0: tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
1: Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem, akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért így ki lehet küszöbölni. Tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő, vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor ezt kell, azt büntetheti kiállítással. Tehát, hogy
0: egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
1: Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalékjátékvezetővel, tartalékasszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-as mérkőzésen már nehezebb három embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
0: Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
1: Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották, és oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
0: Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében,
1: mindig
0: számítani kell
1: erre. Ez mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye, tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen, ez szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
0: Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a világbajnokságon.
1: Meg... Hát igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn 2023-ban. Most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe. Úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagy női VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
0: Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen. Igen. Tulajdonképpen, mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, igen, de van egy meghatározott időszak, ameddig lehet ezt csinálni, ez hány év?
1: Hát ugye ez nem, mert régen volt az ilyen kőbevésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és match fit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban, de hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye egy kicsit nem legtetején, azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez az, ami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, annyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető kiválasztva, mert ők ezt tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy egy világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
0: Amikor így abba adja egy játékvezető, az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezető küldők lesznek, vagy ellenőrök lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
1: Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükbe, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
0: Ami?
1: Egy amerikai energetikai multinál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még...
0: És amikor így odamész egy amerikai főnökhöz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
1: Hát igen, először igen, nem általában úgy meglepődnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye ki leszek-e választva, de mondjuk az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval kicsit bizonytalanabb minden, egyelőre még ebben nem nincsenek olyan nagy problémáim. Volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
0: Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor lehet megtudni a bíróküldést? Hogy...
1: Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
0: Tehát akkor most hiába kérdezem tőled, hogy...
1: Persze, még előtte tesztet kell futni, edzőtáborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet... megkapni a küldést.
0: Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
1: Igen.
0: Vad Anita, nagyon szépen köszönjük. Játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Sok mérkőzést kívánok.
1: Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
0: Hajrá, Vad Anita, köszönjük szépen.
1: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Kovács Erika, Erdei Márk és Szőke Viktória. Kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, hiszen itt van velünk az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra, aki egyébként a nők között az első magyar egyéni Európa-bajnoki cím tulajdonosai. Szerbusz Petra, szeretettel köszöntünk.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok.
2: Nem volt el olyan nagyon régen itt a stúdióban.
4: A fagypontnál itt volt 100 nappal a milánói olimpia előtt, amikor tudtuk, hogy nem indulsz.
3: Igen, igen.
4: Akkor is mosolyogtál, most is mosolyogsz, és mi már beszélgettünk, ez nem titok. Elmondod, hogy...
2: Hiszen egy nagy bejelentéssel készülsz.
4: Elmondod, hogy miért vagy itt nálunk?
3: Igen, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az élsporttól.
2: Húha, ez most egy nagyon tömör, szűkszavú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
3: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kijutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
2: És fantasztikusan csináltad.
3: Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
2: És te cseh?
5: Elégedett voltál?
3: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
4: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy nézzük.
3: Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, az M4 Sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
4: Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és amikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csináld az egészet.
2: De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
4: Igen, igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
2: igen, igen. Ez is a profizmus.
4: Szóval jött, hogy jól foglalkoztak vele.
3: Igen, igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
5: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
3: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak a szürke hétköznapokban, igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
5: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
3: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem, a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro, kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
2: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
4: Mert mindig erről beszélgettünk, hogy talán ott...
3: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is...
2: És az még nem is telt le?
3: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését, Tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy hát most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a vállasérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem úgy, hogy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat. És most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
4: Petra, januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült. Nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint, tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átérni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
3: Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és hát először a vállaugrott kiegyedzésen, és utána a kartörése volt, ami hát el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le. Nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben, és hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt 1 év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt 1 év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
2: Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
3: Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ő sérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire legelsőképp, és aztán én is voltam ott, amikor eljött a kórházból. Úgyhogy igen, sokat beszélgetünk. Ezt talán már korábban is mondtam, hogy szerintem fontos az, hogyha az ember kibeszéli a magából, hogyha valami nehéz, valami bántja, nem feltétlen kap megoldást a másiktól. Nem tudom, hogy én adtam-e neki megoldást, szerintem nem, de legalább gondolatfolyamatokat elindítottam benne.
2: De ő már csak előre tekint?
3: Igen.
4: És akkor ott kint, amikor láttad az eredményhirdetést, vagy láttad azokat a lányokat, akikkel partiban voltál, tehát akivel tudtál versenyezni az elmúlt években, és mondjuk esetleg odaértek a dobogóra, vagy
2: mondjuk
4: a döntőbe.
2: Fontálne.
4: Igen.
3: Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hú, hát eldördült a startpisztoly, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább a következő

0: minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorsijázója. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddard-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt 3-4 évben Kristen Santos mögött ő volt a második legjobb amerikai, ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról jelmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon, és mindig ő esett. És aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani, és odaállt, és elhozta azt az eredményt.
1: Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
2: Igen.
1: Hogyha kronológiailag nézzük.
2: Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, a teher alatt. Összetört. Ezt ő is be is vallotta egyébként.
3: És ugye Stoddard is azért elég rutinos.
2: Igen.
0: Igen.
3: Korcsolyázó.
0: Igen. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abba a két helybe, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván egy az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor az tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
3: Akkor most itt vagyunk ennél a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
0: Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. Nem megy a futam.
3: Tényleg sikerült?
0: Hát ez tudatosan, igen.
2: A Peking utáni időszak?
0: Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé. Valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem. Egyéniben is, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő. És menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megjön a következő táv.
3: De közben meg ember vagy érzésekkel.
0: Igen.
3: Szóval ez jó nehéz lehet.
0: Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni. Esetleg, ha valami olyan van, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
3: Petra a naplót vezet.
2: Hát nagyon jó dolog.
3: Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
2: Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel, nem, ugye a visszavonulással.
0: Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem. Igazából meglepett.
2: Stábtagként vagy esetleg tényleg?
1: Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb, vagy a közvetítő állásban.
0: Igen. Ugye, amikor kijutottam, vagy kimentem a csapattal a világkupára, akkor közvetlen a palánk mellett álltam. Az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam, tehát hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is élveztem már, ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni, az is nagyon jó volt, meg hát kintről is nagy élmény volt, ez tényleg... Az úgy felkerült az élmények polcára.
3: Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
0: Hát azért a jégen.

0: Igen. Ott más a perspektíva is?
1: Hát igen, igen. Igazából ugye jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
2: Motiváció.
1: Igen.
0: Tehát ez nem nyugszik benned?
1: Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
0: És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy mi,
2: sebesség, mi, adrenalin, igen. És még sorolhatnánk.
1: Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Igen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen. Én
0: hát, hűvös. Sőt, egészen szilveszteri.
1: Igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a véremben van, hogy lehet így is mondani. Nem, viccet félretélve. Tényleg úgy minden, tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
0: De ez már a görkorcsolyán is?
1: Hát,
0: már akkor még kicsi voltál.
1: Igen, de... akkor még kicsi voltam, akkor szerintem a versengés, az, hogy nyilván akkor még inkább egy játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nickkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a száraz edzést hívjuk úgy, hogy mi száraz edzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy hát minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
0: Szegény Nikolász Gucsnak jó szezonja volt, mert tavaly februárban Petra válsérül, és aztán júliusban keresztszaladás, aztán megint jött egy jászapáti, szóval azért neki sem volt egyszerű, ugye tegyük hozzá, hogy a Gucs azért a brit válogatottal ezt már átélte.
2: Korábban, igen.
0: Biztos, hogy gyakorlatilag kiment alól az olimpiai csapat a sérülések miatt, nem?
1: Igen, úgyhogy ebből a szempontból úgymond tudott segíteni is, szóval, hogy...
0: Úgyhogy kell neked ez...
1: Igen, szóval, hogy ott volt végig mellettem, bármikor most is írhatnéd neki, hogy van kedved meginni egy kávét, vagy tehát, hogy beszélgetni lenne kedved, és igen mondana. Szóval, hogy így megmaradt a jó kapcsolat.
2: És ez nagyon fontos.
1: Nekem igen.
2: Hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, vagy nem is olyan kicsit a múltba, akkor 2006, amikor elkezdted, és akkor már a short track volt egyébként, a short track kori volt a lábadon 20 évvel ezelőtt?
1: Szerintem volt már short track kori, 2006-ban voltam 7-8 éves, igen, akkor már volt, igen, 8 évesen kezdtem el így...
2: Szegeden.
1: Szegeden, versenyezni. És aztán, hát ugye nyilván ilyenkor országos bajnokság, Tisza kupa, Jászberényben verseny, nyilván akkor ez a nagy verseny, de így utólag az a kisebb verseny, az még ilyen játékos, amikor nem tudom, 2-3 körön keresztül versenyeznek a gyerekek.
0: És ügyes voltam el akkor is? Mit mondta?
1: Nem tudom.
0: Ugye ott akkor Szabó Krisztián volt az edző.
1: Igen, Krisztián látott bennem valamit, ami miatt azt gondolta, hogy ezzel messzebbre juthatok, úgyhogy...
3: Jó szeme volt.
1: Igen,
0: mondta, sajnos már nincs köztünk. Kérdezem, talált ki, légy szíves, mert a Petra megosztott velem egy titkot, hogy kitől kapta az első vágásbiztos ruháját Petra?
2: Darás Pista bácsitól?
1: Nem.
0: A versenyzőt mondják.
2: A versenyzőt, jaj. Hát Heidun Bernitől.
1: Nem, Huszár Erikától.
2: Huszár Erikától? Ó, az egyik nagy kedvencem ő is. Igen.
1: Akkor még az első emeleten öltözött a női sor.
2: Még Lajtos Szandrára gondolta.
1: Igen, egyébként még emlékszem, megvan, hogy volt berendezve az öltöző, és álltam, megvártam az öltöző előtt, mert akkor még nem mehettem be a nagyok öltözőjébe. és kihozta a vágás biztos futóruháját.
0: Ami és hogy vitted haza? Így mutattad anyukádnak?
1: Hát így magamhoz szólítottam.
2: És hát 2006, ugye hát a torinói téli játékok, ahol Erika egy fantasztikus pontszerző helyezést ért Viktorral együtt.
0: De ezekre még annyira nem emlékszel.
1: Az nem, Vancouver.
0: Vancouver van meg
1: először? Igen, tehát a Vancouver kabalája, azok így az első emlékek, meg hogy ott akkor a Charles Hamlin, ugye, akkor nagyon nagyot ment.
2: Nagyon. Nemzeti hős.
0: És utána egyébként még 10 évig legalább korcsolja.
1: Igen, 22 után.
0: Na, azért mondom, hogy ez elég sokáig volt a jégen. Igen.
2: És akkor még maradva egy picit a múltnál, ugye 2014-ben már 3 felnőtt OB aranyat gyűjtöttél be, és akkor is még nagyon fiatal voltál. Akkor már mondták rád, hogy nagyon tehetséges ez a kis Petra?
0: Kis csirke.
1: Igen, kis csirke volt, kis csirke. Annó a becenevünk, így a sacival közösen. Hát 2014-ben hívtak be először, menjek el edzőtáborokba a felnőtt kerettel, és akkor még elkezdtem a gimnáziumot Szegeden. Két évet jártam Szegeden gimnáziumba, és két évet jártam Budapesten gimibe. És hát szeptemberben elkezdtem a gimit, és hát októberben jött a kérdés, hogy akkor világkupa jön Ázsiában, jönnél, és... Persze. Egyébként igen, csak hogy ugye akkor ugye volt még az iskola, és akkor ez egy, hát én abszolút igennel, és akkor a szüleim nyilván átgondolták a hogyanját, hogy akkor hol lakni, meg merre, és akkor a Heidun Berni volt, akinél, aki befogadott igazából, és akkor nála laktam egy olyan fél évet körülbelül. És akkor az első világkupáim.
2: Ez nagyon szép, de Berni mindig is nagyon szépen beszélt Petráról, mindig. Folytatjuk műsorunkban az olimpiai bronzérmes, VB ezüstérmes, Európa bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyázóval, Jászapáti Petrával a beszélgetést, aki itt a műsorunkban jelentette be pénteki napon, hogy visszavonul, és hát a civil életre koncentrál, és ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy Heidun Bernit dicsértük, hogy milyen szépeket is mondott rólad még kislánykorodban, és aztán felnőtt korodban is, és akkor folytassuk ezzel az ázsiai világkupa résszel, hogy oda mikor jutottál ki, illetve melyik évben szerepeltél először világkupán.
1: 2014 volt az első világkupám, Ázsiában volt, ha jól emlékszem, Kína és Japán volt, és hát nagy élmény volt. Egyrészt az volt az első messzebb utazásom, tehát Európán kívüli utam. Másrészt meg hát az első világkupa, és hát jó ég azok a versenyzek, akiket eddig a tévében néztem. És aztán januárban jött az első Európa-bajnokság, ahol váltóval bronzérmesek lettünk. Addigra már azért így megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olimpiára menni, és hát egy olyan közegbe kerültem, ahol az olimpia az egy fő téma volt, hiszen a felnőtt válogatott volt, vagy hát felnőtt válogatott, ugye. És ráadásul abban a négy évben állt össze ugye az a csapat, akik aztán olimpiai bajnokok lettek, szóval az a négy év az egy rendkívüli négy év volt nekem, tényleg olyan személyek vettek körül, akik nagyon motiváltak voltak minden egyes nap az edzésen. Úgyhogy 15-ben ugye az első Európa-bajnoki érem volt, és utána hát a motiváció az megvolt, mert 16-ban meg már ki lehetett jutni az ifjúsági olimpiára.
2: Ezekben az években kezdtük egyébként az M4 sporton is nagyon komolyan közvetíteni a rövidpályás gyorskorcsolyát, igen.
0: És ha azt mondom, hogy 2017 március és Rotterdam, ez bennem azért van meg, mert ugye két idősebb, két nagyon fiatal. Igen. Szóval ez egy olyan nagyon ikonikus VB ezüst érem volt a váltótól, hogy ott már megvolt az át, tehát hogy olyan szépen átment, hogy ott vannak az utódok. Arra, hogy emlékszel vissza, mert ezt mindannyian olyan szépen beszéltek arról az ezüst éremről.
2: 2017,
1: hát,
2: ugye?
1: Igen, hát én imádtam. Tehát nekem az egyéniben is nagyon jó volt az a világkupa, ott ment, vagy világbajnokság, ott mentem az első B döntőt 1000 méteren. Tehát ez nekem egy óriási dolog volt, egy nagy lépés, és hát ugye a váltóban is, és hát egyrészt az ezüstérem, de másrészt az elődöntő, hogy ott a Szentzselét sikerült megverni az utolsó két körben, és nem hittem el. Szóval, hogy ott, amikor a Kessler Andi átadta a váltót nekem, akkor úgy voltam vele, hogy hát egy életem, egy halálom, az utolsó két körön nem fog engem senki megelőzni. És sikerült, és tehát ott a befutó, ott hárman futottunk be nagyon közel egymáshoz, talán esés is volt abból, utána a célvonal után a Susan Schulting, Szentzselé meg én.
0: De olyan fura, hogy itt vannak ezek a szép lányok a sortrekben, és olyanok, mint a nem vadállatok, de hogy le...
1: Kemény, igen.
3: Már... Hát nélkül nem lehet, szerintem
0: hát muszáj. Hát jó, csak hogy itt olyan szépen beszél, ilyen mosolyogva, én nagyon szépen így arról, hogy...
2: És mindegyikötök nagyon nőies,
0: ver meg.
3: De egyébként milyen érdekes az, hogy 2015-ben, ha jól értettem a szavaidból, akkor tájt kezdett már úgy azért a hitből vagyis hát a reményből már inkább egy komolyabb formát ejteni az, hogy te szeretnél olimpián részt venni. Hát ugye nyilván 16-ban még erősebb lett, 17-ben meg már egyértelmű volt, hogy hát bármi van, én nekem ott kellett, nem?
1: Nagyon komoly cél volt, de nem volt feltétlenül ez a ha bármi van. Még akkor is kicsit olyan, hogy hát azért 4 év végül is sok idő, de amikor benne vagy, akkor nagyon gyorsan elmegy. És hát akkor ugye már megvolt a cél, hogy akkor olimpia, de azért még mindig ott volt a fejemben, hogy hát nem tudom, hogy sikerülhet el, és aztán Jól sikerült a nyári felkészülés, meg hát utána ugye a világkupák is jól sikerültek, és utána három távon, illetve a női váltóval is elindulhattam Pyeongchangban.
3: Igen.
0: 2016 volt a Szocsi EB, vagy nem tudom, most már azóta
1: 16, igen.
0: Fedje jótékony, tehát mert elég régen történt, de ott lehettem, ugye az által is emlegetett Darázs István behívott, nem is értettem, mit keresek ott a csapat összejövetelen, ahol kihirdették, hogy ki mely távokon fog indulni, és a Petra, és talán a Saci, a Bácska és Sárral utca, tehát mint a fiatalok, több lehetőséget kaptak, mint az idősebbek, ami teljesen rendjén való volt, ha ezt nézzük. De csak egy pillanatig lehetett látni némi szomorúságot, feszültséget az idősebbek arcán, amit én egyébként kvázi kívülállóként nagyon rosszul értem meg, szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez okozott, mert mindig olyan szépen beszéltek egymásról, okozott bármiféle feszültséget az úgymond generációváltás itt a női sorban?
1: Ha volt is bennük feszültség, én sose éreztem, tehát nem, ez nem volt kimutatva az irányunkba, és egyébként szerintem ez arról is tanúskodik, hogy még most is nagyon jó barátnők vagyunk. Úgyhogy nem éreztem soha ezt a neheztelést, vagy valami rossz, nem tudom, szájízt, amit mondjuk kimutattak irányunkba, de nem is nagyon emlékszem egyébként arra, hogy lett volna, vagy hogy az ő részükről lett volna ilyen.
2: Ez intelligencia kérdése is, és ez megvan nálatok.
0: Igen, így van. És ha már beszéltünk Pyeongchangról, ahol azért nagyon szépen szerepeltetek, sőt, hát a női sor az. Elárultad, hogy hatalmas élmény volt látni a fiúkat olimpiai aranyérmet szerezni. Vissza tudod idézni te azt a döntőt? Ezt még sose kérdeztem meg tőle, hogy hol élted meg, hogy élted meg azt a hat és... nem tudom, kicsivel több, mint 6 percet.
1: Végtelenséget?
0: Igen. Meg aztán utána a várakozás, tehát, hogy te mennyire voltál biztos, ezt nem lehet ilyet mondani, tehát, hogy mi játszódott le benned?
1: Egyébként, bocsánat, még arra visszatérve, hogy a felnőtt lányok, ők támogatók voltak végig, tehát, hogy ők így, szinte azt éreztem sokszor, hogy menedzselik, tehát, hogyha azt érezték, hogy valamit nem úgy csinálok, akkor ők azt megmondták nekem, és ezért rendkívül hálás vagyok, hogy nem volt az, hogy akkor jó, nem baj, csinálja csak úgy, hanem tényleg egy oda.
2: Igen, persze.
1: Ők abszolút ebbe beleálltak, és hát ezért csak hálás tudok lenni, mint az, hogy jó, hát majd...
0: Hát ez nem vezet sehova.
3: Ettől fejlődnek, persze,
1: igen. Visszatérve a döntőre, élénken él az emlék a fejembe. Az volt, hogy tehát az olimpián, amikor valaki versenyez, akkor kap egy Field of Play kártyát az akkreditációja mellé. A Field of Play kártya nélkül nem tudsz bemenni már akár a palánk mellé se. Akkor ténylegesen csak fel tudsz menni a lelátóra, ott van általában a versenyzőknek kihagyva egy kis hely, ahova le tudnak ülni nézni a versenyt, illetve be tudsz menni az öltözőbe. És talán szerintem akkor még, mivel nem volt mixváltó, kicsit más volt a rendszere az olimpiának, mi is versenyeztünk még aznap, és utána, vagy lehet, hogy csak egyéni volt, már nem emlékszem pontosan, de nem volt Field of Play kártya, tehát akkor lehet, hogy nem is versenyeztünk, és felmentünk az emeletre, és emlékszem, hogy a lányokkal néztük az emeleten, kapaszkodtunk a vasba, igen, és onnan néztük a futamat, hát ugye mondtam, hogy végtelenség, tényleg végtelenségnek érződik egyébként ez a 6,5-7 perc a férfi váltónál, mert ugye az eleje általában kicsit ilyen nyugisabb, kicsit helyezkedősebb, és akkor az utolsó 20-25 kör az viszont nagyon kemény, és ugye amit említettél, a jég, és hát akkor már azért mentek, nem tudom, 26-30 kört a fiúk rajta, úgyhogy 12-en mondjuk. Vagy 16-an.
0: És ez érződik.
1: És az érződik a jégen, főleg amikor a fiúk korcséznek rajta. És hát utána, amikor kihirdették, hogy megnyerték, hát akkor lerohantunk, akkor nem volt olyan biztonsági őr. Akkor nem volt olyan biztonsági őr, aki majd visszatart a magyar válogatott ruhában, amikor éppen megnyerte a férfi váltó a döntőt. Szerintem van is egy ilyen nagyon jó kép, hogy nagyon sok magyar fent a palánkon ül, és akkor a fiúk jönnek oda, és nagy csapatölelés volt.
0: Ott olyankor elhiszi az ember, hogy semmi sem lehetetlen?
1: Igen, hogy ugye addig kicsit olyan távoli célnak érződött, bár ugye addig arra a fiúknak már volt világbajnoki aranyérmük, meg európai bajnoki aranyérmük, de hát igen, azért nyilván mi láttuk őket edzeni otthon, szóval azért volt valami sejtés, de az egy elég döcögős világkupa sorozat volt, a kijutás is
2: hát
1: kérdéses
2: éppen,
1: volt. Igen, éppen, hogy meglett, annak ellenére, hogy egyébként meggyőzően korcsolyáztak végig.
0: Csak ugye a short trackből kifolyólag, a sajátosságaiból azért a vége nehéz lett.
1: Igen, igen.
0: Tehát,
1: igen.
0: Hogy nehéz lett.
2: Tehát nem mindenki egyébként emlékszik arra, hogy éppen hol volt abban, igen, a pillanatban, amikor ez a történelmi aranyérem megszületett,
1: igen,
2: nem?
1: Igen.
0: Hát én a leláton.
2: De jó,
0: mondom
2: neked,
0: ezt így,
2: igen,
0: nagyon beképzelt életem. Tehát én tőlem megkérdezik, hogy az elmúlt 20 év óta csinálom ezt a sportúságírás. Mia, semmi nem írja fölül. Én pedig... De én nekem még mindig szürreális.
3: Igen. Vasárnapi sportreggelek se?
0: Nem. Nok Viktor rám szólt egy néhány hónapja, hogy ne mondjam már, most már szürreális, mert akkor 7 éve volt, de mondom, nekem még mindig olyan, hogy ez az olyan lehetetlen.
2: Én egy kerekasztal beszélgetést vezettem Budapesten, és a nézők sorából a beszélgetés közben beszólt egy civil ember, hogy hagyjuk abba egy pillanatra, mert óriási híre van, mert hogy olimpiai bajnok lett a férfi váltó, és akkor bemondtuk, és mindenki tényleg annyira meghatottunk, úgyhogy nagyon jó volt.
0: Jongchang után hogy folytatódott? Ott ugye jött egy 4 év, covidos 4 év, igen, covidos is voltál, pályakerékpárosztál, és volt ott minden tényleg, igen, mint a búcsúban, és ezek után azért jött egy nagyon szép Peking.
1: Igen, ez egy érdekes
0: olimpia volt.
1: 4 év, aha, volt, meg hát az olimpia is, igen, az is furcsa volt. Folytattuk ott, ahol abba, vagy én legalábbis folytattam ott, ahol abba hagytam, utána szereztem meg a második világkupa érmemet Almatiból, ami nyilván egy óriási löket volt, mert hát olimpia után érmet szerezni, akkor így arra gondoltam, hogy de jó, hogy akkor
0: volt tűz, látod?
1: Igen, igen, igen. Tehát az akkor megyünk tovább. Nekem az volt az első évem, amikor már nem voltam junior, szóval az egy kicsit így másképp érintett meg, hogy most már nincsen junior világbajnokság se, tehát most már tényleg felnőtt vagyok.
0: Tele eredményekkel.
1: Igen. Úgyhogy az egy nagyon jó év volt, és hát utána jött a covidos év, tehát az 18-19 és 19-20-ban volt, amikor a világbajnokságot eltörölték 2020-ban. Az egy érdekes időszak volt. Egyáltalán nem úgy zajlott ez a 4 év, mint az az előtti 4 év, vagy az a mostani 4 év. A pályakerékpár egyébként igazából onnan jött, hogy hát többet bicikliztünk annak köszönhetően, hogy nem lehetett egy légtérben edzeni. Ugyan mi edzhettünk tovább bizonyos feltételek mellett. Az alapozásnak a nagy részét a kerékpár tette ki. És aztán ugye volt az a buszbaleset a Margit szigeten, és akkor...
2: Az nagyon-nagyon-nagyon ijesztő volt.
1: Igen. Egyébként akkor már egy kicsit talán jobban figyeltek az autósok a kerékpárosokra, pont a Covid-nak köszönhetően, hiszen többen fogták meg a kerékpárt, és mentek úgy A-ból B-be. Úgyhogy igen, az egy ijesztő pont volt, de és akkor utána jött Pataki Ibolya kerékpárosoktól, aki mondta, hogy hát ha intervallozni szeretnétek, akkor gyertek le a Millenárisra, ott biztonságos körülmények között tudjátok ezt megtenni, és akkor így jött a pályakerékpár.
2: Amiben szintén bajnok lettél.
1: Igen, igen.
0: Aztán utána ugorjunk Pekingre, ahol ugye úgy kezdődött az olimpia, hogy olimpiai bronzérmest lett a vegyes váltó. Gonoszként
2: szintén történelmi eredmény.
0: Igen. Ha nem csinálják azt az ellenfelek, amit most nem szeretném, ez utána végigfut, szóval hogy ugye Konya Zsófit az érről lökték, igen, ki, vagy hát igazából annyira jól ment a Zsófi, igen, hála Istennek, hogy ott a legjobbkor a legjobb, igen, helyen, hogy nem tudták másképp, igen, kilökni, de ugye a döntőben nincs olyan, hogy tovább jutatják, vagy ez a bronzérem hatalmas eredmény, gyönyörűen csillog bármelyik, de ezt most tényleg komolyan, igen, mondom, de lejátszik az emberben, hogy mi van, ha? Vagy nem?
1: Nem, vagy bennem legalábbis nem.
0: Tehát a dobogó a fontos?
1: Igen, meg szerintem inkább az, hogy ne gondolkozunk, mi van hába.
0: Aha.
1: Tehát a mi van, ha az egy nagyon trükkös dolog, szerintem sok esetben elvisz inkább a gondolatokat, nekem legalábbis a negatív irányba. Az egy annak a döntőnek valamiért így kellett lennie. Zsófi nagyon-nagyon jól ment, nem minden ilyen, mind az öten nagyon-nagyon jól mentünk. És hát igen, ott hátulról valójában, ha jól emlékszem, az volt, hogy a pengéjébe rúgtak bele, és nálunk a gyorskocsijában, ugye, amikor lök valaki az egyenesben, a pengét hátrafele körözi be, és akkor rúgtak bele. És az volt a jó, hogy pont ott voltam mögötte, szóval és nagyon hamar le tudtam váltani, és ráadásul a vegyes váltónál van egy olyan szabály, hogy
0: lány
1: csak lányt válthat, fiú csak fiút válthat, kivéve vannak kanyarok, szóval elég bonyolult, de úgy voltam vele, hogy hát mi más történhetne, mint az, hogy maximum kizárnak minket, tehát hogy most menni kell. És akkor sikerült is ugye leváltani, volt talán még egy, akkor nekem még 3 kört kellett menni, vagy 2,5 kört, valahogy így. És igazából én ott azért aggódtam, hogy nem lesz döntés, pedig egyértelműen a Kanada hibázott ott. Nekem csak ez volt a kicsit az aggályom, és azt is, hogy nagyon hosszú perceknek éltem meg, bár nem tudom, hogy mennyire volt hosszú, amíg döntöttek.
2: Hát volt izgalom, igen, az biztos. Volt,
0: igen, de ez egy szép bronzérem mindenképpen.
2: És egyéniben is fantasztikus voltál, mert hogy 500 méteren 7. lettel, 1000 méteren 8., 1500 méteren pedig 22.
1: Igen, nem? Igen, 1500 méteren ott kizárta.
2: Igen. Mert hogy ott is jól mentél. Melyik eredményedre vagy nagyon büszke?
1: Az 500 méter az nagyon megmaradt, mert ott nagyon pici volt az áldöntő. Tényleg talán egy pár ezreden ott harmadikként értem célba, de akkor már az volt a szabály, hogy első, második és egy harmadik idő juthat az áldöntőbe, így ötten voltak az áldöntőbe, és tényleg nagyon-nagyon közel volt. Éppen lemaradtam. De nagyon jó volt egyébként, nagyon elvesztem a versenyt mindennek ellenére, tehát minden covidos intézkedés ellenére, úgyhogy tényleg egy élmény volt ott is a korsélyezés.
0: És hogyha egy versenyt kellene kiemelni itt a vége felé, vagy nem tudom, hol tartunk a beszélgetésben.
2: Mi van azért pár perc?
0: Akkor az mindenképpen a 25-ös Európa-bajnokság lenne. És nem csak az arany miatt, mert ezt már többször átbeszéltük, hogy abban a szezonban hihetetlenül érett versenyzés mutattál be folyamatosan.
2: Arany 2000-est.
1: Igen, szerintem az Európa-bajnokság, de egyébként utána a világ, két világkupa is, tehát a milánói sérülés ellenére is, a milánói verseny is, ott nagyon kemény 1500 métert vezettem le még a selejtezőbe, az egy országos csúcs lett akkor. Igen, talán az Európa-bajnokságot mondhatnám, és nem is feltétlen csak az eredmények miatt, hanem ahogy a rajthoz tudtam állni, hogy mertem nagyot álmodni, hogy ezt kimertem mondani, még ha csak Nick előtt akkor is, és ezért mertem keményen odalépni. Az 1000 méter az szerintem nagyon jó volt, tehát hogy ott belemertem állni abba, hogy előre menni, vezetni, és hát utána nyilván az 500 méteren ott az aranyérem, meg hát azért, hogy a himnusz az egyszer nekem
0: az
1: is szólt.
0: Marad. Ugye ott voltak a szüleid?
1: Édesapám és a férjem volt ott, igen.
0: Na, mert ugye, hogy...
2: Hát ez még fantasztikusabb akkor is.
0: Igen, két nem rövidpályás gyorskorcsolyázó szülő, mindkét gyereke rövidpályás gyorskorcsolyázó lett. Két rövidpályás gyorskorcsolyázó házasságából születendő gyermekeknek
2: mert, hogy
0: mi lesz a sorsa?
2: Hallgatók nem tudják, ugye a férjed is rövidpályás gyorskorcsolyázó volt.
0: Azt szokta mondani a Petra, hogy neki a sorstreknek köszönheti a férjét.
1: Igen, hát ezért mégiscsak összesodort minket a sors.
0: Valahogy, vagy a jég.
1: Vagy igen, a jég, összecsúsztunk.
0: Tehát, hát, nem látjuk előre, mi lett volna, ha mellett az sem jó, hogyha előre beszélünk, de nyilván volt már rólatok, vagy köztetek erről szó, ugye, mert már házasok is vagytok, hogy
1: hát, hogy korcsolyásra-e vagy nem, azt szeretném, hogy sportoljanak. Mindketten szeretnénk, hogy sportoljanak. Szerintem szerintünk, tehát közösen a sport olyan értékeket ad, amit nem nagyon ismerünk más helyet, ahol megkaphatnának. Tényleg a munkamorál, a kitartás, az alázat, tényleg az a nagyon sok lelki dolog, amit most én itt felkaptam magamra ez alatt a közel 20 év alatt, vagy kicsivel több, mint 20 év alatt, azt szerintem nagyon kevés más helyen kap meg az ember ilyen fiatalon, úgyhogy a sport szerintem egy bármilyen sport legyen. Nem is feltétlen kell, hogy élsport legyen, még hogyha csak közösségbejárás és úgy a testmozgás, az szerintem rengeteget tud adni.
0: Csak tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy ez pont az a játék, aminek tudjuk, hogy vége lesz, úgyhogy ez nem fájó.
1: Mikor belegondolsz, amikor elindulok az elején, akkor nem, de egyébként meg szerintem ez az élet rendje, hogy valami elkezdődik, és aztán van egy közepe, és aztán van egy vége, és lehet, hogy amúgy ez is egy szépsége, most így beszélgetünk róla, erre is megtanít viszonylag hamar a sport, hogy a lezárások is az élet része.
2: Egyébként annyit elmondasz nekünk, Petra, hogy miket tervezel a civil életben, mert azt már tudjuk, hogy a palánk másik oldalán is el tudnád képzelni magad, de azt, ha jól tudom, akkor igen, ez a kérdés, hogy germanisztika szakot végeztél, tehát a nyelvek nagyon közel állnak hozzád, akkor esetleg fordítóként, tolmácsként is köszönhetünk majd?
1: Nem tudom. Voltak tervek, aztán azok így változtak, így az utóbbi 4 évben, nem tudom, hogy fordítóként nem nagyon látom most magamat. Az biztos, hogy szeretnék még valamit tanulni, találtam is egy diplomát, egy mesterdiplomát, aminek örülnék, hogyha el tudnám kezdeni szeptemberben.
0: És folyamatosan tanulod, amióta ismered.
2: Az újabb kihívások.
1: Igen.
0: És még egy nyelv?
1: Egyébként megfordult a fejembe, de most még nem.
2: És hány nyelven beszélsz?
1: Magyar, német és angol.
0: De azt mondd meg, hogy a Jack, a férjed beszél-e magyarul?
1: Tanul magyarul.
0: Wow,
2: tanítottak beszélni?
1: Nem én tanítom, tanárról tanul, és próbálkozunk, és egyébként ügyes, tehát, hogy...
0: Csak nehéz dolga van valószínűleg.
1: Igen, azért a toldalékokkal meggyűlik a baja.
2: Azt elhiszem.
1: Igen.
2: Talán akkor könnyebb lesz, amikor a gyerekek megszületnek, igen, és akkor igen. Mindenki magyarul beszél
0: de
2: majd.
0: De azt ugye tudjuk, ezt talán még el lehet mondani, hogy nem feltétlen Magyarországon lesz a bázisotok.
1: Nem, igen, a közeljövőben biztos, hogy nem, igen.
0: De én annak örülök, hogy bár minket megsiratott, vagy megríkatott igen. Ezzel a döntésével, de mosolygós.
2: És ez nagyon jó.
0: Tehát, hogy úgy tűnik, hogy tényleg megérlelt, és végig... gondolt döntés
1: igen.
0: Volt.
1: Igen, ez egy hosszabb folyamat volt. Nyilván ugye a sérülés az kicsit elindított valamit. A sérülésnek köszönhetően volt lehetőségem kitekinteni, másik oldalról megnézni a sportot. És hát igen, ez egy hosszabb folyamat volt, aminek az lett a döntése, igen, hogy ezért a sporttól elbúcsúzok.
2: Köszönünk neked mindent, Petra, és sok sikert kívánunk a civil életben, és hát reméljük, hogy azért majd a jéghez is lesz még közöd, és akkor hívhatunk még téged a stúdióba, és kollégaként is akár. Nagyon örülnénk neki.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hat

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András, becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 év Dunaújvárosban. Nagyjából a dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szappórói világelitbe jutás. Történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
3: Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek, de az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
2: Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid 2 percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
3: Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
2: Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-on, a fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
3: Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
2: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
3: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
2: Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
3: Igen. Igen, igen, tehát hogy az
2: most is 190 centi, vagy ha jól...
3: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit csökken.
2: Magasabb nem lesz-e?
3: Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87 és fél, estére meg kevesebb.
2: De szóval magas volt a gyerekként.
3: Igen, igen, igen. És
2: a vízilabdát szerettem.
3: És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
2: Az egykori kapus Balogh Tibor, abszolút. Kapus volt, ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
3: Abszolút, igen, így van. És
2: megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
3: Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
2: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom, iskola, edzés, iskola.
3: Abszolút, abszolút.
2: Tehát, hogy ez... tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
3: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás. És hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
2: Ezt, ahogy említettem, több mint 200-szoros, 225-szoros válogatott jégkorongozó voltál, felnőtt szinten 7-szeres magyar bajnoki cím. A hátvéd és a védő pozíció az kényszerpozíció, vagy szerettél volna a hátvéd lenni, vagy te is normális esetben gólokat akartál ütni, mint minden gyerek?
3: Én szerettem volna kapus lenni. Ugye a Tibi volt az edzőm, ugye ő kapus volt régebben, és valamilyen oknál fogva én úgy gondoltam, hogy ez nekem jó ötlet, és lebeszélt róla, illetve egy kis túlzással mondhatom azt, hogy nem engedte. Bevallom, hogy pontosan nem tudom, hogy miért, de valószínűleg ő látta bennem azt, hogy ott nem lennék annyira eredményes, viszont a hátvédként akár komoly eredményt is elérhetek. És hogyha itt az előbb beszéltünk ugye a mai fiatalokról, vagy amikor edzőként dolgoztam a fiatalokról, ezt látom még egy nagy problémának, hogy nagyon kevés olyan srác van, aki hajlandó elfogadni azt a szerepet, amiben ő jó lenne. Tehát, hogy sokszor, amiről beszélünk, hogy ugye nyilván mindenki Ladányi Balázs szeretne lenni, hát ez nem lehetséges. De ugye ezt világszinten mondhatjuk minden sportban, sőt, ugye tudunk olyanról, ahol labdarúgásban megpróbáltak sok ilyen Ladányi Balást összerakni, és az sem volt túl eredményes. Úgyhogy szerintem ő azt látta bennem, hogy előfordulhat, hogy én nagy teherbírású vagyok, hogy elszánt vagyok, hogy fejben erős vagyok, és hogy hajlandó vagyok úgymond feláldozni, vagy áldozatokat hozni azért, hogy a csapat eredményes legyen. És ugye ezek az erények egy hátvédnél mindenképpen jól jönnek.
2: 87 és 93 között Újpest, ez mennyire lett meghatározó, hogy aztán 2005-ig 93-tól 12 éven át Dunaújváros legyél, és ahogy én itt a felvezetőben is mondtam, az én korosztályomnak is, meg sok embernek szerintem az maradt meg, hogy Horváth András Dunaújvárosból, mint ahogy Széli Viktor is, és még azért mondhatnánk neveket. Mert hogy annak idején ugye a Ferencváros, Újpest, de a Fehérvár, Dunaújváros, a Fehér megyei bajnoki döntő meg rangadónak külön történelme van ott a 90-es évek végétől 2000-es éven keresztül.
3: Igen. Ugye a KSI Újpest váltás az azért történt meg, mert megszűnt a KSI utánpótlás jégkorong, és akkor konkrétan a teljes csapat Balogh Tibivel együtt átment Újpestre.
2: Irány a Megyeri út.
3: Abszolút, igen.
2: Még mindig nyitott pálya.
3: Igen, így van. Hát ott úgy alakult a dolog, ugye egy picit nyilván segített rajtunk az, hogy nekünk volt egy a KSI-ben jó alapunk, és akkor ahhoz az újpesti fiatalokból, akik kiemelkedőek voltak, kiegészítve egy viszonylag jó csapatot tudtunk abban az időben kialakítani. És hát ott a Újpesten utánpótlásba azzal büszkélkedhettünk, hogy az egyetlen olyan csapat vagyunk, aki a Kercsó Árpi által nevelt dunaújvárosi csapatot utánpótlásba elverte. Mi ott ugye nyertünk ifi bajnoki címet a Dunaferrel szemben, ami akkor óriási fegyvertény volt és hatalmas siker. És hát itt voltak különböző körülmények, amik még befolyásolták a döntéseket, de alapvetően azt vettem észre, hogy Újpesten a csapattársaim kaptak lehetőséget a felnőttben, akár csak edzésre, vagy valamilyen szinten mérkőzésekre, én egyszer sem. Ugyanakkor Dunaújvárosban azt mondták, hogy szívesen látnak, és akkor...
2: Tudom, felfigyelt Kercsó Árpád rád az ifi bajnoki döntők, vagy mérkőzések során.
3: Illetve ugye a válogatottban természetesen...
2: Utánpótlás korosztályos
3: válogatottban találkoztunk, és ugye így közelebbről is ismert engem. És akkor a váltás az ezért történt meg. Nyilván ott a dunaújvárosi csapat azért abban az időben kiemelkedő volt, ebben a 75-76-os korosztályban ők, ahogy az előbb is említettem, nem sok legyőzőre találtak, és ott nekem eléggé hátulról kellett kezdenem, tehát hogy ott
2: ez mit jelent?
3: Mellőztek. Hát én alapvetően ilyen negyedik sor, meg azután. Tehát, hogy én főleg amikor edzőként dolgoztam, én nem szeretem ezt az első, második, harmadik, negyedik sort, mert ahhoz, hogy az előbb is beszéltünk róla, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz egy csapat kell. Teljesen mindegy, hogy hanyadik sorban van az ember, de hogy a lényeg az, hogy ott mi mellőzve voltunk, ott nekem komolyan bizonyítanom kellett. Hozzáteszem, hogy ez a kicsit mellőzött sor, ez mondjuk úgy nézett abban az időben ki, hogy Ladányi Balázs, Kővágó Kristóf, Simon Csaba, és mondjuk a Tokai meg én. És akkor ez volt az a sor, aki alapvetően néha egy-egy cserére kapott lehetőséget, de hogy alapvetően nem számoltak velünk, és úgy szépen lassan mi hát harcoltunk azért, hogy több lehetőség jusson nekünk, és aztán azzal éltünk.
2: Ilyenkor a dac, vagy mi az, ami hajtja az embert előre, mert ez azért szinte hihetetlen, hiszen Ladányi, Tokai, Horváth András, ez egy komplett három meghatározó válogatott játékos később. Tehát jól sikerült küzdeni. De mi vitt benneteket, vagy téged is előre? Vagy csak így vagytok beprogramozva?
3: Én azt gondolom, hogy remélem, hogy ők is egyetértenek. Tehát, hogyha például a Godót és a Tokit nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy mi nagyon hasonló karakterű, hozzáállású játékosok vagyunk. Nyilván van, aki ebben jobb, tehát az ugye egy dolog, de hogyha a hozzáadott értéket nézzük, akkor szerintem hasonlóak vagyunk. Mind a hárman komolyan hajlandóak voltunk áldozatokat hozni, és sokat harcoltunk azért, hogy oda jussunk, ahova jussunk. Nyilván mondjuk Ebből a hármasból mindenféle probléma nélkül kijelenthetem, hogy én voltam a legkevésbé tehetséges, és mondjuk a Godó volt a legtehetségesebb, de az, hogy alapvetően miért sikerült idáig eljutnunk, az szerintem a hozzáállásunknak volt, illetve a mentalitásunknak köszönhető.
2: Hány szezon, vagy hány mérkőzés kellett, mire ti akkor azért megtaláltátok a helyeteket, illetve hát annyit bizonyítottatok, hogy már Kercsó Árpád

0: viselkedni. Ott ugye talán az első sor ugye légiósok Csata Csabi vezérletével zajlottak, a második sorban Ancsi Jani, Cseplakov szintű játékosok voltak, és akkor mi voltunk a harmadik sor. És hát talán az egy jó válasz a kérdésre, hogy mi ott harmadik sorosként szerepeltünk, bajnokok lettünk, és a Ladányi Balázs lett annak a szezonnak a gólkirálya. Úgy gondolom, hogy ez sokat elárul, és ugye ez van meg az emlékeimben. Tehát azt gondolom, hogy körülbelül egy év volt minimum, mire olyan szintre sikerült magunkat beverekedni, hogy folyamatosan játszó játékosok legyünk, és akkor utána hát bizonyítani meg, ez egy olyan dolog, hogy az folyamatosan mindig kell, de mondjuk még egy év volt, amikor sikerült ezt bebizonyítani, hogy mi igenis olyan srácok vagyunk, akiket nem jó ötlet kihagyni.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs a dalcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emelj ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
0: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
1: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
0: Így van, ez volt az első világbajnokság, és hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkor a siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
1: Az volt 1998-ban.
0: Utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
1: És akkor utána igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy 7 vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és aztán megkezdődött ez a divízió egy perás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim igen. szerint.
0: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény,
1: ez 2000-ben,
0: és
1: igen.
0: jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
1: Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
0: Igen, de ugye
1: ők ez vissza akartak jutni a világelitbe, ti meg jöttetek alulról.
0: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még

0: visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunajvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
1: Kiki meccset, az utolsó meccset?
0: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy ilyen viszonylag sima meccsen.
1: Tehát ezt a felvezetésnek igen. Mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
0: Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
1: azóta nem estek ki a
0: dánok. Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifjabb Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lehet belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna.
1: És még lett volna,
0: aki szeretett volna bejönni. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
1: Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
0: Abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
1: igen, a 4000
0: élmények.
1: Az már szerintem tiltott, tehát a
0: azért mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
1: És nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
0: Abszolút. És hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
1: Annyival gyorsabbak.
0: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
1: Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
0: Nem, az nem egy kellemes emlék.
1: Hiszen nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
0: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
1: Jégkorongban azért nehéz.
0: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
1: Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper, mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
0: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván És akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a, nem tudom, a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
1: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán három meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk, az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
0: Így van. Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák ugye a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar.
1: Megszállták a magyarokat.
0: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
1: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, a feljutás lenne a tét.
0: Abszolút. Abszolút. Igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni, és ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
1: Ifjabocskai Gábor halála.
0: Abszolút, abszolút.
1: Egy hónappal a VB előtt.
0: Igen, igen, de ugye ezek a dolgok sajnos annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
1: Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bent maradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér-orosz csapat, hogy nincs ott. Nekünk az ingázó szerep a realitás, vagy itt el lehet csípni ezt, még akár az orosz-fehér-orosz kettőssel is a világ elitet, a legjobb 16 csapatot. Olimpiáról azért nem beszélünk, mert mindig azt mondom, hogy az 12 csapatos, és sajnos a férfi jégkorong válogatott is az olimpia, az nem lehet egy szín, mert oda kijutni az valami világszenzáció. Ahhoz szerintem már NHL játékosok kellenének, és az sem biztos, hogy garancia rá. De maradjunk akkor az alapkérdésnél, hogy mennyire reális, hol a helye a magyar jégkorongnak most, mert láthatóan sokkal nagyobb merítés van, akár csak 2015-höz képest is. Most a 2009-hez képest hagyjuk is, hogy akkor nem volt olyan nagy rivalizálás, volt egy-két játékos, aki kimaradt végül az ott fellépő keretből, de azért tényleg most kétszer annyi játékosból lehet válogatni.
0: Igen, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
1: Minél többet ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
0: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
1: a 2009-es.
0: Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzés sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, Majoros hogy teljes...
1: Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségkapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szilassi Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
0: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg merem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
1: Csak tehát, mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokaji Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
0: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
1: Sőt, ott van Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak. VB-n elődöntőben jártak.
0: Azért mondom, tehát hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Divegyába, de hát, hogy
1: azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
0: Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportba legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és
1: Nagy-Britannia, így van.
0: Van velünk egy csoportban.
1: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak olimpiai selejtezőn, és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak. Tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
0: Abszolút. Ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
1: hát a szlovákok ott biztos.
0: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
1: 10-10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
0: Nem, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket. Úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
1: Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozóval beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és a legvégén akkor még egy téma. 2007-2013 között Fehérváron játszottál, Dunaújváros majd Újpest után, és az első Ebel szezonban ott voltál, meg hát nem csak az elsőben, de az elsőben is. Mi maradt meg abból az időszakból a fehérvári kalandból? Már elmúltál 30 éves, tehát bőven rutinos játékos voltál.
0: Itt az előbb beszéltünk róla, hogy ugye a talán ez a dán világbajnokság volt, amikor először feljutottunk ugye a B csoportba, vagy a magasabb szintre, és hogy ott 7-ből 7 meccset elveszítettünk zsinórba. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos itt nekem talán ez a 17 meccses vereség sorozat az elején, ami
1: a legelső szezon, amikor talán decemberben nyertetek először.
0: Igen, tehát hogy az, hogy úgy éreztük, hogy elképesztő erőfeszítéseket teszünk, és ahogy bármilyen hibát vétettünk, abban a pillanatban megbüntették. Tehát, hogy egy hiba elég volt, nem tudom, egy létszámfölénybe elment az ellenfél, gól, kész. Tehát, hogy egészen egyszerűen az nagyon frusztráló volt, hogy úgy éreztük, hogy mi erőn felül teljesítünk, és ez is kevés volt. Aztán a jégkorong és az élet engem arra tanított, hogyha valamit teljes erőbedobással csinálsz, és türelmes vagy, akkor annak megvan az eredménye, és talán lehet, hogy ez az eredmény szaporó volt, mert ugye annak a szezonnak a végén voltunk ott, de ettől függetlenül ez egy nem kellemes emlék. Ugyanakkor fantasztikus volt magasabb szinten játszani, a körítés, a jégpályák, a körülmények, a nézők, ez mind-mind fantasztikus volt. Tehát, hogy nem fordult elő az, hogy olyan pályán kell játszanunk, ahol nem tudom, nem férünk el az öltözőbe, vagy nem megfelelő minőségű a jég, vagy nincsenek szurkolók, és ezek azért jó élmények voltak, jó érzés volt egy magasabb szinten játszani.
1: Két dolog még, amit nem kérdeztem. Mit lehet elárulni a családról, amit már szóba hoztál, fiadról, illetve egyáltalán, hogy most mivel foglalkozol, voltál a visszavonulásod után többször is utánpótlás jégkorongedző, voltál felnőtt U20-as válogatottnál szövetségi edző, most merre találunk téged?
0: Hát először is van egy feleségem, akit nagyon szeretek, és nem sokára 5 éves lesz a kisfiam. Én úgy gondolom, hogy egy szerető, boldog családban élünk, ami szerintem nagyon fontos. Kiegyensúlyozottak vagyunk, és úgy érzem, hogy megtaláltuk a helyünket. Én amikor ugye befejeztem a jégkorongot, akkor elmentem edzőnek. Eredetileg nem akartam edző lenni. A mai fejemmel azt látom, hogy az egy nagyon nehéz kihívás a versenysportolóknak az életében, hogy amikor abba hagyják, akkor hát pici túlzással a nulláról kell indulni, és egy teljesen új életet felépíteni. Az én esetemben szerintem az plusz nehéz volt, hogy ez olyan 36-38 éves korom környékén történt meg. Tehát én addig játszottam, 36 éves koromig voltam profi jégkorongozó, ha ezt a időszakot nevezhetjük profinak, és 36 évesen, attól függetlenül, hogy már volt vállalkozásom, volt befektetésem, nagyon nehéz volt a nulláról elindulni. Jó kapcsolatrendszerem van, sok barátom, de mégis nem adódtak. Úgy éreztem, hogy nincsenek olyan lehetőségeim, amit én előzetesen elképzeltem. És akkor emiatt kézenfekvő volt az, hogy edző legyek. A edzősködést megszerettem, tetszett, természetesen rengeteg előnye van. Utánpótlással foglalkozni jó érzés, és ott alkotni, eredményeket elérni, átadni azt, amit tapasztaltál, fantasztikusan jó. De ugye az életvitel az ugyanaz maradt, mint ami előtte egész életemben volt, és éreztem magamon, hogy kezdem azt megunni, kezdek besokalni abból, hogy mindig mindent a jégkorong mögé kell sorolni. Játékosként ez abszolút nem jelentett problémát. Itt edzőként már azt gondolom, hogy ez erőteljesen elgondolkoztatott. Belátni a vezetői oldalára a sportnak, az nem volt egy jó élmény. Ott is sok negatívummal találkoztam. És összességében nem éreztem olyan igazán jól magam. Voltak fantasztikusan jó részei, voltak olyanok, amiket szerettem. Talán mondhatom, hogy van olyan, amire büszke is vagyok, de amit játékosként beleraktam, és úgy érzem, hogy eredményes is lett, edzőként kb. Bele se raktam. És így nem is lehetett olyan szinten eredményes. És végül is egy épületüzemeltetéssel foglalkozó cégem van, együtt dolgozom a testvéremmel, édesapám régóta ezzel foglalkozik, mi teljesen külön vagyunk.
1: És akkor szakítottál a jégkoronggal ezzel a világgal?
0: Alapvetően igen. Érdekes egybeesés, hogy mire lett diplomám, ugye a junior válogatott szövetségi kapitányi pozícióhoz mindenképp szükségeltetett a testnevelési egyetemi diploma, ezért elkezdtem az iskolát, meg is csináltam, de mire diplomám lett, addigra már nem foglalkoztam a jégkoronggal. Azt nem tudom ebben a pillanatban, hogy ez így fog-e maradni a végletekig, de egyelőre úgy érzem, ahogy már korábban említettem is a családom vonatkozásában, hogy szerintem most én megtaláltam a helyem, és így jól érzem magam, és igyekszem olyan dolgokra időt szánni, amire a sportolói pályafutásom során nem tudtam, vagy ahogy említettem, hátrébb kellett sorolnom, és kevesebb időt tudtam rászánni.
1: Tehát például elmenni a családdal, akkor három fős kis, nem tudom, kirándulni szoktatok-e?
0: Abszolút. Igen. Tehát szerintem egy jó példa, ugye nagyon sokáig a családba, ugye a karácsonyi különböző szervezések, és hogy mikor, hol, mi legyen, az 100%-osan hozzám igazodott.
1: És akkor a jégkorong az karácsonykor is van, olyan, mint az angol foci.
0: Hát igen, tehát ugye az osztrák bajnokságban 26-án meccs van, sok a néző, pont ez itt nem kérdés. És akkor ugye amikor ebből ugye elkezdtem kilépni, akkor mondták, hogy kérdezték ugyanúgy, hogy na akkor hogy? Mondom, nekem mindegy. Hogy mindegy? Hát mondom, ráérek 24-én is, 25-én is, meg 26-án is. Mondjátok, hogy csináljuk, mikor, hova menjünk, és szerintem ez tökéletesen tükrözi a különbséget. Nyilván ez mindenre igaz. Legyen szó csak arról, hogy nem tudom, a barátaimmal megnézzük-e a A-csoportos világbajnokság mérkőzését.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrást, a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották, itt a Nemzeti Sportrádióban. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy... Illetve gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története, egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
3: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam, kint a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzóerejével, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lenült a P-szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba. Így van. És a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
2: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
3: Így van. De hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt. De olyan 50-60 ezer ember rendszeres kim volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
2: És oldatlanul találkozniuk kellett.
3: Oldatlanul találkozniuk kellett, de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen, ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek, és teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76-ban. Akkor az
2: 76, Fradi akkor lett bajnok.
3: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
2: 5 góra.
3: Így van, és akkor...
4: És Vickó fogta, aki a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknál különféle összeesküvés elméleteket generált.
2: Igen. Erről a meccsről mesélte utólag talán Nyilasi, hogy... előző este elvitték a törőt.
3: Igen.
2: A saját baráti körük, Szabó Feri. És ami ennél is fontosabb, néhány Fradi szurkoló,
3: igen,
2: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itt lassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben. Kis túlzással mentő vitte haza.
4: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
2: Tessék. Másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőny egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért.
3: Kapaszenzációsan játszott egyébként
2: az Újpest.
3: De a másik, ha már itt a 10-est említjük, a Kakasnak volt egy 10-es, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és most nem akarom így mondani, hogy a törő utódnak kikiáltott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
2: korpor,
3: persze. Hogy ő is kapott 10-est 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a 10-es osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
2: nem volt olyan sok belőlük.
3: Erről van szó. És kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a Vickót leszámít.
2: Azt hiszem Garabai Imrétől, aki szintén az egy enyhén szóval is fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a vastagon a 80-as évekből még bőséggel játszott kettős rangadókat, mint honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinnültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásában egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
4: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garabai időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott.
2: És hát ha már sorozatban nyertek három bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a magyar NB1-nek a Honvéd.
4: Igen, és ugye
2: annak a magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
4: Meg a Verebesféle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a Jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a Jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A barátnőm...
2: Az rögtön a 8-3 utáni évben volt.
4: Nem, ez kicsit később volt.
2: De akkor nem szerintem a következő bajnokság tavasszal, nem? Vagy 79? Nem. Jó, lehet. 78 vagy 79.
4: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az ének tanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élet első meccsére.
2: Ebből is láttam, hogy milyen megbízható fiú vagy.
4: Így van. Zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egyirányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rúgott az Újpest egy 11-est, ezzel szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, amikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki, 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
2: Szakértővé vált 45 perc alatt.
4: Párja 42 perc alatt szakértővé vált.
2: Mondtad, hogy apád vitt először meccsen, fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathely, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül. És egyszerűen egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, egy gyereknek voltam 10 éves, ez egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és egyszer csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol ért volna addig?
3: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, ugye én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így csirtelne egy kontra ellenpont.
2: Hát a 60-as években mindenképpen.
3: Tihékkel, az komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk, és az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész.
2: Bőrig.
3: Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
4: Hát egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem.
2: Egy kettős rangadó jutott eszed.
4: Volt egy olyan kettős rangadó, amikor végig szakadt az eső.
2: 87-ben már kopaszott.
4: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem voltunk semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit Szigetbe menekültünk. Aztán szigetszentmiklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út. Hazáig gyerektem, otthon egyből befeküdtem egy forró kád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangadó mindenképpen megérte. Mert az tényleg a magyar futball legzsenyálisabb találmánya. Ez meggyőződésem.
3: Így van. Így van. Akkor... bocsánat, jó, mondjad, Pista,
2: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt népstadion, tehát 53-ban lett népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus Fradi-Vasas Honvéd Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi és egy vidéki csapat meccsét, tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat így mindig van. Ugyanazon a meccs napon játszon páros meccseket.
3: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a kádárrendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akkor 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre a forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összejött.
2: Sokan együtt az nem így jó.
3: Van. Tehát ezért volt az, hogy a Verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy Fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, kaptál hogy hagy menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányba volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell, kell az embereknek. Tehát ezzel tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát minden, szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogyha felszálltam a 68-as villamosra a Móricz Zsigmond körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos, és nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton, ha elmentél, ma utána jött a Stefánia, meg, a Népszedünti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-be, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya, ott ha nem voltál ott teljesen az első meccsen,
2: a
3: akkor már a más...
2: Dromosz az a szobor. A szobor, igen.
3: És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
2: A második meccs.
3: Így van, és ez megcsapta Pázsitnak az illata, és a, tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nico Flex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozánt kentük, vagy a Nico Flex, és érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
2: Ez még nem is beszólás.
3: Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter, vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejelni, és akkor látod, hogy a cipője ott van a válladnál.
4: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt kiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méter egy olyan bávány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt van a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
3: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen, annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, kluboktól függetlenül.
2: Na de ezt fordítsuk meg. A játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
4: Pontosan.
2: Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
4: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiára boda szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, hát 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
2: Biztos megszámolta.
4: Hát jó, de
3: nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. Ez sima ügy.
2: Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor a lovas rendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy Boris Zuhang beszólt, hogy Huszár lép F4.
4: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, hogy kis kardlap, de semmi. Viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könnygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könnygáz. De a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy fél grill csirkét meg fogok enni, és hogy beléptem abba a talpon állóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtak be minket.
2: Utána azonosítható legyen a grill csirkésnél,
4: szóval a szurkoló. Ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazengedtek a kettős rangodóról, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt még hozzá, Fradi Vasas. A Fradi Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozásom, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni. És mondtak, hogy a Balaj nem normál, és múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogy a szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normális, ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni. Hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymásra nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzettel figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, ami volt a lelátón.

0: az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják ők voltak a köldögzsinóra a pályán történt. Hát, persze ez nem csak egy-kettős rangonó volt így, hanem adott esetben egy válogatott meccsen is, de szóval volt egy jó...
1: Hogy a Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k, ott az alsó karéna, hát nem az, hogy higién nem volt, hát hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
0: És közben, hogy le nem maradjanak semmiről, ami a pályán történik.
1: Félelmetes.
2: Nem kettős rangadó legfeljebb kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsétő a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdődött a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barát öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózdra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
0: ennyi múlik, na innen folytatjuk. Mindjárt.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
0: Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik, ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, az annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni a gyepen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat a 60-as években tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan négy fővárosi csapat, de az nem a négy nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
2: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangod az, amikor a négy nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban 6 ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Csepel, a BVSC, az
0: BVSC
2: MTK.
0: Akkor még nem volt.
2: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzés a stadionba egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
0: Az egyiket majdnem a főpályáról.
2: Így van, ahogy mondod innen, tehát emlékeztek rá, óriási.
0: De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
2: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később már jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuth Díaz színész
1: volt. Ezt akarom mondani, mert én is volt egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ez egy marha jó futballosztak.
2: Mert azt láttuk, hogy a 70x. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rúgott 3-at az Újpest, és ez most arra a felvetésedre a reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a négyes körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
1: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Ülőjúti új pályát, és amikor előtte a stadion volt a hazai meccs, tehát ugye még a Flóri 74-ből az Zalaegerszegen ott búcsúzott egyébként, az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, mert amikor beszorult a stadionból, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a klasszikus értelemben.
0: Mennyivel járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a négy legjobb magyar csapata az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videóton, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
2: lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato.

0: megható. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok mintha egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkor fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
1: Amit említettem, bocsánat, a 84 áprilisában, amikor ugye a kisany tízest kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt. Tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze. Csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen a kettős rangadó első meccsére ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés még, ha első meccs van akkor is.
2: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákiától elszenvedett pót mérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be úgy a nézőszám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek. 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
0: Sőt, ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóba négy napra rá, december 7-én a Népstadionban Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott. Fradi Honvéd a Népstadionban 1000 néző.
1: Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van. Okay. Ez, jó.
2: De 70 tavasz, tehát most nem közvetlenül utána, mert hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt. Aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel, vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, a 60 ezer előtt teljesen áll, 60-65 ezer előtt teljesen általános nézőszám volt, mondjuk egy Fradi-Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban.
1: Felvetődik azért, és említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelenbe érünk, vagy próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
2: Az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
1: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
2: Volt, az ETL Budafok erről van szó,
1: 30-40 ezer ember persze. Volt, tehát erre azt mondom,
2: tehát a helyszelleme átalakult, is nagyon sokat számít.
1: Erről van szó, ezt akartam, a helyszelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
2: Hát a Puskás Arénában a válogatott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
1: nem
2: ott
1: az 50 az más ezer, tészta, más
2: nem tud kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs. De a magyar kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy magyar kupa döntőn most
1: ezért
2: is,
1: mondom,
2: most
1: hogy
2: is
1: esetleg
2: biztos vissza, vagyok benne,
1: esetleg
2: Fradi
1: vissza lehetne hozni.
2: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
1: Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
0: Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de az alapvetően szereti az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második, harmadik fordulóra készítenek olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ha úgy tetszik, pesti nagycsapat egymással játszon, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
2: Ennyi irányítás belefér.
0: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás Arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
2: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direkt behazai pálya, de azért ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
1: Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
0: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ha úgy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
2: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esély egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
1: Ennek a négy csapatnak.
0: Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérném ennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
1: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor mi a válogatottba kikaptunk a portugáloktól, jó, azok a sztárok, benficások voltak, az Ezébi, a Simões meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt, az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
2: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
1: Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győzelem. Hát említsük már meg a Puskás Lajos, meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
2: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy, amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás Stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öreg fiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
1: a Puskás stadiont, tehát
2: ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
1: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-tól 6. helyig és utána, és tényleg akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba, tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez...
2: Ami mindjárt kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangadó.
1: Így van, de generál egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleményem. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
2: Mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
0: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadón még egyszer üljek úgy a lelátón, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtani hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az Újpesti Dózsa csapatai között.
1: És a sportinduló pattogó.
0: És a sportinduló pattog. És igen,
2: az
0: igen.
2: Nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
0: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard nem tudtunk kimondani, csak hogy scorebardo, vagy nem tudom mi. Egy-két betű úgy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltat, hogy neki
2: jól. Ami kiégett, az soha többet nem javították meg.
3: Igen, óriási, így volt.
2: Korszínvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
1: Így van, és semmi bántódása.
2: A Dózsa szektorban is vidáman szurkolt a Fradinak, és
1: semmi bántódása nem esett.
2: Halára kereste magát nyilvánvaló minden kettős rangadó.
1: Így dobálta két kézzel a Frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
2: Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor Kalap köztük jár.
0: Hosszúti a Frutti, a rágógumi, Kalapnak a fi egyébként a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozó, a Ferencváros színeibe. és még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi újpesti jégkorong, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zőlejék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként Kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
1: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zőlejnél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zőlej, hanem mondja a Kiskalap.
0: A Kiskalap.
2: Természetesen sztár volt Kalap. Tehát egy frutti árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy frutti árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
1: Lehet, hogy MTK igen, de az egyetértés már nem lesz. Tehát
2: hát már nem MTK-VM a VM.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális négyhez?
0: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a négyet vinném be. Aztán, ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor miért pont az a négy és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
2: hiszen
0: nekem...
2: Hiszen az MTK persze. Eddig is NB1-es volt, igen, a Vasas meg a Honvéd meg most jutott
0: fel. Én gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangadó, és mondtam, miért lenne ez örök rangadó? Hát miköz az MTK-nak ez az egészhez? Úgyhogy tehát tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
1: Maradjon az eredeti négy.
2: Jó van, hát megnézzük, egyébként részemre alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
1: A persze, 21.
2: században,
1: marketing is,
2: 21. században bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy az mindenkinek tessen,
1: sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszélt, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attila, kosárlabdacsapat, de nem ez a lényeg.
2: És Dózsás.
1: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészet, tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Figyesnek az előadását. Lehet, hogy arra te már nem jártam, mert te nem fiatal.
2: Nem.
1: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardeli nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műjegyetemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Frigyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkoló volt, ő felvállaltan Újpest szurkoló, mi elvileg nem vállalhatjuk fel, nem
2: tehát,
1: mindegy.
2: Tehát ő a Földtani nem. Intézet felőli karéjban
1: nagyon jó ezeket mondod,
2: a meccseket.
1: De ugye ő az ember, ő a mérnök, mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi Népstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardeli, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akart
2: hát
1: hagyni.
2: Most látványelemként vannak
1: és látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is a középső öltöző főépület.
2: Ott viszont az eredeti épület.
1: Ezt akarom mondani.
2: Kipofúzva.
1: Tehát magyarul menne van a hagyomány.
2: A toronyépület, ami egy pár emeletes kis.
1: Tehát megmaradt a hagyomány,
2: kubus.
1: Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány, környezet, funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze egy mostani válogatottra megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Floriánt, mint vagy egy Farkas Jancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
2: Azért elképzelem, amit Skardeli elindul a Puskás Arénába, hogy kimegyek a stadionomba.
1: Persze.
2: Na
1: persze.
2: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti. Meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, vagy a klubok térfelén pattog. Kettős rangadók, Újpest, Ferencváros, illetve a frissen feljutó Vasas és Honvéd. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle Balai Attilának és Turi Gábornak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Egy év múlva kezdődik Budapesten a 2027-es vizes világbajnokság. Egy bő egy évtized alatt a harmadik. Szántó Dávidot köszöntöm nagy szeretettel. Itt a titulussal egy kicsit bajba vagyok, de csak egy kicsit, mert felül kezdhetném onnan, hogy kollégáról beszélgettünk, mégiscsak a Telesport, majd a Digisport kiváló kommentátoráról, műsorvezetőjéről van szó. Másfelől viszont a szervezőbizottság operatív igazgatójáról, ami azért már egy sokkal fajsúlyosabb cím, illetve ma délelőtt óta azt is tudjuk, ha már hinni lehet, de mélyne lehetne az aktuális sport államtitkárnak, Kánoki Kis Attilának, hogy a jövőben helyettes államtitkára leszel, az egyik helyettes államtitkára, mert azt hiszem háromról van szó. Szóval az Zuhanyhíradó ezt már korábban rebesgette, tudom, hogy még most sem hivatalos, de azért ez már viszonylag hivatalosnak tekinthető. Na most ezt a kettőt, mert most a riporterségtől szakadjunk le, ezt az operatív igazgató és a helyettes államtitkár az előttünk álló egy évben párhuzamosan miként hogyan tud megférni egymás mellett, mert gondolom ez a te agyadban is azért egy égető kérdés.
3: Ez így van, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát állítólag a klónozás már tart olyan szinten, hogy meg lehet próbálkozni ezzel is, de komolyra fordítva, az biztos, hogy komoly kihívás lesz majd a kettőt együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném, mert ez a világbajnokság 2017 óta igazából annyira közel áll a szívemhez, és azt gondolom, hogy az a csapat, amelyikkel mi csináltuk az elmúlt években ezt a rengeteg világversenyt, az is annyira közel áll a szívemhez, és annyira profi csapat, hogy nagyon nehéz lenne őket otthagyni egyfelől. Másfelől pedig, és ezt nem én mondom, de szerénytelenül azért vállalom ezt, másoktól, nemzetközi szövetségtől, vezetőktől hallottam, hogy azért bíznak bennem. Úgyhogy az, hogyha én ott vagyok ezzel a csapattal, akkor az valamilyen szinten garancia arra, hogy a megfelelő színvonalon kerül majd megrendezésre ez a VB.
2: Ebben biztos vagyunk, főleg azért, mert már a harmadik, ez már Aquatics Coming Home, ha már van Football Coming Home, akkor ezt most már lassan kijelenthetjük, bár van hivatalos szlogenje, ugye Make Waves, ennek a következő VB-nek.
3: Kicsit de... egyébként bánom most, hogy így mondod, hogy, na, hogy már elfogadtuk ezt a Make Waves-t, hát mert ez akkor a Coming Home az...
2: Majd ha lesz meg. Na, mert ugye csak egy minimális történeti visszatekintés. 17-ben mi úgy lettünk VB rendezők, hozzáteszem egy grandiózus, nagyon látványos világbajnokságot rendezett 17-ben Budapest, hogy a mexikói Guadalajara lett volna az eredeti, csak a mi meg a 21-re pályáztunk. Na de akkor az volt, hogy jó, de akkor beugrunk, megcsináljuk. Így viszont megkapta ugye Fukuoka a 21-est, amit aztán a Covid miatt meg se rendeztek 21-ben, nem átolták 22-re, viszont Fukuoka...
3: 23-ra.
2: Vagy 23-ra, közben Fukuoka ugye visszalépett, és akkor az úgy voltunk vele, hogy hát akkor csináljuk ezt is. És most meg 27-et írunk, illetve most még csak 26-ot, de közben pályáztunk a 27-esre, ez most egy teljesen normális pályázat, megnyertük, akkor lesz, mi rendezzük. Mennyit lehet hasznosítani, nyilván rengeteget, a 17-es, az első két vizes VB, hazai rendezésű vizes VB tapasztalataiból?
3: Hát rengeteget, ahogy te is mondod, és az az érdekes, hogyha visszanéznénk most, hogy hol álltunk mi szervező csapat, mi magyarok tudásban, tapasztalatban, akkor azért legyünk őszintén, egy kicsit megmosolyogtató, mert totál amatőrök voltunk, annak ellenére, hogy Európa bajnokságokat már rendeztünk, annak ellenére, hogy azért elég komoly tudás tapasztalat halmozódott már fel, akár más sportágakban is, de ez valami egészen új volt. Ez ténylegesen a világ top 5 nemzetközi versenyben benne van. Akkor ez volt Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, és mi menet közben tanultunk. Tehát erről lehet, hogy egyszer majd a kollégákkal könyvet írunk, hogy hogyan sikerült tető alá hozni ezt a 17-es világbajnokságot, de sikerült, és most nagy szavakat használva minden idők legjobbja, mondták ezt rá.
2: Semmi túlzás nem volt benne, szerintem sem.
3: Szerintem sem egyébként.
2: Már a 17-esről beszélünk.
3: Azt gondolom, hogy szintet ugrottunk, tehát az addigi világbajnokságokhoz képest ez, ami Budapesten volt, ez tényleg egy másik kategória. És akkor erre építettünk utána a későbbiekben, szó sem volt arról, hogy mi 22-ben VB-t rendezünk, az valóban egy ilyen spontán hirtelen vállalás volt. Valakinek volt egy vad gondolata, és aztán ezt végigvittük, és megcsináltuk azt a VB-t is, És tényleg annyi versenyt rendeztünk menet közben. És tudom, hogy sokaknak már...
2: Rövidpályás világbajnokság.
3: Igen, ugye 24-ben volt rövidpályás világbajnokság, világkupákat is hoztunk ide, volt junior világbajnokság. Szóval lehet, hogy már egy kicsit sok is, de úgy voltunk vele, hogy ha már elnyertük, ezt 2019-ben nyertük el a 27-es VB rendezési jogát.
2: Amikor még arról nem lehetett tudni, hogy Fukuoka majd közben visszalép.
3: Akkor még semmit nem lehetett sejteni. Akkor úgy voltunk vele, hogy rengeteg időnk van felkészülni. Most ez egy kicsit rövidebb idő lett a többi VB, meg a többi esemény miatt. De lényeg az, hogy úgy voltunk vele, hogy szeretnénk 27-re valami nagyon-nagyon szépet, jót nyújtani.
2: Ugye te úszásból jöttél, vagy úszó is voltál, jöttél, tehát az úszás az rendben is van, de azért ez egy multisport esemény, mert rendben van, hogy a Nemzetközi Szövetség az közös, és a világ vagy a Nobid is kezeli, hogy World Aquatics, de Magyarország nem így kezeli, Magyarország úgy kezeli, hogy műugrás, műúszás, vízilabda, nyílt vízi úszás, medencés úszás, tehát az úszásból jöttél, de azért itt vízilabda is van, meg más egyéb vizes sportok is vannak, nyilván azt is, ezeket a sportágokat is meg kellett tanulni, hogy ilyen rossz magyarsággal mondjam, mert az egy más közeg, más emberek, más jellegű lebonyolítás, főleg a vízilabda, az egy csapatsport, annak is van egy sajátos belső közege.
3: Persze, de ugye ezért van az, hogy a szervezésbe mindig bevonjuk az adott szövetségeket is, a társszövetségeket. Tehát az, hogy most ez a hivatalosan Magyar Úszószövetség égisze alatt zajlik, ez azért van, mert a Nemzetközi Úszószövetségnek, a World Aquaticsnak csak egy tagja lehet, az meg a Magyar Úszószövetség, tehát a MUSZ-szal kötött szerződést annak idején a World Aquatics. Az, hogy meg kell tanulni, igen, én 17-ben sportigazgató voltam, ami azt jelentette, hogy igazából azokért a dolgokért feleltem, ami konkrétan ott a versenymedencében vagy a medence környékén történik, viszont mindegyik sportágban, tehát 6 sportág volt már akkor is, ugye az óriás toronyugrás nem sokkal előttünk debütált. 6 sportágban, és meg kellett tanulni, ahogy te is mondod, műugróul, vízilabdázóul, stb. Stb. Aztán a következő időszakban már a teljes szervezőcsapatot vezettem, ez pedig azt jelentette, hogy nagyon sok minden másra is rá kellett látnom, ami nem sportág specifikus. Tehát mondjuk egy szállás, vagy egy logisztika, vagy a VIP vendégek, legalább 20 területet föl lehetne sorolni, ez nem sportág specifikus, úgyhogy ezeket kellett megtanulni, de azt gondolom, hogy 17 az egy nagyon-nagyon jó lecke volt, sok szempontból, és ezt tudtuk hasznosítani a későbbiekben is.
2: Mondod a szállást, mondod a VIP vendégeket, hozzávetőlegesen mire számíthatunk? Hány sportoló érkezik, hány a versennyel kapcsolatos ember érkezik, mert itt edzőktől, vezetőktől kezdve médiáig, megint egy külön kaszt, hány szurkoló érkezik, ugye itt Masters VB is lesz, tehát mindent összevetve ez egy óriási logisztikai feladat. Magyarországra külföldről nagyjából, akik kizárólag a VB, de most mindegy, melyik sportágról beszélgetünk, sőt, még az is mindegy, hogy elitről vagy szeniorról, hány turistát, hány vendéget várhatunk, mert gondolom nem keveset.
3: Na jó, mindjárt akkor elkezdjük a matematika órát, ha van egy kis idő. Ugye a Mastert jó, hogy említetted, mert ez például egy újítás lesz. Ilyet korábban nem csináltak, valamiért mi jó ötletnek tartjuk ezt.
2: Öreg fiúk, csak hogy magyar, öreg fiúk, öreg lányok, csak
3: igen,
2: hogy magyarul
3: öreg fiúk, öreg, magyarul Masters.
2: Igen.
3: Szóval elvileg kötelező a rendes világbajnokság után megrendezni a Masters világbajnokságot. Ez már hosszú-hosszú évek óta így van, és általában az úgy szokott történni, hogy kicsit több, mint 2 hét az Elite VB, utána van 1 hét ilyen átalakítás, fellélegzés, rákészülés, és utána még egyszer mondjuk 10 nap a Masters világbajnokság. Így az egész az valamivel több, mint 1 hónap szokott lenni. Mi gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy miért nem csináljuk egyszerre a kettőt, miért nem csináljuk párhuzamosan. Bízunk magunkban, bízunk a létesítményeinkben, meg bízunk a szervezőcsapatban, mert megvan az a csúnya szóval know-how mindenkiben, hogy képesek legyünk ezt bevállalni. Úgyhogy, és ez sikerült a Nemzetközi Szövetségen is átverni, ezt a kezdeményezést, úgy fog kinézni, hogy miközben zajlanak az elit versenyek, azzal párhuzamosan jönnek ezek a master sportolók, és hát nagyon trükkösen úgy találtuk ki az időbeosztást, hogy mondjuk a Masters úszás befejeződik, nem tudom, egy szombati napon, és vasárnaptól kezdődik az elit úszás. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, master sportolók, akik élnek, halnak az úszásért, és családdal jönnek ide egyébként, ők itt akarnak majd még maradni, a világ legjobbjait megnézni, ha már csak plusz néhány éjszakát ki kell fizetni, úgyhogy ezzel nézőt is nyerünk, potenciális nézőket, mindegyik sportágban egyébként, nem csak az úszásban, másfelől meg azért rengeteg bevétel is jön majd Magyarországra. Na és akkor számoljunk. Tehát a Masters-re legalább egy ilyen 10 000 sportolót várunk, majd meglátjuk. Könnyen lehet, hogy meg kell majd húznunk.
2: Az egy nyári olimpiának a
3: igen. Azzal az apró kis megjegyzéssel, hogy a nyári olimpia mindenki nagyon fegyelmezett, és arra koncentrál, hogy ő most jól teljesítsen, a master sportolók meg város nézni jönnek, jól érezni magukat, és mindemellett még egyébként nagyon komoly sport teljesítményt is letesznek az asztalra, de mégiscsak más az a közeg. Na, és akkor ők hoznak magukkal általában családot is, mert nyáron van egy kellemes desztináció, jöjjünk akkor közösen szurkolni apukának, anyukának, nagymamának. Úgyhogy most hányan érkeznek így a 10 000 sportoló fölött, azt gondolom legalább 2-vel, hanem 3-mal meg kell szorozni. És akkor ott van az elit, amire sportolók, sportvezetők, edzők, masszőrök, stb. Az legalább egy ilyen 5 000-es létszám. A média az még egyszer 1000, legalább ugye beleértve a különböző televíziós társaságokat is. A VIP vendégek, az is egy komoly szám.
2: És a szurkoló, aki nem master.
3: Na, és akkor jön az, hogy mindenki látni szeretné ezt az eseményt. Azért is, mert olimpiai kvalifikáció lesz a legtöbb sportágban, tehát ténylegesen nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, meg azért is, mert szeretik ezeket a sportágokat. Nyilván a vízilabda az nálunk speciális, sokkal több lesz a magyar szurkoló, mint a külföldi, de mondjuk szinkronúszásban, műugrásban, vagy úszásban is rengeteg külföldi szurkolóra számítunk.
2: Jó, ezt most nem fogok utána számolni, de egy bődületes nagy szám jön ki, és ez nem is csak a szervezőbizottságnak a feladata, hanem szerintem a fővárostól kezdve ebbe rengeteg mindenkinek lesz majd szerepe. Na, akkor nézzük a helyszíneket. Hát mindjárt az MVM Domba volt ma a sajtótájékoztató. Az MVM Domba, ami eddig ugye egyáltalán nem volt része a budapesti vízes VB-k történetének, már csak az ESM 22 januárjában a férfi kézi EB-vel debütált, most viszont hangsúlyos központi szerepe lesz a világbajnokságon. Ez pontosan hogy is néz ki? Azt az rögzítsük, hogy ez mondjuk egy 20 000-es, durván, sőt több, de egy durván 20 000-es lelátó, nyilván Közép-Európa legnagyobb rendezvénycsarnokáról beszélgetünk.
3: Jó, szerintem ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem a Duna Arena, vagy miért MVM lett a Duna Arena helyett? Ezt mindig kijavítom, hogy nem helyette, hanem mellette. És azt gondolom, hogy ebben az országban kevesen szeretik nálam jobban a Duna Arénát. Volt alkalmam sokszor feltérképezni, és szerintem minden négyzetcentiméterét ismerem már, de jelenleg arra alkalmatlan, hogy sok-sok-sok ezer szurkolót be tudjunk engedni.
2: Most nem lehetne úgy visszaépíteni, mert a World Aquatics-et is ott építik, ugye? Mert az meg ide költözik, vagy költözött Budapestre.
3: Igen, hát ha vissza szeretnénk építeni, az elképesztően sok forintba kerülne. Történtek már egyébként, voltak vizsgálatok ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne, tehát őszintén többszörösében, mint mondjuk az MVM Dómot kibérelni, és oda a mobil medencét felépíteni. Többszörös. Másrészt meg időben, egyszerűen kicsúsztunk már az időből, tehát azt, hogy újra kinyissuk a Duna Arénát, oldalt, hogy beférjen a Nemzetközi Szövetség által megkövetelt nagyjából 10 000 ember, azt mondjuk legkésőbb márciusban el kellett volna kezdeni, hogy kellő időben befejeződjenek a munkálatok. Tehát opció volt ez, de elvetettük ezekből az okokból kifolyólag. Úgyhogy amit mondtam, hogy a szurkolók jelen helyzetben nagyjából 1500 szurkolót tudnánk beengedni mondjuk egy vízilabda döntőre. Hát a hajós Alfréd uszodában, ahol rendeztük a vízilabdát korábban, fürtökben lógtak az emberek, amikor a magyar válogatott játszott, és simán megteltek a 6-8 000-es lelátók. Akkor most mondjuk azt, hogy bocsánat, de 1500-nál meghúzzuk a vonalat, ugyanez az úszásra. A Kós Hubert vagy akár Milák Kristóf döntőt úszik, ebben az országban a mai napig 10 000-ek kíváncsiak rá, akkor mondjuk azt, hogy sorsolunk, és majd a szerencsések jöhetnek, vagy esetleg emeljük föl a jegyárakat az egekbe. Nem, mi azt szeretnénk, hogy minél több ember részese legyen ennek az élménynek.
2: Hát arra az MVM Dóma a legalkalmasabb, ez tény.
3: Ez így van. Még úgy is, hogy beteszünk egy mobil medencét, és ezáltal nagyjából az alsó karét elveszítjük, így is 10 000-esre tehető majd az a létszám, aki szurkolhatott minden egyes nap. Ugye vízilabdával kezdünk, tehát lemegy 2 hét vízilabda, és utána majd 9 nap úszás. Tehát így jön ki, hogy összesen 23 napos lesz a világbajnokság, ami egyébként ugye volt szó róla, hogy ha külön rendeznénk, akkor több mint egy hónap lenne. Nálunk egy ilyen kompakt esemény lesz 23 nap alatt, viszont igencsak impozáns helyszín, és nagyon bízom benne, hogy mindenütt teltházzal És akkor a Duna Aréna, hiszen...
2: De bocsánat, még annyi közvágás, hogy mégiscsak megszólalt belőled az úszó, hogy a Duna Aréna úszás, tehát a pólósoknak, ugye a póló Marakkánája az a Margit sziget, ugye így szokták emlegetni, tehát ők meg nyilván azt mondják, hogy de hát nem pont ők, de biztos van olyan vízilabda szurkoló, vagy akár játékos is, hát miért nem a Margit sziget? Na de ők is több néző előtt nagyon impozáns helyszínen fognak pólózni.
3: Szerintem mondhatom nyugodtan, hogy Madaras Norberttel, a Vízilabda Szövetség elnökével abszolút egyetértünk abban, hogy minél többen lehessenek részesei egy ilyen élménynek, és az MVM Dóm az abszolút adott. Ott tényleg mindent adott ahhoz, hogy rengetegen legyenek, és olyan hangulatot teremtsenek, amilyet mondjuk a Hajósban, vagy amilyet mondjuk Belgrádban megtapasztaltak már a mieink.
2: Na, Duna Aréna, nem marad versenyek nélkül a Duna Aréna sem.
3: Abszolút nem, hiszen ott lesz a műugrás, meg ott lesz a szinkronúszás. Tehát végig üzemben lesz majdnem a teljes világbajnokság ideje alatt, és azt gondolom, hogy azt meg is fogjuk majd tudni tölteni rendesen. Nagyon-nagyon sok külföldi jön majd, és egyre többen érdeklődnek a műugrás meg a szinkronúszás után itthonról is. Tehát az lesz a másik központi helyszíne, és ezt a World Aquatics is így kommunikálja, mi is így kommunikáljuk, hogy nem helyette, hanem mellette lesz majd.
2: A teljes schedule-t nem néztem, de a műugrás, műúszás gondolom az a nagyjából a vízilabda idejére esik, vagy az úszással is vannak átfedések? Mondjuk részletkérdés, mert nem ugyanabban...
3: A szinkronúszás, ott lesz majd átfedés az úszással, a műugrás meg a vízilabdával lesz nagyjából átfedésben.
2: Na, óriási látványhelyszínek voltak, elsőbb a 17-es VB-n, azért ne feledjük, ott a Hősök terén volt, ugye a szinkronúszásnak kialakított hihetetlen kulisszák előtt a versenymedencéje. Hát az óriás toronyugrás az a Parlamenttel szembe, ugye a Batthyány térnél fantasztikus kulisszák, és az pont az egyik olyan versenyszám, ahol az országimás, ha már behozzuk, mert kénytelenek vagyunk, meg kell is, az nagyon nagy lökést kap mondjuk egy ilyen óriás toronyugrásnál, és akkor még a nyílt vízről se beszélgettünk, de ugye jól tudom, itt még nincs is leütve pontosan, hogy mi lett, az óriás toronyugrással kezdjük. Alkalmasabb helyszín nem hiszem, hogy van, mint ahol volt 17-ben. Kérdés, hogy egy, van-e? Kettő, bármiről tudhatunk-e, ami a nyilvános, egyáltalán mik milyen lehetséges helyszínek versenyeznek, mert azért mondom, az országimás meg látvány szempontjából egy elsőrangú versenyről beszélgetünk.
3: Az biztos, hogy ez fantasztikus volt, és jó, hogy behoztad ezt az országimás, ország marketinget, mert meggyőződésem, hogy az óriás toronyugrás az erről szól, hogy behozták.
2: Olyan, mint a maratoni futás az atlétikában, a város legszebb pontjain futnak, hogy mindent megmutathassanak.
3: Igen, igen, de ezeket a elnézést a kifejezésért cirkuszi artistákat nem egy nagy csoportról beszélünk, tehát pár tucat óriás toronyugró van a világon, úgyhogy a sportértékben nem tud vetekedni a úszással, vízilabdával, nyílt vízi úszással, viszont mégis az egyik legnézettebb a World Aquatics világbajnokság alatt, nem véletlenül, és bolond az az ország, vagy az a város, amelyik nem használja ki ezt a fajta érdeklődés nézettséget. Volt olyan egyébként az elmúlt években, volt olyan város, amelyik nem foglalkozott az országimázsal, szerintem butaság, épp ezzel tudod még jobban eladni az adott várost, megmutatni a szépségeit. Ebből a szempontból nyilvánvalóan a helyszín, ahol 17-ben volt, az egészen különleges. Azt gondolom, hogy lehet hasonlót találni egyébként az országban. Még nincsen lecsapva. Tehát jelenleg is több terv van az asztalon.
2: Az országban, ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül Budapesten?
3: Nem feltétlenül Budapesten. Nyilván Budapest a hivatalos helyszíne a világbajnokságnak. Meglátjuk majd, hogy ebből mi lesz. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon hamarosan lezárjuk, hogy mik a helyszínek. A World Aquatics részéről is most már azért van nyomás, hogy egy évvel vagyunk az esemény előtt.
2: Ők is tudják.
3: Igen, igen. Velük is egyébként folyamatos egyeztetésben vagyunk. Sokszor jártuk már be közösen is a város nézve a különböző lehetőségeket. Egy kis türelmet szeretnék még kérni, hogy akkor kialakuljon, hogy pontosan hol lesz ez az ország marketingnek nagyon jót tevő óriás toronyugrás.
2: Na, de a nyílt vízi úszás az nem csak az ország marketingnek fontos, hanem az jó kézzelfogható érmek szempontjából is fontos, mert az egyik legeredményesebb sportágunk, és vélhetően az lesz jövőre is, de a várakozásokat tekintve biztos. Ugye ott már az előző két VB-n is, ugye egyszer úsztak a Balatonban, aztán úsztak a Lupatóban, de már hallottam én Kopaszigátról, sőt, még a Matyér is felvetődött valamikor, hát nem biztos, hogy az olyan feltétlenül volt sok valóságtartalma az egész történetnek, de amíg ugye nincs hivatalos, addig szóbeszéd viszont van. Szóval melyik irányba tartunk? Ugye ott sincs még hivatalos helyszín, vagy azt titok, hogy egyáltalán mik jönnek szóba?
3: Ezek mind szóba jöhetnek, amiket mondtál, de akkor még szóbeszédek lesznek egy darabig. Amíg nincs hivatalos helyszín, te mondtad, addig lesznek. Dolgozunk rajta. Most nyilván nem mondom, hogy nulláról el kell kezdeni mindent, mert nem, de az ismert okok miatt azért sok mindent át kell gondolni. Többek közt azt is, hogy akkor milyen helyszíneket vonunk be. A lényeg az, hogy költséghatékony legyen, a lényeg az, hogy transzparens legyen. Azt gondolom, hogy ezt a szervezőbizottság nevében tudom vállalni, hogy ez így is lesz. Úgyhogy,
2: hát mindestre az államtitkárság részéről egy elég erős kontroll alatt lesz a történet. Úgyhogy.
3: Ez biztos, igen.
2: Jó, és aztán az sem mindegy, hogy ne legyen fertőző az a víz, mert ha már nyílt víz, akkor ugye ez egy állandó téma, hát Párizs óta azt tudjuk, hogy ott, de most Fábián Bettina éppen most panaszkodott arra, hogy áldatlan állapotok vannak. Magyarország talán ebből a szempontból nem olyan drámai a helyzet, de azért nyilván erre is figyelni kell.
3: Persze, és egy dolog itt Fábián Bettivel kapcsolatban, hallgattam a Sportrádióban Gyurta Gegéig beszélgetését. Egy fontos dolog azért nem hangzott el, hogy elvileg minden szervezőnek meg van határozva, hogy milyen időközönként kell vízmintát vennie. Ez le van írva, hogy x héttel előtte, aztán x nappal előtte, még a versenynapja előtt is közvetlenül kell vízmintát, és akkor azt be kell vizsgáltatni. Most Szingapúrban például, a világbajnokságon 2025-ben, ott halasztani is kellett emiatt a versenyeket, mert egy teljesen váratlan dolog történt, és az adott napi vízminta azt mutatta, hogy már pedig ebben nem egészséges úszni. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy Setúbában hogyan történt a mintavétel, hogy ügyesen arrébb vitték a hajóval azokat, akik vették a mintát, vagy mi
2: valami volt, az biztos.
3: De azért erre mi nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és hál' Istennek azért ezt megúsztuk eddig Magyarországon.
2: Nem, mert ez így lesz ezután is, meg nem fessük az ördögöt a falra. Nézzük a VB látványelemeit. Hát van egy Make Waves, csapj hullámokat, vagy csinálj hullámokat, egy ilyen logónk volt, ugye Make History korábban, most hirtelen már nem is tudom melyiknek.
3: Az a 22-es.
2: A 22-esnek, Make History volt a szlogenje. Kabala figura van-e már, ha nincs, akkor mikorra várható? Mert ugye nyilván ilyeneket is szépen a verseny felvezetésébe, promójába, marketingébe vastagon használni kell.
3: Persze, de ugye most indultunk el, hogy egy év van hátra, most jelentettük.
2: Nem azt kérdeztem, hogy már miért nincs,
3: nem
2: hogy
3: nagyjából mondom,
2: hogyan tervezitek.
3: Fokozatosan mutatjuk be ezeket a arculati elemeket, lesz kabala, annak is eljön majd az ideje, hogy azt mikor mutatjuk be. Most ott tartunk, hogy a logót mutattuk be, meg ezt a bizonyos Make Waves szlogent. Az, hogy ez most rímel a Make History-re, való igaz, mindenki az a jó egy ilyen szlogenben, hogy mindenki azt lát bele, vagy azt hall bele, amit szeretne. Hogy ez áthallásra Make History-vel legyen, hiszen akár folytatása is lehet az előző világbajnokságnak, felülünk arra a hullámra, ami volt, ugye, 17-ben, 22-ben, de ezzel a hullámmal mi kifejezetten szerettünk volna foglalkozni, úgyhogy abszolút központi eleme lesz a kommunikációnknak. A hullám, maga a logó is, a betűtípus is hullámszerű lesz, és a szlogen is ez a Make Waves.
2: Nem tudom, most hányan dolgoznak egy évvel rajt előtt a 2027-es vizes VB sikerén, és azt sem tudom, mennyivel jövőre még többen fognak, tehát hogy közeledik a rajt, hogy mindent összehetve hány embert mozgat meg a VB direktbe vett szervezése.
3: Hogy most hányan dolgoznak, azt lehet, hogy meg tudom számolni néhány kézem.
2: Hát egy satszolást a jövőre nézve.
3: De hogy egy év múlva mi lesz, az biztos, hogy sokszorosa lesz. Azt gondolom, hogy az a maroknyi csapat, tényleg maroknyi, amelyik a korábbi VB-ken a központ volt, és amelyik irányította a folyamatokat, az jövőre is itt lesz. De nyilván itt összességében azért több száz emberről beszélünk. Tehát itt nagyon-nagyon sok embernek a munkája kell, és akkor még nem beszéltünk az önkéntesekről, szintén sok százas, hanem ezres nagyságrendben számítunk rájuk is. Tehát egy ekkora eseménynek a megrendezése, még egyszer, ez a világ sportjának az egyik legnagyobb eseménye. Egy ilyennek a megrendezéséhez az kell, hogy mindenki összefogjon, az egész ország összefogjon, és akár önkéntesként, akár szervezőként, akár szurkolóként, de vegye ki a részét belőle.
2: Ugye nagyon fontos dologra még nem esett szó, a 17-es és a 22-es VB is olimpia utáni VB volt, bocsánat, rögtön olimpia utáni VB, ellenben a 2027-es, az könnyű kiszámolni, az egy olimpia előtti VB, mert 28-ban rendezik Los Angelesbe, ráadásul az úszást azt hiszem 40 ezer néző előtt
3: így
2: majd,
3: van, tehát valami, stadionban,
2: valami egész extra, tehát ebből a szempontból jó ugrás, hogy nálunk egy 20 ezeres MVM Dóma a helyszín. Na, de innentől kezdve viszont, hogy VB előtt van, itt már kőkeményen, itt már szintidőket lehet úszni, itt már kvótákat osztanak adott esetben és sportáktól függően, tehát a várakozás, a fókusz az ilyen szemmel is nagyon is Budapesten lesz egy év múlva.
3: Az biztos, tehát ténylegesen a legjobbak jönnek majd el. Ha jól tudom, mindegyik sportágban.
2: Itt nincsen egy, most levezetek egy évet,
3: mert biztos, hogy
2: 27-ben senki sem vezet le.
3: Mindenki itt akar majd lenni. Tehát a világ legjobbjai minden egyes sportágban itt akarnak majd lenni, mert itt lehet igazából bebiztosítani a kvótákat, valóban úszásban szintidőt lehet elérni, de a legtöbb sportágban direkt kvótákat osztogatnak majd. Úgyhogy
2: ez a váltók is már talán úszásban.
3: A váltók is, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy VB lesz.

0: kiemelkedő jó szereplés, meg egy jó hangulat, mert ugye a kettő az összefügg, akkor azért mégse az igazi. Tehát ilyen értelemben mennyire vagy szurkoló, amikor már megy a VB?
1: Nyilván maximálisan szurkoló vagyok, meg nem vagyok saját magam ellensége, hogy te mondtad, hogyha sikerek vannak, jönnek a nézők, ha nincsenek sikerek, akkor nem annyira jönnek, bár Magyarországon szerintem nem ez a helyzet. Magyarországon mindig is kíváncsiak voltak a vízilabdázókra, mindig is kíváncsiak voltak az úszósztárokra, tehát azért őszintén szólva ettől én nem félek. A hangulatra nyilván rányomhatja a bélyegét, hogyha nem olyan sikeres. Az meg, hogy ez személy szerint engem hogyan érint, ők a sportolók, tehát az egész értük van, az egész róluk szól. Úgyhogy nekem az a lényeg, hogy a sportolók jól érezzék magukat, meg a szurkolók jól érezzék magukat. És ha ez megvan, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, hátradőlhetünk, meg megveregethetjük a saját vállunkat. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, mindannyian átvegünk egy kicsit szurkolóvá, mert szeretnénk, hogy jól sikerüljenek ezek a versenyek. A mi feladatunk az, érted, mint egy edzőnek, addig tudja segíteni, amíg az adott versenyző be nem ugrik a vízbe. Nekünk is az a feladat, hogy mindent mögéjük tegyünk, hogy minden kifogástalan legyen, minden tökéletesen működjön, legyen ott elég sok szurkoló, aki buzdítja őket, és segít az utolsó métereken, vagy az utolsó percekben. Ennyit tudunk mi tenni, és aztán megszurkolunk, hogy nehogy véletlenül az a rémálom valóra váljon, amit itt pedzegettél.
0: Nem, az nem rémálom, az egy teljesen fiktív, soha meg nem valósuló dolog. Na, ha már szurkoló jegyértékesítésről mit lehet tudni?
1: Mivel még ott tartunk, hogy ugye a helyszínek kialakítása, tehát itt minden egymásra épül, azt kell látni. Örülünk neki, hogy most egy év van hátra, van már arculatunk, de mindemellett, vagy ezzel párhuzamosan mi dolgozunk a helyszínekkel, hogy mik lesznek a helyszínek, aztán megrajzoljuk, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hány jegyet tudunk eladni, és aztán következik az, hogy indul a jegyértékesítési kampány. Az biztos, hogy nem akarjuk az utolsó pillanatra hagyni, azért sem, mert...
0: Bérletek nyilván lesznek, mert ez természetes.
1: Valószínűleg lesznek, igen. Megmondom, azért sokkal kényelmesebb helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy több nézői hely lesz majd, mint a korábbi világversenyeken volt itt Magyarországon, úgyhogy ennek ellenére mindenképpen szeretnénk teltházat biztosítani.
0: Egy év múlva ilyenkor milyen hangulatban, milyen idegállapotban lesz, de van rutinod ebben, hiszen már volt olyan, hogy kezdődött a VB és magyarországi VB és ott voltál, milyen emlékeid vannak erről? Tehát amikor gong és kezdődik.
1: A 17-esre nagyon emlékszem, ültünk egy szobában a akkori vezetővel, Szántó Évával, és elindult az első főcím, televíziós főcím, és egymásra néztünk, most itt sípolok egyet, hát ez elkezdődött. Tehát, hogy így esküszöm, most is libabőrös lettem, hogy visszaemlékszem erre a szituációra, hogy ami annyira hihetetlennek tűnt, és ahogy mondtam, kicsi amatőrön is álltunk ehhez az egész, vagyis nem úgy álltunk hozzá, csak úgy csöppentünk bele, hogy mégis sikerült összetenni, és elkezdődött. Az biztos, hogy most már azért rutinosabbak vagyunk mindannyian, úgyhogy egy év múlva nem valószínű, hogy ilyen döbbenet vagy meghatottság lesz bennem. Nyilván most délután 3:30, hát ilyenkor azért már javában zajlanak a műugró versenyek, a vízilabda torna is elkezdődött már ilyenkor, úgyhogy egy év múlva ilyenkor szerintem szaladgálok néhány helyszín között, telefonnal a fülemen, de alapvetően én bízom benne, hogy nyugodtan és elégedetten tudok majd körbenézni az egyes helyszíneken.
0: Van ilyen az én édes gyermekem érzésed, amikor így megy az a VB, amint te dolgozol, meg ugye te nem ott dolgozol, hanem az hónapokon előtte is dolgozol azon, ami ott megvalósul.
1: Jó, ez most már nagyon-nagyon ilyen személyes, de van, nekem az utolsó napon szokott eljönni. Tehát amikor vége van a versenyeknek, akár az utolsó vízilabda döntő, vagy az úszó versenyeknek az utolsó döntője lemegy, akkor én általában leszoktam ülni ott a medence partján, így magamba süllyedek, és akkor általában elöntenek az érzelmek, és akkor nyugszom meg, hogy na, ez is lement, ezt is teljesítettük. Ez a gyerek is szuper lett.
0: Na, de az még sokkal több, mint egy év múlva lesz, amikor egy majd véget is ér az, ami majd csak egy év múlva kezdődik. Na, hát Szántó Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Szerintem az elkövetkező egy évben is bőséggel lesz majd miről beszélgetni, hiszen már itt is vázoltál egy csomó olyan dolgot, helyszínkijelöléstől egy értékesítésig, ami még bőséggel előttünk van. Hát akkor egyfelől, mint így mondom, hogy a leendő helyettes sportszakállamtitkár, mert délelőtt óta azt is tudjuk, vagy azt is sejtjük, hogy az leszel, illetve mindenképpen a 2027-es FINA, vagy nem FINA, World Aquatics, vizes világbajnokság szervező bizottságának operatív igazgatója. Nagyon szépen

0: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor szurkolunk, hogy minden úgy alakuljon, ahogy azt elképzelitek.
1: Legyen így, köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt mindenkinek, mikrofonnal Elpap István, és itt van velünk Bene Ferenc, szia Feri!
2: Jó reggelt mindenkinek, szia István!
1: Szerkesztő kollégám, Big Falvi Tamás és a hangpulton dolgozó Nagy Máté nevében is nagy szeretettel köszöntük a hallgatókat. Na hát végre egy olyan nap, hogy tegnap se volt VB és ma sincs VB, erre nem volt példa a június 11-e óta, lesz még ilyen, mert ugye majd csütörtökön és pénteken is dupla szünnap lesz, négyen maradtak.
2: Hát már amennyire tegnap nem volt, bár én hajnali 6-ig azért fönn voltam egy csodálatos mérkőzés.
1: Amerikai idő szerint tegnap nem volt, magyar idő szerint valóban volt, mert 3-tól 5-ig ugye ment a, sőt, tovább, mint 3-tól 5-ig, 3-tól majdnem 6-ig ment az argentin-svájci negyed.
2: Ezt vasárnap délután éreztem, amikor úgy kókadtam az ebéd után, de megérte.
1: Hát jobb nyerni, mint kikapni, az argentinok szerintem nem fáradtak el, mert tovább jutottak, svájciak meg viszont nyilván borzalmasan érzik magukat, amúgy is 10 emberrel játszottak egy csomót. Te kiállítottad volna ezt a teljesen ostoba embolót?
2: Én megmondom őszintén, igen, mert valamilyen szinten azért a másik székbe is be kell ülni, tehát ő gyakorlatilag meg akarta téveszteni az ellenfelet, és Paredes ezt besárgázták.
1: A szabály szerint?
2: Igen, a szabály szerint, amellett, hogy nagyon mérges lennék a játékosra, mert teljesen értelmetlen a szituáció, ez szerintem egy rossz beidegződés lehetett. Ugye sok támadóban benne van, de általában 16-os környéki vagy belüli szituációknál, hogy próbálja eljátszani ezt a 11-esre a szabadrugást, ez teljesen irreleváns volt, kifelé tolta az oldalvonalnál, de annyira bugyuta, buta műesés volt.
1: Hát meg ha van VAR.
2: Hát meg ha van VAR, mert ugye a VAR-nál is lehet azt mondani,
1: hogy... Most már elég régóta van, már megszokhatták.
2: Egyrészt pontosan, a másrészt pedig azért VAR-nál is, hogyha azért van kontakt, meg én alapjában nem vagyok híve annak, hogyha egy játékos elesik faltot nem érően, mert miért ne eshetne el, akkor besárgázzák. De ez annyira bugyuta és annyira ügyetlen mozdulat volt, hogy szerintem nem tehetett mást a játékvezető.
1: Hát eleve, ha nem gurul ennyit ordítva emboló, hát, akkor nem kap, akkor nem feltétlenül kap sárgát Paredes.
2: Igen, meg ha nem kap sárgát. Nem másfél méterre van az ellenfél, tehát ja, tiszta röhely
1: volt. Hát nem is másfél, de azért jól látható. Egyébként pont a bíró oldaláról tényleg nem lehetett látni, hogy volt-e kontakt. Tehát igen, ebből a szempontból. De a partjelzőjéről viszont igen, és a partjelző mondjuk VAR nélkül is illett volna szólni.
2: Ez igaz.
1: De hogyha nem kap Paredes sárgát, akkor nem nézi a VAR.
2: Pontosan. Milyen érdekes.
1: Tehát ha nem gurul ennyit az emboló, akkor persze lehet, hogy nem kap a Paredes sárgát, ami miatt csinálta az egészet.
2: De az egészet, az a fájdalom az arcán, meg ahogy eljátszotta, hogy ott hú, de fáj neki, szóval én nem, ez nem való a sportpályán.
1: VAR nélkül, tehát ha mondjuk ez 10 éve van, akkor azt mondom, akkor, és az edzője vagyok, akkor azt mondom, hogy jól csinálta. Nehéz átnevelni, mi az embereket?
2: Igen.
1: Hát de tényleg, meg ott a, ugye ott te ösztönösen dönt, mert ez egy csatárnak amúgy a nagyjából a vérébe volt a varig.
2: Pontosan. De tényleg ez a lényeg ebben, hogy ez nem az van, hogy most átgondolta és megfontolta és eltervezte, hanem az tényleg így ösztönből jön a pillanat helyébe. Csak hát tényleg ki kéne, hogy írtsák a játékosok a fejükből ezt, mert most már 60 vagy 70 kameránál ez már nem lehet eljátszani.
1: Na jó, de hát konkrétan, ha nem is direktbe, de azért hazaküldte a csapatát.
2: Hazaküldte, és nyilván nem vagyok hív annak, hogy a játékvezető belenyúljon a mérkőzésbe, de ez annyira látványos és annyira buta dolog volt, hogy szerintem nem tehetett mást. Alapjában meg a VAR...
1: Ja, szabályszerű volt, persze.
2: Igen, persze. Meg a VAR-nak azért van egyfajta igazságtartalma, én mindig az igazság híve vagyok, viszont nyilván lehet csiszolni az időn, meg a döntésekkel elfolyatott időn, de én abszolút a VAR híve vagyok.
1: Mit írhatott a svájci sajtó? Hát amikor a Beckham egyébként azt nem kellett volna kiállítani, amikor ott felemelte a lábfejét, és a Simeone átesett rajta, és kiállították a 98-as végén az argentinok ellen, akkor azt hiszem a Daily Express, vagy valamelyik angol lap, vagy Daily Mirror azzal a címlapján jelent meg, hogy 10 hős oroszlán és egy hülye gyerek.
2: Hát igen.
1: Tehát konkrétan az angol, hát ehhez kép, akkor mit ír a svájci sajtó? Embolóról.
2: Lehet, hogy ma már finomabban fogalmaznak.
1: Hát vagy durvábban, mert az eset maga az durvább volt.
2: Igen, de én úgy gondolom, hogy összességében bár a kiállítás környéki szituációban, sőt a svájci gól után azért volt olyan periódus, amikor azért féltettem egy picit az argentinokat, de én nekem összességében nincs ezzel bajom. Szerintem a 4 legjobb válogatott jutott be a 4 közé.
1: Hát, ha más neve, mondjuk az világnézést első 4 helyezettje.
2: Igen.
1: Úgyhogy nem feltétlenül teljesen exakt, de ettől most még pont az.
2: Igen, de talán a VB-n nyújtott teljesítmény alapján is szerintem jogos ez, meg igazából most látunk igazán olyan drámai elődöntőket, hogy én legalábbis nem mernék vállalkozni arra, hogy megtippeljem, ki jut be a döntőbe.
1: Hát pedig meg kell majd tippelned, gondolom én, többször, több helyen. Egy viszont biztos, hogy ugye olyan 8 csapat jutott be, ráadásul 4 olyan párosításban 8 közé, hogy 4 korábbi világbajnok és 4 korábbi nem világbajnok, és most eldőlt, hogy mitán a 4 korábbi, hogy nem avatnak új világbajnokot. Mert
2: tényleg, hát erre nem is gondoltam, igen.
1: Hát 2010 a spanyolok óta nem volt új világbajnokunk, és 98-ban a franciák voltak előtte új világbajnokok.
2: Tényleg.
1: Mert egyébként azon gondolkozom, a 70-es VB-n ott biztos, hogy pedig ott még nem volt annyi volt világbajnok, de a 70-es VB-n ott németek, olaszok,
2: ott ugyanez volt.
1: Brazil, Uruguay, ott
2: így
1: jutott
2: van,
1: be négy,
2: és a négy között négy, volt
1: négy korábbi világbajnok, és azóta talán egyszer, de most hirtelen meg nem mondom, hogy mikor, egyszer még volt rá példa, hogy négy volt világbajnok kerüljön be a... Nem olyan egyszerű az, mert hát nincsenek olyan sokan.
2: Igen.
1: Mert a brazilok, argentinok, uruguayiak, Európából meg ugye német, olasz, angol, francia, spanyol, az kész. Ez a nyolc csapat. És abból az olaszok most már üzemszerűen ki se jutnak, tehát akkor az már akkor 7, Uruguay az olyan messze van ettől, hogy elmondhatatlan, akkor 6. És akkor a német meg a brazil, amelyik elhullott.
2: És hát jó rég volt, de a 82-es VB selejtező csoportunkból is 3-an benn voltak a 8 között. Érdekes. Norvégias. Svájc, ugye?
1: Meg az angolok.
2: Így van.
1: A románok nem tudtak volna. De valóban. De az milyen csoport, amikor persze még egy Szovjetunió van, meg egy Jugoszlávia van, tehát összesen 31-2 ország Európában, és az ötödik kalapból, tehát ahol a Luxemburgok vannak.
2: Igen.
1: Ötödik kalapból kapjuk Norvégiát. A negyedikből kaptuk Svájcot, ahol még szintén olyan csapatok voltak, hogy bárkit oda-vissza. Tehát igen. Az utcahossz a legerősebb csoportot nyertük meg.
2: Igen, de lehet, hogy ez jött jól nekünk, mert ugye az angolok, ha jól tudom, kikaptak Svájcba,
1: az angolok,
2: Norvégiába, tehát azok... mi oda-vissza kikaptunk tőlük, és ennek ellenére
1: megelőztük őket. De csak az angoloktól, mindenki más ellen megveretlenek voltunk. Persze.
2: Ez igaz, de hát ez jól jött nekünk.
1: Hát az, hogy azért ez most már tényleg egy kicsit ilyen, kicsit teljesen valószínűtlen, hogy az utolsó meccsre úgy megyünk Angliába, hogy mi már biztos csoport elsők és kijutók vagyunk, és az angolok pedig az életükért küzdenek, mert nyerniük kell, és hát hogy nem 1-0-ra nyertek. És én csak azért emlékszem erre a meccsre, ilyen tűjélesen, miközben ennek aztán semmi jelentősége nem volt ennek a meccsnek, mert ugye ez 81 novemberében volt, mert előtte 2 nappal vettek a szüleim színes televíziót.
2: Azt a mindenség. Az első színesben látott mérkőzésed
1: volt? Az biztos. Azt is tudom, hogy november 6-án este hozták ki a színes tévénket, erre azért emlékszem, mert november 7-én reggel, ami egyébként elő nem fordulhatott volna, az egész család a tévé előtt ült, és a Vöröstérről nézte a szovjet díszszemlét színes, mert az ment.
2: Mindegy. A Vöröstér végre vörös volt.
1: Hát most először. Krásztai aplós egy. Most először vörös volt, és a család ott itt a tévé, elő nem fordult, de mondjuk adhattak volna bármit, tehát a hangyák szaporodásáról lett volna egy 2 órás film, akkor azt néztük volna, ha színes lett volna. De erre ezt néztük, és mit tudom, egy-két nappal később volt a magyar-angol, úgyhogy a meccsben biztos, hogy az első. Nem az első, mert ott nem csak otthon néz az ember meccset, láttam én már színesben a meccset, de otthoni körülmények között ez halál biztos, hogy az első.
2: Mennyire szürreális, hogy ma már történik valami, és egy perc múlva a saját telefonodon visszanézett tökéletes minőségbe.
1: Nyilván színesben.
2: Igen.
1: Na de egyébként, ha már itt tartunk, hogy fekete-fehér meg színes, tőlem tudtad meg itt az adás előtt pár perccel, hogy holnap lesz a 60, holnap után, igen. De 15-én a 60. évfordulója annak, hogy Liverpoolban a Goodison Parkban faterék feltörölték a brazilokkal a gyepet, ugye magyar-brazil 3-1.
2: Igen.
1: Nem kell mondani erről a VB-ről, a brazilok már rég hazamentek, mi meg már rég ki se jutottunk, tehát mennyit változott a világ, de akkor az a Brazília, ugye az kétszeres címvédő volt,
2: igen.
1: Azóta se fordult elő, jelzem, tehát ha az argentinok most nyernek, akkor azt a történelmet írják.
2: Tényleg.
1: 60 éve nem volt címvédő, előtte is csak egyszer az olaszok. De igen. 60 éve nem volt, illetve nem 60, mert 62-ben lettek címvédők, tehát 64 éve nem volt címvédés, de akkor duplán címvédő brazilok, oké, Pelé sérült, de azért Garincsák, Jairzinhók, Tosztauk, tehát a korábbi és a későbbi, mert ugye 70-es VB-t is ők nyerték, korábbi és a későbbi világverő brazil válogatottnak a nagyjai szaladgálnak a pályán,
2: igen.
1: És akkor idősebben beköszön rögtön az elején, és aztán csak olyan gól és olyan magyar támadás, amit ma is illik fejből fújni.
2: Hát egyrészt valahogy beugrott nekem tényleg, hogy július 15, de valahogy azt nem raktam össze, hogy ez tényleg hát 60 éves évforduló, döbbenet. És ugye az az érdekesebben számomra, hát nagyon sok érdekesség van, de hogy ugye a legutóbbi, a tavalyi szavazáson az évszázad két legszebb gólya, és tényleg holtversenyben, ugye édesapám meg Farkas Jánosé, tehát egy mérkőzésen megtörtént az évszázad két legszebb gólya. Tehát csodálatos. És ugye abban is gondoljunk bele, hogy ott ugye a brazilok a Bulgária elleni győzelemmel kezdtek.
1: Mi meg kikaptunk
2: Portugáliát.
1: Élet-halál meccs.
2: Onnantól kezdve itt egy út vezet, hogy a kétszeres világbajnok Brazíliát meg kell verni. Elképesztő, hogy milyen hihetetlen nyomás lehetett rajtuk, és micsoda csodálatos játék lőtt ki belőle.
1: És utána még a bolgárokat is meg kell verni, és ott még azzal akkor még senki sem számolt, hogy a brazilokat majd a portugálok is megverik, mert onnantól mi már jók voltunk.
2: Igen, az utolsó
1: körben ugye a brazilok azok úgy estek ki, ezek után még a portugáloktól is kikaptak,
2: igen.
1: Akik aztán meg se álltak a legjobb négyig.
2: Így pontosan, és Eusébio gólkirály lett annak a világbajnokságnak. És ami nagyon érdekes számomra, hogy ma azért, ha Brazília a világ bármely táján pályára lép, akkor közönség kedvenc, tehát a semleges nézők által a Brazíliának szurkolnak. Ott pedig nekem van felvételem, amit a BBC élő adásából van felvéve, és döbbenet, hogy az angol közönség a magyaroknak szurkol.
1: De szerintem nem a kezdősipszótól, hanem egész egyszerűen
2: a játékuk győzte
1: szerintem ez volt, hogy ott annyira jól játszottak, hogy, hogy egy idő után elkezdtek magyarozni.
2: De hogy hallani, hogy Hungary, tehát kórusba az angol közönség a magyarokat bíztatja, és tényleg a góloknál is óriási morallyal köszöntik a játékosokat, és nagyon-nagyon kevesen tudják, mert az összefoglalókban sincs benne, de volt egy olyan eset, amikor gyakorlatilag a félpályától egy hosszú keresztlabda 16-os sarkára ment, és 5 érintésen keresztül a levegőbe gyakorlatilag cicáztak a 16-oson belül a brazilokkal. Elképesztő jelenet volt, és pont édesapám fejesét védte végül már, és az a vége, és szöglet lesz belőle.
1: De ott
2: volt, ha az gól lett volna, akkor aztán
1: volt minden, tehát eleve ahogy mondtad, egy Bene és egy Farkas gól az az évszázad két legszebb gólja lett ugyanerről a meccsről. Hát Farkasnak volt egy teljesen szabályos, legalább ekkora, vagy inkább még nagyobb gólja, amit meg se adtak tévesen les miatt.
2: Így van.
1: Mészöly, aki nem csak higgadtan berúgta a 11-est, a harmadik gólt, amivel eldőlt minden, hanem utána leszakadt a válla és fölkötött karral, úgyhogy Baróti befut a pályára, ma már ilyen sincs, szövetségkapitány a pálya közepén, ránéz, megkérdezi, mi van, majd a fejét fogva fut le, és gyakorlatilag mutatja, hogy eltört a kulcsotja, nem tört el, de Mészöly természetesen kőből volt, vagy sziklából, ha már szőke szikla, de Gelei ott akkorákat véd, van egy-két akkora védés a Gelejének azon a meccsen.
2: Megvan Sipos mentés a gólvonalról.
1: Sipos mentés a gólvonalról, ami teljesen szürreális, tehát fizikai törvényeket fölborító mert, tehát ott valahogy mindenki, ja, és akkor Albertről nem esett szó, akit meg a mezőny legjobbjának választottak. Így az van. Embert, aki egy éve később aranylabdás lett, és gólt sem lőtt, csak valahogy minden rajta ment keresztül. Tehát ott Flóri, aki a világ egyik legjobb középcsatára volt, gyakorlatilag 10-est játszik azon a meccsen.
2: Ezt akarom mondani, hogy mennyire zseniális, hogy
1: még annak is hátra vontat.
2: Igen, hogy ma taktikai elemzések százai vannak arról, hogy Messi center pozícióból, mondjuk most kétékkel játszanak, de center pozícióból, hogy lépedked vissza, hogy csinál a középpályán létszám fölint, hát ezt csinálta Albert is azon a meccsen.
1: Egy az egybe is. És az a kedvencem tényleg, ahogy hogy meggyőződésem, hogy az egyébként gyerekként Albert rajongó Nyilasi innen vette ezt azt a fajta mozgást, hogy úgy tudott teljesen egyenesen labdát vezetni, hogy balra-jobbra dőltek, tehát nem ő dőlt balra-jobbra, hanem az emberek dőltek balra-jobbra, mert olyan csípő mozgással vezette a labdát, hogy hát ahogy a 11-es előtt, a harmadik gól előtt, ott a kezdőkörből viszi Floribá a labdát, és abból teszi ki apádnak, és onnantól az már történelem, de a második gól előtt is egy olyan boka mozdulattal indítja be édesapádat a jobb szélen, hogy öröm nézni. Szóval igen. És ott azon a meccsen, amiről egyébként én legalább 5-ször láttam leírva a magyar sajtóba, hogy Anfield Road, pedig a Goodison Parkban volt.
2: Igen, na az érdekes, pedig annyira legendás, hogy az a Goodison Parkban volt.
1: Hát igen, az nem mégis, de igazából nem, hát a legenda onnan indult, hogy Liverpoolban, és akkor csak lesz a 60-as évek végén, biztos sokan tudták, hogy a Goodison Parkban, csak a Liverpool az, miután a Liverpool FC annyira jó lett, onnantól valahogy az Anfield, mint Liverpoolista, én csak így hangosan gondolkozom, hogy ez hogy történhet. Tehát így átment a köztudatba, és onnantól gyönyörűen. Tehát a magyar sajtóban x-szer jelent meg, hogy az Anfield Road, a híres A híres csata az Anfield Roadon, a híres, csak nem ott.
2: Pedig ma látni Everton mérkőzéseket, és a kamera az, az pont ugyanabban a szögben mutatja ma is a mérkőzéseket. Hát. Tehát úgy érezni, hogy, hogy azért az a stadion az, az még mindig az.
1: Pedig már nem, pedig már annyira nem, tehát azért. Az, ja, meg hát azért most már ezek az oszlopos, klasszik oszlopos angol favelátók már nincsenek. Na mindegy, de brazilokkal nem kell foglalkozni, velünk meg eleve nem kellett ezen a világbajnokságon. Most azt már azt néztem, hogy ma hajnalban meglett a francia-spanyol elődöntő bírója. Iván Barton egy szalvadori játékvezető. Ugye, most én szeretem a neu, ez az ember az, aki kiállította a száj eltakarásért az embert.
2: Egyébként nem vezett eddig rosszul a mérkőzéseket.
1: Hát ez már negyedik meccse lesz.
2: Én igazából az európai játékvezetők híve vagyok, mert volt az üzbég csodálatos játékvezető, aki tönkretette a francia-paraguay mérkőzést, de egyébként ez a salvadori játékvezető rám jó benyomást keltett, bár én nem nagyon szoktam a játékvezetőkkel foglalkozni, de most, hogy felhoztad, most úgy beugrik, hogy egy salvadori játékvezető eddig jól vezette a mérkőzést.
1: Ez a negyedik meccse, most már fejből nem tudnám nyilván, de egy kiállítás a szájeltakarásért a török-paraguay meccsen.
2: Igen. Meg ma már azért,
1: és 10 sárga.
2: Ha belegondolsz, olyan nagy felelősség nincs a játékvezetőkön, mint régen, mert azért nagyon sokszor nem adják meg adott esetben a 11-es környéki szituációt, meg gondolja majd a VAR, rászól a fülére, tehát azért csökkent a felelősség. Hát ugye Mourinho mondta, hogy hát nekem ne dumáljon, hiszen nem is ő vezeti a meccset, hanem fönn a VIP szektorban a kamerát. Hát, kis túlzással nyilván.
1: Igen, de azért mezőnyben is van élet.
2: Sárgalapok elosztása, igen. Meg hogy hol húzza meg a szintet?
1: Hát igen, sárgalapokkal szerintem nagyon, nagyon vastagon bele lehet nyúlni egy meccsbe.
2: Ez igaz.
1: Hogyha egy szélsővédő a 10. percbe kap egy sárgát, hát ott onnantól az ellenfél. Hát vagy, jó, de most igen, de mai futballban igazából a szélen történnek a...
2: Hát igen.
1: Ha egy csapat 9 emberrel, vagy 10 emberrel védekezik, akkor ott a szélsővédőt be van sárgázva, az ellenfél az minden támadást ott fog vezetni.
2: Az biztos.
1: Teljesen biztos, és szépen meg is volt kapni a másodikat.
2: Ez így van.
1: Főleg, ha eljátszol egy ilyen hülyeséget, mint az Emboló. De belsővédő az inkább akkor számít, amikor ti támadtok.
2: Így van, pontosan.
1: Akkor viszik rá a labdát. De ha tömörülsz, a belsővédő ott ritkán kap sárgát.
2: Ez igaz. Hát nem vett le, hogy ma már nagyon sokszor a szélekre cserélnek, sőt, van, hogy szélsővédőt cserélnek az edzők, vagy emiatt, mert be van sárgázva, hát,
1: meg a szélsővédő az egyik legtöbb kilométer is van a meccsen. Tehát,
2: az kétségtelen, így van.
1: Tehát azért 120 percet szélsővédőt játszani, az...
2: Hát főleg, ha támadó típusú csapatod van, mert
1: mondjuk... Te játszottál valahol a szélsővédőt?
2: Hát volt olyan, hogy akkora nyomás volt, hogy több támadó volt a csapatban, és volt, hogy domináltuk a mérkőzést, és akkor úgy volt, hogy a jobb szélen gyakorlatilag úgy tudtam mögé kerülni az ellenfélnek, de nagyon-nagyon ritka volt.
1: Ez nem akkora feeling szélsővédőt játszani. Hát, vannak biztos szépség. Egyfajta a futballistát igényel.
2: Attól, hogy ugye nem mer a szélsővédő sokszor elindulni, mert fél, ha középen eladják a labdát, akkor nagyon komoly agarazás van hátrafelé, hát mert a területére meg belövik a labdát.
1: Az része a fizetésének, ahogy szokták mondani. Én nem mintha a szempont lenne, mert 40 fölött a Blaszban töltöttem a legszebb futballista éveimet, de 40 fölött a Blaszban természetesen belsővédőként fungáltam. Hát
2: az a klasszikus lesreállítós, kézemelgetős.
1: Persze, így van, egyfajta idősödő Beckenbauerként. De nem ez a lényeg, hanem én sérülékeny egyáltalán nem voltam, egyszer el volt szakadva a vádlim, és azért az egy elég... Nehezen kurálható történet, kis pályán már megpróbáltam, működött, futni tudtam vele, és jelentkeztem játékra. Erre az edző, akkor életemben egyszer ballábas vagyok, betett, és a csapatnak, szerintem a keretünk fele ballábas
2: volt. Jobbeknek betett.
1: Nem, balbeknek. Betett balátvédnek. És mondom, ez biztos, hogy jó ötlet. Hát mondom, nem tudom, mit bír a vádlim, mert erre nem treníroztam, de mondom azért, az hogy nem kell mondani a különbséget a bal belsővédő meg a bal futó között. Mondta, jó lesz az. Én mondtam, hogy az egyik srácnak azért melegítse. Elkezdődött a meccs, első támadás, egy kényszerítő. Futottam egy rövidebb sprintet, középre adtam és szétszakadtam, és köszöntem szépen, úgyhogy...
2: És ez egy két hónap.
1: Hát persze. Sőt, abból lett azt hiszem a visszavonulásom, de minden, tehát szélső, szóval nagy tisztelettel vagyok a szélső átvédek iránt, mert az egy gyilok, ahogy mondod. Egy eladott labda, újabb sprint.
2: Igen.
1: Az amúgy is meglévő fölle robotolás mellett.
2: Így van.
1: Na jó van, akkor most szépen elmegyünk egy kis szünetre, aztán Bene Ferenccel majd szépen jövünk vissza, és aztán VB-zünk még jócskán, mert itt annyi témánk van a létszám emeléstől, a pókerező Neymarig, meg a két elődöntőig, hogy öröm nézni.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Napos idővel indul a hét, keleten záporokkal. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Újabb alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés, a kétnapos rendkívüli ülésnek első napján. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a kúria és az országgyűlési bíróság hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A Tisza párt azért módosítaná az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák az a parlamentből. Erről beszélt a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője. Rétvári Bence azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot. Egy rendszer lebontása, nem pedig az emberek üldözése az alaptörvény módosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvény módosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Jövő hónaptól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy ezen a szakaszon 3 éve nincs utasszállítás. Mára a komlói állomás vágányait felújították, mintegy 20 km hosszon történt vágányszabályozás. Kigyulladt a Párizs közelében fekvő Fontainebleau-i erdő, csaknem 400 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. A munkálatokban tűzoltó repülőgépek és helikopterek is részt vesznek. A tűz miatt lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, fennakadások vannak a délkelet felé közlekedő TGV vonatok forgalmában, és 15 lakóházat is kiürítettek. Franciaországot ismét hőhullám sújtja. Párizsban a hétvégén 37 Celsius fokot mértek. Magyar koprodukció. A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlo Vivari Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák-cseh-magyar koprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni.
0: Közlekedés.
3: A 4-es főúton Cegléd belvárosi szakaszán, a Széchenyi úton, a Köztársasági utcához közel 2 autó ütközött össze, a 71-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten, a Budaörsi úton, befelé az Egér út előtt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Visszatér a kánikula. Gomoly felhős napos idő várható, de délután az észak-keleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Az északi szél megélénkül, több felé megerősödik. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Holnap már elődöntőt rendeznek a labdarúgó VB-n. Összesen 12 éremmel zárta a kanadai világkupát a magyar válogatott. Sinner nyerte a férfi egyest Wimbledonban. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, de holnap már elődöntőt rendeznek Dallasban. Magyar idő szerint 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A másik elődöntőt pedig szerdán szintén 21 órától Anglia és Argentína játsza Atlantában. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Bene Ferenc így várja az elődöntőket, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője az Anglia-Argentína mérkőzéssel kezdte az összegzést.
5: Arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapat tud higgadtabb maradni. Nyilván ezek a játékosok, akik többségében nem is éltek mondjuk a 80-as évek elején, de azért itt a falkloni háborútól kezdve, az elmúlt világbajnokság 86-tól kezdve, itt nagyon-nagyon sok érzelem ott lesz a pályán, ami inkább valójában a szurkolókra vonatkozik, nem a játékosokra, de azért ez átragad a játékosokra is több esetben. Amelyik válogatott higgadtabb lesz, és ahol az egyéniségek jobban tudnak érvényesülni, szerintem az fog bejutni a döntőbe. A francia spanyolon pedig arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapatnál lesz a labdabirtokmányi fölény, hiszen mindkét csapat arra törekszik alapjába véve, és a spanyol válogatott dacára annak, hogy itt világbajnoki csúcsot döntött a nullára lehozott mérkőzések, illetve a góltalansági rekord tekintetében. Tényleg a legjobb védekezés a támadás alapon át kell tektetni a mérkőzés hangsúlyát a francia térfélre, és abban az esetben, ha kijön a támadókból a maximális potenciál, akkor érvényesülhetnek, de ha a francia válogatott dominálni tud, akkor nem tudom elképzelni, hogy kubánsziék mondjuk Bappékkal szembe lehozzák a mérkőzést nullára.
4: Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség olasz-svájci elnöke, hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot. A sportvezető egy videós interjúban a további létszámemelés lehetőségét sem zárta ki. Mint mondta, az eredmények őket igazolják, 9 afrikai együttes is tovább jutott csoportjából, és minden kontinens csapata szerzett gólt és pontot is. Minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta alkotta a nemzeti együttes, végig az élmezőnyben maradt, és végül a második lett a franciák mögött. 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta a montreali kajakkenu világkupát a magyar válogatott. Tegnap a férfi kenukettesek 500 méteres számában a Kollár Kristóf Juhász István páros arany, míg a Fejes Dániel Hajdú Jonatán páros bronzérmes lett. Ugyanezen a távon a Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka és Csorba Zsófia alkotta a női kenu négyes a második helyen ért célba. Csorba később 5000 méteren aranyérmes lett, akárcsak a férfiaknál Adolf Balázs. A magyar csapat összesen 12 éremmel zárta a kanadai világkupát. A holland Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 9. szakaszát, míg összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet. A címvédő előnye több mint 2,5 perc a második helyen álló Jonas Vingegaardral szemben. Most a tegnapi győztest, Mathieu van der Poelt hallják.
6: Yeah, it was a really hard day.
7: Nehéz nap volt. Ezen a szakaszon a mezőny nem sok mozgásteret hagyott nekünk, úgyhogy folyamatosan nyomnunk kellett. De boldog vagyok, hogy sikerült befejezni. Az utolsó emelkedőn támadtam, és az előlévő négyes nagyon jól összedolgozott. Szóval szép szakasz volt. Rengeteget szenvedtem, de szerintem a hőség miatt a többiek is.
4: A világ első Jannik Sinner nyerte a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, miután a tegnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a második helyen kiemelt német Alexander Zverevet. Az olasz teniszező ezzel címet védett, és pályafutása 5. Grand Slam trófeáját szerezte meg. Köszönöm figyelmüket!
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!

0: Jó reggelt mindenkinek, ez továbbra is a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Elpap István és Bene Ferenc. 2 év van az olimpiáig, és ebből az alkalomból sajtótájékoztatót tartott a MOB, a Magyar Olimpiai Bizottság, ahol megtudhattuk, hogy áll a Team Hungary a felkészülési időre tekintve. Gyulai Zsolttal, a MOB elnökével Szabó Szilvia beszélgetett.
1: A sajtótájékoztató nem volt lehetősége reagálni Schmidt Gábor szavaira. Ő úgy fogalmazott, hogy minden idők egyik legerősebb férfi kajak csapata indulhat Los Angelesben. Mit szólt ön ehhez olimpiai bajnok kajakosként?
2: Én nagyon örülök neki, hogy a fiú kajakosok ilyen jó szinten vannak. Tényleg látszik az, hogy a nagy menőkhöz beértek a fiatalok, és szerintem annak ellenére, hogy szűkülnek a számok, a férfi kajakos számok, mert nagyon botrányosnak tartom, hogy csak 1001-es, 500 páros és 504-es van, és még a Brisbane-ben még a 4-es is veszélyben van. De az a fontos, hogy most Los Angelesbe kvalifikáljanak a fiúk, és nagyon jól szerepeljenek.
1: Összehasonlításképpen 2 évvel a párizsi olimpia előtt hogy álltunk időarányosan, most mi a helyzet, a csapat összetételét tekintve, az esélyeket tekintve? Tudom, hogy még most kezdődnek a kvalifikációs versenyek, de úgy az összkép milyen?
2: Én azt látom, hogy az esélyek tekintetében jobban állunk, talán mint 2 évvel Párizs előtt. Majd meglátjuk azért a csapatsportágakban, most a kézilabdára gondolok, azért csapat létszámban lehet, hogy nem fogjuk elérni azt a 180 főt, de szerintem éremesélyekben jobban állunk, most 2 évvel olimpia előtt, de hát azért még nagyon sok minden fog változni.
1: Azok a versenyzők, akik Párizsban is már éremesélyesek voltak, azok jellemzően itt vannak, itt lesznek Los Angelesben is. Mondhatjuk azt, hogy ez a plusz 4 év, ez az ő esetükben pozitívum, rutinban, életkorban, tapasztalatban ez jót jelenthet?
2: Hát amikor megnéztük, ugye beszéltünk Párizsban az életkorról, az átlag életkorról, akkor azt mondhatjuk, hogy egy fiatal csapat volt. Ami nem feltétlenül rossz, mert a fiatal csikók azok tudnak szemtelenül versenyezni, és mindenféle teher nélkül. Ez egyéni adottság. Van, aki idősebb korában lesz érettebb és jobb versenyző, van, aki meg fiatal korában még nem gondol bele, és fiatalos lendülettel bedarál egy olimpiát. Ez egyéni függő, de azt gondolom, hogy az esélyeseink azok pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, felkészülnek, és jól fognak szerepelni.
1: Melyek lesznek azok a sportágok, amik éremesélyesek lehetnek, amik húzzák a magyar csapat teljesítményét, és kik azok talán versenyzők, vagy akkor is beszéltünk sportágokról, akik mondjuk meglepetést szerezhetnek?
2: Hát ezt nagyon nehéz megítélni 2 évvel az olimpia előtt, de nyilvánvaló azokban a sportágokban, amelyekben erősek vagyunk, és hagyományosan érmeket szerzünk, azokra most is számíthatunk, hiszen az úszás, vívás, kajakkenu, most már a tékvandót is azért ide sorolnám, vagy a sportlövészetet, vízilabdát. Ezekben azt gondolom, hogy erősek vagyunk, de nagyon-nagyon kiélezett a helyzet, és nagyon erős a verseny természetesen. De ezt minden olimpia előtt elmondjuk, én emlékszem, 40 éve is ezt mondtuk. És ez tény, ez így igaz, de az biztos, hogy aki nyer, az nem véletlenül fog nyerni, és a legjobbak fognak a dobogó tetejére állni.
1: A hallgatók kedvéért néhány számot tudunk-e mondani, vagy adatot? Mennyivel lesz nehezebb a Magyar Olimpiai Bizottság számára, hogy most nem Párizsban, közel Európában rendezik az olimpiát, hanem ugye a tengeren túlon, anyagiakban, logisztikában, utazásban ez mekkora plusz terhet jelent?
2: Nem nagyon tudnám számokba kifejezni, mert teljesen más egy párizsi olimpia, 2 óra alatt oda repül az ember, nincs akklimatizáció. Pont itt beszéltük azt, hogy akár a 96-os atlantai olimpián nagyon sok érem úszott el közel az enyém is az akklimatizáció hiánya, vagy a tudás hiánya miatt rossz időben utaztunk ki, nem volt kellően körüljárva a dolog, nem voltunk előtte edzőtáborba. Itt azért most már olyan kiélezett a helyzet, hogy itt a szövetségek már most edzőtáboroznak és aklimatizálódnak ott a helyszínen, ismerik meg a versenyhelyszíneket, és az olimpia előtt természetesen az ki lesz számolva, hogy mennyi edzőtábort igényel az ottani felkészülés, illetve a versenyre való ráhangolódás, és ez nyilvánvaló sokkal drágább. Az utazás is és a kintartózkodás is sokkal drágább, meg hát Amerika, amit most a foci VB-n látunk és hallunk, azért ott mennek a szorzók és az összegek repkednek, úgyhogy az olimpián sem számolunk mással, mint hogy ez egy drága olimpia lesz, de mindenféleképpen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából egy óriási előrelépés lesz, mert minden amerikai olimpia még inkább bizniszé válik, és ami sok szempontból nem jó, és én személy szerint nem örülök neki, hogy a pénz irány

0: Ennyit mindent, hagyományos, tradicionális sportágakat csonkítanak meg, vagy szűnnek meg a pénz miatt, hiszen a nézettség mindent visz, de tudomásul kell venni, hogy ebben a világban élünk.
1: Viszont ha már pénz, azt üdvözli azt a döntést, hogy minden olimpikon, alanyi jogon hozzájut ez az bizonyos $10,000 összeghez, tehát ez pozitív irányba viszi a sportolók helyzetét. A másik kérdésem pedig az, hogy visszatérhetnek az orosz sportolók, ez pozitívum lesz-e a mezőny tekintve, mezőny erősségét tekintve?
0: Jog szempontjából mindenféleképpen pozitív, hogy nem zárunk ki senkit az olimpiáról, mert minket is kizártak az olimpiáról 1984-ben, semmi közünk nem volt semmihez, mi csak szerettünk volna olimpián részt venni. De az oroszokkal sem lehetett egyet érteni, hiszen több mint 70 fegyveres konfliktus van a világban. Ha minden fegyveres konfliktus résztvevőit kizárnák, ráadásul a sportolóknak semmi közük ehhez, én örülök neki, hogy ez így érvényesül. Meg az mindenféleképpen szerintem az IOC szempontjából egy nagyon üdvözítő lépés, hiszen nagy bevételei vannak, hogy nem csak a Nemzeti Olimpiai Bizottságokat támogatja, hanem a résztvevőket is. Azért tudjuk azt, hogy sok országban a Nemzeti Olimpiai Bizottságok kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottságok bevételeiből tartják fenn magukat, a sportolók meg nagyon sok helyen amatőrök, és ez a $10,000, ez biztos, hogy nagy segítség. A résztvevőknek meg óriási dicsőség, hogy olimpián részt vehetnek, de ez az anyagi segítség meg a felkészüléseket segíti.
1: Mit érez MOB elnökként? Elégedett, bizakodó, motivált?
0: Hát természetesen nagyon motiváltak vagyunk, hiszen érezzük a szövetségek támogatását, együtt dolgozunk az ügyön. Azt gondolom, hogy az egész szakma azon van, hogy egy sikeres olimpia legyen. Az alakuló új sportállamtitkárság is szerintem átérzi ennek a lényegét. Bízunk benne, hogy a sporttámogatások nem fognak szűkülni a jövőben, és továbbra is támogatják a sportot, és nem csak az élsportot, mert az élsport támogatásával az utánpótlás sport is ugye támogatva van, hiszen egy versenyző kijutása az olimpia, az rengeteg versenyző, rengeteg fiatal sportoló kell, hogy fölépüljön az a rendszer, hogy a legjobbak kijuthassanak, és ez egy komplex rendszer, ami az elmúlt évtizedben nagyon jól működött, és épült egymásra. Én azt látom, hogy az új sportvezetés is látja és tudja, és átérzi ennek a lényegét, és közös sikerért dolgozunk a Los Angelesben.
2: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Szabó Szilvia beszélgetett a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével, Gyulai Zsolttal.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Tudja fokozni!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, továbbra is. Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnal Elpap István és Bene Ferenc. Szervusz
2: Feri. Jó reggelt mindenkinek, szervusz István.
1: Na akkor csapjunk bele a világbajnokságba. Hát most nem számolom ki, hogy hány napja megy, bár könnyű kiszámolni, június 11-én kezdődött, ami azt jelenti, hogy június 30 napos hónap, akkor 33 napja megy a VB, és még mindig eltart. Hát viszonylag sokat, mert a hétvégéig mindenképpen. Úgyhogy azért ez egy embert próbáló, főleg a kezdési időpontokkal, de azt már túléltük, tehát több hajnali meccs már nincsen.
2: Hát igen, az én még kicsit kóvályogok itt az argentin meccs után, de
1: hát most még kifelé lehet, megyünk. Most igen. Még lehet kóvályogni, de ugye csak a rend kedvéért 4 korábbi világbajnok van még versenyben. Ember legyen a talpán, aki meg tudja tippelni, hogy ki lesz a végső befutó, bár ezt mindjárt meg fogod tenni. Tehát legyél ember a talpadon. Ugye kedden 21 órától Franciaország, Spanyolország. Őrületes nagyrangadó, szerdán 21 órától Argentina, Anglia, legalább ilyen őrületesen nagyrangadó, és akkor van 2 szünnapunk, szombaton, a bronzmeccs ugye az a legkevésbé érdekli az embereket, de az azt hiszem nem is 9-kor van, magyar idő szerint, viszont vasárnap 21 órától a M4 Sporton és itt a Nemzeti Sportrádióban ugye valamennyi meccset élőbe közvetítjük a döntő, amikor eldől, hogy 2026-ban ki lesz a világbajnok. Hogy lesz egy címvédés, ugye az már akár már most szerdán eldőlhet, mert ehhez a franciáknak, illetve az argentinoknak kellene nyerniük. Biztos abban is lenne egy óriási nagy feeling, bocsánat, hogyha francia-argentin döntő lenne, mert akkor az lenne a döntő, ami az előző volt, tehát annak is, meg akkor Messi döntőben van, meg bosszút állhatnak a franciák, tehát szinte már látom magam előtt a címlapokat, vagy a headline-okat. Na, szóval milyen megérzéseid vannak? 4 nagyon erős, nagyon koncentrált, nagyon összeszedett csapat, valamennyi veretlenül.
2: Hát kezdjük a francia-spanyol mérkőzéssel.
1: Kezdjük a franciákkal.
2: Én egy picit úgy vagyok vele, hogy a francia válogatottban gyakorlatilag az ijesztő, hogy nagyon-nagyon ritka az a válogatott, amelyik mondjuk hirtelen tényleg a brazilok jutnak eszembe, vagy 2002-ből, vagy 1970-ből, hogy az első pillanattól kezdve csúcsformában gyakorlatilag letarolják a világot.
1: Bocsánat, közbe vágok. A VB előtt minden létező fórum, sőt itt a Sportrádióban is arról beszélgettünk, hogy ilyen hosszú VB-n gyakorlatilag lehetetlen csúcsformát nyom, 5,5 hétig tart, gyakorlatilag lehetetlen fenntartani egy csúcsformát. Most a franciák éppenséggel bebizonyíthatják, hogy de igen, lehetséges.
2: Igen, pontosan, és talán amiatt lehet esélyük, mert minden csapat részben tele vannak világsztárral, tele vannak nemzetközi rutinnal, és ha belegondolunk, és a kispadról indítanának még egy csapatot, szerintem az is 8-ba lenne minimum, de lehet, hogy 4-be.
1: Szóval meg a kimaradók.
2: Aki meg még el sem utazott a világbajnokságra, igen. Tehát azért ez egy hatalmas nagy előny. Deschamps nagyon jól látja a futballt, rendkívüli nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, és ne felejtsük el, hogy van is eszköze hozzá, hogy úgy nyúljon bele a mérkőzésekbe, olyan ütembe és olyan csapatrészekbe, hogy az tényleg tanítani való. Szóval ez a racionalitás az mindenképpen azt mondatja velem, hogy Franciaország döntős lesz.
1: Várjál, még a franciáknál maradjunk szerintem egy két szó erejéig. Egyrészt nem lehet eléggé édesant méltatni, mert mi adja az ő igazi hitelét? Gondolom egyfelől a 2018-as világbajnoki cím, mert ugye az elvitathatatlan, plusz játékosként is világbajnok volt.
2: Hát ezt akartam mondani, így van.
1: És egy ekkora, mert a francia öltöző azért az sok öltöző ilyen, de a francia végkép az tele van egókkal. Igen. Tele van, hát Bappéval, aki nem is volt még aranylabdás, Dembélével, aki már volt aranylabdás, egy csomó, mondjuk normális esetben probléma góc, ezeket de sem a jelek szerint az egókkal ő kitűnően tud bánni.
2: Hát egyrésztről...
1: Ez fontos, nem? Főleg egy ilyen hosszú tornán hát összetartani.
2: Fontos. Az teljes világbajnoki szereplés kinyírhatja, ha az öltöző nincs rendben, ja. Mert azért itt nyilván vannak szabad napok, meg szabad időpontok, de azért hotelokba összezárva, utazások ide-oda, és ez több mint egy hónap. Tehát ez óriási feszültségforrás. Viszont ha jobban belegondolunk, azért megvannak a érinthetetlen sztárok, mint mondjuk Mbappé, vagy mondjuk Upamecano, tehát azért megvannak a stabilitás, viszont a középpályán úgy forgatja őket, hogy akik adott esetben harsoghatnának, azoknak azért mindig csepegtet játékperceket, hol padról, hol kezdőben, mondjuk egy Rabiot vagy egy Tchouaméni, És aki viszont vagy annyira fiatal, mint Zaire Emery, hogy azért még örüljön, hogy ott van a VB-n, vagy aki a legprofibb az összes közül, és a legcsendesebb személyiség, mondjuk Kanté, ő nem játszik, de őről tudja Deschamps, hogy nem fogja szétverni az öltözőt, meg a közössége. Meg bármelyik pillanatban bedobható, pontosan. Tehát biztos vagyok benne, ha egy Tchouaménit jegelne ennyire, hogy egy percet se játszana, ő már kiborította volna a bilit.
1: Vagy leütött volna valaki.
2: Igen.
1: Mint Madridban.
2: Igen, például.
1: De egyébként jó, hogy például Upamecanót szóba hoztad, mert cáfolj meg, vagy erősíts meg, nekem van egy ilyen fix idejem, hogy a franciákról azt még nem tudjuk, hogy milyen a védelmük. De tényleg nem tudjuk, mert egész egyszerűen szinte ezen a VB-n nem volt a francia védelem rákész. Tehát mi folyamatosan csak ők birtokoltak labdát, a mérkőzés hőtérképe az a másik térfélre koncentrálódott, egy-egy kósza kontra, de azt általában leszették már még mielőtt kiforta volna magát ez az akció. De most a spanyolok ellen azért arra nem készülhetnek a franciák, hogy majd a védelmük nem lesz foglalkoztatva. Én szerinted úgy, hogy még nem láttuk ezen a VB-n, mennyire acélos ez a francia védelem? Mennyi múlhat ezen? Mert sok szerintem.
2: Nagyon-nagyon sok múlhat, de tényleg nem akarom idehozni a spanyolokat, de a spanyol válogatottra még hatványozottabban ugyanez igaz, hiszen a spanyol válogatott világbajnoki csúcsokat döntögetett ugye a góltalansági rekordban, hogy lehozták folyamatosan nullára mérkőzéseket, de
1: most már nem,
2: egyet kaptak, de szerintem az jól is jött nekik, mert ez a nyomás egy kicsit most már leárult róluk.
1: Viszont... Ahogy egyszer egy boxolót kérdeztem egy országos bajnokság végén, hogy te kaptál egyáltalán egyetlen ütést is ezen az országos bajnokságon? Azt mondja, nem. Ja, de igen, egyet, de az még jól is esett.
2: Igen.
1: Lehet, hogy a spanyolodnak is jól esett az az egy.
2: Igen, mert most már nem arról szól a történet, nem viszi el a fókuszt az, hogy most még tovább húzni ezt a rekordot. Arra nem is beszélve, hogy azért én az Upamecano-Saliba páros még mindig stabilabbnak érzem, mint a Cubarsí-Laportét. Tehát azért Cubarsí-nál lehet látni, hogy egy rendkívül labdabiztos játékos, nagyon komoly taktikai érettséggel a korát meghazudtolóan, de azért fizikális párharcok, beadások levédekezése, én azért egy Bappéval szemben megnézem a futóversenyt is, meg az érkezéseket a beadásokra.
1: Hát ott lesz dolguk a franciák ellen.
2: Fizikálisan egyértelmű, hogy Cubarsíék szerintem vékonyabbak, mint az Upamecano-Saliba páros, arról nem is beszélve, hogy ugyanez vonatkozik az egész spanyol válogatottra, hogy szerintem egy esélye van a spanyoloknak, hogyha át tudják tenni a labdabirtoklási fölint a javukra, és át tudják tenni az egész játékmagyarítását az ellenfét érfelére.
1: Könnyű kigondolni az ilyet Franciaország ellen.
2: Hát nem egyszerű, de nagyon-nagyon sok fog múlni azon, hogy egyrésztről átmenetek, tehát egy francia átmenetnek nyílt teret hagynak, akkor kivégzik őket, és úgy kell az ellenfét térfelén labdát birtokolniuk, hogy ugyanakkor vagy visszatámadásokkal, vagy akár faltokkal megakadályozni a francia kontrát. Úgyhogy spanyol szempontból nehéz lesz a mérkőzés. Én egy picit a szívemre hallgatok, akkor a spanyoloknak szurkolok, mert nagyon szeretem a latin típusú futballt.
1: De nehezen tudod elképzelni, hogy hogyan nyernek.
2: Igen, tehát abban az esetben, ha mondjuk az első gólt szerzik, meg azért nagyon tisztelem Oyarzabalt, de azért őt ki kell szolgálni, nem olyan típusú csatár, mint Mbappé, aki akár a térfék közepén megkap
1: egy a lejjebb saját... mint a másik három elődöntős válogatottnak a felső ember.
2: Pontosan így van, és akármennyire is itt most Merinótól kezdve Olmon át azért van mozgástere, Pedri ugye legutóbb padról szállt be, középpályán szerintem erősebb a spanyol válogatott, és több a variációs lehetőség, de
1: franciák ellen azért te is meglepődnél, ha Pedri kezdene, nem?
2: Én azon lepődtem meg, hogy legutóbb kihagyták.
1: De most a franciákról beszélek, hát ott azért olyan fizikalitás is van azokon a területein a pályának, ahova egy Fabián Ruiz az talán...
2: Ez igaz, de talán lehet, hogy Fabián Ruiz játéka annak szólt, hogy támadóbbá kalibrált egy kicsit a középpályát. Nyilván fizikálisan abszolút mértékben egy erősebb játékosról van szó, de ha ugyanúgy gondolkodik de la Fuente, hogy labdabirtoklási fölénkkel, akkor meg lehet, hogy Pedri a megoldás. Szóval itt tényleg nagyon-nagyon szokon fog múlni.
1: Nagy sok játszma,
2: és azért is nagy sok játszma, mert meggyőződésem, hogy a padról fog eldőlni a mérkőzés. Tehát nem tudom elképzelni, hogy 30 perc alatt valamelyik két gólt szerezés, mondjuk 2-0, és onnantól játszhatja a kedvező forgatókönyvet. Egy nagyon-nagyon kiélezett mérkőzés lesz, amin kulcs szerep hárul majd a padról beszálló játékosokra.
1: Spanyol szélsővédők, én, tehát akár Pedro Porro, akár Cucurella, persze jó futballisták, de azért ha ott
2: Barcolával szemben
1: egy duo Barcola vagy Dembele jön, nem biztos, hogy olyan nyugodt vagyok.
2: De ez tovább erősíti azt, amit az előbb említettem, hogy Cucurella is, és főleg Porro azért a támadó játékban erős. Hát, Tehát ők azért olyan szélsővédők tipikusan, amikor egy domináns csapat ellenfél tér felén sok indítás, és ne felejtsük el, sok pozícióváltás, mert azért sokszor ők indulnak be, van, hogy Jamal visszalép a középpályára, és mondjuk indítja Porro, gól is volt ebből.
1: Igen, de ezt te a franciák ellen el tudod képzelni, hogy ezt a fajta kockázatot felvállalja?
2: Muszáj lesz felvállalniuk, mert ez a DNS-ük. Tehát a spanyol válogatott vagy
1: lefutballozza ez alatt, hogy esetleg nem ők játszanak szélsővédőt. Mondok egy példát, mondjuk rosszul sült el. 2014-es VB elődöntő, német-brazil 7-1.
2: Igen?
1: Ott Dani Alves és Marcelo volt a brazilok két szélső védője eredendően. De Szkolár is fölmérte, hogy ha Dani Alves és Marcelo játszik, egyik se védekezik semmit, akkor ez a német csapat szétkontrázza, szétkapja őket. Marcelót fönnhagyta, az ő oldaláról azt hiszem 4 gólt kaptak, de Maicon betette Dani Alves helyére. A németek egy támadást se vezettek a bal oldalon innentől, mert ott Maicon volt. A másikon vezettek mindent. De hogyha a spanyoloknál két ennyire offenzív szélsővédő játszik, mint Pedro Porro és Cucurella, akkor az nem egy terített asztal a franciáknak? Most komolyan.
2: Igen, de a spanyol válogatott nem tud másképpen tovább jutni ezen a párharcon, csak hogyha ledominálja a franciákat. Tehát egész egyszerűen a spanyol válogatottnak a DNS-ében, a játék stílusában nincs benne az, hogy bekeljen egy mérkőzésen keresztül.
1: Egy szóval sem
2: a franciákat
1: mondtam.
2: Csak a biztosítást. Franciákat jobban el tudom képzelni, hogy visszahúzódnak és kifejezetten kontrára játszanak, de még egyet kérdezek akkor most én tőled, hogy el tudod azt képzelni, hogy egy 5-ből 5-öt nyerő csapaton, amelyik gólt is alig kap, azon belenyúl a vezető edző? Tehát a működő rendszert felbolygatja csak egy mérkőzés miatt? Nem tudom elképzelni.
1: Hát alapjáraton én sem, csak ugye itt ellenfél is van, és nyilván ahhoz valamit ki kell találni, mert ami eddig működött, ugye az nem a franciák ellen működött, hanem másik 5 csapat ellen, az ugye, vagy 6 csapat ellen, az ugye nem biztos, hogy elég. Lami Jamalhoz mit szólsz? Ugye mindenki tudja, hogy egy Isten áldott a tehetség, hihetetlen fiatal, most lesz a 19. születésnapja pillanatokon belül, de mindent összevetve azért én szerintem nem járok messze az igazságtól, hogy dacára annak, hogy csinál gyönyörű dolgokat, de azért mindent összevetve még nem az ő VB-je.
2: Ez nem az ő VB-je.
1: Még lehet az ő VB-je, de és ez lehet a spanyoloknak az esélyük, hát nem? Hogy most érkezik meg.
2: Hogy ő egy kicsit egy ilyen alvúügynök, tehát jelenleg nagyon rossz döntéseket hoz a 16-os környékén, nem talál kaput, tehát látszik, hogy rossz formában van. De ő az
1: annyi
2: a típusú játékos.
1: Van például, hogy azt nem is értem.
2: De bármikor, ez a típusú játékos, bármikor, ha elkapja a fonalat, akkor mérkősen döntő tényező lehet.
1: Persze.
2: Tehát őt én még azért nem írnám le. Ezen a mérkőzésen szerintem...
1: De Koundé nem fog unatkozni minden esetre.
2: Az biztos.
1: Meg még aki oda besegít, mert ugye a belgák is ezt csinálták, hogy Dokut is visszaállították rá, tehát ott le volt kettőzve gyakorlatilag, de abból meg megint lehet máshol okoskodni.
2: Igen, de akkor az jön föl Porro is, persze, meg ott azért nagyon jó bezárnak a félterületekre, szóval azért ez egy működő rendszer, ráadásul az ő játék kapcsolatuk nagyon jól működik, ezért sem hiszem, hogy Porrot kihagynák.
1: Ja.
2: Tehát ezen nincs változtatás. Biztos vagyok benne, hogy a spanyol labdabirtoklási fölény dominancia fog játszani az átmenetekből rendkívül erős és hatékony francia válogatottal, és én nagy változtatásra nem számítok, viszont valamelyik egyéniség.
1: Mert ott kevésbé kockázatos váltani, mintha szélső hátvédet vagy belső védet cserél.
2: Azt el tudom képzelni.
1: Csak nem tudjuk, milyen állapotban van.
2: Igen, pontosan. Tehát ott, ha valahol van hiba pont, azért ott lehet kapizsgálni, ebbe egyetértek. Viszont azért is kell ezt eltalálni nagyon, mert az egyéniségek fogják eldönteni. Tehát a kvalitás az egyéniségek. Tehát nem tudom elképzelni, mondjuk egy 0-0-as meccs, ahol egy pontrugásból valamelyik nyer, hanem itt vagy Mbappé, vagy Oyarzabal, vagy Pedri, valamelyik világsztár,
1: vagy Jamal.
2: Pontosan.
1: De és akkor Olyszéd, akiről még egy szó se esett, és a VB egyik legjobb futballistája.
2: Pontosan.
1: Irányítóban.
2: Pontosan. Nagyon jó példa. Tehát ott a kvalitás fog
1: dönteni. Azt hiszem, ő se rúgott még gólt. Gólpassza van, vagy öt.
2: Igen, és ráadásul ugye úgy harangoztuk be többen, hogy azért ez egy VB egy kiugró lehetőség lehet számára, mert egy elképesztő futballistáról beszélünk.
1: Játékban fantasztikus,
2: nagyon jó játékos, így van.
1: Tök más, mint a Bayernban.
2: És akkor még egyet tudok mondani, hogy ha bármikor nem működik, akkor Dembélével meg lehet cserélni bárhol a duét, tehát annyi mozgástere van Deschampsnak, hogy őrület.
1: Na jó, akkor ez volt a KED, vagy ez lesz a KED 21 órakor. Szerda 21. Argentin-angol, hát ha van párharc a VB-ken, van még néhány, de ez biztos, hogy az egyik legtüzesebb és legemlékezetesebb. Most csak így hirtelen fejből, ami eszembe jut. 66-ban ahol az angolok VB-t nyertek, ugye csak ott nyertek VB-t, ott egy Rattin nevű embert állítottak ki.
2: Most halt meg szegény.
1: Most halt meg pontosan, de nem ezért. Őt állították ki, úgyhogy nem volt hajlandó lemenni a pályára. Ő pontosan tudta szerintem, hogy ki van állítva, de a bíró csak németül beszélt, ő csak spanyolul beszélt. Emiatt a kiállítás miatt vezették be a piros és a sárga lapokat, hogy a nyelvi nehézségeket át lehessen hidalni. De már ott is óriási balhé volt, Atti le se akart menni a pályáról, tehát valami 20 percig állt a játék. 1900, hát akkor jött a Falkland háború, aminek direktben nem volt hatása mondjuk a világbajnokságokra, de azért konkrétan hatba állt egymással Argentina és Nagy-Britannia. Hát, utána, de például Osvaldo Ardiles, aki az egyik legnagyobb sztárja volt a 78-as argentin VB csapatnak, ő Ricardo Villával együtt a Tottenham Hotspur alkalmazásában állt akkor, hát az el tudta képzelni a főleg az ellen, mert a Spurs szurkolói nyilván szerették Ardiles-t, őket nem érdekelte ebből a szempontból a Falklandi háború, de a többi csapat szurkolói, tehát Ardiles-nek ott egy kicsit pokol volt az élete, aztán ugye természetesen 86, ki ellenkezezte Maradona a gólt, meg ki ellen rúgta azt, amit a félpályától leszólózott, és feküdt minden angol, nyilván az angolok ellen, ma már a varaszt elvenné, talán még mindig tartana a hosszabbítás, hogyha az a VAR korszakban születik, de nem vette el Argentina világbajnok lett, és 98, amikor meg David Beckham elhülyéskedte a dolgokat, Simeone rájátszott egy pirosra, és 10 emberrel aztán az argentinok megnyerték, tehát itt aztán főleg az angoloknak biztos, hogy forra vérük, hogyha Argentinában játszanak.
2: A 82-es VB idején zajlott a Falklandi háború, igen. Tehát hát ott még, hatással még, lehetett még a játékosokra, még zajlott. Így van. Tehát a történelem, a futballtörténelem és a kulturális különbségek, tehát minden azt mutatja, hogy egy hatalmas nagy rivalizálás. És
1: na és ott mit látsz?
2: Hát először is pont az imént említett események miatt én úgy gondolom, hogy az a válogatott fog továbbjutni, amelyik nyugodtabban, higgadtabban tudja kezelni ezt a feszültséget. Tehát nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy mindkettő ragaszkodjon a saját játékstílusához, és ne ragadják el az érzelmek, bármennyire is érzelmek sportja a futball. Nagyon nehéz ezt megtippelni, mert hiszen az argentin válogatottról beszélünk, akkor folyamatosan mindenki azt említi, és én is ebbe a táborba tartozom részben, hogy ez az argentin válogatott egyelőre nem a tudása legjavát nyújtja, nem igazán működik ez a csapat, sőt a mérkőzéseket...
1: És még nem volt egy komoly ellenfelük.
2: Pontosan, meg arra nem is beszél, hogy amennyiben jól is kezdik a mérkőzéseket, folyamatosan gyakorlatilag saját magukat belealtatják a meccsbe, és utána, amikor az ellenfelet felhozták, akkor már nagyon nehéz újra fölpörögni a 100%-os fordulatszámra. Ezt már többször eljátszották, többek között zöldfoki szigetek ellen is, meg legutóbb is. Tehát az az érzésem, hogy valami nem kerek az argentin
1: válogatottal.
2: Így van, pontosan.
1: Hát az három milyen meccs volt? Mind a fönnmaradt a léc mind a háromszor, egyiknél sem kellett volna sok, hogy lehessen.
2: Így van, de ha belegondolunk, akkor mindegyik esetében azért szereztek 3 gólt, most vagy hosszabbításban, vagy a rendes játékidőt, tehát azért óvatosan bánok én is a kritikával, mert még csapat 3-asával szerző gólokat azért az nem lehet rossz, de pont ezen gondolkodom, hogy nem működik a csapat, döcögős a csapat, de annyi világsztár van benne, hogy gondoljunk abba bele, hogy azokban a periódusokban, amikor igazán látszott, hogy baj van, és hogy megfelelő fordulatszámra kapcsolnak, akkor milyen elképesztő labdabirtoklási fölénybe kerültek, és azért az nem véletlen, hogy a mérkőzések végén lövik a gólokat. Tehát addigra annyira elfárasztja ez a állandó labda után való nyomozás az ellenfelet, hogy önkéntelenül belehibáznak,
1: na jó,
2: és
1: de,
2: mindig van egy
1: Anglia lesz az ellenfél, Anglia ellen ezt a fajta labdabirtoklást azért nem feltétlenül fogják tudni csinálni.
2: Nem vagyok benne biztos, ha nem is ekkora fölénybe lesznek.
1: Igen, akkor sem fognak kifáradni az angolok. Tehát.
2: Abban biztos vagyok, hogy Argentinánál lesz többet a labda.
1: Tehát persze,
2: a két csapat játék stílusából adódik. Na most nyilván az angoloknak a sebességét kell kivenni, meg Harry Kane-t kell kivenni. Tehát ezt megint csak úgy lehet megoldani.
1: Meg Bellingemet.
2: Így van,
1: meg Bellingemet. Kivették a norvégok is, aztán mi lett belőle?
2: Hát igen, de azért
1: de ott a kvalitás azért... Meg egy kis szerencse is kellett hozzá azért.
2: Hát meg a kvalitás eldönti.
1: Meg a zsinór, ami
2: lehet, hogy hozzásért a labda, nem tudni.
1: Dehogy nem.
2: Egyébként, ha már itt a zsinórról beszélünk, egyetlen egy játékosnak nem volt rá reakciója. Tehát nekem nem mondják a norvégok, hogy azért kapták a gólt, hogy utána 30 méterben kicserezett 3 embert Bellingham, mert visszanéztem 100-szor, egyetlen egy apró reagálás nem volt a norvégok részéről.
1: De ugye nem úgy ért hozzá a zsinór, hogy visszapattantul a labda, hanem hogy egy kis, pont annyi szögbe máshogy ért földet, én szerintem is, na hogy az ne... pont az angolhoz került.
2: Hát de milyen más szögbe, ha akkor legalább egy játékos feltette volna a kezét, hogy álljunk meg. Nem. Egyetlen egy norvég nem reklamált az eset pillanatában, tehát szerintem nem befolyásolta a játékot, amennyiben egyáltalán hozzáért a labdához. Szóval
1: de akkor miért gondolják a norvégok, hogy hozzáért?
2: Jó, nyilván, ha én kapom magot, akkor én is.
1: Hát a norvég dolgok, hát nem az van, hogy egy Paraguay reklamál, ami mindenért reklamál. Jó,
2: de hát azért a norvég is, hogyha kiesés múlik ezen, akkor nyilván
1: nincs jelentősége, ahogy így utólag.
2: Próbálnak belekapaszkodni. Azért én még mindig úgy vagyok vele, hogy akármennyire is tisztelem a norvégok VB selejtező sorozatát, meg a VB teljesítményét, azért négyben ne jussanak már be. Ja, tehát a négyben Argentinának van a helye, meg tényleg ezeknek az európai válogatottaknak. Na de visszatérve, alapjába véve az angoloktól megint csak azt várom, hogy, mert azért nagyon rég láttam ennyire egységes angol válogatottat. Tehát amennyiben megvan a kohézió, megvan a kémia, megvan egymás kisegítése. Szóval ha valamikor, akkor most van esélyük, de azért ne felejtsük el, hogy egyéniségek tekintetében, mérkőzést eldöntő egyéniségek tekintetében viszont az argentinok jobban állnak.
1: Az biztos.
2: Tehát ott nagyon-nagyon sok ember.
1: Egy Julián Álvarez és egy Lautaro Martínez közül az egyik a padon van.
2: Pontosan.
1: Mert
2: pontosan.
1: Messi játszik.
2: És ha kell, akkor úgy kalibrálja a Scaloni csapatát, hogy mindkettő a pályán van, és akkor lehet egyiket mozgatni a szélére. Azért Messi mindig jelenti a labdabirtoklási fölényt, meg ne felejtsük el, hogy Messi még a mostani 39 éves állapotában egy embert minimum le tud venni.
1: Hát az persze.
2: És azért a szélső játékuk sem akár. Meg
1: rúgja a szögleteket, adott esetben szabadrugásokat.
2: Nincs is olyan rossz lába, tehát igen. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem tudom elképzelni, hogy az 5-6 mérkőst eldöntő egyéniség mind az 5-6 mondjuk hát csúnyán szólt tökön rúgná magát ezen a meccsen. Tehát valamelyik, abból csak kettő az átlag felett teljesít, akkor szerintem Argentina fog tovább.
1: Igen, más kérdés, hogy Harry Kane meg lehet, hogy rúg 3 gólt, mert az meg...
2: Akkor az, meg Anglia jut tovább.
1: Ő meg az a típus, aki ugye nem, ő nem várja a labdát a 11-es ponton, tehát ellentétben mondjuk egy Arzabal-lal, vagy egy, de akár egy Hollanddal, hanem Harry Kane az akár a kezdőkörig visszamászkál, és még ő indít.
2: Pontos, és nagyon érdekes, pont ebből a szempontból, bár teljesen eltérő karakterisztikai játékosok, de ugyanazt játssza gyakorlatilag, mint Messi, hogy visszalép centerből, és próbál létszám fölé csinálni a középpályán, és adott esetben ezért tud Bellingham érvényesülni, mert az ő általa nyitott területekbe nagyon jobb be tud lépni.
1: A minden esetre azt nem tudom elképzelni, hogyha Kane és Bellingham őrzését megoldják az argentinok, hogy akkor bajba kerüljenek, csak nem olyan, csak ezt könnyű mondani, hogy fogd le, meg zárd le a területeket Harry Kane és Jude Bellingham előtt. Na, mindegy.
2: Hát, csak pont ez az, hogy az angoloknál rajtuk kívül nem látok egyelőre olyat, aki a helyükre lépne.
1: Aztán lehet, hogy majd Saka Villa, mert azért egy...
2: Vagy Madueke.
1: Hát, ja, igen, vagy Madueke, inkább Saka, azt mondom.
2: Igen.
1: Na mindegy, és csak akkor még azt sem tudjuk, hogy például Declan Rice tud-e játszani, de hát erre tényleg majd csak a szenten fog, mert a halottak is
2: ilyen meccsre
1: magukhoz térnek. Na jó van, akkor elmegyünk egy kicsit hírekre, és akkor onnan jövünk vissza, és aztán még VB-zünk rogyásig, hiszen például megbeszéljük azt, hogy mi lenne, ha 64 csapatos lenne a világbajnokság.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Tovább emelni a VB létszámát a FIFA elnöke. Alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Visszatér a kánikula néhol záporokkal. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit cég, az Opta, az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A negyed döntős szakaszt követően közzétett elemzést csak nem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország sikerének valószínűsége valamivel több mint 24%, Angliáé majdnem 22%, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van. A VB holnap este 21 órától a Franciaország-Spanyolország elődöntővel folytatódik, míg szerdán szintén 21 órától Argentína Angliával csap össze. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség olasz-svájci elnöke eközben arról beszélt, hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot. A sportvezető egy kérdésre válaszolva a további létszámemelés lehetőségét sem zárta ki. Mint mondta, az eredmények őket igazolják. 9 afrikai csapat is tovább jutott csoportjából, és minden kontinens csapata szerzett gólt és pontot is. A magyar női strand kézilabda válogatott megnyerte a zágrábi EB-selejtező tornát, így magabiztosan jutott ki a jövő évi kontinens viadalra. A magyar férfi csapat nem indult a horvát fővárosban, mert biztos résztvevője a 2027-es Európa-bajnokságnak. Ezüstérmet nyert a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A mieink mindössze 4 másodperc hátránnyal értek célba a franciák mögött. Az eddigi legjobb magyar VB szereplés egy 2014-es bronzérem volt. Fiatal csapatunk így is remek előjelekkel várhatja a további kvalifikációs versenyeket. A montreali kajak-kenu világkupa vasárnap délutáni döntőiben a férfiaknál kenu 2500 méteren Kollár Kristóf és Juhász István párosa az elejét leszámítva végig vezetve óriási küzdelemben nyert, miközben Fejes Dániel és Hajdú Jonatán duója nagy hajrával lett harmadik. Az érem kollekció a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófi alkotta női kenu 4-es ezüstérmével lett teljes. A világ első Jannik Sinner nyerte a férfi egyest a wimbledoni tenisztornán, miután a döntőben szethátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a második helyen kiemelt német Zverevet. Az olasz teniszező címét megvédve 5. Grand Slam trófeáját gyűjtötte be.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Ma semmisítik meg az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredményével kapcsolatban büntető eljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Gyengült a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az éveleje óta továbbra is erősebb, mint 3 devizával szemben. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést Sopronban. A legutóbbi vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már beépült a magyarországi és burgenlandi helyszíneken is.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt a fővárosban a Hungária körúton befelé a Salgó-Tarjáni utca előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Visszatér a kánikula. Gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, hajrá magyarok, a Sportreggelben továbbra is Elpap István és Bene Ferenc. Szia Feri!
2: Jó reggelt mindenkinek,
1: na, hát most már megbeszéltük, hogy nem tudjuk, hogy ki játsza majd a futball VB-n a döntőt, hiszen 4 akkora gigász veselkedik egymásnak kedden és szerdán, hogy teljesen jósolhatatlan, hogy mi lesz a francia-spanyol, illetve az argentin-angol elődöntő végeredménye, illetve azt megbeszéltük, hogy mi várható, ki mit húzhat, kinek mit kell húznia, hogy esélye legyen. De hát majd bővebben, majd 21 órától kedden és szerdán az M4 Sporton, meg itt a Nemzeti Sportrádióban, meg mindenek előtt az Egyesült Államokban kiderül, hogy kik vívják vasárnap a világbajnoki döntőt. Na de ez ugye egy 48 csapatos VB, hát még ott tartunk, hogy értékelgetjük, izlelgetjük, hogy kinek mennyire tetszik az, hogy 48 csapat van, kinek mennyire tetszik az, hogy melyik kontinensnek mennyivel nőtt a kvótája a 32 csapatoshoz képest. Ehhez képest Gianni Infantino már bedobta, hogy hát akkor tulajdonképpen jöhet a 64 csapatos VB. Nyilván ezt még elő kell terjeszteni, még meg kell szavazni, de már ilyen késztényként kezeli, hogy hát ha ez ilyen jó sikerült, ez 48 csapatos, akkor már tulajdonképpen miért ne lehetne 64, ami egy ugyanakkor a bővítés, mint a 32-ről a 48-ra. Ugye a rossz májúak azt mondják, hogy na azon már talán mi is ott leszünk, de valójában nem csak erről van itt szó, hanem meg több meccset nem is kell játszani egy adott csapatnak, hiszen innentől kezdve kettő jut tovább csoportonként, és nincs csoport harmadik továbbjutó, tehát ilyen szempontból annyira nem drámai a helyzet, de azért mégis, mert ugye onnantól már 16 csoport kell, nem 12, szóval borzalmasan megnő még jobban a meccszám. Hol van a világon olyan ország, vagy hol vannak olyan országok, ahol ennyi meccset egyáltalán meg lehet rendezni? Egyesült Államokban nyilván igen, de nem lehet minden VB-t az USA-ban rendezni.
2: Igen, hát először is egészen elképesztő, hogy már az a terv, hogy 5-6 ország vezessen, vagy rendezzen világbajnokságot, tehát teljesen abszurd a feltételezés is.
1: Én jó, hát a következő benne, ugye így lesz, de hogy csak az első 1-2 meccset rendezik a centenárium miatt Dél-Amerikában,
2: igen,
1: és
2: hát
1: aztán
2: az is
1: ország.
2: Egy teljesen agyrém ötlet, ja. Tehát aki ott kezdi a mérkőseket, és utána időzónákon át több ezer kilométerre játsz a következő találkozót, tehát teljesen abszurd, és örülök, hogy Infantino úr jól érzi magát, mert a luxusba
1: hát jól érzi magát,
2: meg
1: repked ide.
2: Azt látjuk, hogy jól érzi magát, meg hogy szenzációs a világbajnokság, csak a mérkőzések kétharmada gyakorlatilag élvezhetetlen, legalábbis számomra, mert én megmondom őszintén, a világbajnokság számomra az elit futballnak a szintere, és tényleg minden kontinensről szeretnék látni csapatokat, de minden kontinensről a legjobb csapatokat szeretném látni, és nagyon jó kuriózum, hogy láttam Curaçaót, Haitit, Jordániát, Üzbegisztánt, Tunéziát, Panamát, de
1: nem is emlékszünk rá, hogy ott
2: kérem,
1: volt.
2: Hát a világbajnokság az azért, ha húzzunk már meg egy szintet, ha pedig az első kettőnek kell továbbjutni, igaz, ne legyen a 8 legjobb harmadik, ezért legyen 32 csapat, és akkor kettő jut tovább, és 16, meg lehet itt mondani, hogy a 10 afrikaiból 9-be jutott, igen, a 32-be, amennyinek kellene a világbajnokság létszámának lennie, a 16-ba már, ha jól megszem, kettő jutott tovább, 8-ba meg talán egy, szóval nem is értem ezt az egészet, és hát nem véletlen, hogy 8 között 6 európai
1: Ázsiából
2: van.
1: Ázsiából meg semmi.
2: Ázsiáról nem is beszélve, tehát ha meg már a kvóta kiosztásról beszélünk, akkor sokszorosan bebizonyította

0: És most, ha jól tudom, ugye rendezőjogán megkapják az indulási jogot, de mégis elindulnak a selejtezőn, tehát ez is megint hogy játszol egy tétmeccset, hogy valójában
1: igen, de legalább ők vélhetően egyébként is kijutnának. Tehát legalább ezt rá lehet fogni, mert ugye a mostani három rendező, az USA, Mexikó, Kanada, lehet, hogy ők kijutottak volna, csak a CONCACAF zóna így kapott még három helyet. Hát, Curaçao, Haiti, és Panama. Jutott ki, na ők már biztos nem jutottak volna ki.
0: És vélhetően, ha tovább emelik a létszámot, akkor megint a CONCACAF lesz a nyerő, meg a közel-kelet, távol-kelet, tehát az ázsiai a CAF. Szóval egészen elképesztő.
1: Esetleg óceánia kap még egyet.
0: Igen, ahol már
1: Új-Zéland is nyilván mindenki, nem az a szint, Ausztrália meg Ázsiába játszik.
0: Igen, de akkor majd legközelebb kijut, nem. Na mindegy, egy újabb valami szigetvilág, így van. Arra nem is beszélve, hogy Európa megint kap morzsát, mondjuk kettő vagy három a több kvótát, és nincsenek kinn a dánok, olaszok, Európa, brazíliai, olaszok nyilván, lengyelek, szóval egész egyszerűen elképesztő. Szóval szándékosan nyilván nem említem, de meggyőződésem, hogy azért jó pár válogatottnál a magyar válogatott is erősebb játék.
1: Az biztos, meg Európában még 10.
0: Persze. Így van, pontosan. Tehát szerintem nagyon-nagyon rossz irány, amerre haladunk, és nyilvánvalóan a gazdasági érdekek vannak a háttérben, tehát előbb-utóbb be akarják rakni Kínát, meg Indiát, hogy kín legyen a világbajnokságon.
1: Ahhoz de még akkor mondják ahhoz meg, még azért kell bővítgetni.
0: Akkor rendezzék ők, vagy adjanak nekik szabadkártyát, de ne tegyék tönkre a futballt, mert jelenleg szerintem a felé haladunk.
1: Tényleg egy kínai világbajnokság. Hát igen. Most azt mondanák, hogy hello, rendezzetek két év múlva világbajnokságot, pontosan ugyanekkor a stadionokon. Egy az egybe lekoppintanánk a stadionokat.
0: Az biztos, csak nekem már 48 csapat is sok. Szóval én számomra mindig
1: hát
0: is finansúztam.
1: Meg az 5,5 hét sok.
0: Így van. Tehát, valójában az igazi világbajnokság a 32, de még inkább a 16 között kezdődött, ha valójában
1: hát gondolj bele, azt már megszoktuk, hogy azért nagyjából olyan hűde nagy különbség nincs mondjuk az európai kupaselejtezők rajtja, meg a mindenkori EBVB vége között. Igen. De az, hogy két héttel a VB vége előtt már európai kupákba például mondjuk, ez teljesen szürreális, hogy mondjuk ha Haiti 4-be jutott volna, akkor Lenny Joseph nem tudna játszani a Ferencvárosban.
0: Igen.
1: Vagy ugyanezt az algériaiak, akkor Bembo Ali ki így se tud, mert azt üzente, hogy sérült, de akkor nem tudna játszani a Győrben, de ez nem csak a Fradit meg a Győrt érinti, hanem nyilván még egy raklap más csapatot is.
0: Igen, de most gondoljunk bele, hogy a 8 legjobb harmadik is tovább jut a 12 csapatból, tehát gyakorlatilag selejtezővé szelidültek a csoportmérkőzések. Amúgy se volt még a 24 csapatos VB idején sem különösen körönrágásig izgalmas a csoportküzdelem, de azért voltak tételbíró mérkőzések. De most egész egyszerűen, tehát gyakorlatilag nem véletlen, hogy mindig a kieséses szakaszban vannak azok a drámai emberemlékezetet továbbvívő mérkőzések, tehát most a csoport meccsekből már szerintem fél év most semmik nem emlékszem.
1: Ezért érthetetlen, vagy ezért megmagyarázhatatlan, hogy a csehek és főleg a törökök, hogyan meg Uruguay, ezek hogyan tudtak ebben a szakaszban elvérezni.
0: De mindig van egy olyan, hogy mondjuk nincs meg a csapategység, belső feszültségek vannak, nem tudhatjuk, hogy mi van a háttérben.
1: Vagy bal szerencséd van, mert még az is van.
0: Például, de mondjuk ez a török válogatott, ez meggyőződésem, hogy ott valami nem stimmel. Tehát a fejekben, ahol 60 kapura lövésből 10 megy kapura, vagy 8, tehát
1: az ausztráloktól kezdve.
0: Így van, tehát ott biztos, hogy valami mentális gondok voltak. Na de ilyen mindig van. Hát 32 csapatból, hogy egy-egy olyan van, amelyik teljes elrontja a felkészülést, az aklimatizálódást, bármit, olyan előfordul.
1: Magyarország 1986.
0: Hát igen, lehetne hát, arról is beszélni hát az, pontosan. A szintisztán. Hát az nyilvánvaló, hogy az nem a valós tudása volt annak a vállalatotnak.
1: Persze, hát azt így tudtuk. Van.
0: Na de most, ha csak visszagondolunk, és tényleg nem kipécézve országokat, de most egy Katarnak, Haitinak, Jordániának vagy Üzbegisztánnak a meccseire, amikor beássák magukat a 16-osra, és nem azzal van bajom, mert én is tanítom csapataimnak, ez egy szituáció, meg kell oldani. De az, hogy 90 percen keresztül semmi más célod nincsen, és kialakul egy olyan, mint a kézilabda, vagy járatják körbe a labdát a 16-os környékén, tehát számomra az nem futball. Mert lehet így védekezni, de amikor megvan a labda, akkor kezdj vele valamit. Ezeknek a mérkőzéseknek meg a 95%-a ebből állt, nézhetetlen volt az egyoldalúság.
1: Hát a Svájc-Katar az egész évben egyik legrosszabb meccse volt szerintem, úgyhogy Svájc ráfizetett, hogy az utolsó másodpercben kapott egy 40 fokba, vagy 50 fokba tűzőnapon,
0: na de az ilyen Infantino féle üzletember mondhatja ki ilyet, hogy bevált a 48 csapatos VB-n, mert kiegyenlítettek a mezőny. De hogy kiegyenlített a mezőny, soha nem volt ekkora szakadék a mezőnybe, csak látni kell a futballt, nem pedig nézni.
1: Hát annyiból volt, hogy volt egy-két csapat, azt jó megrakták, az összes többi pedig játszott a VB-n. Igen, címbe. De tulajdonképpen most is ez
0: van. Na jó, de Egyiptom, Marokkó, meg akár a Zöldfoki-szigetek is, igenis,

0: abszolút welcome a VB-n. Tehát igen. Isten hozott, gyertek, minél többen, legyen minden, de nem 10 afrikai, és akkor igen. 16 európai, meg nem 5 vagy 6 a CONCACAF-ból, tehát 6. Azért álljon igen. már meg a menet. Szóval na, maga a játék minősége nekem hiányzik.
1: De legalább a brazilok szépen így tönkrementek, ahogy itt teltek múltak az évtizedek, azért most ezt izlegessük, hogy 2002 óta nem tudtak világbajnoki címet nyerni, igaz, előtte is 70 és 94 között nem tudtak, tehát erre régebbi, de ott legalább fantasztikus jó brazil válogatottak nem tudtak világbajnoki címet.
0: Azokat a brazil válogatottat, a 82-es ma is sajnáljuk, hogy kiesett, mert az olyan futballt produkált.
1: Tudom, ez sose derül ki, de mondom én, hogy lépésben nyerni ezt a VB-t, de hogy a legszebb futballt játszaná, az 100%, mert az valóban egy generációs élmény. De még a 86-os is, utána azért még volt a 98-as, 2006-os, ott még nagyon jó, nagyon komoly, nagyon jó brazil válogatottak voltak, de hát a brazilok azok akkor sem arról voltak híresek, hogy otthon ülnek és fülhallgatóval a fülükön koncentráltan készülnek a következő meccsre, mert a korábbi generációknak is megvoltak a Neymarjai, mert ugye Neymarról a legfrissebb hír, hogy ott maradt az Egyesült Államokban, konkrétan Las Vegasba elment pókerezni, úgyhogy ha ott nem is tartunk, mint Jevgenyi Kafelnyikov esetében, aki Grand Slam győztes teniszezőből lett élpókeres, de azt minden esetre jelzi, hogy ez az ember ez mennyire veszi komolyan azt a szép sportágat, amit űz. Hát tudjuk, már Párizsban is mindig a karnevál, a riói karnevál kezdet előtt 3 nappal húzódott meg a vádlia az ott töltött időszaka alatt, és ez természetesen sose az edzővel vagy a sportigazgatóval, hanem egyenesen a Kelajfival, a katari tulajdonossal közölte. Csak igen, mehet egy gyógyulni a karnevál idejére Rióba.
0: De például most szerintem Neymart már eleve azért vitték csak a világbajnokságra, hogy ne arról cikkezzenek folyamatosan a VB alatt, hogy miért nem. Tehát szerintem Ancelotti ebben zseniális volt, hogy ezzel kivívta azt, hogy a fókusz marad a csapatnál. Na de kiesel 2-0 Norvégiának. Nem az van, hogy alázatosan gratulálsz az ellenfének, hanem még utána a 11-esnél még összeszólalkozol Nulannak, amikor meg berúgod a 11-est, aminek semmi jelentőség nincs, akkor még te szólsz be Nulannak. Hát én nem tudom, szerintem mutattam volna, hogy arra van a aeroportó, arra van öreg. És
1: lehet,
0: akkor
1: hogy Nuland is mondott valamit. Hát, minimum egy nézetek a táblára jelleg.
0: Miért nem lehet méltóság teljesen úriemberként viselkedni a pályán egy vereség után is? Szóval nem értem. Arra is beszél, hogy hát szépen meggyászolta a mérkőzést, hogy ahogy említett, pár órával utána már pókerversenyen vesz részt. Hát nem tudom, nekem ezek a futballcelebek ezek kevésbé jelentik a korszakos egyéniséget, mind akár Ronaldo.
1: Miközben egyet ne vitassunk el Neymar futballtudását.
0: Mert az kétségtelen így van.
1: Kétségben meg volt. Inkább volt.
0: De fel annyi jött ki belőle, mint a valós futballtudása, vagy talán fel annyi se.
1: Se.
0: Így van.
1: De mert a múltban, tehát csak ugye Romárióról van az, aki szintén azért nem volt egy kis pályás figura.
0: Igen, de a hátán azért bevitte 94-be hát válogatottat, meg Ronaldo is 2002-be.
1: Ronaldónak azért jobb minőségű társa is volt.
0: És arról nem is beszél, hogy ő azért a pályán kívül is profi volt.
1: Ja, Ronaldo abszolút. Romário is egyébként, de azért ő már egy öntörvényű figura volt, és mondjuk ahogy Ronaldót talán kevésbé, Romáriónál is a karnevál, mi, ha csengő szó megszólalt, akkor ott menni kellett. Hát ugye egyszer valami Barcelona meccs előtt mondta a Cruyffnak,
0: igen,
1: hogy nem tudná nélkülözni őt a Cruyff, mert menne a karnevára. Hát a Cruyff azért nem az a típus volt, aki mondjuk erre azt mondja, hogy de menjél nyugodtan. Azt mondta, az valami ilyen volt, nem? Hogy akkor,
0: igen, ha lősz 3-at, akkor elengedlek.
1: 3-at?
0: Én 3-ra gondoltam, lehet, hogy 2-t mondott.
1: Én úgy emlékszem, hogy a szüneti 2-t, akkor mehetsz. A Romário az a 15. percben megvolt a 2 gól, igen, és nem várta meg a szünetet, hanem ott lesétált a pályán.
0: De már megrendett a taxit, mert cselődte a szünetre, hát, hogy a rugby fog
1: 2-t. És már Rióba is volt, de hát gondolom, hát Ronaldinho-ról ott nem kezdődhetett-e karnevál nyilván nélkül.
0: Az biztos.
1: Független attól, hogy éppen hol játszott. Onnan
0: visszajönni időben.
1: Persze, Adriano, aki szintén egy őrült jó futballista lehetett volna.
0: De hát ő meg 10-et hozta ki karrierjéből.
1: Ja, így van. Ha nem már a felét, vagy majdnem a felét, akkor Adriano a 10-et.
0: Na de most mekkora zseniális edzői motiváció, ha belegondolsz. Én bármelyik játékosomnak adom, ha fél időig rúg 2-t, akkor szünetbe elengedem a Romkertbe.
1: Aztán... Azt hiszem Kovács Kálmán volt, meredek a párhuzam nyilván Neymarral, de Kovács Kálmán volt valami honvéd bajnoki cím, Bicskei volt az edző.
0: Igen.
1: És ott volt az, hogy Kaposvár, hogy kivel játszottak az utolsó fordulóba, és ott az volt, hogy jó, hogy ha 4-et rúgsz, akkor lemehetsz a pályáról.
0: Nem kevés.
1: Meg volt a 4 gól, 5-2-re nyert a Honvéd, és a Kovács Kálmán fogta magát, és lesétált a pályáról, de nem a kispad felé, hanem úgy, ahol a gólt rúgta, tehát utána kellett ott kapkodni, már meg volt, bajnokok voltak, utána kellett kapkodni, valaki azért álljon is behelyette, ha már egyszer 11-en kezdtük ezt a meccset. Na mindegy, de ezek a brazilok, tehát Szóval itt nyilván egy Vinicius Junior, aki persze szintén egy hihetetlen komplikált figura, de Vinicius Junior, azt ne vitassuk el tőle, ő abszolút egy világklasszis.
0: Így van.
1: Labdarúgó. Na de aztán mondjál még.
0: Na ez egy nagyon jó kérdés. Tehát ez a brazil válogatott, igen, mert...
1: Még a védelemben inkább mondasz nemzetközi klasszisokat, de egy brazil válogatott a védelmével még sose nyert világbajnokság.
0: Ó, az biztos. Viszont a védelme hiánya miatt sokat elveszített.
1: Ja, persze.
0: De azért azt ne felejtsük el, hogy csak a norvégok elleni mérkőzésüket nézzük, akkor két önmagam vívódik egymással. Az egyik azt mondja, hogy valójában ebben a brazil válogatottban nem volt akkora minőség előrefelé, és ezért esett ki, hiszen kevés világsztár van a pályán. De a másik meg azt mondatja velem, hogy egy picit nem Ancelotti alakította át őket, és túlságosan visszafogta ezt a csapatot, mert szinte azt láttam, mintha egy olasz válogatott lenne a pályán, amelyik kontrára játszik, és megpróbál az ellenfél játékát tönkretenni. A brazil stílus nem ilyen.
1: De az olaszok, akik meg már a harmadik VB-re nem jutnak ki, őket akarják másolni?
0: Hát jó, de van az olasz stílusnak egy olyan útja, amit az olaszok azért nagyon tudnak, tehát azért...
1: Meg nekik nincs most Viniciusuk, tehát ha lenne, lehet, hogy kijutnának a VB-kre.
0: Pontosan, hát most a Retegi féle csatársor, tehát azért az most nem a Baggio Totti, Vialli, stb. Tehát, szóval azért az olaszok...
1: De még nem is Totto Schillaci.
0: Így van, pontosan.
1: Aki azt hiszem, hogy egy gól volt, amit nem VB-n szerzett a válogatottban. Tehát valami, hiszem, 7 gólja van a válogatottban, abból 6-ot a 90-es VB-n, tehát vagy a hagyománya, mert Paolo Rossi is nem csinált semmit, csak rúgott 6 gólt, és megnyerte a világbajnoki címet Olaszországnak. Hát Vinicius ilyet csinálhatott volna, de nem csinált.
0: Igen.
1: Tehát már az csoda, hogy különösebb balhé nélkül lement. Az látszott, hogy Ancelotti egyébként tiszteli, ami nagy dolog, mert Vinicius ki.
0: Igen,
1: egyébként kit tisztel senki.
0: Hát egyrészt, de azért ő beállt a sorba, és ő hozta magát. Tehát azért itt azért sok furcsaság van. Tehát
1: ja,
0: maga
1: rá,
0: az,
1: nem,
0: hogy...
1: rá nem lehet húzni, igen. Ő megtett mindent.
0: Tehát maga az, hogy ennyire passzív volt a brazil válogatott, az, hogy ennyire visszaálltak, az, hogy Casemiro folyamatosan játszott, még hatalmas hibapont volt középpás védekezésbe. Szóval azért sok sebből vérzett ez a brazil válogatott, ami a kérdéseit azért várjuk a választ.
1: Miközben egy Alisson Becker a kapusa, aki azért az ő tényleg világszínvonal, tehát ott korábban a jó brazil válogatottnak nagyon rossz kapusaik voltak sokszor, de ezt is elbírt. Tehát mondjuk egy Taffarel persze nem volt rossz kapus, de nem is volt annyira jó, és, mint mondjuk Alisson. És azért egy Marquinhos Gabriel, hát most az egy minőségi belső védőpáros. Más kérdés, hogy Holland mit művelt velük.
0: Igen. Itt inkább a center hiánya, a braziloknál.
1: És amikor meg bejön Endrick, vagy Endricki, vagy hogy mondják a brazilok,
0: igen,
1: akkor meg azonnal egy az egy az ittszer, és gyakorlatilag olyan megoldást választ, mintha ez a montenegrói válogatott lenne,
0: hát
1: nem
0: pontosan,
1: a
0: brazil. És ezért van óriási felelősség a padról beszálló játékosunknak. Tehát egy bemelegítés az nem arról szól, hogy most ne hidegizomzott a szájába, hanem fejbe föl kell készülni arra, amik fog következni. És ő látszott, hogy nincs rendben, mert ilyen megoldás nincsen. Lehet kihagyni egy ittszert, de nem így.
1: Meg egyébként is, tehát már ha csak azt végignézi az ember, hogy milyen klubokból válogatták be a brazilokat, tehát ott se az van, hogy egyből hanyatt esik az ember, hogy Jézus Mária, igen, hát azért itt Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, PSG, hanem ott már ilyen olyan klubok, amik korábban szóba se jöttek volna. Tehát azért amikor egy keretre ránéz az ember, mondjuk egy erős, korábbi erős brazil keretre, már attól veszített az ellenfél, mondjuk, hogy 82-ben megnézte, hogy Szokrates, Zico, Cerezo, Falcao, Éder, és hogy milyen klubokból, mert ezek akkor a legnagyobb Serie A klubokból jöttek, ugye akkor
0: hát színvonalon, vagy a koordinátja szerint. Karéka, ezek 86-ban,
1: utána a következők, így van, Maradona.
0: És mit akarták kérdezni Hollanddal kapcsolatban?
1: Azt, hogy
0: ugye a góljairól, vagy...
1: Hát mindkét gólja olyan volt, tehát komolyan mondom, miközben azért mondom, Gabriel és Marquinhos volt az a két belső védő a braziloknál. Igen. Olyan volt, mint amikor az apuka lemegy az oviba focizni. Nem? Hát hogy, úgy ment föl fejelni, ahogy akart, ott pedig test a testnek, de ahogy akar, és a második gólnál pedig tudom, hogy már egy körrel korábban volt, de nem lehet elégszer beszélni erről, ott pedig így nézték, hogy mit csinál a bácsi. Igen. Az egyet tolt rajta, hogy még jobban passzoljon, aztán bőrbe elrúgta a bal alsóba. Nem, igen, olyan érzésed volt, amikor a nagy csoportba lemegy, vagy legyen általános iskola, lemegy az apuka focizni a gyerekek közé.
0: Igen, hát ez a hihetetlen önbizalom, ami sugárzik.
1: A Brazília ellen, nem Üzbegisztán ellen.
0: Nagyon-nagyon jó személyiség egyébként, de norvégokra meg az északiakra azért jellemző, hogy azért nem ijednek meg az ellenféltől, tehát nem nagyon láttam önbizalom hiányos svédet, vagy norvégot soha életem során, de még a finnekre is jellemző, bár nem tudnak ennyire futballozni.
1: Ennyire.
0: Viszont ez pont azt erősíti meg bennem, hogy ha én Norvégiával Hollandot ki akarom venni, akkor a Norvég ellen, akkor nem az a megoldás, hogy beásom magam a 16-os körbe leszem, mert tök mindegy hány ember védekezik ellene, egy tank átmegy mindenen. Viszont ha az ellenfél térfelén van a játék, és nem ér labdába, ahogyan most legutóbb mondjuk a mérkőzésen, akkor lehet kivenni Hollandnak az értékeit, ha nincs nála labda, hát és vagy, az ellenfél térfelén.
1: Vagy ha mindenkivel olyat kiveszel a játékból, akitől azt a labdát kapnál.
0: Pontosan.
1: Mert ha ott Ödegaardot meg a szélsők le vannak védve, akkor Hollandhoz hogy jut el a labda? Kapus kirúgásból maximum, de az meg beleakad a zsinórba, úgyhogy...
0: Na, a zsinórtól nem tudsz ellépni, jó.
1: Jó, hát csak most jutott eszembe.
0: Úgyhogy... A pókkamera átka.
1: Így van, na mindegy, a lényeg az, hogy Hollandtól meg az evezős norvégoktól már elbúcsúztunk, most arról a hülyéről ne beszéljünk, aki még büszke is arra, hogy ő egyedül nem evez, mert van egy ilyen ember, van, mert hogy ez milyen, meg hát mondom, jó
0: de
1: van.
0: De valami történtanár lehet, mert biztos.
1: Azt hittem, ilyen hülyék csak Magyarországon vannak, de nem, kiderült, hogy Norvégiában is van egy, úgyhogy ezekkel nem kell különösebben foglalkozni. Na jó van, köszönjük szépen, szerintem most körbejártuk nem csak az elődöntős esélyeket, hanem már egy kicsit a VB-nek a perifériáját, vagy a határmesdjéjét is. Akkor elmegyünk egy kis szünetre, aztán majd jövünk vissza Bánki Józseffel és a régi csibészekkel.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Most pedig a Nemzeti Sportjegyzet következik Turi Gábor tollából.
12: Hey Jude! Noha az Argentina-Svájc labdarúgó világbajnoki negyeddöntő Lionel Messi állítólag tiszteletet kért João Pinheiro portugál játékvezetőtől, azért állítólag, mert erről utólag megoszlottak a vélemények, a sót nem ő vitte el, hanem Julián Álvarez, akinek pazargójával 2-1-es vezetést szerzett a címvédő a végül 3-1-es győzelmével végződött mérkőzésen. Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót, Spanyolország 2-1-re Belgiumot, Anglia ugyancsak 2-1-re Norvégiát. Noha Kylian Mbappé és Mikel Merino is szerzett gólt a negyeddöntő hőse Jude Bellingham, mindkét angol találatot ő lőtte. Azonban az angolok 23 éves színesbőrű középpályása nem csak a pályán mutatott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. Thomas Tuchel szerencsésnek is minősítette a norvégok elleni győzelmet talán kicsi meggondolatlanul, és ugyan nagyra értékelte a csapat munkáját, kiváltotta az öltöző rosszallását. A sajtó rögtön megszimatolta, valami nincs rendjén, az újságírók kihúzták a Real Madrid középpályásából, hogy bizony a szakvezető nem értékelte kellően a sikert, pedig az ellenfélnél olyan játékosok játszottak, mint Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa vagy Alexander Sørloth. Azt hinné az egyszerű szurkoló, hogy a futballisták közül valakinek joga van kritizálni az angol szövetségi kapitányt, az Harry Kane. Az angol csatár eddig 6 gólt szerzett, gyakorlatilag ő verte meg Kongót a 16 közé jutásért, képzeljük el, mekkora blama lett volna Tuchelnek is, ha nem jön a Bayern München csatára. Mégis a brit oroszlánnal eddig 2 Európa-bajnoki ezüstöt, a Reállal bajnokok ligáját, spanyol bajnokságot, spanyol és európai szuperkupát nyerő Bellingham szólt be a főnöknek. Ha az együttesben elfoglalt hierarchiát tekintjük, Kane mellett neki van akkora tekintélye, és nem mellesleg 6 gólja, hogy kiállhat az együttes mellett. Apropó tekintély. A szurkolók nem akárkinek énekelnek, Bellingham esetében nem is kell messzire menni a nótáért, ott van mindjárt a Beatles együttes örök becsüje, a Hey Jude. Korábbi klubja a Borussia Dortmund, illetve jelenlegi a Real Madrid stadionjában is felhangzott Paul McCartney örök zöldjének refrénje egy-egy kiváló teljesítménye után, de az igazi, amikor az angol továbbjutást követően énekli a tábor, a díszpáholyban pedig nem más, mint David Beckham. Gyanítom, Bellingham még 2 alkalommal szeretné kezével a címerre mutatva megköszönni a szurkolást.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Holnap már elődöntőt rendeznek a labdarúgó VB-n. Elindultak a világkupa döntőre férfi vízilabdázóink. Sinner nyerte a wimbledoni teniszbajnokságot. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, de holnap már elődöntőt rendeznek Dallasban. Magyar idő szerint 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze, a másik elődöntőt pedig szerdán szintén 21 órától Anglia és Argentina játssza majd Atlantában. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Bene Ferenc így várja az elődöntőket, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, az Anglia-Argentina mérkőzéssel kezdte az összegzést.
2: Arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapat tud higgadtabb maradni. Nyilván ezek a játékosok, akik többségében nem is éltek mondjuk a 80-as évek elején, de azért itt a falkloni háborútól kezdve, az elmúlt világbajnokság 86-tól kezdve, itt nagyon-nagyon sok érzelem ott lesz a pályán, ami inkább valójában a szurkolókra vonatkozik, nem a játékosokra, de azért ez átragad a játékosokra is több esetben. Amelyik válogatott higgadtabb lesz, és ahol az egyéniségek jobban tudnak érvényesülni, szerintem az fog bejutni a döntőbe. A francia spanyolon pedig arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapatnál lesz a labdabirtoklási fölény, hiszen mindkét csapat arra törekszik alapjába véve, és a spanyol válogatott dacára annak, hogy itt világbajnoki csúcsot döntött a nullára lehozott mérkőzések, illetve a góltalansági rekord tekintetében. Tényleg a legjobb védekezés a támadás alapon át kell fektetni a mérkős hangsúlyát a francia térfélre, és abban az esetben, ha kijön a támadókból a maximális potenciál, akkor érvényesülhetnek, de ha a francia válogatott dominálni tud, akkor nem tudom elképzelni, hogy kubánszék mondjuk Bappékkal szembe lehozzák a mérkős nullára.
1: Bene Ferencet hallották. A labdarúgó világbajnokság első elődöntőjét, a Franciaország-Spanyolország mérkőzést, tehát holnap 21 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar férfi vízilabda válogatott tegnap elindult Ausztráliába, ahol egy felkészülési tornával hangolat 10 nap múlva rajtoló világkupa szuperdöntőre, amelyet Sydneyben rendeznek majd. Szalai Péter, a Vasas 22 éves játékosa először szerepel majd világversenyen a nemzeti együttesben. Vele beszélgetett Vasvári Lili.
3: Nagyon izgatottak vagyunk, nagyon várjuk már magát a tornát is, ugye az előtte lévő felkészülési tornát, de természetesen a világkupát is. Azt gondolom, hogy nagyon jól felkészültünk, egy nagyon jó kis csapat állt össze, úgyhogy igen, nagyon várjuk.
4: Az OTP kupán láthatólag támadásban, és gondolom érezhetően támadásban nagyon erősek voltatok. Mit gondolsz, hogyan lehet ezt átmenteni majd a döntőre, illetve mi az, amin kell még finom hangolni?
3: Azt gondolom, hogy amit mondtam, a felkészülési meccsek igazából pont jók lesznek arra, hogy ez a nagy irama támadásban ne tűnjön el, és meg tudjuk ezt tartani, amíg a világkupa kezdődik. Szintén ezeket a meccseket fel kell használnunk arra, hogy az OTP kupán elkövetett hibákat kijavítsuk. Biztos ki fogjuk elemezni majd a meccseket, megnézzük, hogy milyen hibákat vétettünk, akár védekezésben, akár támadásban, akár tranzícióban, bárhol, és ezeket megpróbáljuk minél jobban kijavítani és tökéletesen fejleszteni.
4: A felkészülési meccseken van olyan ellenfél, akit kifejezetten vártok, vagy aki ellen kifejezetten szeretnétek bizonyítani?
3: Azt gondolom, hogy a görögöket mindenképp. Talán a tornán ők lesznek a legerősebb ellenfél, ugye egy japán, ausztrál és a görögökkel játszunk. Ők tudtam, hogy elég erős kerettel is jönnek, úgyhogy rájuk mindenképpen oda kell majd figyelni, és azt gondolom, hogy ők lesznek a felkészülésnek a csúcsa.
4: Te is említetted, hogy jó kis csapat állt össze, itt tapasztaltabb és fiatalabb játékosok is vannak egyaránt. Mit gondolsz, hogyan tudjátok kiegészíteni egymást a csapatban összességében?
3: Igen, ahogy mondtad, tényleg egy nagyon színes brigád állt össze, sok tapasztalt játékossal, illetve velünk fiatalokkal. Én azt gondolom, hogy már az OTP kupán is szerintem látszódott az, hogy jól ki tudjuk egészíteni egymást. Nyilván nekünk fel kell nőnünk ehhez a feladathoz, az idősek pedig segítenek nekünk ebben, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz probléma ebből a szempontból.
4: A horvátok ellen kezdtek majd a negyeddöntőben, azért mindig nagyon fizikális egy magyar-horvát meccs. Te milyen érzésekkel várod?
3: Igen, valóban nagyon fizikális. Ugye játszottunk most Gödöllőn ellenük egy felkészülési mérkőzést, ami szintén egy nagyon nehéz és fizikális meccs volt. 5 méteresekkel kaptunk ki a végén, de végig egy nagyon brusztos és kemény mérkőzés volt. Ugyanerre számítok igazából kint is. Úgy tudjuk, hogy másfajta csapattal jönnek, de mi ugyanakkor a motivációval és ugyanakkor a erőbedobással fogunk beleállni, mint a gödöllői mérkőzésbe.
4: Győzelem esetén pedig spanyol-ausztrál párharc győztese következne. Beszélgettetek arról esetleg, hogy kinek örülnétek jobban?
3: Ez igazából még nem foglalkoztunk, az első meccs van a szemünk előtt, az a cél, hogy azon túljussunk, és igazából jöjjön bárki, nekünk az lesz a célunk, hogy átgázoljunk rajtuk.
4: A végső cél, hogyha esetleg ilyenről beszéltetek, mi lehet majd így egy évvel a világbajnokság előtt?
3: Hát természetesen, hogyha most a világkupát nézzük csak, a cél az, hogy nyerjük természetesen minden világversenyt. Hogyha rá kell térni a jövő világbajnokságra, nyilván itt még a csapatnak a formálása is fontos, a taktikai elemek tökéletesítése, hogy a csapat, amikor megérkezik jövőre a budapesti VB-re, akkor egy tökéletes állapotban a lehető legerősebb formában tudjon majd kiállni.
1: Szalai Péter után hallgassuk meg a Ferencváros olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok játékosát, Manherz Krisztiánt.
4: A hibátlanul teljesített OTP kupa után milyen érzésekkel utaztok a világkupa döntőre?
5: Egyrészt, hogy egy jó teljesítményt tudtunk nyújtani hazai közönség előtt, másrészt ugye nagyon régen játszottunk ilyen színvonalas kupát, sok magyar drukker előtt, úgyhogy ez egy külön jó érzés volt, és külön köszönjük, hogy ennyien kijöttek. És ugye nem volt egy hosszú felkészülésünk, tehát összesen 2 hetet töltöttünk el együtt a Margit szigeten, és ebből ugye 3 nap ráadásul egy torna volt, úgyhogy biztosan az egyik, ha nem a legfontosabb állomása, vagy stádiuma volt ennek a 2 hétnek. Most még van egy hetünk ugye a világkupa kezdetéig, negyeddöntőig, úgyhogy még azt is ki fogjuk használni. Nem tudom, hogy ki milyen csapattal érkezik, tehát ezért nehéz olyan véleményt formálni, hogy ki lehet a legjobb, ki nem lehet a legjobb. Első körben biztos, hogy a horvátokat mindenképp szeretnék megverni, hiszen onnantól fogva, hogy a legelső mérkőzést lejátszottuk, onnantól akkor éremért tudnánk játszani, ami az egyik, hanem a legfontosabb célkitűzésünk, és utána lépésről lépésre megyünk.
1: Minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Liman Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta alkotta nemzeti együttes, végig az élmezőnyben volt és végül második lett a franciák mögött.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A holland Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 9. szakaszát, míg összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogačar vezet, a címvédő előnye több mint 2,5 perc a második helyen álló Jonas Vingegaardral szemben. A tegnapi szakasz győztest Mathieu van der Poelt hallják.
6: Nehéz nap volt. Ezen a szakaszon a mezőny nem sok mozgásteret hagyott nekünk, úgyhogy folyamatosan nyomnunk kellett. De boldog vagyok, hogy sikerült befejezni. Az utolsó emelkedőn támadtam, és az előlévő 4-es nagyon jól összedolgozott. Szóval szép szakasz volt. Rengeteget szenvedtem, de szerintem a hőség miatt a többiek is.
1: A világ első Jannik Sinner nyerte a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, miután a tegnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a második helyen kiemelt német Alexander Zverevet. Az olasz teniszező ezzel címet védett, és pályafutása 5. Grand Slam trófeáját szerezte meg. Előre aláírta volna ezt az eredményt, erről beszélt az M4 Sportnak Stollár Fanni, aki vegyes párosban az elődöntőig menetelt a wimbledoni teniszbajnokságon. A 27 éves magyar teniszező horvát partnerével, Mate Pavicsal 3 győzelem után a döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen 2 szetben búcsúzott egy ausztrál kettős ellen. Stollár Fannit, aki így is pályafutása legjobb eredményét érte Grand Slam tornán, Fazekas Máté szólaltatta meg.
7: Nagyon hosszú 2 hét volt, de úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és ezt az elején szerintem alá is írtam volna. Ugye nyilván maximalista vagyok, és nekem ugye ez se elég. Úgy érzem, hogy még így is, hogy több volt benne. De reméljük, majd legközelebb lesz még ilyen lehetőség, és azon tovább tudok jutni.
8: Ugyan a döntőbe jutás nem sikerült, de ez így is egy fantasztikus eredmény. Minek volt köszönhető ez a siker?
7: Vegyes párosba ez volt az első, hogy együtt játszottunk. Teljesen véletlen volt, hogy összeálltunk, teljesen utolsó pillanatban döntöttük el, hogy elindulunk. És úgy gondolom, hogy egészen jó összhangban voltunk végig a versenyen. Nagyon jól kiegészítettük egymást a pályán, taktikailag, tényleg jól éreztük magunkat, és szerintem ennek köszönhető ez az egész.
8: A horvát partnered egy igazi páros specialista, többszörös Grand Slam bajnok és olimpiai aranyérme is van. Mennyit tudott átadni az ő tapasztalatából neked?
7: Próbált segíteni, mondani, inkább ugye erre hagyatkoztam, mint ugye a fiú partnerre, hogy nehezebb helyzetekbe ugye ő mondja be a felállásokat, vagy kérdeztem, hogy mit gondol éppen. Tehát teljesen ráhagytam így az irányítást. Nagyon sokat segített amúgy, próbált irányítani. Nagyon jó volt vele játszani, és azt beszéltük, hogy a jövőben is próbálunk majd majd egy párszor együtt elindulni.
8: És hogyan fog kinézni az elkövetkezendő hónapod? Lesz egy kis idő a regenerációra?
7: Mindenképpen ilyen nem nagyon volt még, hogy Európába vagyok, és egy napot nem voltam itthon, tehát egy hónapja nem voltam itthon most, úgyhogy mindenképpen lesz egy hét most, hogy elmegyek kicsit pihenni. Nem fogok teniszezni, mindenképpen a rehabot azt folytatnom kell a hátamra, így is, úgy is, de nagyon jól fog jönni egy kis kikapcsolódás.
8: És hát következik az észak-amerikai kemény pályás szezon. Milyen versenyeken fogsz majd részt venni a US Open-en?
7: Egyelőre az a terv, hogy Torontóba fogunk kezdeni, utána a Cincinnati, és az előverseny az még kérdéses, mert ugye nem sok opció van, de egyelőre ez a két verseny és a US Open a biztos.
8: Az elmúlt közel két évben ugye párosban láthatunk versenyezni. Hogyan látod a jövőt, tervezel visszatérni arra is, hogy majd egyéniben is indulj versenyeken?
7: Ez nem egy döntés volt, hogy én nem szinglizek, hanem ez így alakult ugye a páros ranglistám miatt, és ugye így indult el ez az egész páros karrierem. Egyelőre nem tervezem ezt az egyéni visszatérésemet egyáltalán. Úgy gondolom, hogy fizikálisan nem bírnám, ezt mentálisan nagyon sok lenne ezt a kettőt összehozni, és ugye két teljesen más versenyeket kéne játszanom, tehát valamit ki kéne hagynom. Tehát ezt így együtt a kettőt most nem látom reálisnak.
1: Stoller Fannit hallották. 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta a montreali kajakkenu világkupát a magyar válogatott. Tegnap a férfi kenu kettesek 500 méteres számában a Kollár Kristóf, Juhász István páros arany, míg a Fejes Dániel Hajdú Janatán kettős bronzérmes lett. Ugyanezen a távon a Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka és Csorba Zsófia alkotta női kenu négyes a második helyen ért célba. Csorba később 5000 méteren aranyérmes lett, akárcsak a férfiaknál Adolf Balázs. A magyar csapat összesen 12 éremmel zárta a kanadai világkupát. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Tovább emelni a VB létszámát a FIFA elnöke. Ismét légi csapásokat indított az Egyesült Államok és Irán. Visszatér a kánikula, néhol záporokkal. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit cég, az Opta, az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés csak nem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország sikerének valószínűsége valamivel több mint 24%, Angliáé majdnem 22, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van. A VB holnap este 21 órától a Franciaország-Spanyolország elődöntővel folytatódik, még szerdán szintén 21 órától Argentína Angliával csap össze. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség olasz-svájci elnöke, eközben arról beszélt, hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot. A sportvezető egy kérdésre válaszolva a további létszám emelés lehetőségét sem zárta ki. Mint mondta, az eredmények őket igazolják. 9 afrikai csapat is tovább jutott csoportjából, és minden kontinens csapata szerzett gólt és pontot is. A magyar női strand kézilabda válogatott megnyerte a zágrábi EB selejtező tornát, így magabiztosan jutott ki a jövő évi kontinens viadalra. A magyar férfi csapat nem indult a horvát fővárosban, mert biztos résztvevője a 2027-es Európa-bajnokságnak. Ezüstérmet nyert a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A mieink mindössze 4 másodperc hátránnyal értek célba a franciák mögött. Az eddigi legjobb magyar VB szereplés egy 2014-es bronzérem volt. Fiatal csapatunk így is remek előre jelekkel válhatja a további kvalifikációs versenyeket. A montreáli kajak-kenu világkupa vasárnap délutáni döntőiben a férfiaknál kenu 2500 méteren Kollár Kristóf és Juhász István párosa, az elejét leszámítva végig vezetve, óriási küzdelemben nyert, miközben Fejes Dániel és Hajdú Jonatán duója nagy hajrával lett harmadik. Az érem kollekció a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta női kenu 4-es ezüstérmével lett teljes. A világ első Jannik Sinner nyerte a férfi egyest a Wimbledoni tenisztornán, miután a döntőben szethátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a második helyen kiemelt német Zverevet. Az olasz teniszező címét megvédve 5. Grand Slam trófeáját gyűjtötte be.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását. Megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát. 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. 37 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az elmúlt héten összesen 69 külföldit tartóztattak fel, ami az idei legmagasabb esetszám. Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba, Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párbeszédet sürgetett 14. Leó pápa a Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ más térségeiben dúló konfliktusok megoldása érdekében. A katolikus egyházfő Castel Gandolfóban az úrangyala imádságon hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a háborús szelek elfojtsák a remény lángját.
2: Közlekedés.
3: Az M0-áson a Péceli és az Ecseri szakaszon, valamint az M4-estől az M1-es autópálya irányába is szakaszos lassulásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Visszatér a kánikula. Gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne továbbra is a Sportreggel, Elpap Istvánnal és Bene Ferenccel. Régi csibészek következik Bánki Józseffel, Dodival, a magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, amelyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Ma Dodi a Tatabánya egyik igazi ikonjával, Vince Istvánnal, azaz Piluval beszélget.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak, Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai vendégem Vince István, akit Pilu néven ismert meg a magyar futballtársadalom, Tatabányán nevelkedett, utána játszott Olaszországban, Belgiumban és Portugáliában is, a magyar válogatott népszerű csatára. Szia Pilu, Isten hozott!
3: Szia Dodika! Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
2: Örülök, hogy hallom a hangodat, és hát a játékod mellett az emberi jellemed is nagyon sokat jelent számomra, nagyon szeretek veled beszélgetni, és
3: igen.
2: Pontosan tudom a családodon belül is, hogy mennyire szerteágazó a klubszimpátia is. Én róla tudom, hogy gyerekkorodban a Bányász mellett picit a Vasas mellett szimpatizáltál Csapokarcsival együtt abból a Tatabányából, de ha jól tudom, van a családban Újpest és Fradi szurkoló is. Beszélné erről egy picit?
3: Igaz.
2: Na, akkor hallgatva.
3: Ez így igaz, Dodika. A gyerekkoromban, és egyébként nem csak Vasas, tehát Fradi drukker voltam, Tatabánya és Fradi, csak miután egy Tatabánya Fradin labdaszedő voltam, és elküldtek a labdát, kicsit késve dobtam vissza, és elküldtek a
2: melegebb éghajlatra.
3: Melegebb éghajlatra, bizony, és hát ott a sajnos az nem esett jól, és hát ott szakítottam a Fradival, viszont a Vasashoz pedig az, hogy Kislaci volt a példaképem, és hát ő volt az a játékos, akinek még a jelvényét is hordtam magamon, mert akkor ez nagy divat volt abban az időben, a mi időnkben, hogy különböző együtteseket jelvény formájába feltűztünk a kabátra, vagy bármire. És hát én kivágtam a Kislaci képet, és felragasztottam egy ilyen jelvényre, és én is büszkén mentem a súlyba, mindenki érdeklődött, hogy nem tudták ki ez a szóló énekes, és akkor említettem nekik, hogy Kis László Vasas. Mindenkit alaposan megleptem vele úgy.
2: És ki a Fradi, meg ki az Újpest a családba?
3: Hát a kislányom, Bogi lányom, ő a Fradi, hihetetlen nagy Fradi drukker, és hát a fiam, a Viktor pedig ő Újpest.
2: Meg az unokád is.
3: Rendkívül jó derbik vannak, kimondottan élvezem, amikor van egy, már kezdődik a hét, vagy lesz egy Fradi-Újpest mérkőzés, az kimondottan jól néz ki a családban. Hát én meg egyébként is azért van a honvéd múltam, ami miatt tényleg itt szorítok azért a Kispestnek, és hát elég érdekes.

0: láttat, kiegészítette velünk, sőt, volt még nálunk egy évvel fiatalabb játékos, ez pedig az Oravec Gyuri, tehát összesen három korosztályból rakta össze azt a 84-es csapatot Bercibá, és hát rengeteget melóztunk, tehát Tiszafüred, olyan edzőtáborokban jártunk, én még ennyit nem edzettem, mint akkor Bercivel, és hát meglett az eredménye, azért mondhatjuk. Tehát rendkívül jó kis Bicskei közeget hozott össze.
1: Pilu, Bicskei Bertalanról van szó, aki köztudottan kőkemény edzéseket vezetett. Mellette kik voltak úgy a kedvenc edzőid, meg akikkel nagyon szerettél dolgozni?
0: Hát a tatabányai múltamból merítek először. Tehát Lackó Misi bácsi az, aki elindított ezen a pályán. És az mindig nagyon fontos szerintem egy játékosnak, hogy kitől kapod meg az alapokat. Ki az, aki emberileg is a pályán tart, mert azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő rendkívül jól nyúlt hozzám is, nem csak hozzám, a többi játékostársamhoz. Tehát ő egy igazi, nagyon jó edzőnek tartottam. Majd azután, hogy onnan elkerültem, Ferling Béla volt az, aki egyengedte az utamat. Bélával nagyon jó volt együtt dolgozni. Serdülő magyar bajnokok lettünk a Tatabányával 81-be. Úgyhogy...
1: És hűséges volt Ferling Béla. Igen, Béla hűséges volt a legnehezebb időszakban, és ott maradt a bányásznál.
0: Ő mindig, igen, és hát édesapja is egy etalon Tatabányán, tehát ő egy nagyon jó kapus volt a Fertői Gyuszi bácsi, tehát ő rendkívül olyan család, aki tényleg éltek haltak Tatabányáért. A Béla rendkívül jó edző volt, és hát azért abból a csapatból, tehát egy Szalma Józsi be tudott kerülni, még azon kívül hát pár játékos azért eljutott NB1-ig is.
1: Pilu, te a edzőfejedelemmel Lakat Kacsi bácsival dolgoztál együtt Tatabányán?
0: 84-ben, amikor felkerültem, a 84-85-ös bajnokságban, amikor felkerültem, az volt az első, tehát akkor kerültem fel az első csapathoz. Az utolsó három bajnokira, mivel kieső helyen álltunk, ezért Bacsó Pista bácsitól megvált a klub, és arra az utolsó három bajnokira szerződtették Lakat Karcsi bácsit. Uh-huh. Tehát dolgoztam vele. Dolgoztam vele, igen.
1: És hát ugye legendárium már, meg szenzációs hármast alkotatok, a Kiprik Lothár Vince hármas, az bevonult a történelemkönyvbe Tatabányán. De ki volt az a játékos, aki a legtöbbet segített a rutinosak közül, amikor bemutatkoztál a bányászba?
0: Hát én 84-be kerültem oda, igazából aki nagyon sokat a Pénagy Laci, Lakatos Karcsi, Kis Imre, a Kis Imre az, aki tényleg segített nem csak Zikával is, tehát ő adott a eleget, meg kifejezte a lövéseimet, de rendkívül ő volt a kapusunk, de rendkívül sokat tett Csapó Karcsi, miután visszakerült Franciaországból. Én csak úgy hívtam a herceg, mert rendkívül jó volt az, ahogy az öltözőbe ő ezt az egészet úgy összefogta. Ő volt az edzőnek a meghosszabbított keze.
1: Melyik volt életed meccse, Pilu?
0: Életem meccse, mindig voltak kitűzött céljaim, tehát az volt első, hogy legyek NB1-es, igaz? A legnagyobb dolog, hogy én Tatabányán NB1-es játékos lettem, ez az első meccsem. És az nem volt más, mint a Tatabánya Rábaetó, ami 2-2 és bányásznapi derbi volt.
1: Tehát,
0: ez ami megmaradt, tehát ezt nem lehet kitörölni. Ez a verebesféle Rába ellen. Tehát telt ház, tehát ez hatalmas hangulat. Ez felejthetetlen.
1: Hát de milyen ritka, Pilu? Hát mindig mi játszottunk a Fradival a bányásznapon, és most
0: igen,
1: pont az Eto'ol.
0: De mi jobban örültünk, mikor jött a Győr, mert akkor azért, vagy más jött, mert akkor azért szereztünk pontokat is. De amikor ti jöttetek, akkor meg gáz volt, mert akkor bizony, és nem csak bányásznapon, máskor is, mikor oda jöttetek, Zúrják Csöpistől, mindenestől, elvittétek mindig. Nekünk abban benne volt az, hogy mi nem tudtunk bajnokot lenni ott a 80-tól 88-ig, tehát abban, amikor ott nyertetek 2-0-ra lent Tatabányán meg. Tehát, sőt, az Üllői úton kikaptunk egy nagy Strauss góllal, hogy rúgtál egy nagy kapufát 25-ről, Dodika. Tehát nagyon sok mindenben van itt. Na, vissza lehet nézni, ez itt van előttem a kép, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon...
1: Hát és az Eto'ol meccs volt a legjobb, életed legjobb meccse, az a 2-2?
0: Hát én nem úgy igazából, tehát rúgtam három gólt egy

0: TK Tatabánya 1-6, tehát volt tatabányai részről azért több meccsem, akkor amikor eljutottam profinak, igaz?
1: Hát az is egy ott azaz, arra emlékszem, egy derbi, de ott
0: bemutatkoztam egy Nápoly ellen, katonaság után még majd, hogy nem vittem a Hódmezővásárhelyen voltam katona, tehát úgy, és utána mentem ki első meccsem egyből a Nápoly ellen, de hatalmas siker volt, hisz 55 percet játszottam, tehát nekem az is egy nagy dolog volt, hogy ezek a célok, vagy a válogatott, igaz? Az első válogatott, az hát nekem is vannak persze emlékezetes meccsek, de mindig szerintem az első meccs az, ami úgy megmarad.
1: Hát meg Lecsében derbit nyertetek a góloddal. Hát, ott.
0: Hát igen, az meg az igen. Tehát én nekem az egy nagyon fontos volt, hogy egy Bari Lecsén az én gólommal tudtunk nyerni Bariban.
1: Bizony.
0: És úgy, hogy a játékostársaim mindig elmondták, hogy ez a legfontosabb meccs. Játszasz te egész évben rosszul, de ha azon a mérkőzésen te valami olyan plusz hozzáteszel, akkor nem fognak elfelejteni, és ez így is van, tehát ez, hogy a gólommal tudtunk nyerni.
1: Hát meg te játszottál Diego Armando Maradona ellen, élőben láttad, milyen volt a Maradona közel?
0: Fantasztikus. Sikerült úgy, hogy Nápolyba játszottunk, ott 3-2-re kikaptunk, és ott 3 gólpaszt adott csak, úgyhogy külön ember fogta. A Lecsébe pedig, hát ott 1-0-nál álltam be, és ott sikerült egy gólpaszt adnom, azzal lett Pascuri egyenlített, 1-1-et játszottunk velük. Hát elmondhatom, hogy azért ő is, mivel vezette a labdát, úgy véletlenül odaszóltam neki, hogy dai la palla, és bokából odatolta hozzám, de sajnos Pairetto a Spori hallotta, és lefújta, de jelezte Diego is, hogy kértem tőle a labdát. De hát ezeket én megcsináltam többször, tehát van itt Honvéd-Szamdória meccs is, amikor a Katanec meg a Cerezo is felnézés nélkül bokából passzolták ezzel a dai la pallát.
1: Viszont az is köszönt.
0: De utána hiába mutogattak. Viszont volt egy olasz válogatott elleni népstadionbeli mérkőzés, ott a Torricelli ott mutatta, hogy a torok nem marad éppen, tehát az ilyen nemzetközi jelzéssel mutatta, hogy meg stajzító, tehát hogy csendben maradt. Ne kérjem el a focit.
1: Pilu.
0: Hát mindenki ellen megpróbáltam.
1: Köztudott, hogy egy csapatban játszott Antonio Contéval, és a mai napig barátságban igen. vagytok, tartjátok a kapcsolatot. Igen. Most a Nápoli edzője. Igen. Milyen időközönként igen. hívott föl, és hát ugye ő kegyvesztetlet Lecsébe, mert elment a Bari edzőjének, de...
0: Igen, ezt sajnáltam is, igen, hogy ahogy viszonyulnak hozzá a Lecce szurkok.
1: Milyen fazon? Milyen...
0: Hát én nekem, amikor oda kerültem, én közel egyforma, hát korúak voltunk. Tehát adódott, hogy én velük fogok barátkozni, meg itt volt még Kekko Moriero, aki az Interbe játszott. Tehát ő velük bandáztam. Tehát ők voltak azok, akik hozzám közel voltak, korban is, tehát, és hát együtt voltunk. De nagyon segítőkészek voltak nekem ott kint. Meg hát most is tényleg. Hát volt egy Rapid Chelsea, amire meghívott a Conte családostól, mindenestől. Sajnos beszélni nem tudtunk úgy a meccs után, mert kikapott egy nagyon rövid időt, mert jött Abramovics, lezárták a szállodát, és ő is elnézést kért, hogy mennie kell, mert kikaptak a Rapidtól, úgyhogy raportolt. De a mai napig igen, írogatok neki.
1: Felveszi a telefont.
0: Gratulálok. Igen.
1: Óriási,
0: igen,
1: nagyon igen. nagy dolog. És mi a véleményed a mai magyar futballról, a Tatabányáról, a Kispestről, így a korábbi csapataidról?
0: Hát Kiprik Józsi szokta mondogatni, hogy ahol játszottam, az mind nehéz helyzetbe került.
1: De elindítottad a lejtőnöket.
0: Mindent felégetek magam mögött, de ez nem igaz.
1: Nem álltad
0: de ezeknek a csapatoknak szorítok, tehát úgy a Honvédnak a Tatabányát, nagyon sajnálom, hogy kiesett az MB2-ből. Két csapatot meg kellett volna előznünk az előző évben. A Honvédnak szorítok, hogy ez évben sikerüljön Feckó Tomival felkerülniük, tényleg ott a helyük az MB1-be.
1: Így van.
0: Úgyhogy a Lecsének ez évben nagyon nehéz lesz, ahogy látom. A nagyon nehéz.
1: Pilukám, mivel foglalkozom mostanság? Mivel telnek a napjaid? Hát, mit csinálsz? Komáromba vagy még mindig, ugye?
0: Vagyok. Igen, itt vagyok. 9. éve Komáromba. A szlovák oldalon, Komáromba, igen, itt vagyok sportigazgató, szakmai vezető, és hát, ahogy elmondhatom, hogy egy csoda az, ami történik most itt a klubnál, hisz tavaly évben sikerült feljutni, nem csak a férfi csapatnak, a nőknek is, NB1-be, ami hatalmas dolog, ilyen még nem volt. És hát a fiúk 8. helyen végeztünk, úgyhogy egy hatalmas bravúr volt, a hölgyeink pedig az NB1-be 5. helyen, úgyhogy egy csoda volt. Hát ez évben is mind a két csapat első osztályban szerepel.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, egészséget, sok sikert kívánok neked, Pilu.
0: Viszont kívánom, ölelek mindenkit.
1: Szia. Szia.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, 9 óra, 4 perc, mikrofonnál továbbra is Elpa Pistán és Bene Ferenc.
2: Jó reggel,
1: szia Feri, itt a Sportreggelben, és hárman vagyunk, mert itt van velünk a vonalban Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Szervusz Soma, szeretettel köszöntünk. Sokféle minőségedben nyilvánultál már meg itt a Nemzeti Sport Rádióba, műsorvezetőként, szakértőként, vendégként, Nemzeti Sportkör vendégként, most Nemzeti Sport főszerkesztőként, és ez mostantól így lesz, mert ez kvázi a főszerkesztői sáv. Jó reggelt kívánunk, szia!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Sávváltás engedélyezett?
1: Sávváltás, egy engedélyezett sávváltás, remélem kitetted az indexet. Na, hát most nem tudunk nem futball VB-zni, mert olyan világot élünk. Szünnap van, tegnap is szünnap volt, egész, mert pontosabban Bene Feri mama egyszer kijavított, hogy tegnap nem volt szünnap, mert hajnali 3 óra is tegnap volt, de amerikai idő szerint 2 szünnapunk van. Első 4 kiemelt, vagy a világlista első 4 helyezettje a 4-ben, biztos, hogy régi világbajnokot avatunk, tehát ilyen értelemben nem lesz áttörés. Egész egyszer nincs jobb kérdés, hogy milyen érzésekkel várod ezt a 2 meccset, mik a megérzéseid 2 ilyen, vagy 4 ilyen minőséget képviselő, ennyire erős csapat küzdelméből, melyik az a 2, amelyik a vasárnapot szerinted megéli?
3: Már azt nem tudom, azt tippelem,
1: na, hogy hát arra vagyok kíváncsi. Győztes. Igen, a 2 győztes, jó van.
3: A 2 győztes, én a 2 győztest várom a döntőbe.
1: Bár Infantinónál nem lehet tudni, lehet, hogy a 2 vesztes játssza a döntőt, hogyha az a FIFA-nak úgy jobb. Csinyán bánjunk az ilyen.
3: A felhőkarcolón átívelő szakértelem lehetett az, amire felfigyeltek a... akit felkértek erre a nem könnyű posztra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy gyerekkorunk nagy szerelmét, a futballt azért szártuk örökre a szívünkbe, mert ilyen meccseket akartunk látni, és nyilván lehet emelgetni a létszámot, de talán még jobban megrostálja abban az értelemben a mezőnyt, hogy tényleg csak a legjobbak kerülhetnek be. Persze lehetett volna, most a világranglistát, ha nézzük, attól függetlenül mondjuk Brazília, Elpapulnak szeretettem ajánlom Németország, hogy Hollandia lett volna a 4-ben, semmilyen megfeltéztem volna. Portugálok akár, ők azért jellemzően nem szoktak már ennyire feltámadni a VB-n, egy EB címük van, de valóban nagyon erős volt a csapatuk, szóval az sem lett volna akkora meglepő, független attól, hogy mi a világranglista. Természetesen óriási szeretettel köszöntöttem Katarba Marokkó jelenlétét az elődöntőben, de azt gondolom, hogy a szurkolók, az említett, a 4 jelenlévő mellett Brazília, Németország, Hollandia, esetleg Uruguay, és ezek bármilyen párosításban, ezt akarjuk nézni, ezt szeretjük, ezért fönnmaradunk éjjel, amennyire tudunk. Svájcot is nagyon-nagyon szeretjük, természetesen mindenki, meg Svédországot és Üzbegisztánt is, de azért a VB arról szól, hogy nagyon szeretjük ezeket a csapatokat, és zöldfoki szigetek le a kalappal, de Franciaország-Spanyolország meccset akarjuk látni, Argentina-Angliát mi már láttunk.
1: Hányszor fogják David Beckham arcát bevágni az argentin-angol meccs alatt szerinted?
3: Nek egy más elképzelésem van a címlapról, de ezt majd megbeszéljük az érdekedlete. Szerintem egy másik pillanat, ami előkerülhet. Szerintem az angol sajtóban biztos.
1: Maradona, de őt nem tudják mutatni. De őt nem tudják mutatni a VIP-ben.
3: VIP-ben nem, de az olvasókat kecsegtetem azzal, hogy ez a bizonyos kezdetes mozdulat, és Anglia visszaütne. Mondjuk egy ilyen címben.
2: Egyébként szívemből beszél.
3: A szerkesztőkön ez még elhasalhat, ez az ötlet.
1: Nem hiszem.
2: Szívemből beszéltél, abszolút egyetértek. Én is úgy gondolom, hogy a VB-nek ez a szakasza a legérdekesebb, és hát mindenki a francia-spanyol elődöntőt várja. De ugyanakkor az argentin-angol.
1: Én az argentin-angolt jobban.
2: De azt is jó, de nyilván így most minden tiszteletem zöldfogi szigetek.
1: Meg először a francia-spanyol.
2: Norvégia és Svájc is, de azért nagyon örülök, hogy ez az elődöntő alakult ki. Argentinokkal kapcsolatban arra kérdésre válaszolj nekem, hogy az argentin válogatott az pont azt az utat járja be, hogy látszólag bukdácsolva ugyan, de mérkőzésre mérkőzésre egyre jobbak, és ezekből lesznek a későbbi világbajnokok, vagy pont, hogy nem működik ez a csapat, ellentét mondjuk a franciával, aki a VB eleje óta gyakorlatilag csúcsformában van, és pont ezért nem tud oda kerülni. Melyik út szerinted a valós?
3: Ugyanaz, ahogy mondtam, mondjuk a brazilokat, németeket, hollandokat az elődöntőbe, bármelyik csapat világbajnok nem lenne meglepetés, és lenne rá észszerű szakmai teória, mármint szakmai Ferinek, mi csak belekotnyeleskedünk, ugye, mint futballkedvelők.
2: Hogyan?
3: Én azért azt gondolom, hogy lehet, hogy vannak szünnapok, de most már nagyon sűrűn vannak a meccsek. Tehát az igénybevételhez képest, és ezt tudja a legjobban szerintem a Feri, hogy itt nem csak a meccsekről van szó, hanem össze tud szólni, még a svájci beharangozóba tudtam írni, hogy 7,5 tonna cucc, amivel közlekednek. Igen. Azt kell mozgatni, az annyi bőrönt, hogy nem tudod megszámolni, és az, hogy elutazzál, megérkezel valahova, szálloda, kipakolsz. Ez, hogyha te egy gurulós bőröndre elmész nyaralni 2 hétre, és 4-szer át kell költöznöd egy szállodába, szerintem ezt kevesen csinálják, de el tudod képzelni, kisebb pakolod a bőröndödet, megérkezel hétfőn, és akkor szerdán átmész egy másik szállodába, az is nagyon jó, szombaton egy következőben, jövő kedden meg egy izébe, az nem nyaralás. Igen.
2: Hát kis túlzása ugye...
3: Más se csinálnál. A csapatok meg ezt csinálják, és ez iszonyú fáraszt, és iszonyú távolságot kell bejárni. Tehát itt a fizikai állapotnak és a frissességnek óriási szerepe van, és azt gondolom, hogy az argentin válogatott a leginkább elhasznált ebben a kérdésben. Bár ugye azért mindegyik csapatnak voltak azért hosszú meccsei, de az argentinoknak nagyon nagy energiabefektetés. A másik oldal az, hogy lelkileg, emocionálisan olyan plusz töltetet ad, ahogy megnyerik a meccseiket, ahogy megfordítják. Hát a Messi gólöröme Egyiptom ellen, pedig aztán sok gólörömét láttuk.
1: Ilyet nem nagyon láttunk tőle. Ja.
3: Olyan 800-at láttunk az elmúlt 20 évben kb. Ilyet én még sose láttam tőle. Tehát, és ez a fajta extázis, eufória, hogy megvan, és ezt is megnyertük, ez szerintem lehet, hogy fizikai fáradtság, de lelkileg meg nagyon együtt vannak, nagyon nagy pluszt ad, és ez az egység vitte őket Katarba. És ne felejtsük el, hogy azt a döntőt is szenzációsan kezdték 2-0, és visszajöttek a franciák, és 2-2, és úgy teljesen úgy nézett ki. Ugyanúgy, mint a holland meccs Katarba, hogy vezetnek, és kicsúszik a kezükből. És végül egyik se csúszott ki a kezükből, tehát lelkileg iszonyú erősek. Iszonyú erősek. Egyiptom 2-0.
1: Már utaztak haza.
3: Mentálisan, brutálisan erősek, fizikailag az egy kérdés, és hát nem tudom, és főleg azért az angolok ellen, azt azért mindenki tudja, hogy egy hónapig készülsz tényleg a wellness szállodában, meg a medencébe, és az optimális állapotban lépett fájra Anglia ellen, az akkor is nehéz, meg akkor is igénybevétel, függetlenül, hogy az angolok is játszottak már 6 meccset, és ez a 7. mindenkinek, de ilyen kicsit izé fáradtan, hogy fejbe is, meg fizikailag is egy kicsit rozsdás vagy, meg de ti tudjátok a legjobban, Feri mindenképpen, amikor játszol egy komoly meccset, és másnap föl kell kelni, és ugye az első
2: az még edzőként is nehéz.
3: És akkor azt mondják, hogy akkor edzés, meg holnap meccs. Nem esik jól, de nyilván összedrótozod magad, meg a hazádér, meg VB, meg mások nem először csinálják. Szóval rengeteg szempont van, és milliméterek dönthetnek.
1: Na de bocs, amit mondtál, az kulcsszó, mondod, hogy nem először csinálják. Az mennyit számít szerinted, hogy ez a fajta VB rutin? Mert ugyan a spanyolok nyertek persze EB-t, az angolok is játszottak EB döntőt, a franciák meg az argentinok egyenesen egymás ellen játszották az előző világbajnokság döntőjét, sőt a franciák ugye az azt megelőzőt is nem csak ott voltak, hanem meg is nyerték. Szóval mennyit számít egy tornának ebben a szakaszában, hogy mentálisan, hogy már voltál ilyen helyzetben, ilyen tét mellett? Mennyit segít szerinted ez egy csapaton? Jó, minden egy csapat tud ilyenbe kapaszkodni, de...
3: Pontosan, rengeteget számít, de nem jelent előnyt, mert a másik is tapasztalt.
1: Tehát egy norvégokkal szemben jelentene előnyt adott esetben?
3: Hát akár igen.
1: De Svájc... Vagy jelentett az angoloknak.
3: Igen, Svájc 2006 óta egy kivételével szerintem kb. Minden tornán igen. ott volt, és minden alkalommal tovább is ment a csoportból. Aztán vagy az első meccsen, vagy a másodikon már megállították, az a, az a limit, de mindig kim vannak, és mindig tovább mennek a csoportból. Azért az nagyon kemény, például nekünk, igen. akik valamit akarunk érni, és már az EB-ken rendszeresen ott vagyunk, és nem értettük, hogy miért kapunk ki tőlük. Lehet, hogy azért, mert ott már van egy folyamatos, van ez a folyamatos rutin, úgyhogy ezt nem tudom, hogy mennyire nagy előny, de szerintem azért az argentinok ebből a szempontból egy kicsit előnyben vannak, hogy ők ezeken túl vannak, erősíti őket, hogy látjátok, hogy nincs az a gödör, amiből nem tudunk kimászni együtt. Katarba kikaptunk Szaúd-Arábiától, és ott még meg lehet nyerni. Visszajöttünk ezen a meccsen a két VB-t. Az angolokat viszont nyomasztatja, hogy 66 óta nem nyertek, és mindig várják tőlük a nagy eredményt, és rajtuk óriási nyomás van. Szerintem emiatt lelkileg egy nagyon picit előnybe lehetnek az argentinok.
2: Melyik ágról lesz szerinted a világbajnok? Melyik az erősebb ág?
1: Nem biztos, hogy onnan lesz a világbajnok, amelyik az erősebb.
2: Jó, hát igen, de hogy a francia-spanyol, vagy angol argentin?
3: A francia.
2: Tehát a francia-spanyol közül lesz a világbajnok.
3: Nem, azt mondom, a francia.
2: Ja, hogy a francia, egyenesen. Hát ez akkor ez még karakánabb tip.
3: Ők tűnnek leginkább nagyon nehezen legyőzhetőnek. Miközben 13 perc, 57 másodpercen mondom, az argentinok honnan visszajönnek, és nem lehet őket megvenni, és mindent hoznak. Ahhoz képest azt mondja, hogy a franciáknak meg kell nehezíteni a dolgukat, és valahogy kihúzni döntetlenre, azt el tudom képzelni, azt nem láttam, hogy megvered őket.
1: Tehát egy hasonló vékű fejletből, mint ami Katarban volt, most inkább ők jönnének jobban. Ugye az volt szó arról, hogy most ugye 8 meccset kell túlélnie, nyernie, behúznia annak, aki világbajnok akar lenni, és hogy ez a 8, ez talán éppen emiatt is ez a 4 csapat van a 4-ben, mert még inkább kijön, hogy ki a legjobb, de hogyha itt Infantino elkezdi 1024-re növelni a résztvevők számát, és még több meccset kell majd játszani, akkor még inkább a legjobbak maradnak fenn a végén, nem? Tehát ez a végeredményt azt ilyen értelemben még kristálytisztábbá teszi. Vagy tenni.
3: Persze, de mondom, nagyon apróságokon múlhat, és abban igazad van, persze, hogyha csak a katari döntőt nézzük, és óriási lenne egy visszavágó, mint a 86 után 90-ben, hogy ugyanaz a igen, két igen. döntős ott volt a lehetőség, de hogy azon a meccsen Franciaország is ott volt.
1: Na persze.
3: Tehát abból a meccsben Franciaország is nagyon sokat merített, hogy milyen hülyék voltunk az első fél időben, és a közismert streaming oldalon nagyon jó sorozat volt, én többször is néztem, ami a katari VB-ről szól, és ott vannak a szünetben, és mondja Deschamps, hogy ezek döntőt játszanak, mi meg nem. Mit történik? És aztán visszajönnek. Tehát, hogy a meccset el kell kezdeni az elejétől. Tehát, hogy rengeteg tapasztalat van, és ha már egyébként Didier-t említem, negyedik világban, aki döntő egy során, úgyhogy abból egyet játékosként, egyet kapitányként megnyertél, és van egy második hely, ez a három, és jöhetne a negyedik, azt gondolom, hogy lehet kritizálni a karrierét, de innen vállalhatónak tűnik.
1: Na, tőled is megkérdezem, mert ez nekem ez a veszőparipám itt a franciákkal kapcsolatban, hogy még egyetlen olyan meccsük se volt, hogy igazából a kapusukra, meg a védelmükre olyan bármilyen extra teher hárult volna. Ez mostantól azért vélhetően már nem teljesen így lesz, mert a spanyolok ellen is nehéz elképzelni, hogy bizonyos időszakaiban a meccsnek ott ne legyen ösztűz, meg hát bárki jön a döntőbe adott esetben, ott is nehéz elképzelni. Szóval a franciák védelme, mert ugye nem derült még eddig ki, hogy valójában mennyit ér, meg egyébként a legtöbb, talán a spanyolok kése egyébként, meg az argentinnál, angolnál inkább, hogy ezen mennyi múlhat?
3: Sok, szerintem rengeteg, de tudjuk, hogy a Arsenal és a Bayern München, vagy most
1: igen,
3: már
1: igen, igen.
3: első védői, tehát hogy azért lehet őket nyomás alá helyezni, nem lesznek szerintem annyira megriadva, és hát személyes indítatásból, de nem szeretem a kis csapatomat idehozni, bár nyilván könnyen megküzdködtem, amikor Lautaro Martínez igaztalta Akanjit, a svájciak védőjét a kiesés miatt, azért ott a szívdobogásom azért megvolt, hogy Mennyán kapustos sajnos nagyon jól tudom, hogy idegesítően jól tud védeni, és nagyon tök az ellenfelet, hogyha olyan napja van, ezt sajnos többször is átéltem. Volt, amikor 5-1-re kikapott a csapata a városi rangadon, akkor éppenséggel kék-feketék jobban támadtak, de van olyan napja, hogy olyanokat véd, amilyet kevesen, úgyhogy ez lehet egy döntő faktor. Spanyoloknál is jó kapus van, de szerintem, hogyha a két csapatot összeveted, és hogy állítod össze, én azt gondolom, hogy most ezt végig kéne menni a posztokon, és akkor, hogy több francia vagy több spanyol lenne a kezdő csapatodban, ez szerintem egy jó kérdés, de szerintem a kapuba Mányán állna. És még egy érdekes...
1: Vagy rájá, aki a spanyolba se.
3: Egyébként egyáltalán nem butaság, de ott az a döntés is egyelőre nincsen, nem volt ok
1: megkérdő.
3: Ő volt nagyon... hogy az hogy van, hogy a Real Madrid önmagához képest csalódást okozott a bajnokságban és a bajnokok ligájában. A Barcelona a bajnokságban nagyszerűen szerepelt, és a Barcelona sztárjai mit csinálnak a VB-n, és mit csinál Mbappé és Bellingham? Nagyon fura.
1: De még Vinicius is egész jó volt, nem rajtam volt a brazilok zakója.
3: Jó, de csak ezt a két ilyen Barcelona játékost mondani, mint Bellingham vagy Mbappé, aki ennyit tett a VB-n. Mert ez a kettő szerintem rengeteget tolta a saját csapatát. Jók a katalánok, nagyon ott vannak, de arról beszélünk, hogy Messi, Haaland, Mbappé, Harry Kane, a top sztárok hozzák magukat, Jamal úr, óriási tehetség, és kedvencem, és imádom nézni, ő mintha itt lemaradt volna.
1: Erről itt a Ferivel ma már beszéltünk ebben az adásban, de pont erről, tehát tökéletes, hogy ezt szóba hozod.
2: Így van.
3: Hát ez olyan magas ez a szakmai szint, hogy...
1: Hát, mi más?
3: Fölkapaszkodni azért, ez megható nekem.
1: Na, azért mondják két szót arról, hogy mit szólsz ahhoz, hogy 64 csapatos VB-t akar Infantino, aki nem lep meg, mert mindig mindenkit meg akar lepni, de már annyi szót csinálta, hogy most már semmivel se lep meg.
3: Nekem voltak a verziói, mint mindenkinek ez a 48-at, plusz a területi elosztás, de nagyon sok csapat olyan pozitív meglepetést jelentett, hogy nem mondhatom a VB-t unalmasnak, vagy nem tette tönkre a színvonalat. Ezzel együtt azt mondom, hogy azért 8 csapatot mi hárman összerakunk, akiktől eltekinthettünk volna, nem tettek hozzá olyan nagyon nagy pluszt, hogyha Tunéziában egy jelenetet fel tudtok idézni, vagy...
1: Így van, Panama.
3: Én Panama, igen. De Haiti megvillant, Üzbegisztának is volt. Nekem a top két legjobb támadás között, vagy a legkedvenc 10 támadásom, a kettő új-zélandi, simán kieste. Nem is tudom, megrúgtak két olyan gólt, hogy visszatekertem háromszor, hogy értsem, hogy mi történik. Nyilván ott a Premier League csatár volt ott a főszereplő, de szóval, hogy 32 az ideálisnak tűnt, 40. Én azt mondom, 40-ben
1: 40?
2: Még 8-at vegyünk le, és ott
1: de ott a lebonyolítás az kicsit komplikált lenne, mert a 48-at is csak ilyen 8 legjobb harmadik, ilyennel tudják ágtáblába rendezni, a 40-et aztán végképp nehéz lenne.
3: Ettől viszont annyira kiszámíthatatlan, mert ha belegondoltak, az egész életünk úgy zajlott, hogy A1, B2, B1, A2. Portokon, és akkor ott ment a matek, hogy akkor ez, hogy itt ilyesen kiszámíthatatlan, hogy merre mész, hova utazol, ki jöhet, ki nem jöhet, ha utolsó csoportkör, utolsó felidények, utolsó 10 percében még 6 lehetséges ellenfeled van, és aztán egy kapufa, ez a, mint a BL tabella, amiről sokszor beszéltünk, hogy a Inter rugott egy gólt Dortmundba, és 6. volt, és ott Dortmundon már nem történt semmi, és visszaesett a 12. helyre, mert a többi pályán viszont olyan eredmények születtek aztán, még a hátralévő percekben, hogy brutálisan meg tud változni a sorrend, meg végül is ez az ága, hogy kialakult, úgyhogy ettől szerintem van benne egy plusz izgalom, mint hogy az EB-n is, ez a legjobb harmadikok, teljesen kiszámíthatatlan, hát ez az egyenes kiesés szakaszt, de de a 64 az már nagyon sok lenne, és így is nagyon sok egyébként, és egy picit ülök, hogy vannak meccsek éjszaka, és azt nem kell nézni. Ennyit nem lehet.
1: De majd a spanyol-portugál-marokkói VB-n nem lesznek meccsek éjszaka, és akkor kénytelen lesz elnézni, bár ott még talán 48 csapat lesz, meg Infantinonál nyilván nem tudjuk. Jó, lassan...
3: Ebből a négyből is csak hármat kell nézni, szerintem.
1: Tessék?
3: Ebből a négyből is csak hármat kell nézni.
1: Hát a bronz meccset nem kell, mi?
3: A bronzmeccset azt semmiképp.
1: Ja, hát a bronzmeccsek történet. Hát nyilván aki vívja, főleg ha az egy
2: marokkói... De azok mindig sokgólosak,
1: hát az ne felejtsük igen, el. De főleg ha az egy... De bronzmeccsen általában van valami kicsit outsider csapat, amelyik természetesen komolyan veszi, mert élete meccse, mint Marokkó vagy horvát örök, így van, Dél-Korea. De most ilyen csapat nem lesz, most két nagyon csalódott csapat fogja vívni a bronzmeccset abba biztosak lehetünk. Na hát, Somogyi Zsoltnak nagyon szépen köszönjük, időnk itt lecsengett, aztán már nyilván okosabbak leszünk, mert ne feledjük el, hogy kedden és szerdán 21 órakor francia-spanyol, illetve angol-argentin elődöntő, aztán két megérdemelt szünnap, mindenki költözik, mindenki utazik, szombaton van ez a bizonyos bronzmeccs, jó későn, de ez mindegy is, mert vasárnap 21 órakor elkezdődik a VB döntő, egy szerény számítások szerint egy 30-35 perces halftime show-val, csak hogy nagyjából éjfél után legyen vége, egy hosszabbítást is figyelembe véve. Na, köszönjük szépen, meg még európai kupák is vannak a héten, de erről még lesz mód beszélgetni. Somogyi Zsolt, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönjük.
1: Mi pedig megyünk mindjárt tovább a Sportreggellel.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Oh, yeah!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Holnap már elődöntőt rendeznek a labdarúgó VB-n. Párizsban tárgyal ma több állam és kormányfő. Visszatér a kánikula, néhol záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, de holnap már elődöntőt rendeznek Dallasban. Magyar idő szerint 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A másik elődöntőt pedig szerdán, szintén 21 órától, Anglia és Argentína játssza majd Atlantában. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta alkotta nemzeti együttes mindössze 4 másodperces hátránnyal ért célba a franciák mögött. 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta a montreáli kajakkenu világkupát a magyar válogatott. Tegnap a férfi kenu kettesek 500 méteres számában a Kollár Kristóf Juhász István páros arany, míg a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős bronzérmes lett. Ugyanezen a távon a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka és Csorba Zsófia alkotta női kenu négyes a második helyen ért célba. Csorba később 5000 méteren aranyérmes lett, akárcsak a férfiaknál Adolf Balázs. A magyar csapat összesen 12 éremmel zárta a kanadai világkupát. A világ első Jannik Sinner nyerte a Wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, miután a tegnapi döntőben, szett hátrányból fordítva, 4 játszmában legyőzte a második helyen kiemelt német Alexander Zverevet. Az olasz teniszező ezzel címet védett és pályafutása 5. Grand Slam trófeáját szerezte meg. A holland Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 9. szakaszát, míg összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet. A címvédő előnye több mint 2,5 perc a második helyen álló Jonas Vingegaardral szemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A francia államfő korábban hangsúlyozta, az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen haltak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. A legtöbb áldozat, több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás legvalószínűbb oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Hamisított ruhákat, parfümöt és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban, az M1-es autópályán, Győr-Moson-Sopron megyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette át a csomagokat, melyek az előzetes számítás alapján összesen 84 millió forintot érnek. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított eljárást.
0: Közlekedés.
2: Torlódásra kell számítani a főváros felé az M3-as autópályán, az M0-as csomóponttól befelé, valamint az M1-esen, Tatabánya és Biatorbágy között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Visszatér a kánikula. Gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ez itt továbbra is a Sportreggel Elpap Istvánnal és Bene Ferenccel. Szia Feri, továbbra
2: jó reggelt, is. Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggelt mindenkinek. Sportreggel, de már nem sokáig, csak 10 óráig. Hát ma megbeszéltük ugye azt, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a két elődöntőben, mert ember nincs a földön, aki meg tudná jósolni, mégse Curaçaók és Haitik vannak pályán, hanem franciák, spanyolok, argentinok és angolok, 4 volt világbajnok, tehát nem avatunk új világbajnokot. Időközben ugye véget ért Wimbledon, ami egy prémium esemény volt a futball BB mellett, a Tour de France még zajlik, de mondhatnánk, hogy egyébként a fűsenő, de ez se igaz, mert az európai kupák meg ugye már elkezdődtek. Két magyar csapat még vár a sorára, ugye a Debrecen és a Paks majd csak a második fordulóba kezd, viszont az Eto, a bajnok Eto és a magyar kupa győztes Ferencváros idegenbe lejátszotta az első mérkőzését, és most a héten itt a Nemzeti Sportrádióban is reményeink szerint az Eto a Vikingúra, Ferencváros pedig a Vojvodina ellen visszavágót játszik merőbe más alaphelyzetből. Győr ugye hát egy meglehetősen szárnyaszegett produkcióval hozott majdnem egy 0-0-át, de aztán a legvégén kaptak egy gólt, viszont ha Petrás nem így véd, akkor sokkal szomorúbb alaphelyzetből is kezdhetnék a visszavágót. Hogy látod az Eto esélyeit, Feri?
2: Hát nagyon nagy csalódást okoztak az első mérkőzésen, bár tudod, azért vannak ezek a sokásos sablonok, amik azért van valóságtartalma, hogy azért a Reykjaviki csapat a bajnokság közepén járt a tavaszi őszi rendszer miatt, tehát sokkal több tétmeccsel vannak a játékosok.
1: Meg a hideg, meg a műfű.
2: Igen, de tényleg nem egyszerű, szóval 40 fok után nem egyszerű 10 fokba pályára lépni, de hozzáteszem, ez fordítva is igaz. Tehát a hazai pályán, hogyha befűtenek azért itt egy 40 fokos vagy 35 fokos időben, az izlandi játékosok sem fognak fickándozni, tehát ez jól is elsülhet. A másik pedig azért a műfűves pálya, az egy egészen más koordinációt igényel, egész más, hogy megy rajta a labda. Viszont azért ez nem menti fel a játékosokat az alól, hogy nem volt ritmus ennek a csapatnak, nem volt igazából csapat egység se a pályán, hiszen nem láttam azt, hogy az egyik hibázna, a másik kijavítaná a hibáját.
1: Támadójáték meg végképp nem volt.
2: Abszolút nem, és tényleg a futó mennyiség sem volt fönn a pályán, tehát nem csak a minőség, hanem maga a hozzáállás és a mennyiség sem volt, a futó mennyiség sem volt fönn a pályán. Azért ez nagyon nagy probléma, és én úgy gondolom, hogy nem így kellett volna kinézni a csapatnak, amelyik, hát nem is tudom, minimum egy évet küzdött azért, hogy bajnok legyen. A bajnokok ligája...
1: Belépsz az álmok kapuján.
2: Hát pontosan, tehát az én olvasatomban ez azoknak a pályára lépő játékosoknak az életük mérkőzése volt. Tehát ha az életem mérkőzésén ennyire vagyok képes, akkor azért ott nagyon nagy a baj.
1: De azért megfolytjuk a dolgot, hogy van egy klubvezetés, van egy klub, amelyik kitűz bizonyos célokat, és lehet, hogy őket is kicsit meglepve, mert azért arra nem volt... vagy arra nem lehetett előre inni, hogy a Ferencvárost megfolyják elő, de megelőzték, gyönyörű magyar bajnoki cím, BL-s elejtezős részvétel, erre mindjárt nem tudják megtartani az edzőt, és azért Borbély Balázsnak elég erősen a kezenyomát magán viselte ez a csapat a mögöttünk levő években. És egyáltalán nem biztos, hogy meg tudják tartani Vitális Milánt, vagy Tóth Rajmundot, két magyar válogatott játékosról van szó. Szóval ilyen kulisszák között nekifutni egy BL selejtezőnek, az azért nem annyira életbiztosítás.
2: Igen, ez azért hatása van a játékosokra, tehát számomra is furcsa, hogy egy bajnok csapatnál indul el egy ilyen mozgás, ráadásul vezetői szinten, tehát ilyenkor pont a stabilitás, meg pont hát legalábbis a középtávú tervek szoktak előtérbe jönni. Minden esetre azért az kétségtelen, hogy a játékosok többség azért együtt maradt. Nyilván Bembu Ali hiánya a legnagyobb vérveszteség. Továbbra is állítom,
1: aki telefonált, hogy nem tudja pontosan mi a baj, a sérült, és súlyos. Igen, lehet, hogy ők többet tudnak, de a nyilvánosság elé ennyi került.
2: A számomra is furcsa, hogyha meghalljuk egy játékosra, hogy súlyosan sérült, akkor általában együtt követi a diagnózis is. Tehát úgy nem tud súlyos sérült lenni, hogy nem tudod, hogy mi van veled. Tehát olyat meg hallottam, hogy sérült, de még vizsgáljuk, nem tudni, mi lesz vele, de ha már súlyos sérült, akkor az vagy törés, szakadás, súlyos húzódás, egyebek.
1: Súlyos fáradtság.
2: Igen, majd meglátjuk. Minden esetre szakmailag visszatérve, biztos vagyok benne, hogy be fogja látni azért a mexikai vezetőedzés, hogy Engie nem center játékos. Tehát ő az a típus, aki széléről előrefelé, szemtől szembe tud érvényesülni.
1: Igen, van területe,
2: tud érvényesülni.
1: Ugye Bembo Ali meg nem jött vissza.
2: Nyilván van azért nem egyszerű a helyzet, tehát igazi klasszikus center nélkül azért nem lehet a mai futballba játszani, de akkor lehet, hogy egy olyan játékstílus próbálok kialakítani, amiről mondjuk egy középes főrakok is onnan visszalépeget, de Engit biztos, hogy nem mozgatom el a széléről. Attól függetlenül Tóth Rajmund vitális, tehát azok a tehetséges magyar játékosok meg ott vannak a pályán, akiktől azért én válogatott szinten is sokat várok.
1: Igen, igen, és ugye az eddig kölcsönben lévő Csinger és most már a Győr játékosa, tehát azért van ott még ott válogatott potenciál, csak ezt még össze is kell rakni.
2: Így van. Elsősorban visszavágón is ettől tartok, hogy a támadó játék nem állt össze az Etónál.
1: Hát pedig 0-1-ről kezdünk.
2: Pontosan, tehát ezt mindenféleképpen valahogyan dominálni kell, és olyan játékstílusban kell futballozni, amivel túl tudott futballozni ezt a Vikingurt, de hát azért nem olyan nagyon magasan van a léc, tehát én bízom benne, hogy azért hazai pályán az Etó tovább tud jutni, bár az első mérkőzés alapján azért nem vagyunk nyugodtak.
1: Hát ha Vikingur annyit tud, az Etóról meg tudjuk mennyit tud, és a töredékét nem játszotta ki magából az első meccsen, akkor azért tovább jutatnak. Mit szólsz Keylor Navas lebegtetett szerződtetéséhez?
2: Hát én először, amikor láttam ezt a hírt, akkor elkezdtem azon gondolkodni,
1: hogy nem április elsője
2: van. Pontosan, először néztem a dátumot, mondjuk a dátum stimmel. Akkor onnantól kezdve mindig a forrást kezdem meg kutatni, hogy mennyire megbízható, de viszonylag megbízható helyekről is hallom ezt a pletykát. Aztán nyilván eszembe jutott, hogy a mostani vezetőedzőnek lehet kapcsolata vele, tehát valami ilyesmi lehet a háttérben. Viszont ami a furcsa számomra, hogy ha valamelyik poszton az Eto'o rendben van, akkor az a kapus pozíció.
1: Hát lehet, hogy centernek tehát hozzák.
2: Igen, az egy érdekes fordulat lenne a dologban.
1: Még ezt esetleg el tudunk
2: képzelni. De nagyon-nagyon csodálkozom, hogy azért Petrást egy jó kapusnak tartom, hogy az első mérkőzésen is hozta magát, meg a bajnokságban is kifejezetten sokat tett hozzá a mérkőzésekhez. Tehát Megyeri Balázs meg egy olyan kapus, akire bármikor lehet számítani, és hát ez komoly rutinja van.
1: Idén közben is.
2: Igen, azért utánpótlás válogatott, komoly rutinnal rendelkezik, nem egy olyan

0: Balázsnak ez volt az első tétmeccse a Ferencváros kispadján. Mindjárt egy 4-3-3-mal váltott ki csodálatot, vagy csodálkozást inkább a szurkolókból, meg a világból, mert a Fradi azért nem nagyon játszott ilyet az elmúlt években. Két belső védővel, jó, Remekers és Gomez, tehát régi emberekkel, ugye innen Gartemann elment, Sissé elment, Szalai most talán sérült is, de nem is volt keretben, és előttük három középpályással, mégpedig ugye Kanichovski a csodálatos módon reaktivált Nabi Keita és Korbu, és elő pedig ugye most Zakariasen és a hát eléggé formán kívüli Lisztes játszott Jusuf mellett. És Joseph is megérkezett a szünetben egyenesen a világbajnokságról, ha már ott volt Haiti színeiben. Szóval csak ami rendkedvé, Rosvát és Kadu volt ugye a két szélsővéd, és Dibusz védett. Szóval hogy nézett ki a te szemedben ez a Fradi most?
1: Hát először is a mérkőzés összképét tekintve én annak örülök, hogy nagyon-nagyon sok olyan nemzetközi kupa találkozót láttam régebben, amikor egy hasonló forgatókönyvű mérkőzésen mi kaptunk ki 2-1-re.
0: Ja, bőven, tehát, persze.
1: Igen, tehát ilyen nagyon sok ilyen emlékem van. Most pedig az volt az embernek az érzése, hogy a több nemzetközi rutinnal rendelkező és jobb kvalitásokkal lévő Ferencváros 2-1-re tudott nyerni, úgy, hogy bár voltak olyan fordulópontok, amiből jól jöttünk ki végre, nyilván a hazai csapat is, ha kapufák bemennek, akkor kialakíthatott volna akár egy hazai győzelmet is.
0: Na de az se volt benne a pakliba, hogy egy öngól a szünet előtt. Ugye?
1: Ez így van, ez így van
0: pontosan. És az első félidő az teljesen a Fradi kezében volt.
1: Gyakorlatilag helyzete nem volt a Vojvodinák, ennek én egy-egyre fordultunk, de a másik félidőben fordultott volna a bal szerencsésebben is a mérkőzés, de nem kérdés, hogy a Fradi a jobb csapat. Nyilván a visszavágóval azért óvatosan kell bánni, mert azért a szerbek nem az a feladós típus csapat.
0: Nincs idegen belőtt gól.
1: Hát igen, de én úgy gondolom, hogy a Fradinak,
0: nem számít.
1: Fradinak azért, tehát az, hogy most a veretlen legyen hazai pályán egy Vojvodinával szemben, azért nem egy végbe kiáltó nagy tett lenne, de nagyon-nagyon észnék kell lenni. De ha már Fradi szerkezetéről beszélünk, azért én a Gomez Remekers párostól nem voltam elájulva, tehát azért nem volt butaság Kane-től azért az a három belső védő stabilabb csapatjáték, ráadásul a két ékkel, két olyan elmozgó típusú ékjátékos volt, ugye többségében lenni Joseph és Jusuf által, akik azért jó kisegítették egymást, lehetett építeni rájuk. Most Jusufnak a centerjátéka, a gólya kétségkívül rendben volt, tehát egy gyönyörű megoldás
0: de
1: volt.
0: És Kejt, aki... az Kejt a gólya volt, azért azt lássuk be.
1: Igen, igen. A két játékos, akire ki akarok térni, az Nabi Keit és Zakariasen. Zakariasen szerintem méltatlanul kevés szerepet kapott ebben a Fradiban. Most ezzel az új játékrendszerrel, mert ez előzőben kicsit nem volt posztja.
0: Itt
1: kifejezetten van, tehát ez ő lehet a nagy nyertes. A másik pedig Kejt. Én csodálkoztam, hogy amikor idejött a Ferencvároshoz, akkor mondták, hogy hát még nincs jó állapotban, nincs jó semmi gond, várunk egy hónapot, hát még mindig nem, és amikor már fél év után is a kispadon vagy találta magát, vagy az alaponál melegített, akkor azért csodálkoztam. Most minden esetre igazi vezér volt a pályán. Talán egy dologra kell odafigyelni, hogy a mellette lévő játékos nagyon fontos, hogy amikor Keita mondjuk labdavezetése belép a játékba, és elhagyja gyakorlatilag a védők előtti pozícióját, akkor azt valakinek be kell tölteni.
0: De, nem, több esetben de volt. Nem igazán van ilyen ember ebben a Fradiban most.
1: Na, tehát, ez mondjuk de, nagyon jó, amit
0: tehát
1: mondasz.
0: Tehát nincs hatos jellegű ember.
1: Nincs hatos jellegű, ja. Mert ugye Korbu elindul üres területbe, Keita belép labdavezetése.
0: Meg Kanichovski is elindul.
1: A Kanichovski eleve ott van fönn az összekötőkbe, fél területeken, és ugye Nabi Keita azért hajlamos arra, hogy elveszítse a labdát labdavezetése.
0: Tehát amit Maigat, Otalex, Romeu, tehát hogy sokan voltak.
1: A stabil, az igen, az most inkább Romeo,
0: de még Rommels is, tehát akik pontosan, egyébként vannak. Akik.
1: Meg Maiga különösen, tehát az a stabil hatos, az azért szerintem hiányzik ebből a Fradiból, így egy kicsit kontrázhatóbbá vált a csapat. A másik pedig számomra Kadu, négyvédős rendszerben nem balbek. Tehát ha ezt megoldja, vagy Borbély Balázs tud belőle egy jó balbeket csinálni, akkor tényleg le a kalappal, de azért itt még érzek pár hibapontot ebből a Fradiból.
0: Oda-oda van még ott, aki inkább talán az.
1: Igen, ő inkább bal hátvéd. De hogy őszinte legyek, a 3-5-2-es játékrendszerben ebbe a baloldali középes pozícióba a jó Akadu, meg oda-oda is abba érzem jobbnak. Tehát nem véletlen volt ez kitalálva, de Borbély Balázst is egy nagyszerű szakembernek tartom, aki az Etóval nagyszerűen váltogatta a 3 és a 4 védős közötti felállást.
0: Meg azért ne felejtsük el, hogy az átigazolási időszak még hosszú, nyilván az európai kupa szereplés függvényében is erősíthet a Fradi, amelynek egyébként magyarokat is kell majd produkálnia, hogyha mert abban még így változatlanul vékonynak tűnik ez a
1: így
0: csapat.
1: Van.
0: Tehát magyar még.
1: És Gomez is csak 3 hónapig volt magyar.
0: Igen, és nem tudom, Korbu az, mert az a másik.
1: Korbu kettős állampolgár, én úgy tudom.
0: Hát azt tudom, de Gomez is. Tehát itt most, hát jó, most
1: de,
0: már.
1: Na jó, csak, de Korbu régebb óta van Magyarországon.
0: De nem folyamatosan, mert ő meg közben Cipruson volt, és azt hiszem folyamatosan kell lenni.
1: Tehát, igen, most ez megmondom, de nem tudom, tavaly mindenképp annak számított.
0: Azt tudom, de ha Gomez se az, és Korbu se az, jó, ötvös meg majd mindjárt meggyógyul, akkor azért...
1: Igen, ötvösben nem tudunk belekötni őt.
0: Igazi.
1: Szín magyar.
0: Hungarian ötvös.

0: De mert nyilván ott van Osváth, ott van Dibusz, de aztán utána már még kik. Tehát oda már akkor már Lisztesnél, Grubernél
1: tartunk. Gruber, így van.
0: A Lisztesről azért még két szót váltsunk. Engem nem lepne meg, ha akkor Lace kezdene mondjuk a visszavágón.
1: Igen, Lisztessel kapcsolatban én örültem, amikor láttam, hogy kezdő, örültem, hogy lefogyott, örültem, hogy sokkal dinamikusabb és bevállalósabb. Ugyanakkor elszomorodtam, amikor láttam, hogy a felelősség az még mindig hiányzik a játékából. A saját 16-osnál védőharmadban nem sarkalgatunk, mert abból megvan a veszélye, hogy gólt kapunk belőle.
0: 5-0-nál. Ötlónál, igen.
1: Talán, igen, de attól függetlenül én szerintem elindult jó irányba, meglátjuk, hogy ez minőségben is párosul a játékában, de most tényleg úgy néz ki, mint egy profi futballista legalább.
0: Igen, csak amikor mondjuk Borbé Balázs fejével gondolkozva, nyilván azt mondja, hogy én most megadom a bizalmat Lisztesnek, jónak tűnik a kettejük kapcsolata, azt hiszem ezt egyébként nyilatkozták is mindketten, de, és egy ilyen meccsen, ugyanakkor meg a meccs meg nagyon fontos, mert az egész idényt meghatározhatja, hogy ebből a párharcból jön ki a Fradi, és mégis a szünetben, az első meccs szünetében kénytelen cserélni, annak rossz a bukéja.
1: Igen, viszont ha edzőfejjel gondolkodok, akkor pedagógiailag, meg hogyha fel akarok építeni egy játékost, és az első meccsen lecserélem, akkor nem biztos, hogy legközebb kihagyom, mert akkor lehet, hogy azzal kinyírtam egy pár hónapra. Tehát szerintem meg fogja még
0: akkor meg lehet, hogy a továbbjutás megy rá. Bár egy fél idő alatt nem. Csak ha még egyszer szünetbe lecseréli, annak meg aztán már végképp rossz a kicsengés.
1: Igen, de talán ennél stabilabb a kettőjük kapcsolata, mint hogy így történjen. Majd meglátjuk.
0: Na jó, van, hát tényleg meglátjuk, mert most már túl sokat nem kell aludni, mert ugye kedden 19 órakor pályán van a Győr, csütörtökön pedig 20-15 kor a Ferencváros, ráadásul az nem is VB nap, mert akkor csütörtök pénteken szünnap van a világbajnokságon, na hát ahogy szokták mondani, ezen a héten se fogunk unatkozni, úgyhogy akkor arccal a VB maradék, hány meccs van még? 4 mérkőzése, meg a magyarok európai kupa szereplése felé, hát úgy lepörgött ez a reggel, hogy öröm volt nézni, Bene Feri, nagyon szépen köszönjük.
1: Én is köszönöm, nagyon
0: pörgős volt. Főleg a hallgatóknak köszönjük, hogy itt voltak velünk, és akkor pörög tovább a Nemzeti Sportrádió műsora, a szerkesztő kollégám Big Falvi Tamás és a hangpult dzsonglőre Nagy Máté nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elpap István voltam, viszont hallásra.
1: Sziasztok!
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Időnként esőben, sőt viharban, időnként nyári fagyban, időnként kellemetlen szélben, de néha tipikus német nyári időben rendeztek néhány forró, néhány langyos és sok felejthető meccset a 17. labdarúgó Európa-bajnokságon 2024. június 14-e és július 14-e között. Azok kedvéért, akiknek nincs türelmük két órán keresztül olvasni erről az Európa-bajnokságról, mi most kinyitunk egy hangos könyvet, ami manapság úgyis annyira divatos. Úgyhogy nem kell más tenni, csak mindenkinek lehújni a szemét, kinyitni egy hideg üdítőt, és felidézni azt a németországi egy hónapot. Kezdjük először a magyar válogatottnak a teljesítményével, hiszen a csapatunk most már zsinórban harmadszor ott volt a kontinens tornán, persze azt se hallgassuk el, hogy ehhez azért kellett az, hogy 24 csapatra emeljék az EB döntőnek a mezőnyét, de hát ott voltunk, és ez a fontos, és ne feledjük el, hogy veretlenül végeztünk a selejtező során, és így kerültünk besorolásra az A csoportba, Svájc, Skócia és Németország mellé. A magyar válogatott az első találkozóját június 15-én délután 3 órakor Kölnben játszotta Svájc ellen. Sokan mondták azt, hogy ezen a találkozón van esély a pontszerzésre, sőt az optimistábbak talán még győzelemben is reménykedtek. Hát ez a találkozó nem lett ilyen. Természetesen nem csak a szépre fogunk emlékezni a mai összeállításunkban, úgyhogy átkerestünk ennek a bizonyos Magyarország Svájc találkozónak az összefoglalóján is.
2: Felálltak a csapatok a kezdéshez, a visszaszámlálás zajlik a kezdőkörben. Nagy Ádám teljesen fehér felszerelésben a magyar együttes, és Nagy Ádám harmadik Európa bajnokságán és hetedik Európa bajnoki mérkőzésén útjára indította a labdát, méghozzá a szlovén Slavko Vincic sípszavára. Az a játékvezető bíráskodik, aki két héttel ezelőtt a Real Madrid Dortmund BL döntőn fújta a sípot. Tomás Klacsnik és András Kovácsic segíti a munkáját az oldalvonalak mentén, míg a tartalék Rade Obrenović és a szlovén játékvezetői csapatot Nej Kajtazović teszi teljessé, aki a videóbírót kezeli. Lang Ádám egy nagy ütközés duával, és aztán a felező vonalnál beleér fejjel a labdába Nagy Ádám is. Már egy szabálytalanság Schäferrel szemben, jöhet a felező vonalról szabadrúgással a magyar együttes.
3: Varga Barnabás is ott van a védő vonalban a magyar félpályán. Ott középen Ebiser fordult meg, de megszereztük tőle a labdát, és már Sallai hozhatja, középen van ő is, egyelőre még a magyar térfélen, és a jobb oldalon Fiola most kiugrik. Fiola a 16-os környékén, Fiola befelé cselez, oda teszi Sallainak, 16-ról lő Sallai fölé. Megvolt az első lövésünk, az első gyors támadásunk. Térfél közepén járunk, sőt a pálya közepén járunk, aztán most Ser az, aki a jobb oldalon próbálja előre lendíteni a svájciak támadását, és ez sikerül is. Widmer, a sárgalapos Widmer kapta tőle a labdát, aztán Csaka már átmozgott a jobb oldalra, megint Akanji, de most már a magyar térfélen, sőt a magyar térfél közepén egy kicsit mélyen védekezünk most, és most baj van, mert kilép Dua és vezetnek a svájciak, de lesz. Szerencsére lesz volt már, behúzta a partjelző, és már mutatta Vincic játékvezető is, hogy lesz volt. Reméljük, hogy a VAR is így látta, de nagyon-nagyon határozott volt. Igen, hát itt látszik egyébként az ismétlésen, hogy lesen hagytuk ott Duát, legalábbis nagyon remélem, hogy nem volt lesz sajnos. Ha ezt nem, ez alapján, amit itt láttunk, ez alapján vezet Svájc Dua góljával, hát de reméljük, hogy ez nem így van, mert hogy egyelőre még azért Vincic játékvezető vár a megerősítésre. Sajnos ott a védelmünk közepe most kiukadt, és ezt vették észre a svájciak. Dua kilépett, az egyszeres válogatott Dua, és belőtte, hát ha jól láttam, akkor Gulácsi lábai között a vezetést jelentő gólt Svájcnak. Azt mutatja, hogy gól, vezet Svájc. Hát nem jól kezdtük ezt a mérkőzést sajnos.
2: nem, és Lang Ádám ragad benne egy picit, legalábbis az ismétlés alapján én azt láttam. Jó a kiugratás egyébként Ebisertől, és valóban Duá szemben Gulácsival jó megoldást választott, elpasszolta Gulácsi, hát végül is úgy tűnik, hogy a lába mellett Gulácsinak kényszerű helyzetben van, vagy kiszolgáltatott helyzetben volt a magyar kapus, Duá pedig ilyen zicsert nem hibáz el, vagy nem hibázik el egyetlen egy mérkőzésen sem. Második válogatottsága, első gólja.
3: Valahogy semmi nem akar összejönni a támadójátok, és egyetlen egy passzal már csak a szinte helyzetbe kerül, sőt, Doé kerül helyzetbe, hú, de rossz, de jó, hogy rosszul tette vissza azt a labdát. Atya úristen, Duát próbálta megjátszani Doé, akár lőhette is volna, csak ezúttal is remek passz adott Doénak. Szerencsére nem éltek vele, de még mindig náluk a labda, és a magyar 16-os környékén a jobb oldalon Widmer teszi hátra. Freuler rúgja be a labdát, Vargas felé, Vargas egy kicsit kibélenjük az egyensúlyából, de visszaszerzik a 16-osunkon belül. Ebisher, Rodriguez jön a bal oldalon, Ebisher lő, 2-0, 17 méterről. Valahogy érettes sajnos, egész egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, sem védekezésben, sem támadásban a svájciak játékával. Hát, most már nyugodtan kimondhatjuk, nagy bajban vagyunk, és 45 perc telt el a mérkőzésből. Duá után Ebisher is betalál, és 2-0-ra vezet Svájc. Szalai Attila el is végezte már a szabadrugást, és hozzuk fel, most már áttettük a labdát a jobb oldalra. Fiola most kicsit felgyorsít, és megkapja végre a labdát. Bolla Bendegúz a jobb oldalon a vonal mellett. Befelé húz, még egy csel, lehet akár lőni, de nem lövünk, hanem Szoboszlai kapja meg. Szoboszlai hátrafelé veszi át a labdát. Ez sem biztos, hogy jó döntés volt, persze lehet, hogy nem tudta másfelé, de most már Sallai a bal oldalon. Megy az évelés, ott a fejes, Varga, mellé! Hát mit akarunk? Hát könyörgöm! Varga Barnabás! Visszalép Bolla a labdáért, hátrafelé rohan a saját kapunk felé, és kénytelen hazaadni egészen Gulácsiig a labdát. Gulácsi pedig keresi a passz lehetőségét, vagy akár a felívelés lehetőségét. Fiola kéri és kapja tőle, és Fiola íveli megint Bolla, illetve Varga felé. Na, Varga le tudja tenni a labdát Bollának. Bolla ápdép a felező vonalon. Ki a bal oldalra? Kicsit Sallai mögé, de Sallai szépen veszi át mellette. Szoboszlai középen kerkez, Szoboszlai kapja a bal oldalon. Jöhet a beívelés, jön a beívelés, ott áll, gól! Gól! 2-1, Varga Barnabás! Na végre, gyönyörű volt! 2-1! És most aztán áll az összes magyar szurkoló, és lefagytak a svájciak. Itt van az a pici, itt van az a gól, 2-1-re szépítünk! Most már csak tényleg az kell, nyilván megvizsgálja a VAR, de most már tényleg az kell, hogy meglegyen, és megadja a játékvezető, de a svájciak sem reklamálnak. Hú, de szép volt ez. Nézzük, Szoboszlai bizony nincsen le, szó se lehet resni, sőt, még le is rántják Varga Barnabást, aki 3 méterről elvetődve, gyakorlatilag, hogy szokták mondani, csukafejessel csúsztatta a kapuba a labdát. Ez gyönyörű gól volt. 3 percnél is kevesebb van hátra a előrejelzett hosszabbításból. Tehát ugye az azt jelenti, hogy legalább 5 perccel tovább folyik a játék. Jön az ívelt labda. Ádám Martin felé. Ádám Martin nem tud kilépni. Rodriguez szorításában gondolkodott rajta Ádám Martin. Itt lehetett látni, hogy elessen, ne essen. Végül jól döntött. Én szerintem nem esett le. Nem, hogy nem esett el, mert ebből azért nem lehetett volna igazán komolyan semmit kihozni. És Sommer névén már jönnek előre a svájciak. Emboló felé rúgja. Elfejeljük. Ja Istenem, Orbán megint Embolóhoz fejeli fel a labda. Emboló meg eldönti. Hát úristen, mindenki! Hát hogy lehet ilyeneket hibázni? Emboló, akitől tartottunk, eldöntötte a mérkőzést. Óriásiakat hibáznak azok a magyar játékosok a védelemben, akitől ezt nem szoktuk meg. Hát te jó ég! A 90 plusz 3. percben Sommer kirúgása után felfejeli a labdát Orbán, Emboló pedig köszöni szépen és áttemeli Gulácsi felett. 3-1-re vezet Svájc Emboló góljával.
4: Magyarország tehát vereséggel kezdte az Európa-bajnokságot, és ezzel kellemetlen helyzetbe került, hiszen, ahogy az várható volt, Skóciát le kellett győzni, és esetleg még pontot kellett szerezni egy másik csapattól. Hát Svájctól nem sikerült, így meg kellett próbálni Németországgal szemben pontot gyűjteni. Hát ne feledjük el, hogy 3 évvel ezelőtt éppen Münchenben játszottunk a csoportban egy kiki meccset Németországgal, és akkor kétszer is vezettünk, akkor nyernünk kellett egyébként a legjobb 16 közé jutáshoz. Ez végül nem sikerült, de 2-2 lett. Ha ez a 2-2 most is megvalósult volna, akkor ott van Magyarország a legjobb 16 között. Most idézzük fel ennek a június 19-i kora esti stuttgarti Magyarország-Németország találkozónak az összefoglalóját.
2: A visszaszámlálás 3-nál tart, 2-1, és ebben a pillanatban megkezdődhet a mérkőzés. A németek hozzák a labdát először, azonnal megindult Ilkay Gündoğan a kezdőkörből a magyar kapu felé, de szerencsére szereltük, és már egy indítás Varga Bardabás irányába táfejeli el, és ott van még a 16-oson belül egy labdaszerzés! Aj, de nagyot kellett védenie Neuernek, mert bizony ott leselkedett Sallai Roland az 5 és felesnél. Muziala már a kapuval szemben egy jó kiugratás, Gündoğan van ott, és végül még mindig ott a labda, Gündoğan megszerzi, hát rúgjuk már ki onnan, még ott a labda, és gól! Német gól! Ünneplik Muzialát a mérkőzés 22. percében, előnyben a német csapat, és azért mennek, reklamálnak a magyar játékosok, hogy ott bizony volt szabálytalanság. Egy magyar védő a földre került, ezt reklamálják Mekelinél a magyar játékosok. Varga Barnabás kap egy sárga lapot, miközben itt a stadion felrobban a német szurkolók örömétől. Ezt majd egészen biztosan meg fogják videózni, mert egészen furcsa körülmények között született ez a gól. Rossz. Nem ível, hanem laposan passzol. Mit testett a 16-osnál? Középre teszi, Fiola teszi bele a fejét. Még mindig a németeknél a labda. Jó lenne azért felszabadítani. Rüdiger, Rossznak tovább. Muziala a 16-osnál. Mit testett szabadon? Középre, és ott a gól. Gündoğan a gólszerző. 2-0-ra vezet Németország. A második félidő közepén egy jó játék végén, végül is mit testett passza után. Teljesen szabadon álló Gündoğan jó 7 méterről a kapuba talál. Lapos lövéssel, Ilkay Gündoğan találatával tehát. Immáron 2-0-ra vezet a német válogatott.
4: Hát igen, sokan úgy voltak vele, hogy a két első találkozónkból akár 3 pontot is szerezhetünk, de egyet mindenképp, azért nyilván a realistábbak úgy gondolkoztak, hogy esetleg 0 ponttal fogunk állni két mérkőzés után, és le kell győzni feltétlenül Skóciát, és hát ugyebár itt a gólkülönbségnek is jelentősége volt, jó lett volna Skóciát nagyobb gólkülönbséggel legyőzni, ha már ugyebár Németországtól és Svájctól is 2-2 gólos különbséggel kaptunk ki, de aztán nyilván sokan úgy voltunk vele, főleg a mérkőzés közben, hogy de jó lenne, hogyha egyáltalán a 3 pontot begyűjtenénk, mert akkor ugyebár maradna esély a legjobb 16 közé jutásra, hiszen a 6 csoport 4 legjobb csoport harmadikja is ott lehetett a 8-ad döntőben. Magyarország június 23-án este 9 órakor találkozott Stuttgartban Skóciával, egy sokáig emlékezetes találkozó ez, főleg a hajrája, úgyhogy érdemes ezt felidézni.
2: Mind a két csapatnak fontos a győzelem. A magyar együttes indította útjára a labdát, és már azonnal egy Szoboszlai ívelés után a játékvezető jelez, hogy jöhetnek a skótok szabadrúgással. Nem, talán újra középkezdés. Így van, újra középkezdés, ugyanis több játékos is idő előtt átment a túloldalra, az ellenfél kezdő, illetve az ellenfél tér felére, úgyhogy ilyet se láttunk még ezen az EB-n, de egy új középkezdés, megint ugyanaz Szoboszlai előreíveli, és ezt sikerül kifejelni Hendrinek. Megszerzi már Schäfer, és egy újabb szabálytalanság, jöhetnek a skótok.
3: McGregor visszateszi Robertsonnak a labdát, mindenki próbálja elfoglalni most már a helyét, és átkerül a jobb oldalra Ralstonhoz. Ralston mellette kint, megint a Ralston inkább ível, egyfejes, és hú, de jó volt, hogy ott volt Dárdai Márton, és tovább tudta csúsztatni, mert már ott mögötte állt Shea Adams. Aztán jön a kontra, méghozzá Sallaitól, aki talán a legjobb formában lévő magyar játékos. Sallait meg tudják állítani, és gyönyörű labda Stilestől a jobb oldalra. Bolla lő, lövés, lepattan ott a kapus előtt, Gunn előtt, és a lepattanó labda aztán visszacsavarodik hozzá. Meg volt az első lövés a 8. percben Bollától, mint egy 25 méterre a Kót kaputól lövésre szánta magát Bolla Bendegúz, aki ugye a Rapid Wien játékosa lesz, és a lepattanó labdába Gunn csak beleütni tudott, de aztán visszapörgött hozzá. Nézzük Armstrong baloldali szögletét. Jön be a szöglet, ott egy felfejett labda a skótok részéről, Ott a helyzet, egy magyar blokk, és most jöhetünk, Szoboszlai elindul. Ott van Sallai is, ott van Schäfer is. Schäfer az, aki kiverekszi magának a lehetőséget. Sallai kapja meg a jobb oldalon, Sallai a 16-oson belül jár, már az alapvonalnál. Felnéz, visszateszi, Szoboszlai, ott a lövés, gól! Gól! Gól! Gól! Egy-túl Magyarországnak! Úristen, Csobot Kevin, jól láttam!
2: Csobot Kevin!
3: Csobot Kevin! Gól! Atya úristen! Hát nem gondoltam volna, amikor azt mondtam, hogy nem szabad gól kapni, majd utána egy gyors kontra. Hát vezetünk! Hát vezetünk! Gyönyörű támadás volt, Sallai picit hosszan vette át a labdát, aztán megnézte magának az érkező Csobot Kevint, középen rúgta a labdát, és vezetünk, és már csak egy percnél sem lehet több, sőt egyébként már lejárt, hiszen a 121. percben járunk.
2: Fújja le a mérkőzést, Facundo Tello, elképesztő! Egy skót szögletből indul minden. Valahogy sikerül McGregort blokkolni, aki próbált lőni. Aztán Szoboszlai indul meg és futtatja Csobotot. Csobot megnyer egy hatalmas versenyfutást Morgannel, és megjátsza Sallait, aki talán nem volt lesen. Ezt majd még vizsgálja a VAR jelenleg is talán. Sallai aztán megszerzi a labdát, középre teszi a bal oldalról, Szoboszlai még lemarad róla, és aztán Csobot a túloldalon érkezve 14 méterről szabadon a kapu közepébe lő. Ez könnyen lehet, hogy 3 pontot ér a magyar csapatnak. Csobot Kevin pedig,
3: és kiírták, hogy gól.
2: Elképesztő, váratlan hős ennek a találkozónak Csobot Kevin, aki a 10. válogatottságán első gólját szerzi. Elképesztő.
3: Fölálltak a középvonalra, a skótok felfogják ívelni, már nem lehet sok hátra. Mindenki, Gann is jön előre? Nem, Gann nem jön, felévelik a labdát, fejeljük el. El is fejeljük. Nagy Zsolt volt az, aki elfejelte, vissza még a skótokhoz. Sallai labdát szerez, a skótokról megy ki, emberek, megnyertük a mérkőzést! Csobot Kevin a 90 plusz 10. percben Csobot Kevin góljával Skócia Magyarország 0-1.
4: Magyarország tehát egy sokáig emlékezetes hajrá után le tudta győzni Skóciát, így aztán 3 ponttal végzett a csoportjában, viszont mínusz 3-as gólkülönbséggel, és ezt követően kezdődött egy elképesztő számolgatás, ugyanis Magyarország végzett leghamarabb, és ugye várnunk kellett a többi csoportra, hogy hogy végződnek ott, és az ottani 3. helyezettek hány pontot gyűjtenek. Ma már tudjuk, hogy nem sikerült bekerülnünk a legjobb csoport 3. közé, és nem tudtuk folytatni, de azért idézzük fel, mielőtt az egyenes kieséses szakaszra térnénk rá, hogy hogy zárt a többi csoport. A mi csoportunkban tehát Németország végzett az élen 7 ponttal, második lett Svájc, szintén továbbjutóként 5 ponttal, Magyarország 3 ponttal, Skócia 1 ponttal fejezte be az Európa-bajnokságot. A B csoportban Spanyolország az egyetlen 100%-os csapatként 9 pontot gyűjtött, rajta kívül még tovább jutott Olaszország 4 ponttal. A csoport 3-ja, Horvátország 2 pontot gyűjtött, vagyis egy nappal a Magyarország-Skócia találkozó után már tudtuk, hogy egy csoport 3. feltétlenül gyengébb lesz tőlünk, a 4. helyen pedig Albánia végzett a B csoportban 1 ponttal, és ezt követően elkezdtünk számolgatni, hiszen a többi csoport 3-jai közül már csak egyet kellett megelőznünk, hiszen Horvátországot megelőztük, hogy ott lehessünk a legjobb 16 között. Hát a döntetlenek csoportjában ez nem nagyon sikerült, várható volt, hogy a döntetlenek csoportjában a 3 ponttal csoport 3. csapat ugyebár 0-0-as gólkülönbséggel fog végezni, így történt, ez lett Szlovénia. Ezt a csoportot egyébként Anglia nyerte meg, egy győzelemmel és 2 döntetlennel, vagyis 5 ponttal. Ennek a csoportnak a 2. helyén 3 döntetlennel végzett Dánia, a csoport 3-ja lett Szlovénia, 3 döntetlennel és 0-as gólkülönbsége, tehát jobb helyen végzett, mint Magyarország a csoport 3-ok összevetésében, és Szerbia esett ki 2 ponttal. A D csoportban nagy meglepetésre Ausztria végzett az első helyen 2 győzelemmel és 6 ponttal, a 2. helyre Franciaország futott be 1 győzelemmel és 2 döntetlennel, el, míg az osztrákok elleni utolsó mérkőzését kicsikét lelazsáló Hollandia 4 ponttal lett csoport harmadik, ez ugyebár azt jelenti, hogy Hollandia is elén került ebben a bizonyos rangsorban. Ebből a csoportból Lengyelország esett ki 1 ponttal, Lengyelország ezt 1 pontot Franciaország ellen szerezte, amikor Mbappénak és Robert Lewandowskinak volt egy 11-es párbaja, így alakult ki a két csapat között az 1-1-es végeredmény. Reménykedhettünk kicsikét a következő csoportban is, hogy megelőzzük a harmadikat, de igazából nagyon nem. Ez egy nagyon furcsa csoport volt, ugyanis minden csapat 4 ponttal végzett, vagyis 4 pontos lett a csoport első, 4 pontos lett a legjobb harmadikok sorába becsúszó csoport harmadik, és 4 pontos csapat búcsúzott. Végül is a sorrend úgy alakult, hogy Románia lett ennek a csoportnak az elsője 4 ponttal, Belgium a másodikja szintén 4 ponttal, harmadik szintén 4 ponttal, Szlovákia és továbbjutó, vagyis becsúszott a 3 pontos Magyarország elé a csoport harmadikok rangsorában, és Ukrajna 4 ponttal búcsúra kényszerült, és akkor egyetlen esélyünk maradt, de az komoly esély volt, ugyanis reménykedtünk benne, hogy a cseh, portugál, török, georgiai csoportban a harmadikat mindenképp meg fogjuk előzni. Hát ez nagy dolog nem kellett volna, csak az, hogy Georgia ne verje meg Portugáliát. Mi történt? Az egykoron Grúziának hívott csapat legyőzte Portugáliát, így a magyar válogatott búcsúra kényszerült, ugyanis Georgia lett ennek a csoportnak a harmadik helyezettje, szintén 4 ponttal. Ezt a bizonyos csoportot Portugália nyerte egyébként 6 ponttal, a második helyen Törökország végzett szintén 6 ponttal. Ezzel a Portugália elleni meglepetés győzelemmel Georgia befutott a harmadik helyre 4 ponttal, és végül is Csehország búcsúzott 1 ponttal, így alakult ki a legjobb 16 mezőnye a németországi Európa-bajnokságon. Hamarosan a hírek után az egyenes kieséses szakaszsal folytatjuk a visszajátszást.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Holnap már elődöntőt rendeznek a labdarúgó VB-n. Orosz támadások érték Dél-Ukrajnát. Kánikula várható néhol záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
5: Ma szűnnap van a labdarúgó világbajnokságon, de holnap már elődöntőt rendeznek Dallasban. Magyar idő szerint 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A másik elődöntőt pedig szerdán szintén 21 órától Anglia és Argentína játsza majd Atlantában. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Léman Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta alkotta nemzeti együttes, mindössze 4 másodperces hátránnyal ért célba a franciák mögött. 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta a montreáli kajakkenu világkupát a magyar válogatott. Tegnap a férfi kenu kettesek 500 méteres számában a Kollár Kristóf Juhász István páros arany, míg a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős bronzérmes lett. Ugyanezen a távon a Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka és Csorba Zsófi alkotta női kenu négyes a második helyen ért célba. Csorba később 5000 méteren aranyérmes lett, akár csak a férfiaknál Adolf Balázs. A magyar csapat összesen 12 éremmel zárta a kanadai világkupát. A világ első Jannik Sinner nyerte a Wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, miután a tegnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a második helyen kiemelt német Alexander Zverevet. Az olasz teniszező ezzel címet védett, és pályafutása 5. Grand Slam trófeáját szerezte meg. A holland Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 9. szakaszát, míg összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet. A címvédő előnye több mint 2,5 perc a második helyen álló Jonas Vingegaardral szemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak akkor küldheti a szöveget az alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, ha közjogi érvénytelenséget talál benne. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írni a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen, tette hozzá a miniszterelnök. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik Odessa közlekedési vállalat telephelyét is. Több busz kiégett. Az északi Csernyihív megyében akadozik az áramellátás. Legkevesebb 27-en meghaltak Tájföldön, miután tűz ütött ki egy bangkoki bárban. Több mint 60 embert kórházban ápolnak, 22-en súlyos állapotban vannak. Sokakat még keresnek. A bárban fellépő egyik zenész szerint füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszott. Sokan a mosdókban próbáltak menedéket keresni. A hatóságok szerint a legtöbb áldozatot ott találták meg. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeteken pedig saját borászata volt. Sam Neill 78 éves volt.
0: Közlekedés.
5: Baleset miatt torlódásra kell számítani az M3-as autópályán a 90-es Nagyfüged és a 78-as Gyöngyös Adács csomópont között. A Budapest felé vezető oldalon a belső sávot zárták le, a 87-es kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Visszatér a kánikula. Gomoly felhős napos idő várható, de délután az észak-keleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27 és 33, késő este 20 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A 24 csapatos Európa-bajnokságon a csoportkör után ugyebár búcsúzott 8 válogatott, így alakult ki a legjobb 16 mezőnye. Érdekes, hogy Skócia mellett 7 kelet-közép-európai válogatott búcsúzott. Horvátország, Albánia, Szerbia, Lengyelország, Ukrajna, Csehország és hát a legnagyobb szomorúságunkra Magyarország. És a legjobb 16 között a szokásoknak megfelelően egyenes kieséses rendszerben folytatták a csapatok. Egy napon két-két találkozót rendeztek, vagyis a nyolcad döntőkre így 4 napon került sor. Ezeket futjuk most végig, szintén elevenítjük a találkozó góljait, illetve legemlékezetesebb pillanatait. Az első nyolcad döntőre június 9-én került sor, Svájc és Olaszország között. Kezdjük ennek az összefoglalójával a nyolcad döntők sorát.
7: Elsőként az olasz csapat összeállítását ismertetem. A csapatkapitány Donnarumma a kapuban, a védelem bal oldalán Darmian, középen Bastoni, mellette Mancini, a jobb oldalon Di Lorenzo, tehát 4 védővel Spalletti csapata, Barella, Fagioli, illetve Cristante a középpályán, El Shaarawy, Scamacca pedig Chiesával kiegészülve elől, így egy 4-3-3-as hadrend az egyébként kékben futballozó olaszoknál. A svájci csapatnál Murat Yakin Sommert jelölte a kapuba, a védelem jobb oldalán Cher, középen Akanji, a bal oldalon Rodriguez, a középpálya jobb oldalán Ebischer, középen Freuler, valamint a csapatkapitány Saka, a bal oldalon Rieder, elő pedig a Vargas, Embolo, Endoy 3-as rohamoz majd.
8: Az egyetlen veszélyes dolog az lehetett volna, amikor Scamaccára fölrúgják a labdát, de Scamaccát eddig Akanji leradírozza.
7: Scamacca nevét alig lehet említeni, viszont most azt tudjuk mondani, hogy megszerzi a vezetést a svájci válogatott. A 37. percben jön Freuler, és egészen közelről az ötösről egy ballábas lövés a kapu jobb alsó sarkába. Vezet tehát Svájc, nem érdemtelenül, abszolút nem érdemtelenül. Egy szépen kijátszott támadás, és Freuler teljesen tisztán kapja a labdát a 16-oson belül. Ezzel a góllal előnyben tehát a svájci válogatott. Az olaszoknál a Tuttosport egyértelműen egyébként Chiesa mellett tette le a voksát. Most Chiesa nevét az első félidőben akkor tudtuk megemlíteni, amikor egy svájci szöglet után felszabadított. A svájciak pedig úgy kezdenek, hogy 25 másodperc után 2-0-ra vezetnek. Vargas bődületesen nagy gól a bal felsőbe. Hatalmas gól, Vargas! 2-0 a svájciaknak. Hát ez hihetetlen. Hideg zuhany, olasz szempontból örömmámor, hát jöhet a jódli majd svájci módra. Az biztos, hogy óriási nagy gól Vargas révén 2-0-ra vezet a svájci együttes. Mindent egybevetve, amit Jakin kitalált, azt a fiai a pályára tudták vinni, meg tudták valósítani, és az egyébként most csak nevében nagy Olaszországot simán kiütik a továbbjutás elől.
6: Némi meglepetésre, de akik látták a találkozót és az egész Európa bajnokságot, azért azok nagyon nem lepődtek meg, hogy Svájc búcsúztatta a címvédőt, vagyis Olaszország nem jutott be a legjobb 8 közé. Ugyanezen a napon került sor a Németország-Dánia találkozóra. Ennek a helyszíne a varázslatos Dortmundi aréna volt, és a magyar csoportból érkező Németország azzal a Dániával nézett farkas szemet, amely a döntetlenek csoportjából érkezett, és nem tudott mérkőzést nyerni, úgy érkezett a legjobb 16 közé, de hát nem is kapott ki. És így találta szembe magát Németországgal. Pontrugás specialista Kroos teszi, gurítja balra a labdát Raumnak, Raum beíveli balra, ott a fejes is, fejbe, gyakorlatilag melbe találja Schmeichel kapust, aki a kezét nem tudta felemelni, ha jól láttam, Havertz volt az, aki fejelt 6 méterről, aztán egy újabb fejes, hú, nagyon belekezdtek a németek, akárcsak a találkozó elején, nagyon-nagyon érdekes szituáció volt. Kroos gyorsan legurított egy labdát, majd jött egy fejes, majd a második fejes ezt Schlotterbe követte el, egyik sem volt eredményes. Hát normális körülmények között már a hajránál kellene tartanunk, azonban az első játék részben 25 perces vihar miatti szünet is volt, úgyhogy emiatt a játékosoknak öltözőbe kellett menniük, majd újra kellett bemelegíteniük. Gólt azonban nem látható, most azonban egy helyzet, egy dán lehetőség, és közelről a dánok megszerzik a vezetést. Andersen, a Crystal Palace játékosa, a védő az, aki közelről az ötös sarkáról Manuel Neuer kapujába bombáz, és ez nem mese, és egyáltalán nem mese a németeknek, akik ingát Grimm meséket szeretnének hallgatni, semmiképpen sem Andersen meséket. Andersen azonban közelről bebombázza Manuel Neuer kapujába a labdát, és ezzel, ha a VAR is úgy gondolja, akkor vezetéshez jutnak a dánok, de nem fognak vezetéshez jutni, bár vitás a szituáció. Az biztos, hogy amikor érkezett a beívelés, és letette a labdát mellel Delaney, akkor még le sem volt a gólszerző Andersen. Azonban később egy új szituáció alakult ki, és ezt már a VAR-nak kell majd megítélnie, hogy ez milyen szituáció volt, hogy les, vagy pedig megadható el gól. Michael Oliver mindenkit nyugtatgat, a VAR szobában pedig ilyenkor lázas munka zajlik. Egyébként mindenki nézi az esetet. Ma már a modern technikát felvonultatják a kispad mellett is, a játékvezető pedig megmutatja, hogy bizony les volt. Tehát ő úgy ítélte meg, hogy Andersen előbb ugyan lese volt, később aktiválódott a helyzete, de úgy ítélte meg, hogy ezzel befolyásolta a játékot, így marad a 0-0, tehát láttunk két les gólt, pontosabban egy les, illetve egy lökés miatt elvett gólt, lehetne egy-egy is, helyett 0-0. Most a németek lódultak meg a bal oldalról jön egy beívelés magasan, azonban Havertz fején túlszáll a labda, megpróbálják összeszedni a németek a jobb oldalon, sikerült is, visszagurított labda Andrich, és Andrich kagyarította a kapu irányába, azonban elkerülte Schmeichel kapuját ez az ívelés. Hát fantasztikusan jól kezdődik a második félidő is. Egyébként az első játékrész is nagyszerű volt.
9: Eddig a németek nagyon jól levédekezték ezt, de most egy 11-es gyanús szituációt elemzünk.
7: És ráadásul Michael Oliver játékvezetőt kihívják, igen, ami általában azt szokta jelenteni, hogy a VAR úgy ítéli meg, hogy a játékvezető nem jó döntést hozott a pályán, és győződjön meg a saját szemével arról, hogy
9: élőképpen is gyanús volt, mert a beadás pillanatában mintha eltartotta volna magától a védő a kezét, és megpattant a beadás a védő kezén, úgyhogy előfordulhat, hogy kezezés lesz.
7: Megmondom őszintén, nyilván én semlegesként ülök itt, de nem örülnék, ha például egy 11-es döntene el egy ilyen fantasztikus találkozó. Ez nagyon érdekes szituáció, nagyon közel jön az ívelés, és hozzáér a védőjátékos kezéhez.
9: Ez 11-es lesz.
7: Ez
6: nagyon-nagyon 11-es gyanús, ráadásul pont Andersennek a kezéhez ér, aki egy perccel ezelőtt majdnem vezetés szerzett Dániának. Raumnak a beadása, a játékvezető pedig úgy dönt, hogy 11-es trukhat Németország. Az 52. percben Andersen kezdezése miatt, hát ez meg a dánoknak nem mesés.
9: Micsoda drámákat hoz a futball, elképesztő. Hogy két perccel azelőtt gólöröm mámorban úszik egy játékos, elveszik a gólját, és rá két percre negatív hőség.
6: Pont Schmeichel bűvöli a kapuban, Havertz pedig nekifut ballával, megtorpad, és begurítja a bal alsó sarokba. Majd a játékvezető a mérkőzést, eddig a pillanatig engedi. Hát rosszú mérkőzés volt, valamikor este 9 órakor kezdődött, most pedig már jócskán túl vagyunk 11 órán. Akik nem voltak végig velünk, azoknak mondom, hogy egy 25 perces szünet volt az első félidő közben, ugyanis villámlott és jégeső szakadt le a pályára, de aztán rendben be tudták fejezni a találkozót, és Svájc után Németország a második csapat, a házigazda, amely ott lehet az Európa-bajnokságon a legjobb 8 között. Miután Havertz az 53. percben szerzett 11-es gólját, a 68. percben Jamal Musiala megfejelte, így Németország, Dánia 2-0. Svájc után tehát a házigazda Németország jutott be másodikként a legjobb 8 közé az Európa-bajnokságon. Ez ugye bár azért érdekes, mert a magyar csoportból jutott tovább ez a két csapat, tehát elmondhatja a magyar válogatott, és elmondhatjuk mi a magyar válogatott szurkolói, hogy a válogatottunkat kiejtő csapat, Németország és Svájc is bejutott a legjobb 8 közé az Európa-bajnokságon. Aztán egy nappal később, június 30-án Gelsenkirchenben Anglia-Szlovákia találkozóval folytatódott a nyolcad döntők sora. Ez az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb nyolcad döntő volt. Anglia bizony másodpercekre volt a kieséstől. Hallgassuk meg ennek a találkozónak az összefoglalóját. Az összeállításukkal kezdek, tehát Anglia, Pickford,

0: Ferenc olyan 7-8 méterről a kapuval szembeállva, a kaputól jobbra tolt az angol kapuba. Úgyhogy Szlovákián tulajdonképpen a jó kezdése megvan, eddig is tökéletes volt a kezdése, és ez már a harmadik gólja ezen az Európa-bajnokságon. Hátulról indult a szlovák támadás, egy játékos lesen volt, azonban ő nem kapott labdát, csak később, ez egy érdekes szituáció, egyébként meg fogják nézni, lehet, hogy úgy fogják megítélni, hogy aktívnak ítélik meg a szituációt, tehát lesen volt ő korábban, de nem közvetlenül kapta meg a labdát, és végül is Strelec volt, aki továbbgurította Schranznak a labdát, és Schranz megszerezte a vezetést, teljesen szabályosnak ítélték meg a gólt. Furcsa dolog ez mostanában, hogy megszületik egy gól, aztán 2-3 perc múlva lehet örülni, de most már hivatalossá vált a dolog. Szlovákia 1-0 arányban vezet, Schranz a 25. percben szerzett góljával 1-0 arányban vezet Szlovákia. 56-an is ott vannak az angol térfélen, és gátolják a labdakihozatalt, most jönnek az angolok, és átlépik a térfelet, visszazállok, és igen, és itt a helyzet is az angolok előtt, ott a megurított labda, és nem tudom, hogy nem lesről találta be a középen érkező Foden, az biztos, hogy tripétette be. Igen, talán pont arra faragtak rá a szlovákok, hogy túlzottan feltolták a védekezésüket, és nagyon egyedül hagyták a bal oldalon az előretörő tripét, és lehet, hogy ez okozta a vesztüket, de lesről szó nincs. Elképesztő védekezés hiba volt szerintem a szlovákoktól, hogy Trippiét ennyire egyedül hagyták. Igen. A bal oldalon. És középen pedig érkezett Foden, az újdonsült apuk, aki 3 méterről gyakorlatilag teljesen zavartalanul passzolt a kapuba 1-1.
1: Igen, de én azért megvárnám még itt a VAR vizsgálatot, mert Foden mint előrébb lett volna a passznál.
0: És igazad is volt. Igen, igazad is volt. A játékvezető is így látta, pontosabban.
1: Pontosabban csekkolják, és már vissza
0: Marco Fritz, már igen, már mutat, ő emelt is a kezét.
1: Akkor a szemem még jó, hál' Istennek. A lábaim már meg is koptak a hosszú évtizedek során, de a szemem még jó.
0: És jönnek az angolok, de hát azért ezt vártuk ők tőlük természetesen. Kane egy az egybe, és megpattan a labda! Nagyon veszélyesen pattan, azonban az alapvonalon túl szögletre pattan, és most ismételten jöhet Walker egy ismételten jobboldali bedobásra, és nyilván megint bedobja az ötösön belülre a labdát, vagy legalábbis az ötösig eldobja. Így van, Walker bedobása hosszan száll, egy csúsztatát, és kiegyenlít Anglia. A 95. percben Jude Bellingham kiegyenlít. És most már vezetés is az angolok mellett szól. Harry Kane 3 méterről megszerzi a vezetést rögtön, a hosszabbítás elején, lehet, hogy ebből így kivégzés lesz. Nagyon furcsa volt, mert jöttek az angolok, csinálták azt, amit az elmúlt percek során, és pattogott a labda, majd ugye megpróbálom leírni a rádióhallgatók számára, hogy milyen volt a lényeg az, hogy Harry Kane talál be. Ez az a furcsa helyzet áll elő, hogy az egyenlítő gólt az angolok a 95. percben szerezték, majd a vezetést megszerezték a 92-ben. De hát ez ilyen. Igen, a játék.
1: Statisztikailag furcsán néz ki, de így van valami.
0: Jött egy baloldali beívelés, Dubravka kiütött a labdát 16 méterről, a kapu mellé próbált, úgy lőtte meg a labdát az angolok játékosa, hogy a kapu mellé ment volna az, egyébként ez Ebericsi volt, és Tonej volt az, aki a gólpasszt adta, belestukkolta a labdába, és ott már 3 méterről Harry Kane-nek nem okozhatott gondot a vezetés megszerzése, fantasztikus volt. Tehát 16-osok kívülről egy nagyon rosszul sikerült lövés Eze Ebericsitől, fejjel megmentette Tonej, és gyakorlatilag fejjel gólpasszt adott a kaputól 3 méterre lévő Harry Kane-nek, és ez azt hiszem a fáradtság jele. Na, az utolsó beívelés és a szlovákok, ott a fejes Pickford. Megfogja, és valószínűleg ez volt az utolsó jelenet a mérkőzésen, mert elkezdődik a 122. perc, és itt fújta le a találkozó a mérkőzést, a hősiesen küzdő Szlovákiától elbúcsúzunk, hosszabbítás után Anglia 2-1 arányban győzi le Szlovákiát. Azt hiszem, hogy amire leginkább emlékezni fogunk ebből a meccsből, az a szlovákok hősies küzdelme, illetve Bellingham csodálatos gólja. Hosszabbítás után Anglia-Szlovákia 2-1. Anglia tehát elképesztő izgalmak után jutott be a legjobb 8 közé Szlovákiát. Azt hiszem, hogy nagyon sokan sajnálták, talán rutintalan volt a csapat, és talán a rendes játékidő hajrájában nem így kellett volna cserélni a szövetségi kapitánynak, mert így nem adott esélyt a csapatának

0: hosszabbításban, de hát ez van, Anglia egyértelműen jobb játékos állománnyal rendelkezik, és jobb cseréket tudott beküldeni, mint Szlovákia csapata. Ugyanezen a napon rendezték a legegyértelműbbnek tűnő nyolcad döntőt, június 30-án este Kölnben Spanyolországi Georgiát fogadta, abban a tudatban, hogy ennek a csatának a győztese a következő körben a házigazda Németországgal találkozik, következzen. Az egyébként érdekes és izgalmas és váratlan első játékrészt hozó Spanyolországi Georgia találkozó összefoglalója.
1: A jobb oldalon bizony most indulhat előre Kakabadze, be is adja középre, azt a mindenítés, gól, vezetnek a grúzok, elképesztő!
2: Ez egy gyönyörű sport, ez a futball. Hát ha valamire egy pillért nem rakott volna az ember, az az, hogy Grúzia ezen a találkozón megszerzi az első találatot. Valahogy látom, öngól volt, tehát ezt csak grúzok szerezték, de hát nekik írjuk, persze.
1: Kakabadze beadta a labdát jobbról, de a kulcs az volt, hogy amikor már-már úgy volt, hogy a spanyolok visszaszerzik a labdát, akkor ott a grúz középpályás remekül tartotta meg. Három spanyol is támadta, nem hagyta magát elnyomni, kitette a jobb oldalra, és ott volt négy védő, és a hosszon érkezett mindössze egy támadó, és középre adta, és hát ez a pek, hogy hozzáért a spanyol játékos, ebből lett a gól, jól láttuk mindketten, Cucurella közben elesett, és most már fölállt, utolérte a támadást, mert ott reklamált, csak hát ugye tovább mehetett előnyszabályra a játék. Megint lesz egy lövő helyzet, nem? Inkább átívelik a hosszú oldalot, ketten is egymás nyakán voltak a spanyolok, de aztán megoldották, most vissza középre, ott a ballábas lövés, és ott a gól! Sokszor próbálkoztak már a spanyolok kapura lövéssel, 17 méterről Rodri ezúttal ballal a bal alsó sarokba, és ezúttal már Mamardashvili is tehetetlen volt, tehát egyenlít a spanyol csapat, és azt kell, hogy mondjam, ha azt nézzük, hogy hány szögletet rúgtak, hogy hány passzuk volt, hogy hányszor kerültek veszélyes helyzetbe ott a grúz kapu előtt, akkor azt gondolom, Pista, hogy ez teljesen megérdemelt. De nézzük, hogy mi lesz ebből a lövésből. Egy ijesztés, aztán lemállő, és óriási védés. Megint a jobb oldalára ment a kapunak oda, a kapufa mellé. Tehát igazándiból szinte ott volt lehetősége csak elrúgni. Nézzük azonban, mert a spanyolok már támadnak vissza. Jamal már kint itt a jobb oldalon. Iveli a labdát, ott a fejes, és ott a gól! Csak nem volt el esély, arra vagyok most már kíváncsi. Egyelőre nagyon ünnepel a spanyolok játékosa Ruiz. Jamal a hosszú oldalra küldte a labdát, ehhez is hozzáért még Mamardashvili, de nem tudott hárítani, így aztán a spanyol csapat, ha csak el nem veszik a Varesta gólt, akkor átveszi a vezetést, megfordítja a mérkőzést. A spanyolok azóta egy kicsit megnyugodtak, most pedig remekül indítják ott a bal oldalon Williams-et. Williams egy az egyben remekül veri meg az emberét, jobb lábán a labda, és óriási gólt lő a léc alá. A grúzok most egy kicsit előre jöttek, ennyi elég volt, hogy ott a nagyon gyors Williams-et, aki egyébként annyira agilis volt egész mérkőzésen, volt például egy remek passza még az első gól előtt, amiből ugye Rodri gólt szerzett, ezúttal egy az egyben megverte emberét, aki természetesen ott fekszik a földön, minthogyha fájna a lába, nekem is fájna, hogyha így becsaptak volna, azt kell csak vizsgálni, hogy az előre vágott labdánál esetleg Williams nem volt elesen, de nem, mert hogy a saját tér felén volt, és akkor néztek föl, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon két méterrel legalább a saját térfelén volt, és becsapta az emberét, kettő a kettőbe vihették egyébként a spanyolok, ő megtolta a bal lába felé, aztán mint egy 7 méterről bevágta oda a léc alá, 7,5 perc a rendes játékidőből, persze lesz hosszabbítás, és Dani Olmóból lesz-e? Lesz bizony! 16 méterről okosan ballal oda teszi a jobb alsó sarokba, mozdulni nem tudott rá a grúz kapus, bepasszolták neki középre, és most már nem ez az első lehetőség, illetve gól, amit a spanyolok úgy szereznek, hogy középen viszonylag tisztán kapja egy játékos a labdát. 4-1-re nyertek, tehát a spanyolok egy igazán izgalmas, jó mérkőzésen az első pillanattól kezdve beszorították a grúzokat a kapu elé, mégis a georgiai válogatott szerzett vezetést a 18. percben, amikor Lenormand a saját kapujába juttatta a labdát, a spanyolok pedig továbbra is támadásban maradtak, és a 39. percben Rodri lemek lövésével, amely a kapu bal alsó sarkában kötött ki, egyenlítettek, hogy aztán a második félidő helyén Ruiz révén az 51. percben már egy fejes góllal maguk javára fordítsák a mérkőzést. Innentől kezdve már nyugodtabban játszottak, és várták a lehetőséget, amely is el is érkezett a 75. percben, amikor a kiválóan játszó Williams egy egyéni akciót követően jól kapott labdát a bal oldalon, befűzte a védőjét, aztán pedig a léc alá bombázott a becsúszó védő és a kapus fölött, hogy aztán a 83. percben a csereként beállt Dani Olmo is megszerezze a gólt, a csapat negyedik találatát. Jól vette át a bal lábár ott a 16-os előtt, aztán szépen okosan becsavarta a jobb alsó sarokba. Így tehát a spanyol válogatott tovább jutott, miután 4-1-re győzött.
0: Spanyolország tehát legyőzte Georgiát, és bejutott a legjobb 8 közé, és ekkor sziszent fel először a világ, hiszen létrejött az a bizonyos Németország-Spanyolország találkozó, amelyet sokan már a sorsolás pillanatában is vizionáltak, de igazából ekkor vált valósággá, hogy az Európa-bajnokság két legjobb formában lévő csapata közül egyik már a legjobb 4 között sem lehet ott. A következő 8-at döntőn Düsseldorfban július 1-én viszont az Európa-bajnokság két nagy nevű, de messze tudása alatt teljesítő csapata találkozott. A csoportkörben egyáltalán nem volt meggyőző sem Franciaország, sem Belgium. Hát egyiküknek be kellett jutni az elődöntőbe, egymás között eldöntötték, hogy melyik lesz az, és melyik az a csapat, amely méltatlanul búcsúzik az Európa-bajnokságtól már a legjobb 16 között.
3: Elkezdődött a találkozó fehér mezben, két nadrágban és fehér sportszárban a francia csapat, piros-fekete, piros felszerelés, pedig a belga együttes, hát több francia válogatott labdarúgója van a AC Milánnak, mint olasz. Olasz egyse, a franciáknál pedig itt van mondjuk ez a kettős. Be a 16-oson belülre, nagy lehetőség, van érkező ember, nincs, kivágják a belgák nagy nehezen, aztán Kanté a 16-os környékén összeszedi, de nem tudja továbbítani. Upamecano jön fel a jobb oldalt, kicsit heves volt a gyors, az express, hiszen nem tudta a labdát úgy kezelni, hogy aztán abból majd legyen egy beadás. Egy jobb oldali beadás, egy fejes és fölé mellé. Kylian Mbappé ott a 16-os környékén, a sarkon egészen pontosan, két belgát is átver, ha visszateszi a labdát, még lövés is lehet, lesz abból lövés, lesz bizony, egy lövés fölé mellé. Megáll Kanté, majd aztán Griezmannnak teszi, és aztán jön a bal oldalt fel Theo Hernández, elkéri Mbappé, megkapja Theo Hernández, csímbe kapta, ettől függetlenül befelé rongyol, megy be, aztán Griezmann át a jobb oldalra, Koundé a 16-oson belül a francia válogatott, megállnak szó szerint, aztán már Kolomuani, egy lövés, és megpattan gól! Vezet Franciaország, Kolomuani, mondjuk azt, hogy gólt lőtt, de lehet, hogy öngól lesz, és akkor ez a 9. öngól az Európa bajnokságon. Hát a sok-sok lövés, betett labda oda a 16-os környékére, pressing, vagy minek nevezzük, az góllá érett. De hát annyira nem kellett izgulnia, de ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek, a hármas sípszót hallottam. Franciaország, Belgium 1-0, így aztán a franciák ott vannak a legjobb 8 között, Didier Deschamps pedig a 3 évvel ezelőtti kudarc, amit Svájc ellen mutattak, egy kicsit valamelyest kozmetikázza azt, hogy most ott vannak a 8 között, szóval 1-0 Vertongenet, vagy hát Vertongen egy öngóllal segíti a franciákat, akiknek továbbra sincs akciógóljuk.
0: Hát a gyenge csoportkört produkáló csapatok közül tehát Belgium búcsúzott el, nem akármilyen nevek hagyták abba az Európa-bajnokságot ezzel, de hát korábban ugye bár Lewandowski is kiszállt az EB-ről, meg Modric is, és hosszan sorolhatnánk a búcsúzókat már a csoportkörből is, hát itt el kellett köszönnünk Lukakutól, De Bruyne-től és több belga sztártól, nem valószínű, hogy őket látjuk még kontinens tornán. Ennek a napnak az estéjén, vagyis július 1-én Frankfurtban Portugália Szlovéniával találkozott. Hát ez egy érdekes találkozó volt, ugyebár Portugália csapatában nagyon megoszlottak a vélemények, hogy van-e helye az öreg Pepének, és van-e helye az öreg Cristiano Ronaldónak. Hát azért bebizonyították, hogy helyük van a csapatban. Aztán persze el lehetett vitatkozni a Szlovénia elleni találkozót követően, hogy igen, hozzátettek-e sokat. Érdemes meghallgatni ennek a találkozónak is az összefoglalóját.
4: 4-3-3-as hadrenddel, tehát Portugália, Costa a kapuban, a védelem bal oldalán, Mendes középen, a 41 esztendős Pepe, valamint Dias a védelem jobb oldalán, Cancelo, a középpályán balról jobbra haladva Vitinha, Palhinha, illetve Fernandes, Bruno Fernandes, elől pedig a Leo, Ronaldo, Silva 3-as rohamoz majd, hát főleg ez a támadó 3-as, ez a Leo, Ronaldo, Silva 3-as eléggé, hát hogy is mondjam, brutálisnak néz ki portugál oldalon. Na és akkor jöjjön a szlovén kezdőcsapat, velük még nem ismerkedtünk meg, róluk még nem volt szó itt az első másodpercekben. Oblak a szlovén kapus, ebben semmilyen meglepetés nincs, ez egy 4-4-2-es hadrend lesz egyébként a szlovén együttesnél. Bákovec a védelem bal oldalán, Biol illetve Drukšić középen, Kárnisnik pedig a védelem jobb oldalán. Lakár, Elsdik, Cserin, illetve Stojanovic balról jobbra haladva a négy középpályás, Benjamin Sesko, illetve Sporár pedig elől, így jön ki, tehát a 4-4-2-es hadrend. Szlovénia esetében Leóval szemben két szlovén védő is, Leó elindul befelé a 16-oson belőle, Leó még, Leó cselezget és visszagurítja, jön egy lövés távolról, a bal jobb alsóból, hogy szedte ki Oblak? Zsota gyorsít rá és viszi be a darálóba a 16-oson belőle, 11-es kap Portugália a mérkőzés 103. percében. A szlovének egy emberként tüntettek, a portugálok egy emberként lelkesednek, és tessék, sebesség, rágyorsítás, Diogo Jota nem foglalkozott senkivel, egy maga elindult középen, és Drukšić volt az talán, aki szabálytalankodott, egy, kettő, három embert leráz, és egyértelmű, Drukšić beáll Jota elé. Csak fehérmezes, öt fehérmezes között Diogo Jota, és az egyéni partizán akció 11-est eredményez, jogos 11-est. Cristiano Ronaldo 18 év után, 2006-ban Irán ellen eredményes volt a világbajnokságon, ebben a stadionban nagy tornán. Ronaldónak semmit nem kell magyarázni, Ronaldo most lép hátra, Ronaldo jobban lő, szögletre üti Jan Oblak Cristiano Ronaldo 11-esét a hosszabbítás első fél idejének végén. Nem tudnék különbséget tenni, hogy melyik csapat várhatja feldobott abban a 11-es párbajt. Iličić révén Szlovénia kezd, vele szemben Kosta, Iličić ballal ugyanúgy, mint ahogy Ronaldo, Kosta! A jobból, a kapu bal oldalából, hát itt most már késő órán, nekem is a jobb meg a bal egy kicsit összekeveredik. Iličić elrontja az elsőt. Elsőként áll oda Ronaldo. Vele szemben Oblak. A kapu bal oldalát célozta Ronaldo a hosszabbításban. Megtorpan Ronaldo most a másik sarkot, és beveri. Rajta volt Oblak, érezte Oblak, tudta Oblak. De Ronaldo ezúttal eredményes. És ez a 11-es is kimaradt, Bákovec büntetője. Nem tud gólt szerezni Szlovénia. Bruno Fernandes. Mit tippálsz, Boti?
3: Hát a játékát néztem, akkor kihagyja.
4: Bruno Fernandes valóban nem brillírozott a meccsen. Hú, most viszont begurítja jobban a jobb alsóba. Verbić jön majd. Jobb lábbal végzi el a büntetőjét, vele szemben Kosta. Kettőből semmi eddig a szlovéneknél. Verbić megtorpan, háromból semmi, ez is kimarad. Bernardo Silvával szemben Oblak. Eldőlhet a párharc. Bernardo Silva tovább lőheti a portugálokat, és tovább is lövi. Ebben a pillanatban hivatalos nyer Portugália, mert hogy Bernardo Silva is értékesíti a saját 11-esét. Vérszegény teljesítménnyel ugyan. A hosszabbításban Ronaldo révén 11-es rontva ugyan, de a 11-es párbaj során ellenállhatatlan teljesítményt mutatva Portugália végül is kénkeservesen, de legyőzi a hősiesen küzdő Szlovéniát.
0: Portugália tehát nem akármilyen drámát követően búcsúztatta Szlovéniát, Cristiano Ronaldo kihagyott egy 11-est az hosszabbításban, aztán ismételten odaállt a büntető párbajban, és természetesen ekkor már eredményes volt, vagyis hat hely elkelt a legjobb nyolc között. Nézzük, hogy hogy dőlt el a maradék kettő. Július 2-án Münchenben Románia és Hollandia találkozott. Egy csoport első és egy csoport harmadik, ez papírforma, mondhatnánk. Csak hogy ennek a találkozónak az volt az érdekessége, hogy a csoport első Románia volt, míg a csoport harmadik Hollandia. Gyorsan a két csapat összeállítása: Románia Nöcö, Ratiu, Drögusin, Bulcse, Mogos, Mario Marin, Man, Stancsú, Rözvan Marin, Hagyi és Drögus, ez a románok összeállítása, míg a hollandoké Fabruggen, Dumfries, De Free, Van Dijk, Ake, Schouten, Xavi Simons, Reinders, Bergwijn, Depay és Gakpo. Az első találkozón, amikor Lengyelország ellen fordítani kellett a csapatok, akkor Gakpo tudott egyenlíteni, majd a hajrában a mindig cselekétbe álló Weghorst vett. Tehát a lehetés, itt pedig vezet Hollandia, találkozó 20. percében baloldalról jött Gakpónak a lövése, most ismételteni Nicö kapuja előtt a labda, azonban az újabb holland szöglet sem volt eredményes, és most már ott van Nicö kapujában, másodjára is a labda. Visszajátszás. Mi is meg tudjuk nézni a visszajátszást, a beívelést követően. Ez egy les helyzet, hogyha sikerült hozzáérni a labdához Málernek, és Málen juttatta tovább, kérdés csak az, hogy Málen hozzáérte, de hogyha Málen hozzájött a labdához, akkor Gakpo egyértelműen lesen kapta a labdát, nem is kérdés.
5: Összességében hiányérzete lehet a hollandoknak, hiszen még mindig nem döntötték el a mérkőzést.
0: De ha így marad, akkor 12-13 perc múlva már nem lesz hiányérzetük. Ismételten a bal oldalon próbálkozott Gakpo, visszagyött a labdát, és ott a gól. Málen közelről megszerzi azt a gólt, ami valószínűleg tovább jutatja Hollandiát. Ez elképesztő hiba volt a román védelemtől. Tehát határozatlan volt a román védelem. Gakpo nagyon harcos volt. A románok azt hitték, hogy ki fog gurulni a labda az alapvonalon túlra. Gakpo visszagurította, Málen pedig teljesen egyedül érkezett. Hogy pedig egy holland lehetőség egy fantasztikus szóló után beállítja a végeredményt, valószínűleg Málen a csereként beállt játékos, nem is tudom, talán a saját
5: kérdeléről indult. Hát olyannyira, hogy a saját ellenfél szögletéből lett a legszebb kontragólokat rúgni, erre is egy bizonyíték.
0: Na, lehet, hogy középkezdés sem lesz, mert már annyira sétálgatnak a játékosok, és miután a asszisztens is beszalad, a két zászlós ember oda megy a játék vezetőjéhez, így már középkezdésre sincs idő. Ez azt jelenti, hogy Hollandia nagyon-nagyon magabiztosan jutott be a legjobb 8 csapat közé. Ez a bizonyos Hollandia-Románia találkozó talán a legegyértelműbb volt a legjobb 16 között, még a spanyolországi Georgia mérkőzésnél is simábban dőlt el. A románok azt hiszem, hogy nem gondolták úgy, hogy ők bejuthatnak a legjobb 8 közé. Ők igazából 3 mérkőzésre érkeztek, és úgy voltak vele, hogyha lesz egy negyedik, annak örülnek, örültek, nyilván a vereségnek nem. Hollandia bejutott a legjobb 8 közé, és ekkor már csak egy hely volt. Kiadó július 2-án este Lipcsében találkozott Ausztria és Törökország. Ez talán az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt 8-at döntő volt, ugyanis Ausztria nagyon stílusos csapatot hozott erre az Európa-bajnokságra a szövetségi kapitány Ralf Rangnick vezetésével, és Törökország is jó begyomást tett, ráadásul Törökország nagyon látványos mérkőzéseket játszott a csoportkörben. És hát nagyon érdekes volt ez a bizonyos Ausztria-Törökország találkozó is.
6: Ebben a pillanatban el is kezdődött a mérkőzés. Nézzük ezt a szögletet, mert a gólvonalról kivágják, és a kipattanót pedig berúgják a törökök. Hát ez óriási meglepetés rögtön a találkozó elején. Sokan az osztrákokra esküdtek, hogy az osztrák csapat majd milyen fantasztikusan játszik. Hát lehet persze, hogy még a következő 89 percben igen, de ez a szöglet ballal jött be a jobb oldalról, és ott szerencsétlenül ért hozzá, ha jól láttam, az osztrákok kapusa még a gólvonalról ki tudták vágni, ám a kipattanó labdát remek mozdulattal a török játékos bejuttatta oda a kapuba, és hát a török szurkolók határtalan jókedvel kezelik. Már Demirál természetesen érkezik a 16-oson belülre, és hát ki más, mint Güler, nyilvánvalóan balla tekeri megint onnan középre. Jól jön középre a labda, ott a fejes és gól! A török csapat újabb gólt szerez! Kicsoda? Hát ugyan ki? Demirál! A második gólja a védőnek, elképesztő! Ezúttal rövid sarok irányába jött a labda, Demirál érkezett, és a léc alá fejelt védhetetlenül. 2-0-ra vezett Törökország Ausztria ellen. Hát kérem szépen, támadtak az osztrákok, gólt rúgtak a törökök. Kadioglu-ról kikerült a labda az alapvonalon túlra, jön a szöglet, ott a fejes, és ott az osztrák gól. Nem volt lesen az osztrák játékos? Nézzük csak majd meg a visszajátszást. És ott bizony az alapvonalon ott maradt az egyik török játékos, így aztán nem volt les. Tehát szépítenek az osztrákok. Egészen hátra jött ide Zabicer, hogy ívelje a labdát a felezővonal környékére, íveli is, azonban a törökök egyenőre ezeket még tudják hárítani. Most is középre teszik, ott van egy üres ember, óriás!
1: és itt véd a török kapus. Yılmaz robog a labdával, robog a labdáért, aztán egy kicsit elhagyja, úgyhogy még vissza tudja ívelni Zabicer. Nem tudja visszaívelni, mert a portugál játékvezető ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést, ez pedig azt jelenti, hogy a törökök Demirál két góljának köszönhetően, amire csak egy válasz érkezett, Gregorics jó voltából 2-1-re megnyerik a mérkőzést, és tovább jutnak a legjobb 8 közé. Hát azt gondolom, sokan azt mondták, az osztrák válogatott lesz az EB meglepetése, most a török az.
0: Hát mondhatjuk azt, hogy némi meglepetése jutott be végül is Törökország, a legjobb 8 közé el kellett búcsúznunk Ralf Rangnick Ausztriájától, amely stílusos volt, de talán a német professzor egy kicsikét talán túl gondolt bizonyos dolgokat, és ez lett a veszte Ausztria csapatának, így alakult aztán ki a legjobb 8 mezőnye az Európa-bajnokságon. Spanyolország, Németország, Portugália, Franciaország az egyik ágon, Hollandia, Törökország, illetve Anglia, Svájc a másik ágon. Hamarosan a negyed döntőkkel folytatjuk a visszatekintést a 2024-es Európa-bajnokságra.
7: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Az Európa-bajnokság csoportmérkőzései során látott formák alapján sokan úgy gondolták, hogy Spanyolország-Németország találkozója a legjobb 8 között egy előrehozott döntőnek felel meg. Valóban a nagyszerű találkozót hozott a negyed döntők első mérkőzése. Július 5-én Stuttgartban találkozott az A, illetve a C csoport legjobbja Németország, illetve Spanyolország.
4: Elindult a találkozó, csak a rendkedvé mondom, hogy balról jobbra tiszta fehérben a német csapat, jobbról balra pedig szokásos piros felsőjében, kék alsójában a spanyol együttes támad. Ismerkedjünk is meg a főszereplőkkel, és mivel Williamsnél a labda, kezdjük gyorsan a spanyol csapat összeállításával. Simon a kapuban, a védelem jobb oldalán Carvajal, középen Le Norman, illetve Laporte, a védelem bal oldalán a spanyoloknál Cucurella, a középpályán Rodri, illetve Fabián Ruiz a védelem előtt, picivel előttük Pedri, és a támadó hármas jobbról balra haladva Jamal, Morata, illetve Williams, és rögtön egy lekészített labda és az első lövés a mérkőzésen. Pedri, egy perc sem telik el. Lamine Jamal a jobb oldalon, most már a német 16-os környékén, sőt most már a német 16-oson belül. Középen teszi gól, megszerzi a vezetés Spanyolország. Dani Olmo 14-15 méterről a jobb alsóba laposan. Nem tud védeni a 20. Európa-bajnoki mérkőzésén szereplő Manuel Neuer. Pont a spanyol tábor előtt, hát egyértelműen a németek vannak fölényben a lelátón, a pályán viszont egyértelműen a spanyolok vezetnek. Dani Olmo a gólszerző. Olyar Zabal maradt, amolyan egy szem előre tolt csatárféleségként a spanyol részről elő. By the way, halkan hozzáteszem, nem értem, hogy miért nem Ferran Torres, aki szerintem gyorsabb játékos. Egyenlít a német válogatott egy visszafejelt labda után. Florian Wirtz nem tudja kivédekezni a spanyol együttes. A 89. percben visszajön a meccsbe Németország. 1-1. Egy bal oldalról átívelt labda, az ötös és az alapvonal találkozásáról jön a visszafejelt labda, és Wirtz lövése a rengeteg támadó meghozza az eredményét, és hát most lesz bajban a spanyol csapat. Nincs Williams, nincs Pedri, nincs Jamal, nincs Morata. Ha és amennyiben robogunk tovább, ki az, aki tud gólt szerezni?
2: Igen, a támadó szekció már a padon ül.
4: A német kispad előtt a labda, német fejeken a labda egyelőre, Olyar Zabal pedig megszerzi, Ferran Torres-t választja. Ferran Torres nem tudja becsapni, mit testettet, most viszont középre kerül, Cucurella, most már azért a kommentátor is fárad, és egy ilyen Cucurella lejegű név problémát jelent. Gól! Megszerzi a vezetés Spanyolország!
2: Micsoda
4: csattam a 120. percben! Merino egy fejessel! Forgatókönyv! Egy emberként külön-külön, illetve külön-külön érkeznek gratulálni, nem egy emberként, hanem külön-külön, de minden spanyol játékos megöleli Toni Kroost, megtapsolja Toni Kroost, és gyakorlatilag elbúcsúztatja Toni Kroost, hiszen számára ezen a mérkőzésen ért véget, tehát a profi karrier.
0: Házigazda Németország tehát elbúcsúzott a küzdelmektől, már a legjobb 8 között Spanyolország jutott be ezen az ágon elsőként a legjobb négy közé. Ez egy halál ág volt, hiszen sokan egyetértettek abban, hogy erre az ágra kerültek a nagyobb válogatottak, a végső győzelemre is esélyesebbek, míg a másik ágra talán a kevésbé esélyesek. Így aztán a Spanyolország-Németország negyeddöntő estéjén Hamburgban július 5-én megmérkőzött Portugália, illetve Franciaország is az elődöntőért.
8: Ebben a pillanatban megkezdődött a mérkőzés fehér-kék felszerelésében a francia együttes, ők indították útjára a labdát, míg piros-zöldben a portugálok, akik először tehát védekezni kényszerülnek a mérkőzést. Tchouaméni átforgatja Upamecano Salibához, és megkapja Theo Hernández is a bal oldalon. Jó a váltás Barcolával. Na most terül Theo Hernández előtt, Theo Hernández már a 16-osnál tovább teszi, még nem volt pontos a passz. Türem próbálta még tovább tenni, de a háta mögé érkezett a labda a középcsatárnak. Ronaldo már a 120. perc. Egy csel, Nuno Mendes, de ez gyönyörű, és üres a jobb oldal. Ez most nagy lehetőség, Bernardo Silva, visszaérnek a franciák, egy lövés, és nagy ötvér mennyián. Hát itt volt a meccslabda talán Nuno Mendes előtt. Hát a játékvezető úgy döntött, hogy a portugál szurkolók előtti kapura lőhetik majd a 11-eseket a játékosok. Jön az első 11-es, tehát a franciák kezdik a sorozatot, Diogo Costa a kapuban, és Dembélé próbálkozhat. Következik tehát az első 11-es, Dembélé, nekifut, Dembélé belövi. Nagyon magabiztosan elküldte a másik irányba a portugál kapust, és végül is a kapu bal oldalát választotta Ousmane Dembélé. Vezetnek a franciák, viszont most jön az első portugál lövő, aki a szlovénok ellen Ronaldo volt, és ezúttal sincsen ez másképp. Vele szemben Mennyán, nekifut Ronaldo, megtorpan, ellövi és belövi a jobb alsó sarokba, és Mennyán bár érezte az irányt, de ez jól helyezett lövés volt, nem tudott védeni a francia kapus. 1-1 tehát. Youssouf Fofana a következő francia lövő, szintén csereként állt be, némileg meglepetés, hogy ő lő. Vele szemben tehát Diogo Costa. Na nézzük Fofanát. Nekifut, ellövés, középre lövi, oda, ahonnan elvetődött Costa. Ez is gól, 2-1 a franciák javára. Bernardo Silva következik, csak úgy, mint a szlovénok ellen, ezúttal is odaáll a Manchester City támadója a 11-es ponthoz, és próbálkozhat egy lövéssel. Bernardo Silva tehát nekifut. Ellövi, és nagyon kevésen múlott, hogy menjen végén, de végül belőtte, Kundé tehát, nekifut, és belővi, de határozott.
2: Most, igen, most
8: a irányt,
2: fogott Costa, de hát hiába, mert nagyon-nagyon jól kilőtt a jobb felső sarkot, Kundé. Ez lehet mondani, hogy védhetetlen büntető volt.
8: Végül is itt a hosszabbítás során kapott lehetőséget Joao Félix, és ezúttal a 11-es párbajban kell nagy felelősséget elbírnia. Vele szemben tehát Mennyán. Eddig a francia kapus érezte, hova megy a lövés. Most vajon érzi-e majd? Félix nekifut, megtorpan, és kapufa! Kimarad! Joao Félix hibázik! A jobb kapufát találja el. Jön a negyedik francia játékos. Ha ő belövi, nagy előnyre tesz szert a francia válogatott. Na ki az, aki most érkezik a 11-es ponthoz? Bradley Barcola, szintén egy csereként beállt játékos. Egy fiatal, 21 éves támadóról van szó. A Paris Saint-Germainben ilyen teher még nem volt a vállán. Barcola tehát a 11-essel, vele szemben Costa. Barcola belövi, és ezúttal sem találja el, hogy melyik oldalra lövi a francia lövő a labdát.
2: Lezárják.
8: A legnagyobb teher most Nuno Mendesen, aki érkezik a következő 11-eshez. Nem hibázhat.
2: Hát igen, mert ha ő kihagyja,
8: akkor eldőlt a továbbjutás. Nuno Mendes, ballábas lövés, belövi, de magabiztosan. A bal felső sarokba. Ki lesz az a francia játékos, aki odaáll? Mert ha ő belövi, akkor eldőlt a továbbjutás. A négy közé jutott Franciaország. Theo Hernández, egy szélső hátvéd. Theo Hernández, nekifut, és belövi! Belövi a kapu jobb oldalába, és ezzel Franciaország megnyeri a 11-es párbajt 5-3-ra. gól nélküli 120 percet követően legyőzi Portugáliát, és a francia csapat van ott a legjobb négy között.
0: Hát a két meglehetősen gyenge Európa-bajnokságot produkáló válogatott közül végül is Franciaország volt az, amely jobban rúgta a 11-eseket. Hát igen, Portugália azért minden 11-es párbajt nem nyerhet meg egy Európa-bajnokságon. Szlovéniát búcsúztatta 11-esekkel, Franciaország ellen viszont egy hiba elég volt ahhoz, hogy Portugália, ezzel Pepe és Cristiano Ronaldo is búcsúzzon a labdarúgó Európa-bajnokságtól, Franciaország pedig bejutott az elődöntőbe, ahol ekkor már tudtuk, hogy Spanyolországgal fog találkozni. Egy nappal később pedig kialakult a másik ágon is az elődöntő mezőnye. Először Anglia Svájccal találkozott. Erre a találkozóra július 6-án Düsseldorfban került sor, és sokan azt mondták, hogy az eddig meglehetősen visszafogott teljesítményt nyújtó Angliának nem lesz esélye a viszonylag sziporkázó, vagy legalábbis jó játékot produkáló Svájccal szemben. Aztán megláttuk ezt a találkozót, és fel is ítézzük most ennek a találkozónak az összefoglalóját.
4: Az angolok kezdőcsapata Pickford állt a kapuban, a védelem bal oldalán Konsa, középen Stones, jobb oldalon Walker, tehát három védő, amely a védekezés esetében ugye akár ötre is válthat, hiszen Saka és Trippier, Saka a bal oldalon, Trippier jobb oldalon bármelyik pillanatban vissza tud zárni, Rice és Maino a két középső középpályás, Foden és Bellingham pedig Harry Kane mögött játszik. Gerrit Southgate ezt a kezdő 11-et álmodta meg erre a mérkőzésre. A svájci csapatot ugye pont együtt közvetítettük az előző körben, amikor az olaszokat leradírozták a pályáról. A mostani kezdő, Jakin kezdő 11 a következőképpen fest. Zommer a kapuban, a védelem jobb oldalán Cher, középen Akanji, mellette a bal oldalon Rodriguez, tehát itt is elvileg három védő. A középpálya jobb oldalán Rieder, középen Freuler, illetve Saka, a bal oldalon Ebischer, elő pedig az Endoy, Emboló, Vargas hármas.
5: Tényleg a 82-es VB jut az embernek eszébe, amikor, ha jól emlékszem, Németország-Ausztria meccs volt, és ezzel Algéria esett ki.
4: Így van.
5: És ott látott az ember ilyen jeleneteket, hogy egyik. Én nem mondom, hogy itt nem akarnak a csapatok gólt szerezni. Tehát
4: de
5: nem.
4: Akkor majd mondom én, nem akarnak.
8: Na, mégis csak lesz viszont gól egy svájci jobb oldali beadás után.
5: Látod,
8: köszi,
5: hogy akarnak.
8: Köszi Emboló, hogy rám cáfoltál. Köszönöm szépen. Brill Embolo góljával megszerzi a vezetést a svájci válogatott. Ehhez kellett középen az angolok ügyetlenkedése, de szinte a semmiből, vagy hát nem a semmiből, mert a második kaput eltaláló kísérlet Embolónak már a gólt hozza, és úgy nem fog tudni továbbjutni az angol válogatott, ha nem találja el a svájci kaput, és ha nem találja el a svájci kaput, Gerrit Southgate szerintem csomagolhat.
4: Abszolút elvesznek a kollégák is ebben a cserebere bűveletben, és nem nagyon tudják lekövetni az eseményeket, ahogy van hivatalos értesítésünk. Arról, hogy ki volt a harmadik csere, jelzem, de jön az egyenlítés angol részről.
8: Saka távolról, 16-17-18 méterről, kapufás gól a jobb alsóba, 1-1.
4: Egyenlít tehát első kaput eltaláló lövésével az angol válogatott 11-es párbaj, Zommer vele szemben, és akkor jöhet a jel, megkapja az angol játékos, tehát Palmer vele szemben, Zommer, Palmer nagyon-nagyon higgadt a kapu jobb oldalába, helyezi a labdát, Akanji jobbal vele szemben, Pickford, Akanji kizökkentette, nagyon gyenge 11-es, Jude Bellingham jobb lábbal vele szemben, Zommer mutogat neki, hogy hova várja, méghozzá a kapu bal oldalát jelölte meg, és végül is odalövi Bellingham. Cher és Pickford, úgyhogy lépéselőnyben Anglia, tehát lépés kényszerben Svájc. Cher jobb lábbal, nagyon higgadtan begurítja a kapu bal alsó sarkába. Zommer egyelőre nyugodtan áll a vonalon, Saka pedig koncentrál, jön a jelzés, Saka nagyon higgadt ő is. Shaqiri, aki némi nemű szint hozott a svájciak játékába, szögletből volt egy kapufája egyébként itt a hosszabbításban, tehát valami kis életszerűséget hozott a meccsbe, ballal próbálkozik Pickforddal szemben. Pickford érzi, hogy a bal oldal oldalra kell vetődni, de ez egy nagyon pontos, nagyon erős lövés Shaqiritől. Tony az, aki érkezett a helyére. Jobbal próbálkozik Zommerrel szemben. Tud-e Zommer védeni? Nem tud védeni. A jobb alsóba megy. A lövés ugyan érzi Zommer, hogy oda kell menni, de nagyon pontos a kapufa mellé belsőzött labda. Jobblábas lövés lesz Szamdoni vagy Pickford. Pickfordot elbillenti a kapu bal oldala felé Amduni, és nagyon higgadtan, pimasz módon középre. Alexander Arnold vagy Zommer, most jön a lövés, gól, Alexander Arnold eldönti, Zommer a másik irányba megy még hozzá, balra, a lövés viszont jobbra jön. Anglia 11-es párbaj után kiejti Svájcot.
0: Hát erre az Anglia-Svájc találkozóra sem úgy fogunk emlékezni évtizedek múlva, mint az Európa-bajnokság történetének egyik legjobb mérkőzésen. Igazából 5 jó perc volt ezen a mérkőzésen, amikor Anglia hátrányba került, mert akkor bebizonyította, hogy nagyszerű játékosok azért tudnak futballozni, ám amikor egyenlítettek Svájc ellen, azt követően a találkozó ismételten visszakerült abba a mederbe, amely mederből mi nem nagyon szeretünk látni mérkőzéseket, mert inkább a magaslatokról szeretnénk látni meccseket. Végül aztán ugyebár Anglia 11-esekkel búcsúztatta Svájc csapatát, vagyis hasonló módon jutott be az elődöntőbe, ahogy egy nappal korábban Franciaország Portugália kárára, és Anglia ekkor hátradőlhetett, és megnézhette az esti berlini találkozót, hogy melyik csapat lesz az ellenfele. Július 6-án az utolsó negyeddöntőn Hollandia Törökországgal játszott a negyedik elődöntős helyért.
8: Beszélhetünk a kezdőcsapatokról, mert van jó néhány változás. Kezdjük először a hollandokkal, ahol a konfal ellentétben nincsen semmilyen változás, ugyanaz a kezdő, mint amelyik Románia ellen ott volt a kezdősípszókor. Míg aztán a kapuban Verbruggen a védelem négy főből áll, Dumfries, De Vrij, Van Dijk és Aki alkotja a hátsó alakzatot. A középpályán jobbról balra természetesen Schouten, Simons és Reinders, elől pedig Bergwijn, Depay és a háromgólos Gakpo. Jön tehát egy újabb török szöglet. A mérkőzés 35. perce már ez, ezúttal a bal oldalról. Csalhanoglu középre, ezt is kifejelték a hollandok. Begyűjti Güler, 16-os sarkánál egy jobblábas beadás, átszáll, és ott a gól! Vezetnek a törökök! És ünnepli magát Akaydin, ő bólintott a kapuba.
5: És Arda Güler adta be ráadásul jobblábbal, de köztudottan ballábas, és egy szöglet utáni szituációnál fönnragadtak a magas belsővédők, és ez a Törökország. Tudtuk, hogy erősek pontrugások után, tehát ezt most a holland védelem elrontotta jócskán.
8: Mérkőzés 56. perce. Güler ellövi, és hatalmas védés Verbruggentől, illetve kapufa. Nem sokon múlott az újabb gól, és nézzük a visszajátszást, mert lehet, hogy ebben nem is ért bele a holland kapus, de beletolt új beggyel. Szöglet következik. Depay beadása középre, és ott a gól! Egyenlít Hollandia De Vrij fejesével. A labda a hollandoké továbbra is, Fickhorst lekezeli. Dumfries középre laposan, ott egy érkező, Gakpo, gól! Benne a hálóban a labda, Gakpo talált be. Vezetnek a hollandok negyed órával a vége előtt. Előre tehát a labda 16-oson belülre. Kivágják a hollandok, és itt a vége. Hollandia bejut az Európa-bajnokság legjobb négy együttese közé, ahol majd Anglia lesz a csapat ellenfele. Én a végeredménnyel búcsúzom, Hollandia-Törökország 2-1.
0: Hát így alakult ki az elődöntő párosítása a 2024-es Európa-bajnokságon, és akkor már tudtuk, hogy július 9-én kedden Münchenben majd Spanyolország Franciaországgal játszik a fináléért. Egy nappal később július 10-én szerdán Dortmundban pedig Hollandia Angliával. Természetesen a két elődöntőt és a finálét is felidézzük.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
8: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
12: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A 2024-es Európa-bajnokság első elődöntőjét a nehezebbik ágon rendezték. Július 9-én Münchenben találkozott Spanyolország és Franciaország. Spanyolország ugyebár nagyon meggyőző játékkal jutott el idáig, a csoportban egyedüliként minden mérkőzését megnyerte. Ezt követően a legjobb 16 között Georgiát búcsúztatta, majd a legjobb 8 között a házigazda Németországot hosszabbítás után. Franciaország messze nem nyújtott ilyen meggyőző teljesítményt az Európa-bajnokságon, de mégiscsak eljutott idáig, a legjobb 16 között 1-0-ra győzte le Belgiumot, aztán a legjobb 8 között Portugáliát egy 0-0-át követő 11-es párbajban ütötte ki. Így került sor július 9-én Münchenben a Spanyolország-Franciaország elődöntőre.
2: Fabián Ruiz Olmo indul be, végül egy francia lábról Nico Williamshez pattol a labda, középre csavarja, át a túloldalra, Jamal a 16-os oldalvonalánál, középre íve, ott egy fejes, oly, ekkora fejes, illetve mekkora helyzetet hagy ki a francia válogatott, francia, a spanyol válogatott, méghozzá Fabián Ruiz, aki a középpálya egyik motorja, aki egyébként a Paris Saint-Germain játékos, ahol ugye Luis Enrique az edzője, menjen az, aki leteszi a labdát, kirúgás jöhetnek a franciák. Dembélé a térfél közepén, aztán megkapja tőle a bal oldalon, Mbappé belép a 16-oson belül, egy gól, egy fejező, egy gól! Mbappé középre íveli a labdát, és teljesen egyedül hagyják Kolomuárit, így aztán a 9. perc legelején egy Paris Saint-Germain támadás után Dembélé jobbról van rátette Mbappénak, Mbappé pedig alábökött a labdának, és a túloldalon érkező Kolomuáni bebólintotta Unai Simon kapujába a labdát. Hát vezetnek a franciák 9 perc után 1-0-ra, és megszerezték az első góljukat, ami valóban támadásból adódik itt az Európa-bajnokságon, hiszen eddig 2 öngól, illetve 1-11-es volt a francia válogatott mérlege. Természetesen azért vizsgálódik a VAR, és valamit a spanyolok is reklamálnak. Egyelőre az ismétlésen nem látszik, hogy Kolomuáni akár szabálytalankodott volna, akár lesellett volna, gyönyörűen fejelt be. Nagyon-nagyon szép labdát kapott Mbappétól, és hát bizony sem Cucurella, sem pedig Laporte nem figyelt. A kettejük között légüres térben fejelhetett Kolomuáni. Olmo gyönyörűen vette át, Jamal 20 méterre a francia kapufról. Egy ballábas lövés, óriási gól! Óriási gól! Bede Ferenc hiányolta Jamaltól a gólokat, és itt van az első gólja az Európa-bajnokságon. A 21. percben megvillan a 16 éves klasszis. Hát nyugodtan kimondhatjuk szerintem Lamine Yamalra, hogy klasszis. 16 évesen csinált egy cselt, majd elcsavarta a hosszú felső sarokba a labdát. Akkor nézzük Bede Ferenc.
3: És az ember az ilyen mérkőzésekre vágyott már gyakorlatilag a 16 között, hogy lüktet a mérkőzés, helyzetek vannak, íramot diktálnak a csapatok, és hát ugye Jamaltól láttuk a Barcelonában is, amikor befelé cselesz, hogy kitűnő ballába van ebből a tekerő technikai tudásával, és most jó 20 méterről hajszálpontos lövés, extra gól volt.
2: Rabiot nagyon sokat dolgozik, de most elveszi tőle a Rodri a labdát. 25 méter, Nico Williams, óriási labda lett volna Fabián Ruiz, a Saliba hatalmasat mentett, Jamal Olmo felé ível kifejelik a franciák, és Golokanté szedné össze tőle, viszont Rodri veszi el a labdát, Rodri megfordul, nem viszi kapu felé direktbe, és Cucurella kapja meg, mint hallják a bal oldalon. Olmo lép vissza most nagyon a labdáért, Nacho is a francia térfélen, sőt már a kezdőkörből is kilép, és elindul a jobb oldalon, de nem kapja Navas, hanem befelé cselezett Yamal most kapja Navas. Jön a beadás a jobb oldalról. Egy visszafejelt labda a franciák részéről. Egy gyönyörű cselő Olmótól, és vezettek! Vezettek a spanyolok egy öngóllal. Olmó lövésébe, ha jól láttam, akkor Upamecano ért bele, és a 25. percben megfordítja a mérkőzést. Spanyolország 2-1 a spanyoloknak. Hát, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy korán gólt szereztek a spanyolok, úgyhogy most, ha követjük azt, amit Bene Ferenc mondott, akkor most még jobb lesz a mérkőzés?
3: Most úgy gondolom, most már nehéz lesz fokozni, de mindannyian ki vagyunk éhezve végre egy sok gólos ilyen drámai csatára, amire évtizedek múlva is emlékezni fogunk. Hát remélem, annak a folyamatában vagyunk most. Minden esetre az egyértelműen, és egy picit beszéljünk már végre a spanyol csapatról is, hogy Morata leköti a két francia belső védőt, és az általa nyitott területekre, akár Fabián Ruiz, akár Rodri, és főleg Olmo nagyon-nagyon veszélyesen lépeget be mélységbe. Úgyhogy a spanyol stratégia is egyértelműen kirajzolódik. Nagyon-nagyon érdekes a mérkőzés továbbra is, és reméljük, hogy így folytatódik.
2: Hernández. Kanté, megint Hernández. Középre íveli a labdát. Elfélik ugyan a franciák, de ezt már Olmo bólintja ki. Fabián Ruiz nem tudja megtolni Koundé mellett. Végül Olmo viszont előre tudja rúgni Williamsnek. Williams a bal oldalon egyedül, bajba kerülhet vele szemben Kanté, középen Morata, a jobb oldalon érkezik Yamal, utóbbi kapja a 16-osnál, vele szemben Hernández, befelé cselez, ez most nem volt olyan jó ballávas lövés. Ferran Torres az alapvonalnál, sőt a szögletzászlónál ott van vele a csapattársa Koundé már, mint aki a Barcelonában csapattársa. Egyelőre meg tudják tartani a spanyolok a labdát. Na most Upamecano megszerzi, rápattintja a spanyol játékosa, és itt a vége! Itt a vége! Spanyolország 2-1-re legyőzi Franciaországot 96 perc játék után, és először a németországi Európa-bajnokságon már mint elsőként a döntőbe, a berlini döntőbe a spanyol válogatott jut, amely 6. mérkőzését is megnyerte ezen az Európa-bajnokságon. Ráadásul egy olyan mérkőzés volt ez, ami a futball minden szépségét felvonultatta. Gyönyörű cselek, még szebb gólok, óriási taktikai csata a két szövetségi kapitány között. Fordítás, hiszen a 9. percben Mbappé beadása után Kolomuani góljával még a franciák vezettek. Jött egy fantasztikus gól, nagyjából 17 méterről Yamaltól egyenlítettek, és végül Dani Olmo lövése a 25. percben Koundé lábán megpattanva a francia kapuban kötött ki. És innentől kezdve a franciák ugyan mentek előre, Deschamps is mindent megtett, de alapvetően az történt a pályán, amit a spanyolok akartak. Még egyszer tehát a végeredmény, Spanyolország, Franciaország 2-1, ez pedig azt jelenti, hogy elsőként a spanyol válogatott jutott a berlini döntőbe.
1: Elsőként tehát Spanyolország jutott be a döntőbe, és ellenfélre vált. Július 10-én egy nappal később Dortmundban rendezték a Hollandia-Anglia találkozót. Hollandia az egyenes kieséses szakaszban csoport harmadiként nagyon meggyőző volt Románia ellen, és 3-0-ra nyert. Ezt követően legyőzte 2-1 arányban Törökországot. Anglia az egész Európa-bajnokságon csak néhány percig volt meggyőző. 2 döntetlennel és 1 győzelemmel jutott tovább a csoportjából. Szlovákiát csak úgy tudta legyőzni hosszabbításban, hogy a 96. percben mentette egyáltalán hosszabbításra. Azt a találkozót majd a legjobb 8 között Svájc ellen egy 1-1-et követő 11-es párbajban bizonyult jobbnak Anglia. Hollandiától a szebb játékot vártuk, Angliától azt

Ez középen Reinders, Simons és Schouten, elől pedig Gakpo, Depay és Malen. Szóval ami az angol kezdőt illeti, Pickford véd, Walker, Stones és Gay a hátvédsor, Saka, Maino, Rice, Trippier, középen előttük Bellingham és Foden, és Kane a középcsatár ezúttal is, az a Harry Kane, aki már 65 gólos az angol válogatottban. A hollandok, valamint az angol drukkerek is gyakorlatilag tökéletes atmoszférát varázsolnak ide az arénába. Depay lépett hátra, és jól passzolja a jobb oldalra Xavi Simonshoz. Malen veszi át a labdát, Malen a 16-oson belül hosszan vette át, és így most már Pickfordnál. Gyakran hátra lép Depay a középcsatár pozíciójából. Kombinatív játékban ő abszolút használható, és erre láttam most is példát. Aztán most már Reinders felé a labda, most Reinders az első embere a hollandoknak. Xavi Simons szerzi meg, 16-ról a lövés! Mekkora gól! Mekkora gól, te atyaég! Xavi Simons vezet Hollandia! Reindersnek még nem volt jó a labda, de a visszapattanót begyűjtötte Xavi Simons, és óriási gólt ragasztott a léc alá. Holland örömünnep a 7. percben. Bajban az angolok. Az első helyzetét gólra váltja Hollandia. Xavi Simons, a második gólja a válogatottban. 2 éve debütált ez a fiatal fiú. Remek volt tőle a labdaszerzés, bizonytalankodtak az angol középpályások, és 16-ról tényleg egy hatalmas gólt lőtt. Megtartotta a labdát Rice-szal szemben, és Walker mellett lőtt el, Pickford még beleér, belenyúl, de nem tudott hárítani. 1-0 Hollandiának, és akkor jöhet a büntető, és Harry Kane fogja elvégezni. Hamarosan, másodperceken belül, amint a játékvezető jelet ad, elvégzi majd a 11-est. Egy picit hátrébb lép, olyan 2-3 lépés kire a labdától Kane, balról indul majd a jobblábas csatár. A kapuban Verbruggen, pályafutása legfontosabb védése lenne a holland kapusnak, hogyha ezt kiszedné. Harry Kane tehát EB elődöntőben büntető, és belövi! 1-1! Egyenlít Anglia 10 percre a holland gól után. Nagyon jó meccs eddig. 2 góllal és Kane góllal. 1-1! Ez már egyébként a 18. perc, hogy teljesen pontosak legyünk. A jobb alsót vette célba Kane. Verbruggen egyébként rajta volt, nem sok hiányzott, hogy védjen, de jól rúgta, kellő erővel rúgta Kane ezt a labdát, ezt a 11-est, és így nem tudott hárítani a hollandok kapusa. Oda a kapufa mellé, tényleg tökéletes ítélet végrehajtás. 1-1-ről folytatják tehát a csapatok. Azt mondja Stones a többieknek, hogy egy picit próbáljanak meg előrébb menni, majd ő íveli, hogy hátulról valaki, lehet, hogy Rice lesz az. De valami legyen azért itt a végén, hátha. 1-1 az állás. Palmer veszi át, egyre több az angol a holland 16-os környékén. Egy nagy lövés! Gól! Gól! Watkins! És micsoda csere volt! És most mekkora király lesz Southgate Angliában! Mert hogy bemerte küldeni Watkins-t Kane helyett! Ezt nem sokan merték volna! 2-1 Angliának! A döntő küszöbén az angol válogatott! Sírnak a hollandok, de aztán mondják páron, akik nem közülük, hogy nem kell most még, folytassuk, még egy pici idő van. Őrült utolsó percek lesznek itt. Mekkora gól volt! Vagy 14 méterről a jobb oldalról, már a 16-oson belülről a jobb alsót lőtte ki Watkins. Szép volt az átvétel, közelebb volt az, mint 14, legyen az 8-10 méter, ahogy ráfordult, ahogy azt az igazi csatárok szokták.
Oli Watkins, az Aston Villa játékosa, a 28 éves csatár.

0: aki eddig a mérkőzésig ezen az Európa-bajnokságon mindössze 22 percet játszott, azt is egy meccsen, a dánok ellen. Hát ez egészen hihetetlen. Az előző három meccset a kispadról nézte végig Ollie Watkins, aki most egy óriási hős lesz. És most az angolok próbálnak támadni, de eladják. Palmer eladja. Megindul Hollandia. Gyakorlatilag minden játékos most az angol térfélen cirkuszé cselezget. Jó a labda Akéhoz. Aké nem fogja ellőni. Tovább is teszi Gakpo. Át a másik oldalra, Weghorst irányába. Weghorst fejjel, és aztán Bellingham. Azért ne írjuk le a hollandokat még akkor sem, ha mondjuk fél perc van vissza, mert az előző világbajnokságon az argentinok ellen gyakorlatilag a semmiből jöttek vissza. Biztos sokan emlékeznek arra a meccsre, de hát itt most már tényleg a játékvezető kezében a csapatok, ez most már a 90 plusz 5. perc, Anglia következhet. És ráadásul a holland térférről végezhet el szabadrúgást az angol válogatott, a másodpercek pedig pörögnek. 2-1-es angol vezetés, egy előre vágott labda, aztán De Frey oldalra. Amikor már mindenki a hosszabbításra készült, jött és döntött Watkins. És itt a vége a meccsnek. Anglia jut a döntőbe, miután 2-1-re legyőzi Hollandiát egy nagyon emlékezetes mérkőzésen.
1: Ha valaki azt mondta volna az Európa-bajnokság előtt, hogy az egyik ágon Spanyolország, Franciaország, a másik ágon Hollandia, Anglia elődöntőket rendeznek, hát azt hiszem, hogy sokan nem lepődtünk volna meg ezen, és hogyha valaki azt mondja az Európa-bajnokság előtt, hogy Spanyolország, Anglia döntő lesz, hát igazából az sem keltett olyan hatalmas meglepetést. Most pedig következzen a meccsek meccse, a 2024-es Európa-bajnokság 51. utolsó mindent eldöntő találkozójának az összefoglalója, július 14-e Berlin, Európa-bajnoki döntő Spanyolország, Anglia.
0: Jó estét kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Jön tehát a 17. Európa-bajnokság döntője Spanyolország és Anglia között Berlinből. Még egyszer a két válogatott kezdő összeállítása. Kezdjük a spanyolokkal. A spanyolok kapujában Unai Simon, a hátvédsor Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, előttük Rodri és Fabián Ruiz, aztán Yamal, aki 17 évesen és egy naposan játszik a kezdőcsapatban egy Európa-bajnokság döntőjében, ezzel ő a valaha volt legfiatalabb, és ott van még Olmo, valamint Rico Williams is, elől pedig Morata. Ami pedig az angol válogatottat illeti, Pickford véd, Walker, Stones, Gay, a hátvédsor, a jobb szélről Saka, aztán Rice és Maino, a bal oldalon Shaw került be, méghozzá Trippier helyett, elől Foden, Kane és Jude Bellingham. Hatalmas a fogadkozás, hamarosan kezdődik a mérkőzés a két válogatott között, a spanyolok összeborulnak, és aztán szépen lassan mindenki elfoglalja a pozícióját a pályán. Spanyolország negyedszer lehet Európa-bajnok, és ezzel rekordot írhat, rekordot dönthet, míg az angolok először nyerhetik meg a kontinens viadalt. 4 másodperc, 3, 2, 1, és ebben a pillanatban elrajtul a 2024-es Európa-bajnokság döntője, tehát Spanyolország és Anglia között. Elkezdődött a mérkőzés tiszta fehér mezben, az angol válogatott piros felsőben és kék nadrágban a spanyol. Még a spanyolok megpróbálnak egy támadást vezetni, pár másodpercük van rá, Lötöszi már az óráját nézi, de hátra passzolják a spanyolok, és most dönt úgy a francia bíró, hogy lefújja az első félidőt. Spanyolország, Anglia 0-0 egy félidőnyi játék után, nem lettünk okosabbak, de azért bízunk benne, hogy ennél azért eseménydúsabb lesz majd az Európa-bajnokság döntőjének második félideje. És akkor ebben a pillanatban elkezdődik a második félidő az Európa-bajnokság döntőjében. A spanyolok kezdték, és most már a spanyol hátvédek passzolgatnak. Zubimendi egyébként 25 éves játékos. és közben Unai Simon íveli előre a labdát. A Real Sociedad futballistája Zubimendi, és tényleg egy elképesztően fontos mérkőzésen, nagyon komoly feladat előtt Martin Zubimendi, aki valóban Rodrit váltotta, most nézem, ott a középpályán nincsen már Rodri. Éppen Zubimendinél a labda két angol között hozza el, és már passzolja ki oldalra, a bal oldalra egészen pontosan, laposan. Williams tette hátra, és most már ismét Zubimendinél. A jobb oldalon Carvajal hanyagul külsővel előre, Jamal pedig helyzetbe kerül, átteszi Williamshez, a zicser! És vezetnek a spanyolok! Williams a gólszerző, 1-0 a 47. percben, Spanyolország javára! Micsoda akció volt! Villámgyors akció, pontos akció, góltérő akció! 1-0 a spanyoloknak, Williams jókor volt jó helyen, és gólt szerzett. Nem tudta védeni Pickford egy remek spanyol támadás után, ami a jobb oldalról indult. Fabián Ruiz passzolta előre a labdát, majd Carvajal szépen külsővel Jamalhoz, és az ötös bal sarkánál feltűnt a nagy sprintet kivágó Williams, és ballal lőtt a bal alsó sarokba. Ezt nem tudta védeni Pickford, a bal lába mellett ment el a labda. Ott volt még Walker is, ő pedig nem tudott bemutatni egy sikeres blokkot. Elzúgott a kapu bal oldalába. Szélesítik az angolok a két oldalt, hiszen már megjelent a két oldalvonal mellett Shaw, illetve a másik oldalon Foden. És Foden meg is kapja a labdát. Közel a szöglet zászlóhoz, a jobb oldalihoz. Megtartotta. Saka most már. Saka középre Bellinghamhez. Bellingham három embert játszik át, és ellövi ballal. 18 méterről. De ez micsoda megmozdulás volt Jude Bellinghamtől. Ahogy lefordult ott két ember között, a harmadik mellett, meg Zubimendi mellett, meg előtte a labdát. Megindul Spanyolország. Három spanyol, négy angol ellen. Jó a kiugratás Oyarzabal felé. Kissé kifelé sodródik, de még tud lőni laposan. Pickford véd. És Pickford kidobja. Bellingham tovább passzolja. A jobb oldalon Saka tiszta üresen kapja a labdát. Most nyargalnak vissza a spanyol védők. Saka a 16-os jobb oldali sarkánál a bal lába felé cselez. Laposan Bellinghamhez. Bellingham lövőre. Palmer. Gól! Gól! Most jött csereként ez az ember! Hát mit tud Southgate? Ugyanazt megcsinálja, mint az elődöntőben. Egy távoli lövés a csere embertől, aki nyerő ember lehet. Palmer! A 73. percben egyenlít Anglia. Southgate, micsoda cseréje megint! És megint visszajön az angol válogatott. A jobb oldalon Saka teljesen üresen kapta a labdát. Nem nagyon figyeltek rá a spanyolok. Fellazult a védelem. Bellingham szépen készítette le. És olyan 18-20 méterről, kissé a jobb oldalról, bal lábbal, laposan, vagy egy pár centivel a talaj fölött, mondjuk inkább így, lövi ki a kapu jobb alsó sarkát. Palmer. És Unai Simon repült, vetődött, legördült, mindent csinált, de nem érte el a labdát. Az angolok pedig kitörő örömmel fogadják azt, hogy csapatuk kiegyenlített. Hadd mondjam el, hogy az angol válogatott az egyik azok közül, akik a leglassabban, hát tényleg szövögetik a támadásaikat ezen az Európa-bajnokságon. És most is erre láttam itt példát a berlini Olympia stadionban. A spanyolok ennél jóval gyorsabbak, és Olmo középre passzolja Oyarzabalhoz. Oyarzabal olyan szépen kiteszi, hogy visszakapja! És gólt szerez! És gólt szerez! A 86. percben! Ő is csereként jött! A nagy kérdés, hogy nem volt-e les? Mert ha nem les, akkor hatalmasat lép az Európa-bajnoki cím felé Spanyolország. A 87. percben remek passz volt kifelé a bal oldalra Oyarzabaltól, és jött vissza a labda, és Oyarzabal az ötösnél megérkezett, beletette a lábát, és Pickford kapujába passzolt, és ő is csereként jött, és De La Fuente is nagy edző. 2-1 Spanyolországnak. A jelzett 4 perc ebben a pillanatban lejár. Vége, vége, vége! Spanyolország az Európa bajnok. Története során negyedszer, teljesen megérdemelten.
1: Ez volt a 17. labdarúgó Európa-bajnokság összefoglalója 2 órából. Azt hiszem, jó volt végighallgatni így hangos könyvként a 2024. június 14-e és július 14-e közötti eseményt. De hát nincs megállás. Európa-bajnokság után már hamarosan kezdődik az olimpia, hiszen a jövő héten fellobban a láng Párizsban, és mi pedig kinyitjuk az archívumunkat, és az összes rádiós archívumban fellelhető olimpiai aranyérmünknek a közvetítését le fogjuk adni a következő napokban, úgyhogy mindenki írja fel a naptárában, hogy a képzeletbeli 10 órai és a valóságos déli harangszó között a történelem, még egyszer mondom, fellelhető összes magyar aranyérmének a közvetítését felidézzük, úgyhogy érdemes lesz a következő napokban az olimpiáig mindig ezt a délelőtti sávot is a Nemzeti Sportrádióval tölteni, mostanra megköszöni a figyelmet a társszerkesztő Cserjés Bendegúz nevében is a műsorvezető Edvi László, aki teheti természetesen a következő órákban is maradjon a Nemzeti Sportrádióval.
2: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
6: Sziasztok!
5: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
6: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
5: És ami, klubváltás együtt, tehát Honvéd hát BHS-ből MTK?
6: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
5: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most így próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
6: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostanában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesite voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
5: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
6: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen, ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetele, másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
5: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
6: Hát ha a tavaly 2 évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
5: a döntőbe jutáshoz.
6: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
5: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az. Vagy hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
7: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
5: Most a foci VB?
7: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
5: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
7: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán ugye a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be, azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
5: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
6: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerülhetsz, vagy én is belekerültem egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motivációm, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
5: Hány versennyel készültök edződdel, Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
6: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
5: Tehát júliusban, július 14-én, kedden.
6: Igen,
5: a szokásos
6: 14-én.
5: Gyulai Memorial és július
6: és
5: végén.
6: És 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
5: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
6: Lehetséges, hogy elég is.
5: Bence bólogat, azért azt elárulom a hallgatóknak.
6: Igazából lehet, hogy elég is. Majd nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
5: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
6: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek, most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
5: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bánhidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na ez a te napod?
6: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék, és így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így, hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
5: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
6: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
5: még a megengedett.
6: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
5: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet? Mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
6: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n tényleg nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
5: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
6: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
5: Gyula Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Nem, itt rosszul lét.
6: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
5: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni.
7: Hát igen, én nekem egész kisgyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert így családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ezt, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
5: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
6: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
7: engedélyem
6: is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna haladt, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
5: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
6: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
7: Igen, mert pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
5: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
6: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ugye be voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajött, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbáljam egy kicsit tartani.
5: A szákolás az mit jelent?
6: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
7: Parthoz közel?
6: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első, ugye az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
5: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
6: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
5: De nem esett bele a tóba.
6: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyaklik, de hát ennyi baj legyen.
5: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percen bármikor Petrát, ha ezt megoldotta.
7: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
5: Az is, mert ugye már előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
7: Van, abszolút.
5: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
7: ez
5: most már
7: nem,
5: sokat
7: ez
5: gyára.
7: Ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb. Úgy.
5: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
6: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
5: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz, meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
6: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
5: Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, míg összeraktok egy ilyet?
6: Hát...
5: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
6: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem így nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
7: hát
6: így rakosgattam.
7: Egy 3 hétig, igen.
6: De igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
5: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
6: Volt olyan legó, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
5: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
6: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
5: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
6: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
5: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett. Mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este 7-kor is néha elviselhetetlen a meleg. Most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
6: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
5: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
6: Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
5: Az a legjobb 12 közé jutás?
6: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
5: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
6: Marad 8.
5: 8, tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa
3: egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Holnap már elődöntőt rendeznek a labdarúgó VB-n. Bővült a kecskeméti Mercedes gyár. Kánikula várható néhol záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Sporthírek.
8: Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, de holnap már elődöntőt rendeznek Dallasban. Magyar idő szerint 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A másik elődöntőt pedig szerdán, szintén 21 órától. Anglia és Argentína játssza majd Atlantában. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Léman Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta alkotta nemzeti együttes, mindössze 4 másodperces hátránnyal ért célba a franciák mögött. 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta a montreáli kajakkenu világkupát a magyar válogatott. Tegnap a férfi kenu kettesek 500 méteres számában a Kollár Kristóf Juhász István páros arany, míg a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős bronzérmes lett. Ugyanezen a távon a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka és Csorba Zsófi alkotta női kenu négyes a második helyen ért célba. Csorba később 5000 méteren aranyérmes lett, akár csak a férfiaknál Adolf Balázs. A magyar csapat összesen 12 éremmel zárta a kanadai világkupát. Az elmúlt 2 hétben 2 Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. A rangsorban Marozsán Fábián 1, Fucsovics Márton pedig 2 helyet rontott, ezzel előbbi az 54., míg utóbbi a 78. Az élen a tegnap wimbledoni címét megvédő olasz Jannik Sinner nagy előnnyel vezet. A nőknél továbbra is Udvardi Panna a legjobb magyar, még úgy is, hogy 2 helyet hátra csúszott, Bondár Anna pedig egyet javított. Udvardi a 71., Bondár a 73., míg Gálfi Dalma 26 helyet rontva, jelenleg a 137. A hölgyek rangsorát továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezeti.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, de erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Gyújtogatás okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében, a Fontainebleau-i erdőben. A francia belügyminiszter szerint erre utal, hogy a lángok nagyjából 10 helyen lobbantak fel. Eddig az erdő mintegy 5%-a több mint 800 hektárnyi terület égett le. Elővigyázatosságból több mint 1000 embert kitelepítettek. A lángok megfékezésén csak nem 5000 tűzoltó dolgozik, az oltásban helikoptereket is bevetnek. 12 éven át tartó utazás után sikeresen megközelítette a japán Hayabusa 2 űrszonda a Torifune kis bolygót. A technológiai bravúr során az égitest mintegy 18.000 km/órás sebességgel haladt el az eszköz mellett, amely felvételeket készített és a felszíni hőmérsékletét is meghatározta. Az űrkutatás történetében ez volt az egyik legpontosabb és legmerészebb kisbolygó megközelítés, amelyet űrszonda végrehajtott.
3: Közlekedés.
8: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében terelést bontanak el. A 87-es kilométernél csak a leállósáv járható, a torlódás 4-5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
8: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Holnap már elődöntőt rendeznek a labdarúgó VB-n. Elindultak a világkupa szuperdöntőre férfi vízilabdázóink. Sinner nyerte a wimbledoni teniszbajnokságot. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, de holnap már elődöntőt rendeznek Dallasban. Magyar idő szerint 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze, a másik elődöntőt pedig szerdán szintén 21 órától Anglia és Argentina játsza majd Atlantában. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Bene Ferenc a következőket várja az elődöntőktől, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője az Anglia-Argentina mérkőzéssel kezdte az összegzést.
2: Arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapat tud higgadtabb maradni. Nyilván ezek a játékosok, akik többségében nem is éltek mondjuk a 80-as évek elején, de azért itt a falklandi háborútól kezdve, az elmúlt világbajnokság 86-tól kezdve, itt nagyon-nagyon sok érzelem ott lesz a pályán, ami inkább valójában a szurkolókra vonatkozik, nem a játékosokra, de azért ez átragad a játékosokra is több esetben. Amelyik válogatott higgadtabb lesz, és ahol az egyéniségek jobban tudnak érvényesülni, szerintem az fog bejutni a döntőbe. A francia spanyolon pedig arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapatnál lesz a labdabirtoklási fölény, hiszen mindkét csapat arra törekszik alapjába véve, és a spanyol válogatott dacára annak, hogy itt világbajnoki csúcsot döntött a nullára lehozott mérkőzések, illetve a góltalansági rekord tekintetében. Tényleg a legjobb védekezés a támadás alapon át kell fektetni a mérkős hangsúlyát a francia térfélre, és abban az esetben, ha kijön a támadókból a maximális potenciál, akkor érvényesülhetnek, de ha a francia válogatott dominálni tud, akkor nem tudom elkezdeni, hogy kubán stélyek mondjuk Bappékkal szembe lehozzák a mérkős nullára.
1: Bene Ferencet hallották. A labdarúgó világbajnokság első elődöntőjét a Franciaország-Spanyolország mérkőzést, tehát holnap 21 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar férfi vízilabda válogatott tegnap elutazott Ausztráliába, ahol egy felkészülési tornával hangol a 10 nap múlva rajtoló világkupa szuperdöntőre, amelyet Sydneyben rendeznek majd. Szalai Péter, a Vasas 22 éves játékosa először szerepel majd világversenyen a nemzeti együttesben. Vele beszélgetett Vasvári Lili.
3: Nagyon izgatottak vagyunk, nagyon várjuk már magát a tornát is, ugye az előtte lévő felkészülési tornát, de természetesen a világkupát is. Azt gondolom, hogy nagyon jól felkészültünk, egy nagyon jó kis csapat állt össze, úgyhogy igen, nagyon várjuk.
4: Az OTP kupán láthatólag támadásban, és gondolom érezhetően támadásban nagyon erősek voltatok. Mit gondolsz, hogyan lehet ezt átmenteni majd a döntőre, illetve mi az, amin kell még finom hangolni?
3: Azt gondolom, hogy amit mondtam, a felkészülési meccsek igazából pont jók lesznek arra, hogy ez a nagy iram a támadásban ne tűnjön el, és meg tudjuk ezt tartani, amíg a világkupa kezdődik. Szintén ezeket a meccseket fel kell használnunk arra, hogy az OTP kupán elkövetett hibákat kijavítsuk. Biztos ki fogjuk elemezni majd a meccseket, megnézzük, hogy milyen hibákat vétettünk, akár védekezésben, akár támadásban, akár tranzícióban, bárhol, és ezeket megpróbáljuk minél jobban kijavítani és tökéletesen fejleszteni.
4: A felkészülési meccseken van olyan ellenfél, akit kifejezetten vártok, vagy aki ellen kifejezetten szeretnétek bizonyítani?
3: Azt gondolom, hogy a görögöket mindenképp. Talán a tornán ők lesznek a legerősebb ellenfél, ugye japán, ausztrál és a görögökkel játszunk. Ők tudtam, hogy elég erős kerettel is jönnek, úgyhogy rájuk mindenképpen oda kell majd figyelni, és azt gondolom, hogy ők lesznek a felkészülésnek a csúcsa.
4: Te is említetted, hogy jó kis csapat állt össze, itt tapasztaltabb és fiatalabb játékosok is vannak egyaránt. Mit gondolsz, hogyan tudjátok kiegészíteni egymást a csapatban összességében?
3: Igen, ahogy mondtad, tényleg egy nagyon színes brigád állt össze, sok tapasztalt játékossal, illetve velünk fiatalokkal. Én azt gondolom, hogy már az OTP kupán is szerintem látszódott az, hogy jól ki tudjuk egészíteni egymást. Nyilván nekünk fel kell nőnünk ehhez a feladathoz. Az idősek pedig segítenek nekünk ember, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz probléma ebből a szempontból.
4: Horvátok ellen kezdtek majd a negyeddöntőben, azért mindig nagyon fizikális egy magyar-horvát meccs. Te milyen érzésekkel várod?
3: Igen, valóban nagyon fizikális. Ugye játszottunk most Gödöllőn ellenük egy felkészülési mérkőzést, ami szintén egy nagyon nehéz és fizikális meccs volt. 5 méteresekkel kaptunk ki a végén, de végig egy nagyon brusztos és kemény mérkőzés volt. Ugyanerre számítok igazából innen is. Úgy tudjuk, hogy egy másfajta csapattal jönnek, de mi ugyanakkor motivációval és ugyanakkor a erőbedobással fogunk beleállni, mint a gödöllői mérkőzésbe.
4: Győzelem esetén pedig spanyol-ausztrál párharc győztese következne. Beszélgettetek arról esetleg, hogy kinek rülnétek jobban?
3: Ezzel igazából még nem foglalkoztunk, az első meccs van a szemünk előtt, az a cél, hogy azon túljussunk, és igazából jöjjön bárki, nekünk az lesz a célunk, hogy átgázoljunk rajtuk.
4: A végső cél, hogyha esetleg ilyenről beszéltetek, mi lehet majd így egy évvel a világbajnokság előtt?
3: Hát természetesen, hogyha most a világkupát nézzük csak, a cél az, hogy nyerjük természetesen, mint minden világversenyt. Hogyha rá kell térni a jövő világbajnokságra, nyilván itt még a csapatnak a formálása is fontos, a taktikai elemek tökéletesítése, hogy a csapat, amikor megérkezik jövőre a budapesti VB-re, akkor egy tökéletes állapotban a lehető legerősebb formában tudjon majd kiállni.
1: Minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Liman Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta alkotta a nemzeti együttes, mindössze 4 másodperces hátránnyal ért célba a győztes franciák mögött. A nagyszerű eredmény után a magyar csapat befejező embere Liman Csongor nyilatkozott Berta Regőnek.
5: Nehéz szavakat találni, most már azért valamennyire leülepedett bennünk ez az eredmény. Tudtuk, hogy akár a dobogó is meglehet, hiszen előzetesen is láttuk, hogy nagyon erős

0: csapatban, és most már valóban már egy váltó világbajnokságon is úgy tudunk rajtozálni, hogy akár az érem is benne lehet. Most, hogy az olimpiai programon rajta van a vegyes váltó, ez egy nagyon fontos verseny lett minden nemzetnek a világon, és egy ilyen versenyen tudtunk dobogóra állni, úgyhogy ez nagyon jól mutatja, azt gondolom, hogy nemzetszinten milyen erőt képviselünk. Jó úton haladunk, hogy Los Angelesben is egy hasonló eredményért szállhassunk majd ringbe.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A holland Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt tegnapi 9. szakaszát, míg összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet. A címvédő előnye több mint 2,5 perc a második helyen álló Jonas Vingegaardral szemben. A tegnapi szakasz győztest Mathieu van der Poelt hallják.
3: Yeah, it was a really hard day.
4: Nehéz nap volt. Ezen a szakaszon a mezőny nem sok mozgásteret hagyott nekünk, úgyhogy folyamatosan nyomnunk kellett. De boldog vagyok, hogy sikerült befejezni. Az utolsó emelkedőn támadtam, és az előlévő négyes nagyon jól összedolgozott. Szóval szép szakasz volt. Rengeteget szenvedtem, de szerintem a hőség miatt a többiek is.
2: A világ első Jannik Sinner nyerte a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, miután a tegnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a második helyen kiemelt német Alexander Zverevet. Az olasz teniszező ezzel címet védett, és pályafutás 5. Grand Slam trófeáját szerezte meg. Előre aláírta volna ezt az eredményt, erről beszélt az M4 Sportnak Stollár Fanni, aki vegyes párosban az elődöntőig menetelt a wimbledoni teniszbajnokságon. A 27 éves magyar játékos horvát partnerével, Mate Pavicsal 3 győzelem után a döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen 2 szettben kapott ki egy ausztrál kettőstől. Stollár Fannit, aki így is pályafutása a legrobb eredményét ért el Grand Slam tornán, Fazekas Máté szólaltatta meg.
5: Nagyon hosszú 2 hét volt, de úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és ezt az elején szerintem alá is írtam volna. Ugye nyilván maximalista vagyok, és nekem ugye ez se elég. Úgy érzem, hogy még így is, hogy több volt benne, de reméljük majd legközelebb lesz még ilyen lehetőség, és azon tovább tudok jutni.
6: Ugyan a döntőbe jutás nem sikerült, de ez így is egy fantasztikus eredmény. Minek volt köszönhető ez a siker?
5: Vegyes párosba ez volt az első, hogy együtt játszottunk. Teljesen véletlen volt, hogy összeálltunk, teljesen utolsó pillanatban döntöttük el, hogy elindulunk. És úgy gondolom, hogy egészen jó összhangban voltunk végig a versenyen. Nagyon jól kiegészítettük egymást a pályán, taktikailag, tényleg jól éreztük magunkat, és szerintem ennek köszönhető ez az egész.
6: A horvát partnered egy igazi páros specialista, többszörös Grand Slam bajnok és olimpiai aranyérme is van. Mennyit tudott átadni az ő tapasztalatából neked?
5: Próbált segíteni, mondani, inkább ugye erre hagyatkoztam, mint ugye a fiú partnerre, hogy nehezebb helyzetekben ugye ő mondja be a felállásokat, vagy kérdeztem, hogy mit gondol éppen. Tehát teljesen ráhagytam így az irányítást. Nagyon sokat segített amúgy, próbált irányítani. Nagyon jó volt vele játszani, és azt beszéltük, hogy a jövőben is próbálunk majd egy párszor együtt elindulni.
6: És hogyan fog kinézni az elkövetkezendő hónapod? Lesz egy kis idő a regenerációra?
5: Mindenképpen ilyen nem nagyon volt még, hogy Európában vagyok, és egy napot nem voltam itthon, tehát egy hónapja nem voltam itthon most, úgyhogy mindenképpen lesz egy hét most, hogy elmegyek kicsit pihenni. Nem fogok teniszezni, mindenképpen a rehabot azt folytatnom kell a hátamra, így is, úgy is, de nagyon jól fog jönni egy kis kikapcsolódás.
6: És hát következik az észak-amerikai kemény pályás szezon. Milyen versenyeken fogsz majd részt venni a US Openig?
5: Egyelőre az a terv, hogy Torontóba fogunk kezdeni, utána Cincinnati, és az előverseny az még kérdéses, mert ugye nem sok opció van, de egyelőre ez a 2 verseny és a US Open a biztos.
6: Az elmúlt közel 2 évben ugye párosban láthatunk versenyezni. Hogyan látod a jövőt, tervezel visszatérni arra is, hogy majd egyéniben is indulj versenyeken?
5: Ez nem egy döntés volt, hogy én nem szinglizek, hanem ez így alakult ugye a páros ranglistám miatt, és ugye így indult el ez az egész páros karrierem. Egyelőre nem tervezem ezt az egyéni visszatérésemet egyáltalán. Úgy gondolom, hogy fizikálisan nem bírnám, ezt mentálisan nagyon sok lenne ezt a 2 összehozni, és ugye 2 teljesen más versenyeket kéne játszanom, tehát valamit ki kéne hagynom. Tehát ezt így együtt a 2 most nem látom reálisnak.
2: Stollár Fannit hallották. 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta a montreali kajakkenu világkupát a magyar válogatott. Tegnap a férfi kenukettesek 500 méteres számában a Kollár Kristóf, Juhász

0: István páros arany, míg a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős bronzérmes lett. Ugyanezen a távon a Kis Ágnes Nagy Bianka Opavszki Réka és Csorba Zsófia alkotta női kenu négyes a második helyen ért célba. Csorba később 5000 méteren aranyérmes lett, akárcsak a férfiaknál Adolf Balázs. A magyar csapat összesen 12 éremmel zárta a kanadai világkupát. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Tour de France első pihenő napján, úgyhogy most már bőven van miről beszélnünk, és mesélnünk is, azt gondolom, hiszen Beni végig utazza a mezőnnyel ezt a három hetet, és hát nem csak utazza, hanem a napi 15-20 interjú mellett. Mennyi most átlagosan lépés számotok? Nézted mostanában ilyen 15 ezer környéke?
3: Köszöntöm a hallgatókat, meg téged is, Dávid. Igen, pont mikor tartottunk ide a pihenőnapi szálláshelyre, akkor nézegettem ezt, és azt írja, hogy a legutóbbi 10 nap átlaga 16 ezer.
2: Az korrekt. Az...
3: Az előtt ilyen 7 szokott lenni, tehát picit megnőtt a...
2: Jó, majd szól a telefonod, hogy új ritmus talál meg, meg új tendenciát, és hogy gratulál ehhez le a kalappal. Nyilván ehhez még hozzá a 40 fok is, amit minden nap nagyjából mondanak. Mennyire nehézíti meg a 40 fok a dolgotokat?
3: Mindenképp. Pont erre utaltam több versenyzőnél is, akikkel itt a 9. szakasz előtt kérdeztem, hogy mire emlékeznek.
2: Engem meglepett, hogy egy csomóan azt mondták, inkább Barcelona milyen szép volt, és nem arra, hogy hűség.
3: Igen, az engem is eléggé meglepett, mert mindenkitől arra számítottam, hogy a hőség. Igen. Tehát, hogy nagyon megnehezíti. Tehát itt tényleg... Ugye otthon volt, mikor eljöttünk 2 héttel ezelőtt, akkor volt ez a hőhullám, emlékszem. Igen. Ott azokban a napokban, országos bajnokság környéke, stb. És tehát hasonló hőfok van itt folyamatosan. Barcelonában egyébként nem volt ennyire durva, ott ilyen 30-32 volt, ott is nagyon melegnek érződött, de nem ez a... Ez nem is kánikula igazából, tehát tényleg éget a nap, tehát ez annyi vizet iszik meg mindenki, hogy az szerintem páratlan, és egyébként ebben a szervezők is segítenek, tehát például a délelőtti interjúzásnál folyamatosan hozzák neked a hideg vizeket, tehát ezt így nem tudom, ez ugye vitt el a Tour de France hivatalos vizei, és azokat osztogatják ott ki, de egy megállás nélkül. Tehát próbálnak nyilván arra is figyelni, hogy mondjuk árnyékos helyen legyél, mert árnyékban egyébként elviselhető, tehát azzal semmi probléma nincs. Azzal van probléma nyilván, mikor a napon kell állni, mert tényleg kegyetlen. Tehát ugye ebben biztos, hogy nem egészséges versenyezni, az szerintem egyértelmű, és azt mindenki elmondja, meg bármit csinálnak a dologgal, nem nagyon tudsz igazából mit.
2: Teljesen egyértelmű, ugye most nagyon sok minden jön elő, holnap is valamivel el kell ütni az időt, és emiatt azért a szervezők is gondolkodnak, de leginkább az újságírók gondolkodnak, hogy mit lehetne csinálni. Eléggé fura ötletek vannak. Ugye Pogacsárt kérdezték erről, aki azt mondta, hogy el kell felejteni, hogy júliusban, augusztusban a kánikula esélyes vidékre utazzanak a versenyzők. Hát ezt azért szerintem majd még át fogják gondolni, meg hogy más időzóna legyen, amiben versenyeznek, tehát kezdjenek sokkal korábban. Ezt is át fogják gondolni, mert azért a tévé nélkül ez nem nagyon működne, már pedig a tévének fontos, és nem csak Európában, bár nyilván többnyire Európában, de azért például az Egyesült Államokban az NBC-nek is ez egy kifejezetten kiemelt esemény, amit közvetít. Oké, tényleg attól is függ, hogy melyik parton vagy, hogy most nyugat vagy kelet, de azért emlékszel, amikor Eugene-ben voltam, ami már azért inkább nyugat, és akkor az
3: 22-es túr, azt hiszem.
2: Igen, igen, az atlétikai VB miatt voltam ott, és akkor én úgy keltem fel, hogy akkor értek be a célba. Annak is megvan a bája, de hát most ha ezt előrehozzák 3 órával, akkor nyilván nem kelnek fel az emberek, és nem fogják megnézni. Tehát, hogy ez azért nem biztos, hogy annyira járható út. Nehéz megmondani, hogy mi a járható út, de tényleg, amit nagyon szépen rá is éreztél és kérdeztél is, azt meg nem látom megoldásnak, hogy ha lerövidítjük a szakaszt, akkor az már meg is oldja ezt a fajta problémát, hiszen láttuk, hogy ma lerövidítették a szakaszt, és igazából a legkeményebb etapok egyikévé sikerült varázsolni.
3: Igen, ugye volt róla szó, és azt is Pogacsár mondta, hogy 10 órára előre hozzák a rajtot például, de hát akkor meg a legnagyobb melegben érsz be, tehát gyakorlatilag ugyanott vagy, és tényleg reggeli óráktól számítva, ilyen 9-től mondjuk, nem tudom, este 7-ig folyamatosan hőség van, tehát szerintem ez úgy sok minden nem oldana meg, Az mondjuk érdekes, hogy ugye este 10-ig viszont világos, és azért ott ugye hűl le kicsit, de hát az meg a versenyzőknek tenné tönkre a napját, szóval igen, és ráadásul, hát nem ráadásul, hanem gyakorlatilag elsősorban a televízió, ami a legfontosabb nyilván az ISO számára is, meg mindenki számára, aki dolgozik a túron. Szóval ez egy összetettebb kérdés, de hát el kell kezdeni gondolkodni, azt hiszem, hogy kellene felépíteni a naptárat, mert Pogacsár arról beszélt, hogy hát ő nincs abban a pozícióban, de hát az egész naptárat szerintem meg kellene változtatni. És egyébként erről már korábban is beszélt pár évvel ezelőtt, hogy szerint a Vueltát és a Giro-t meg kéne cserélni, az időpontjukat, pont az időjárási dolgok miatt, hogy ne legyen az, hogy az egyiken egyébként brutálisan meleg van, és folyamatosan arról van szó, ugye a Vuelta, a Giron pedig állandóan módosítgatni kell szakaszokat, mert még nem lehet felmenni májusban bizonyos hegyekre, meg bizonyos magasságba. Szóval ez egy nehéz probléma, de hát pont Matteo Trentinnel készült egy interjú ma mellettem. Nem is tudom már, kire várhattam, de pont annyit elkaptam, hogy megkérdezték tőle, hogy ez a most kiszedtek 35-40 kilométert, ez megoldás a problémára, és egy szóval válaszolt, nem. Szóval, és én személy szerint egyébként azt nem értem, hogy oké, hogy kiszedték, tehát ez a semmi probléma nincs. Csak mondjuk a sprint szakaszokból tegnap előtt miért nem? Szóval, jó, oké, tegnap előtt itt még értem, mert ott elmondták a versenyzők, hogy egyébként a rajtnál ott teljesen jó idő volt, tehát vállalható idő volt, a cél felé lett nagyon-nagyon meleg, de hát a tegnapiból, hogy 180 kilométer, hát most ebből csinálsz egy 130-asat, semmi nem történik, olyan értelemben, hogy a verseny szempontjából semmi, mivel amilyen szerződések itt vannak városokkal, meg ehhez hasonló dolgok, főleg egy Tour de France-on, az azért tényleg nem egy csettintéssel megoldható, és de hát ezek olyan problémák, amik szabadtéri sportágnál léteznek. Nehéz, nehéz kérdés, az biztos.
2: Teljesen, és nem is fogjuk tudni most itt ezt megfejteni, csak tényleg ez, ami a leginkább a beszéd témát adja. A sárga trikóval kapcsolatban nyilván kevesebb a beszéd téma, hiszen az elég egyértelműen Tadej Pogacsárnak tűnik. Én még azt is érzem, vagy úgy sejtem, hogy az 1-2 is meg lesz az UAE-nak, mert Del Toro is nagyon-nagyon magabiztosnak tűnt. Hozzátéve, hogy azért nyilván ez egy 3 hetes verseny, neki sincsen túlságosan sok tapasztalata benne. A dobogóért meg óriási meccs lehet, úgyhogy azért lesz izgalom bőven. A zöld trikó is szerintem kifejezetten izgalmas. A pöttyösből még semmit nem tudunk, hiszen még csak egyszer mentek igazán komoly hegyi szakaszra. De aztán majd nyilván kedden már a franciák nemzeti ünnepén, ha nem is milliónyi pontot osztanak ki, de azért ott szerintem látjuk majd, hogy a pöttyösért ki akar harcba szállni. De beszélgessünk kicsit szerintem a győztesek listájáról. Mert az, ami nekem a leginkább elképesztő, hogy gyakorlatilag túl vagyunk 9 szakaszon, és tényleg ott tartunk, hogy csak a legeslegnagyobbak tudtak eddig nyerni, és hogyha megnézzük a profilt, most a Wiesmann nyerte a csapatidőfutamot, az nem meglepő, utána azért az, hogy most Del Toro nyerte azt a körpályás Barcelonát, de amúgy meg Pogácsárnak kellett volna, azért nem hangzik rosszul, Pogácsár utána nyert, a sprinteknél nyilván ott van Coy, aztán utána Pogácsár megoldotta az eddigi legnehezebb szakaszt óriási fölénnyel, utána két Merlié, tehát, hogy egyszerűen tényleg csak és kizárólag a legnagyobbak ünnepelhetnek, és hát ma is, ha azt mondjuk, hogy az első igazi szökevényeknek kinézett szakasz ez a mostani, a 9. volt, hát azt meg Van der Poel nyerte meg, oké, 15. szökési próbálkozásával, de mégiscsak azért a nap végén őt látjuk ezen a listán, egészen-egészen bámulatos.
3: Igen, és még ugye Mats Pedersennek volt egy így győzelme, talán egyébként lehetett volna ez még egy, de mindegy, nem erről beszélünk, hanem tényleg az a helyzet, hogy ha nem vagy a 15-20 legjobb ringásban a világon, így összeadva mindenkit, hogy ki miben jó, akkor nem nagyon van esélyed a túron nyerni. Szóval ez tényleg brutális, hogy 9 nap eltelt, majdhogy nem a verseny fele papíron szakaszokat tekintve, és ott tartunk, hogy például azt mondom, hogy meghívott csapatból...
2: Hát igen, egy Otrubára emlékszel, de azért ő se az volt, aki...
3: Igen, egy Otrubára emlékszem, meg nyilván mondjuk Pinarellosnak Tom Pitcock is közel volt, ugye a nem World Tour csapatokat mondjuk, de hát akkor is ott tartunk, hogy teljesen átalakult a dolog, tehát nincsenek ezek, hogy 12 perceket adunk a szökéseknek, meg ez jó, oké, az egyik nap, a Pedersennes nap ilyen volt, hogy azt nagyon lightosra vette a mezőny, tehát ott azért egy nagy különbség volt, de ezen kívül, hát Pontosan ez, megnézzük ezeket a sík szakaszokat is, és nem tudsz 2 percet adni a szökevénynek, mert különben nem fogod elkapni, akkor is 3-4 csapadózik, vagy nagyon-nagyon neccesen, ugye Szlok esetében láttuk ezt talán tegnap, 8. szakaszon. Szóval megváltozott abszolút, abszolút a sportág, és közelebb vannak egymáshoz a versenyzők, tehát a nagy csapatoké és a kis csapatoké is, ezért mindenki sokkal, sokkal óvatosabb, mikor így elenged szökéseket, vagy olyan napok, hogy akkor hát ne történjen igazából semmi a főmezőnyben, hanem érjünk be, mert ez is egy olyan nap lett volna, aztán láttuk, hogy az UAE igazából tempót ment, és hát egyrészt mondanak 4 különböző dolgot, tehát Wellens egyébként a szakasz előtt elmondta, hogy a csapatverseny miatt, tehát arra ők mennek. Ez mondjuk érdekes, mert pont ezen a Pedersenes napon még a hét elején adtak 29 percet a treknek ebben, tehát hogy ez így, meg az UAE-nek egy csapatverseny, max azért lehet fontos szerintem, hogy mindenki felállhasson a dobogóra Párizsban, de azért nyilván nem ez a prioritás. Aztán Adam Yates azt mondta, hogy Del Toróval próbálták ezt megnyeretni, mert ha összejön egy kisebb sprintre, akkor megnyerheti. Utána nem is tudom, ki mondta, McNulty talán, hogy Pogacsárnak is egy jó nap lehetett volna, és Gianetti pedig azt mondta, hogy nem, egyáltalán nem akartak ők egy szakaszgyőzelemre rámenni, meg a csapatversenyre sem, szóval így ez volt így, nem tudom, 2-3
2: órája beszélték meg,
3: be.
2: Hogy mi a kommunikáció. Igen, annyit csak, hogy még vasárnap este beszélgetünk, tehát hétfőn élőben ezúttal, hanem előre rögzítettük, hogyha itt az időhatározókkal néha bajba kerülünk, az csak ezért van.
3: Igen, szóval nagyon nehéz. Pogácsár pedig azt mondta, hogy mivel túl nehéz volt a szakasz, ezért megpróbáltak egy tempót menni, hogy ne jöjjenek újabb támadások egyszerűen a mezőnyből, tehát ők nem nagyon akarták azért ezt a sort elkapni. Nekik igazából jó volt az, hogyha ez hazaér. Ugye ez meg is történt, de az UAE már nem dolgozott 40 kilométert, tehát kicsit olyan a verseny, most ezeket így most összefoglalva és belegondolva, hogy minden nap gyakorlatilag a teljesen sík sprint napokat leszámítva körülbelül az történik, amit az UE akar, meg az UE eldönt, hogyha most engedjük a szökést, akkor a szökés nyerni fog, ha nem engedjük, akkor nem fog nyerni. És ez más csapat nem nagyon tudja azért ezt így megcsinálni, tehát tényleg olyan erős ez a csapat, hogy az elképesztő, és olvastam valahol pont, hogy folytogatják a versenyt, és tényleg úgy néz ki pont emiatt, mert 23 csapat van azért mégiscsak brutál erős versenyzőkkel, tehát tényleg a legmagasabb szintről van szó, mindenki 110%, tehát ezt látjuk. És ennek ellenére is csak addig csettintéssel eldöntik, hogy hát akkor most ehhez van kedvünk, most ahhoz van kedvünk, most ez megy el szökésbe, az meg nem megy el szökésbe, és olyan erősek lettek, hogy emlékszünk Pogácsárnak 4-5 évvel ezelőtti túrcsapataira, folyamatosan probléma volt ezzel, hogy az UE hogy kezeli a szökevénycsoport kialakítását, vagy hogy tudja azt kontrollálni, és leginkább sehogy nem tudta. Most pedig arról van szó tényleg, hogy egy Tim Wellens vagy egy Nils Polit, hogy akkor oké, ő mehet, ő nem mehet. És akkor ezzel le van lendezve a dolog, tehát szerintem nagyon-nagyon negatív visszhangot kaptak volna egyébként az UAE-sek, hogy így is folyamatosan azt kapnak, pont emiatt, de pedig még inkább azt kaptak volna szerintem, hogyha ezt a szökést visszahozzák, és akkor megint megnyerik, mert hát így is azért szerintem a mezőny még eléggé visszafogott, mert még csak az első hét van, de hogyha ez így folytatódik, akkor szerintem lesznek negatív kommentek a mezőnyön belül is az UAE-val kapcsolatban, hogy tényleg mindent maguknak akarnak, és kicsit ilyen irigy módon, hogy de hát ugye nyilván versenysportról beszélünk, tehát ők sem azért kapják a fizetésüket, hogy csak úgy csörögjenek a mezőnyben. És ha megvan az erőd, akkor persze meg lehet csinálni, tehát hogy ez meg egy másik.
2: Igen, másik, de nem érzed azt egy kicsit, hogy talán túlhajtják magukat? Tehát itt azért az utolsó hét, az nagyon-nagyon erősnek tűnik, és azért Poriton egyszer láttad már, hogy fáradt, oké, következő napra összeszedte magát, ma kihajthatták magukat, mert holnap pihenőnap van, tehát elmennek edzeni egyet, de nagyjából ennyi, tehát itt most azért lehet regenerálódni így 2 nap alatt, de nekem az volt az érzésem, vagy eddig az az érzésem, hogy ez azért a végére még visszaüthet. Aztán fene se tudja, persze.
3: Megmondom őszintén, nekem ez nem jutott eszembe, de talán leginkább azért, mert annyira erősnek tűnnek, hogy ilyen elképzelhetetlen ez a szituáció. Tehát más is fárad, és hogyha egyenesen, arányosan fáradnak, akkor én nem érzem azt, hogy az UE elfogyna. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig szerintem az a dolognak, hogy elfáradhat az UE, de a Viszmát én nem érzem annyira erősnek, mint azokban az években, amikor sikerült megverniük Pogacsárt. Ráadásul abban még bele sem mentünk, hogy ez egy az egy elleni különbség mekkora. Tehát Jonas Vingegaard nem fejlődött vissza a Giro óta, ezt a magas hegyen mutatott magas hegyre tehát a Tourmaléről kijött statisztikák azért megmutatják, hogy hát nem lettek rosszabbak a számai, sőt, talán egy picivel jobbak is, és látjuk, hogy ekkora a különbség, hogy 2.40 körül kap. Tehát...
2: Hozzátéve, hogy inkább ott azért nem is a Tourmalén kapott sokat,
3: Nem, az nem
2: hanem a
3: egyetlen,
2: Leitmann
3: 30
2: ebben kapott még
3: másodperc volt.
2: fél percet, és aztán utána a végét már nem bírta, mert annyira kihajtotta magát, hogy utána ő teljesen elkészült. Egyébként mondta Pogácsár is, hogy neki se kellett volna sok, és ugyanott tart. Tehát, hogy
3: Igen,
2: ebből...
3: és ő pedig olyan kritikát kap erre, hogy hát ő eljátszotta azt, hogy elfáradt. Na most
2: Jó,
3: oké,
2: oké.
3: igen.
2: Persze. Hozzáteszem, hogy Merlié szombaton elfáradt, az valami, tehát úgy zihálni embert azért nagyon ritkán hallani, mint ahogy őt. Az valami
3: Hát mondjuk
2: egészen
3: abban a
2: földön túl
3: sprintben
2: volt.
3: én nem csodálom, mert ilyet
2: Hát
3: nem
2: a
3: tudom,
2: világ
3: hogy
2: végére jött.
3: mikor
2: Tényleg a
3: lett. Hát
2: világ
3: ez, nem is
2: végére jött
3: értettem,
2: fel.
3: hogy
2: És
3: történhetett ez
2: ezt
3: meg.
2: nagyon megérdemelt, és hát nyilván azért a Tour d'Hongrie-nak is elég jó, hogy az a Merlié ünnepelhetett már kétszer is, aki itt volt nálunk. Coly
3: Én
2: meg lehet,
3: megnézném,
2: hogy...
3: hogy hanyadik olyan év a Tour de Hongrie egyébként, most már lassan zsinórban, hogy
2: Azt mondom, az öt legalább.
3: valaki nyer egy szakaszt a TDH-n, és utána nyer a Touron is egyet. Tehát, hogy
2: Szerintem 21 óta fixen.
3: igen.
2: Úgyhogy ez egy jó terv. Nyilván értjük is, hogy miért marad így, de ez mindenképpen egy nagyon-nagyon bíztató dolog a folytatásra nézve. Reméljük, hogy a folytatás is majd a Tour de Hongrinál is remek lesz. Egy pár színes dolog. Campenaartot mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy a közösségi oldalon kövesse be, mert a vlog az zseni. Most is, ahogy Vingegor mondja, hogy ha valaki tud ajánlani egy jó kávézót erre a pihenő napra, akkor majd kap egy aláírt pöttyös trikót, és látszik Vingegorra, hogy ilyenkor mennyire felszabadult, és mennyire másfajta ember, mint ami ennek a kisugárzása tűnik adott esetben a kerékpáron. Ez mindenképpen egy nagyon érdekes. A Jörgenson tesó által fejlesztett applikáció, az nem tudom, hogy te végül ezt szedted, de valami egészen
3: Nem,
2: zseni.
3: még teljesen kiment a fejemből, pedig írtad valamelyik
2: Nagyon
3: nap,
2: jó.
3: igen.
2: Úgyhogy azt mindenkinek ajánlom. És hát azért tényleg döbbenetes, hogy ezt a túrt, ezt hogyan közvetítik. Tehát, hogy azt a fajta arányt milyen jól adagolják, hogy verseny van, vagy kultúra van, vagy műemlékek vannak, vagy múlt van, egészen szenzációs, hogy ez milyen szint ez a verseny. És nekem a legdurvább az, hogy ugye nekem volt szerencsém két Tour de France-t közvetíteni teljes egészében az Eurosporton. És emlékszem, hogy ott azért nyilván más is volt a koncepciónk, mert akkor az volt, hogy akkor bevonjuk a nézőket, meg kettős kereszteztünk, meg ilyesmi, hogy elüssük az időt. De most ott tartunk, hogy én már a Twittert kb. Nem tudom megnyitni, mert annyi infó van. Elképesztő, hogy mennyit változott a kerékpársport 15 éve és a média körülötte, hogy egyrészt átolvasod az összes lapot, mert az összes fönn van az interneten, és ha előfizetsz rá, akkor megtalálod. Ezen kívül már megoldható az, hogy a mesterséges intelligencia csináljon neked sajtófigyelést, hogy minden egyes ország sajtójával képbe kerülj, és utána felossza csapatonként. Fantasztikus, tényleg, és akkor beállítottad, csak a legutóbbi 48 órát írt ki, és megcsinálja. És nyilván ez a Commentator's Book, amit most már nem tudom hány éve csinálnak, de tényleg fenomenális, és hogy azt, ha lefordítod, akkor tényleg tudsz mindent arról, hogy merre felé mennek, és mi az, ami érdekes. Szóval ez egy nagyon kerek egész. Így a tévébenből, és azt gondolom, hogy azért a helyszínen is ugyanez a helyzet.
3: Igen, egyébként még egy versenyt tudok, ami nagyjából ilyesmi, nem ezen a szinten, mert já, mondom, a Giro-t nem ez a szint, de ott van egyébként még egy ilyen könyv, bár az egy ilyen nem is igazán kommentátorkönyv, hanem a Garibaldi ugye a roadbook mellé adják, és hát igazából bor, étel, és nem is tudom, mi van még benne, és akkor minden szakaszt rajt, meg célvárosáról, de az egy jóval kevésbé alaposabb,
2: De
3: mint...
2: az nem az, hogy 82-4-jel a vége előtt meg fogjuk mutatni ezt a
3: Igen,
2: kastélyt
3: tehát az nem
2: 10.
3: ilyen. Igen.
2: Tehát ilyen nincs máshol. Megközelítőleg nincsen. De nyilván
3: Pontosan.
2: szervezésben sincsen szerintem, meg nem titok, hogy a szakaszok után, amikor csináljátok még a plusz interjút, akkor én bent maradok általában az off-tube fülkében, és várom azt, hogy jönnek az interjúk, azokat is lefordítom, hogy minél hamarabb kikerüljenek a különböző felületeinkre. Hát azért itt van gyilok. Tehát ez nem olyan, mint a Párizs-Nizza, hogy nincsenek
3: Hárman.
2: sokan.
3: Az három
2: Itt...
3: államstáb volt végig a
2: Igen.
3: Párizs-Nizza. Mi a versenyi és a Dán
2: És a
3: TV volt ott
2: dánok,
3: akkor a
2: igen.
3: Párizs-Nizzán. Igen.
2: Nyilván ebből a szempontból érzed, hogy egy kisebb verseny. taktikailag, stratégiailag a létező legjobb, hogy ott vagyunk, hiszen amikor utána jön a főverseny, akkor máshogy közelítenek meg téged, hiszen minden egyes sajtós ismer, meg a versenyzők is ismernek, hiszen nagyon sokan vannak ott. De nem is ez a lényeg, hanem igen, hogy milyen gyilok van. Tehát tényleg elképesztő látni.
3: Igen, nem dolgoztam még Forma 1-en. Nem teljesen az én világom, csak a kollégáktól hallom, hogy a Forma 1-en ez hogy működik. Tehát, hogy a versenyzőnek gyakorlatilag mindenhol meg kell állni, hogy egy ilyen kis négyzetben vannak, és interjút kell adni.
2: Igen, ketrecnek gyakorlatilag.
3: Igen. Na most itt ilyen nincs. Tehát itt tényleg a sajtósokon múlik leginkább az, hogy milyen helyzetben kerülsz, és nyilván, hogyha például ott a végén tudunk, ne várni kell, mert ma olyan helyzetbe kerültünk, hogy egyszerűen nem volt már hely. Tehát beálltunk a rádiósokhoz, és szóltam az egyik szervezőnek, hogy mivel nincs hely, de ugye live televisionként vagyunk, ezért a Thunderpult próbálja meg, légy szíves, odahozni. Utána felszabadult hely egyébként, és akkor így megoldottad, de néha más tábokkal.
2: De nem csak az, hát én azt éreztem, hogy konkrétan arrébb tették azt a helyet, ahonnan a rádiósok jönnek, és már nem volt helyetek, miközben kellett volna, hogy legyen, mert az nyilván
3: így van, nincsen, így,
2: hogy...
3: így van, csak ugye ezt egyértelműen érkezési sorrend, és mondjuk pont most olyan volt a szituáció a befutónál, ugye ezen a kis emelkedős befutón ott be a városba, hogy onnan egy 7-800 méter egyébként visszamenni, és ezt nem tudod megtenni a pályán, tehát a nézők között kell, ami miatt elég nagy káosz alakul ki, és mert ugye fenn vagy, és itt próbálsz versenyzőkkel még beszélni, akik éppen megérkeznek, hogy mi hogy történt, és hát utána pedig igen, hát vagy verekedés van, ezekből már vannak általában azért összeszólalkozások különböző stábok között, vagy pedig tényleg az, hogy egyébként cserélsz ott pozíciót, mert nagyon kicsi ahhoz a hely egyébként, amekkora a túr, és tényleg így, amit mondtál te is, hogy igen, arrébb lett tolva, mert kétszer annyi embernek kellett volna hely, mint amennyi volt ott, tehát hogy ez nagyon nem egyszerű megugrani. De hát az, igen, igazság szerint ez ilyen. Tehát ezzel,
2: nincs ezzel baj, ezt csak azt szerettem volna ezzel.
3: Ne, jó, egyáltalán nem. Tehát, hogy ezzel számol az ember.
2: Fantasztikus. Ki az, aki a leginkább jó fej veled? Csapatfőnökök, mármint sajtófőnökök közül.
3: Az Alpecint mondanám mindenképpen. Vannak olyan csapat sajtósok, ugye nem a versenyzőt leszólíthatod, de a sajtós azt mondja neki, hogy menj tovább, akkor tovább megy. Tehát itt tényleg nem a versenyző dönti el azt, hogy ő egyébként hol áll meg ilyesmi. Néha van olyan esetben természetesen, hogy ő is, vagy van olyan, hogy akkor oké, most összemond. De például vannak olyan csapatok, mint az Alpecin, vagy a Quickstep, ahol egyébként hát tiszteletben tartja azt a sajtós, hogy kinek milyen joga van papíron, és annál meg fog állni. Tehát teljesen mindegy, hogy Van der Poelről beszélünk, Philipsenről beszélünk, Tim Merlierről beszélünk, az nyilvánvalóan meg fog állni. Tehát ezt a Alpecin és Quickstepet mondanám, de egyébként a Red Bullnak is egy kifejezetten jó sajtósa van. Ma került ki róla egy videó, a Red Bullosok minden nap, hát így különböző pontjait a túrnak, tehát, hogy nem tudom, az egyikben a szerelők, a másikban a sajtós, és akkor ilyen kis mini videók a YouTube-ra, nem tudom, 6-8 percben, és Gabriele, ő azért egy komoly figura, egy fotóssal egyébként volt egy kisebb alhéja, lögdösésig is fajult a dolog, nem is emlékszem, 2 nappal ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt, de értetően ott a pillanat hevében azért ez nagyon-nagyon nehéz, mert a sajtósok nem csak arra figyelnek, hogy okik, akkor kitehet fel kérdést, meg ki ne tegyen fel kérdést, hanem arra is, hogy befutó után, hogy ilyenkor 40 ember lepi el ott a versenyzőt, tehát kifújni nem tudja magát, így ergo a segítők, illetve a sajtósok egy ilyen falat próbálnak ott alkotni a versenyzők körül, hogy ennél közelebb ne. Szóval azért megvannak ezek a feladatok, de nyilván azért... Furcsaság nincs, tehát találkozik ezekkel a személyekkel viszonylag sokat az ember az évben, vagy velük érdemes kommunikálni, inkább azt mondom, mert tehát ők irányítják ezt, és azért elég komoly munka tényleg, hogy minden rájuk van bízva, tehát ez úgy néz ki, hogy például minden nap elküldesz a túrnak egy listát, hogy te kiket szeretnél a következő napon, és akkor mondjuk általában annak a felesik kerül, mert ha pont úgy jön ki, akkor nyilván a 42 fokban nem fog a napon várakozni az egyik versenyző, amíg a másik befejezi, tehát akkor választani kellés van ilyen, meg van olyan nyilván, hogy néha egy versenyző azt mondja, hogy bejelentik előre, hogy holnap ő nem fog megállni a mix zónában, délelőtt pont, következő nap várjuk a kéréseket. És tehát ilyenek vannak, de ez azt gondolom elég egyértelmű, mert így is hát azért nincsenek egyszerű helyzetben a versenyzők, és ők is tudják, hogy nyilatkozni azért kell, tehát a szervezők is elvárják tőlük, meg nyilván tehát a televíziótársaságok is, de egyrésztről, másrésztről pedig azért egy balanszt is kell tartani, mert most nyilván nem egy 2 perces interjútól fog valaki elfáradni, de 10 2 perces interjútól már igen.
2: Persze, mentálisan az is leszív, és minden ilyen leszív. Ettől még szerintem pont a ma volt az, amikor akár még a sárga trikós is jobban kimehetett volna hosszabban nyilatkozni, hiszen mégiscsak pihenőnap jön, de ilyenkor meg általában van egy sajtáj a következő napon, amikor lehet őket faggatni. Tehát azért ezt is figyelembe lehet venni, meg kell.
3: Igen, plusz ugye még az úgy szokott kinézni, hogy szakasz végén oda jönnek nyilatkozni nyilván a még zónába, de ott is folyamatosan mutatják, hogy idő van, mert egyébként el kell menni a sajtóközpontba sajtótájékoztatót is tartani az írott médiának. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok kötelezettség. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy pisil egyet valaki, tehát dopingteszként, meg mond 3 mondatot, és akkor ezzel le van tudva, hanem ez tényleg egy másfél óra nekik, és ilyen szempontból az pedig nyilván, ahogy ez fokozódik, és egyre többször történik meg, és haladunk előre a versenyben, és fáradnak, és jobban fognak fáradni ilyen időben, egy ilyen első hét után, mint alapesetben fáradnának. Tehát korábban ki fognak jönni itt a fáradtságok, nem feltétlenül csak a harmadik hét vége felé, mert egyszerűen tényleg ez nagyon nehéz lesz, és elvileg még a következő héten is, a következő után itt még nem is néztem, mert fölösleges, de következő héten is egy újabb hőhullám érkezik, tehát hidegebb nem nagyon lesz.
2: De ez valami egészen hihetetlen és szürreális, hogy jelen pillanatban ezen a szinten tart ez az egész. Mindegy, nekünk egyébként így is hihetetlenül izgalmas, meg nagyon-nagyon látványos. Kicsit sajnálom, hogy a sárga trikóért nincsen komolyabb harc, de azért még azt sem mondanám, hogy ez eldőlt. Tehát azért ez nem az
3: hát, de az még sok van.
2: Ahol ezt jelen pillanatban ki lehet jelenteni, hiszen sok minden történhet még, de éppen most láttam, hogy most már Froome-ot is utolérte a sárgában töltött napokat, illetően Tadej Pogacar, és azért nem kell túlságosan sokat küzdenie, hogy még előrébb menjen, ami jól mutatja azt, hogy milyen szinten van jelen pillanatban. Ugye 59 nap sárgában, Indurainit utoléri, hiszen 60 nap, és aztán már csak Ino és Merckx marad előtte. Tehát, hogy egy újabb dolog, amire oda lehet figyelni, ez a 111, az szerintem...
3: Igen, az nagyon soknak tűnik, azt a statisztikát én is néztem nemrég.
2: Kicsit erősnek tűnik, de jó látni, és tényleg az, hogy minden területen ennyire jól mozogjon, az előtt meg le a kalappal. Én nagyon érdekes, hogy én változtam, vagy mert most mi is adjuk, vagy nem tudom, régen kiakadtam volna, hogyha valaki ekkora fölényben van. És nem mondom,
3: igen,
2: hogy
3: hát
2: neki szurkolok, vagy ilyesmi, mert nem egyébként. Én ha rajtam volna, 8 másodperc döntsön, tényleg, tehát mindegy kinek. Én azért szurkolok, hogy szoros legyen, de ez már tényleg az a szint, hogy inkább akkor, ha lehetne, akkor, és ott lennék, akkor fölállnék és tapsolnék, mert nem tudsz más csinálni.
3: Igen, tehát itt tényleg akkora különbség, hogy Jonas Vingegaard meg Visma nyilván nem azt fogják mondani, hogy oké, hát ezt feladtuk, és akkor tartjuk a második helyet, és eldőlt volna a túr, mert hogy a 6. szakasz volt a Tourmalet, tehát most volt a 9., tehát a verseny negyedénél, felénél ilyet mondani, az fölösleges, meg nyilván nem is feltétlenül a Visma, meg Jonas Vingegaard mentalitása, mert ők hisznek benne, hogy meg tudják venni, de nem egy rossz napja volt Jonas Vingegaardnak csütörtökön. Tehát nem az volt a probléma, hogy úristen, hát mint a Hotakamon tavaly, hogy akkor kapott 2 percet a hegyen. Tehát beszéltük is mi is itt az előbb egy pár perce, hogy itt arról van szó, hogy fél percet kapott a hegyen. Tehát egyáltalán nem volt rossz formában, hanem egyszerűen mikor így egy az egy jelen kellett menni a lejtmenetben, meg utána a völgyben, azzal a kicsi ilyen 3-4%-kal, ami tart 20 kilométeren át, tehát aki ült biciklin, már azt tudja, hogy ez a legrosszabb, ami lehet, főleg egy ennyire nehéz nap után. Szóval idejeleg betegség vagy bukáson kívül, nagyon komoly bukáson kívül nincs esély arra, hogy Tadej Pogacsát megfogják, ezt szerintem nyugodtan ki lehet mondani, mert annyival magasabb szinten van, és nem csak most, hanem ezt látjuk az elmúlt 2-3, most már 3. szezonban, hogy ez a helyzet. Ha belegondolunk, hogy mondjuk ők ketten ne lennének ott, Pogacar, Vingegaard, hát akkor micsoda versenyt kapnánk viszont. Tehát akkor viszont bejöhetne ez a képbe, és lenne realitás alapja annak, hogy 8 másodperc, vagy 18 másodperc dönt, mert ott tényleg nagyon-nagyon szoros a csata, és igazából még el se kezdődött, tehát mindenki megnézte a Tourmalén, hogy hol tart körülbelül az a szakasz, erre volt jó, És nyilván ez a Bastille Day nap, ez a tizedik szakasz, ez mindig óriási tűzijáték, tehát ez olyasmi lesz kicsit, mint a mai volt, tehát a kilencedik, de azzal a
2: De még
3: különbséggel,
2: nehezebb.
3: hogy sokkal nehezebb. Tehát, hogy, és még így sem annyira nehéz, mint egyébként 2023-ban volt, mikor, vagy 24-ben, mikor itt csatázott Pogacsár és Vingegaard ezen a szakaszon. Ugye annak a túrnak az volt talán a legjobb szakasza 2 évvel ezelőtt. Most azért egy fokkal könnyebb, de így is egy brutálisan nehéz nap lesz, plusz pihenő nap után. Tehát azért az mindig mindenki elmondja, és el is fogják mondani. Biztos vagy benne kedd után, és hát pihenő nap után nem tudjuk, hogy milyenek a lábak. Azért ez mindig van egy kis kérdőjel az emberben. De az igazán komoly hegyi szakaszok azok nagyjából egy jövő hétvége lesz, ugye pont egy hét múlva Plateau de Salazon újra, ugye a Dauphinéről emlékezhetünk rá, ugyanaz az oldal, szóval ott megint lesz, és utána a harmadik hét pedig nyilván brutálisan nehéz, mert az volt a terv, hogy végig szorosan tartani az összetettet, hát ez nem jött össze. Az első hely mögött esetleg összejött, de jelen állás szerint nem úgy néz ki.
2: Innen folytatjuk majd egy hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet. Benni, nektek jó pihenést a holnapra, és aztán utána kedden folytatjuk a második héttel. Sziasztok!
3: Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Bajnokok! A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
4: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
5: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számba megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
4: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
5: Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mert ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, a Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye ő csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és ő neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámére mentünk, ugye anyukámmal, vagy a tesómére, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor Így kezdtem el.
4: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
5: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indult a külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
4: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős között, vagy a családból?
5: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, meg hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de teharadt nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
4: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
5: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt, hát az Icarus esen játszott, megmondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye hát ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Icarus pályás meccsről.
4: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
5: hát
4: különbség.
5: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagypálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
4: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs
5: igen,
4: volt.
5: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annó, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell futni, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván ezért ez egy nyomás ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
4: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
5: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van, van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
4: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, azhoz zajlik?
5: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, meg 90% ott kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
4: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
5: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klipet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagy világbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
4: és aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják, akár
5: ott a helyszínen? Hát igen, ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
4: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
5: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott leállt az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen single, úgynevezett single meccsekre, ami három napos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-be az Európa-bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
6: Döntő is volt?
5: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
6: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA-Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
5: Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. De nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyeddöntőktől.
6: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
5: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a Messi számát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se lehet tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
6: Vad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt

0: magam volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgymond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami, ami engem érint. Szóval...
1: Egyébként kritikus vagy magaddal?
0: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor belenyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezt, ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk, nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
1: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy, hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek nem, a brazilok?
0: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép pass volt.
1: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha igen, szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, igen, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
0: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták mondani, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt is, igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rend van a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És az hogy viseled, amikor a játékvezető felülbírál?
0: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra is, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ez is. Szóval volt.

0: olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én női játékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én női játékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
0: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztályon ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket, hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
0: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajn egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket is, én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb, tehát hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
1: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
0: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
1: kombinációban,
0: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
1: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott hát esetben asszisztensként.
0: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
1: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
0: Köszönöm szépen.
1: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
0: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
1: Vad Anita, köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portréműsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal nem a Box utca jelentkezik így hétfőn 14 óra után, hanem egy beszélgetés, méghozzá két beszélgetés is. Az elsőnek van köze a motorsporthoz, illetve a motorokhoz, mert hogy Jetski Európa-bajnokság lesz péntektől Győrben. A Nemzeti Sportrádióban Várkonyi Bálinttal folytatjuk a Magyar Jetski Szövetség főtitkárával. A lényeg az, hogy Jetski Európa-bajnokság lesz Magyarországon, és ez előtt, nem olyan régen, a felnőtteknél ugye futamgyőzelemmel kezdte a szezont Jászai Csongor, tehát futamgyőzelemnek is örülhetünk nemrég Jászai Csongornak köszönhetően, hogy milyen kategóriában és az mit jelent ez, hogy maximális pontszámmal nyert egy EB futamot az idén nyitott Portugáliában, azt majd elmondod és elmagyarázod a hallgatóknak. Szia!
2: Szia, szervusz! Igen, hát kevésbé ismert, de magyar sikersportákként számon tartott a jetski. Ez egy motorsport, ami a vízfelszínen történik, rendkívül látványos és rendkívül izgalmas verseny maga az egész, ahogy összeáll. És az, hogy Jászai Csongor most Portugáliában Európa-bajnoki futamgyőztes tudott lenni, az igazából egyáltalán nem meglepetés számunkra, mert ez a fiatal sportoló 18 éves mindössze, már évek óta dominálja a nemzetközi mezőnyt, és egyre jobb és folyamatosan fejlődik az ő teljesítménye. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy a következő években az egész világ jetski sportjának egy meghatározó alakja lesz. Mind a három motóját megnyerte Portugáliában, ami egy nagyon stabil és kiemelkedő eredmény. Illetve hát ugye az évvégi összpontszámba, amikor Európa bajnokot hirdetnek, ott minden motónak minden pontszáma számítani fog, és ő eddig kimaxolt ezt. Reméljük folytatja itt Magyarországon is.
1: A motó az itt mit jelent ebben a sportágban, ha magyarra le akarjuk fordítani, hogy a hallgatók megértsék?
2: Igen, talán a motorsportágokban azért ez gyakori kifejezés. Ugye a motó az egy futamot jelent egy teljes verseny hétvégén, általában, illetve nálunk minden Európa bajnoki futamon három ilyen motót megy egy hétvége alatt egy versenyző. Ilyenkor általában 10 kategóriától függően 10-12-15-20 percen keresztül folyamatosan a vizen vannak, és aki először beér, az nyeri az adott motót, és ebből három van a háromnapos verseny hétvégén, és az összesített eredmény mondja ki, hogy ki az, aki megnyeri az adott hétvégi futamot.
1: Mekkora mezőny érkezik a hétvégén, illetve péntektől Győrbe?
2: Egészen elképesztő, amilyen érdeklődés övezi nemzetközi szinten ezt a magyar rendezésű Európa-bajnoki futamot. Jelenleg 140 nevezett versenyzőnél tartunk, de ez a szám még mindig növekszik. Ma éppen pont a japán válogatott pilótái döntötték el, hogy részt vesznek és neveznek az eseményen, úgyhogy még az utolsó pillanatig is bővül a versenyzők létszáma. Ez egy egészen elképesztően magas szám egyébként nemzetközi viszonylatban is. Tehát amíg más futamok vagy más országok Európa bajnoksága, ugye összesen három van az egész versenyszezonban, ebből egyik a magyar, rekordnak számított a 130 fölötti versenyző, mi már most 140 fölött járunk, és hát hol van még a vége, ugye még van egy kis idő addig, amíg elstartol az első rajt.
1: Így van, hiszen a háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható, pénteken a rajt, szombaton pedig Győr belvárosában a Rába folyó partján, a Rába folyón látványos szabad stílusú bemutatót is láthatnak a rendezők jóvoltából, azaz nektek köszönhetően a naplementében. Ez egy első alkalommal megrendezésre kerülő látványosság, vagy pedig tulajdonképpen már csináltatok ilyet, csak maximum nem Európa-bajnokságon?
2: Kiemelt szempont az egész rendezvény szervezésekor, hogy nagyon sokszínű, komplex, családbarát rendezvény legyen. Egy családnak minden tagja megtalálja a maga szórakozását és a saját élményeit, ezért magát a partot is úgy építjük fel, hogy lesz ugrálóvár, food truckok, mindenféle olyan tevékenység, amit a család összes tagja tud művelni, illetve záró este, egyébként világbajnoksági döntő lesz, futballvilágbajnoksági döntő, azt is közösen tekinti meg ott a közönség és a versenyzők, illetve utána egy kis záró mulatsággal is készülünk, de emellett, ahogy mondtad, fontos zászlós hajó eseménye a Győri Betét futam, ahol Győr központjában freestyle show bemutató keretein belül próbáljuk meg a nagy közönség elé elvinni azt, hogy mennyire látványos is, mennyire szerethető ez a sportág. Győr központjában szombat este július 18-án a Rába folyónak a vízfelszínén ez a bemutató igazából kifejezetten azért van, hogy mindenki jobban megismerje és jobban élvezze ezt a sportágot.
1: Most jön a névsorolvasás, ugye a ti közleményetekből el tudom mondani, hogy a felnőttek mezőnyében a jetski EB-n Itt lesz többek között Kassa György, Cseke Mercedes, Dósa Döme, a már említett Jászai Csongor, aki futamgyőzelemmel kezdett ugye Portugáliában, Simon Gergő, valamint a hosszú kihagyást követően a visszatérő Komonyi Lajos is. Ezen kívül Rátkai Milán junior évei után először versenyez a felnőttek között, és azt is olvasom, hogy most a VB lesz a junioroknál, ez az EB1-ben, ez hogy lehet?
2: Ez egy hatalmas sportdiplomáciai siker, és egy egészen kiemelt esemény az egész világon, hogy Magyarország rendezi meg az egyetlen jetski junior világbajnokságot. Ez azt jelenti, hogy igazából a világnak minden tájáról ilyenkor a junior versenyzők Magyarországon mérkőznek meg egymással, és itt kerül kihirdetésre a junior világbajnok, és ami óriási nagy siker és megtiszteltetés számunkra, hogy itt magyar versenyzőknek szurkolhatunk a világbajnoki címért, hiszen komoly esélyekkel indulnak, és az, hogy hazai pályán tehetik azt meg, hogy ők ezért a címért küzdenek, az egyrésztről szerintem óriási motiváció számukra, mint magyar jetski szerető emberekre, pedig hatalmas lehetőség, hogy ezt élőben megtekinthetjük, és élőben szurkolhatunk nekik, és reméljük a végén együtt ünnepelhetünk is.
1: Milyen erős motorokkal versenyeznek a különböző magyar és külföldi tehetségek? Mert hogy ugye most itt mondhatnám a géposztály, de az a rádióban nem túl jól hangzó valami, hogy Ski GP3 vagy GP4.
2: Ugye amikor mondtam, hogy egy egészen színes palettája van annak, hogy milyen versenyszámok vannak egy ilyen verseny hétvége folyamán, akkor arra is céloztam, hogy itt nagyon különböző géposztályok is megfordulnak a vizen. Elsősorban el tudunk különíteni állós és ülős kategóriákat, ez teljesen két különböző természetű mozgásfajta, és teljesen két különböző gépek is, úgyhogy ez már önmagában egy nagyon komoly sokszínűséget hordoz, de ezen belül is vannak a kisebb géposztályok, ott egyébként sokszor pont azért izgalmas ez, mert nagyon fürge, mozgékony gépek vannak ezekben az alsóbb kategóriákban. A magas kategóriákban pedig például, mint a GP1-es csúcs kategóriák, ott pedig abszolút a teljesítményé a főszerep, nagy hajók, még nagyobb motorral és még nagyobb teljesítménnyel, 500 lóerő fölé mentek most már ezek a motorok, ami 140 km/h végsebességnél áll meg nagyjából, úgyhogy ez szerintem egy olyan teljesítmény, ami olyan látványt eredményez a vízen, és olyan izgalmakat hordoz magába, hogyha valaki kilátogat erre az eseményre, akkor valószínűleg beszippantja teljesen, és nem fogja tudni abba hagyni a futamoknak a nézését, mert mindegyikben van valami érdekesség, mindegyikben van valami izgalom, és nem mindennapi látvány.
1: Akár ha a Formula 1-re gondolunk, akkor vagy a motorcsónak világbajnoki vagy Európa bajnoki versenyekre, hogy egy-egy bukás, kisebb baleset azért elő szokott fordulni?
2: Egyértelműen igen, mert ez egy adrenalin sportág és egy motorsportág, ahol kontakt az bármikor előfordult a versenyzők között. A mi feladatunk és mi dolgunk az, ami mellett mi elköteleztük magunkat, hogy próbáljuk minél biztonságosabbá, és minél tenni a versenyt, és minél kisebb balesetveszélyt, minimalizálni a balesetveszélyt a vízen. Erre nagyon komoly kiképzett vízimentő személyzetünk van, a részmarsalok. Ők folyamatosan koordinálják, és hogyha szükség van rájuk, akkor mentenek is a vízből, illetve akár gépeket, akár embereket egyből kiemelnek, és hatékonyan hárítják el a veszélyt, illetve nyilván a szárazföldön is fel vagyunk készülve minden esetőségre. Az a baj ezzel a baleset veszéllyel, hogy enélkül nyilván egy motorsport sokszor nem motorsport, de ennek a jelenléte meg folyamatosan ezért egy kis izgulásra ad okot, hogy reméljük minden futamban, épségben jön le minden pilóta, és baleset nélkül zajlik le minden verseny.
1: Kitől várhatjuk a legjobb eredményt? Jászai Csongorral kezdtük, aki ugye futamgyőzelemmel kezdte az EB idényító fordulóját Portugáliában. Tőle, vagy azért még az említett korábban említett nevektől is?
2: Hát nagy dicsőség elmondani, hogy bár kiemelhetünk egy-két nevet, és akkor itt ugyanúgy felsorakoztathatnánk akár a többszörös világbajnok Kassa Györgyöt, vagy bármelyik másik versenyzőt, hiszen komoly éremesélyekkel indulunk szinte minden kategóriában, amiben magyar versenyző részt vesz. 15 magyar válogatott lesz most a vizen. Ez azt jelenti, hogy szinte minden kategóriában szurkolhatunk magyar versenyzőknek, és ezeknek a többségében bizony magyar éremesély van a kilátásba, ami egy hatalmas eredmény a sportágunknak, illetve hát pont ez a eszenciája ennek a hazai rendezésű versenynek, hogy itt magyar vízen, magyar körülmények között, magyar közönség előtt nyerhetnek magyar sportolók Európa bajnoki és junior világbajnoki érmeket.
1: Ez mindenképpen azért csalogatja majd a szurkolókat, feltételezhetően a jó időjárás is, tehát péntek, szombat, vasárnap Győr belvárosában, a Rába folyón látványos szabad stílusú bemutató lesz majd a naplementében szombaton, amúgy pedig akkor ott Győrben a Rába folyón lesz ez a bizonyos jetski Európa-bajnokság. Várkonyi Bálintot, a Magyar Jetski Szövetség főtitkárát hallották itt a Nemzeti Sportrádióban. Hamarosan folytatjuk adásunkat. Yeah!

0: Folytatjuk adásunkat a Jetski Európa bajnokság után az U18-as, tehát utánpótlás rögbi Európa bajnoksága, amely szintén pénteken kezdődik, de nem Győrben lesz, hanem Budapesten a TF sportközpontjában, a dr. Koltai Jenőről elnevezett sportközpontban. U18-as esemény, a vonal túlsó végén pedig Hollósi Szigeti Erika, a Magyar Rögbi Szövetség utánpótlás fejlesztési és női szakágvezetője. Szia, és kezdjük azzal a beszélgetést, hogy ennek milyen jelentősége van, hogy került ide Magyarországra, mégiscsak egy olimpiai sportágról beszélünk, ha már hetes rögbi Európa-bajnokság és utánpótlás.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A korábbi években felnőtt Európa-bajnoki fordulót rendezett a Magyar Rögbi Szövetség Budapesten, akkor a Budapest Rögbi Centerben. Ezt a 4 éves periódust pedig váltotta az utánpótlás pályázat elnyerése, ami különösen érdekes, hiszen 22 csapatos Európa-bajnokságot rendezhetünk, aminek sokkal nagyobb lendülete és ez a fiatalsága, a fiatalos vonulata nagyon-nagyon megtetszett így a szövetségünknek is, a rendezőknek is. Nagyon szeretik a sportolók is, a szülők is, hogy hazai pályán nézhetik meg a gyermekeket, akik nagyon sok esetben ugye első éves Európa-bajnoki versenyzők a sportágban.
0: A háromnapos Európa-bajnokságon összesen 56 mérkőzést játszanak. Ebben az olimpiai szakágban hol tart az utánpótlásunk? Persze majd arról is kérdezlek, vagy akár most is elmondhatod, hogy felnőtt szinten, tehát hogy függ össze ez az utánpótlás EB akár az olimpiával?
1: Hát a felnőttek ugye az egy teljesen más versenyrendszerben megy abból a szempontból, hogy ott ugye az olimpiai kvalifikációs rendszerrel összefüggésben mennek a versenyek, míg azért az utánpótlás korú sportban azért nemzetközi szinten is ez egy előkészítő korosztály a versenysportban, tehát nagyon sok esetben itt nem az eredmény orientáltság jelenik meg a szövetségi munkákban, hanem tényleg az alapelveknek, az értékrendszereknek a kiépítésével foglalkozunk. Ennek ellenére egyébként jól csinálhatjuk a feladatunkat, mert azért bizonyos periódusonként, amikor egy korosztállyal sikerül odaérni, hogy a korosztálynak a végét járják, akkor azért már több esetben előfordult, hogy bronzéremmel zárták a fiatalok a versenyzést, illetve voltak olyan évek, amikor nagyon fiatal, ugye itt 3 évben született versenyzők vehetnek részt csak az U18-as korosztályban, aminek ugye van egy ilyen hullámzó teljesítménye is, amit láthatunk. Pont most egy ilyen felfele ívelő ágban vagyunk a fiatalokkal, sikerült két olyan csapattal is együtt dolgozniuk az edzőknek, akikkel már hosszabb évek óta tudnak egy csapatként dolgozni. Egy-két kieső játékos van a tavalyi évhez képest.
0: Milyen célokkal kezditek majd ezt az Európa-bajnokságot a fiúknál és a lányoknál egyaránt? Lehet-e dobogóra kerülni, érmet szerezni?
1: Igen, ez mindig nagyon nehéz, mert ugye a versenysportban, az élsportban mindig az eredményesség az, ami a prioritást élvezi. Nagyon igyekszünk úgy kezelni tényleg ezt a korosztályt, hogy ha azt látjuk, hogy bátran alkalmazzák a tanultakat, felelősséget vállalnak a döntéseikért, együttműködnek csapatként, megjelennek azok az értékek, amelyeket közösen képviselünk, akkor azt gondolom, hogy jó úton járunk, és akkor, ha már odaértünk, én azt gondolom, hogy a 4 közé jutás mind a két csapatunknál vizionálható.
0: Kik a legnagyobb ellenfeleink?
1: A fiúknál az osztrákok lesznek, én azt gondolom, a hölgyeknél pedig az ukránok és a svédek lesznek a legerősebb ellenfeleink. Ugye azt azért tudni kell, hogy a lányoknál is és a fiúknál is több esetben előfordul az, de kifejezetten a hölgyeknél, hogy a felnőtt csapataik az Elit 12-ben versenyeznek, tehát ez azért egy nagyon, annak ellenére, hogy másod élvonalbeli Európa-bajnokságot tükröz, de nagyon-nagyon erős ellenfelek vannak már ezen a szinten is, mondom, kifejezetten a hölgyeknél.
0: Hány pont jelent egy győzelmet, illetve egy kicsit azért a szabályokról meséljünk, vagy mesélj a hallgatóknak. A hetes rögbi kapcsán most U18-as EB lesz, tehát péntektől Budapesten. Egész pontosan pénteken 11 órakor kezdődik a TF sportközpontjában, szombat reggel 9-től estig zajlanak a mérkőzések, majd vasárnap jönnek a helyosztók a döntővel együtt.
1: Ez egy azért nehéz kérdés, mert nem fix csapatlétszámú minden évben a részvételi száma egyes csapatoknak, tehát a fiúknál van Boys 1 és Boys 2, és a lányoknál pedig a trofi szintű versenyzés, és minden évben gyakorlatilag a nevezett csapatokhoz igazítják a csoportbeosztásokat, illetve a lebonyolítási rendet. A lányoknál például egy olyan különleges dolog van, hogy az egyik csoportban kevesebb létszámú csapat lesz, mint a másik csoportban, ezért egy nagyon bonyolult rendszerben fognak versenyezni. De alapvetően, hogyha egy kicsit a szabályokra térek rá, akkor az, amit megszokhattunk esetleg más sportágakban, hogy ugye mondjuk a kézilabdában, hogy egy gól egy pontot ér, a rögbiben egy cél 5 pontot ér, és a azt követő jutalomrugás pedig 2 pontot, illetve a büntető rugás az pedig 3 pontot. Tehát egy ilyen nagyon érdekes pontozási rendszerben zajlik a verseny. Ez egy nagyon-nagyon pörgős versenyrendszer, 2x7 perc egy mérkőzés, ami egyébként én azt gondolom, hogy mostani generációs fiataloknak, illetve a nézőknek egy nagyon, nagyon jól fogyasztható versenyzési típus, mert hogy mindig történik valami nagyon jó dinamikájú, tehát egyszerűen nem unalmas, pörgős, szóval 2x7 percig játszanak a játékosok hétfővel, ugye ezt akarja a hetes rögbi, és 60x100 méteres pályán, tehát gyakorlatilag labdarúgó méretű pályán, tehát ez a 7 perc, 2x7 perc sprintelést jelenti gyakorlatilag a labdával, amivel igyekeznek a két célterületre eljuttatni a labdát, illetve a célterületre letenni.
0: Nézitek-e, ugye elmutattad, hogy ez azért még nem az a korosztály, de mégis hogy lehet, hogy ebből meríteni majd olimpiai szemüvegen át, tehát hogy egy-egy tehetséget kiemelni. Nem tudom, hogy a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, edzője ilyenkor nézi ezt a versenyt, ott tud-e lenni. Szóval, hogy függ ezzel össze, mert nyilván mindenkit ez érdekel, hogy ha már van egy ilyen utánpótlás, Európa-bajnokság, akkor a magyarok, ha éremesélyesek, abból lehet-e olimpia? És a kérdés az, hogy hogy lehet majd?
1: Alapvetően igen, a felnőtt edzői stáb mindkét nemnél képviselteti magát, és mint ahogy mondtam, pontosan azért, mert a felnőtt élsporthoz a nagyon stabil értékeknek a lefektetése, a monotonitás, tűrés, a fegyelmezettség, az alaptechnikai, taktikai elemeknek a stabilizálása a legfontosabb. Ezért is mondtam azt, hogy nagyon érdekesen, vagy hát finoman és csínyán bánunk azzal, hogy mit jelent számunkra az eredményesség, mert hogy pontosan a hosszú távú gondolkodás és a sportban való tartás a fő prioritás. És azt gondolom, hogy amikor az utánpótláskorú sportolók a maguk életkorának megfelelő dolgokkal vannak úgymond csak terhelve, amit most mondok, hogy nem az eredménykényszer, akkor abból már nagyon jó felnőtt, válogatott aspiráns fiatalok kerülnek ki ezekből az elmúlt években. Tehát több olyan fiatal játékost tudtunk beépíteni a felnőtt csapatba, akik ebben az új szemléletű utánpótlásfejlesztésből kerültek ki.
0: Hollósi-Szigeti Erikát hallották, a Magyar Rögbi Szövetség utánpótlás fejlesztési és női szakágvezetőjét, mert hogy péntektől 3 napon át Budapesten a dr. Koltai Jenő Sportközpontban, a TF Sportközpontnál Budán ott rendezik az U18-as 7-es rögbi Európa-bajnokságot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Elődöntőt rendeznek holnap a labdarúgó VB-n. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Szünnap van ma a labdarúgó világbajnokságon, de holnap már elődöntőt rendeznek Dallasban. Magyar idő szerint 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A másik elődöntőt pedig szerdán, szintén 21 órától Anglia és Argentína játsza majd Atlantában. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Sikerre éhesen várja a holnapi 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat Armand Duplantis. A kétszeres olimpiai bajnok és világcsúcs tartó rúdugrón kívül még további 8 aktuális olimpiai bajnok áll rajthoz Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban. De a legjobb magyar atléták is ott lesznek holnap a Gyulai Memorialon. Halász Bence, Kozák Luca vagy éppen Molnár Attila személyében. A Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség július 28-ától teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a védnöksége alatt zajló versenyeken. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a Nemzetközi Sportági Szövetségnek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását. Az Orosz Sportági Szövetség kiemelte, hogy a világszövetség döntése meghozatalakor figyelembe vette a NOB múlt heti ajánlását. Az elmúlt két hétben két Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. A rangsorban Marozsán Fábián 1, Fucsovics Márton pedig 2 helyet rontott, ezzel előbbi az 54., míg utóbbi a 78. Az élen a tegnapi wimbledoni címét megvédő olasz Jannik Sinner nagy előnnyel vezet. Mögé a második helyre pedig a német Alexander Zverev került, a sérült Carlos Alcarazt megelőzve. A nőknél továbbra is Udvardi Panna a legjobb magyar, még úgy is, hogy 2 helyet hátracsúszott, Bondár Anna pedig egyet javított. Udvardi a 71., Bondár a 73., míg Gálfi Dalma 26 helyet rontva jelenleg a 137. A hölgyek rangsorát továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezeti, míg a friss wimbledoni győztes cseh Linda Noskova a 7. helyre lépett előre.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Már jelentkezhetnek az óvodák a Vitéz László programra. Az ingyenes foglalkozásokon játékos, élményszerű formában mutatják be a gyerekeknek a magyar néphagyományokat és a bábszínház világát. Az előadásokat népzene, néptánc, dramatikus játék és kézműveskedés egészíti ki. Az elmúlt 2 évben csaknem 9000 óvodás vett részt a kezdeményezésben, amelynek részleteiről a Déri Nép program honlapján lehet tájékozódni. A Duna-Tisza közé nyírtják a héten a szúnyogokat. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki a lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog.
0: Közlekedés.
2: Korábban összeütközött három kamion az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik az autópályáról. A torlódás meghaladta a 10 kilométert. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es főútról. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 7-es főúton Velencén. A 48-as kilométernél megállították a forgalmat, kerülni a közeli utcákon lehet. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Ma a legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Az 1966-os angliai labdarúgó világbajnokságon szinte napra pontosan 60 évvel ezelőtt Magyarország 3-1-re legyőzte a világbajnoki címvédő Brazíliát. A sporttörténelem mai adásában a mérkőzésről beszélgettünk továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Szia Gábor! Gyerekkori emléked van erről a meccsről?
5: Van. A legnagyobb emlékek egyike.
4: A Liverpooli csoda?
5: A Liverpooli csoda, igen, ezt már gyerekkoromban is mondták tulajdonképpen. Főleg azok után, hogy 3-1-re kikaptunk a portugáloktól, de térjünk vissza a konkrétumokra. Az Everton stadionjában, a Goodson Parkban történt ez a győzelem, és emeli az értékét, ugye, ahogy említettem, hogy a portugáloktól elszenvedett 3-1-es vereséget követte. Ezzel a miénk továbbjutási esélyei megnőttek, az utolsó találkozón le kellett győzni a csoportban Bulgáriát, ami aztán sikerült is, ugyancsak 3-1-re győztünk.
4: A folytatásban továbbra is akkor ez a fő témánk a mostani sporttörténelemben. Milyen volt a hangulat a magyar táborban a brazilok elleni találkozó előtt?
5: Annak ellenére rossz kedvűek voltak futballistáink, hogy a Portugália ellen 3-1-re elvesztett mérkőzést követően együttető volt a vélemény, hogy nem a jobbik csapat győzött. Még José Batista, a Sporting védője is tárgyilagos volt, idézem, egyetértek azokkal, akik azt mondják, szerencsés győzelmet arattunk, de tudomásul kell venni, ez is hozzátartozik a labdarúgáshoz. Néhány idézet az újságokból, lapokból, a Déli Telegráf rögzítette a tényt, amíg a portugálok fejelték a góljaikat, a magyarok óriási helyzeteket hagytak ki. A The Sun megállapítása szerint egy kapus hiba, amilyet még ifjúsági mérkőzéseken is ritkán lehet látni, volt a magyar válogatott vereségének fő oka. Az Evening Standard úgy vélte, a magyar válogatott gólképtelensége a csodával határos, továbbá Farkas volt a magyar válogatott kiemelkedő játékosa, aki igazi labdaművész, ilyen típusú játékost az angolok is nagyon tudnának használni.
4: Tény, Szent Mihály Antal rosszul ment a kapuban, hogy ilyen sajátosan fogalmazzak.
5: Igen, Szent Mihály Antalnak rosszul ment, és tudnék, a Daily Sketch ezt írta erről a eseményről. Ha Grosics lett volna a magyar kapuban, a portugálok egy gólnál többet nem érhettek volna el. Tény, Szent Mihály Antal talán élete legrosszabb napját fogta ki a portugálok ellen. A Gazeta dello Sport munkatársa leszögezte, idézem, ilyen balszerencséje csak egyszer lehet egy csapatnak. Nem véletlen, hogy a Népsport munkatársa Tabák Endre így összegezte a látottakat. Különös iróniája a sorsnak, hogy a pompásabbnál pompásabb akciók eredményeképpen kidolgozott helyzetek mind kimaradtak, és egyetlen gólunk is kapus hibából született. Albert Florian dolgott, hogy ez már a negyedik világbajnokság, amelyen balszerencse kíséri a magyar csapat szereplését.
4: Borzasztóan nehéz ilyenkor felvállalni a felelősséget, már pedig Szent Mihály ezt tette.
5: A bekapott gólokban Ludas kapus elismerte hibáit, majd hozzátette, Rendkívül sajnálom a fiúkat, hiszen miattam szenvedtek vereséget, s nem is tudok választ adni a súlyos hibáimra. Pedig mindent megkett a felkészülés során, idézem, amikor a tavasszal egy vendéglőben rendeltem egy pohársört, nem ittam meg, mert a VB jutott az eszembe, az, hogy ott nagyon jól akarok védeni.
4: Baróti Lajos mit tervezett a mérkőzésre?
5: A szövetségi kapitány először is változtatott az összeállításon, Nagy István helyett Matesz Imrét állított a balfedezetnek, a kapuba Gelei József került, Sóvári Kálmán helyén Szepesi Gusztáv lett a balhátvéd, az őszmester kiadta az irányt, most már előre kell nézni, egyetlen lehetőségünk van megismételni a szerdai mezőnyjátékot. Ugyanakkor az itthoni vélemények nem hangzottak túl optimistán. Brazília, ha összetételében a két világbajnoki győzelme óta alaposan megváltozott is, nagy csapat a nagy esélyesek között emlegetik. A Népsport ennek ismeretében megállapította, idézem, mi úgy véljük, hogy a brazil válogatott most jobb felkészültségű csapat, mint a magyar és a papírforma, nem sok jót ígér, papíron tehát nem sok esélyt adhatnak fiainknak. A sportnapi lap hozzátette, a magyar válogatott házatáján nem ringatja magát senki hamis illúziókban, de az bizonyos, hogy becsülettel, odaadással küzdenek a jó eredményért.
4: Az ellenfél mit játszott a nyitó fordulóban?
5: A brazilok első csoportmérkőzésükön Pelé és Garincsa szabadrugás góljaival 2-0-ra nyertek Bulgária ellen.
4: Ez itt a Sport Történelem, Virányos Zsolt vagyok, és Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, méghozzá a 66-os világbajnokság magyar brazil összecsapásáról, ahol a világbajnoki címvédő brazilokat 3-1-re verték Farkas Jancsiék, vagy Farkas Jánosék. Hát én nem mondhatom, hogy Jancsi, te láttad Farkas Jánost.
5: Én láttam, igen, láttam.
4: Vártuk a mérkőzést, aztán kiderült, az időrendben második magyar-brazil még az 1954-es VB-n aratott 4-2-es győzelemnél is híresebb lett.
5: Az 1966-os angliai VB-n a csoportmérkőzések során 3-1-re nyertünk, igaz ugyanúgy Pelé sérülése miatt nem vállalta a játékot.
4: Hogyan alakult a találkozó?
5: Bene Ferenc góljával 1-0-ra vezettek a magyarok már a harmadik percben, az újpesti csatár egészen a kapuig cselezte magát, mielőtt a hálóba lőtt, majd egy szabadrugást követően Tosztó egyenlített, de a második félidőben Albert Florian vezérletével szenzációsan játszott a csatársor, előbb Farkas János kapásból lőtt gólt, majd a Bene felvágásaért megítélt 11-est Mésző Kálmán vágta a kapuba, ezzel lett 3-1. Nem véletlenül írta a szaklap, idézem, nagyszerű küzdelemben remek játékkal győzte le csapatunk a világbajnokot, hallatlan becsvágyja a szervezett játékfelfogással, váratlan siker a magas színvonalú találkozón, rögtön tegyük hozzá, a 3-1 lehetett volna 4-1 is.
4: Annyi helyzetet kihagytak csatáraink?
5: Remek támadásokat vezettek, nem az volt a baj, mint a portugálok ellen. A 77. percben Albert a félpályától a 16-oson belülre cserezte magát, lepasszolta a labdát Farkasnak, aki hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, de Degnell játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt, gyorsan tegyük hozzá, nem volt les.
4: Volt a találkozónak egy olyan pillanat, amelyet a tévénézők is láthattak, és azt hihették, drámai fordulat állhat be a mérkőzés kimenetelében. Mi volt ez pontosan?
5: Igen, már 3-1-es magyar vezetésnél a 80. percben Mésző egy fejes után a földön maradt, Baróti Lajos pedig hol a fejét fogva, hol a kezét tördelve, kezivel törést mutatva kétségbeesetten jelezte középhátvédünk, valószínűleg kulcson törést szenvedett. Szerencsére nem így történt, Kálmán felkötött karral visszatért, mint a Bulgária 3-1-es legyőzése során gólt is lőtt.
4: Az Everton stadionjában, a Goodison Parkban teltház volt, az angolok miként fogadták az eredményt?
5: Amikor a játékvezető a mérkőzés végét jelezte, az angol nézők önfeledten ünnepelték játékosainkat, akik az eddig látott mérkőzések közül a legszínvonalasabb találkozót küzdötték végig, és nagy bravúr árán legyőzték a kétszeres világbajnokot. Már senki sem volt a játéktéren, a közönség még mindig a helyén maradt, és nagy elánnal az eseményről beszélt.
4: Melyek voltak a visszhangok? Milyen idézeteket találtál?
5: Igen, Vicente Feola, az ellenfél szövetségi kapitánya nem tagadta, idézem, a magyarok nem csak technikailag, hanem taktikailag is megvertek bennünket. Ők játszották ezen a mérkőzésen azt, amit én szerettem volna megvalósítani. Még most sem tudom, ki volt ebben a magyar csapatban a csatár és a fedezet. Mészőről, Siposról eddig azt hittem, középhátvédek. A találkozót követő összefoglaló kerekasztal beszélgetésében David Coleman sportriporter feltette a kérdést. Vajon új csodacsapat született? A jelenlegi magyar válogatott ezen a mérkőzésen elérte az igazi magaslatot, amelyen az 1954-es világhírű elődő küzdték a futballt? Joe Mercer, a Manchester City menedzser a következőt válaszolta erre. Nem, mert még egyszer nem láttok olyan csapatot, amely a Wembleyben 6 gólt lőtt Merricknek. Ám Billy Wright megjegyezte, ha valaki, én közelről láttam Puskásékot, amikor kevertek. Higgyék el nekem, Albert látja olyan jól a pályát, legalább olyan ügyesen helyzetbe tudja hozni társait, mint annak idején Hidekuti. Farkasnak nem csak a bal lába félelmetes, bene hideg véréről, a hallatlan munkabírású mezőnyjátékosokról nem is beszélve.
4: A csoport ellenfél a végül VB bronzérmes portugálok kapitánya Otto Gloria szintén nem fukarkodott a dicsérettel.
5: Nem bizony, idézem, ha valakinek kétségei lehettek volna afelől, most meggyőződhetett róla, szenzációs csapatot sikerült legyőznünk, nagyon értékes a mi tegnap előtti 3-1-es győzelmünk. Számunkra nem kedvező, hogy a magyarok felbőszítették a brazilokat, én mégis nekik szurkoltam. Teljesítményük egyszerűen magával ragadott. Ritkán fordul elő, hogy még egy ilyen vén rókával is, mint amilyen én vagyok, hogy lásson egy csapatot, amelynek mind a 11 tagja egyszerre nyújtja.

0: üzdött. Szepesi ragyogóan őrizte szélsőjét, keményen határozott a rombolt, sok esetben felfutott, ő is a támadásokkal, és néhányszor még lövésre is futotta az erejéből. Baróti Lajos elégedetten nyilatkozott, idézem, végre megismerték a fiúk azt a nagy örömet, amiért érdemes készülni, dolgozni, azt hiszem, kiléphetnek már a régi nagy csapat árnyékából, a brazilok ellen már nem csak szépen ötletesen játszottak, helyzeteket teremtettek, hanem ki is tudták azt használni.
1: A fedezetek milyen teljesítményt nyújtottak?
0: Matesz Imre fokozatosan lendült játékba, idegességét levetkőzve egyre másra dobta támadásba Benét és Farkas, gyakran zárkozott fel a támadók vonalába, s a védőket is sokszor kisegítette. Sípos nem látványosan, de igen hasznosan és megbízhatóan látta el feladatát. Jó üteműek voltak a közbelépései.
1: És akkor halljuk, hogy mire voltak képesek a csatársor tagjai.
0: Bene rengeteg támadásban vett részt, szinte minden megmozdulása veszélyes volt, nagyszerűen értette meg magát Alberttel és Farkassal. Albert minden támadásnak ő volt a szellemi irányítója, jobbnál jobb labdákkal indította Farkast és Benét. Rendkívül önzetlen volt, de ha kellett, kitűnően cselezett, okosan tartotta a labdát és mindig kitűnő ütemben indított. A győzelem egyik fő részese volt. Farkas méltó társa volt a ragyogóan küzdő Benének és Albertnak. Ez a hármas szinta egymás múlta felül. Farkas olyan gólt lőtt, amelyről sokáig fognak beszélni a labdarúgás kedvelői. A bal szélső Rákosi Gyula játékát is kiválóra értékelték, idézem, a pálya minden pontján felbukkant, ha kellett a védőket segítette, de igen sokszor tört be a brazil kapu előterébe. Kitűnőek voltak a labdái.
1: Ez itt a sporttörténelem, továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport munkatársával, főmunkatársával beszélgetünk a 66-os angliai VB kapcsán a magyar-brazil évfordulójáról, és 3-1-re vertük akkor a világbajnoki címvédő brazilokat. Milyenek voltak a sajtóvízhangok?
0: Az Expressen munkatársa szerint most már nyugodtan haza lehet utazni, ennél jobb játékot ezen a VB-n úgysem lehet látni. A francia L'Équipe odáig ment, idézem, a csodálatos magyar csapat megalázta a brazilokat. Albertről Robert Vergny, a France Football szakírója így vélekedett. Ritkán látni egy játékostól olyan rendkívüli teljesítményt, mint amilyen ez volt. Ez a fiatal labdarúgó önmagában testesítette meg Pelé, Puskás és Di Stefano valamennyi erényét.
1: Borbély Pell, a Népsport szakírója, a bravúros győzelmet követően megkérdezte a játékosokat. Íme a válaszok, Turi Gábor mindjárt idéz a Népsportból.
0: Hát talán mondani se kell, mosolygó játékosokkal, jókedvűekkel találkozott. Mésző Kálmán elmondta, életem legszebb pillanata volt, amikor a mérkőzés után összeülelkeztünk. Farkas János a góljáról ezt mondta, tudtam, hogy Bene Feri beadással fogja befejezni a támadást. Már nagyon fáradt voltam, de magától vitt a lábam előre. És mentő jobban sikerült utolérnem az akciót, annál inkább éreztem, hogy itt lehet valamit keresni. Az utolsó métereken olyan versenyt futottunk Jersonnal, mint a százas sprinterek lettünk volna, legalábbis én úgy éreztem. Én szakítottam át elsőnek a célszalagot, a gól után még Zsil már is odaintett nekem. Bravo! Káposzta Benőt idézem. Annyit mondták nekem, hogy hatodik csatár vagyok, hogy úgy gondoltam, ideje, hogy valóban az legyek. Bene Ferenc ezt mondta. Többen kérdezték tőlem, hogyan mertem végigcsinálni azt a csel sorozatot az első gól előtt. Elhatároztam, hogy ugyanúgy fogok játszani a brazilok ellen, mint odahaza a bajnoki mérkőzéseken. Elvégre ők sem istenek.
1: Végül pedig idézzük fel, mit mondott Albert Florian, mert pályafutása során ritkán hallottunk tőle hasonlót, mint amit majd most mondasz.
0: Igen, idézem, a taktikai értekezlet után elhatároztam, hogy annyit fogok futni, mint életemben soha. A sok mozgás átsegít a holtponton, beleringat a küzdelembe, és egy olyan helyzetet teremt, amikor már észre sem veszi az ember, hogy fáradt. Mátrai Sándor jókedvűen zsörtölődött a mérkőzés után. Farkas gólját követően, amikor összeszaladtunk, Albert olyan lendülettel ugrott a nyakamba, hogy alumínium stoppiával a lábujjamra lépett. Ez is fáj, de minden lábujjam külön felajánlanám hasonló célra a bolgárok ellen.
1: Már-már megszoktuk a 2016-os Európa-bajnokság foci EB mérkőzései után a szurkolók az utcára tódultak. Ez mennyire volt szokás 60 évvel ezelőtt egy ilyen nagy győzelmet követően?
0: Akkoriban nem volt jellemző az utcán ünnepelni, ám ez a 3-1 akkora győzelem volt, hogy a Népsport is beszámolt arról, hogy kisebb csoportokba verődtek az emberek a Moszkva téren, az MK-nél, a Kálvin téren, és felidézték a meccs eseményeit.
1: A brazil mérkőzést követően hogyan alakult a magyar válogatott sorsa?

0: Az utolsó csoportmérkőzésen 1-0-ás bolgár vezetést követően 3-1-re nyert, de a negyed döntőben a Szovjetuniótól 2-1-es vereséget szenvedett, és ezzel kiesett.
1: Turi Gábornak köszönöm szépen. Magyarország-Brazília az 1966-os VB-n 3-1-1-1-es félidő után, ez egy VB csoportmeccs volt Liverpoolban, a Goodison Parkban 50 ezer néző előtt, és még egyszer mondom, 3-1-re a magyar csapat győzött Bene Farkas és Mésző 11-es góljával. Jövő héten is jelentkezik a sporttörténelem. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Érdemes lesz bennünket hallgatni, hiszen egyrészt 16 órától nemzeti sportkörrel jelentkezünk, megvitatjuk a hétvége legfontosabb sporteseményeit, majd a mai gyulai memoriás sajtótájékoztató interjúit is hallhatják, de az első órában tenisszel foglalkozunk, hiszen tegnap véget érte a wimbledoni Grand Slam tenisztorna. Ezzel kapcsolatban érkezett vendégünk, nagy szeretettel köszöntöm Köves Gábort, korábbi szövetségi kapitány, tenisz szakértőt. Szia Gábor, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ugye az elmúlt napokban hallhattak téged a televízióban kommentátorként, de talán ebből a wimbledoni tenisztornából soha nem elég. Egy nagyon izgalmas, nagyon fordulatos, eseményekkel teli heteken vagyunk túl, hogyha megpróbálunk majd mindenen végigmenni, de hogyha egy jelenetet, egy momentumot kiemelnél számodra, mitől lesz emlékezetes ez a 2026-os wimbledoni torna?
2: Hát nekem számomra a legemlékezetesebb az volt, amikor a női egyes döntőjében olyan drámai küzdelem alakult ki, és drámai csata. Persze, hogy ez a legfrissebb élmény, mondhattam volna talán azt is, hogy Serena Williams is pályára lépett, de azt hiszem, hogy ha azon túllépünk, akkor mindenképpen ez a drámai fordítás volt, ami végül is a végén nem lett az, de lehetett volna, és ebből is látszik, hogy a Wimbledon az Wimbledon, ahogy mondani szokták, és bármi megtörténhet.
1: Ugye volt olyan korszak a teniszben, amikor úgy körülbelül borítékolni lehetett, hogy ki fog eljutni a döntőig, gondolok itt az Alcaraz-Sinner csatákra, azért ezen is túlmutat Wimbledon, és például a nőknél talán senki nem gondolta, hogy két cseljátékos jut el a fináléba, ugye? Tehát jó ez a korszakváltás, hát nem tudom, ez erős szó-e, de mindenképpen jó, hogyha újak is odaérnek.
2: Így van, de pontosan voltam egy rádióműsorban a torna előtt, és ezt a két női játékost megneveztem, hogy a sötét lónak lehet, hogy ilyenkor elnézést, hogy hölgyekről így beszél az ember, de benne volt a pakliban, hogy valamelyikük esetleg odaérhet akár a döntőbe is, hogy most ketten voltak, ráadásul két cselány, akik ugye félig meddig barátnők, két különböző korosztály, hiszen Noszkova csak 21, míg Muhova 28-29 éves, szóval benne volt a pakliban, hogy ők odáig eljutnak, de az biztos, hogy nem ez volt a legvalószínűbb.
1: Fogunk mindenről beszélni. Azzal egyetértesz-e, hogy túl azon, hogy mindig is számított a tenisztudás, számított a mentális állapot, de minthogyha mostanában ez a lelki felkészültség, ez a motiváltság, ez a mentális erő, ez nagyobb szerepet kap, főleg ilyen sorozatterhelésnél. Tehát nagyon sokszor beszéltek ti is arról, hogy jó a tenisztudás, amikor közel hasonló, akkor igenis, aki éppen aznap jobb formában van, és lelkileg fókuszáltabb, azt tud nyerni. És az egész Wimbledonon vannak ilyen példák, negatív és pozitív példák is.
2: Igazat adok, de Wimbledonban mindig is így volt. Tehát, hogyha visszagondolunk, voltak olyan mérkőzések, ahol sokszor megtörténtek ezek az esetek, ilyen nagy fordítások, ugye ezen a pályán, ami talán a legfontosabb, ugye a centerpálya a teniszben, a legkülönlegesebb a millió, és itt ez az a torna, amit hogyha megnyersz, akkor a halhatatlanok csarnokában mindenképpen ott leszel, persze ez sem feltétlenül igaz, de az biztos, hogy itt mindig nehezebb nyerni, mint bárhol máshol, és talán ennek van a legnagyobb értéke a teniszben. Ez is közrejátszik abban, hogy vannak olyan helyzetek, ahol talán sokkal nehezenben tudják a játékosok megoldani a bizonyos szituációt, vagy bizonyos szituációkat megoldani. És erre is volt példa ezen a tornán, és ezek nagyon jó ezeket látni, persze nem annak, aki ugye azon az oldalon van, akinek éppen ugye nyernie kellene, és nem sikerül. Mindig vannak meglepetés emberek, de azért a férfi oldalon, hogyha csak azt nézzük, hogy kik nyertek az utolsó, hát ki tudja, hogy mennyi, hány évre kellene visszamenőleg visszamenni 30-40 évben, ott általában a férfiaknál az esélyesek nyerték meg a tornát, és majdnem mindig ugyanazok, tehát hogy egy Federer, egy Djokovic, most már ugye egy Alcaraz, egy Sinner, tehát az lenne az igazi meglepetés, hogyha rajtuk kívül valaki tudna nyerni ezen a tornán a férfiaknál, aki még nem nyert korábban. Erre lehetett volna példa a tegnapi döntőben, nem úgy alakult, nem, szerintem nem véletlenül. A hölgyeknél meg... Ott azért sokkal több meglepetés van, és az évek során megtanulta az ember, hogy a hölgyeknél az igazi esélyes szinte soha nem nyer, vagy legalábbis nagyon ritkán, és idén is úgy alakult, hogy két olyan játékos jutott a döntőbe, akik természetesen ugye olyan teniszt tudnak nyújtani, amivel hatékonyak lehetnek füvespályán, de nem feltétlenül ők voltak a legnagyobb esélyesek.
1: Nem csak a győztesek, de szinte valamennyi játékos nyilatkozatában kiemeli ennek a pályának, ennek a tornának a különlegességét. Te is említetted, hogy nem csak a füvesborítás, nem csak az egész millió, ugye a hallgatók biztos látják, akik nem követik a teniszt, hogy az, hogy tiszta fehérben kell, tehát tradíciók vannak. Ezen kívül mi adja még ennek a jelentőségét, ennek a különlegességét ennek a Grand Slam tornának?
2: Hát az, hogy füvön játsszák, ez az első, ugye a füvespályás szezon az jó esetben is 5-6 hétig tart, a játékosok a legjobbak talán egy-két versenyen vesznek részt, vannak akik mondjuk 3-4-en, de inkább 3 versenyen, mondjuk egy Taylor Fritz, aki top 10-es játékos Stuttgartban, meg Halléban is döntőt játszott, itt kifogyott a benzin, egy picit sérült volt, és a negyed döntőben kikapott Zvereftől, de a legjobbak maximum egy felvezető tornát játszanak. Nehéz úgy játékba lendülni, hogy tényleg kifogástalan mérkőzéseket játszál rögtön a torna kezdetétől fogva, viszont vannak, akik annyira jók, mint például egy Djokovic vagy egy Sinner, akik nem is vállalnak be, vagy csak nagyon-nagyon ritkán felvezető tornát a füvespályás szezonban, és kell nekik egy-két meccs, amíg belelendülnek. Sinner például 5 szetben nyerte meg az első szettes meccsét Kecmanovic ellen, de túlélte, és nem volt igazán veszélyben a győzelme. Ettől függetlenül ezen a borításon a legnehezebb teniszezni abból a szempontból, hogy itt azért kevesebbet játszanak a teniszezők, van akinek fekszik, van akinek kevésbé, de kevesebb idő van arra, hogy igazán belegyere a játékba, és lehet, hogy ezért is volt egy nagy meglepetés a férfiaknál, egy brit fiú, aki azért a környéken nőtt föl és sokat játszott füvön, ő szabadkártyásként, Arthur Ferryről beszélek, el tudott jutni egy elődöntőig, ami azért tényleg úgy gondolom, hogy egy óriási meglepetés volt.
1: És egy óriási reklám, gondolom, a tornának és a hazai nézőket bevonzotta még jobban, ha lehet a teltháznál többen követni.
2: Így van, tehát hogyha egy brit játékos sokáig jut a verseny, ugye Andy Murray többször is megnyerte Wimbledont x év után, ha jól tudom, Fred Perry volt utoljára 30-as években előtt, amikor nyert, a 77 év volt a különbség. Ez egy óriási dolog. Persze, hogy reális esélye nem volt Ferrynek, hogy megnyerje a tornát, de azzal, hogy bejutott az elődöntőbe, azzal felkeltette a figyelmét a briteknek is, még jobban a szokásosnál is. Ugye ezt a versenyt úgy hívják Angliában, hogy The Championships, azaz a bajnokság, tehát nem is Wimbledonnak hívnak, hanem a bajnokságnak, és figyelemmel kísérik a britek minden esztendőben. Most egy kicsit jobban alakult a többi sporthoz képest a versenyprogram, mert ugye, ha jól tudom, a Silverstone-i Forma 1-es futam az első hétvégén volt, van, amikor ugye egybeesik a két döntő, és akkor az így megosztja a figyelmet. És
1: zajlik a világbajnokság.
2: Zajlik a foci világbajnokság, de azért a döntő napján az angolok nem játszottak, hanem egy nappal korábban, szóval azt hiszem, hogy nagy figyelem ugye övezi mindig a wimbledoni tornát, ebben az esztendőből talán még nagyobb, mint korábban.
1: Kezdjük akkor mondjuk a női mezőnnyel, és ahogy már említette, cseh házi döntőt rendeztek, ugye a 21 éves Linda Noskova, a 29 esztendős Karolina Muhova ellen játszotta a döntőt, 6-2-5-7-6-3-as győzelem született, Noskova nyert, és ahogy említetted, ők nem csak vagy nem vetélytársak csupán, hanem barátnők is. A 2024-es Párizsi olimpián egymás mellett indultak párosban. Szóval milyen lehet így játszani, amikor egyrészt honfitársaddal lépsz pályára, illetve lehet, hogy már edzésen is nagyon sokszor, vagy meccsen egymás oldalán játszottak, és jól ismerik egymást.
2: Hát nem lehet könnyű, de hát le kell játszani ezeket a mérkőzéseket, és mindenki a legjobbját próbálja nyújtani. Ami érdekesség volt, hogy mindketten úgy jutottak el a döntőik, hogy hárítottak mérkőzéslabdát az odáig vezető 6 mérkőzésük egyikén. A második körben volt meccslabdája, ha jól emlékszem, Kirsteának Noszkova ellen, és az elődöntőben volt meccslabdája Coco Gauffnak Muhova ellen a döntőszett rövidítésében. Ez is egy érdekesség volt. Meg az is ugye, hogy két honfitárs játszhatta itt a döntőt. Ez elég ritka egyébként Wimbledonban, persze, hogy a Williams nővérek vagy testvérek játszottak döntőket korábban, és cseh győztese is volt ennek a tornának jó pár a női mezőnyben az utolsó 20-30 évben, de ez tényleg egy ritka dolog, és hogyha egy barátnő áll a másik oldalon, akkor hát nem tudom, hogy ez mennyivel teszi könnyebbé valakinek a dolgát, vagy nehezebbé, de az biztos, hogy abszolút sportszerű mérkőzés volt, és ami még érdekesség volt, hogy nagyon simán győzelemre állt Noszkova, de megijedt a lehetőségtől, elveszítette a második játszmát szinte biztos vezetésről, ugye 6-2-5-2-je volt, elveszített 5 játékot, és ugye a közvetítés során mondtam, hogy ha itt a döntőszett elején tovább tart ez az összeomlás, akkor akár zsinórban elveszíthet, akár 11 játékot is, mint mondjuk Anisimova veszítette el Siontek ellen tavaly a 12-től, 6-0-6-0 volt a döntő, mert ha valaki belekerül ebbe a spirálba, és nem tudja magát mentálisan összekapni annyira, hogy jobban teniszezzen, akkor ott beleragadsz, és nem tudsz belőle kijönni. Szerencséje volt Noszkovának, hogy az első gémet meg tudta nyerni a döntőjátszmában, és így megfordította a meccset. Azt hiszem, hogy elég nagy dráma lett volna, hogyha ez nem történik meg, mert tényleg a kezében volt ez a mérkőzés, és nem az első eset lett volna a történelemben, hogy valaki szinte biztos nyerőállásból elveszíti a finálét itt Wimbledonban.
1: És ugye itt is mondtad, hogy Muhova 5 meccs labdát hárított, ha jól emlékszem, a döntőben. Ez a 29 évének a rutinjának köszönhető? Tehát egy 21 éves játékos meg tudta volna ezt csinálni?
2: Szerintem nem. Tehát ez mind azon múlik, hogy az a játékos, aki nyerő pozícióban van, az mennyire izgul. És Wimbledonban ugye nagyon sokszor a játékosok is bevallják, hogy sokkal nehezebb egy ilyen mérkőzést mondjuk kiszerválni, vagy megcsinálni, megnyerni. Ez nem olyan, mint a hoki meccsen, hogy vezetsz 2 góllal, és akkor elengeded a történetet, és az óra kifut, vagy egy kosármeccsen vezetsz 10-zel, és akkor vége. Ilyen nincs, itt meg kell nyerni az utolsó pontot is, és ez a legnehezebb. Noszkovának 5 meccslabdája volt, és szinte minden a kezében volt, óriási lehetőség volt, hogy befejezze a meccset, saját szervánál 30 semmi, és még sorolhatnám, de nem sikerült, elizgulta, és innen jön az a történet, hogy a döntőszett elején, akkor ugye abszolút a másik játékosnak áll már ez a meccs, de csak addig, amíg ugye az ellenfele nem tud végre nyerni egy játékot, és ezért volt szerencsés Noszkova abból a szempontból, hogy az első gémben breaklabdákról tudta hozni a sajátját, és ezzel talán meg tudott annyira nyugodni, hogy hasonló teljesítményt tudott nyújtani, mint az első 2 játszmában, vagy az első másfélben, és így a teniszével tudta megnyerni a meccset.
1: Talán nem tévedek, ha arra tippelek, hogy az elmúlt napokban a legtöbb kérdés, ami téged ért, az, hogy mi a cseh tenisztitka, és mi az, amitől ők évről évre, és ahogy mondtad, már szerintem idősebb hallgatók, ugye Martina Navratilova vagy Iván Lendl nevére, teljesítményére pontosan emlékeznek, szóval mi az, amit a cseh tenisz, és ez a rendszer, ez tud?
2: Hát azt gondolom, hogy vissza kell, hogy lépjünk jó pár évet, egy Navratilova Lendl idejére, ahol sőt, még talán korábbra is mehetnénk, volt egy Jan Kodes, volt jó pár jó játékosuk, még rajtuk kívül is, de az igazán nagy teniszezőik a 80-as években játszottak, ugye, vagy 70-es, 80-as években, akkor akárhogy is nézzük, ugye Navratilova idősebb egy picit, 9 Wimbledon nyert zsinórban, és azt tudni kell, hogy a legnépszerűbb női sport Csehországban a tenisz, semmi más, a tenisz. És ugye sok fiatal gyerek, én úgy gondolom, hogy ezáltal kedvet kap ahhoz, hogy kipróbálja ezt a sportot, és nagyon jó műhelyeik vannak a cseheknek, jó edzőik vannak, és mivel minden egyes szinte évente jönnek ki olyan játékosok, akik a világon is számottevő eredményeket érnek el. Most gondoljunk vissza, inkább a női teniszről beszélek. Ugye volt egy Navratilova, volt egy Mandlikova, volt egy Novotna, aztán volt egy Kvitova, és még egy páran, Vondrusova és Krejcsikova, tehát ők nyertek wimbledoni bajnokságot, és így sok gyerek ragadt teniszütőt olyan helyszíneken, ahol nem feltétlenül kell a szüleiknek mondjuk rááldozni milliókat arra, hogy teniszezhessenek. Vannak ilyen műek, többek között a leghíresebb az a Prostejovi teniszcentrum, és nem véletlenül egyébként erről a környékről származnak nagyon sokan, akik befutottak, és van egy több száz fős teniszcentrum, ugye több száz gyerek játszik, a legjobbakat kiragadják, és kitűnő edzők tudják őket felkészíteni, megvan már ennek a sémája, hogy milyen stílus, ami megfelelő a cseheknek, és nem feltétlenül a pörgetett játékról híresek, és én úgy gondolom, hogy minden évtizedben legalább egy-két olyan teniszezőt ki tudnak termelni idézőjelben onnan, akik megállják a helyüket világszinten. Most a férfiaknál is van egy Lehecska, van egy Mensik, tehát nagyon jó játékosaik vannak nem csak a hölgyeknél, hanem a férfiaknál is. És azt hiszem, hogy ennek a nyitja az, hogy rengeteg a merítési, vagy nagy a merítési lehetőség a fiataloknál, és szakképzett edzők foglalkoznak velük már kiskoruktól kezdve, így a legtehetségesebbek elérnek oda, ahova predesztinálja az ő tehetségük őket erre. Most nem azt mondom, hogy 20-an vannak az első 100-ban a csehektől, mert van olyan nemzet, ahol van mondjuk 10 játékos egy amerikaiaktól vagy franciáktól, de egy kis nemzettől ez egy fantasztikus teljesítmény, és tényleg le a kalappal, hogy ilyen eredményeket tudnak elérni, és ilyen szinten tudják tartani a teniszüket.
1: Hát ha jól láttam, a top 50-ben a nőknél 8 cseh játékos van, a junior világranglistán is számos cseh játékos van, és arról például van információt, hogy ezek a legendás játékosok, akik korábban jó teljesítményt nyújtottak, ők benne vannak a rendszerben, tehát akár edzőként foglalkoznak egy gyerekekkel, akár ilyen élmény beszámoló, vagy nem tudom, közös edzés erejéig ők jelen vannak-e?
2: Hát biztosan, de én úgy gondolom, hogy a régi nagy játékosok inkább a profiknak lesznek az edzői. Ugye mondhatjuk azt, hogyha visszanézünk, hogy Berdych volt edző a legjobbaknál, és visszapróbálják adni az ő tudásukat a mostani játékosoknak, és hát nem csak ő, most persze említhettem volna másokat is, viszont akik szintén profik voltak, de talán nem a legjobbak, ők az idősebb junior játékosokkal foglalkoznak, a gyerekekkel, nem tudom megmondani őszintén, hogy pont kik kezdik a játékot, de ott is szakképzett edzők vannak, és utána tolják föl egyre tovább, átadják a különböző korosztályokban játszó teniszezőket azoknak, akik talán hatékonyabbak lehetnek bizonyos szinteken, és mondom, hogy az igazi nagy profik, akik korábban játszottak, akár mondjuk párosban volt valaki jó játékos, akár egyéniben például ugye Noszkovának Krupa az edzője, az megint más kérdés, hogy Muhovának pont egy külföldi edzője volt Grönevelt személyében, de nagyon nagy igazság az, hogy a cseheknél általában cseh edző dolgozik a játékosokkal, és nagy többségében olyanok, akik korábban szintén profik voltak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki odaérjen a legjobbakhoz.
1: Szabalenka és például Swiatek viszont nem ért oda a legjobbak közé. Ennek mentális okai voltak-e, amit már említettél, hogy mennyire fontos? Szabalenka esetében hallottam olyan véleményt, hogy az a régi vagányság eltűnt a játékából, és megpróbál stabilabb játékos lett, de valahogy úgy rágörcsöl egy kicsit, vagy elizgulja a meccseket, nem tudom, ezzel egyet értesz-e.
2: Hát én úgy gondolom, hogy inkább rágörcsöl, mint hogy elizgulná, ő egy elég vagány játékos, de ez az a borítása, ahol talán nem érzi magát annyira komfortosan, mert soha nem ért el igazán jó eredményeket, talán elődöntős volt kétszer Wimbledonban, de nem tudta átlépni a saját árnyékát, és ez így volt ebben az évben is. Most az külön pekhes szituáció az ő számára, hogy az Oszaka, aki szintén négyszeres Grand Slam bajnok, mint ő, egy szenzációs mérkőzést játszott ellene, tehát ebből a szempontból nem volt szerencséje, mert azért vannak olyan szituációk, amikor még nem is vagy, nincs is akkor önbizalmad, nem is játszol annyira jól, de túl tudsz jutni bizonyos ellenfeleken. Ez nem így volt, mert Oszaka tényleg zseniálisan játszott azon a napon, viszont a következő meccsén Oszakát meg Muhova megverte, szóval egy ilyen furcsa szituáció volt. Nekem az volt a legnagyobb meglepetés, persze, hogy néha ugye hullámzik a játéka Ribakinának, de ő már nyert itt Wimbledonban, és viszonylag korán búcsúzott, ami a szerintem nagyobb meglepetés volt, mint az, hogy Szabalenka a 16, vagy bocsánat, a 8 közé jutásért veszített. Hogy Swiatek nem nyert, az nem volt meglepő, mert nagyon kevés önbizalommal játszik már nagyon régóta, alig-alig nyer versenyt, sőt nem is tudom, hogy nyerte idén, illetve hát még az is óriási meglepetés volt, hogy tavaly meg tudta nyerni ezt a tornát. Én nem gondoltam volna, hogy ez bármikor sikerülhet neki az ő játék stílusával, meg ütőfogásával, de tavaly minden összejött neki, mentálisan nagyon jó állapotban volt. Ez az utóbbi időben nem mondható el róla, nincs önbizalma, nem is játszott jól, és ez meg is látszott a teljesítményén, szinte lesöpörték a pályáról a második játszmában. Ő neki hosszabb idő kell, amíg újra fölépíti az önbizalmát, és akkor lehet igazán jó. Hogy ez megtörténik-e valaha is, vagy sem, azt nem tudom, de aki fiatal játékosként ezzel szembesül egy idő után, szerintem van annyira jó, hogy összekapja magát, és újra akár a legjobbakkal is föl tudja venni majd a versenyt.
1: Naomi Osakát már említetted, amikor a Roland Garroson és most is ugye a Rua költeményével hívta fel magára a figyelmét, voltak olyan vélemények, hogy jó, hát ő már nem is a játékkal foglalkozik, ő már egy termék, megpróbál a PR-ra, a reklámra fókuszálni. Ehhez képest, hogy említetted, biztató teljesítményt nyújtott, és végül csak a döntős játékos tudta megállítani őt, szóval tőle várhatunk-e még szerinted kiugró teljesítményt?
2: Ez egy jó kérdés. Szerintem sokat javult a játék, azt tudni kell róla, hogy édesanyja, és azért elég sokat kihagyott a 4 Grand Slam győzelme után, meg azt is tudni kell róla, hogy japán színekbe versenyez, és óriási reklámösszegek folynak be a számlájára. Talán a mezőnyben ő keres a legjobban a teniszezők közül, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos, az első kettőben vagy háromban mindenképpen benne van, és persze mondhatnánk azt, hogy ruhaköltemények ide-oda-amoda, van akinek tetszik, van akinek kevésbé, hogyha ő kimegy így a pályára, akkor az az ő dolga, és most, hogyha arra gondolunk, hogy ez kiknek veri ki a biztosítékot, meg kiknek nem, ő ezzel nem törődik, megpróbálja a legjobbját nyújtani. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól fölkészült a tornára, jó tenisz nyújtott, de volt nála jobb, és legyőzte őt a legjobb 8 között. Persze, hogy a Grand Slam trófeákra hajt mindenki, aki már nyert egyet korábban, meg aki nem az is, de aki nyert, az meg egészen biztosan. És hogy valaha is eljut újra egy Grand Slam döntőbe, azt ugye nem látja előre az ember, azt viszont igen, hogy a minősége a játékának megvan. Az, hogy 7 meccset meg tud nyerni zsinórban egy Grand Slam tornán, hát egyelőre ezt nem látom, de megnehezítette a legjobbak dolgát is, és akár ő is bekerülhet ott volna a döntőbe itt Wimbledonban, hogyha egy picivel jobban játszik.
1: Volt egy másik nagy visszatérő Serena Williams, aki már 23 Grand Slam győzelmet számlál. Az ő motivációja mi? Egyrészt ez a kérdésem, másrészt az, hogy miért most tért vissza, miért nem mondjuk Amerikában a US Open-en?
2: Hát térjünk vissza arra, hogy mi lehet a motiváció. Itt több dologról beszélhetünk, ugye én nem gondolom, hogy neki a bankszámláról akkor a pénzösszeg hiányozna, hiszen még a férje is milliárdos dollárban. A lényeg az, hogy szerintem talán egy picit szerepelni is akart, de nem hiszem, hogy ez volt a legfőbb motiváció, hanem az, hogy a 44 évesen meg akarta mutatni, hogy 2 gyerek kell ugye a háta mögött, hiszen 2 lány, kislánya van, szülés után vissza tud úgy jönni 44 évesen, hogy megfelelő teljesítmény nyújtson ahhoz, hogy fölvegye a fiatalabbak a versenyt. Ez nem tudom, persze sérülés is volt benne, sok minden volt benne, de ami érdekes volt, az, hogy nem vállalt felvezető tornát egyéniben, és hogyha 4 évet kihagysz, és úgy állsz oda a pályára, az mindig nagyon nehéz.
1: Főleg egy füves pályán, hogy említetted, hogy az nagyon-nagyon speciális.
2: Nagyon-nagyon különleges, de ő itt sokszor nyert, és úgy gondolhatta, hogy az ő adogatásával, meg a gyors játékával talán itt lehet egy olyan eredmény, vagy olyan, itt jobban tudja kezelni ezt a szituációt játékminőségben. Talán a gyorsabb borítások kedvezhetnek neki, viszont ugye meglátszik, hogy ha valaki nem játszik 4 évet, meg nincs felvezető mérkőzése, akkor szinte törvényszerű, hogy nagyjából hasonló teljesítményt fog nyújtani, mint ő. Kikapott egy olyan játékostól, aki alig nyert meccseket idén, viszont ugye füvön nem egy rossz teniszező. egy ausztrál lánytól döntőszedben. Ugye arról is szó volt, a mérkőzésen kevésbé láttam, hogy a térdével volt probléma, és így nem tudott úgy mozogni, ahogy szeretett volna. Lehet, hogy ez is benne volt, és talán ennél jobb eredményt tudott volna elérni, hogyha teljesen egészséges, de visszalépett a párostól a nővérével, és gondolom, hogy nagyon szerettek volna játszani. Én két dolgot mondanék, az egyik, hogy nem volt felvezető versenye, ez azért rányomta a bélyegét a teljesítményére. Wimbledon kedvez neki a fű, ezért is választotta azt, hogy ott ér vissza, és hogyha idézőjelben szerencsénk van, akkor egészséges lesz, vagy eléggé egészséges lesz ahhoz, hogy vállalja a játékot mindegyéniben, mint párosban a US Open-en, vagy vegyes párosban, majd meglátjuk, biztos, hogy nagy felhajtás lesz miatta.
1: Nem látsz egyfajta párhuzamot közte és Lindsay Vonn között? Ugye ő is viszonylag idősen úgy gondolt, hogy ott lesz a téli olimpián és megmutatja, ott egy nagyon súlyos sérülés lett a vége, de nagyon sokan mellé álltak, és pontosan ezeket a szavakat mondták, amit te, hogy egy példakép, meg akarta mutatni, hogy ennyi idősen, ugye Serena Williams édesanyjaként még képes erre, de nem úgy sült el, ahogy szerették volna. Te támogatod az ilyenfajta kezdeményezést, elsülhet ez jól, és valóban példát mutatnak, vagy azért ezeknek van kockázata, és ezt lehet, hogy jobban át kellene gondolni?
2: Ez egy nagyon kétélű dolog. Az egyik az, hogy fel kell mérni a realitást. Tehát ugye mindig a realitás talaján kell maradni, és én pontosan az imént is említettem, hogy nem játszott felvezető tornát, és így odaállni nagy a sérülés veszély. Lindsay Vonnnál nem tudom, hogy hány sífutamon indult az olimpia előtt, talán
1: hát
2: egy-kettő.
1: Hát szakadással árt rajthoz, igen, tehát ő sem volt egészséges.
2: Igen, tehát óriási rizikó van benne, és fel kell mérni egy sportolónak ilyenkor, hogy mennyit kockáztat, vagy mennyit akar kockáztatni. Egyik sem sült el annyira jól, ugye Lindsay Vonnnál talán tragikusabb is lehetett volna a helyzet, hiszen egy olyan sérülést szenvedett, amiből nem biztos, hogy mindenki felépül oly módon, hogy 100%-osan tud utána még az életben is mozogni. Serena Williamsnél kevesebb volt a rizikó erre, viszont az benne van, hogy egy ilyen hosszú kihagyás után, akárhogy is felkészülsz, lehet tehetsz egy olyan mozdulatot, amivel könnyedébben megsérülsz, vagy megsérülhetsz, és hát ez a 4 év az nagyon sok.
1: Hölgyek esetében egyébként, ha nem is a Wimbledoni tornát nézzük csak, de mondjuk a Grand Slam tornákat, mi az az életkor, amíg még felfelé megy egy versenyző, és mi az, amikor már lefelé szálló ágban van valaki?
2: Hát nehéz erre pontos időt mondani, azért a hölgyeknél benne van az is, hogy szeretnének gyerekeket, és nem 43 évesen akarják ezt megtenni. Tehát a hölgyeknél úgy gondolom, hogy ez azért limitáltabb. Vannak olyan játékosok, akik 37-38 évesen még ott vannak az élmezőnyben. Mondjuk most gondolhatunk egy Román Kirsteára, aki talán az egyik Grand Slam tornán akár elődöntős is volt. Most is jól szerepelt, nyert jó pár mérkőzést. Tehát ez a maximum, én úgy gondolom, Navratilova is játszott 40 fölött, stb. Ilyenkor már lelassul az ember, és ugye ami nagyon fontos, hogy már nem tud olyan fizikai teljesítményt nyújtani a játékban. Azért gondoljuk át, hogy mondjuk, hogyha teljesen mindegy, hogy élsportoló valaki vagy sem, hogy 21 néhány évesen mit bír valakinek a szervezete, és 40 fölött mit, és ezért is egy egészen elképesztő dolog, hogy Novák Djokovic még akkor is, hogy csak 5 verseny van a lábában ebben az évben, játszott egy Grand Slam döntőt, harmadik kört, meg egy Grand Slam elődöntőt még, és az ő példája az szerintem egyedülálló ebből a szempontból.
1: És döntögeti a rekordokat, ugye most Federerét, de majd erről is lesz szó. Köves Gábor a vendégünk, a hírek után folytatjuk a beszélgetést, a férfi mezőnnyel és természetesen a magyarok szereplésével is foglalkozunk.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Csapást mértek az ukránok az orosz árnyékflottára. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobbnak járó trófeát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő is szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, ez rekord a verseny történetében. A Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség július 28-ától teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a saját versenyein. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a Nemzetközi Sportági Szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását. Az elmúlt 2 hétben 2 Challenger tornán győztes Piros Zsombor, 49 helyet javítva, a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. Az élen a tegnap wimbledoni címét megvédő olasz Jannik Sinner nagy előnnyel vezet, mögé a második helyre pedig a német Alexander Zverev került, a sérült Carlos Alcarazt megelőzve. A nőknél továbbra is Udvardi Panna a legjobb magyar, még úgy is, hogy 2 helyet hátra csúszott. Bondár Anna pedig egyet javított. Udvardi a 71., Bondár a 73., még Gálfi Dalma a 26. helyet rontva jelenleg a 137. A hölgyek rangsorát továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezeti, míg a friss wimbledoni győztes Cseh Linda Noskova a 7. helyre lépett előre.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. A miniszterelnök szerint csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Ha nem írja alá a dokumentumot, az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene. Sulyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök állításait, szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz árnyékflottára. Éjszaka 15, az elmúlt 1 hétben több mint 100 járművet ért találat. A drónerők a Krimben és Ukrajna más orosz megszállás alatti területein több energiaelosztó állomást is támadtak. Közben az oroszok éjjel dél-ukrajnai városokat támadtak. Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Az afrikai ország egyik legszegényebb régiójában működő óvoda és iskola mintegy 200 diákja eddig a szabadban, fák árnyékában tanult. A segélyszervezet várja a segíteni szándékozók felajánlásait a fejlesztéshez. A részletek a katolikus Caritas honlapján érhetők el.
0: Közlekedés.
4: Korábban összeütközött 3 kamion az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. A főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik. A torlódás meghaladta a 10 kilométert. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét délcsomópontnál lehet, az 54-es főútról. Baleset történt az M1-esen is, a 115-ös Győr-Székesfehérvár és a 119-es Arabona pihenőhely közötti szakaszon, a 117-es kilométernél lezárták a külső sávot. A torlódás 3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Ma a legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 36 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást. Vendégünk továbbra is Köves Gábor, teniszszakértő, korábbi szövetségi kapitány, és elsősorban wimbledoni tenisztorna tapasztalatairól beszélgetünk. A hírek után legyen téma a férfi mezőny, hiszen nyilván a legnagyobb figyelmet talán az urak kapták. Jannik Sinner és Alexander Zverev játszotta a döntőt, egy olyan döntő előtt voltunk, amelynek egyik résztvevője élete első Grand Slam tornáját néhány hete a Roland Garroson aratta, ő volt Zverev, Jannik Sinner pedig egy éve ugye nem nyert Grand Slam tornát, viszont címvédőként érkezett Wimbledonba. A döntő előtt neked milyen előérzeteid voltak, és ehhez képest mit kaptál, hogyan alakult?
5: Azt gondoltam, hogy Zverevnek lehet egy kis esélye, hogy megnyerje a wimbledoni tornát, de a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy Sinner, hogyha minden úgy alakul, ami, ahogy ugye az ember várja meg, ami ugye a realitás, akkor tiebreak, egybreak, egybreak. Ugye ez három szetben megnyeri, tiebreak, egybreak, egybreak. Ez majdnem úgy is alakult, az első szetet megnyerte tiebreakban Zverev, és utána jött tiebreak, egybreak, egybreak. De Zverev szerintem önmagához képest nagyon jól játszott, sokat fejlődött abból a szempontból, hogy bátrabban teniszezett fűvön, és ennek meg is lett az eredménye már azzal is, hogy a döntőbe jutott, hiszen őt korábban talán még a legjobb 8 között sem járt itt Wimbledonban, és ez volt magasan a leggyengébb Grand Slam tornája a 4 közül, és azt nem mondom, hogy meglepő módon, de szinte az idézőjebben az esélytelen nyugalmával, ezt azért is mondom, mert az utolsó 9 meccsét elveszítette Sinnerrel szemben, és nagyon-nagyon kikapott az utolsó 4-en, szóval esélytelen nyugalmával játszhatott, és amíg felszabadultan tudott teniszezni, és a tenyeresét jól ütötte, addig abszolút egyenrangú ellenfele volt Sinnernek, sőt, ott nem lehetett közöttük szinte választani. Egyetlen egy breaklabda volt csak az első 2 játszmában, és eljött 2 tiebreak volt, egy ide ment, egy oda, viszont miután ez megtörtént, és Sinner megnyerte a második játszmát, utána egy picit megnyugodott, ő tudta tartani a szintet, ahol teniszezett, sőt, talán még emelni is, míg Zverevnek az a maximális teljesítménye, amit nyújtott önmagához képest, főleg ugye az első másfél szetben, az egy picit alább hagyott, ez kompenzálta ugyanaz adogatásaival, de a játékban azért volt különbség a két játékos között, és ugye ami a végső soron ilyenkor dönteni szokott, és most is szerintem ez döntött, hogy erősebb volt fejben Sinner, és Zverev a testbeszédével, meg most azt nem mondom, hogy a hozzáállásával mindenki küzd az utolsó pillanatig, de ez egy jó 5% handicap volt a számára, és 5%-kal, hogyha visszaesik valakinek a teljesítménye, vagy 10-zel a világ elsőn, az azt jelenti, hogy nem jut el a rövidítésig, hanem mondjuk elveszít egy szettet egy vagy két breakkel.
2: Ugye voltak olyan pontok, ahol Sinner elcsúszott, vagy legalábbis elveszített az egyik egyensúlyát, és mégis behúzta azt a pontot. Az mind-mind egy olyan fordulópontnak tűnt, legalábbis a televízión keresztül, ami Sinnert lendületbe hozta, az Verebet pedig még jobban elbizonytalanította. Tehát voltak ezek a döntő momentumok, ahogy említetted, itt fejben Sinner volt az erősebb.
5: Így van, és hát persze, hogy ez egy pluszt ad annak a játékosnak, aki elcsúszik, mégis pontot tud nyerni, és nem úgy, hogy az ellenfele elrontja, hanem bravúra halmozva valahogy visszaad olyan labdákat, amelyek ugye szinte nem is lehetnének másoknak megjátszhatóak. Ami érdekes volt, és nagyon szerencsés, hogy többször is olyan csúszás volt, ami azért sérülést is okozhatott volna. Volt ott a T-vonalon egy előre való csúszása, nem is tudom, hogy nem törte ki a bokáját Sinner, és az aztán nagyon drámai lett volna, és nagyon sajnálatos, de szerencsére annyira jól vannak felkészítve ezek a srácok, hogy ilyen helyzetekben is ugye megúszszák az izomsérülést, vagy esetleg mondjuk a csonttörést. Ez azért a füves pályán elég veszélyes, hogy a játékosok így csúsznak, és Sinnerre nagymestere ennek, nem csak azért, mert amúgy is nagyon jó a lábmunkája, hanem ő kiskorában síelt, talán 14 éves koráig, és nála ez sokkal természetesebb, mint bárki másnál. Egészen elképesztő módon tud egyensúlyban maradni, amikor kicsúszik bizonyos labdákért, és ezért is nehéz ellene igazán pontot szerezni, még akkor is problémád lehet, hogyha már tényleg abszolút biztos vagy benne, hogy megcsinálod, aztán mégis valahogy visszajön tőle a labda. Egészen különleges teljesítményt tud nyújtani ebből a szempontból, és különleges az a mozgás, még koordinációs képesség, ami neki van.
2: Tanyi Gábor kiváló kézilabda szakértő, szakedző, de nagyon szereti a tenni. És például a római tenisztornánként volt, és látta a Jannik Sinnert edzeni. Azt mondta, egyébként több ezren ott ültek a lelátón, csak az edzésen, és ő azt látta, jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy 2,5 óra az gyakorlatilag az előkészület volt. Tehát a bemelegítés, a nem tudom, ilyen-olyan felkészítő gyakorlatok, és mind-mind, amit mondasz, ez az egyensúly biztosítása, tehát olyan precíziós felkészülés van csak arra, hogy elkezdi az edzést, hogy ez lehet a titok, és ez mennyire jellemző egyébként a mezőny több tagjára is.
5: Hát ezt szinte mindenki csinálja, az megint más kérdés, hogy milyen szinten. Uh-huh. Egy Novák Djokovic, aki 39 éves, még mindig le tud menni Spárgába. Most persze, hogy a játékosoknak a 99%-a valószínűleg nem fogja azt meg se próbálni, de nagyon-nagyon fontos a fizikális felkészültség, és hát főleg a nyújtás, és ez a része a tenisz sportnak, meg az összes sportágnak rengeteget fejlődött az utóbbi 10-15 évben mindenképpen, és ezért is kitolódott a kor határa, hogy szabad így fogalmaznom a sportágakban. Most persze, hogy van 40 év fölötti kosárlabdázó is az NBA-ben, még LeBron James talán még játszik egy-két szezon, de nem vagyok benne biztos, abban viszont igen, hogy nagyon kell vigyázni a játékosoknak a testére, nem csak a táplálkozás számít, hanem az is, hogy mennyi időt áldozol arra, hogy nem feltétlenül csak az erősítéssel mennyi időt töltesz, hanem azzal is, hogy a rehabilitáció milyen profi módon van csinálva, hogyan lazítasz, hogyan pihenteted a testedet, hogyan regenerálódsz, és stb. Szóval ezek rettenetesen fontosak minden egyes játékosnál. Persze, hogy akiknek mondjuk több milliós dolláros keresete van, évente a lehető legjobb szakembereket tudják maguk mellé megnyerni arra, hogy foglalkozzanak velük ebből a szempontból, de ugye van külön kondícióedzés, vagy edzője a játékosoknak, azaz tehát fitness edzője, és ugye mellette még van fizió is, tehát aki a sportrehabilitációval és mondjuk a játékosoknak a fizikai felkészítésével az edzéseken kívül foglalkozik, tehát nyújtással és a többi. Persze még beszélhetnénk sportpszichológusokról is, de a lényeg az, hogy ez a kettő a legjobbaknál alapból megvan, és azért hihetetlen, hogy milyen hangsúlyt fordítanak erre.
2: Jannik Sinnerrel kapcsolatban elmondhatjuk, ugye, hogy idén nyert 5000-es tornát, és talán te mondtad a közvetítésben tegnap, hogy idén mindössze 3 meccset veszített el, de mégis mondhatjuk azt, hogy mivel egy éve nem nyert Grand Slamet, valami fajta nyomás lehetett rajta, nem?
5: Hát mivel Wimbledonban nyert már korábban, ezért talán Wimbledonban kevesebb nyomás volt rajta bizonyos szempontból, de abból a szempontból mindenképpen, hogy ugye annak ellenére, hogy a világranglistát ő vezeti, és nem volt ott a mezőnyben Alcaraz, sem a Roland Garroson, sem itt a Roland Garroson, ott ugye ismert körülmények miatt is, ugye ott talán a második fordulóban búcsúzott Juan Manuel Cerundolo ellenében, egy olyan meccsen, ahol 2-0 szett 5-1-je volt, tehát itt nagyon-nagyon ritkán veszít valaki onnan, de hát megfogta őt az időjárás, és abból a szempontból mindenképpen volt rajta nyomás, hogy hát ha már világelső vagyok, és megnyertem 5000-es tornát, akkor ott az esély, hogy miért én nyerném a Grand Slameket, vagy a Grand Slamet, és jól megbirkozott ezzel egyébként, nagyon nyugodt fiú, és jól kezeli ezeket a szituációkat, sokszor azt mondják, hogy olyan, mint egy gép, vagy egy robot, akár érzelmileg is, persze, hogy ez nem így van, de nagyon-nagyon jól kezeli ezeket a helyzeteket, és azok után, hogy kiesett a Roland Garroson, úgyhogy abszolút top favorit volt, volt rajta biztos nyomás, hogy ezt a wimbledoni tornát megnyerje, de szépen végigcsinálta, és azt nem mondom, hogy abszolút magabiztosan hozta a döntőt, mert nem 3 szetben nyert, és azért Zverev ott volt a nyomában, de összességében én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesített, és végül is abszolút megérdemelten nyert újra Grand Slam tornát egy év után.
2: Azzal egyetértesz-e, hogy Zverevnél egyfajta mérföldkő, vagy egyfajta gát átszakadás lehetett az, hogy élete első Grand Slam tornáját megnyerte. Azt hiszem 125 Grand Slam mérkőzés után átszakadt benne valami, és akkor most a következő lépés már az lehet, hogy mondjuk egy ötszettes Grand Slam döntőt is idegileg elbírjon, és ez is egyfajta műfaj, amihez fel kell nőni, és amihez elég jónak kell lenni?
5: Hát mindenképpen jónak kell lenni hozzá, csak a nagy probléma az az, hogy egy játékos nem igazán tud kibújni a saját bőréből. Itt láthattuk azt, hogy amíg felszabadultan játszott a döntőben egy olyan játékos ellen, aki ellen nem sok sikere volt az utóbbi időben, addig minden rendben volt, de amikor jöttek a problémák, akkor kijött az, hogy az ellenfele higgadtabban tudja kezelni ezeket a szituációkat, magyarul jobb versenyző, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nem feltétlenül csak a tenisz döntött ebben a fináléban, hanem az is, hogy valaki erősebb volt a másiknál fejben, de ez igaz volt, hát nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt is, akár egy Djokovic-Nadal meccsen, vagy egy Federer-Nadal meccsen, vagy rengeteg ilyen példa volt, és hát Zverevnek persze, hogy átszakadt a gát ott a Roland Garroson, nem vert meg olyan játékost, aki igazán előbb lett volna a ranglistán nála, de ezt sem könnyű megoldani, amikor te vagy az esélyes, és az első alkalommal kell, nézőjelbe a kell, egy ilyen szituációt megoldanod.
2: De bocsáss meg, ott voltak olyan hangok, hogy jó, de hát nem volt ott Alcaraz, Sinner már kiesett, nem azt mondom, hogy könnyű dolga volt, de jó, hát oké, így sikerült. De tehát voltak ilyen visszhangok?
5: Visszhangok lehet, hogy voltak, de ezt senki nem jegyzi, hogy nyertél meg egy Grand Slam tornát, nagyon nehéz ezt megcsinálni, és Sinner ott volt, csak kikapott, Alcaraz nem. A lényeg az, hogyha egy ilyen szituációban vagy, és

0: Nagyon jól ütötte, jól adogatott, és több önbizalommal léphetett pályára, és ennyit is számít az önbizalomnak, hogy higgyél benne, hogy akár ezen a borításon is tudsz teljesíteni, annak ellenére, hogy még talán a 8 közé sem jutottál soha. Korábban pedig a játékod jó lehet hozzá, és ez most nagyon kijött Zverevnél. Azt nem mondom, hogy hajszára volt a győzelemtől, de nagyon jól játszott, és még egy Sinnernek is megnehezítette a dolgát, aki idézőjelben agyonverte az utolsó 5-6 meccsükön, tehát alig-alig tudott szetteken belül 4 gémet csinálni Zverev. Itt meg tényleg egyenrangú ellenfél volt majdnem az egész meccsen.
1: Sinnerrel esetleg láttál olyan türelmet, hogy jó, az első 2 szett a szoros volt valóban, de majd eljön az én időm, és hogyha ez 5 szettig megy, vagy 4 szettig megy, akkor meg fogom nyerni a meccset?
0: Hát a hozzáállás mindenképpen megvolt, az megint más kérdés, ugye mindig viccelünk ezzel, hogy Sinner még nem nyert olyan mérkőzést a pályafutása során a profik között, ami 3 óra 48 percnél tovább tartott, tehát mondjuk hogy leegyszerűsítve egy 4 órás meccs, akkor tuti, hogy kikap. Uh-huh. Ez a tegnapi meccs, ez 3 óra 46 volt, tehát hogyha mondjuk egy 5. szettig eljutott volna az Zverev, akkor lehet, hogy ő lett volna az esélyesebb, mert az esetek nagy többségében Sinner ilyen helyzetekben elfogyott. Persze, hogy volt 3 meccslabdája tavaly a Roland Garros döntőjében Alcarazzal szemben, ami 5 óra fölötti meccs volt, tehát a fizikumával nincs gond, csak ugye neki is át kell szakadnia egy gátnak ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjen, és akkor lehet, hogy utána soha többet nem fog elveszíteni egy olyan mérkőzést, ami 4 óránál tovább tart. Szóval én úgy gondolom, hogy Sinner fejben nagyon-nagyon jó, és nem is gondolta arra, még ha esetleg hogyha 6-7-6-7 lett volna az első 2 szett, hogy nem marad semmiféle esélye, hogy a mérkőzést megfordítsa. Persze, hogy az esély kevesebb lett volna, mint 1-1 szettnél, de én azt hiszem, hogy abszolút pozitívan áll mindig ezekhez a helyzetekhez, és ez is a feladata.
1: Novák Djokovicról mondj még kérlek egy-két mondatot, ugye, ahogy lehetett olvasni, már a 106. wimbledoni győztes meccsénél tart, megelőzve Roger Federert, akinek 105 volt. Ezen kívül mennyit láthatjuk, meddig láthatjuk őt még a pályán? Ugye azt látjuk, hogy az 5-szettes meccsek már nem az ő világa talán, de minden másban abszolút felveszi a versenyt a fiatalokkal.
0: Hát ugye egy picit csalók ez, hogy az 5-szettes meccsek nem az ő világa, ugye megnyert egy 5-szettes meccset az elődöntőbe jutásért Ozsi Aliassime ellen. Szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy a sorozatos 5-szettes mérkőzések, vagy akár 2 egymás után az neki valószínűleg már sok lesz. Gondoljunk vissza, hogy az Ausztrál Open elődöntőjében 5-szettben verte Sinnert, aztán utána szenzációsan játszva megnyert egy szettet Alcaraz ellen, de aztán elfogyott a benzin. Szóval neki reálisan akkor lehet esélye egy, hogyha több tornát játszik az év során, és fizikailag jobb állapotban van. Persze nem tudom, hogy a teste ezt bírja-e még, ugye 39 esztendős Novák Djokovic. A másik meg az, hogyha esetlegesen el tud jutni a végjátékig úgy, hogy friss vagy frissebb. Ez Ausztráliában ugye nagyjából így volt, hiszen volt egy olyan meccs, amit föladtak ellen egyen, meg nem kellett kiállnia, mert visszalépett az ellenfél. Szóval eljutott így odáig. Nagyon nagyot játszott, de nem tudta megnyerni a tornát. Nem mindegy, hogy kik jönnek vele szembe és mikor. Ugye az elődöntőbe 5 meccs elődöntőig vezető úton 5-öt kell nyerni, és akkor még ott jönnek szembe azok, akik a legjobbak a mezőnyben, szóval ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog lenne, hogyha még látnánk őt mondjuk 2 éven keresztül, mondjuk egy Los Angeles-i olimpiáig, meddig bírja a teste, meg meddig bírja a motivációja, az nagy kérdés. Egyelőre még ott van a mezőnyben, hogy meddig, az azt hiszem, hogy csak rajta múlik.
1: Reméljük, hogy minél tovább, hiszen nagyon sok rajongója van itt Magyarországon is. Ne feledkezzünk meg a magyar játékosokról is. Stollár Fanni kiemelkedő teljesítménnyel zárt Wimbledonban, ugye női párosban 8-döntőig jutott, vegyes párosban pedig elődöntőig. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó vegyes páros legyen? Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ott van olyan labdamenet, amikor férfiak szerválnak és a hölgyek fogadják. Tehát kell ehhez egy fizikai erő, kell ehhez egy állóképesség Fanninak. Mi az a pont, ami miatt neki annyira fekszik? A páros is, és a vegyes páros is.
0: Hát igazából ő elég tisztán üti a labdákat, és elég gyorsan játszik, és jó adogatása is van, annak ellenére mondom, hogy ugye a gerincével vannak problémái, és voltak is korábban. Egy olyan játékos, aki sebességben sokszor föl tudja venni a versenyt a férfiakkal. Persze, hogy ugye azt ne várjuk tőle, hogy 210-es szervákat visszaadjon, hogyha sarokra mennek, de ugye nem ijed meg a saját árnyékától, jól ki tud egészíteni egy férfi játékost is, és nagyon is jól csinálta a vegyes párosban is itt Wimbledonban. Máté Pavic-sal, aki döntős volt

0: férfi párosban is korábban ugye Grand Slam tornákat nyert, egy balkezes horvát játékosról van szó, nagyon jó párt alkottak, az külön pech volt, hogy amikor elveszítették az elődöntőt, akkor a partnere Pavic szegény 3-2-s hibát ütött egy adogató játékon belül, és azzal ment el egy sorsdöntő játék. Szóval Fanninak megvan a tenisze ahhoz, hogy kiegészítsen egy férfi játékost a vegyes párosban, illetve hogy szinte bárkikkel fölvegye a versenyt női párosban, hogy persze, hogy jó pár is kell mellé. Én úgy gondolom, hogy Asia Mohamed személyében egy olyan teniszező volt mellette az adogatásaival, mindenképpen tudta őt segíteni, és hát ezen is sok múlik. Az biztos, hogy fölnőtt a feladathoz, és külön gratulálok neki, mert azért Wimbledonban vegyes párosban egy elődöntő, illetve párosban is ugye több mérkőzést nyertek, az egy nagyon szép teljesítmény.
1: Fucsovics Márton a harmadik fordulóban búcsúzott az ellen, a spanyol játékos ellen kapott ki, aki Marozsán Fábiánt is búcsúztatta. Az ő teljesítményükről mit gondolsz?
0: Azt hiszem, hogy kimaxolták a tornából azt, ami benne volt. Marciról tudni kell azt, hogy ugye 35. életévét tapossa, hogyha szabad így fogalmaznom, és azért voltak fizikai problémái, sérülései a korábbiakban, nehezebb ilyenkor fölkészülni a tornákra, de ugye nagyon kedves verseny ez a számára, hiszen negyeddöntős volt korábban itt Wimbledonban. Két meccset tudott nyerni, nem is akár milyen mérkőzéseket, a második fordulóban Lerner Tient verte, aki talán top 25-ös játékos jelenleg, és tényleg egy féljövőben lévő nagy név a mezőnyben, lehet, hogy egy picit sérült volt az amerikai, de teljesen mindegy, ezt nem jegyzik. Aztán utána, hogy Davidovics Fokinától kikapott két ilyen meccs után, az azért nem volt annyira meglepő abból a szempontból, hogy azért sok kilométer ebben a szezonban nem volt benne, tehát minél hosszabb egy torna, főleg amikor három nyert szetre játszanak, neki is azért limitált a kondia. A spanyol fiú jobb volt nála azon a napon. Fábiról meg annyit, hogy füves pályán egyre jobb teljesítmény nyújt minden szezonban, voltak biztató mérkőzései még akár Halléban is, illetve itt Wimbledonban is tudott nyerni egy mérkőzést, ami fontos vele kapcsolatban is, hogy ugye a szezon hosszú, és vannak olyan problémák mondjuk neki a térdével, amelyek limitálták a teljesítményét, nem tudott 100%-osan teljesíteni, és ez meg is látszott Davidovics Fokina ellen a második fordulóban. Az a lényeg, hogy feltöltődjön, sérülésmentesen tudjon teniszezni, és akkor szerintem mindketten a szezon második felében jó eredményeket fognak tudni elérni.
1: Hogy említetted, a regeneráció nagyon-nagyon fontos, hiszen olyan zsúfolt a versenyprogram egy teniszező számára, hogy egyrészt sakkoznia kell, hogy milyen tornákon indul, másrészt az utazással is gondolom, hogy számolni kell, függetlenül attól, hogy valaki fiatal vagy idősebb, szóval ebből a szempontból a magyar versenyzők versenyzéséről mit gondolsz, hol láthatjuk őket legközelebb, és például a US Open előtt, ugye az már kemény borítás lesz, lesz-e olyan torna, vagy olyan felvezetés, ahol a magyarok sikeresek lehetnek?
0: Hát az igazság, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak mind a ketten, mert Marcin különleges nyomás lesz amiatt, hogy tavaly Winston-Salemben meg tudott nyerni egy 250-es tornát, ami ugye 250 pontot is jelent a ranglistájában, és hát addig, hogyha idézőjelben folytatni akarja olyan szinten a pályafutását, ahol most van, ugye a top 100 az egy vízválasztó ebből a szempontból, addig vagy meg kéne védeni a pontjait, vagy akár több pontot szerezni, viszont ez egy különleges nyomás lehet rajta, hogyha valaki nem 100%-os fizikai szempontból, akkor még nehezebb lesz így teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ugye nem tudom a verseny programját, de biztosan rajthoz fog állni, esetlegesen az ezres tornákon, hogyha a ranglistája engedi, akkor a főtáblán, ha nem, akkor a selejtezőben. Remélhetőleg a válla annyira rendben lesz, hogy több tornát is fog tudni vállalni, és hát majd meglátjuk, hogy ebben az utolsó egy hónapban milyen teljesítményt tud nyújtani. Ő nehezebb helyzetben van, mint Fábi, vagy Marozsán Fábián. Ugye azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy Fábi a beceneve. Szóval ő neki viszont vigyáznia kell, ő fiatalabb, és nem szabad túl erőltetni a térdét akkor, hogyha fájdalmai vannak. A regeneráció és minden más, ami ezzel jár, azt hiszem, hogy több hétig fog tartani. Én nem gondolom, hogy őt látni fogjuk a pályán a következő két hétben, és hogy hol fog először játszani, az attól is függ majd, hogy mennyire jön rendbe, és mennyire lesz fájdalommentes. Reménykedem benne, hogy mindketten hát közel 100%-os állapotban tudnak majd játszani a kemény pályás szezonban. De hát ez attól is függ, hogy milyen állapotba tudnak kerülni, szóval ez rettenetesen fontos lesz számukra. Hogyha fizikailag jók, akkor benne van a jó eredmény, hogyha nem, akkor bizony, ugye vannak olyan játékosok, akiknek nincs problémája, és hogyha egyenlő erőviszonyok vannak, akkor bizony itt nehéz lesz mérkőzéseket nyerni, főleg ugye egy US Open-on 3 nyert szettre játszanak majd.
1: Izgalmas heteken vagyunk, tehát túl a wimbledoni tenisztorna rengeteg izgalmat szolgáltatott. Gábor, ilyenkor telítődsz tenisszel, és kis pihenésre vágysz, vagy már alig várod a következő versenyt?
0: Hát pár napig ugye egy kis pihenés belefér, de az élet nem áll meg a tenisztornákon, és már ezen a hétvégén is közvetítek majd egy umági döntőt, meg a következő hetekben is valószínű lesz program, vagy lesznek olyan meccsek, amelyeken meghívást kapok a közvetítésre. Ugye a szezon nem áll meg, szinte minden héten, sőt minden héten vannak versenyek, az megint más kérdés, hogy mekkorák, és hát ezért mondom azt, hogy ugye nekem szabad napom soha nincsen szinte, mert ugye a hétvégeken kapok általában szerepet, negyeddöntő, elődöntő döntőket szoktam közvetíteni, és hát jönnek sorozatban a versenyek, tehát úgy gondolom, hogy lesz munkám.
1: Akkor a regenerációra is figyelj, és a pihenésre is. Köves Gábornak nagyon köszönjük, hogy eljöttél, Gábor, és beszélhettünk a wimbledoni tornáról. Örülünk, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Mi pedig hamarosan jövünk a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 3 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Deák Zsigmondot, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, Csisztus Zsuzsát, a Nemzeti Sport Rádió munkatársát, és Epap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok! Hát 100 mérkőzést már lejátszottak a labdarúgó világbajnokságon, de mondhatjuk, hogy a legfontosabb találkozók talán még hátra vannak, és a legnagyobb izgalmak még ezek után dőlnek el. Hogyha egy ilyen gyors mérleget vagy egy összesítést kellene készíteni, voltak meglepetések, voltak bravúros teljesítmények, de kimondhatjuk-e azt, hogy azért a papírformának megfelelően az a négy csapat jutott az elődöntőbe, amelyet a legtöbben vártak, ugye Franciaország, Spanyolország párharcot és Argentín, Anglia elődöntőt rendeznek, szóval az előzetes előérzetetekhez képest mit kaptatok?
2: Sokat beszéltünk erről, ugye, amikor a világranglista első négy helyezettje jut be a világbajnokság elődöntőbe, akkor nehéz lenne azt mondani,
1: nincs
2: hogy meglepetések történtek. Meg én, amikor Infantino úr, a FIFA elnöke mondta, hogy milyen jók voltak az afrikaiak, mert továbbítottak az egyenes kiesésbe, csak az azt jelentette, hogy az előző rendszerben még egyszerűen csak kijutottak a világbajnokságra, tehát ő a sikerként... 10-ből 9-et. Azt kijutottak a világbajnokságra, utána pedig egy kivételével mindenki ki is esett, tehát azt, amit mindig csináltak, az történt. Ez sem meglepetés, csak az új rendszerben meglepetés, de magyarul igen. Tehát nyilván a negyeddöntők alapján az nem volt olyan sima, és akkor még igen finoman fogalmazok, de ettől még a végeredmény az, hogy az első négy a legjobbak, úgyhogy ennél nagyobb meccseket szerintem viszonylag nehéz lett volna előzetesen várni, akárki is jósolt bármit, és például én a múlt heti csütörtöki sportkörben össze-vissza mindenféle hülyeségeket beszéltem, de ezt most jó szívvel bevallom a kedves hallgatóknak.
3: Na, én viszont a múlt heti sportkörben ezek szerint nem beszéltem hülyeségeket, bár mindenki azt mondta, milyen unalmasokat tippelek, hát minden egyet eltaláltam.
1: Bár neked a favoritjaid a portugálok voltak, én
3: ugye régen,
1: ugye?
3: Igen, nekem egészen...
4: Arra múlt héten már nem tippelhetett.
3: Hát arra nem tudtam tippelni, egészen, de nem, ugye, nem a világbajnokság előtt már hónapokkal azt mondtam, hogy amilyen formában tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália szemben a spanyolokkal, azt mondtam, hogy ha azt a formájukat meg tudják őrizni erre a világbajnokságra, akkor esélyesek arra, hogy egészen akár a négy közé eljussanak, hát ez ugye nem így alakult. De amikor a múlt héten beszéltünk arról, hogy olyan 8-ból ki lesz a négy, akkor én pont ezt a négy csapatot tippeltem, azt mondták, hogy jaj, de unalmasak a tippjeim, unalmas, de helytálló, szóval elnézést kérek. Viszont az tény, hogy abban mi újdonság ez, ugye, hogy a világranglista első négy helyzetje még soha nem volt, ugye, gyakorlatilag a két-két elődöntős csapat. Úgyhogy ilyen szempontból is ez a világbajnokság nagyon sok dolgot újraírt, és ugye most, amikor mondjuk az afrikaiakról beszélünk, ebben teljesen igaza van a Zsigának, hogy ugye bejutottak a VB-re, és onnan aztán persze nem jutottak tovább, de én azt gondolom, hogy azért azok a csapatok, ból jó néhány, amelyik nem jutott a 16 közé, azért már egészen más színvonalon játszott, mint amit a korábbi világ eseményeken vagy a világbajnokságokon ezektől a csapatoktól láttunk. Mondjuk leginkább nekem Szenegál tetszett kiemelkedően, hogyha most az afrikai csapatokat nézzük, nyilván ugye Marokkó egy külön történet. Most már ugye nem is marokkói sikersztori, hanem marokkói modell, ahogy így hallom a marokkói sportújságíró kollégám ezt emlegetni, vélik Marokkóban, vagy talán már világszinten. És hát ami pedig a nagyokat illeti, tipikusan az a helyzet volt, hogy lehetett volna eső vagy sár, de ez lett, tehát eső lett, és ez a négy csapat van ott. És én azt gondolom, hogy ha nem is láttunk mindegyik csapattól eddig álomjátékot, talán leszámítva a franciákat, szerintem ők nagyon-nagyon fölfelé lógnak ki, de a küzdőképességben, a rutinban, az akaratban, egy csomó mindenben azért ezek a csapatok nem véletlenül vannak itt, amennyi egy ilyen hosszú-hosszú világbajnokságon, türelemben, kitartásban, taktikában, erőbeosztásban kell, hát ezt ők tudják.
4: Hát egyfelől még a teniszben is nagyon ritkán fordul elő, hogy egy Grand Slam-en mondjuk az első négy kiemelt játssza az elődöntőt, és a tenisz egyre jobban hasonlít a futball VB-hez, már lassan már itt is 128-as főtábla van, de egy biztos...
3: De 64 már közelít.
4: Igen, 64 már közelít, de a 48 se kevés, és egyébként azzal, hogy egy meccset többet kell játszani, mint korábban kellett, Szerintem még inkább ez a legjobbak ma már hajtja a vizet, mert minél többet játszol, annál inkább kijönnek a valós erőviszonyok. Mert
1: eltörpül a véletlen, vagy a szerencse.
4: Igen, egy bravúr, esetleg két bravúr, még belefér, de azzal még mindig nem vagy sehol. Esetleg azzal jutsz tovább a csoportból, és akkor onnan még mindig kell nyerni 5-5, hogy világbajnok legyél. Azért az nagyon sok arra tényleg a legjobbak, meg a legmélyebb kerettel rendelkező csapatok képesek, mert ez az 5,5 hét, ez borzalmasan hosszú, ráadásul egy idény végén. Úgyhogy ilyen értelemben most már biztos, hogy győz az igazság. Persze nyilván mondjuk Portugáliába, vagy Brazíliába, vagy Németországban máshogy gondolják, de azért mindent összevetve ez így teljesen reális. Egyébként először is nem lesz új világbajnok, mert 4 régi és 4 sose világbajnok játszott a negyeddöntőbe, és a 4 régi világbajnok jutott be a 4 közé, tehát nem avatnak új győztest. Ez is nagyon ritka. Tehát 90-ben és azt hiszem talán 70-ben volt 4 kor, főleg 70-ben volt nagy dolog, mert azt hiszem addig 5-en nyertek VB-t. Most azért egyre többen nyernek VB-t, így már könnyebb, tehát a spanyol vagy a francia még egy 30 évvel ezelőtt nem lehetett ugye, volna a világbanok, mert még nem volt világbanok.
2: Összesen 8 ország nyert VB-t, abból 7 Olaszország nem volt, kint a többi kim volt, és egyébként ezt vissza lehet nézni a nemzeti sportban, hogy én írtam a VB előtti publicisztikát, és abba még nem volt olyan borzalmas nagy, akkor még nem a meglepetésekre, hogy mondjam, appelláltam, és azt írtam, hogy egészen biztos, hogy volt világbajnok nyer most is, hát most már az elődöntőbe kiderült.
4: Gyakorlatilag a Portugálon és a Hollandon kívül bárki olyan nyert volna, aki még nem volt világbajnok, az őrületes meglepetés lett volna. Talán a 2018-as VB-n, ha azt a horvátok nyerik, ráadásul az már csak egy meccsről van szó, mert ugye mondja a Zsuzsi, hogy a Nemzetek Ligájában hogy játszottak a portugálok, igen, csak ott nem kellett nekik 8 meccset
3: nyerni. Hát ez egy másik játék, csak azt mondom,
4: másik,
3: hogy
4: csak az egy másik műfaj, tehát a portugálok kétségkívül bombaerős kerettel rendelkeznek, talán a 4-be is benne vannak, ha a keretük erősségét, az egyéneket összerakjuk, de azért az a kohézió valahogy kevésbé jellemezte a holland válogatott, vagy a portugál válogatottat talán, mint ami az argentinokat biztos, egyre inkább úgy tűnik, hogy az angolokat is, és hát a franciák ugye, meg a spanyolok annyiból könnyebb helyzetben vannak, hogy gyakorlatilag lépésbe jutottak el idáig. Én azt gondolom, hogy itt a mind a spanyol, mind a francia csapat esetében, ha már egymás ellen játszanak, ugye hónap este 21 órakor, többek között itt a Nemzeti Sportrádióban, meg ugye az M4 Sporton, egyik csapatnak sem lett igazán élesben tesztelve a védekezése ezen a VB-n, és hát most biztos, hogy lesz, mert olyan támadó potenciál van mindkét csapatban, egyébként szerintem a franciában lényegesen több, de ez egy meccs, tehát ettől még a spanyolok is tovább juthatnak, de azért minimum 60-40-et én a franciáknak adnék. A másik az más, mert az angolok is azért kőkeményen megszenvedtek azért idáig eljussanak az argentinokról, meg nem is beszélve, úgyhogy az egy, meg a két ország pályán és pályamutatott és pályán kívüli közös múltja is olyan, hogy az egy igazi futballháború lesz az argentin-angol meccs.
1: Uh-huh. Zsuzsi, úgy fogalmaztál, hogy még nem láttunk olyan igazi álomjátékot senkitől. Kell-e álomjáték, vagy az, hogy 8 meccset kell nyerni ahhoz, hogy világbajnok legyen valaki, elég az, hogy stabil és meg kilengése mentesen játszon valaki?
3: Valószínűleg ez egyre inkább működő recept, hiszen ugye olyan hosszan kell és tartósan stabil teljesítményt nyújtani, hogy abban nem biztos, hogy belefér az, hogy mondjuk valaki tényleg minden erejét kiadjon egy olyan mérkőzésen, amiből aztán utána majd lehet, hogy mínuszba mennek ugye az erővonalak a következő találkozón. Lehet, hogy ez a modern labdarúgás elvárása tulajdonképpen a sikerhez vezető úton. Aztán persze meglátjuk, mert úgy viszont az meg igaz, hogy akik most itt a 4 között vannak, azok meg olyan csapatok, akik egyébként erre képesek. Tehát ugye olyan egyéniségekből állnak ezek a csapatok össze, függetlenül attól, hogy mondjuk nyilván hollandi kiestek ugye Norvégiával, sajnos. Mert ott volt még egy olyan személyében egy olyan potenciális játékos, aki adott esetben erre képes lehet, de most is azt gondolom, hogy az angoloknál is ugye két olyan sztár is van, akiből látható egy is meg tudja menteni a mérkőzést, ha éppen Harry Kane nincs formában, akkor értelemszerűen van, aki jöjjön, és jött is.
4: Franciáknál 4.
3: Igen, Jude Bellingham személy. A franciák ugye gyakorlatilag tényleg végtelen kispaddal elképesztő játékkal képesek. Ugye a spanyolokról meg azt tudjuk, ugye, hogy ott bármi is benne van a képletben. Az argentinok meg azt tapasztaltuk, és majdnem mindenki ezt erősítette meg, hogy a legnagyobb mondjuk ilyen kitartás abban, hogy nem változtatnak a játékukon akkor sem, hogy hátrányban vannak, hisznek magukban, hisznek abban, amit ők tudnak, ez bebizonyosodott ugye hosszú távon, hogyha arról van szó, akkor tényleg vert helyzetből is fordítani is képesek, illetve képesek egy mérkőzést megnyerni. Úgyhogy én inkább azt gondolom, hogy valószínűleg még lehet, hogy látunk, mert egyéni kiemelkedő dolgokat már látunk ezen a világbajnokságon. Olyan nagyon-nagyon álomszerű csapatjátékot tényleg leginkább talán csak a franciáktól. Tehát szerintem még egyéni kiemelkedő dolgok lesznek, lehetnek, de lehet, hogy csak a tartósság és a masszivitás lesz az, ami végül is győzedelmeskedik.
4: Egyébként, ugye viszont sok gól alatt négy ember a negyed döntő előtt. Ugye Messi 8-al, Mbappé és Holland 7-tel, és Harry Kane 6-tal. És ehhez képest a négyből egyedül Mbappé lőtt egy gólt. Negyed döntőben hárman nem lőttek gólt, tehát persze egyrészt az ellenfelek is sokkal keményebbek voltak már, mint korábban. Erre azért szerintem érdemes figyelni. Másrészt gyakorlatilag a 2002-es Ronaldo-féle brazil válogatott óta olyat nem láttunk, hogy egy csapat csúcsformában végig futballozik egy VB-t, és szerintem ez az egyetlen, ami a franciák ellen szól, hogy még két meccsen kéne prolongálni ezt a szuper produkciót, ami eddig elhozta őket, de ez a két meccs, ez pont két iszonyatosan nehéz meccs lesz. Egyébként, ha megcsinálják, hát akkor aztán végképp megérdemlik, bár itt már olyan nem tud nyerni szerintem, aki ne érdemelné meg.
2: Pont most hallottam valahol, hogy akkor kinek van, milyen esélyeket, az Opta, vagy nem tudom kicsoda, valamelyik cég. Szóval és nem fogjátok elinni, 26 és 21% között azt hiszem, talán az angoloknak a legkisebb esélye, az argentinok, bocsánat, 21 és a 26, meg a franciákért ez le a kalappal. Nagyon jó, hogy mondtad 2002-t, abszolút így van, tehát nem az, tehát van olyan, de nem legtöbbször nem tud végig dominálni egy csapat, csak idézőjelben csak tovább jutogat, majd pedig, amikor kell leginkább, akkor pedig fölül kerekedik, akár büntetők, akárhogy, sőt, hát ugye, hogy kezded el, a argentinok legutóbb vereséggel kezdték, spanyolok, amikor nyertek vereséggel. Ez nincs, nem, senkinek sem az a, hogy mondjam, tehát nem úgy van, mint egy bármilyen más sportákban, hogyha egyszer kikaptak, akkor nem tudsz aranyérmes lenni, mert a vigaszágról már nem lehet, csak bronzérmes. Ez szerintem nagyon fontos. Én mégis azt mondom, hogy a franciák annyira jók, hogy én látok bennük esélyt arra, hogy egy ilyen brazilos, 2002-es brazilos győzelmet arassanak, minden meccset jogosan és megérdemelten megnyerve. Azt viszont egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy pontosabban ott van egy olyan kohéziós erő, ami szerintem a Deschamps távozása. Tehát egy sikerkapitány, egy nagyon jó fotballista, aki nagyon jó edző, és tudják, hogy el fog menni, és akkor van egy, mindig kifutnak hozzá. Hát látjátok, hogy mi, nem mondom, hogy az argentinoknál nincsen és kohéziós.
4: És ilyen Mbappé Dembéléféle egókról beszélgetünk.
2: Pontosan, tehát olyan emberek futnak ki, akik egyébként még nem futottak ki soha az edzőjükhöz. Tehát szerintem ez nagyon fontos, és azt viszont el nem tudom képzelni, hogy bírják. Tehát nem csak ők, hanem ugye most arról beszéltünk, hogy mindenki el van fáradva, ki van lugozva, és
3: 30-40 fokokban játszanak.
2: Majd az, aki... És emlékezzetek vissza, pont amit mondott Pista, a 2002 brazilok, ott ugye Ronaldo, aki egy súlyos sérülés után nem játszott előtte, gyakorlatilag testileg, lelkileg feltöltötte magát. Hát most mindenki végigjátszott, akikről eddig beszéltünk, végigjátszott a teljes idén. A többségük angol vagy spanyol bajnokság, a BR-ről nem is beszélve. Egyedül Messi lébet szólt, ha lehet ezt mondani Miami-ba, de értitek, hogy miről beszélek, és mégis bírják, elképesztő. Én ezt fel nem tudom fogni, hogy csinálják. Annak idén Széchenyi Tamás ugye mondta, hogy egyszer egy versenyre lehet felkészülni. Hát ők 52 héten keresztül a legmagasabb szintű...
4: Hát ha Mbappé úszó lenne, lehet, hogy nem bírná.
2: Lehet, hogy nem, de csak egy miről beszélek, ez számomra egyszerűen felfoghatatlan, hogy ennyi, a fáradtságnak egy körön piszoknyi szegmensen sincsen bennük, mennek előre,
4: annyiban, hogy csak egy fél mondat, mert a fáradtsághoz kapcsolódik, hogy magát ezt az erőltetett menetek tekintve ez így van, de adott meccsen belül ott viszont nagyon sok olyan meccs volt már, ahol látszott, hogy az egyik csapat a teljesítőképessége határára ért, és ezzel tudott a hajrában a felkészültebb az angolok Kongó ellen, argentinok mindenki ellen, tehát hogy ott nem csak arról van szó, hogy ők jobban összetartanak, meg jobb futballisták, hanem szerintem kondícióról is.
2: Na csak ezt mondom, hogy ez a csoda, mert az argentinoknak a nagy része is elképesztő magas színvonalú bajnokságban játszott egész évben.
3: Még egy szempontot hadd világítsak meg abból, amit ugye a 2002-es brazil csapat, illetve esetleg most a franciák hasonló diadalmenete kapcsán mondunk. Ugyanakkor az is tény, és ez egy másik perspektíva, hogy pont Kir Rednich, kitűnő World szakírója mondta, hogy általában viszont, ami a jellemző, ugye nem az, amit láttunk a Brazíliától, hanem hogy egy ilyen hosszú tornán majdnem minden csapatnak van egy lugas mérkőzése. Tehát egy valami, ami akkor éppen, hogy aztán ez mikor jön ki, ezt meg nem olyan láttuk a franciáktól. Tehát, hogy ez természetesen lehet, hogy ez bekövetkezik, hogy ez nem az a torna, hiszen akkora plusz fölénnyel jöttek ide. De ugye ez is egy régi megfigyelés, és ez a kérdés, hogy ez mikor jön, mert ha ez egy csoportmérkőzés jön, akkor semmi probléma, mert nyilván tovább tudsz jutni, ugyanakkor, ha kiegyenes kieséses szakaszban, akkor az lehet, hogy a tornád végét jelenti.
2: Hát az argentinoknak csak lukas meccsük volt.
3: És mégis túlélték.
4: A franciáknak még a legszorosabb, ugye a Paraguay ellen, Paraguay, amelyik aztán az egyik leggyengébb, de csak futballtudásra leggyengébb, mert egyébként össze-vissza rúgják az embert, szóval ott az nem volt egy könnyű eset.
2: Hát az pióca taktika volt, és hát...
4: De átrágták magukat a Paraguayon is, nem kellett ott 11-esekig eljutni, vagy szóval nem volt annyira kihegyezve a dolog, de mondjuk ott azért észnél kellett lenni.
2: A hangulata volt leginkább feszült, tehát nem az volt, hogy kiki meccs volt, mert a Paraguay nem nagyon jött át a
4: félpályán,
2: de emiatt volt a mondom, a hangulat volt inkább kiélezett.
3: Egyébként ezt a kilugazottságot pont ezen az angol-norvég mérkőzésen láttam. Tehát, hogy kicsit én úgy láttam, hogy a kiborgszerű hollandnak is azért vette volna a fülén is a levegőt.
1: Pedig pont a norvégokra voltam kíváncsi, akik ugye kimondva feladták a franciák elleni utolsó csoportmeccset, hogy mindenki játszhasson, és gyakorlatilag azt feladták azt a találkozót, és arra voltam kíváncsi, hogy ez esetleg előnyt jelenthet az angolok ellen, hát ez nem jött ki. És amire utaltatok, hogy kilugozott játékosok hosszú szezon után vannak itt, és talán ezért felértékelődött egy cserejátékos szerepe, akiket jó időben, jó ütemben cseréltek bele a szövetségi kapitányok, és sokszor nyerő emberek lettek.
4: Szinte minden csapat van ilyen. Uh-huh. Már még versenyben lévő csapatokról beszél.
2: Nyilván nagyon fontos ilyenkor, hogy jól lássa a szövetségi kapitány az aktuális állapotot, testi-lelki állapotot, illetve a norvégoknál meg azért Brazíliát csak kiverték, tehát azért annyira rossz, nem volt az a taktika, és aztán egy eszeveszett kiélezett mérkőzést játszottak Angliába, tehát szerintem nem volt az rossz, hogy feladták a franciák elleni meccset, mint hogy a franciák a saját szempontjukból nem volt az rossz, hogy azt is komolyan vették, és ezzel erőt demonstráltak.
4: Hát igen, az gondoljunk bele, az argentinoknál ott Julián Álvarez vagy Lautaro Martínez jön be általában csereként. Abszolút világsztárról beszélgetünk. A franciákról most ne is beszéljünk, mert ott Doué meg ilyenek jönnek be, hogyha éppen ha éppen Barcola kezd.
1: Mikel Merino a spanyoloknál?
4: Merino a spanyoloknál, például Merino, de ott is azért ennél most éppen Williams is csere volt.
2: Pedri is csere volt
4: legutóbb. Most Pedri is csere volt, tehát ilyenek jönnek be csereként. És az angoloknál is szélen abszolút variáltuk el, mert ott van Saka, Madueke, Rashford, Gordon, hogy éppen ki játszik közülük, hát Bellingham és Kane mindig. És kérdés, hogy Declan Rice milyen állapotban lesz, mert már legutóbb is azt mondták, hogy rossz állapotban le is kellett cserélni. És
2: Ő azért nagyon fontos ember. Nagyon fontos ember, eszeveszett jó focista, és jó, hogy mondtad, na talán ő az, aki látszik, most nem tudom mennyire sérülés, de rajta látszik.
4: De valószínűleg regenerálódni sokkal nehezebb, ha ennyire ki vagy lugozva.
2: Nyilván, az hát összefügg
4: nyilván,
2: a kettő.
4: Amit a modern angol orvostudomány, amire képes, azt a szerda estig bevetik, és inkább az lenne meg, ha nem lenne kezdő.
3: Ez az angol tudósok? Tehát ez az angol tudósok?
4: A brit tudósok ebben az esetben nem mindegy, hogy mennyit tudnak. Tehát inkább kezdő lesz, mint nem. De ez se biztos, mert az argentinok viszont gyilkosok, az argentin középpálya. Hát csak ugye abban is van kockázat, ha a Rice nem kezd. Nyilván pályá lesz, a fölön nincs kétség, ami valamilyen formában pályá lesz, mint ahogy ez a meccs, ez bátran eltarthat 120 percig, vagy még tovább, hát az se lenne egyáltalán meglepő, de mondom, ez futballháború lesz, tehát itt egy nem 100%-os embert bevetni, az egy viszonylag jelentős kockázat.
2: Viszont egy jó, ahogy az előbb említettük, egy jó cserét bevetni, aki fél órát mondjuk olyan színvonalat hoz, és ötemel. Persze, és nem csak frissítés szinten. Párci Zolira elsősorban, de
4: ő alig de fog
2: lehet, egy kicsit lejjebb is a VB szintre.
3: Jó, szóval, hogy taktikailag is lehetett látni, hogy egyébként mennyire zseniális cseréket láthattunk, amelyik mérkőzéseket döntöttek el. Itt nem csak arról volt szó, hogy ki a friss, vagy ki lesz a friss erő a pályán, hanem ki az, aki úgy jön be, hogy a mérkőzés dönt el, szerintem ennek.
1: Arról mit gondoltok, láttunk pozitív és negatív példát is arra, hogy egy szövetségi kapitány, hogy van egy vagy két sztárjátékos, ahogyan építi köré a csapatot. Cristiano Ronaldo esetében ugye már portugál kritikák is megfogalmazottak, hogy kellett-e ő 90 percig a pályán, és nem hátráltatta-e a csapatot, mint sem előrevitte.
4: De ha nem lett volna 90 esetében... percig a pályán, és úgy esnek ki, akkor meg azért nyírják ki a kapitányt, hogy lám, ez van, ha kihagyott Cristianót. És tehát itt nem lehet szokos, ez olyan, hogy Neymarhoz keretben van-e, vagy sem. Van.
2: Jorkáv például azt mondta, hogy a franciák egykori sztárja, hogy a többiek voltak gonoszak a Ronaldóval, hogy ott volt, és nem rájátszottak, hanem ott bilinckázta körbe-körbe. Tehát nem mondom, hogy neki igaza van, csak azt mondom, hogy egy ilyen szituációban a legnagyobb kvalitétek is mondanak ezt, meg azt is, aztán döntsd el, úgy sem tudod eldönteni, hogy mi történt volna az ellenkező esetben, tehát csak azt látod, ami történt. Hát most
3: ez egy nehéz kapitányi döntés, maradjunk ennyiben. Tehát van néhány olyan játékos, ahol tényleg ezt elég nehéz eldönteni, hogy mivel jársz jobban, pont Neymar, meg pont éppen.
4: De Neymar, szerintem a brazilok speciál jobban csinálták, mert nem hagyta otthon Neymart, mert ugye akkor aztán végképp népharag, hanem ott volt, de még nem elég felkészült, aztán vigyorogva berúgott egy 11-est, kiestek, és aztán azóta azt hiszem Las Vegasba kártyázik. Úgyhogy a Neymarnak egy igazán
3: aktív. Ő úgy kezdte a VB-t home office-ban. Tehát ő home office-ban kezdte a világbajnokságot.
1: Tomás Tuchel sem foglalkozott a kritikákkal, ugye jó néhány sztárt otthon hagyott, és úgy tűnik, hogy ez őt igazolja, bár furcsa volt ugye a norvégok elleni meccs után kritizálta a csapatát, ami nem biztos, hogy ez a kohézió, amit említette.
2: Igen. Egész pontosan az volt, azt mondta, hogy szerencsével jutottak tovább, tehát inkább így, de hát ezt majd beszéljük meg egymás között. Most
1: de az sem szerencsés, hogy az újságíró idézte ezt Bellinghamnek ott a meccs után, abban a hőfokban, és ő arra egyből reagált.
4: Azért jobban szeretem az ilyet, mint azt a steril, minden rendben van, és közben meg nincs. Hát most felnőtt férfiak, meg élsportolók, világklasszisok majd megbeszélik egymás között. Én nem hiszem, hogy ebből probléma lenne.
3: Igen, de ott szerintem, bocsássak, a Tuchelnek már egy picit felpaprikázták az agyát azzal a kérdéssel, ugye, hogy a csapat mentalitása rendben volt-e. Most egy ilyen mérkőzésen, ahol azért tényleg csúsztak, másztak a továbbjutásért, nyilván érezhette úgy, hogy ez egy teljesen nem ide. Egy előre megírt kérdés, amit akkor is
2: föltettem. Hát lehet, hogy így van, hogy trollkodni akart, magyarul ő, hogy Tuchel csak szerencsék volt.
3: Igen, nem vette viccesnek,
2: nem vette lapot, viszont amikor meg a Bellingham szembesített ezzel, aki nem volt ott, nem tudja, hogy milyen kontextusban betűdött ez fel, ott mondhatja azt, hogy hát szerintem meg nem szerencsések voltunk, de szerintem ezt másodpercek alatt ők már maguk között rendezték.
4: Nyilván, ha kikaptak volna, akkor egy kicsit más lett volna a helyzet az angol öltözőben.
3: Így viszont
4: szerintem ebből nem volt gond, és egyébként ugye azért mégiscsak Cole Palmert vagy Foden, tehát ilyeneket hagyott otthon Tuchel, ami miatt azért ott égett a tűz. Más kérdés, akik mentek helyettük, azok is jók, de simán, én két dolgot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy úgy ítélte meg, hogy egy 8 meccses tornán nem tudnak annyit segíteni, megítélhette, ismeri őket belülről, a másik meg az öltözőt ismeri belülről, tehát lehet, hogy úgy gondolta, hogy túl sok lenne az öltözőnek, ha ez a két ember is ott lenne. Nem tudhatjuk, mert ugye mi mit látunk belőlük, amit a pályán tesznek le, ha éppen játszanak, mert mondjuk Foden alig játszott. Nem, miután négyben vannak, tehát Tuchel nagyot nem tud bukni ezen a VB-n természetesen, mert ez körülbelül az a határ, ami fölött már haza lehet menni, még Angliába is.
2: Ne, abszolút.
4: És ha ennem még tovább mennek, amire egyébként szerintem minden esélyük megvan, akkor meg aztán, hát ha ezek bejutnak a döntőbe, nem tudom Angliában mi lesz, mert ugye ilyen tényleg 60 éve nem volt, mondjuk akkor meg is nyerték, de akkor otthon nyerték meg, akkor biztos, hogy minden angol már világbajnoknak látja magukat, bár szerintem már most is az angolokat ismerve.
1: Szurkolók pólóján ott egyetlen, volt, ugye?
3: Persze. Igen, és egy más kultúrát hozott be, ugye nem a Gareth Southgate féle tényleg ilyen fejsimogatós és tényleg sztárdédelgetős kommunikáció, hanem annál egy kritikusabb dolog, de hát láthatóan egy nagyon erős, nagyon masszív koncepció alapján, ezért ne felejtsük el, ugye, aki a Chelsea-vel B-jel nyert, azért nagyjából ismerheti az angol labdarúgást, az Löw Zsolt is ott volt, ezt tudjuk, de hogy pontosan látszik, hogy ő egy nagyon-nagyon megtalálható tervezett, nagyon szisztematikusan kiszámolt világbajnoki szereplés, mondjuk így forgatókönyvével érkezett a fejében, és eszerint cserélget, eszerint gondolkodik, és ebből szerintem ő nem nagyon billenthető ki, és amikor így egy ilyen teljesen oda nem illő kérdés jön, akkor persze, hogy valószínűleg élesen reagál.
1: És én emlékszem, amikor kinevezték, azért volt komoly hátszél, hogy egy német szövetségi kapitány irányítja az angol válogatottat, de két mérkőzés múlva kiderül, hogy ez valójában jó döntés volt, de nem tudom, mikor jöttök.
4: Szerintem már kiderült.
1: Oké. Okay. Milyen előérzeteitek vannak a két elődöntőre? Ugye kedden 21 órától francia-spanyol találkozó lesz, szerdán 21 órától pedig angol-argentin.
2: Francia-angol döntő.
1: Francia-angol döntő. Okay.
2: Nem részletezem, mert akkor megint szembesítenem kell majd önmagamat.
1: Hát, legközelebb jössz, nem úszok meg.
2: Borzalmas hülyeségeimmel, de szerintem annyira nem nagy hülyeség.
3: Franciaország szerintem is bejut. Azt gondolom, hogy ezt a spanyol válogatottat most ez a francia válogatott le tudja győzni. Ugye láttuk már egy másik tornán, egy másik konstellációban, hogy akkor nem voltak erre képesek, de úgy gondolom, hogy most van akkora fölénye ennek a francia csapatnak, hogy erre képes lesz, most az egyéb tényezőket hagyjuk. Az angol-argentin ott már egy picit bizonytalanabb vagyok. A argentin válogatott feltámadási képessége szerintem párját hétkét óta. Tehát én úgy érzem, hogy az egy 11-es párbajban fog eldőlni, és az pedig bármi lehet.
4: Hát a 11-es párbaj, akkor biztos az argentinok.
3: És azt mondom, az és ezt akartam végére hozni, és ha pedig a 11-es párbajba csavarodik ez a dolog, akkor Argentina fog a...
1: Francia-spanyol párra rendes játékidőben dől le?
4: Igen.
3: Igen, szerintem igen, meg a franciák azt nem azt mondom, hogy simán, de szerintem legyőzik.
4: Szerintem a franciák csak akkor nem verik meg a spanyolokat, hogyha Lamine Yamal úgy játszik, amit belelátnak, amit egyébként én nem látok annyira bele, de győzzön meg, nem engem fog meggyőzni. Tehát játszon úgy, hogy elismerjem, hogy abszolút nem volt igazam, mert ezen a VB-n eddig az igazán nagy sztárok sokkal többet mutatnak, mint egyébként a nagy sztárok közé számított vagy tagsált Lamine Yamal. De szerintem a franciák bemennek, és én valahogy az angolokat érzem a másik párharcból.
2: Na, tehát akkor viszont a Pistával együtt...
4: Tehát francia-angolt érzek én is.
2: Pajzsra kerülök, vagy bukok.
4: De itt meglepetés nincs, hát az Opta is megmondta, hogy...
2: Megmondta az Opta, így van.
3: Ja, hát az Opta is megmondta,
4: hogy... Hol jövök én ahhoz, hogy egy számítógépen
1: nyilatkozzak. Ellenben a céges VB Toton az élen állsz, Pisti, úgyhogy azért...
4: A céges VB Toton én már biztos nem állok az élen, mert a lezárt dolgokat rangsorolták, a nem lezártak között nálam a németek a világbajnokok. Túl sok pontot már nem fogsz szeretni.
2: Lesz egy kisebb zuhanás, nem?
4: Mondjuk a Bappé gólkirályi címével azzal még reálisan befuthatok, de az összes többiben már teljesen elszálltam, úgyhogy ha én a végén ötbe leszek, az már siker. Nyilván a Neuert.
2: Az is jó, az is jó.
3: Vozinyat nem mondhatta.
2: Vozinya!
4: Igen, de nem is ő a legjobb kapus.
3: Tudom, csak
4: maradjunk annyiba, hogy ezek nem S-szóba vágyvezérelt tippek voltak, hanem próbáltam olyat tippelni, amit más nem, mert ugye nyerni igazából úgy lehet. Hát vagy fát veszteni. Úgyhogy ennyit a francia-angol döntőmről.
1: Oké, innen folytatjuk Csisztó Zsuzsával, Deák Zsigmonddal és Álpap Istvánnal a hírek után.
0: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
5: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
6: Nagyon jó megúszó voltam.
7: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
8: Mondom, hát ez nem lehet.
9: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
10: Imogoszú!
11: Úszogumi!
10: Pontos!
12: Ó, magyarul!
13: A nyelvújítás előtt!
14: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
15: 9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra.
6: Megkezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobbnak járó trófeát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő is szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, ez rekord a verseny történetében. A Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség július 28-ától teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a saját versenyein. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a Nemzetközi Sportági Szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását. Az elmúlt 2 hétben 2 Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. Az élen a tegnap wimbledoni címét megvédő olasz Jannik Sinner nagy előnnyel vezet. Mögé a második helyre pedig a német Alexander Zverev került, a sérült Carlos Alcarazt megelőzve. A nőknél továbbra is Udvardi Panna a legjobb magyar, még úgy is, hogy 2 helyet hátracsúszott. Bondár Anna pedig egyet javított. Udvardi a 71., Bondár a 73., míg Gál Fidalma 26 helyet rontva, jelenleg a 137. A hölgyek rangsorát továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezeti, míg a friss wimbledoni győztes Cseh Linda Noszkova a 7. helyre lépett előre.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A miniszterelnök szerint Súlyog Tamás államfő csak közjogi érvénytelenség esetén fordulhatna az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény módosítás miatt. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, mivel ilyen helyzet nem áll fenn, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell írnia a menesztését tartalmazó módosítást. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene. Valótlannak nevezte és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök állításait az államfő az alaptörvény módosítással kapcsolatos jogköreire vonatkozóan. Súlyog Tamás szerint Magyar Péter állítása hamis, célja a közvélemény manipulálása és az államfői hatáskörbe történő beavatkozási kísérlet, amely sérti az alkotmányos rendet, közölte a közösségi oldalán a Sándor Palota. A főpolgármester szerint ideje lenne örökre elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot. Karácsony Gergely közölte, lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni, a parádé levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek is. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni. Az íveket hétfőtől több budapesti helyszínen is alá lehet írni, közölte a szakszervezet. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi Nagybani piacon. Az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amit magyarországi és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát nem fizették be. Az adományozó 7 gyanúsítottat hallgattak ki, 5-en szabadlábon védekeznek, a 2 embert pedig őrizetbe vettek.
0: Közlekedés.
6: Összeütközött 3 kamion az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik, a torlódás meghaladta a 10 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Országszerte napos, gomoly, felhős az idő. Ma a legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a Nemzeti Sportkör Csisztu Zsuzsával, Deák Zsigmonddal és Elpap Istvánnal. Két magyar csapat, a Győr és a Ferencváros is megkezdte szereplését a nemzetközi kupákban. Elsőként a Győr lépett pályára a Vikingur Reykjavik otthonában a BL selejtezőben is 1-0-ás hátrányba került, így várja a magyar csapat a holnap este 19 órától kezdődő visszavágót. Mi volt a véleményetek, mennyire lehet kiindulni abból a találkozóból, ugye Műfűvön rendezték, viszonylag hideg időjárási körülmények között, ehhez képest teljesen más viszonyok lesznek majd Győrben. Hát mennyire számít ez?
2: Remélem, hogy más eredmény is. Igazából nagyon rossz volt az a meccs, mert akkor volt, azt hiszem, a francia, igen, francia-egyiptom 8-as döntő, az azért, bocsánat, argentina-egyiptom 8-as döntő, ami azért ennyi szóval is fordulatos és nagyszerű színvonalú és nagyon jó meccs volt. És hát utána szembesülni ezzel, az egy kicsit nekem illúzió romboló volt, vagy nem is tudom, hogy voltak-e illúzióim. Ez nem az a Győr volt, amelyik egyébként szerintem teljesen jogosan szakította meg a Fradinak a hétszeres bajnoki diadalmenetét, ez egy teljesen más Győr volt. Alárendett szerepet játszott, hideg, műfű, ide vagy oda, oké, utolsó pillanatokban gólt kap, balszerencsés gólt kapni nem öröm, de nyugodtan kaphatott volna előtte nem balszerencséset is a Győr. Nekem ez egy picit értelmezhetetlen volt, és azt mondom, hogy ennél sokkal több kell, ami szerintem meg fog valósulni, tehát félértés ne essék. Én úgy gondolom, hogy a Győr abszolút képes arra, hogy itthon kiegyenlítse, illetve megfordítsa a küzdelmet. Ezt azért, mert nem is azt mondom, hogy ezt, tehát ez alapvetés szerintem, hogyha akkor megérdemli, hogy kiesik, hogyha erre képtelen az izlandi bajnok ellen, és azért csodálkoztam, hogy egy picit jobban, amikor két nap múlva a Fradi játszott. A Fradi sem játszott láncaropó formában, nem erről beszélgetünk, de a lehetőség szerinti legnehezebb ellenfelet kapta, a szerb második Vojvodinát, és idegenbe győzött. Ő is kapott két kapufát, és nem mondom, hogy nem volt szerencsé, de két nagyszerű gólt szerzett, és győztesen idegenbeli győzelemmel jött el. És nyilván idény elejé forma, az idény elején általában valóban megvalósul. De attól még az eredmény frankó volt, és ehhez képest a mutatott játék is, és egy igen komoly ellenfél ellen. Tehát a Vojvodina, az bármivel fogadok, hogy jobb csapat, mint a Reykjavik. Tehát én ezért mondom azt, hogy az a győri teljesítmény ott Izlandon nagyon rosszul nézett ki, de én bízom benne, sőt, majdnem azt mondtam, hogy biztos is vagyok benne, hogy ez még egyszer nem fog előfordulni.
3: Igen, nagyon bízunk benne. Ugye én azon gondolkodom, hogy ezt már a múltkor is pedzegettük itt, ugye, hogy valóban egy szürreális dolog, hogy zajlik a világ legnagyobb figyelmet érdemlő, joggal érdemlő sportvilág esemény, a labdarúgó világbajnokság, és tényleg látjuk a világ csúcs futballját, és közben itt meg már ugye elindul egy nemzetközi kupa szereplés, hogy egy mekkora a kontraszt. Illetve ugye azért ne felejtsük el, hogy nem csak arról van szó, hogy elindul egy új szezon, hanem arról ugye, hogy egy bajnok csapat, hát nem azt mondom, hogy teljes széteséstől, de nyilván egy totális szakvezető váltás, és ebben mindent beleértve egy nem olyan régen megérkezett új szakvezetővel próbálja megtalálni ugye azt, hogy is nézzen ki. Én nagyon bízom benne, hogy ilyenkor akár egy hét is sokat számít, ami nem is egy teljes hét, ha jól számolom, abban, hogy egy kicsit ezt az összeszokottságot, ezt a mit is akarunk, hogy is nézzen ki ez a csapat, mit lehet belőle kihozni a meglévő játékos potenciálból egyáltalán, vagy attól mi várható el, de hát azért valljuk meg tényleg, szóval ez az a szezon elő-elő formája, miközben pontosan tudjuk, és ezt évek óta ugye megéljük, hogy ha adott esetben itt kell beszállni ebbe a körbe, akkor ez a szezon egyik legfontosabb mérkőzése.
1: Itt tehát mellett megalapozni anyagilag egy igényt.
3: Igen, tehát ez egy őrületes kontraszt, hogy tulajdonképpen egy valóban a feltápászkodás fázisából kellene az egyik legfontosabb a szezon szempontjából, vagy az anyagiak szempontjából egyik legfontosabb mérkőzést hozni. Hát bízunk benne, hogy ez a szűk hét, ez azért tényleg hoz egy pozitív változást.
4: Ugye mondtad, hogy milyen következtetés lehet levonni, remélhetőleg semmilyet ugye az első meccsből, de egy dolgot még az, ami szerintem fontos, legalább annyira fontos, mint hogy hideg volt meg műfő, mert azt már meccs előtt beszélgettünk róla, hú, ezzel ennél jobb indok nem kell, ha kikap az Eto, aztán ezek után kikapott, persze ezek el is hangoztak, de szerintem ennél fontosabb, hogy Izlandon ugye megy a bajnokság, tehát a győr a pihenő, a rövidre szabott pihenő, a hosszú idény, meg a rövidre szabott pihenő után új edzővel vágott bele ebbe a selejtezőbe, műfűvön, hidegbe, nagy hosszú utazás után idegenben, egy olyan csapat ellen, amely játékban van. Nem csak hogy bajnok csapat, hanem egy játékban lévő izlandi bajnok csapat, ami egyébként önmagában nem jelent semmit. Ezt a meccset nagy szerencsével kihozhatták volna döntetlenre, annál jobbra nem nagyon, mert Petrás ragyogóan védett. Tehát ha valakit mindenképpen dicsérni kell, az ő.
2: Hát szinte csak őt maradjunk.
4: Hát igen. De így is vereség lett a vége, ami önmagában nem tragédia, most egy gólos hátrány, éppenséggel otthon a Győr ledolgozhat, mondjuk ezzel a játékkal nem, de nem ilyen játéka lesz a Győrnek, nem tudom elképzelni, hogy otthon ilyen legyen. Az sokkal nagyobb problémának érzem, hogy ugye úgy kell csapatot építeni, egyfelől ugye a VB-ről Bembu Ali még nem jött vissza, mert azt üzente, hogy súlyosan sérült, nem tudom azóta megjött-e már, meg hogy mennyire súlyos ez a sérülése, de Piscsúr meg elment, aki mondjuk támadásba helyettesíthetné, de azt sem tudjuk, hogy Vitális meddig marad, Tóth Rajmund meddig marad, és az inkább hosszú távon lehet a Győrnek egy viszonylag jelentős probléma, ez rövid távon még nem, mert most holnap még biztos lesznek.
2: Itt lesznek, igen.
4: Holnap még lesznek, de hát egy-két hónap múlva zárul az átigazolási ablak Európában, és addig az ő sorsuk eldől, és gyaníthatóan válogatott játékosokról lévén szó, fiatal válogatott játékosokról lévén szó, olyan az áruk is, hogy azért már érdemes őket eladni. Csak láttuk a Fradit is, amikor elment Varga Barnabás és Tóth Alex, hogy abban azért kicsit megrecsent a Fradi, és nem volt olyan, hogy többek között ezért nem lettek szerintem bajnokok, és nem volt olyan egyszerű a folytatás, de visszacsatolva arra, amit a Zsiga mondott, a Fradi nem nézett ki rosszul egyáltalán, főleg ahhoz képest, hogy neki is az első meccse volt új edzővel, volt neki is az első meccse ugye a régi Eto edzővel, és sokan el is mentek, még akkor is, ha olyan igazán alapember szerintem Abu Fanin kívül.
2: Hát a Makreckis csak... meg a Sissé.
4: Hát de azért... most én a Makreckis már korábban eladtam volna, mert tudom, hogy játszott, csak jó, én...
2: Ők hárman voltak azok, akik azt mondom, hogy...
4: De
2: hogy...
4: szerintem ő nem hiányzott. Abu Fanin talán igen.
2: Igen, tehát elmentek sokan, de abban mondjuk ők voltak hárman, akik rendszeresen játszottak, és fontos szerepet játszottak. Most az, hogy most hogy vagy mint, vagy mi, hogy gondoljuk, az egy dolog.
4: Ja, hát korábban Abu Fanin sem, mert volt, ugye össze nem is volt nevezve, azt hiszem, meg
2: pontosan. És aztán
4: Tóth Alex elment, akkor őt már használták, viszont miután Borbély Balázs négy védővel játszott a Vojvodina ellen, így tulajdonképpen Sissé sem hiányzott, mert a két régi alapember, Remekers és Gomez ott volt, úgyhogy viszont Kejta meg csodálatos módon megint reaktiválódott, aki évek óta ott van a Fradiban, és egy relatíve kevés lehetőséget kapott. Ha Kejta így folytatja, akkor tulajdonképpen olyan lesz, mint egy minőségi új igazolás, és miért ne folytatnám, most még egyelőre bízunk abban, hogy nem sérül meg.
3: Ebben reménykedtünk, amikor igazolták, hogy hát ez igen, a legyek
4: igen,
3: Kejta,
4: de ott egy-két-három-négy-öt-hat hónapig az volt, hogy mikor éri utol magát, akkor egy ragyogó meccse volt Karabakba, meg talán a Fener ellen játszott.
1: Mindig azt mondtuk, hogy nem 90 perces játékos, ugye?
4: Hát az nem kell, hogy a 90 perces legyen adott esetben egy Kejta, nyilván nem a Európa élcsapatai ellen, de azon a szinten, ahol a Fradi most játszik, beleértve a Magyar NB1-et, ott 70 perc, egy 70 perces Kejta is elég jelentős erősítés.
3: Egy közésre eldönteni.
4: Úgyhogy látszik, hogy mit akar Borbély Balázs. Talán lesz annyi szerencséje, hogy Lisztest is vissza tudja építeni, mert ez Újvidéken még mondjuk nem egészen így sikerült, de láthatólag a bizalmat megadja neki, és ez, ha valami jól esik egy játékosnak az ehhez, és Lisztesnek a kvalitásai jók, csak valahol mégis félrement a pályafutása, de mondjuk ha Lisztes fölépül, talpra áll, elkezd gólokat rúgni, attól megjön az önbizalma, az megint egy óriási, kvázi új igazolás lehet a Fradinak, mert egy eddig fizikailag ott lévő, de valójában nem ott lévő emberről beszél.
2: Egyébként pont ez a lényege.
4: Ráadásul magyar.
2: Tehát ugye, igen, hogy szűkítették a keretet, nem volt egyetlen egy új ember se a újvidéken a pályán, legalábbis a Fradiból, de ez egy nagyon jó megközelítés, amit Pista mond, hogy mégis volt annyiban új, vagy
4: Kejta is, meg Lisztes is.
2: Mondjuk Lisztes nem teljesen jött be, ugye adott egy gólpasszát, de feltette a kezét, mondta, hogy hát igen, nem. Tehát mondjuk nem is, de mindegy, tehát nem, ebből nem volt vita.
10: Örültem neki.
2: Igen, de ugye nem lehetett ezzel vitatkozni.
10: És a másik, ha már Ben Buali nincs, a Joseph egyenesen a VB-ről, viszont
2: ő visszajött, ő visszajött, és korrekt volt, de azért rajta is lehetett látni, hogy a csereként állt be, és mégis hát a fülén vette a levegőt, tehát tényleg ennyi szóval se pihente ki magát. Elég kevés olyan játékos van világszinten is, aki érdekelt ott a VB-n is, majd pedig érdekelt az európai kupáknak az első selejtező fordulójába, tehát azért az átfedés az viszonylag kicsi.
3: Na ők aztán tényleg kilugozottak.
2: Azt mondom,
10: hogy érdemes is lenne megnézni. Komolyan.
2: Érdemes utána nézni. Én mondjuk írtam egy publit, és abban a bosnyák válogatottat megnéztem, ott egy sincsen a bosnyák bajnokságból ember, tehát ott hogy a bosnyák csapatok elkezdik korán, az nem számít. A cseheknél az van, hogy 17-en vannak a cseh bajnokságban, az rengeteg, viszont ott a pontosan így van, tehát a második körbe jön csak a Hradec Králové, meg talán a Pőzán, és a prágaiak pedig majd még csak jóval később, tehát magyarul ott megint nem fedi egymást a kettő.
10: Mondjuk egy-két ilyen haiti, meg ilyen, az csúran cseppen esetleg más.

0: az egy eszeveszett helyzetek voltak, szóval azért figyelni kell ott az Újvidékiek.
1: De a Fradi támadó játékában is ott volt a potenciál.
0: Hosszú
1: időn keresztül tudták, az első félidőben szinte végig, és igen, a második félidőnek is egy jelentős részében az akaratokat ráerőltette a Vojvodinára.
2: Az esélyesebb most már a Ferencvárosra.
1: Abszolút, az minimum egy 75-25 szerintem.
3: És abszolút látszik, hogy mit szeretne Barbé Balázs. Szerintem ez nagyon fontos, hogy itt ez a jelen helyzetben, amikor azért ugye nagy igazolások még nem történtek, hanem tényleg a meglévő állományból építette föl ezt a csapatot, látszik, hogy mi történik. Hát nem úgy, mint ugye Győrnél, ahol pont Petrás volt a legjobb játékos, ehhez képest éppen oda érkezne egy vélekérű kapus Keylor Navas személyében, hogy miért oda akarnak igazolni, volna egy pár más pozícióval fontos lenne.
1: Ez értelmezhetetlen nekem.
2: Igen, ez ugye még csak lapértesülés, hát szerintem beszéljünk arról akkor, amikor esetleg már tényként közel, mindesetre 39 éves kosztarikai kapusról van szó, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lenne a rutinja erősítés, vagy ez az életkor. Beszéljünk inkább Szoboszlai Dominikról, aki bár ugye a magyar válogatottal nem volt ott a labdarúgó világbajnokságon, ellenben a France Football egy komoly interjút közölt vele. Sok mindenről beszélt a magyar válogatott csapatkapitánya. Talán amivel kezdjük, vagy amit ki lehet emelni, hogy ő azt mondta, hogy őt kifejezetten feldobja az, amikor valaki nem bízik benne, és amikor azt hallja valamilyen szituációról, hogy ez biztos, hogy nem úgy lesz, nem képes rá, az doppingolja őt.
1: De gondolom, nem az edzőire, mindenkori edzőire gondolt.
2: Kritikusaira.
0: Nem bízik benne a mester.
1: Nagyon szeretem azt az edzőt, aki nem bízik benne. Nem, mert az nem
2: játszhatja. Azért vannak pesszimista és kritikus hangok is, vannak. Inkább
0: hát,
2: neki.
0: Nyilván a kommentekre gondolt, hogy ez felpaprikázza. Engem nem, én épp ezért nem is nagyon olvasom őket, de mondjuk nem is vagyok a válogatott, illetve a Liverpoolnak a focistája. Szerintem ennek az interjúnak talán az volt az egyik nagy értéke, hogy kevésbé volt sportszakmai, tehát egy inkább ilyen civiles jellegű, ugye eleve a divat, meg a civilek voltak a fotók benne, és ilyesmi. Másik meg, hogy szerintem Dominik önazonos volt. Tehát ő tényleg ilyen. Tehát tudod, van, akinek a szájából bizonyos mondatok nem hangoznak olyan eredetien, vagy hitelesen, ez a jobb kifejezés. És én úgy gondolom, hogy ebben az interjúban ő korrekt volt, kimondta, amit gondolt, és például ez, amit most idéztél, Szilvi, az is szerintem valóban úgy van, hogy elolvas, és azt mondja, tudod mit?
2: Na most majd figyelj. Én megmutatom.
0: És akkor megmutatja. Tehát szerintem ez volt a fő értéke. Mondom amellett, hogy most akkor nem arról beszélgettünk, hogy akkor most a játék kapcsolata milyen a McAllisterrel, és kit kéne, és meg akkor miért jobb hátvéd, és stb. Hanem hogy van, kívánom, mi van ezzel a divattal, mi van a családdal, szóval szerintem nem volt ez rossz interjú, és főleg örültem nekem, hogy ez a France Football azért mondjuk hát egy viszonylag ismert szerény kis orgánumocska.
1: Jelzem, sokat lendített a témaválasztáson, hogy Szoboszlai nincs ott a VB-n. Tehát mondjuk egy Dembélé azért a France Footballban nyilván ma még zsírosabb falat,
2: mint Szoboszlai. Hát azt a VB előtt vették volna fel.
1: De azt sem, hát VB előtt majd biztos nagy interjúkat adnak.
0: Persze.
1: Szóval az majd a VB után jön, de ettől még ne keseredjünk el, mert az elérhető futballisták közül az egyik legmagasabbra tagsált Szoboszlai, ezt is jelzi
0: így van,
1: a France Football témaválasztás.
0: Pontosan így van, és ezt ízlelgessük inkább, hogy hát egy persze. Magyar labdarúgó a France Footballba címlapsztori volt a világbajnokság alatt. Az egy dolog, hogy mi nem vagyunk kint, de pont ezért lehetett.
1: És minden vonatkozó best of nem VB résztvevő csapatba Szoboszlai ott vigyorog a
0: hát a vigyorog az túlzás, de mint
1: a fotón vigyorog, csak a fotón nem ebből az
3: abból. 6 éve, nagyjából pont 6 éve, amikor nagy interjút csináltam Szoboszlai Dominikkel, ugye akkor még a Salzburg játékosa volt, és akkor is nagyon sok mindenről beszélgettünk, egyáltalán az útról, amit ő még akkor csak bejárni akar, de már akkor megnevezte, ugye kedvenc edzőjeként Jürgen Kloppot, amíg akkor még messze lévő fejezet volt, de bekövetkezett az életében, ugye volt ilyen is. És hát akkor is nagyon érdekes volt azt látni, hogy ugyan ez a fajta mentalitás megnyilvánult már benne, mi motiválja őt. Tehát őt nagyon motiválta már akkor is az, amikor bebizonyíthatta valakiknek, hogy a képességeiben nem bízókkal szemben ő mire lesz
2: vagy
3: képes.
2: Vagy a legfőbb kritikusainak, akik egyébként az édesapja volt, nem? Tehát bizonyos neki mindig szempont,
3: igen, de ugye ott nyilván még sokkal szorosabb.
1: Meg
3: sokkal szorosabb volt nyilván olyan szempontból még a szakmai kapcsolat akkoriban még, mint adott esetben mára ez nyilván ilyen típusú profi játékosként vált az életében, de akkor is lehetett érzékelni, hogy akiket hátrahagyott Magyarországon, tehát hogy amikor ő elindult tényleg 14-15 évesen Ausztriába, és elindult az egész élete onnan, hogy ez hogyan lesz majd ő tulajdonképpen nagy komoly játékos,

0: most, akkor is nagyon sokan legyintettek, hogy hát ezt nem fogja tudni megugrani, meg úgyse bírja ki egyedül, meg a da-da-da, és ezek mind olyan elemek voltak, amelyek láthatóan őt kifejezetten arra sarkalták, hogy de csak azért, és csak azért, és hogy ebben nyilván ez egy karakter, tehát ez az ő egyik nagy egyénisége, ez az ő tüzelőanyaga, és aztán persze adnak hozzá a kanapé huszárok, ahogy ő is nyilatkozott erről, úgyhogy szerintem nagy dolog, hogy itt tartunk, érdekes dolgokat mondott a sztárságról, hogy ki a szupersztár, ki az, aki, és a többi.
1: De a legjobb azért az volt, ami szóta a legnagyobb ellenséged a csapattársad.
0: Az is igaz. Igen.
1: Az jó duma volt.
0: Igen, tehát hogy őszinte dolgok megfogalmazottak ebben, persze.
2: Mert hogyha most mondogatta volna, amit már
1: Hozzáteszem, hogy természetesen nem arra a csapattársára gondolt, akivel kivonulnak igen. együtt a pályára, mert az nem az ellensége.
2: Akivel küzdesz, azért, hogy bekerüljél egyáltalán a csapatba.
0: És még tőlem még ezt is, ugye ezt a mondatot, hogy ki mondta, hogy nem vagyok nagy sztár, ki számít szupersztárnak. Tehát én azt gondolom, hogy ő az nyilván egy olyan fázisában van az életének, amikor bizonyos mondatokat már egyénileg megengedhet magának, és ebből megértjük azt a hajtóerőt, ami őt mozgatja, ahova ő válik, természetesen ettől függetlenül nyilván mindig fontos a szerénység, meg el is helyezte magát nyilván azon a ranglétrán, ahol jelenleg ő tart, ott még nincs a legnagyobbak.
2: Szerintem ez az eredeti mondat, és ez, ha jobban belegondolunk minden csapatsportágban, tehát ez egy eszeveszett nehéz szituáció. Mert valóban így van. És azonnal váltanod kell, mert amint valamelyik kötök bekerül a csapatba, neked, vagy azért, mert nem kerültél be, vagy azért, mert bekerültél, szerepet kell cserélned, vagy váltanod. Tehát nem ugyanazt csinálod, hogy mint egy birkozó, vagy tornász, vagy valaki, hogy akkor csinálod, és edzel, és minden, hanem akkor most bekerültem, akkor most már egy teljesen más viszony alakult ki. Ez egy szenzációs mondat, talán ez a legfontosabb mondat, most így jobban belegondolva.
1: Egyébként Szoboszlai a szupersztárrá válás útján nagyjából kicsit előbbre tart, mint amilyen Bellingham volt Dortmundban. Annyival tart előbbre, hogy a Liverpool az a Premier League-nek egy élcsapata, a Dortmund meg mondjuk a Bundesliga, és mondjuk engedjük meg, hogy a Premier League előbbre van. Körülbelül olyan. Uh-huh. Tehát magyarul egy lépésre van attól, hogy eljusson oda, ahol Bellingham most tart.
2: Ez a magyar válogatottnak kell, hogy segítsen, mert anélkül nem tud. Jó példa, Norvégia. Zárója bezárva.
1: Igen. Így van.
3: Egy kicsit atlétikázzunk így a nemzeti sportkör végén, hiszen holnap lesz a 16. Gyulai Memoriál. 51 ország atlétái jönnek el, és ahogy a mai sajtótájékoztatón elhangzott, nem túlzás, hogy az egynapos atlétika versenyek sorában a világ egyik legelismertebb és legkedveltebb versenyévé vált a Gyulai Memoriál. Ugye idén nincs világbajnokság vagy olimpia, tehát abszolút...
1: Világdöntő van.
3: Így van, majd ősszel szintén Budapesten.
2: Ugyanitt.
0: Ez az.
3: Rengeteg világsztár visszatérőként jön. Ugye Armand Duplantis itt döntött tavaly világcsúcsot, Halász Bence a legjobbját itt dobta meg, és a zárószám a 400 méteres síkfutás Molnár Attila részvételével lesz, szóval ezt így kicsúcsosították a szervezők, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, tehát abszolút a legrangosabb versennyel zárult. Ti melyik versenyszámot várjátok legjobban, vagy kit?
0: Nekem magában a magyar atlétika mindig nagy szívem csicske volt, és pont most a közelmúltban készítettem egy nagy portrét Halász Bencével, egészen lementünk ugye a szombathelyi dobóese edzésére egy reggel, és végignéztük, hogy mi történik ott. Tehát
1: nem le,
0: képeztük.
1: Nem le, el.
0: Jó, neked el, bocsáss meg. A fővárosi nézőpontból le.
2: Pistinek fel.
1: Nem akartam artoskodni.
0: Elutaztunk, maradjunk, és nem le. És ugye ebben azt mondtátok, hogy valóban nincs olimpia, és valóban nincs világbajnokság, világdöntő van, de Európa-bajnokság van, és például már azt elmondta idén Halász Bence ebben az interjúban, hogy ő tényleg sorba akarja ezeket a dolgokat venni, tehát ő az Európa-bajnoki címet idén úgy gondolta, hogy megkezdeni az aranyér meggyűjtését az Erdélyben.
1: És Kanada-mentes Európa-bajnokság.
0: Igen, de azért ugye nincs, tehát ugye nincs még nagy versenyről aranyérben.
3: Azért nem sértődik meg senki.
0: Egyáltalán nem sértődik meg, és hát hihetetlen az a elképesztő elképesztő alázatos munka, amit őt végeznek, és különösen érdekes ez a családi történet, ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, már Nemzeti Sportban is írtunk róla, hogy ő egyáltalán hogy jutott el amúgy egyébként ugye a déli határszérről, János Halmáról 330 kilométerrel alébb lévő Dobóessébe, kikísérte őt el, egyébként a bátyja volt, friss egyetemist, illetve friss diplomásként költözött el az öcsikével, és így kezdték el ezt az egész közös munkát.
1: Na, de hát a szakmát Szombathelyen lehet elsajátítani.
0: Ott lehet, na jó, de azért viszonylag ritka, hogy az ember a nagyfiára bízza a kisfiát, lesz, hogy akkor menjetek, igen, fiúk, aztán oldjátok meg ezt a dolgot, ez azért az szerintem, igen, elég érdekes perspektíva, de megoldották láthatóan. Úgyhogy egyrészt Bencének ezt a fajta szisztematikus munkába vetett hitét, az elvégzett munkát, és azt, ahogy ő a célokat kitűzi, ezt én nagyon-nagyon díjazom, hajrá, és nagyon szeretnénk ezt látni, és minden világesemény aranyérmét gyűjtse be, ahogy csak lehet. És hát nyilván Molnár Attila történetére azért vagyok nagyon kíváncsi, mert valóban ez a holland minta, ez szerintem ez egy érdekes dolog lesz, hogy mit hoz ez, és tényleg meghozza azt a várt áttörést egy ilyen rendkívül tehetséges sportolóban, mint amilyen ő.
2: Én csak annyit szeretném mondani, hogy már 80-as években ugye Budapest nagydíjak, ugye a BS-ben emlékeztek, Edwin Moses, ilyesmi. Szenzációs hangulat, és ott van meg Népstadion, de az a meg a fedett pályás verseny,
0: hasonlóképpen
2: Samsung így van, de a lényeg az, hogy az atlétikában annyira pozitív, ez többször majdnem azt mondom, hogy mindig elmondom, és de mindig fontos is.
3: Kiemelik.
2: Mindig fontos is, nincs ellenségkép. Tehát ez nagyon fontos. Tehát akár a VB-n, akár az eddigi gyulai memoriálokon. Tehát olyan csodálatos, pozitív és emelkedett hangulat uralkodik ezeken a versenyeken, Budapesten különösen, de egyébként, ha megnézel egy más atlétika versenyt, és ott sok a néző, akkor szintén, ami egyszerűen nem tapasztalható máshol. És ez szerintem annyira varázsa a változatosság mellett, a csinos lányok és a csinos fiúk mellett, már elnézést, mert azt hiszem, ez sem elhanyagolható, hogy az nem igaz, úgyhogy én igazából ezért nem kell szurkolnom, mert ez egészen biztos vagyok benne, hogy ez meg fog valósulni, de akkor inkább úgy mondom, hogy legalább olyan legyen, mint ami mondjuk a tavalyi gyulai memoriál volt, vagy a VB hangulat, és legyen olyan a világdöntő is ugye az ősszel, mert ez egy szenzációs sportág, alapsportág, és most már van egy olyan szenzációs létesítményünk is, ahol igazán otthon tudunk neki adni.
1: Tudom, hogy lejárt az időnk, én csak annyit mondok, hogy nem csak a csinos kalapácsvető fiúk miatt fogom nézni a gyulai memoriát, én egész egyszerűen imádom a gyulai memoriát, több mint évtizede, úgyhogy én biztos, hogy amit csak lehet, nézni fogok belőle, mert egy fantasztikus rendezvény.
3: És ajánljuk mindenkinek, holnap 15 órától kezdődnek a versenyek a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, a Dunavörðön 16 órától kezdődik a közvetítés, majd a Tour de France után 18 órától körülbelül már az M4 Sporton is élőben lehet követni az eseményeket. Deák Zsigmondnak, Csisztus Zsuzsának és Elpap Istvánnak köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: 17 óra 6 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában az Eto FC a múlt héten 1-0-ás vereséget szenvedett Reykjavikban a Vikingur csapatától. A holnap 18 órakor kezdődő hazai visszavágó előtt Szabó Bence a győriekkel 2013-ban bajnoki címet szerző Völgyi Dániellel beszélgetett.
2: A bajnokok ligájában a Vikingur Reykjavikot fogadja majd az Eto együttese, és hát ugye az első mérkőzés nem alakult túl jól, hogyha az eredményre tekintünk, na de inkább úgy kérdezem, hogy nem alakult jól, mert hogy egyébként nyilván, ha az izlandiak belövik a helyzeteiket, lehetett volna rosszabb is, az 1-0 meg egy olyan eredmény talán, amiből simán visszajött a Győr hazai pályán, nem tudom, te hogy látod?
3: Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy ha csak maga az eredményt nézzük, akkor nyilván nem jó az eredmény. Egy X azért kecsegtetőbb lett volna a visszavágóra nézve. Viszont én ugyanúgy pozitív vagyok, szóval szerintem a visszavágón én azt gondolom, hogy az Eto be fogja darálni, azért nem fog nekik jól esni ez a 30 fok környéki időjárás, azért nagy pálya lesz, füves pálya, ők azért mégiscsak műfüves pályán készülnek hétről hétre, napról napra. Szóval, hogy ez azért nekik is más lesz. Ahogy én tudom, már a helyszínen tartózkodik az ellenfél csapata, azaz Győr városába, de én azt gondolom, hogy ez 1-0, ez még simán ledolgozható. Annak tudatában, hogy igen, valóban volt nekik 3-4 nagyobb helyzetük, inkább zicserük, amivel a kapusunk is nagy bravúrt mutatott be, meg hát a védelem azért nagy munkát végzett, de mondom, én nem vagyok... Nem úgy nézem, hogy most én azt gondolom, hogy az Eto meg tudja ezt fordítani.
2: Bízunk benne mindenképpen. Milyen benyomásaid voltak egyébként a csapatról, vagy nem tudom, mennyire kell ezt azért zárójelbe tenni annak fényében, hogy ugye teljesen más körülmények között játszottak, mint amit megszoktak a srácok?
3: Egyrészt két dolgot mondanék. Egyrészt nyilván más körülmények voltak. Nyilván ugye műfűvön kellett játszani, utazás, a nem is tudom, 10 fok környékén lehetett ott kint. Nyilván ez azért gátolt, ez így nehézkes volt, de én azt láttam egyébként a csapaton, nyilvánvalóan követtem a tévében a mérkőzést, azt láttam, hogy egységesek voltak nagyon. Még egyszer mondom, jobb lett volna biztos nekik a döntetlen, de így sem rossz az eredmény. A másik meg, hogy nyilván ugye új edzője van a brigádnak, a társaságnak, a csapatnak, és hát ugye nyilván azt a filozófiát is még azért el kell sajátítani a csapatnak, amit ő kér. Nyilván ez egy folyamatnak a része, ami nem régen indult el, és ezt azért még a srácoknak még szerintem el kell sajátítsák még jobban, de azt látom, hogy egyébként egységes a csapat.
2: Te milyen benyomásokat szereztél az új mexikói vezetőedzővel kapcsolatban? Miket hallottál róla, vagy adott esetben, hogyha a játékból ki lehetett bármit így bogarászni, vagy nézni, hogy milyen lesz majd ez az Eto vele?
3: Én azt gondolom, hogy egy nagyon egységes csapat lesz. Amit tudok róla, most hogy jók-e az információim, hogy nagyon-nagyon szigor van az edzésen, szóval megköveteli azt, amit szeretne, de edzésen kívül, szóval, hogy szabadságot teremt a játékosoknak, szóval, hogy egy abszolút jó fej, jó stílusban játszó Etót fogunk szerintem látni. Én amit hallottam, meg amit tudok, az egy látványos focit szeretne játszatni, de nyilván, ahogy mondtam előbb is, azért ez kell egy pici idő és türelem.
2: Talán valamilyen szinten vonhatunk egy párhuzamot azzal a Zetóval, amiben te is játszottál, és ugye mentetek akkor a Bajnokok Ligájába, akkor te is oda szerepet kaptál azon a mérkőzésen. Bár edzőváltás nem volt, de nem tudom, te mennyire tudsz úgy pozitívabban visszagondolni arra az időszakra, amikor kicsit úgy az ismeretlenből mentetek így a Bajnokok Ligájába, és akkor próbáltatok jó eredményt elérni.
3: Hát ugye nyilván azért itt, meg a mostani srácoknál is, meg nálunk is azért ott volt egy folyamat, szóval, hogy folyamatosan nyertük, jöttek a győzelmek, azért nyilván ez egy játékosnak az életében, ez egy pozitív érzés, ugye nyilván megnyered a bajnokságot minden után, nyilván egy nagyobb lépcsőfokot lépsz, azért egy Bajnokok Ligája, bárhol is nézzük, bárki ellen is játszol egy másik országnak a bajnok csapatával. Nyilván az egy más rang, nem ismered annyira a másik csapatot, mint mondjuk itthon a hazai ellenfeleket. Szóval, hogy egy még nagyobb feltérképezést igényel, még nagyobb koncentrációt igényel, hiszen két meccsből dől el, ugye, hogy kimegy a második körbe. De meg hát nyilván mindenkiben benne van ez a pozitív druk a mérkőzések előtt, hogy azért mégiscsak ez egy nemzetközi mérkőzés, Bajnokok Ligája, szóval, hogy itt még nagyobb talán odafigyelés, koncentrációt igényel egy ilyen dolog, még jobban fel kell készülni az adott esetben a posztodban lévő ellenfélből, szóval, hogy ez egy ilyen részletesebb igénybe kell jobban venni a másik ellenfelet.
2: Viszont, hogyha azt nézzük, a keret annyira jelentősen nem változott az Etónál a mostani időszakban. Ugye volt egy távozó, aki pénzért távozott, és van három játékos, akik ugye a Farkas Balázs nem is volt feltétlenül az Etónak a játékosa, még két védőjátékos van, akik távoztak. Tehát ilyen szempontból azért a keretnek az egységessége az lehet egy ilyen folytonosság, ami pozitív a klubbal kapcsolatban.
3: Igen, hát ugye ez a kulcskérdés lesz majd a bajnokságban is, hogy ki azok a játékosok, akiket meg tudnak tartani. Azért itt az Etóban eléggé kelendőek lettek a játékosok, meg hát azért azt is vegyük figyelembe, itt a kinti mérkőzésen is, meg sajnos a hazainál is, hogy az Etónak a úgymond a kulcsfigurája, a centere, a Bambu az nem tud sajnos játszani, szóval hogy ez egy nagy érveszteség, ez biztos. Így az Etónál, viszont ott van az a többi játékos is, az a 3-4-5 játékos, aki eléggé kelendő lett most a piacon. Hogy itt most az is kulcs lesz, hogy ugye most itt még valószínűleg a második meccsen fognak játszani, de hogy utána esetleg a klub továbbadja őket, vagy sikerül-e őket megtartani. Szóval, hogy itt majd azért hosszú távon is, itt a bajnokságot is nézve, hogy azért ez a mag így együtt tud-e maradni egy-két távozóval, és hogyha esetleg véletlenül nem, mert elmennének egy jobb csapat reményében, és a klubnak is jó, és a játékosnak is jó, akkor viszont tudnak-e olyan játékost igazolni minőségben, akik őket fogják majd pótolni.
2: Te egyébként mivel lennél elégedett az Eto kapcsán? Mert azért nyilván amióta a Fradi folyamatosan szerepelt a csoportkörben, azért most jelen esetben az, hogy a Fradi az Európa Ligában indult, talán szerintem sok magyar szurkoló szeretné már azt végre látni, hogy két magyar csapat szerepel a csoportkörben. Na most, hogyha ezt az előbbieket veszem figyelembe, amiket te is mondtál, hogy egy játékos adott esetben távozna majd ezután a meccs után, az azért is egy furcsa dolog, mert ugye az Etónak papíron kettő darab párharcot kellene megnyerni ahhoz, hogy meglegyen fixen legalább egy konferencialiga.
3: Igen, hát ugye itt, ahogy mondtam, ez nagyon-nagyon fontos lesz, hogy ugye a játékosokat így tudják-e tartani, mert ugye én úgy tudom, hogy azért pár játékos sér eléggé jelentkeznek a klubok. Mondom, ez szerintem fontos lesz. Én örülnék, megmondom őszintén, ha maradnának ezek a játékosok, most nyilván itt a Vitálisékre gondolok. Nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül, ugye a válogatottságot is megszerezték, és hogy együtt tudják-e tartani ezt a magot. Szóval, hogyha nem, akkor viszont olyan játékosokkal pótolni ezt, akik őket egyből tudják helyettesíteni.
2: Mit szólsz az esetleges érkezőkhöz? Ugye lehetett hallani akár így az NB1-ből is érkező játékosról, nyilván ezek még pletykák, de egy van, amire különösen kíváncsi vagyok a véleményedre, vagy rákérdeznék, ugye a Keylor Navas pletykálják a kapuba, ugye a mexikói edzőnek a kapcsolatai által, ugye ő érkezhetne. Te mit szólnál egy többszörös BL győztes kapushoz az NB1-ben?
3: Hát én megmondom őszintén, örülnék, hogyha oda kerülne a régi szívügyem, ugye a csapat és a város. Örülnék, ha egy ilyen játékos oda kerülne, nyilván ez a városnak is, a klubnak is, szerintem az egész magyar labdarúgásnak, hogy egy ilyen játékos tudnának igazolni, de igazából ott van a Fradiba is a Naby Keita, aki hasonló szintet megjárt, mint a Navas, de információim szerint, vagy bárhogy nézzük, ez egy kószapletyka.
2: Hát akkor meglátjuk mindenképpen. Éppen tegnap beszélgettem az egyik nemzeti sportos újságíról, aki kint van Mexikóba, és mondta, hogy megy majd ahhoz a klubhoz, ahol a Navas véd, úgyhogy esetleg megkérdezi tőle, hogy mit szólna hozzá, hogyha Magyarországra költözze, de hát akkor meglátjuk mindenképpen.
3: Ez az ismeretség ugye az edzőtől jön. Szóval hogy az edző és a Navas tudom, jó viszonyban vannak, jó kapcsolatot ápolnak, és ebből lehetett ez a pletyka, de én nem gondolnám, hogy ennek valóság alapja lenne.
2: Akkor visszakanyarodva egy kicsit a találkozóra, milyen eredményt kell szerinted az Etónak elérni itt hazai pályán? Azért egy több gólos győzelemmel szerintem úgy sokan azt mondanák, hogy ez nagyon jó lenne, de kérdés nyilván, hogy ezt mennyire nehéz lesz megvalósítani.
3: Persze, nyilván azért látni kell az ellenfelet is. Most oké, hogy voltak nekik 3-4-5 nagyobb helyzetük kint, de hogy maga a játékos állományt, ha nézzük, azért náluk is megvan az a 6-8-10 olyan játékos, akik a valóban a minőséget képviselik, hát ott is ott van a, most hirtelen nem is jut eszembe a srác, a Chelsea-be játszott, de nem csak ő, hanem vannak ott olyan játékosok, akik azért...
2: Hát például az izlandi futballnak a elmúlt években a legnagyobb neve a Gylfi Sigurdsson, nem tudom, rá gondoltál.
3: Na igen, akár ő rá, szóval, hogy megvannak ott is minőségben, ezt nem szabad elfelejteni. Én nem számítok egyébként egy könnyű mérkőzésre, több gólos mérkőzésre, de azt gondolom, hogy itthon így ilyen körülmények között, ami nekik valószínűleg idegen lesz, én egy 2-0-ba vagy egy 3-1-be bízom.
1: Völgyi Dánielt hallhattuk, és mi is nyilván, illetve a győriek is valami hasonlóan jó eredményben bíznak. A holnapi visszavágó, tehát 19 órától kezdődik, az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti, mi pedig hamarosan jövünk vissza a Nemzeti Sport Krónika után.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Come

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: 9 párizsi olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial atlétikai magyar nagy díjra. Engedélyezi az orosz sportolók versenyzését a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség. Majdnem 50 helyet javított a férfi teniszezők világranglistáján Piros Zsombor. Köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Molnár Attila 400-as futásával zárul majd kedden a 16. Gyulai Memorial atlétikai magyar nagy díj, amelyen a rúdugrás világ csúcstartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyének mai sajtótájékoztatóján Spiriev Attila sportigazgató elmondta, a mezőny megüti a gyémánt liga viadalok színvonalát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, ami rekord a verseny történetében. A mai sajtótájékoztatón Kreisz Bálint készített interjúkat.
5: Molnár Attilával beszélgetünk, aki az idei Gyulai Memoriára friss országos csúccsal érkezik. Kezdjük ezzel, hogyan nézett ki neked a néhány nappal ezelőtti monakói verseny, mert ha jól olvastam, akkor ez nem volt előre betervezve a naptáradba.
6: Nem, ez egyáltalán nem volt betervezve. Pénteken volt a verseny, szerdán reggel tudtam meg, hogy versenyezni fogok, úgyhogy úgy alakítottuk át a versenyt, az edzéseket. Edzőm nagyon hamar tudott alkalmazkodni ehhez, neki nyilvánvalóan ebben több tapasztalata van az utolsó pillanatos, nem lemondások, hanem ilyen bekerülések kapcsán, úgyhogy teljesen megbíztam benne, amúgy is bízom benned, az a kezébe adom a sorsomat így, ezen az atlétikai sorsomat, nem volt egy perc is kére. Ha ő azt mondta, hogy ez jó verseny, és menni kell, akkor menni kell, és igaza lett, úgyhogy én nem fogom kétségbe, és eddig sem mondtam, ezután sem fogom kétségbe vonni az ő szakmai tudását.
5: Nyilván az időeredmény is fantasztikus, ez a 44,47, de milyen volt a hangulat? Azért Monakóban versenyezni nagyon különleges lehet.
6: Igen, azért furcsa volt, hogy az Monakó, én nem gondoltam volna ide januárban, hogy én Monakóba fogok eljutni, bárhogyan, turistaként vagy valahogy. Tehát azért megtiszteltetés volt, és élni akartam a lehetőséggel, éltem is, ennek örülök. Ez még mindig megvan bennem, ez a tulajdonság, és igyekeztem meghálálni a versenyrendezőségnek, hogy adtak bizalmat, és örültem neki.
5: Már jó néhány hónapja Hollandiában készülsz. Az eddig időszaknak mik a tanulságai számodra a világ egyik legjobb edzője mellett dolgozni, és külföldön élni?
6: Úgy gondolom, hogy ha szívem lelkemet beleadom, és konzisztensen azt csinálom, amit kér, és meg azt a magam extraját is beleteszem, és nem ismerek olyat, hogy kifogás, nem ismerek olyat, hogy egy napot is elcsalok, vagy egy napot is így úgy csinálok, hogy nem vagyok méltó arra, hogy ott legyek. Én azt gondolom, akkor már van ez eredmény ennek a munkának, és ez még csak az eleje ennek az útnak, és elképesztően várom, hogy mi lesz a vége. Jó helyen vagyok.
5: Ha ezen a szemüvegen keresztül nézed, akkor különlegesebb lesz ez a gyulai számodra, mint az összes eddigi magyarországi futásod?
6: Igen, azt mondanám, hogy ez most kiemelt figyelmet kap. Nem azért, mert mindig a következő kapja kiemelt figyelmet, hanem eddig is az életemet tettem rá, de most már tényleg az életemet tettem rá, és holnap szeretném ezt így megmutatni azoknak, akik nem látták a felkészülésem minden napját, mert hát miért látnák, és ők csak azt látják, hogy mit futok a pályán, ami érthető. Nagyon várom azt, hogy holnap ezt ki tudjam adni a szívem lelkemet így a nézők elé.
4: Következzen a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós.
7: Várom nagyon nyilván, nekem ez több szempontból is egy fontos nap, úgyhogy én bízom benne, hogy minden rendben lesz, és minden jól alakul, és megint egy olyan élménnyel tudjuk megajándékozni a kilátogatókat, vagy a televízió előtülőket, ami azért nem mindennapi. A sportok királynője azért Magyarországon elfoglal most már egy bizonyos helyet, tehát azért azt gondolom, hogy a köztudatban ott van az atlétika, és hát abban tudok csak bízni, hogy ezek az események, illetve azok a törekvések, amik amiket az elmúlt időszakban is tettünk, meg majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ugye a közelet a távoli jövő tekintetben, de ezek mind-mind azért segítik ennek a sportágnak a minél jobb megítélését. Nekem ez a legfontosabb.
5: Szeptember 1-én lezárul egy 2009 óta tartó közel 17 éves időszak, hiszen bejelentette a lemondását. Emiatt egy picit más önnek így érzéseket tekintve az idei gyulai memoriál, mint az utolsó az Atlétikai Szövetség elnökeként?
7: Nem gondolkodtam ezen így. Én mindig próbáltam magam függetleníteni, tehát, és próbáltam reálisan nézni a dolgokat. Tehát ez a verseny, ez bár a Magyar Atlétika versenyprogramjának és versenyoknak a része, de azért ez egy más szint. Éppen ezért kezdetektől arra törekedtem, hogy ez de a Magyar Atlétikai Szövetséghez legyen társítva. Több szempontból is. Pláne most, amikor az ember azért hall ezt-azt a saját tevékenységéről, olyan emberektől, meg olyan orgánumoktól, amelyek a finoman akarom, hogy ezek nagyon tudom, hogy honnan veszi a bátorságot, hogy ilyeneket leírom, de ez egy másik kérdés. A sportvezetői státusz is olyan, mint a sportolói. Van egy eleje és van egy vége. 16-17 év, ez egy hosszú időszak volt, és abszolút el tudom fogadni, hogy kell a változás, a vérfrissítés, a megújulás. Azt gondolom, hogy van egy olyan fiatal szakemberi réteg, akik talán most megértették, hogy mi forog kockán. És bízom benne, hogy sikerrel is járnak majd azon a napon, amikor sikerrel kell járni.
4: A Gyulai Miklóssal készült teljes beszélgetést és további interjúkat a Körkapcsolásban meghallgathatják. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A tréner kinevezését ma sajtótájékoztatón jelentette be a horvát labdarúgó szövetség Zágrábban. Mint ismert, Bilic a világbajnokság után távozó Zlatko Dalicot váltja a poszton, és kezdhet új időszámítást a világbajnoki ezüst és bronzérmes válogatott élén. Immár hivatalos, hogy André Santos a Manchester Unitedben folytatja a labdarúgó pályafutását. A brazil játékos érkezését ma jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályás 2031-ig szóló szerződést kötött.
0: Nemzeti Sport Krónika.
4: A Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség július 28-ától teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a saját versenyein. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a Nemzetközi Sportági Szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását. Az Orosz Sportági Szövetség kiemelte, hogy a Világszövetség döntése meghozatalakor figyelembe vette a NOB múlt heti ajánlását. Az elmúlt két hétben két Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. A rangsorban Morozsán Fábián 1, Fucsovics Márton pedig 2 helyet rontott. Ezzel előbbi az 54., míg utóbbi a 78. Az élen a tegnap wimbledoni címét megvédő olasz Jannik Sinner nagy előnnyel vezet. Mögé a második helyre pedig a német Alexander Zverev került, a sérült Carlos Alcarazt megelőzve. Az ember hirtelen azt sem tudja, hogy hol van. Így jellemezte egy Lehmann Csongor célba érkezését, miután a magyar triatlonos csapat történelmi teljesítményt ért el. Mint ismert, minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta alkotta nemzeti együttes végig az élmezőnben volt, és végül második lett a franciák mögött. A nagyszerű eredmény után a magyar csapat befejező embere Lehmann Csongor nyilatkozott Szalai Kristófnak.
8: Végig elég nagy nyomással kellett szembenézni már onnantól, mikor láttam, hogy a váltó ilyen jó helyen van, és hogy ezt muszáj behozni legalább egy dobogós helyre. Ugye négyen mentünk elől az utolsó versenyzőkkel, miután megkaptuk a negyedik emberekként, úgyhogy végig elég nagy volt a nyomás, nem szabadott hibázni, és a futásra került végül a döntés, hogy ott osztották ki valóban a végső helyezéseket. Az én taktikám az volt, hogy ahogy mondtam, kb. Egészen a kerékpár leszállástól kezdve a célig egy óriási tempót próbáltam vinni és diktálni, amint a francia srácot megelőztem. Azt gondolom, ez az én erősségem, úgyhogy ez lehetett volna a célra vezető, hogy ebből próbálom leszakítani. Volt olyan, hogy egy kicsit talán 1-2 méterre le is szakadt. Ezzel próbálkoztam, de tudni kell erre a francia versenyzőről, hogy nagyon jó sprinter, úgyhogy úgy gondoltam, ez lehet az ellenszer ellene. mikor ráfordultunk az utolsó pár 100 méterre, tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, hogyha sprintelni szeretnék vele, és akkor a tempóváltását sajnos már nem bírták átvenni a lábaim. Mindent megtettem a célig, de sajnos nem tudtam őt behozni. Igen, nagyon-nagyon nyanszni dolgokon múlik, főleg egy ilyen szupersprint mixváltón a dolog, úgyhogy talán még egy fokozatot kell találni legközelebb, és akkor akár a dobogó legfelső foka is meg lehet.
9: Beérsz a célba, ugráltok örömötökben, akkor mi járt a fejedben, milyen érzéseid voltak? Egy álom beteljesülés? Ez gyakorlatilag hasonló volt?
8: Igen, abszolút. Ez valóban tényleg csak a célba realizálódott, hogy VB dobogót tudtunk elérni, és ilyen szintű eredmény még senkinek nincs a csapatból, úgyhogy egy óriási öröm volt számunkra. Hirtelen ott azt se tudja az ember, hogy hol van, szóval olyan állapotban, olyan fáradtsággal, olyan pulzusszámmal érkezik be, hogy önkívületi állapotban. Nyilván a csapattársaim ott voltak, és nagyon örültünk egymásnak, és annak, hogy ezt a váltót ilyen szépen hiba nélkül sikerült lehozni, aztán a következő gondolatom pedig az volt, hogy muszáj egy kicsit lepihennem a földre, mert akkor üti meg az embert egy pár másodperc után az öröm után, amikor érzi, hogy valójában fizikálisan mennyire elfáradt.
4: A teljes interjút a körkapcsolásban meghallgathatják. A Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Atlétikával folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Holnap délután 15 órától kezdődik a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a 16. Gyulai Memoriál egynapos atlétika verseny. Neves mezőny indul ezen a viadalon, hiszen 51 ország sportolói fogadták el a meghívást. A mai sajtótájékoztatón kollégán Kreisz Bálint készített interjúkat. Ezek következnek most. Elsőként Gyulai Miklóst, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét halljuk.
5: A 16. Gyulai Memoriál atlétikai magyar nagydíjat rendezik elképesztő mezőnnyel. Hogyan tekint erre a versenyre és a már lassan megszokottá váló erős népsorra?
7: Hát ahogy eddig várom nagyon nyilván, nekem ez több szempontból is egy fontos nap, úgyhogy én bízom benne, hogy minden rendben lesz, és minden jól alakul, és megint egy olyan élménnyel tudjuk megajándékozni a kilátogatókat, vagy a televízió előtt ülőket, ami azért nem mindennapi. A sportok királynője azért Magyarországon elfoglal most már egy bizonyos helyen, tehát azért azt gondolom, hogy a köztudatban ott van az atlétika, és hát abban tudok csak bízni, hogy ezek az események, illetve azok a törekvések, amiket az elmúlt időszakban is tettünk, meg majd meglátjuk, hogy alakul ugye a közeledet a távoli jövőre tekintetben, de ezek mind azért segítik ennek a sportágnak a minél jobb megítélését. Nekem ez a legfontosabb.
5: Tavaly kicsit elérzékenyülve vagy meghatódva beszélt arról, hogy nem hitte volna, hogy egyszer világcsúcsot fog látni az édesapjáról elnevezett versenyen. Elég sok szintet ugrott a verseny az évek alatt. Hova lehet ezt még tovább fokozni? A világcsúcs is már megvolt. Mi az, amilyen apró lépcsőfok lehet még felfele?
7: Jó kérdés, mert ezt ugye mindig, én is mindig ezen szoktam gondolkodni, hogy mi jöhet még. És aztán rájövök, hogy nem is biztos, hogy ezt így kell fölfogni, vagy ilyen szemüvegen keresztül kell nézni, hanem visszautalva az előző gondolatmenetre olyan élményeket szeretnénk adni, olyan látványt, olyan versenyeket, és ezzel párhuzamosan nyilván olyan eredményeket, amely segít a fiatal generációknak a tekintetben mindenképp, hogyha sportot szeretnék választani az életük során, vagy szeretnék kipróbálni, vagy szeretnének az e-sport világában időt eltölteni leginkább versenyzőként, akkor azért ezek a momentumok, ezek a pillanatok, ezek segítsék őket, ezek motivációt adjanak. De ha csak arra motivációt, hogy elkezdik kipróbálni magát, elindul, valahol el kell sportolni, lemegy egy klubba, egy egyesületbe, és nem is lesz belőle semmi. Vagy esetleg egy más sportág tudja hasznosítani az évek során, meg hogy növekszik, fejlődik egy-egy gyermek, ez már azt gondolom, hogy nagy segítsége tud lenni, nem csak a magyar atlétikának ott esetben, hanem a magyar sportnak is. És nekem, mint a sportvezetőnek, vagy még sportvezetőnek, nekem ez a legfontosabb. Tehát ezek azok a dolgok. Most az, hogy legyen még egy világcsúcs, persze nagyon jó lenne, de lehet akkor kettő. Azért ez nem ilyen. Főleg már az atlétikában azért láthatjuk, hogy az olimpiai versenyszámokban azért már nagyon szerintem a teljesítőképesség határán van az emberiség, de egy jó magyar eredménynek, egy győzelemnek, egy egyéni csúcsnak én mindig örülök. És még azt is hozzáteszem, hogy nem is biztos, hogy nekem az a fontos, hogy az egy győztes eredmény legyen, vagy dobogós eredmény legyen, hanem hogy a magyar atléta, a magyar sportoló az önmagához képest egy ilyen körülmények között, amire az ember azt gondolja, hogy ez csak segít, azért ez nem így van, tehát azért ez iszonyú teherez, iszonyú stressz is tud lenni, iszonyú izgulást tud kiváltani, hogy a világ legjobbjaival kell valakinek a dobókörbe lépni, vagy betérdelni a rajtgépbe, vagy éppen ugrani. Szóval, ha ezeken túl tud lendülni, az már egy eredmény. Abban a tekintetben, ahova a magyar atlétikának évről évre el kell jutnia, vagy el kéne jutnia, vagy fejlődnie kellene. És ez a verseny, bocsánat, csak még egy gondot, hogy ez a verseny, ez nagyon jókor jön az idei főversenyünket tekintve, tehát az Európa-bajnokságot nézve, és én nagyon kíváncsi leszek, hogy ott, ahol aztán tényleg 40-50 magyar atléta számításaim szerint annyi lehet majd, tehát 40-50 magyar atlétának kell tényleg megmutatni olyan mezőnyben, amiben talán korábban soha nem versenyzett. És ezek mind-mind fejlődési pontok, fejlődési lépcsőfokok. Úgyhogy én ilyen szemüvegen keresztül nézem, és bízom benne, hogy a Memorial is azért ehhez hozzá tud adni.
5: Itt a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy közel 60 magyar versenyző lesz, aki majd rajthoz áll a holnapi versenyen. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor hogyan fejlődött a verseny az elmúlt 16 évben?
7: Hát így. Kezdtük körülbelül 10-zel, és most vagyunk 60-nál. Sőt, picit többen, mert ugye lesznek gyerekszámok, stb. Tehát, hogyha akkor azt hiszem 100 fölött vagyunk, akik valamilyen úton, módon ott lehetnek. Kisgyerekként láthatják majd a nagyokat melegíteni, tehát hogy testközelben, tehát ugyanabban a környezetben tölthetik el a napjuknak a nagy részét. És ez nagyon fontos, hogy minél több ilyen legyen. Nyilván ezt Magyarországon nem lehet minden héten ilyen szintű versenyt rendezni. De ha valaki el tud oda jutni, ahova eljutott Bence, ahova Halász Bence, vagy Attila, vagy Kozák Luca, és akkor nagyon sok ilyen lehetősége lesz. Nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. És ezek azok, amik az előrelépést, a fejlődést abszolút segíteni tudják.
5: Az előző percekben többször is utalt rá, de szeptember 1-én lezárul egy 2009 óta tartó, közel 17 éves időszak, hiszen bejelentette a lemondását. Emiatt egy picit más önnek így érzéseket tekintve az idei Gyulai Memorial, mint az utolsó az Atlétikai Szövetség elnökeként?
7: Nem gondolkodtam ezen így. Én mindig próbáltam magam függetleníteni, tehát, és próbáltam reálisan nézni a dolgokat. Tehát ez a verseny, ez bár a magyar atlétika versenyprogramjának és versenyoknak a része, de azért ez egy más szint. És éppen ezért én a kezdetektől arra törekedtem, hogy ez de a Magyar Atlétikai Szövetséghez legyen társítva. Több szempontból is. Pláne most, amikor az ember azért hall ezt a saját tevékenységéről, olyan emberektől, meg olyan orgánumoktól, amelyek, hát nem tudom, a finoman akarom, tudom, hogy honnan veszi a bátorságot, hogy ilyeneket leírom, de ez egy másik kérdés. A sportvezetői státusz is olyan, mint a sportolói. Van egy eleje, és van egy vége. 16-17 év, ez egy hosszú időszak volt, és abszolút el tudom fogadni, hogy kell a változás, a vérfrissítés, a megújulás. Azt gondolom, hogy van egy olyan fiatal szakemberi réteg, akik talán most megértették, hogy mi forog kockán. És bízom benne, hogy sikerrel is járnak majd azon a napon, amikor sikerrel kell járni.
5: Takács Boglárkával beszélgettünk az idei Gyulai Memorial előtt. Ismételten Magyarországon versenyezhetsz, jön egy újabb gyulai, visszatérő vendég vagy. Mik a várakozásaid az idei verseny előtt?
11: Nagyon bízom benne, hogy idén végre először úgy összeáll az a futás, amit szeretnék, és amit érzem, hogy bennem van, és ez egy olyan eredményt tudok majd holnap produkálni, amire büszke lehetek a verseny után, mert bár minden évben nagyon várom a Gyulai Memoriált, és minden évben nagyon erős a mezőny, és minden évben úgy érkeztem eddig, hogy jó állapotban érzem magam, és hogyha minden körülmény adott, akkor lehet jót futni, a pálya gyors, az időjárás valószínűleg általában jó szokott lenni, úgyhogy minden adott, de még valahogy eddig az az extra maradt, amit magamtól várok, és amit egyszer szeretnék hazai közönség előtt a Gyulai Memoriálon futni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az idei év lesz az az áttörés, ahol ezt sikerül elérnem.
5: Most nem augusztus közepén, hanem július végén van a verseny, vagy inkább július közepén. Segítheti azt, hogy kijön belőled az az eredmény, hogy talán nem annyira késői időszakában vagyunk a szezonnak?
11: Minden szezon más, és minden szezon máshogy épül fel, és máshol van a csúcspont, máshol van a főverseny, amire készülünk, és ez alapján szokták elhelyezni a Gyulai Memoriált is, úgyhogy szerintem az, hogy most a szezon melyik részében helyezkedik el önmagában, nem ad hozzá pluszt, vagy veszel semmiből. Olyan szempontból ez most már nem az első versenyek között van, tehát már mindenkinek azért van a szezonban rutinja, versenytapasztalata, meg a forma már így elkezdett alakulni, vagy dolgoznak rajta. Ugye nekünk az Európa-bajnokság augusztus elején lesz, körülbelül 2-3 hét múlva, úgyhogy az, ami a fő versenyem az idei évben, és arra ez a Gyulai Memorial egy tökéletes lépcsőfok és egy állomás. Nekem most az elmúlt 2 hétben egy kisebb szünetet tartottam a versenyzéstől, mert elég sok versenyem volt már április végétől egészen június végéig, és most pedig egy 2 hetes edzésblokkból jövök vissza, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudok visszatérni a versenyhez. Ez nyilván nem egy óriás kiagyás, de így a verseny szezon is úgy épül fel, hogy vannak, amikor edzek egy kicsit, és amikor utána versenyzek sokat, és utána megint egy kicsit most vissza kell térni az edzéshez, hogy az Európa-bajnokságra kijön az, aminek ki kell. Az edzés eredmények alapján jó formában vagyok, remélem, hogy ez majd holnap az eredményen is látszani fog.
5: A fedett pályát is ide vesszük, akkor szerintem elég erősen kell keresni azokat a versenyzőket, akiknek nálad több versenynapja vagy futása van az idei szezonban. Hogy bírod ezt a fajta sorozatterhelést?
11: Igen, kifejezetten sokat szoktam versenyezni, ezt most már így évről évre láthatja mindenki, meg én is tapasztalom, hogy elég sokat beválunk, és az edzőmnek az a szemlélete, hogy a verseny a legjobb edzés, úgyhogy emiatt versenyzem ilyen sokat. Általában jól bírom, néha azért be tudok sokalni, amikor így egymás után tényleg nagyon sok van, és mondjuk bejönnek még olyanok is, amiket nem terveztünk be, de nyilván Diamond League-et nem lehet visszamondani, szóval vagy hát nem érdemes, úgyhogy ilyenkor azért így még tud sűrűsödni a versenynaptár, úgyhogy most is így pont jókor volt ez a kis pihenő, úgymond ez a 2 hetes csak edzésre fókuszálás és kis újra az edzésbe visszatérés, mert most így úgy érzem, hogy még jobban felfrissültem mentálisan is, és még éhesebb vagyok a jó eredmény, és még jobban várom azt, hogy folytatódjon a szezon, és fussak majd valahol valami nagyon jót.
5: Molnár Attilával beszélgettünk, aki az idei Gyulai Memoriára friss országos csúccsal érkezik. Kezdjük ezzel, hogyan nézett ki neked a néhány nappal ezelőtti monakói verseny, mert ha jól olvastam, akkor ez nem volt előre betervezve a naptáradba?
6: Nem, ez egyáltalán nem volt betervezve. Pénteken volt a verseny, szerdán reggel tudtam meg, hogy versenyezni fogok, úgyhogy úgy alakítottuk át a versenyt, az edzéseket. Edzőm nagyon hamar tudott alkalmazkodni ehhez, neki nyilvánvalóan ebben több tapasztalata van az utolsó pillanatos, nem lemondások, hanem ilyen bekerülések kapcsán, úgyhogy teljesen megbíztam benne, amúgy is bízom benne, hogy a kezébe adom a sorsomat így, ezen az atlétikai sorsomat. Nem volt egy perc is sekére. Ha ő azt mondta, hogy ez jó verseny, és menni kell, akkor menni kell, és igaza lett. Úgyhogy én nem fogom kétségbe, és eddig se vontam, ezután se fogom kétségbe vonni az ő szakmai tudását. Igen.
5: Nyilván az időeredmény is fantasztikus, ez a 44,47 század, de milyen volt a hangulat? Azért Monakóban versenyezni nagyon különleges lehet.
6: Igen, azért furcsa volt, hogy az Monakó, én nem gondoltam volna ide januárban, hogy én Monakóba fogok eljutni bárhogyan, turistaként vagy valahogy. Tehát azért megtiszteltetés volt, és élni akartam a lehetőséggel, éltem is, ennek örülök. Ez még mindig megvan bennem, ez a tulajdonság, és igyekeztem meghálálni a versenyrendezőségnek, hogy adtak bizalmat, és örültem neki.
5: Már jó néhány hónapja Hollandiában készülsz. Az eddigi időszaknak mik a tanulságai számodra a világ egyik legjobb edzője mellett dolgozni, és külföldön élni?
6: Én úgy gondolom, hogy ha szívem lelkemet beleadom, és konzisztensen azt csinálom, amit kér, és meg azt a magam extraját is beleteszem, és nem ismerek olyat, hogy kifogás, nem ismerek olyat, hogy egy napot is elcsalok, vagy egy napot is így úgy csinálok, hogy nem vagyok méltó arra, hogy ott legyek. Én azt gondolom, akkor már van ez eredmény ennek a munkának, és ez még csak az eleje ennek az útnak, és elképesztően várom, hogy mi lesz a vége. Jó helyen vagyok.
5: Mi az, amit fizikálisan és mi az, amit mentálisan tanultál ezek alatt a hónapok alatt?
6: Fizikálisan erősödtem nagyon sokat, és fizikálisan azt mondanám, hogy eddig is rengeteg erőt tettem az edzéseimbe, csak mondjuk úgy, hogy a súlyokat nem jó irányba mozgattam, most legalább valaki irányba rendezgette azt, hogy mit és merre hogyan toljak, és most már a fejlődés az zavartalan. Nem azt mondom, hogy ez a világ nem biztos, hogy ez a világ legtökéletesebb edzésmódszere, de a 95%-a biztos vagyok benne, hogy a helyes úton halad, és nem azért, mert tudnám, hogy az 5% nem helyes úton halad, csak nem akarok olyan egoista lenni, hogy azt higgyem, hogy az ennél nincsen jobb. Én úgy gondolom, nagyon sok mindent jól csinálunk, hanem mindent, és tényleg elképesztően várom azt, hogy mi lesz még ebből.
12: Mennyi időd van Magyarországra hazajönni, és hogyha kevés, ami úgy tűnik, akkor a honvágy, meg ilyen dolgok mennyire nehezítették az első hónapokat?
6: Azt mondanám, hogy nagyon. Az első hónapokat talán még pont nem, utána ütött be egy fél év után, hogy basszus, én eljöttem otthonról. Az első hónapokban le voltam kötve a rengeteg új ingerrel, a megfelelési kényszerrel, és azzal, hogy beilleszkedjek minél hamarabb, egy másodperccel és egy nappal se több időbe teljen az, hogy komfortzónámat elérjem így nagyjából Hollandiában. Utána fél év után rájöttem, hogy azért mégiscsak egyedül vagyok, nincsenek velem magyarok, nincsenek velem szeretteim, és azért voltak hosszú éjszakák. Talán a megérkezésem éjszakája Hollandiában volt ilyen, hogy innen már nincs visszaút, és akkor nehéz volt kicsit belegondolni, hogy ez az út eleje, és ez egy hosszú út lesz, és mire vállalkoztam, de tudtam, hogy mire vállalkoztam, csak nyilván voltak pillanatnyi ilyen megingások, de azt nem mondanám, hogy egyszer is fenyegetett volna az a veszély, hogy hazaköltözzek.
12: Ha ezen a szemüvegen keresztül nézed, akkor különlegesebb lesz ez a gyulai számodra, mint az összes eddigi magyarországi futásod?
6: Igen, azt mondanám, hogy ez most kiemelt figyelmet kap. Nem azért, mert mindig a következő kapja kiemelt figyelmet, hanem eddig is az életemet tettem rá, de most már tényleg az életemet tettem rá, és holnap szeretném ennek a ezt így megmutatni azoknak, akik nem látták a felkészülésem minden napját, mert hát miért látnák, és ők csak azt látják, hogy mit futok a pályán, ami érthető. Nagyon várom azt, hogy holnap ezt ki tudjam adni a szívlelkemet így a nézők elé.
12: Beszéltél arról most, hogy megfelelési kényszerrel mentél ki, meg hogy ez is az elrút ahhoz, hogy az idődet lekösse. Azért, amikor mondjuk futsz egy kontinens csúcsot, akkor úgy azt érzed, hogy a saját magadnak támasztott elvárásoknak maradéktalanul meg tudsz felelni?
6: Maradéktalanul nem akkor felelek meg, hogyha elérek egy időeredményt, hanem akkor, hogyha mindent kiadtam magamból, és nem volt más. Az Európa csúcs napján úgy estem be a célba, úgyhogy ott mindent ki tudtam adni magamból. Nyilván nem annyira ritka ez a fajta mentalitás, tőlem ez egyáltalán nem áll távol, csak néha van, amikor nem tudom kihozni magamból a legtöbbet, bármilyen oknál fogva, vagy elrontok valamit, és akkor nem vagyok azért annyira elégedett időeredménytől függetlenül. És a monakói versenyben is azt éreztem, hogy ebben volt még bőven hely a fejlődésnek, úgyhogy nagyon várom azt, hogy mi lesz itt holnap.
12: Talán most ilyen szempontból nézve, akkor nem is feltétlen az időeredmény lesz a fontos a gyulain, hanem az, hogy kicsit magadba szívd a magyar közönség támogatását és a hazai ízeket?
6: Igen, szeretném ennél minél jobban, az eddiginél sokkal jobban magamba szívni azt a támogatást, amit a közönség tud adni, és nem csak pályán, hanem pályán kívül is visszaadni azt az embert, aki vagyok, mert szerintem az legalább annyira fontos, mint amit a pályán mutatok, mert az csak 44 másodpercig tart, amit azon kívül mutatok, az meg remélem azért több ideig tud példát adni, és rengeteg pozitív visszajelzést kapok azzal kapcsolatban, hogy jó, amit csinálok, beszélgessek emberekhez. Hát ha van rá igény, akkor én nagyon szívesen, fölöslegesen nem akarok beszélgetni annyi.
12: Halász Bencével beszélgetünk, aki tavaly megnyerte a Gyula István atlétikai magyar nagydíjat. Hogyan tekintesz vissza az egy évvel ezelőtti versenyre, hiszen elképesztő volt az a dobás, amit elértél?
13: Visszagondolva igazából hidegrázós élmény, nagyon sokszor visszanéztem azt a dobást, hogy technikálisan mi lehetett az az elem, ami miatt odáig elrepült ez a kalapás, de mindig ugyanarra a következtetésre jutok, hogy semmi különöset nem csináltam, vitt a szívem előre, meg vitt a szurkolás, amit az óriási szurkolás, amit előlátóról kaptam.
12: Hogyan értékeled az azóta eltelt időszakodat? Ha a szezon eddigi részét nézzük, akkor fokozatosnak tűnik az az építkezés, amit bemutatsz.
13: Mindenképpen stabil az idei évben nyújtott teljesítményem. Ugye az összes eddigi versenyemben 80 méter felé tudtam jutni, most már szeretnék egy picit innen majd ellépni, úgyhogy esetleg a 82-t is tudjam lépni, hiszen látom azt, hogy ez hogyan sikerülhet. Hogyha picit összeáll versenyen, akkor szerintem még nem hogy 82-re, még messzebb is elmehet ez a kalapács, de mindenképpen azt le kell szögeznem, hogy a stabilitásból lehet nagy dobást elérni.
12: Ma még vissza fogod nézni a tavalyi felvételeket, hát ha egy kis extra erőt merítesz belőlük?
13: Valószínűleg vissza fogom nézni, igen. Kíváncsi leszek, hogy ma látok-e majd valami különöset.
12: Tavaly augusztusban volt ugye a megméretés, most akkor Európa-bajnokság lesz. Ez a kicsit korábbi időpont, hogyan segíti a felkészülést?
13: Hát ugye minden év más, minden évet úgy kell kezelni, hogy az a saját magája. Nyilván az, hogy egy hónappal korábban vannak a világversenyek, az azt nehéz összehasonlítani az előző évvel, amikor egy hónappal minden később van. Ezért is nehéz a mostani versenyeredményémet összehasonlítani a tavalyival, mert egyszerűen nem ugyanabban az időpontban vannak megrendezve, de büszke vagyok arra, amit idén eddig el sikerült érni, hiszen nagyon sok, nem is olyan sok évvel ezelőtt, még igazából erről a stabilitásról még csak álmodoztunk.
5: Elképesztő a mezőny az idei Gyulai Memoriálon, de a kalapácsvetés még ebből is kiemelkedik, a világranglista első 6 helyezettje itt lesz. Rád ez a fajta extra erősség, ez nyomásként hat, motiválóként, hogyan fogod fel?
13: Nyilván motiváció számomra maga az etény, hogy minden versenyen úgy érkezek oda, hogy szeretnék legelőre végezni. Most sincs ez másképp, nem lesz egyszerű feladatom, de én azt hiszem, hogy a pálya előny nálam van, és ez segíthet.
5: Talán azért is különleges lehet az idei verseny, mert ez lesz az első, hogy úgy lépsz dobókörbe, hogy Zsivócki Gyuláról van elnevezve a Nemzeti Atlétikai Központ, aki a sportágad egyik korábbi képviselője. Ez neked, mint kalapácsvető, jelente bármi extra motivációt, vagy hogyan állsz ehhez?
13: Abszolút, hiszen pont tegnap meséltem az egyik ismerősömnek egy sztorit a Zsivócki Gyula bácsiról, hogy ő milyen kitartással bírt, és mindenféleképpen megtisztelő szerintem magyar kalapácsvetőként ilyen neves helyszínen versenyezni.
5: Tóth Annával beszélgetünk, aki holnap

0: remélem, hogy a holnapi nap is sikerül majd valami hasonlót elérni. Nagyon bizakodóan várom.
1: Az elmúlt napokban volt mondjuk így időd egy kicsit elgondolkodni a tavalyi versenyen, akár az, hogy a hangulat, amire lehet majd számítani, vagy erre kell külön készülni magyarként?
0: Egyértelműen kell, de már mind csak pozitív értelemben. Én nagyon szeretem, hogyha tényleg a magyar közönség előtt futhatunk, mindig annyira fantasztikus hangulatot is, akkora lendületet tudnak nekünk adni így a verseny alatt, hogy az tényleg szavakból se lehet önteni. Az elmúlt napokban gondoltam, és egyre jobban felelevenednek bennem ezek a pozitív jelzések, úgyhogy nagyon várom már, hogy a holnapi Gyulai Memorial milyen lesz.
1: Hihetetlen erős lesz a mező, hogy a ti kategóriátokban is olimpiai, világbajnoki érmesek, hihetetlen idővel rendelkező sportolók. Meg lehet szokni ezt az érzést, hogy tényleg nem túlzás, hogy a világ legjobbjai mellett futsz néhány pályával?
0: Ezt én egy nagyon jó lehetőségnek fogom fel. Futottam már erős mezőnyben, de úgy gondolom, hogy ez eddig a valaha volt legerősebb futamom, amiben rajthoz állhatok. Próbálom ennek a pozitív oldalát nézni, és hogy tényleg ez jó hatással legyen rám. De egyébként azért jó a gátfutás, mindenkinek megvan a saját maga pályája, így mindenki egymástól független. De egy hatalmas dolognak élem meg, hisz tényleg a legnagyobb példaképeim is itt lesznek ebbe a futamba, és nagyon jó érzés, hogy ennek a részese lehetek.
1: Május végén 200-ra futottál az egyéni csúcsattól, 12,79-at. Hogyan látod az eddig eltelt hónapokat és azt a fajta építkezést, amit elkezdtél?
0: Most egy kicsit máshogy építettük fel a szezonnak az elejét, sokkal többet versenyeztem, mint az elmúlt években, de ez szerintem egy nagyon jó döntés volt, hisz tényleg mindenre fel vagyok már, nem is az, hogy mindenre, de szinte mindenre fel vagyok készülve, hisz futottam már szembeszélbe, hátszélbe, melegbe, vagy esetleg hűvösebb időjárás körülményekben, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, illetve 200-ra futottam kétszer is az egyéni csúcsomtól. Úgy gondolom, hogy ez kellő bizalmat ad ahhoz, hogy igenis képes vagyok arra, hogy idén is sikerüljen megdönteni az egyéni csúcsot. Ez nem egy egyszerű feladat, azért mindennek össze kell állni ahhoz, hogy tényleg kijöjjön egy jó futás, de nagyon bizakodó vagyok, mert jól sikerültek az elmúlt edzéseim.
1: Tavaly itt a korosztályos versenyek miatt a nyarad elképesztően sűrű volt, beszéltél is arról pont a Gyulain, hogy jól fog esni néhány nap pihenés. Most az, hogy ezt a sorozatterhelést áttettétek a szezon elejére, ez miben változtatja meg mondjuk az egész szezonodnak a dinamikáját?
0: Igen, idén egy kicsit ez máshogy épült fel. Ennek ugye több oka is volt, leginkább az, hogy az elmúlt években még az utánpótláskorú világversenyekre is készültünk, illetve próbáltunk ugye a felnőtt világversenyekre is kvalifikálni, tehát így a szezonom nagy közepétől a végéig nagyon erős volt és nagyon intenzív volt, és emiatt kénytelenek voltunk ugye a szezon elején egy kicsit visszabenni, nem annyit versenyezni. Ugye ez az idejében most másabb. Nagyon sokszor volt az elmúlt időszakban olyan, hogy edzésen sikerült megcsinálnom valamit, amit versenyen nem, ezért úgy döntöttünk, hogy ha minél több versenyen vagyok, minél többször rajthoz állok, akkor hát a kijön belőlem egy-egy jó idő, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy ez így is lesz.
1: Kozák Lucával beszélgetünk, aki Tóth Anna mellett másik magyarként méreti meg majd magát a 100 méteres gátfutás versenyében holnap. Visszatérő vendége vagy a Gyulai Memoriának. Hogy várod az idei versenyt? Már megszámolni is nehéz, hogy ez neked hanyadik lesz.
2: Igen, szerintem Halász Bencivel versenyzünk, talán még Kővágó Zoltán az, aki hasonlóan sokszor indul Gyulai Memoriálon, mint mi. Ez egy mindig nagyon különleges pont a szezonban, hiszen azért ritkán van az, hogy hazai közönség előtt, de igaz nemzetközi mezőnyben egy nagyon magas szemben a versenyen tudunk versenyezni, úgyhogy szerintem most 12. év vagy itt vagyok, úgyhogy nagyon, nagyon örülök és nagyon hálás vagyok neki, és nagyon várom a holnapot.
1: Ebből a 12 évből volt már olyan erős mezőny, mint a holnapi, mert ez egészen kiemelkedőnek tűnik.
2: Szerintem egyszer, most már meg nem mondom, melyik évben volt egy has, az akkor nyilván a nők által azt el kell mondani, hogy minden évről dinamikusan erősödik, és tényleg brutális, hogy az elmúlt években bármelyik versenyben benne volt egy világcsúcs, és az elmúlt években nem tudtuk, hogy ki fogja futni, most azért ez eléggé egyértelmű, hogyha világcsúcs, akkor a Massai Rösszel. Szerintem egyik évben volt egy hasonlóan erős mezőny, de nyilván ez a holnapi, ez egy mondjuk Diamond League-nak is erősebb mezőny, de igazából én is a mezőny része vagyok, tehát miattam is tűnik erősek a mezőny, úgyhogy ebből tényleg a pozitívumot kell leszűrni, és meg kell próbálni a mezőnyen együtt futni.
1: És az idei szezonod is erős, hiszen új országos csúcsot is futottál 12.66-tal május végén. Hogyan látod az elmúlt hónapokat? Azért van már jó néhány verseny a lábadban.
2: Igen, igazából nem feltétlenül ott terveztem futni országos csúcsot, ahol sikerült. Úgy voltam már májusban is, hogy bármelyik versenyben benne van egy 80-on belüli futás. Ez 70-en belül lett szerencsére, de ennek csak örülök.

0: nagyon kiegyensúlyozottnak mondanám még a szezonomat időeredményben is. Én így úgy érzem, hogy mentálisan, meg fizikálisan is nagyon kiegyensúlyozott vagyok, úgyhogy ebből csak jó eredmények sülhetnek ki.
1: Anélkül nyomást helyeznék rád, de azért, ha már így mondtad, hogy nem ott akartál országos csúcsot futni, vannak hasonló terveid holnapra?
0: Nyilván minden versenyt úgy állok oda, hogy országos csúcsot, tehát egyén csúcsot szeretnék futni. Általában nyilván a körülményeken nagyon sok múlik. Holnapra azért jó időt mond, nem mond nagy szelet, a pálya az egy gyors pálya, úgyhogy a körülmények adottak, nyilván egy átfutás itt nagyon-nagyon apró dolgokon múlik, nagyon sok minden, úgyhogy nem lehet itt tervezni csúcsokat, hanem jól meg kell csinálni azt, amit tudok, és akkor lehet róla szó.
1: Bátori Liliannával beszélgetünk, aki holnap magasugróként fogja megméretni magát a Gyula István Memoriálon. Milyen várakozásai vannak a versennyel kapcsolatban? Az legrangosabb magyar verseny indul szólnak.
2: Igen, hát remélem az, hogy otthon versenyeztek egy ilyen hatalmas stadionban, ami remélhetőleg nagyon sok emberrel lesz tele. Remélem a legjobbakat fogja belőlem kihozni, és tényleg plusz energiát fog adni az, hogy tényleg itthon versenyzünk. Igen, nagyon várom már.
1: Beszéljünk egy picit a sajtótájékoztatóról, mert azért nem sok magyarnak adatik meg a karrierje során sem, hogy olimpiai és világbajnokok mellett ülhet egy asztalnál, csak a teljességigénye nélkül. Nicole Olislagers, Armand Duplantis, Nina Kennedy. Milyen érzés volt neked ez a néhány perc?
2: Hát nyilván nagyon megtisztelő, hogy ilyen emberek mellé beülhettem, és én is megosztottam a gondolataimat, és meghallgattattam őket tényleg. Őszintén, amikor ide jöttem, nem tudtam, hogy kiket fognak beültetni mellém, de nem gondoltam, hogy ennyire kiváló emberekkel fogok együtt lenni. Nem tudom, annyira igazából őszintén nem izgultam, mint gondoltam, hogy fogok. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, hogy meghallgattam, hogy ők hogy vannak, hogy érzik magukat, milyen a verseny. Igen, én nagyon élveztem igazából.
1: Volt esetleg olyan gondolat, amit magaddal tudsz vinni bármelyiküktől? Azért itt Olislagers leszámítva elég más sportágokból érkeznek, de gondolom vannak közös dolgai a sportolói létnek.
2: Igen, hát azért ugye a távol és a hármas ugráson kívül viszonylag hasonló a rúd és a magas ugrás, annyiban, hogy tényleg az, hogy általában egy rontott ugrással fejezed be, vagy nem is egyel, de inkább három rontott kísérlettel fejezed be a versenyedet, és tényleg az, hogy utána, ha megnézed, akkor látod, hogy mi az a hiba, amit még ki kell javítanod, és tényleg az, hogy ők ugye a két ausztrál lány most úgy vannak, hogy nekik nincsen kifejezett főversenyük, de az, hogy ezt az évet arra használják fel, hogy azokat a hibákat, amik vannak, azokat kijavítsák, hogy nyilván a jövőre a VB-re, és utána meg az olimpiára a legjobbakat tudják nyújtani.
1: Egy centire ugrottál az egyéni csúcsattal idén. Hogyan látod a szezonod eddigi részét? Mik azok a dolgok, amire mondjuk a hangsúlyt helyeztétek?
2: Téli szezonom már így lassan, már két éve eléggé jól megy. Nyáron még nem volt túl sok versenyem, meg elég későn kezdtem versenyezni, és ezen a két versenyen, ahol voltam, ott se volt a legideálisabb egyik helyen se az idő, igazából az időjárás. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most holnap szép időnk lesz, nem lesz eső, nem lesz iszonyat meleg, és jót fogok tudni ugrani.
3: Holnap tehát Gyulai Memoriál atlétika verseny Budapesten, 16 órától a Dunavört élőben közvetíti a versenyeket, majd 18 órától már az M4 Sporton lehet követni a közvetítést. Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós, és munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás Katona Lászlóval. További kellemes rádiózást kívánok, Szabó Szilviát hallották.
4: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Labdarúgás.
4: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A pontos idő 18:04, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László, 22:30 Körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban. Számos témával foglalkozunk majd, például a labdarúgó világbajnoksággal, valamint lesz foci óra 19 órától, Simon Zoltán, valamint Szabó Krisztóf érkezik a stúdióba, és majd 8 óra után egy kicsit az NB1-jel is foglalkozunk, hiszen már az átigazolási szezon javában zajlik, és még a java hátra van, hozzá kell tenni, de atlétikáról is lesz szó, hiszen holnap rendezik majd a Gyulai Memoriált, valamint tenisszel fogjuk zárni itt a Körkapcsolás című műsorunkat, de figyelünk egy kicsit azért a férfi kézilabda Európa-bajnokságra, U20-as csapatról van szó, a magyar válogatott majd 18:30-től Svédország ellen mérkőzik, győzelem esetén meg lenne a továbbjutás a csoportból. Egyébként a másik találkozó Románia-Szlovénia 32-53 a csoport másik találkozóján. Kezdésként azonban triatlon, hiszen tegnap ezüstérmet nyerte a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta összetételű magyar csapat a hamburgi vegyesváltó világbajnokságon. A győztes franciák kijutottak a Los Angeles-i olimpiára. Egy nappal a történelmi siker után a főszereplők értékeltek itt a Nemzeti Sportrádiónak. Elsőként Kropkó Mártát halljuk, akit Krejc Bálint kérdezett.
3: Elképesztő sikert értettek el tegnap, hiszen világbajnokhez is térmesek lettetek Hamburgban, a váltóban. Milyen élmény volt számodra ez a verseny, és milyen volt a csapat?
4: Hát Hamburg alapvetően és mindig egy hatalmas élmény. Itt van mindig igazából pont azért, mert egy hatalmas városnak a szívében van az egész verseny. Itt mindig hatalmas légkör van, és rengeteg ember van kint szurkolni, szóval ez már önmagában egyébként alapvetően az egyik kedvenc verseny, most természetesen ezután még jobban. Igazából egy csodálatos napot tudhatunk magunk mögött, és a Hamburgot a szívünkbe zártuk, azt hiszem mind a négyen.
3: Mi volt az a taktika, amit előzetesen megbeszéltétek, hogyan akartátok felépíteni ezt a versenyt?
4: Hát alapvetően triatlonban nem nagyon lehet előzetesen taktikát megbeszélni. Természetesen szerettünk volna mindenféle hibát vagy büntetést elkerülni, és tudtuk, hogy minden egyes másodperc nagyon számítani fog. Alapvetően jól helyezkedtünk végig, az élmezőnyben mozogtunk, és igazából ez is volt a célunk, hogy sehol ne keletkezzen mondjuk túl nagy hátrány. Alapvetően a csapatunk erőssége az, hogy mindig vissza tudunk úszni, hogyha az előttünk lévő egy kicsit lemaradt futáson, és ezt nagyon igazából kamatoztatni is tudtuk a tegnapi nap folyamán. Úgyhogy talán, hogyha taktikát nem is nagyon beszéltünk meg, mert tényleg igazából nem nagyon lehet, de ez az, amit így ki tudnék emelni, hogy ebben rélik a csapatunk erőssége.
3: Lehmann Csongor volt a befejező embere a csapatnak. Milyen volt kívülről végignézni azt, ahogyan behozza a második helyre a váltót?
4: Hát igazából még mindig livabőrös leszek tőle. Nagyon-nagyon... Én addig nem tudtam elhinni, amíg az utolsó 100 méteren voltunk, szóval szerintem még vannak olyan felvételek is, ahol szúrós szemmel nézek a kivetítőre, mert nem tudtam kivenni, hogy az vajon Csongi-e, vagy nem. És mert hogy nagyon sötét volt mind a kettőnek a meze, és az volt a probléma, hogy mind a négyünknek, a négy országnak a meze elég sötét volt. És de mondom, ez nem lehet, hát amilyen inkább piros, mint ilyen nagyon sötét kék, és mondom, szerintem akkor pont nem vagyunk itt meg minden, és utolsó 100 méterre jöttem rá, hogy de azok mi vagyunk, és így akkor kezdtem teljesen extázisba kerülni. Úgyhogy azt hiszem talán 2 percig csak így sikítottam meg, ugrándoztam. Annyira hatalmas... nem is tudom, adrenalin volt bennem, hogy úgy érte át az egészet, hogy ilyen lassított felvételbe. Szóval annyira hosszúnak tűnt ez az egész, nem is tudom, fél óra, ami a verseny után is volt, hogy nagyon úgy gondolom, hogy megérte az összes ilyen küzdés az edzéseken. Úgyhogy igen.
3: Ha valaki megnézi a közösségi médiás profilodat, akkor most az Instagramon nagyjából 30 történetet láthat arról a tegnapi versenyről. Ennyit osztottál meg, amit mások küldtek, vagy akár amit te készítettél. Hány gratuláció érkezett, és van-e ezek közül, ami igazán különleges volt a lelkednek?
4: Igen, tényleg rengetegen gratuláltak, és annyira sokan, hogy egyébként pont ma utazom tovább Edmontonba, és próbálom megválaszolni az összes gratulációt, meg jó kívánságot, és nagyon nehéz, tényleg nagyon, viszont természetesen nagyon hálás vagyok értük, hatalmas igazából pluszt ad nekem, hogy ennyien követték, meg ennyien néztek és szurkoltak nekünk. Voltak többen is, akik személyesen odajöttek így az Elit mezőnyből, és mondták, hogy mennyire durva, hogy ez a pici ország ide feljutott, de ami nagyon sokat jelentett, az volt, hogy a jelenlegi olimpiai bajnok, a Cassandra Bőbrand írt nekem, hogy gratulálom, úgyhogy talán őt tudnám így külön kiemelni.
3: Közel 24 óra telt el azóta, hogy célba értetek, arra az ezüstéremre hányszor néztél rá ez idő alatt?
4: Rengetegszer. Itt van nálam a kis csomagomba. Becsomagoltam, hogy nehogy valami baja legyen. És hát nagyon vigyázok rá, szóval én eleve paranoiás vagyok, szóval az vagyok, aki a paszportját is 150-szer megnézi, hogy nála van. Na most jelenleg ugyanez a helyzet az érmemmel itt a reptéren. Nagyon kedves a lelkemnek.
3: Akkor gondolom kiemelt helyre is fog kerülni. Már kitaláltad, hogy a szobádban hol lesz majd, meg milyen gyakran fogsz ránézni?
4: Egyébként ez nagyon érdekes, hogy nem is tudom, hogy most a legutóbbi költözésünk óta, ami egy éve volt, nem raktuk ki az érmeinket még a falra, a nemzetközieket, amiket nyertünk akár Marcival, Jászminnal együtt, úgyhogy tényleg kéne neki találnunk valami jó helyet, meg pláne időt, hogy felrakjuk, beszögeljük őket, de tényleg kéne már csinálni újra egy ilyen falat, mert hatalmas. Igazából nekem mindig hatalmas élmények az ilyenek, és nagyon jó ránézni egy nehezebb napon, szürke hétköznapon, hogy igenis le kell hajtani a fejet, és tovább kell menni, mert megéri.
3: Fantasztikus volt ez, amit a csapattal nyújtottatok, de beszéljünk egy picit arról, hogy neked személy szerint hol helyezkedik el ez a siker. Azért is, mert azért nem volt könnyű szezonod itt, csomó versenyen a körülmények hátrát adtak, Tiszaújvárostól vissza is kellett lépned. Szóval te hogyan éled meg ezt az elmúlt néhány hetet, amin keresztül mentél?
4: Hú, hát igen, tényleg nem könnyű hetek vannak a hátam mögött. Sajnos a tarragónai esésem után tényleg vissza kellett lépnem Tiszaújvárostól is, ami elég szomorú volt, mert úgy gondolom, hogy egy dobogó simán benne lett volna a pakliban. És hát nyilván ez mentálisan eléggé megviselt, hogy megint petyem van. De nekem mindig azt mondja anya, hogy az a rengeteg dolog, amit az élet mindig elvesz tőlem, az majd egyszer valahol visszafizetődik. Úgyhogy remélem ez a verseny az egyik ilyen volt. Igen, azt hiszem ez válasz akkor a kérdésre.
3: Kicsit furcsa kérdés lesz egy világbajnoki ezüstérem után, de fizikálisan most már teljesen rendben érzed magad, elmúltak a tarragóniai esésnek minden következménye, nincs fájdalom, ilyenek már nem hátráltatnak egyáltalán?
4: Igen. Igen, ez nagyon nagy mázni, hogy az most már szerencsére a hátam mögött van, úgymond. Egy kicsit az volt így a Hamburg hetén a probléma, hogy Marcinak volt egy hatalmas bringás balesete, és hála jó égnek neki nem lett nagyobb baja, csak rengeteg seb, sérülés, de semmilyen csontja nem tört el, azonban a kerékpárját ketté törte, ami hát egy hatalmas anyagi kár, és igazából ez egy kicsit nagyon, nem egy kicsit, hanem nagyon nyomasztott így a verseny hetén, úgyhogy örülök, hogy ezt egy kicsit ki tudtam zárni aznap, bár most megint erre gondolok nagyon sokat, hogy sürgősen kell szeretni neki majd kerékpárt, de remélem, hogy most már ezek a nehézségek nála is lassan befejeződnek, mert egy ideje egy elég nagy sérüléssel is küzd, viszont abba bízunk, hogy lassan el tud kezdeni futni, és vissza tud térni a kék szőnyegre, és végre együtt tudunk megint versenyezni.
3: Ha már kerékpár, akkor említsük meg, hogy néhány hete, vagy már talán hónapokkal ezelőtt te is a követőidhez fordultál, hiszen szeretnél elindulni egy hosszú távú versenyen. Ezzel hogy állsz ezzel a folyamattal? Már esetleg igen, látod-e, hogy melyik lesz az, amikor bemutatkozhatsz, mi az az alkalom?
4: Nagyon hálás vagyok egyébként, mert rengeteg ember adakozott, és adott össze akár kicsit, akár nagyot annak érdekében, hogy ez az álmom valóra váljon, és nagyon sokat fogok azért dolgozni, hogy ezeket az embereknek ne okozzak csalódást, és ne érezzék úgy, hogy kárba veszett a pénzük. Egyelőre nem vagyok benne biztos. Alapvetően természetesen az olimpiai távon lenne, vagyis az olimpiai triatlonon lenne egyelőre a hangsúly, azonban úgy gondolom, hogy ezt a középtávú versenyzést tökéletesen bele tudnám építeni a felkészülésembe, mert nem igényel olyan nagyon nagy eltérést az edzésmunka. Viszont ezzel ki tudnám egy kicsit jobban élezni az olimpiai távhoz kellő képességeimet is, és igazából pont emiatt, mert nem nagyon szeretném, hogy üsse a legeslegfontosabb versenyeimet, valószínűleg év végén vagy év legelején, még a szezon előtt indulnék el valahol versenyen.
3: Voltak sikerek, voltak nehezebb időszakok az elmúlt hónapokban. Szerinted lelkileg mi az, amivel erősebbé tett mondjuk az esés, az utána való felállás és a hamburgi vezető út?
4: Hát én nekem, szerintem az egyik legerősebb tulajdonságom az, hogy tényleg soha nem adom fel, és amikor történik valami negativitás, vagy bal szerencse, amiből tényleg rengeteg kijárt az elmúlt években nekem, akkor annyira felmegy bennem a pumpa, hogy még idegesebb leszek, és még jobban akarok magamnak bizonyítani, és még keményebben dolgozok, és még keményebben koncentrálok, és van, amikor utána újra pofont kapok, viszont utána ez ugyanúgy újra. És talán ez az, ami segített abban, hogy idénre összeraktam a futásomat tényleg teljesen, és ennek köszönhetően ilyen eredményeket tudtam eddig hozni.
3: Hogy néznek ki a következő napjaid, versenyek, edzőtáborok? Mondtad, hogy most is utazol tovább, mik a tervek?
4: Igen, most utazom tovább, majd lassan mennem is kell. Kanadába utazok világkupára, és utána onnan hazajövve lesz egy pár csendesebb napom, azonban a szezon még korán sem ér véget. Alapvetően elég sokáig tervezünk, akár október-novemberig, és augusztusban majd felmegyek magaslatra, ez lesz a második magaslati edzőtáborom, és utána pedig lesz egy nagyobb versenyblokk, ahol több VTCS-en szeretnék majd jó elővégezni, és akár egy top 15-ér végén harcba szállni a világbajnoki sorozat rankingjában. És így ez a cél.
2: Kropkó Mártát hallották. A váltó befejező embere Léman Csongor volt, ő így foglalta össze a verseny tapasztalatait. A riporter Szalai Kristóf.
5: Továbbra is nehéz elhinni azért azt, ami történt. Ez a sportág történetének azt gondolom eddig a legnagyobb eredménye a hazai triatlonban, úgyhogy nehéz szavakkal leírni. Tegnap nagyon örültünk a győzelemnek, aludtunk rá egyet, de igazából így, hogy leülepetett, ugyanúgy élénken él bennünk a tegnap, úgyhogy azt gondolom, hogy kell egy kis idő nyilván, hogy ez még ülepedjen, de mindannyian nagyon boldogok vagyunk most, hogy már hazautaztunk, nyilván itt a barátaink és szeretteink körében mindenki gratulál, úgyhogy érezhető, hogy ez mindenkinek nagyon sokat jelentett a tévé előtt is.
6: Milyen érzésekkel távozol így Hamburgból? Milyen volt a hangulata, a versenynek az egész milliója? Milyen szervezés volt, hogy tudnád összefoglalni? Nyilván így óriási pozitív szájízzel a végén.
5: Igen, a hamburgi verseny az minden évben benne van a világbajnoki sorozatban, ez egy nagyon régi történelemre visszanyúló verseny, úgyhogy minden évben nagyon nagy örömmel megyünk ide, rengeteg néző van ilyenkor, hiszen szombaton a világbajnoki széria futamon, vasárnap pedig általában a mix váltó világbajnokság, úgyhogy tudtuk, hogy mire számítsunk, óriási hangulat lesz, nem okozott idén sem csalódást, és hát a mezőn sem, mert erre minden versenyző, illetve minden nemzet a mix váltóban kiemelten készül, főleg azáltal, hogy ez nem csak egy esemény, hanem a világbajnokság a mix váltóban, úgyhogy ez így volt idén is, úgyhogy abszolút a várakozásainknak megfelelően telt a hétvége.
6: Sok néző volt kint a végén, amikor célbaérésnél lehetett látni, azért voltak kint. Mennyire tudnak téged motiválni ilyenkor a nézők?
5: Abszolút, tényleg a futópályának kb. Nincs olyan métere, ahol ne állnának szurkolók, úgyhogy végig óriási hangulat van mind a két napon. Ez néha egy kicsit meg is nehezíti, hogy az instrukciókat be lehessen hallani esetleg az edzőktől vagy a szakvezetéstől. De ezt abszolút pozitívumként mondom, hogy tényleg akkora energiát adnak végig, hogy a tegnapi napon például, ugye ez egy szuper sprintávon történt a mix váltó verseny, hogy azt teljes csövön így végig lehetett futni ezt az 1600 métert, ami már ebben a mix váltóban volt, és rengeteg szurkoló és rengeteg támogató volt ott a pályaszélén.
6: Lehetett látni a célba érés előtti pillanatokban, hogy nézel hátrafele, azt lehetett érezni, hogy a francia már elment, őt már nehezen lehet utalérni. Mi kell ahhoz, hogy ilyenkor még rá lehessen tenni egyet, még a franciát is meg lehessen előzni, az még olimpiai kvótát is ért volna, szóval olyankor mi jár az ember fejében nyilván a fáradtságtól való összeesés elkerülése mellett?
5: Igen, hát végig elég nagy nyomással kellett szembenézni már onnantól, mikor láttam, hogy a váltó ilyen jó helyen van, és hogy ezt muszáj behozni legalább egy dobogós helyre, ugye négyen mentünk elől az utolsó versenyzőkkel, miután megkaptuk a negyedik emberekként, úgyhogy végig elég nagy volt a nyomás, nem szabadott hibázni, és a futásra került végül a döntés, hogy ott osztották ki valóban a végső helyezéseket. Az én taktikám az volt, hogy ahogy mondtam, kb. Egészen a kerékpár leszállástól kezdve a célig egy óriási tempót próbáltam vinni és diktálni, amint a francia srácot megelőztem. Azt gondolom, ez az én erősségem, úgyhogy ez lehetett volna a célra vezető, hogy ebből próbálom leszakítani. Volt olyan, hogy egy kicsit talán egy-két méterre le is szakadt. Ezzel próbálkoztam, de tudni kell erre a francia versenyzőről, hogy nagyon jó sprinter, úgyhogy úgy gondoltam, ez lehet az ellenszer ellene. Mikor ráfordultunk az utolsó pászhoz, amit erre tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, hogyha sprintelni szeretnék vele, és akkor a tempóváltását sajnos már nem bírták átvenni a lábaim. Mindent megtettem a célig, de sajnos nem tudtam őt behozni. Igen, nagyon-nagyon nyanszni dolgokon múlik, főleg egy ilyen szuper sprint mixváltón a dolog, úgyhogy talán még egy fokozatot kell találni legközelebb, és akkor akár a dobogó legfelső foka is meg lehet.
6: Beérsz a célba, ugráltok örömötökben. Akkor mi járt a fejedben, milyen érzéseid voltak? Egy álom beteljesülés? Ez gyakorlatilag hasonló volt?
5: Igen, abszolút. Ez valóban tényleg csak a célba realizálódott, hogy VB dobogót tudtunk elérni, és ilyen szintű eredmény még senkinek nincs a csapatból, úgyhogy egy óriási öröm volt számunkra. Hirtelen ott azt se tudja az ember, hogy hol van, szóval olyan állapotban, olyan fáradtsággal, olyan pulzusszámmal érkezik be, hogy önkívületi állapotban. Nyilván a csapattársaim ott voltak, és nagyon örültünk egymásnak, és annak, hogy ezt a váltót ilyen szépen hiba nélkül sikerült lehozni. Aztán a következő gondolatom pedig az volt, hogy muszáj egy kicsit lepihennem a földre, mert akkor üti meg az embert egy pár másodperc után, az öröm után, amikor érzi, hogy valójában fizikálisan mennyire elfáradt.
6: Egyébként ugye azt említettem, hogy olimpiai kvótát ér az első hely megszerzése. A második, hogy miért nem, az igazából a szövetségnek a problémája. Hogy lehet még kvótát szerezni a Los Angeles-i olimpiára? Milyen versenyeken? Ebbe avasd be, kérlek minket.
5: A triatlonban elég összetett maga a kvalifikáció. Egyénileg és csapatként is lehet kvalifikálni. Egyénileg úgy lehet, hogy az olimpiai kvalifikációs ranglistán a top 30-ba helyezkednek a versenyzők, és ebben a top 30-ban kell bent maradni, illetve csapatként is lehet kvalifikálni, szintén van egy ilyen olimpiai kvalifikációs ranglista a mix váltónak is, amire az ilyen események, a világbajnoki széria futamok, illetve például ez a világbajnokság is rengeteg pontot adott, úgyhogy ez egy óriási löket volt ebben a ranglistában nekünk, úgyhogy ha még pár hasonlót vagy közel ilyen jó eredményt tudunk futni a következő évekbe, akkor teljesen sima lesz a váltónak a kijutása, és hát hogyha már ilyen eredményt sikerült elérni, azt gondolom nem titkolt vágyunk, hogy még erősítve ezt a csapatot az olimpiára is úgy utazzunk majd, hogy akár egy érem is benne van a mix váltunkban. Úgyhogy úgy gondolom, eddig is tudtuk, hogy ez egy nagyon erős felállás, de ezután még inkább mindenki még speciálisabban fog erre a számra készülni.
6: Ez benne volt egyébként, hogy a magyar vegyes váltó odaérhet a dobogóra és a dobogó második fokára? Gondolok itt arra, hogyha elhelyezzük most, futball VB van, teszem azt a norvégok, hogyha mondjuk még bejutottak volna az elődöntőbe, még Angliát is kiejtve, akkor az azért meglepetés lett volna. Mondjuk azt, hogy Argentina bejutott az elődöntőbe, az papírforma. Te hova tudtad elhelyezni, hova helyezte el a szakértősereg a triatlon magyar vegyes váltót a szombati vasárnapi napok előtt?
5: Azt gondolom, hogy a tavalyi, illetve az előző évekhez képest szintet lépett a váltunk, és most már úgy beszéltek rólunk az előzetes várakozások alapján is, hogy akár egy éremesélyes csapat lehetünk. Lehet, hogy sokaknak meglepetés volt, hogy ilyen stabilan végig ott voltunk, de úgy gondolom nagyon jól van összerakva a csapatunk és mindenkinek az erősségére építünk, illetve abszolút így a nagy nemzetekkel tudtuk, hogy fel fogjuk tudni venni a versenyt. Papírforma szerint azt gondolom, hogy a top 5 az volt ami kötelezőleg kellett, hogy hozzunk. Egy nagyon jó verseny esetén a dobogó, de ez a második hely, ez azt gondolom, hogy mindenkinek egy óriási sikerés, és nem feltétlenül várt mindenki minket erre a helyre, de mi tudtuk pontosan, hogy mi lehet ebben a csapatban.
6: Hogy nézett ki a tegnap estétek? Véget ért a verseny, pihenéssel töltöttétek, regenerációval, vagy egyből utaztatok haza, esetleg belefért még ott egy kis buli, hogy nézett ez ki?
5: Igen, a verseny követően nyilván megünnepeltük így szövetségi szinten a kint lévő versenyzőkkel, illetve szövetségi segítőkkel az eredményt. Elmentünk egy közös vacsorára, ahol átbeszéltük a versenyt, illetve tényleg ez egy nagyon jó hangulatú vacsora volt, de úgy igazán nagy ünneplésre nincs lehetőség ilyenkor, hiszen a szezon közepén vagyunk, a legtöbbünk megy versenyezni jövő hétvégén, például Londonban a világbajnoki széria következő állomására, úgyhogy a nagy ünneplés még egy kicsit várat magára, de úgy gondolom, hogy mindenkinek ez egy óriási motiváció, és egy ilyen extra plusz a következő, a szezon második felére.
6: Hogy néz ki akkor így az átmeneti időszak két verseny között? Hogy telik például ez a hét vagy a jövő hét nektek edzések, pihenés szempontjából?
5: Ma reggel érkeztünk haza a Hamburgból, mai nap még regenerációval, egy kis edzéssel talán. Nyilván a következő napok még egy kicsit visszafogottabb edzéssel zajlanak, de onnantól majd újra kell komolyabb, specifikusabb edzéseket csinálnunk, hiszen másfél hét lesz onnantól a hétvégi VB futamig, úgyhogy onnantól pedig kell arra maximálisan készülni, hétvégén például egy hosszú bringát beiktatni, aztán a jövő héten pedig már a londoni futamra élesíteni, úgyhogy nincs igazán hátradőlés ilyenkor, hogy ezt a formát, ezt minél tökéletesebben tudjuk tartani a következő versenyig, úgyhogy minden nap van egész fontos edzés, úgyhogy így nyomjuk tovább.
2: Némann Csongort hallották. Egyéniben a 18 éves Szalai Fanni az 52 tagú mezőny legfiatalabb tagjaként 9. helyen zárta élete első fellépését a világbajnoki sorozatban Hamburgban. A magyar triatlonos a vegyesváltóban szintén főszerepet vállalt az ezüstérem megszerzésében. Szalai Fannival Szalai Kristó beszélgetett.
7: Igazából még tényleg egy kicsit nehéz szavakat találni, mert szerintem mindannyiunkat egy kicsit meglepett, és mindannyiunknak egy nagyon jó érzés, hogy végre mi is dobogóra tudtunk állni, hiszen már sok éve küzdünk ezért, és sokszor nagyon közel volt, úgyhogy most tényleg egy nagyon nagy élmény, és szerintem minden négyen nagyon boldogak, és tele vagyunk energiával, és nagyon tényleg jó érzés volt, hogy a dobogón állhattunk, úgyhogy tényleg nagyon szuper élmény volt, és még mindig egy kicsit ilyen hidegrázós.
6: Mit vártál magadtól? Milyen eredménnyel lettél volna elégedett előzetesen?
7: Hát igazából a váltó előtt egyéniben indultam, ott ahogy így nézegettem a rajtlistát, ilyen top 25-öt tűztem ki magamnak. Szeretem azért nyilván magam egy kicsit alábecsülni, de a top 25-öt gondoltam reálisnak, úgyhogy ez a top 10 ez igazából nagyon meglepett, és az is tényleg egy nagyon jó érzés, hogy egy ilyen magas rangú versenyen sikerült egy top 10-be beérnünk, viszont a váltóval a tavalyi eredményt szerettük volna megvédeni, az a top 6 volt, úgyhogy azt is sikerült felülmúlni.
6: Összességében, amikor Csongor beért a célba a vegyes váltóra visszatérve, akkor benned milyen érzések kavarogtak? Mit éreztél akkor?
7: Hát arra tisztán emlékszem, hogy rettentően örültem, tehát hogy egy kicsit így kivetkőztem magammal, mert eleve én egy kicsit ilyen csöndesebb vagyok, és nehezebben nyílok meg, de ott egyszerűen itt tényleg minden érzés elöntött, és ugráltam, kiabáltam, és tényleg így nagyon-nagyon örültem, és tényleg teljesen átéltem magam, hogy annyira örülök. És hát tényleg egy kicsit hihetetlen volt, így, hogy úristen, mi egy kisebb nemzetként ott állunk a dobogón, úgyhogy tényleg nagyon szuper érzések voltak bennem, és még nagyon nagy szeretettel fogunk rá visszagondolni, ez biztos.
6: Ugye az első helyezett olimpiai kvótát is szerzett Los Angelesre, a második sajnos egyelőre nem. Te bízol az olimpiai kvóta szerzésbe egyébként?
7: Hát igen, szerintem reális esélyünk van arra, hogy ki tudjunk jutni az olimpiára, és tényleg egy elég erős csapatunk van, mindannyian szerintem erősek vagyunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy mi nagyon fogunk küzdeni érte, és nagyon remélem, hogy sikerülni fog nekünk.
6: Hogy néz ki neked egyébként a hét további része? Most regeneráció, egy kis dínom-dánom a hamburgi sikerre, vagy pihenés és fókuszálása a következő versenyre?
7: Hát igazából most egy pár napig regeneráció, egy-két-három napig, és akkor utána pedig elkezdjük az EB felkészülést. Addig még van, ha jól emlékszem, egy 3 hetem, úgyhogy most tényleg egy kicsit most maximálisan regenerálódnom kell ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni ezt a nagy munkát, úgyhogy hát igazából most így fognak állni a hetek. Most verseny nem lesz, hanem inkább tényleg felkészülés.
6: Na és ezek után az EB-n milyen eredményt vársz magadtól?
7: Hát ugye ez most junior, tehát korosztályos EB lesz, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha egy dobogót el tudnék érni, vagy a tavalyi második helyet, de nyilván nem haragszom meg, hogyha esetleg tényleg sikerülne az első hely is most már végre, de inkább azt tűztem ki, hogy a top 3-ba szeretnék benne lenni, és a váltóval pedig ugye felnőtt váltóba fogok remélhetőleg indulni, ott szerintem ott is egy dobogót tűztünk ki magunknak.
2: Szalai Fannit hallották, a pontos idő 18 óra 30 perc, következnek a hírek.
0: Körkapcsolás, élő közvetítés.

0: kérdések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobbnak járó trófeát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd. Ez rekord a verseny történetében. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A tréner kinevezését sajtótájékoztatón jelentette be a horvát labdarúgó szövetség Zágrábban. Mint ismert, Slaven Bilic a világbajnokság után távozó Zlatko Dalicot váltja a poszton. André Santos a Manchester Unitedben folytatja labdarúgó pályafutását. A brazil játékos érkezését ma jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályás 2031. júniusáig szóló szerződést kötött. Nyolcaddöntős Bondár Anna a romániai salakpályás női tenisztornán 7-5-6-4-re legyőzte a spanyol Sara Soribes Tormót az első körben. Az elmúlt 2 hétben 2 Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Fidesz-KDNP frakció nem vett részt az ülésen. A miniszterelnök szerint Sulyog Tamás államfő csak közjogi érvénytelenség esetén fordulhatna az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény módosítása miatt. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, mivel ilyen helyzet nem áll fenn, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell írnia a menesztését tartalmazó módosítást. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene. Valótlannak nevezte és visszautasítja a miniszterelnök kijelentéseit az államfő az alaptörvény módosítással kapcsolatos jogköreiről. Sulyog Tamás szerint Magyar Péter állítása hamis, célja a közvélemény manipulálása és az államfői hatáskörbe történő beavatkozási kísérlet, amely sérti az alkotmányos rendet, közölte közösségi oldalán a Sándor Palota. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök a hétvégén a Tiszató térségében. Idén második alkalommal mérték a vízi járművek sebességét. Emellett szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vízen is. A 3 napos razzia során 10 ittas sofőrt szűrtek ki. Közülük 4-en a vízi járműveket vezették alkoholos állapotban, valamint a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 12 eljárást indítottak. A nyár hátra lévő részében is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tiszató környékén és a tavon is. Letartóztatták azt a Tolna megyei férfit, aki csütörtökön Kaposszegcsőn elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt. A sofőr nem lassított és nem változtatott irányt a megállító jelzésre, miután elütötte a rendőrt, fékezés nélkül továbbhajtott és elrejtőzött. A súlyosan sérült rendőrt kórházba vitték. A férfit 1 napon belül elfogták, hivatalos személy elleni emberölési kísérlettel gyanúsítják. Kiderült az is, hogy ittas vezetés miatt el volt tiltva a vezetéstől.
0: Közlekedés.
1: Személyautók karamboloztak Kerepes és Gödöllő között a 3-as főúton a Magyaródi elágazásnál. A főúton a 25-ös kilométernél egy sávon halad a forgalom. Az 55-ös főúton összeütközött egy kamion és egy személyautó. A Kelebiai útelágazás és a Tompai körforgalom között a 43-as kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Fokozódik a hőség. Holnap országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti

0: pályákon fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő, a következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 39 perc, a műsorvezető Katona László. Holnap két mérkőzéssel, vagyis hát holnap egy mérkőzéssel, de a lényeg az, hogy két elődöntő az, ami már biztos a labdarúgó világbajnokságon. Kedden 21 órától Franciaország, Spanyolország élőben itt a Nemzeti Sportrádióban, de rá egy napra szerdán pedig Anglia-Argentina szintén este 9-től minden találkozót élőben közvetítünk természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban. 100 mérkőzésen már túl vagyunk, 4 van hátra, hiszen majd jön szombaton a bronzmérkőzés, vasárnap pedig majd a döntő. De vajon mit gondol mindenről a világbajnokságról a sportközgazdász Dénes Ferenc? Vele beszélgetett Szalai Kristóf.
2: Nekem az a legnagyobb tapasztalatom, hogy a világon mindenki megtanult futballozni. Tehát azt, amit ebből a játékról lehet tudni, azt hiszem, hogy most már a csapatok túlnyomó többsége tudja. Akik ott vannak, meg akik nincsenek ott, azok is tudják. Nem azt akarom azt a szokásos közhelyet mondani, hogy nüanszok döntenek, hiszen nyilván vannak tendenciák, hogy ki van ott, ki és ki játsza most az elődöntőket, és ki nincs ott, és miért nincs ott, de azt lehet látni, hogy olyan, hogy tehát mint más sportágakban, hogy az egyik csapat 40 gólt dob, a másik csak 8-ot, ilyen már nincsen. Persze azért óriási különbségek vannak a csapatok között, de hát ezért minden meccs nézhető. És a másik, amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy bebizonyosodott, hogy hát miért kéne minden mérkőzés, miért kéne 104 mérkőzést. Hát ez valami kényszerképzet volt talán bennem is, meg másokban is. Lehet válogatni. Van egy kínálat, aminek időkorlátja van, hogy mennyi időnk van, mikor játsszák a mérkőzést, ki érdek, melyik exotikus válogatott, érdekes vagy nem érdekes. De tudunk válogatni, tudunk nézni meccseket, lehet élvezni a világbajnokságot.
3: Kedveznek az amerikaiak az európaiaknak? Ha már itt beszéltünk kezdési időpontokról, odafigyelnek arra azért, hogyha európai csapat játszik, legyen meg a lehetősége az európai nézőnek, szurkolónak figyelemmel követni élőben?
2: Világbajnoki döntő, tehát a döntőre házi bulit szervezünk, partit szervezünk itt a családon belül, és akkor miután utána néztem, hogy akkor megnézem, hogy akkor mikor is kezdődik a világbajnoki döntő. És akkor volt a fejemben, hogy mikor lenne ideális időpont egy ilyen partihoz, azt gondoltam, hogy este 9, magyar idő szerint is. Tudod, mikor kezdődik a világbajnoki döntő? Este 9-kor. És akkor pont ezt gondoltam végig, hogy igen, az amerikaiak nagyon figyeltek arra, hogy a legerősebb fogyasztói bázist jelentő európai közönséget azért a lehetőségekhez képest kiszolgálják, de Amerikában tudnak sportüzletet csinálni.
3: Ha már Amerika és sport, akkor az amerikai elnök Donald Trump eléggé belenyúlt az egyik szabályba, lehet ilyet mondani. Nem tudom neked, melyik volt a leginkább, legmeglepőbb fordulat a világbajnokságon. Szerintem ez az egyik, hanem a legnagyobb, hogy Donald Trump kérte a FIFA elnökét, Gianni Infantinót, hogy a Polarin Balogun játszhasson az egyik mérkőzésen, holott ezt nem lehetett volna megtenni, hiszen piros lappal eltiltás övezte az ő játékát a soron következő mérkőzése. Mi volt, ami ilyen nagy botrány volt neked?
2: Inkább ehhez szólnék hozzá, mert azt gondolom, hogy valóban ez a legnagyobb történet, és nem akarok az ördögügyvéd jelenni, de egy kicsit az leszek. Egyrészt azt gondolom, hogy is mondjam, a szobálykörüli értelmezésekben, meg hogy ki, hogy mit játszik, kinek milyen eltiltásai vannak, szerintem eddig is, mindig is voltak hátsó szobákban megállapodások, egyeztetések, stb. Azt is mondhatnám, hogy mindenki egy kicsit belecsurgott a medencébe, hát a trambolinról ritkán szokás Trump elnöktől azért ez nem áll távol. Ez az egyik. A másik talán, ez kicsit meglepő, és nem lehet, hogy sokan értetlenkedve hallgatják, de én el tudom képzelni, hogy egy amerikai számára azért az érthetetlen, hogy az egy dolog, hogy az a szabály, hogy ha valakit kiállítanak, akkor kiállítanak, akkor az már megtörtént, rendben van. De azt nem érti, hogy a következő mérkőzésen miért ne játszhatna az a játékos, hiszen mindenki abban érdekelt, a csapatok, a showbiznisz, a szurkolók, a média, hogy mindig a legjobb csapatok legyenek a pályán, amennyire lehetséges, a sérüléseket most legyére a dolgokat, akkor miért van az, hogy mesterségesen korlátozzuk, hogy a legjobbakat láthassák a nézők. Amire persze azt lehet mondani, hogy azért, mert ez a szabály, de akkor most nekem az derült ki egyértelműen, már régóta pedzegetem azt, hogy ez hülye szabály. Tehát megint nem, megint van egy ilyen begyökerező dolgunk, hogy ez így találtuk ki, hogy akkor van a játéknak a szelleme, miközben hát elment ez a hajó már réges-régen, mindenki pénzből él, és a legtöbb pénzt mindig a sztárok hozzák, a legjobbak hozzák. Tehát ez lett volna szerintem az a helyes dolog, hogy a piros lap az egy dolog, egyébként el lehetne gondolkodni a részleges kiállításon, vagy cserével való kiállításon, mindegy, más sportágot ezt is csinálják, de az, hogy a következő mérkőzésen eljátszon, ez érthetetlen. Egyébként a belgákat segítette, szerintem sokan mondják, egyetértek velük, hogy mentálisan ez feldobta őket, de az is bebizonyosodott, és ez is egy nagyon érdekes tanulsága a VB-nek. Hogy ugye, ha emlékszel rá, a negyedik gólnál a Lukakuék elkezdték gúnyolni Trumpot. De hát ugye ebből nekem az ötlete, hogy nincsenek teljes, tehát hogy is mondjam, nem csak a meccsre, nem csak a célokra koncentrálok, hanem sok minden másra. Nem állítom, hogy egyenes összefüggés van a következő meccs között, de végül is mégiscsak egy kapusiba hozotta, vagy legalábbis egy olyan belejátszott az is az, hogy végül is elvesztették a nyolcaddöntőt. Talán nem véletlen, tehát az, hogy nem koncentrálsz csak a mérkőzésen, hanem minden külső körülményekre, ez is befolyásolhatta, és azt gondolom, hogy ez is tanulsága. Ennek a világbajnokságnak rendkívül sok tanulsága, nyilván a sportszakemberek el fogják mondani, meg elemezni, meg remélhetőleg azt szerint alakítják majd a magyar futball fejlesztését is, de én sportközgazdászként rendkívül sokat tanultam, és bátorítani fogom mind a klienseimet, mind a hallgatóimat, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba.
3: Az amerikaiak, ha már mondtad, hogy tudnak sportot csinálni, amit nem értettek a labdarúgásban az, hogy végződhet egy mérkőzés 0-0-ra, tehát olyan nincs, tehát semmi jégkorongban addig játsszák, amíg talán szétlövésben eldől a mérkőzés, a másik pedig, hogy 45 perc alatt, ami egy fél idő, hogy lehet, hogy nincsen játékmegszakítás és nincsen benne szünet. 23 percenként gyakorlatilag az első fél idő, illetve a másik fél idő felénél megállították a játékot kereskedelmi szünet gyanánt. Hát nem tudom, sokan szitták ezt a kereskedelmi szünetet is a VB előtt, így, hogy már gyakorlatilag túl vagyunk a kereskedelmi szüneteken is, mint hogy lassan az egész VB-n. Hogy látod ennek a szerepét?
2: Már régen be kellett volna vezetni. Be kellett volna ezt is vezetni, be kellett volna vezetni az álló, a tiszta játékidőmérést és minden egyéb dolgot, ami segíti, hogy kiszolgáljuk a nézőt. Nem kell, ahogy Bodnár György szoktam mondani, nem kell feltalálni a meleg vizet. Egyszerűen csak meg kell nézni, hogy csinálnak az amerikaiak pénzt a sportból. Gyakorlatilag át kell venni és alkalmazni kell. Ahogy mondod, tehát a megszakítás, először is négy ennyit. Van még egy szempont egyébként, amit ilyen rosszalóan is mondanak néha a kollégáid a televízióban, pedig ezt sem nagyon értem, mert azt mondja, hogy az első negyedik vagy a hidratációs szünetig így játszott egy csapat, majd utána meg úgy játszott. Hát pont ez a lényege, hogy látod, felállnak a játékban, és nem szenvedsz egy fél idő, mert mondjuk rossz taktikával, rossz felállással jött ki egy csapat, nem tudod átbeszélni, és akkor megy egy ilyen tiritoli a történetben, van egy 3 perces megállás, újra tudod beszélni, ide menj, oda menj, amoda menj, így csináld, úgy csináld, és egy egészen másik meccset játszol. Megint minket szolgálnak ki ezzel, sok minden más mellett, ami érvet elmondtál, hogy már az nézőket szolgálják ki, mert azt mondod, hogy váltanak is, egy jobb meccsre váltanak. Ezt megint megértem az amerikaiakat, én azt sírtam egy szűk körben, hogyha Amerikában tökéletesen játszod a labdarúgást, már Spanyolország, Portugália, szerintem tökéletes futball volt, akkor a végeredménye 1-0. Ha Amerikában a kosárlabdát játszott tökéletesen, akkor meg 115-114 a végeredmény. Melyik az élvezetesebb? Szerintem az utolsó.
3: Mi a véleményed a kilátogatottság, a nézettség, a stadionok telítettségével kapcsolatban? A FIFA nemrég tette közzé a hivatalos adatokat, hogy ezen a világbajnokságon több néző tekintette meg a helyszínen a találkozókat, mint az elmúlt két VB-n összesen. Ez azt jelenti, hogy több mint 6,5 millió néző látogatta a stadionokban a VB meccseket. Nyilván hozzá kell tenni, hogy ezek azért gigastadionok, még úgy európai mércével nézve is, tehát nincsen nagyon stadion 70-80 ezer férőhely alatt. Ilyen stadionokban játsszák a meccseket. Hogy látod összességében? Beszéltek arról is, hogy drágák a jegyek, ehhez képest azért megdőlt ez a csúcs is.
2: Én nagyon lelkes vagyok, de ezt több helyen is megírtam, meg elmondtam. Most is szívesen elmondom, szerintem ez a világbajnokság közgazdasági szempontból is egy mérföldkő, zseniálisan csinálták. FIFA általában nem vagyok a futball bürokráciák híve, most sem vagyok híve, de zseniálisan hozta le az amerikai VB-t, az NFL stadionok, hát ugye még, szóval ez is nagy tanulság. Szóval látjuk azt, hogy az NFL stadionokban milyen egy sport, futball vagy soccer, tök mindegy, milyen egy sport szórakoztatás. Egészen más dimenzió ahhoz képest, és most hadd nem mondjak magyar stadionokat, mert olyan lenne, mintha lenézném, vagy csak akarom érzékeltetni a hallgatókkal is, neked, veled is, hogy igen, ez az irány, tehát látjuk a csúcsot látjuk, ami az NFL. És ezt, azt gondolom, hogy hétről hétre, én nagy amerikai futball rajongó vagyok, hétről hétre ezt látom. Hogy ez van, most pedig 4 évente, vagy most nem is tudom hány évente újra visszamentem Amerikába, és most egészen másképp néz ki ez a soccer Amerikában, mint 1994-ben Szamakó volt ott a VB utoljára. Szóval, hogy ez a csúcs, és azt mondták előtt, hogy 6,5 millió néző lesz, ez volt a becsés, és akkor azt mondták, hogy bull, nem így lesz, hát hülyeség. Aztán annyi lett, meg több lett ezek szerint, ahogy a FIFA mondja. Meg ott vannak a jegyárak is, hát európai szemben, hogy és megint ne értesen meg a hallgató, és a félre, hogy belesüppettünk abba, hogy 2005

0: hozom az a magyar, mert mégis ez is érdekes, inkább ez az érdekes, hogy mit tanulunk ebből a dologból. Legyen 8, 10, 20 ezer forint egy jegy, de egy olyan élményt kapjak az MTK vasas mérkőzésen a Hidegkutinál is stadionban, amire azt mondom, hogy 20 ezer forint, ami egy jobb helyi vacsora két főre, azért ez így gondolkozunk, de ez olyan élményt adott, hogy jobb volt ez, mintha elmentünk volna a Four Seasons-be vacsorázni, mondjuk ott nem úgy fel egy vacsora két szemére. Szóval, hogy ez a kérdés, hogy mit kapsz a pénzedért? Nem drágák a jegyek, ha egyébként értéket kapsz érte. Meg kéne fordítani a gondolkodásunkat és a szemléletünket, és legyen ez is tanulsága a futballvilágbajnokságnak.
1: Ha már reklám, illetve NFL vagy nagy stadionok, legutóbb az argentin válogatott a Kansas City-ben játszott az Arrowhead stadionban. Az Arrowhead stadion ugye arról is híres, hogy az elmúlt 4 évből a Kansas City Chiefs kétszer is nyert bajnokságot, a Philadelphia Eagles ellen tavaly előtt döntőzött, ugyan elvesztették, a legutóbbi szezonban már kiestek az alapszakaszban Patrick Mahomesék. Ha már Patrick Mahomes ott volt ezen a mérkőzésen, arra akarok kiukadni, hogy segít-e az a sportnak, az amerikai focinak, illetve a labdarúgásnak, hogyha az átmenet a világsztárok között ott van Patrick Mahomes, megmutatja magát az argentin válogatott mérkőzésén az Arrowhead stadionban, ott van David Beckham, ott van másik meccsen Venus Williams, népszerűsíti ez is továbbá a sporták közötti átmeneteket? Ezt hogy látod?
0: Ha már Boston, ugye, hát Boston egyébként a soccer, hát a futball lábainál hevert, miután a szkótok kiitták Bostont az összes sörükből és diszkjükből a dolgokból, és tényleg külön elköszönő leveleket írtak, meg elmentek baseball mérkőzésen. A skót szurkolók bostoni tartózkodása a futball sok-sok legendája közül ez egyik. Ez csak azért hozom, mert válasz a kérdésedre. Ezek egymást erősítő dolgok. Hát a norvégok evezése, a hollandok ugrabográja, a Patrick Mahomes, David Beckham, akiket mondtál, meg egy csomó olyan ember, akit mi nem ismerünk, de Amerikában felvillannak, és szemmel láthatóan elájult az operatőr meg a közönség tőle. Hát ugye nem tudom, hogy talán Taylor Swift is kim volt, de lehet, hogy az esküvőjére készült. Szóval bárki, igen, a válasz igen, igen, és megint egy újabb tanulság, hogy ezek, ha az influencerek hatnak, és úgy Magyarországon is azt mérjük, hogy az influencerek hatása annak a vásárlásra, a fogyasztásra, akár országgyűlési választásokra, akkor miért ne lennének hatása a sportra, a sport értékre? Most az, hogy fizetni kell érte, hogy nem kell, most ezt hagyjuk a történetben, ezt nem is kell feltetni, hogy is mondjam, ezek kölcsönösen egymást erősítő dolgok. A Mahomes-em azért ment ki, gondolom én, az a sejtésem, mert hogy fizettek neki, nem állj. Élvezte, és ez is egy jelzés, hogy mekkora buli Amerikában a soccer. Kettő, az ő egyéni márkáját építette az, hogy egy mérkőzésen őt megmutatják, ő ott van részesen ennek a bulinak. Az lenne az igazán izgalmas, és jó, hogyha a magyar NBA egy OTP bankligának hívják, vagy maszkutató rakéta ligának hívják, tök mindegy, hogy hívják. Hogyha azt mondod, hogy kim vagyok egy mérkőzésen, és hétfőn elmegy a munkahelyedre, és elmondod, hogy te mérkőzésen voltál, akkor ez olyan, hú, de menő vagy. Te futballra jársz, kaptál egyet, volt pénzed rá, akkor te egy nagyon jó fej vagy. Na, ez az, ami hiányzik. Ezt is át kell vegyük. Mert ha ezt sikerülne felépítenünk, egészen másképp lenne a magyar labdarúgás. Egészen másképp lenne a magyar labdarúgás is.
1: Minden egyes mérkőzésen szinte ott volt a FIFA elnöke Gianni Infantino, aki legutóbb azt nyilatkozta, hogy bejött a 48 csapatos világbajnokság, és fontolóra veszik a 64 csapatosra való bűvítést a következő időszakokra. Hogy látod, mennyiben segítene, mit hozna még a konyhára a 64 csapatos világbajnokság? El lehet ezt most képzelni?
0: Hát ez egy nagyon erős logisztikai hátteret igényel, tehát az a halvány gyanú, hogyha 64 csapatos lesz a világbajnokság, akkor mi nem fogunk VB rendezésre pályázni, magyarok, önállóan, semmiképpen nem. És ezt megint csak ironikusan mondom, semmiképpen nem cinikusan, mert hogy ez egy olyan típusú háttér kell, gazdasági háttér kell, ami hát nagyon kevés ország számára adott szerintem. Tehát vannak persze olyan országok, akiknek úgymond minden pénzt megér egy ilyen rendezés. Valóban mondom, esetleg Szaúd-Arábia ilyen lehet, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a kőolajjal. De hát azért azt hiszem, te is, meg én is, ha összeszámoljuk,

0: kezünkön nagyjából azokat az országokat hoznánk ki, akikre ténylegesen rentábil, de úgy megcsinálnak egy 64 csapatos VB, amiből ők pénzt csinálnak. Szóval az amerikai VB sok minden más, mert azért óriási gazdasági siker is, mert hát ugye a turisztikai infrastruktúra rendelkezésre állt, a logisztikai infrastruktúra rendelkezésre állt, a sportinfrastruktúra rendelkezésre állt. Persze egy kicsit kellett festeni, mázolni, meg elköltöttek jó pár százmillió dollárt renoválásra, de hát a Dallas-i stadion, ha kinyitod a kapukat, az gyakorlatilag egy VB mérkőzés, meg egy akár VB döntőre is alkalmas mérkőzés. Na most ilyen ország nagyon kevés van a világon, hogy ki lesz az, aki 64 csapatot bevállal, és úgy, hogy mondom, hogy abban gondolkodik, hogy ebből pénzt csinál, hát nem tudom.
1: Dénes Ferenc sportközgazdászt hallották. A pontos idő 18 óra 56 perc. Egy kis zene után jön majd a foci óra Simon Zoltánnal, valamint Szabó Krisztoffal.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kereken 19 óra a pontos idő, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Foci órával folytatjuk, ami azt jelenti, hogy labdarúgás természetesen a téma. Világbajnokság első körben. Itt a stúdióban a két vendég, Simon Zoltán, az NB1.hu felelős szerkesztője, valamint Szabó Krisztóf, az Omelette du Fromage szerzője. Szervusztok, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Hát ez nem kérdés, hogy a VB-t nézitek, illetve hát valójában az az elsődleges számomra, hogy kinek szurkoltok leginkább, a legjobb négy közé jutás már megvan, jönnek az elődöntők, holnap Franciaország, Spanyolország 21 órától, és majd szerdán az angol-argentin találkozó szintén 21 órától. Ki kinek szurkol? Zoli hosszú leszel, úgyhogy inkább Krisztóf.
2: Akkor próbálok minél rövidebb lenni. Liberté égerité Mbappé. Volt egy ilyen dal, még egy ilyen lány együttestől, egy majdnem 8 évvel ezelőtt, és ez volt az egyik címe. Úgyhogy én maradok ennél.
3: Dalszerző vagy zene, vagy szövegíró voltál?
2: Most jutott eszembe, most ahogyan így gondolkodunk, L.E.J. Volt egy kis Magyarországon koncertezni, mindegy, az volt a lényeg, hogy kb. Amikor 2018-ban ugye volt a Vegy Dream-nek a nagy, ez a Ramni Le Coupe, a Maison, és akkor volt ez a nagy sláger, ami Magyarországra is kicsit begyűrűzött, akkor párhuzamosan ez volt a másik ilyen sláger, és akkor Mbappé igazából akkor ismerte meg igazából az ország.
3: Hát nekem egy picit földhöz ragadtabb a sztorim, de akkor próbálom rövidebb. Ugye 86-ban azért választhattunk a Magyar Televízió és a Cseh 2 közül, és akkoriban ugye még az a hétfői adások is neccesek voltak. És miután sajnos a magyar válogatott kiesett, ugye egy gól elég lett volna, hogy tovább jussunk a csoportból, és Franciaország ellen a végén volt is ott két lehetőség. Utána elkeseredett voltam nagyon, de mondta Fater, hogy van ám itt egy ember, akit muszáj, hogy lássak futballozni. Ez az ember Diego Armando Maradona, aki Anglia ellen a világ legokosabb és legszebb gólját is megszerezte.
2: Meg a legvitatottabb.
3: Igen, azért mondom, hogy a legokosabb, amit az alatt értek, hogy nézd végig azt a támadást, hogy ott mennyi ember cselezett ki, ugye? Mert ezt sokan elfelejtik, és hogy nagyon kellett, hogy Valdano ne tudja jól átvenni a labdát, ugye, mert a védőről került oda. Én is tudom nyilvánvalóan, hogy kéz volt, de hát a labdarúgás alapszabály úgy kezdődik, hogy Istennek és a kezének mindent lehet. Úgyhogy én megbocsátottam ezt nyilvánvaló, hogy Argentinának szurkolok, és ha már itt ülünk egymás mellett, én a VB történetének két legjobb meccsét, amit én láttam, az a 2018-as Francia-Argentin volt, az egyik, amit ugye 4-3, ha jól emlékszem, és a VB döntő, az meg pláne az volt. Én nagyon remélem, hogy a két csapat megmérkőzik majd most is egymással és a döntőbe, mert hát nyilvánvaló, hogy Anglia ellen még jobban szurkolok Argentinának, és a Malvin-szigetek az argentinoké pólómat is elő fogom bányászni, amit saját magamnak csináltam.
1: Egy kicsit arról, hogy hogyan jutottak a csapatok leginkább ide a legjobb négy közé. Egy héttel ezelőtt már arról talán volt szó, hogy a franciák Paraguayjal szemben a nyolcaddöntő folyamán 1-0-ra tudtak diadalmaskodni, de Marokkót verték aztán a negyeddöntőben 2-0-ra. Ismerős érzés lehet, mert 4 évvel ezelőtt pedig az elődöntőben volt ugyanez a párharc, ugyanilyen végeredménnyel. Történt bármi nemű változás francia oldalról, Krisztóf?
2: Mármint 4 évvel ezelőtthöz képest?
1: Hát az eredmény ugyanaz a marokkóiak ellen, bármi újdonság.
2: Szerintem mind a két csapat változott, de a pillanatnyi forma, meg a helyzet alapján Marokkó nézett ki inkább úgy, mint a 4 évvel ezelőtti önmaga. Amiatt ugye, hogy Saibari nem tudott játszani. Ugye a 4 évvel ezelőtti Marokkó az inkább egy ilyen, kimondottan egy ilyen, most csúnya lesz, amit mondok, de hogy egy ilyen francia középcsapat szintjén tudott játszani. Tehát, hogy ez a bien en place, hogy ez a nagyon jól nagyon jól védjük a kapunkat, meg jól őrizzük a saját térfelünket, és aztán, hogyha kell, akkor kontrázunk, meg valahogyan kigrindoljuk, kiharcoljuk ezt a bizonyos gólt. Szerintem ahhoz képest Marokkó nagyon sokat lépett előre 4 év alatt, tehát egy sokkal labdajáratósabb, sokkal inkább pozícióorientált játékot tudnak játszani, ahol olyan játékosok is kezdtek megjelenni, akik egyébként a francia utánpótlás képzésben is részt vettek, gondolok itt mondjuk Buadira. Emiatt is volt aztán Franciaországgal most ezen a legutóbbi meccsükön egy ilyen kimondottan egy ilyen baráti találkozó, ahol az volt, hogy rengeteg ilyen korosztályos ember másik oldalról azok így összepacsisztak, és akkor mondták, hogy szevasz, haver.
3: Mint egy ballagás, nem? Így találkoznak az osztályok.
2: Igen. Nem, abszolút, abszolút. És emiatt
1: Buádi nem is... hónapokkal ezelőtt még francia mezben játszott.
2: Abszolút, persze. És, hogy, és mindezek mellett meg ugye volt mondjuk a klubok szintjén is egy ilyen baráti találkozó. Tehát mondjuk, nem tudom, El Canus, vagy a El Ainaoui, meg a Manu Koné ugye Rómából. Tehát, hogy azért olyan érzés volt az embernek, hogy itt azért klub szinten is, meg ugye az utánpótlás szinten is nagyon nagy az összefonódás, és emiatt ez nem volt ez az ellenségeskedés. Másrészt meg ugye azért elég nagy a marokkói diaszpóra Franciaországban, tehát emiatt sem volt olyan fajta ellenérzés. De hogyha azt kéne nézni, hogy akkor 4 év alatt kiváltozott többet, igen, tehát Marokkó nagyon sokat változott, csak most nem tudták játszani a legjobb játékosaikat, ugye mondjuk Sahi Barit, akinek a helyére elkezdtek ilyen 10-es játékosokat játszani, mint mondjuk Brahim Diaz, meg ott volt El Canus, tehát hogy tehát a marokkóiak ki tudták hozni a labdákat, de nem tudtak utána mit csinálni vele. És ezzel nagyon jól átjátszottak a franciákat, csak utána elfogyott a tudomány.
3: Én tőlük ezt először az olimpián láttam, ott pont játszottak Argentína ellen, és ott alkalmazták már a legjobban, és ugye volt átfedés a stábok között is. Nagyon jól játszottak, én örültem neki, hogy focisabb focit játszanak, mert ugye nyilván minden ember, mint szurkoló, ezt szereti a legjobban, a szakmai mélység az más. Én pont dr. Albert Gáborral néztem a meccset, mert műsorunk volt egy helyen. Ugye Marokkónak szurkol nagyon szomorú volt, de ott arról beszélgettünk, hogy Mbappé nagyjából bejárta azt az utat, amit Messi ugye kiadott egy 11-es, de utána mégis gólt szerzett főszereplő volt, és ami nagyon fontos volt, hogy ő sem omlott össze, tehát Messi is, ahogy kiadja, hogy rúgja a 11-eseket, rendes játékidőben, nem omlik össze, hanem egyből kéri a labdát, próbál vezér maradni, pontosan tudja, mi a feladata, és ez most látszott Mbappén is, ugye nem nála volt először a labda, de mégis egyértelmű lett végül, hogy ő rúgja el. Én azt láttam rajta, hogy lehet, hogy akkor is hibázott volna, ha nincs ez a körítés hozzá, mert nagyon túl akart lenni a feladatán. És ennél nem azt mondom, hogy ilyen neymári nyugalommal kell oda totyogni, 4 twist meg nem tudom milyen tánclépésekkel, de le akarta tudni a feladatát, és utána egyre inkább lett nyugodtabb, magabiztosabb, és egyébként még tudatosabb. És ez egy nagyon fontos szempont volt, mert végre kidomborodik az, hogy ki lehet az igazi vezér, az elfogadott alfahím. Hát a franciákról én mindig azt mondtam itt hétfő esténként, hogy a második csapatuk is valószínűleg eljuthatna a 4-be, és főleg azért, mert olyan erős kvalitásokkal és emberi tulajdonsággal megáldott sztárjaik vannak, és a legtöbben náluk vannak, akik máshol kevesebb számban, kevesebb hatással vannak. Az a támadó 4-esük, én nem is tudom, hogy ilyen hozzáállással, ennyire tudatos játékkal és ilyen gyors játékkal volt-e már valaha a világ történelemben, ugye korokat meg időszakokat nem jó összehasonlítani, de ez egy félelmetes 4-es, és ez döntő lehet, mint hogy az is, hogy fejben hol tartanak a játékosok, mert ugye az eddigi világbajnokságoknak már vége lenne. De még mindig együtt van 4 csapat, ugye a felkészülés is bele kell számítani, és az is fontos, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan élik meg úgy a mindennapokat. Család van, amikor távol lehet találkozni a családdal, a bezártságot, a sok utazást, úgyhogy a pillanatnyi formához a hátralévő mérkőzéseken a pillanatnyi idegállapot és az idegi frissesség szerintem kiemelten hozzájárul.
1: Kicsit még a francia futballról és a mélységről leginkább. Zoli említette, hogy akár a második csapat is a 4 közé kerülne, ha lenne egy 3. válogatott, az is lehet bejutna legalább a 8 közé.
3: De házi bajnokságot rendezhetnének, nem?
1: De hogy honnan van ez a mélység? Jó, persze, itt vannak afrikai országok, amelyek rengeteg olyan játékos tudnak magukének, akik Franciaországban futballoznak, de hogy a PSG-nek nagyon erős a utánpótlás nevelése, de hogy még mindig jut a francia válogatottnak is bőven, és akkor még Marokkónak. Mi az oka ennek?
2: Ugye van a Soccernomics című könyvnek a két írója, köztük ugye Simon Cooper, meg Szymanski. ők voltak azok, akik ugyanezt a kérdést fejtegették, és ugye a könyv az egy majdnem 20 éves, és most ugye ennek a hatására újra megjelentették, és azt nézték, hogy akkor oké, nézzük meg a francia sikert, mert hogy amikor ők ezt a könyvet írták, akkor még Franciaország nem volt ennyire sikeres. Tehát oké, hogy világbajnok volt, de hogy nem volt ez a fajta ilyen gépezet mögötte. És azt mondják, hogy azért valószínűleg most azért két rendszer gondolkodású emberről van szó, ők nagyon azt az érét domborították ki, és amivel egyébként egyetértek, hogy rendszer szinten van egy ilyen, tehát úgy hívják ezt, hogy network effect, hogy kialakulnak olyan világi gócpontok, akár globálisan, mint mondjuk akár Párizsban ez a metropole area, ahol azt mondod, hogy oké, nem csak a kis Párizs kell nézni, hanem a nagy Párizst, ami az elmúlt 30 évben egyébként hatalmas népességbővülésen esett át. És mindezek mögött ugye ott vannak az ilyen történelmi kontextusok, és azt mondod, hogy az a gyakorlatilag most a világnak az egyik legnagyobb ilyen felvő, vagy ilyen kitermelő piaca, az pont a Párizs és annak vonzás körzete, ami szerintem egyébként a francia tehetséggyárat is nagyon szépen tudja pótolni.
3: És egyébként ez kosárlabdában és kézilabdában is így van, hogy a franciák nagyon jók, mert több stílus találkozik ugye a klubcsapataikban és a válogatottban is. Ugye elég a Djorkaeff, Zidane, a Henri féle csapatra is gondolni. És amikor így a különböző kultúrák ugye szerencsés módon találkoznak egymással, abból ilyen jó dolgok is ki tudnak jönni, mert szenzációs sport teljesítmények ezek, és én az NBA-t is nagyon imádom, és ott is próbálják kutatni az okát, hogy ugye a franciák gyakorlatilag állandó jelleggel tudnak olyan klasszisokat termelni az NBA-nek, mint mondjuk, ami sikerül mondjuk egy Jokic vagy egy Doncic esetében a szerbeknek és a szlovéneknek, de a franciáktól mindig van most ugye elég Wembanyámára gondolni, aki már a világ legjobb védője, és sokak szerint a következő években az alapszakasz és a rájátszás legjobb játékosa is lett, és nem csak a méretei miatt, mert azzal tudni kell gazdálkodni, ha én akkora lennék, nem biztos, hogy olyan jó kosárlabdás lennék.
2: Szerintem itt a variáció is szerepet játszik. Ugye Claude Donesta volt a francia férfi kézilabda szövetségi kapitány, hosszú éveken keresztül is az egyik legsikeresebb szövetségi kapitány így a francia sportban, és ő volt az, aki azt mondta, hogy neki is egy ilyen nagyon sokszínű ember tömeg állt a rendelkezésére, és ő mondta azt, hogy neki az egy hatalmas lehetőség, hogy ennyire sokszínű a merítés, mert hogy neki ebben van muníciója, hogy azt mondja, hogy egy Nikola Karabatic az máshogy szocializálódott, meg másképp tanulta meg a kézilabdát, mint mondjuk egy Daniel Narcisse, aki meg sokkal inkább ez a, ahogyan ő hívja, ez ilyen héliummal felfújt, abszolút ez az olyan típusú átlövő, meg hát mondjuk egy Gigu, tehát hogy mind nagyon-nagyon különböző profilok, és ehhez képest ugye úgy tudja ezeket össze működtetni, mint egy patchworköt, és igazából szerintem ez nagyon sok ilyen francia tornára, vagy akár sportágra ráhúzható.
3: És ennek az ellentetje például Argentína meg Paraguay.
2: Pontosan.
1: Vagy éppen Olaszország, ahol meg nem sikerül ezt végbevinni olyan szempontból, hogy VB-n nem voltak a legutóbbi három alkalommal, de EB-t meg tudtak nyerni. Tehát valahol ez összejön, valahol pedig nem. De
3: eléggé hozzájárulnak Argentína sikeréhez is, ugye, mert spanyolajkú országról beszélünk, de az argentino szóból eredeztethető az Argentina, ami ezüsthegyet jelent. És ha megnézed a mostani világbajnoki keretet, vannak, akik ugye argentin-olasz kettős állampolgárok, és nagyon sokan játszottak és játszanak olyan olasz csapatokban, amiket mi középcsapatoknak gondolunk. Ott van például Nikó Páz, akiért sorba állnak, Rodrigo de Paul is ugye az Udinézéből került az Atletico Madridhoz, tehát ők meg segítik például Argentínát. Tehát ezek ilyen összetett dolgok, ugye Gábor szokta mondani, hogy minden összefügg mindennel, a társadalomnak is ugye fontos szerepe van ebben, mert a sport és legfőképpen a labdarúgás ugye kiemelt zászlós hajója. Apám szokta mindig mondani, hogy minden ország olyan, mint a foci válogatottja, és mert egy leképezése, és azt, hogy ezeket az értékeket, értékközösségeket, lehetőségeket ilyen jól tudják rendszerbe foglalni, és nem megváltoztatva a rendszer tagjait, hanem hagyni kibontakoztatni a saját tudásokat és saját tehetségüket. Ehhez kell egyébként szerintem egy olyan szintű türelem és egy rendszer átlátás is, aminek az eredménye az, hogy előbb jöttek az eredmények, és utána lett ebből egy tökéletes gépezet, amit majd szerintem ugyanúgy akar másolni a világ, vagy már próbál is másolni, mint amikor a belgák és a hollandok helyezték új dimenzióba az utánpótlás nevelést. Ugye, hogy az edzéseken mindent a pályán csinálunk, és mindent labdával, ahogyha lehet, miközben jártam az NB1-es csapatokat edzésriportot írni, és 2 órán keresztül nem láttam a srácokat, mert az erdőbe vagy a Margit szigeten futottak. Ezeken a terepeken viszonylag kevés futballmeccset rendeznek viszont.
2: Hát meg hogyha már felvetetted ugye az olasz utánpótlás kérdésnek a bajait, meg hogy egyáltalán miért nem sikeres a szövetségi, vagy tehát a csapat, vagy a nemzeti válogatott, ugye benne van az, hogy ha már azt mondtuk, hogy rendszer, hogy nem termeli ki ugye a tehetségeket, hanem az van, hogy folyamatosan megakadnak egy üvegplafonban, mert hát azért, hogyha végignézzük az olasz bajnokságon, akkor nagyon sok olyan játékos látunk, akiket inkább használnak a nyomáskényszer miatt, mint hogy azt mondják, hogy oké, akkor fiatalokat kezdünk el játszatni. És akkor ezért van az, hogy 32, 33, 35 feletti matuzsálemek vannak a csapatokban, inkább, mint hogy bevessenek mondjuk egy 17 éves tehetséget, és hát emiatt van az, hogy akkor egy kicsit megrekedt ez a generáció, és emiatt is próbálják meg kidolgozni azt, hogy oké, akkor az utánpótlás képzésben is legyen meg egyfajta versenyeztetés, meg próbáljuk már mély vízbe bedobni a játékosokat, csak ugye ez a mentalitás, hogy akkor a bajnokságban meg az van, hogy akkor nagyon gyorsan kell eredményt elérni, ezt nagyon nehéz átfordítani, tehát nagyon-nagyon sok probléma van, de ez közöttük az egyik ilyen.
3: Akarják is ezt a fiatal szabályt, ami a magyar bajnokságban, és meg tudom érteni, mert muszáj lesznek. Uh-huh. Tehát Olaszország hiányzik, én szerintem. Ha nem érdemlik meg az eredményeik alapján, az egy dolog, de azért akkor is egy szenvedélyes nemzetről van szó, és ha nem 28-an védekeznek, akkor tök jól nézni hát, olasz meccseket.
2: Hát, hogyha 64 csapatos lesz a világbajnokság, akkor nem fognak hiányozni.
1: Majd még ez is akkor legyen téma. A franciák ellenfele majd az elődöntőben Spanyolország lesz, amely európai nemzetek ellen jutott az elődöntőbe, Ausztriát 3-0-ra verve, Portugáliát 1-0-ra és a belgákat pedig 2-1-re, és már gólt kapott Unai Simon 650 perc után. Ez egyébként azt jelenti, hogy ő a legjobb kapus, 1-2, és hát kérdezem, illetve azt, hogy mennyire érzitek ezt a spanyol válogatottat olyan erősnek, mint a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokságot nyert együttest, amely pont a franciákat az elődöntőbe 2 évvel ezelőtt le tudta győzni.
2: Hát szerintem ez a clean sheet mutató, tehát hogy a, most már ugye úgy van, hogy tiszta lap, így kellene mondani, igen. De hogy ez a gól nélküli mérkőzés, tehát hogy nem kapta gólt, szerintem ez az egyik legcsalókább, meg legsemmit mondóbb szám, ami létezik, mert hogy ez nem egy kapusnak a teljesítményét emeli ki, hanem a csapatét pontosan. Az, hogy a csapat hogyan tud egyként védekezni, hogyan tudja elérni azt, hogy kevés helyzetet dolgozzanak ki ellenük, és aztán ezeket az ellenfél lehetőleg ne tudja konvertálni. Ezek csapódnak le abban a mutatóban, amit aztán olyan előszeretettel használnak, úgyhogy szerintem nyilván Unai Simonnak is megvan ebben a szerepe, de az, hogy ez a spanyol válogatott nem enged helyzetet az ellenfeleinek, ez sokkal inkább az összműködésnek köszönhető.
3: Vagy náluk a labda, vagy lecsapdázzák az ellenfelet. És én így a védési hatékonyságra figyelnék oda, meg úgyse tudja nekem senki elmondani, hogy nem Dibu Martin ez a legjobb.
2: De visszatérve arra, szerintem Spanyolország a 2 évvel ezelőtti önmagához képest szerintem olyan nagyon sokat nem változott egyébként, itt inkább a formabeli kérdések, egy kicsit mint amit Marokkóna is említettem, hogy ott volt 2 évvel ezelőtt 2 olyan játékos, akik kínosan hiányoztak egyébként a 2021-es EB-ről, amikor még Luis Enrique volt a 2-szeres BL győztes, Luis Enrique volt a spanyol válogatott a szövetségi kapitánya, ez ugye Nico Williams meg Lamine Yamal. Mert hogy olyan játékosok álltak a rendelkezésére, akik sokkal inkább olyan típusú játékosok voltak, akik lábhoz szerették érni a labdát, emiatt is volt az, hogy az akkori spanyol csapat az, hogyha felírták ezeket a passz kapcsolatokat, akkor mindig az volt, hogy az egész úgy néz ki, mint egy gyémánt, hogy ez tökéletes, nagyon szép, esztétikailag biztos, hogy nagyon szép volt, de hogy hiányoztak az olyan futójátékosok, akik vagy egy csellel, vagy a mélységet keresve egy kicsit szét tudják nyújtani az ellenfelet, és aztán ezáltal tudnak opciókat bedobni, vagy mutatni mondjuk az olyan embereknek, mint Pedri, vagy nem tudom, Fabián Ruiz. Ez a 2 ember, akik 2 évvel ezelőtt voltak, Nico Williams meg Yamal, ők most formailag szerintem nincsenek ott, ahol voltak ezelőtt. Ugye Nico Williamsnek volt a sérülése, Yamal meg visszatért, ő is szintén sérülésből, de szerintem van egy ilyen fizikai vetülete is ennek az egésznek, meg van egy játékbeli vetülete is ennek, hogy ez a csapat azért nem úgy játszik, mint mondjuk a Barcelona. Tehát Luis de la Fuente nem egy házi flick.
3: Nem, abszolút nem, és az előbb említettük a spanyolok csapategységét, ugye, ami védekezésben is nagyon fontos dolog, de a másik az emberi tényező, hogy ugye itt beszéltünk már Bappéról, nyilván beszélünk majd Messiről, Harry Kane-ről, de ki az az egy játékos a spanyoloknál, akire azt mondott, hogy nem csak a teljesítménye alapján, de hogy ő az alfa hím.
2: A szűk keresztmetszet.
3: Igen, tehát hogy én nem tudom, hogy kell-e ez, de nincs számomra ebben a spanyol válogatottban egy olyan játékos, akire azt mondanám, hogy az ő mezét akarnám megvenni, mert akkor inkább név nélküli spanyol válogatott mezt vennék, remélem ez érthető, mert nem bántóan akarom ezt megfogalmazni. És ennek a játékosnak, ugye nem feltétlenül a csapatkapitánynak kell lenni, meg a csapatkapitánynak sem mindig a legjobb játékosnak kell lenni, de ő az, aki, hogyha oda néz, vagy oda szól, akkor a többiek szót fogadnak, mert elfogadják tőle, hogy azért szól, hogy jobb legyen mindannyiunknak. És ehhez ugye az egót félre kell tenni, ez is nagyon fontos dolog. Én ilyet nem látok a spanyoloknál. 2 évvel ezelőtt ugye Williams és Jamal pontosan így futballoztak, ugye akkor még majd, hogy nem megvolt bennük ez az újdonságként is hatnak, ugye, mert nem lehetett mindent tudni, hogy a válogatottban a passzsávok, a beindulások, a játékkapcsolatok, hogy lesznek a többiekkel. Most egy picit kiismerhető számomra a spanyol válogatott játéka, de azért ott vannak azok a játékosok, akik egyéni villanásokkal tudnak dönteni. Én nagyon jó taktikus meccsre számítok, de abszolút Franciaországot várom a döntőbe.
1: Mindkét válogatottnál talán elmondható az, hogy klasszikus középcsatár nélkül játszanak, főleg a spanyolok, talán már évek óta, de Bappé helyzette, hogy ők középcsatár, vagy nem, vagy át a Reálba is inkább beteszik középre. Mit láttok ebbe, hogy itt megjelenik az is ebben ezen a mérkőzésen, hogy már a klasszikus befejező csatárok kora, az lehet már egy kicsit eltávolodott korábban is, ugye Haaland és Kane mondjuk a két ilyen olyan ember, aki még megjelenik a válogatottaknál, szóval, hogy a gól szerzés ettől függetlenül mindkét együttesnél azért megy, de nem kell középcsatár ehhez?
3: De kell, ha olyan a játékfelfogásod, hogyha szélekről lövöd be a labdákat, nem bepasszolgatni akarod. Ez két különböző felfogás, szerintem mind a kettő tök jól elfér egymás mellett. Ugye az Argentina-Anglián ott lesz Harry Kane. Ugye az argentinoknak sincsen klasszikus centerük, mert hiába van, hogy Alvarez vagy Lautaro Martínez onnan indul, nekik ugye sokkal jobban fel kell áldozniuk magukat a csapatvédekezésben Messi miatt, mint a többieknek. Én szerintem ez tök jól elfér egymás mellett, úgyhogy két különböző iskola, erre pillanatnyi forma dönt, én szerintem soha nem lehet majd megmondani azt, hogy melyik a jobb általános globális értelemben. A spanyoloknak nincs rá szükségük.
2: Érdekes a felvetés maga, hogy akkor most csatár vagy nem csatár, de hogy Kylian Mbappé, én nagyon sokat láttam őt játszani már az elmúlt években, és lényegében mindig csatárt játszik, már a Real Madridnál is, meg hát a PSG-nél is, amikor lehetett tudni azt, hogy egy kicsit azért úgy már sok, tehát hogy túlságosan is olyan helyekre tendál, ahova más is, és emiatt nem működik úgy a csapategység. De hát ugyanúgy lehet gondolni a francia válogatottra is, amikor még Benzema is ott volt, és akkor gyakorlatilag egymás lábát taposták. Mbappénál emiatt benne mindig előfordul az, hogy de hát ő szerintem inkább balról indulva egyébként biztos, hogy jobb lenne, meg hát amikor ugye megjelent a francia válogatottban, akkor inkább egy jobb szélső volt. De most ontja a gólokat, tehát hogy akkor végül is nem Didier Deschamps-nak van igaza, meg nem erről szól ez az egész, úgyhogy
1: akkor Mbappé átalakult.
3: Meg nem lehet általános képet adni, mindegyik meccsre milyen feladata van.
2: Bappé szerintem mindig is egy középcsatár akart lenni. Tehát, hogy neki azért hatalmas nagy tisztelő, vagy ahogy ő mondja magáról, ő hatalmas nagy tisztelője a Cristiano Ronaldónak, meg hát a brazil Ronaldónak. Ő szerintem soha nem, annak ellenére, hogy kitették néha a szélekre, lehetett érezni azt, hogy ő neki annyira nem fűlik a foga hozzá, és emiatt aztán inkább középen szeretett játszani. De közben azért mégis megvolt ez a természetes hajlama, hogyha ő védők gyűrűjében van, és akkor folyamatosan ütközni kell, meg darálják, akkor ő hajlamos inkább balra tendálni, ahol meg mondjuk a Real Madrid, de ott van Vinicius Junior, ami szerintem egy állandó örök probléma, meg dilemma, hogyan fogják ezt az egészet feloldani, de hogy most ebben a francia válogatottban meg ez nincs. És szerintem ez az egyik nagy lehetőség ennek a válogatottnak az elmúlt 2 év alapján, hogy azt mondod, hogy megjelent két olyan szélső opció, mint Barcola meg Doué, akik egyébként a klubjaikban is kirívóak, meg hát, hogy és lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy középen sokkal többet tudjon játszani egy Mbappé, egy Olizé, vagy akár egy Dembélé, ha nem is középen játszik.
3: Olizé milyen VB-je van?
2: Hát óriási. Tehát, hogy pont
3: meg
2: ez az,
3: van
2: hogy...
3: a helyük, meg a játék tehát... kapcsolatuk, és akkor nem is négy, hanem öt játékos, mert ugye négyet mondtam.
2: Így van. Tehát, hogy Mbappé elképesztő, meg lehengerlő, meg bámulatos világbajnoksága miatt Olizéről kevesebbet beszélünk, miközben szerintem egy ilyen nagyon alulértékelt játékos ennek a csapatnak. Én csak azt mondom, hogy két évvel ezelőtt, amikor a francia válogatott éppen az elődöntőben alul maradt ugye a spanyolokkal szemben, akkor direkt megnéztem azt a csapat felállást, a két szélsőt úgy hívták, hogy Mbappé, meg Dembélé. A középcsatár pedig Kolo Muani volt. De hogy abban a csapatban egyébként még játszott Giroud, ami egyébként teljes agyrém, hogyha
3: belegondolunk. A utóbbi évtizedek összes centere nagyjából.
2: Ez az, de ki gondolna arra, hogy két éve még Giroud ott volt a francia válogatottban.
3: Eszembe nem jutott volna.
2: Ott volt.
3: Meg láttam a meccset is.
2: Ugye? Ott volt Griezmann. Oké, Griezmannról szerintem sokan nem tudták azt, hogy már ugye visszavonult a válogatottságtól, de hogy ahhoz képest ez a francia válogatott azért átment egy ilyen evolúción. És most pont ez az, hogy 2018-ban lehetett azt mondani, hogy ez a francia válogatott, meg Didier Deschamps azért nagyon kockázatkerülő, nagyon ilyen defenzív, nagyon ilyen konzervatív játékot játszik, és hogy hát nem egy szem egy gyönyörködtető játék, és esztétikailag, hát azért na. És akkor emiatt is van az, hogy akkor ha játszanak egy Matuidit, vagy egy Sissokót, hát lehet, hogy a céljukat elérik vele, vagy a célját elérik vele egy digyédésen, de hogy egyébként meg annyira nem látványos ez az egész csapat. Most viszont 2026-ban nem erről beszélünk, hanem az, hogy úristen, mennyi tehetsége van, és ezek mennyire jó rendszerben tudnak játszani, pont azért, mert a profilok annyira jól kiegészítik egymást, hogy a két szélső, az megadja azt a lehetőséget, hogy neked nem kell kitenned Dembélét a vonal mellé, meg ugyanúgy nem kell Mbappét a vonal mellé raknod, hanem teheted őket közelebb.
3: És ezt elfogadják egymásról is egyre jobban, ahogy halad előre a világbajnokság. Ez nagyon fontos, mert Mbappét nem szalad neki mondjuk a Dembélének, ahogy a Viniciusnak a Real Madridban, mert itt ez...
2: Pontosan.
3: Hát amikor a sok tudás el tud férni a csárdába, de Mbappé maradt az szerintem, aki a legfőbb vezér, főleg ugye a kispad felé. És amit mondtál a 2018-as válogatottról, igen, hogy az egy ilyen precíziós rakéta rendszernek tűnt számomra, de ettől függetlenül, ahogy azt az argentin válogatottat, amelyik lendületbe jött, ugye meg Messi kezdett, hát egy varázslatos meccsen győzték le, és akkor is kellettek elő a profilok, meg a kvalitások, de úgy a védekezések voltak, az valami zseniális volt, és itt nem csak abból kell kiindulni, jó, de kaptak három gólt, de mennyit kaphattak volna, hogyha az a védekezés nem úgy működik.
2: Egyébként az a meccs, ha már említetted az elején is, ugye szerintem minden országban vannak ilyen legendás kommentálások, vagy kommentátori pillanatok, mint nem tudom, Magyarországon mi a gyere egérke, gyere kicsi lány, nagyjából ez a szint. Franciaországban 2018-ban pont ez volt, ez az Argentinának lőtt gól Pavártól. Ez hogy szögompotó Pavár, és ugye ez a hosszú oldalra érkezik Pavár, és ugye a közvetítő az Grégoire Margoton meg Vicente Lizarazu volt, és Lizarazutól csak egy ilyen teljesen
3: érdemes rákeresni.
2: Kiabálást hallasz, tehát hogy annyira ilyen önkívületbe kerültek egy ilyen szuper góltól, mint amit Pavár ejtett.
1: Röviden tömören, holnapi spanyol-francia mérkőzésre mit vetítetek elő? Ki az, aki a labdát többet birtokolja? Ki az, aki a kontrákra fog berendezkedni? Szóval mit vártok alapjába véve a mérkőzéstől? Egyáltalán 90 perc, 120 perc, 11-es rugások.
3: Hát én a labda birtoklás kifejezést betiltanám örökre, de ezt csak poénból mondom. Én a labda járatást sokkal jobban szeretem, mert ugye jár az a labda, még ha váltakozó tempóval is. A spanyoloknak nyilván érdekük lesz, hogy a franciák ne tudjanak gyorsan az átmenetekből ugye a kapujuk elé kerülni. Itt az a kérdés, hogy a labdatartást hova akarják majd összpontosítani, mert az egy oké, hogyha minél messzebb van a labda a kapunktól, akkor nagyobb esélyünk van a megóvására, mert van időnk védekezni, visszazárni, csak itt a világ leggyorsabban játszani tudó és a legjobb képességekkel rendelkező támadóival felálló Franciaország lesz az ellenfél, úgyhogy területet sem kellene hagyni a francia támadóknak. Én azt gondolom, hogy Franciaország játszhat nyugodtan pont azért, mert az egyéni képességekben jobb, mint a spanyol csapat, Viszont az sem lepne meg, hogyha mondjuk a feledik hidratációs szünetig, tehát mondjuk egy olyan 10-15 percig azért nyomás alá próbálnak tenni a spanyolokat. Mégpedig azért, mert a spanyol válogatott középső védekezésben én szerintem zavarba hozható, mert nincsenek nagyjából azért hozzászokva, hogyha klubcsapataikból is indulok ki, hogy állandóan a kapujuk előtt kellene védekezni.
2: Nekem az a tippem, hogy aki ezt a meccset megnyeri, az megnyeri a VB-t is. És ilyen szempontból Spanyolország az, aki megakadályozhatja Franciaországot ebben, és biztosok benne, hogy a labdabirtoklást azt ők fogják dominálni, ha már úgysem szereted, de hogy igen, náluk lesz többet a labda. Itt az a kérdés, hogy ha többet van náluk a labda, és ezt a fajta ilyen labdatartós védekezést alkalmazzák.
3: Na, tehát, így,
2: nálunk van a labda, és igen. Mi ezáltal tudunk védekezni, hogy nálad meg nincs. Ha ezt túltolják, akkor meg fennáll el ez a lehetőség, hogy a francia válogatott az meg lekontrázza őket. Viszont, hogyha a spanyolok azt mondják, hogy egy kicsit átengedjük a franciáknak, hadd legyen náluk, aztán átmenetekből mi is tudunk azért alkotni, mert ott van egy Lamine Yamal, vagy egy Baena, tehát hogy azért nem reménytelenek. Azt szerintem még mindig jobb lenne ennek a meccsnek, vagy legalábbis Spanyolország esélyének, inkább úgy mondom. Az más kérdés, hogy Spanyolország bele fog menni ebbe, szerintem nem, mert Luis de la Fuente inkább egy konzervatív típusú szövetségi kapitány, és ő volt az, aki azt mondta, hogy oké, Pedri ugye a legutóbbi meccsen nem játszott, és megkérdezték, hogy miért nem, és azt mondta, hogy hát azért, mert másfajta focit játszunk, mint amit ő játszik Barcelonában. Mert Barcelonában az van, hogy megkapja a labdát, akkor egyből játszhatja meg előre. Itt meg az van, hogy oké, akkor inkább legyen egy visszapassz, inkább álljunk fel, inkább tartsuk meg a struktúrát, találjuk meg azt, hogy hogyan tudjuk járatni a labdát.
3: Legyen a csapat aztán részek közötti így, távolság, és támadásban, védekezésben neki mániája.
2: És aztán eljutunk oda az ellenfél kapujához. Úgyhogy szerintem ezt a francia válogatottat egyébként Spanyolország akaszthatja meg, de én azt gondolom, hogy pont amiatt, amiről beszéltünk az előbb, hogy Yamal meg Nico Williamsnek a forma hanyatlása miatt, szerintem ez nem az a torna lesz.
3: Igen, és ez a centerek nélküli válogatottak újabb két al hozzáállása és az poetikája, ugye az
2: nem egyiknek szeretem Mikel Merinót.
3: De mindenkit, hogy az egyik csapat ugye inkább járatná a labdát, a másik pedig nagyon gyorsan tud támadni. Tehát itt tovább tudnánk ezt bontani a centerek és a centerek nélküli felfogásokat is.
2: A spanyoloknál tényleg az a hihetetlen, hogy gyakorlatilag nem engedtek helyzetet az ellenfeleiknek az elmúlt meccseken. Tehát, hogy nulla, szinte semmit nem nyelnek be, viszont cserébe pont szerintem emiatt a konzervatív játék miatt nem is nagyon termelnek helyzeteket.
3: És az viszont most döntő lesz.
2: Ami viszont most döntő lesz, és ugye az eddigi meccseiket főleg Mikel Merino mentette meg, ugye az utóbbi kettőt, aki a kis padról áll be, de Merino ugye nem egy csatár, megvan hozzá a fizikuma, de leginkább megvan hozzá az agya, hogy el tudja végezni ezeket a fajta csatármozgásokat, és a fizikumával meg ki tudja karcolni azt a labdát magának, és olyan helyzetbe kerülni, amivel aztán gól tud elérni. De mondom még egyszer, szerintem nincs meg az a fajta nem akarom azt mondani, hogy átütő erő, de hogy nincs meg az a fajta fegyvertára most a spanyoloknak, amivel meg tudja akasztani ezt a francia válogatottat.
1: Holnap 21 órától Spanyolország, Franciaország, világbajnoki elődöntő mérkőzés, természetesen a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük, de lesz még egy másik elődöntő, az Anglia-Argentina találkozó. Erről is fogunk beszélgetni Simon Zoltánnal, valamint Szabó Krisztoffal, de csak a hírek után.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd. Ez rekord a verseny történetében. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A tréner kinevezését sajtótájékoztatón jelentette be a horvát labdarúgó szövetség Zágrábban. Mint ismert, Slaven Bilic a világbajnokság után távozó Zlatko Dalicot váltja a poszton. André Santos a Manchester Unitedben folytatja labdarúgó pályafutását. A brazil játékos érkezését ma jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályás 2031. júniusáig szóló szerződést kötött. Nyolcaddöntős Bondár Anna a romániai salakpályás női tenisztornán, mivel 7-5-6-4-re legyőzte a spanyol Sara Sorribes Tormót az első körben.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. Magyar Péter szerint Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB meccsen küzd az önkény ellen. Gulyás Gergely pedig elhagyta a süllyedő hajót. Így reagált a kormányfő Orbán Viktor demokrácia temetésére utaló bejegyzésére, valamint Gulyás Gergely bejelentésére, miszerint lemond a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetői posztjáról, mert szerinte a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, hogy visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. A zárlat értelmében az iráni illetésségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Csak nem 900 millió euró fordítható a gázai övezet újjáépítésére, közölte Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság kezdeményezésére több ország támogatásával sikerült összegyűjteni a pénzt, amit a főként palesztin lakosságú gázai övezet újjáépítésére fordítanak. Továbbra is ég a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő. Feltehetően szándékos gyújtogatás történt. A tűz tegnap ütött ki és gyorsan terjedt a kánikulában. Mintegy 900 embert kellett kitelepíteni a környékről. Az erdőtűz megfékezésére vízbombázó repülőgépeket is bevetettek. A 23 000 hektárnyi erdőben mintegy 800 hektárnyi terület vált mostanáig a tűz martalékává. A tűz oltása napokig eltarthat. Több külföldi is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A tűz egy útmenti elektromos vezeték leszakadása után keletkezett múlt csütörtökön. A lángokat tegnap megfékezték, azóta 1500 ember térhetett haza.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt a 68-as főúton Szenyér térségében, a 64-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség. Holnap országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Hajnalban 12-19, napközben 30-34 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 19 óra 43 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László, a stúdióban pedig a Foci óra keretében Simon Zoltán, valamint Szabó Krisztóf. Már a Franciaország-Spanyolország mérkőzésről elmondták a véleményüket az urak, de hát jön egy másik elődöntő, mert az angolok pedig az argentinok ellen játszanak. Lehetne a múltba révedni, mégpedig mondjuk 86-ig visszamenni, ahol Isten keze hozzájárult ahhoz, hogy a négy közé jusson, ugye? Akkor Argentina. Tehát volt itt 98-ban, 2002-ben is párharc a két válogatott között, de ti mit vártok magától az összecsapástól, mérkőzésről? Történelmi vonulata is van. Falkland-szigetek talán, ha jól mondom.
3: Malvin.
2: Zoli?
3: Abba inkább nem mennék bele, mert nem tudnám abba hagyni. Jó meccs lesz. Anglia már kétszer adott ki csúcs teljesítményt, rögtön Horvátország ellen az első mérkőzésen, és Mexikó ellen is, ugye azon a viharos mérkőzésen. Argentinának viszont szerintem még úgy igazából egyszer sem kellett 100%-ot nyújtani a végig egyetlen egy mérkőzésen sem. Ugye az Öldfoki szigetek ellen vagy köztársaság ellen sokan úgy érzik, hogy azért necces volt. De az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni már a világbajnokság előtt is elmondta, hogy nem a csoportból jöttünk tovább jutni, nekünk nem ahhoz kell a csúcsforma, és nem a nyolc közé akarunk kerülni, nekünk nem ahhoz kell a csúcsforma, célunk, hogy a négy közé jussunk. Mondta a szövetségi kapitány, ezt teljesítették is, ugye Argentina címvédő, megnyerte a legutóbbi két Copa Amerikát, a finalisszimát is, azért Argentinában már úgy ünnepelnek, hogy világbajnokságot érő csapatuk van. Egy dolog biztos, Argentinának két meccse lesz, és annyit futni, harcolni, olyan szenvedéllyel küzdeni, mint ahogy ők tudnak, senki más nem fog. Írtózatosan kellemetlen lesz már az angoloknak is játszaniuk ellenük. Szerintem egy picit a sárga és adott esetben a piros lapok száma az növekedhet majd. Ettől függetlenül, hogyha nem a szívemre hallgatok, hanem az eszemre, akkor azt mondanám, hogy én 50-50%-nak gondolnám a két csapat továbbjutását. A kulcs Bellingham játéka lehet, mert az argentinok jobboldali védekezése az katasztrofális, akár Molina, akár Montiel játszik ott. A baloldali szárnyvédő posztján pedig csak Tagliafico tud olyan teljesítmény nyújtani, ami elegendő ahhoz, hogy a világbajnokság legjobb négy csapata között ott meg lehessen oldani azt a feladatot, viszont ő benne meg nincs annyi egyenlőre, hogy végigjátsza a mérkőzéseket, vagy pihentették. Alvarez és Lautaro Martínez kezd magához térni, és ami nagyon fontos volt, hogy legutóbbi mérkőzésen Svájc ellen már Almada is elkezdett futballozni, mert neki sem ment. Az angolok viszont nagyon erősek, levegőben fizikailag is azok lehetnek majd. De mondom, én Bellinghamtől várom azt, hogy az ő teljesítménye sorsdöntő lesz, és hogy aki vele szembe játszik, oda lehet, hogy nem is lesz elég egy ember, hanem a középpályáról is vissza kellene zárnia, úgyhogy Paredesnek és De Paulnak nagy feladata lesz. Az viszont biztos, hogy Harry Kane-nek lesz két zicsere, és abban is biztos vagyok, hogy az egyikből gólt szerez.
4: Szerintem ez egy legendás meccs lesz, mert...
3: Addírásba!
4: Mert hogy ugye azt nem mondtuk el a műsor kezdete óta, hogy nagyon ritka, sőt, szinte soha nem fordult elő a világbajnokságokban, hogy az elődöntőkben, tehát a négy legjobb csapat, az a négy legnagyobb esélyese a torna kezdete óta, és most
3: Infantino
4: összekerülnek.
3: Infantino megmondta, hidratáljatok.
4: Köszönjük Infantinónak, igen. És hát szerintem az angolok megköszönik Svájcnak, hogy megtették azt a szívességet, hogy a hosszabbításokig vitték az argentinokat, és szerintem ez fizikailag
3: és
4: azért...
3: És ők vitték őket, jó fogalmaztad.
4: Igen, és szerintem ez fizikailag érezhető lesz majd az argentinoknál. De mégis azt érzem, hogy ha már esélyekről beszélünk meg erőviszonyokról, az angol-argentin között szerintem messze nincs akkora különbség, mint amennyi mondjuk lenne a francia meg a spanyol között. És emiatt gondolom azt, hogy ez egy szoros meccs lesz.
3: 100%-ig egyet értek.
4: És emiatt szerintem ez egy szoros meccs lesz, két viszonylag eltérően játszó csapattal, és emiatt aztán biztos, hogy lesznek olyan párharcok, amik miatt, meg olyan fordulópontok, amik miatt igazán érdemes, meg maradandó lesz ez a meccs.
2: Az angolok Kongói Demokratikus Köztársaság ellen 2-1-re tudott diadalmaskodni a legjobb 32 között Kane duplájának köszönhetően, aztán pedig a Mexikó ellen, a társházigazda ellen 3-2-es siker. Ott azért Kwanzaa tett azért, hogy izgalmas legyen azért nem a csak vége. Ő. És Norvégia ellen pedig 2-1-es siker, Bellingham duplájának köszönhetően. Kane és Bellingham egymás mellett 6-6 góllal, azt hiszem, ezt jól mondom, de a lényeg az, hogy van még szerintetek bennük több, mármint olyan szempontból, hogy nem lőtték el a puskaporokat, akár Bellingham, sose volt még ilyen, hát nem hogy világbajnoksága, hanem ilyen tornája, ilyen formája leginkább Bellinghamnek.
4: És ráadásul pont a végére érkezett meg.
3: Amikorra kell, és én arra gondolok, hogy nem is az utolsó ez tőle.
4: Ha már azt említetted az argentin szövetségi kapitányt, aki azt mondja, nem az elején kell megnyerni a VB-t. Hát Bellinghamnél szerintem van egy ilyesmi. Ha kettőjük között kellene választani, hogy ki a jobb, ez egy ilyen költői kérdés, akkor én azt mondanám, hogy nyilván szerintem befolyásolja a gondolkodásom volt, hogy Bellingham most legutóbb ugye volt ez a óriási meccse, tehát hogy amiatt mondanám természetesnek, de hogy szerintem Bellingham az a fajta középpályás, akinél egy kicsit alul értékeljük azt, hogy mennyire jól tud védekezni. Van egy ilyen helyezkedési intelligenciája, mennyire tud párharcokba belemenni, és hogy oké, hogy támadásokban látjuk feltűnni, és elképesztő, hogy néha akár mélységből elindul, vagy akár mondjuk a támadó harmadban képes úgy mozogni, mint egy csatár. Harry Kane-nél tudjuk azt, hogy Harry Kane mire képes, tudjuk azt, hogy akár egy végpontként is, hogyha ki kell szolgálni, akkor ő azt, ezeket be fogja lőni. Nagyon magabiztosan, meg nagyon konzisztensen szállítja ezeket.
3: Alfahím, amit hiányoltunk a spanyoloknál.
4: Szerintem egyébként mind a kettője alfahím, de igen. És hogy Harry Kane-nél meg ugye megvan az a plusz töltet, vagy plusz muníció, hogy ő vissza tud lépni a labdákért, egyfajta ilyen hamis kilencesként begyűjti a labdákat, van amikor egészen a védőkig visszajön, és akkor úgy osztogatja szét. Tehát, hogy nagyon különböző a két játékos, azt mondanám, hogy szerintem Bellinghamnek talán a komparatív előnye az, ami egy kicsit kirívóbb. De az biztos, hogy Bellingham most a világ szeme, és hogy most Anglia abszolút úgy tekint rá, hogy oké, csak így maradva Bellinghamnél, ugye az az érdekes, hogy ez a meccs, ez legutóbb ugye úgy fejeződött be, hogy ugye Thomas Tuchel volt az, aki egy kicsit ilyen csapzottan azt mondta, hogy nem volt annyira jó az angol válogatott. És hogy hiányoztak a passzok, meg a passzkapcsolatok, meg ez a ő azért úgy kereste a szimmetriát, meg a mértani közepeket ebben az egészben. És ugye Bellingham volt az, aki meg szinte párhuzamosan megkérdezték tőle, és azt mondta, hogy hát jó, hát mi meg így játszunk, néha csúnyán is kell tudni nyerni. Hát, és hogy emiatt ugye érződik egy ilyen feszültség, meg hogyha belegondolsz, ugye Southgate írájában mégiscsak azt tapasztaltuk, hogy ez az angol csapat, ez egy ilyen jó nevekből áll, de hogy azért

0: lenni.
1: Hát erre utaltam, hogy már rég vége kellene, hogy legyen a világbajnokságnak, ugye, amihez eddig hozzá voltunk, nem viszokva, hanem mint játékosok, meg edzők, akik ugye ezt a időintervallumot tudják lemodellezni, hogy eddig mi hogy történt, innentől kezdve minden találgatás. Na most az argentinoknál ez meg pont a másik irányba megy, ugye ők eléggé erős kötődéssel rendelkeznek amúgy is, tehát legutóbbi két kopára meg a VB-re úgy mentek, hogy előtte a Messi vendégül látta az egész bagás családostól ugye egy ilyen közös nyaraláson, ami nagyon fontos dolog volt. Úgyhogy a mentális tényezők nagyon fontosak lesznek, nem csak a fizikailag, hogy szólnak egymáshoz a játékosok, mennyire segítik egymást, ugye a játék kapcsolatokon belül ezek az emberi kapcsolatok. És mivel kisebb a különbség az angol és az argentin válogatott között, mint a francia és a spanyol között, nagyon fontos lesz, hogy kik és hogyan szállnak be a mérkőzésbe. Ugye amióta 5 csere van, 3 csere megszakítással, én a klubok helyében, és ezt is mindig elmondom, nem csak azt élem ki, hogy ki lesz a kezdő csapat, hanem azt is ugyanolyan hangsúlyosan, hogy kik vannak ott a kispadon. Ugye Scaloni elég jól tud cserélni a legutóbbi kopa döntőbe, ugye Messi már megsérült, leívta a 3 legértékesebb játékosát, becserélte a Paredes féle brigádot, ők szereztek labdát, egyből gólt rúgtak, Egyiptom ellen is nagyon jól nyúlt bele a mérkőzésbe, úgyhogy ez döntő tényező lesz. Én viszont megmondom a frankót, hogy ott az argentinokat látom masszívabbnak, mégpedig azért, mert harcosabb játékosokat tudnak becserélni, de továbbra is azt mondom, hogy ez egy sok gólos, sok lapos mérkőzés lesz, és nagyon remélem, hogy a meccs előtt és a meccs után is minden rendben lesz, és itt a település békéjére gondolok.
2: Argentina nem tehet arról, hogy nekik a zöldfoki szigetek, Egyiptom, Svájc hármassal kellett megmérkőzniük, hogy a legjobb 4 közé kerüljenek. Lehet, hogy sok válogatott azért ezt aláírta volna, hogyha ilyen lehetőségei lennének. Az a felvetés, mi szerint könnyebb útja volt a 4 közé kerülést illetően Argentinának, mint az összes többi válogatottnak, az helytálló, Zoli?
1: Hát akik a világbajnokságon belül jutnak a legjobb 8 és a legjobb 16 közé, azok nagyjából azonos játékerőt képviselnek, nüanszok döntenek, hiába tűnik úgy, hogy egy-egy csapat könnyedebben jutott tovább. Meg kell kérdezni az összes többi edzőt és összes többi játékost, hogy ők mit gondolnak a zöldfoki köztársaságról, Egyiptomról és Svájcról. Szerintem teljesen más véleménye vannak ezekről a válogatottról, mint azok, akik nem játszottak ellenük, és nem is fognak soha.
0: Szerintem ez a kérdés, hogyha felteszik a szövetségi kapitányoknak, ők azok, akik azt mondják, hogy így hozta a sors, tehát hogy nem nagyon tudunk foglalkozni vele. Tény, hogy könnyű ágon jutottak tovább az argentinok, de hogy szerintem ez őket annyira nem foglalkoztatja. Sokkal inkább az, hogy gyakorlatilag bármelyik argentin játékos megkérdezik egy meccs után, az mindegyik egy szerelmi vallomás Messi felé. És mindegyik azt mondja, hogy akkor szeretnének Messinek hozni még egy kupát.
1: 5-6 éve egyszer kaptak ki, tehát az milyen ág egyébként?
0: Igen, de ha már így visszacsatolva az előbbi gondolatra, szerintem akkor leszek én egy kicsit az ellenpont. Szerintem inkább Angliának áll a zászló, nem sokkal, de én azt mondanám, hogy azért, mert Argentinának egyrészt ott van ez, hogy egy kicsit azért úgy kivoltak szivacsosodva a Svájc elleni meccs után, tehát hogy azért, hogy
1: ott hiányozni
0: fog onnan az üzemanyag, másrészt meg én ennél az argentin csapatnál azt érzem, hogy 2022-höz képest azért ez nem nagyon sokat, nem nagyon változott ez a csapat.
1: Hát Di Maria nagyon hiányzik.
2: 4 évvel idősebbek.
0: Hát oké, 4 évvel idősebbek.
1: Di Maria ugye, hiányzik.
0: Oké, hogy nincsen ott Di Maria, de hogy pont ez az, hogy Di Mariát nem sikerült, nem azt mondom, hogy pótolni, de találni egy olyan profilt, aki olyan hasonlóan sok funkciós volt, mint egy Di Maria. Ez az egyik. A másik, hogy 2022-ben szerintem volt egy ilyen belső fejlődés az argentin csapatnak, mert hogyha emlékszünk, az első meccsen Szaúd-Arábia ellen kikaptak. Akkor az a középpálya az úgy nézett ki, hogy Paredes meg De Paul. És akkor elő ott volt Messi meg Lautaro. És akkor Scaloni egy kicsit átkeverte a lapokat, És rájött meccsről meccsre, hogy egyébként be lehet vetni McAllistert, Enzót, hát, Julian Álvarezt, és aztán úgy megtalált ezt a formulát.
1: Ott mutatkoztak be ezek a srácok. Hát volt a Mexikó elleni meccs, ugye, amikor a Messi lőtte az első gólt, és az Enzo akkor lett becserélve, és lőtte azt a gólt a baloldali kis szöglet után, föltekerte hosszúba Messi kis passza után, és kérdezték tőle, hogy figyelme, Enzo, hát nem is tudtuk, hogy tudsz kapura lőni. Mennyi, és hogy annyit mondott,

0: hogy Messi odaszólt nekem, hogy ideadja nekem a labdát, egy átvétel után csavarjam be a bal felsőbe. Ti mit csináltatok volna?
1: Hát igen.
0: A Messi azt mondta, hogy csavard oda be, tehát ő elhiszi, hogy te oda becsavarod, és
1: de,
0: kész.
1: De hogy volt, szerintem 2022-ben az argentinoknak egy ilyen magukra találása, hogy azt mondták, hogy oké, rosszul indultunk, de egy kicsit tehát változtattunk, ott, és aztán megtaláltuk
0: igen,
1: a belső
0: ott, ott volt a kupa győzelem, ugye a Maracanában, Brazília
1: pontosan
0: ellen.
1: És ez négy
0: 93 éve, után nyertek címet.
1: Négy évvel ezelőtthöz képest lehet azt mondani, hogy persze a csapat ez még mindig gyakorlatilag minden toxikus elemet, mert mondjuk egy Garnachót, aki egyébként nem annyira szeretett alájátszani Messinek, ezeket kiszortírozták, és a csapat magja, meg a többség, az még mindig ez a Messi és barátai zenekar. Ez szerintem most is megvan. De hogy ez a belső fejlődés, ez szerintem nem volt annyira tetten érhető most az argentinoknál. Szerintem a szélső hátvédeik azok kimondottan problémásak most a jelenlegi helyzetben, és ez, emellett ugye nem jöttek meg olyan elemek, vagy olyan játékosok, akik mondjuk esetleg egy kicsit több variációt tudnának belevinni ebbe a játékba, és azt mondani, hogy mondjuk adott esetben, nem tudom, a mélységet jobban
0: igen,
1: keresni.
0: Négyen jöttek elő 2022-ben, most igen. Álmada nem tudja pótolni Di Mariát, ugye Di Maria az egyetlen ember, aki olimpiai döntőbe, VB döntőbe, meg kontinentális torna döntőjében is gólt szerzett, igen. Nem is akármilyeneket. Svájc ellen már csipkedte magát a kisgyerek, de én már az Atletico Madridban is kivoltam tőle, úgyhogy...
1: De szerintem az argentinoknál ez a variációs lehetőség, ez egy kicsit szűk szerintem, és szélesebb az angoloknál, viszont ott meg érezhető, hogy Thomas Tuchel inkább szeret buherálni, és most is a legutóbbi meccsen azért egy kicsit, mint hogyha kicserélte volna magát a meccsből, aztán utána korrigált.
0: Igen, akkor... ezért mondtam, hogy nem mindegy, hogy ki hogy jön be a kis padóra.
1: Ő sem találta meg igazából ezt a belső egyensúlyt, csak neki több szerintem a választási lehetősége. Egész egyszerűen több a jó kártyája, és emiatt gondolom azt, hogy szerintem egy kicsit most előnyben van Argentinához képest.
2: Egyébként, ha már Tuchel itt szóba került, Watkins, vagy éppen Ivan Toni egyáltalán szinte nem is játszik. Uh-huh. Harry Kane mellett lehet, hogy nehézkés, de mondjuk az argentinoknál megvan-e előrefelé ez a változtatási lehetőség, vagy itt két olyan támadó alakzat van, amely inkább nagyon biztos. A védőket egyébként előszeretettel cserélgetik a szövetségi kapitányok, és ha már jobb hátvéd, akkor az angoloknál meg aki él és mozog, az a jobb hátvéd.
0: Beszállt az erőcsatás Svájc ellen, ugye ott az Álvarez, Lautaro Martínez páros váltotta egymást, ők tudnak együtt is játszani. Viszont számomra az meglepetés, hogy Nico Paz és a Simeone fia gyakorlatilag nem játszott most a Jordánia elleni mérkőzést, azt egy picit én elfelejteném. Bennük van lendület, van játék, intelligencia, és van tudás, és Lo Celsót is hiányolom én. Ugye ő nem volt ott a 2022-es VB megsérült, addig stabil kezdőjátékos volt. Mexikó elleni meccs közben született meg a lánya. Egyébként hatalmas sztori, a taxiba meg a szülésszobába telefonról nézte a meccset, mert azért az is fontos volt. De az elődöntőre meg a döntőre meghívták, zseniális gólt lőtt Jordániának. Én azt gondolom, hogyha majd változtatni kell, akkor nem elő lesz a leglényegesebb, mert azért ez az Álvarez, Lautaro Martínez, Messi hármas sem semmi, hanem hogy a pálya tengelyében, hogyha De Paul, Fernández és McAllister túlfutja magát, bár mondjuk a McAllisternek a 10 meccset kellene játszani egymás után, szerintem az a Krapek ugyanazt a teljesítményt hozza, elképesztő erő állapotban van, és hogy oda kiket tud majd a tengelybe becserélni, ez lesz egy döntő momentum, feszült meccs lesz, és mondom én lapokkal tarkított meccsre számítok, ami majd a utána lévő mérkőzését a két csapatnak jelentősen befolyásolhatja, ebben meg biztos, hogy nem Argentína jön majd ki jól.
2: Szóval védekezésben mondjuk az angoloknál milyen lehetősége van szerinted Tuchelnek, Krisztof?
1: Szerintem...
2: Mert ugye Konszá volt a legutóbbi
1: a jobb
2: lehetőség,
1: hátvéd,
2: de Spence meg jól szállt be?
1: Spence
2: aztán
1: meg...
2: átment mondjuk bal oldalra, jó?
1: Igen, már meg ugye O'Reilly a bal hátvéd helyére került be, tehát hogy szerintem még mindig ott van az a lehetőség, hogy akkor Spence-et játszhatja. Szerintem ami igazán kardinális kérdés az angoloknál, az inkább a középpálya lesz, mert hogy ez volt az, amit Tuchel a leginkább próbált buherálni. Ugye alapesetben játszik Anderson meg Rice. Rice viszont tudni lehet, hogy betegeskedik, és emiatt aztán az edzéseken sem vesz úgy részt, és tudni lehetett azt, hogy az előző meccsen, hát ő 90 percig biztosan nem fogja bírni, de még az is kérdéses, hogy 60 percig.
0: Döpol Tagliafico, le kell hozni őket, akármi van.
1: Igen, de hogy, tehát, hogy lehet tudni nála azt, hogy persze egy nagyon fontos játékos, aki a passzokat ki tudja osztogatni, viszont egészen nem tudod játszatni. Viszont, hogyha nem tudod játszatni, akkor meg hiányzik egy olyan ember, mint Declan Rice, és akkor megpróbálják őt pótolni, először úgy, hogy akkor hát behozták ezért, és akkor Anderson volt az egyedüli hatos, aztán utána lehozták Bellingemet, de akkor ő túl messze volt az ellenfél kapujától, akkor utána Reece James-et hozták be, majd utána Reece James ment ki a jobb oldalra. Tehát, hogy Reece James bármennyire is értékelem, meg szerintem Thomas Tuchel alatt a Chelsea-ben szerintem a világ egyik legjobb jobb hátvédje volt, szerintem ő nem tudja fizikailag képtelen azt a jobb hátvéd munkát beletenni. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy lehet Jed Spence lesz a befutó, és O'Reilly-t tartják meg balra, vagy akkor Spence marad, vagy Spence fog beugrani balra, és akkor a koncert meg jobbra. De nem mondom, itt inkább a középpályának az összetétele az, ami igazán kérdés, és ott lehetnek erős döntések Tuchel-től.
0: És a kialakuló félben lévő játék kapcsolatok, mert itt ezek hiányoztak, ugye? Te tudod, hogy neked mi az alapmozgásod, vagy mi lenne a feladatod abban a pozícióban lévő játékosként, de mit csinál a melletted, meg az előtted lévő? Jó körülmények között tesztelte.
1: Hát, igen, meg ugye Argentinánál megvan az, hogy ők azért szerintem az egyik ilyen gyenge pontjuk az, hogy amikor nagyon jók a labdával, szerintem az egyik legjobb csapat a világon, amikor a labdát kell használni, viszont amint elvesztik a labdát, akkor utána működik a visszatámadás egy ilyen 3-4-5-6-7 másodpercig.
0: De ez
1: viszont,
0: sokkal lassabb volt.
1: Viszont, igen, viszont ez néha ilyen strukturálatlanságot okoz. Tehát, hogy egy kicsit szeretvetetté válik ez a csapat a következő, nem tudom, néhány másodpercben.
0: Ha 5-nél tovább csinálják, és az egyik lekésik, és a 2022-ben ez volt a döntő
1: és
0: erősségük.
1: Ez az a pont szerintem, ahol Anglia nagyon mélyen tud szúrni, és hogyha mondjuk egy Rashford játszik, ahol mondjuk a kontra lehet, a sebességére lehet építeni, és mondjuk egy kontrára rendel, be, akkor azért szerintem tud fájni Argentinának. Csak az a kérdés, akkor ezt a meccs tervet Tuchel bevállalja.
2: Szerdán jön majd az Argentina-Anglia mérkőzés 21 órától, de hát holnap pedig a Spanyolország-Franciaország találkozó, és még egy záró kérdés. 48 csapatos ez a világbajnokság, hogy tetszik, hogy tetszett, legyen-e 64 csapatos, ami lehet még plusz 2 hetet jelentene a futballkedvelők számára. Krisztóf?
1: Én abból indulok ki, hogy a csoportmeccseket nem néztem olyan erőben, mennyiségben, minőségben, mint mondjuk egy 32 csapatosat. Viszont ez a lebonyolítási rendszer, hogy akkor a legjobb harmadikok, de abból csak a 8, nem a 12 jött tovább, tehát hogy szerintem ez túl van bonyolítva. Emiatt azt mondom, hogy ha 64 csapat lesz, akkor tulajdonképpen ugyanott vagyunk, tehát hogy ugyanúgy egy híg mezőny lesz a csoportmeccseken. De ott legalább a kettő csoport,
0: ez a lényeg,
1: a kettő csoport helyezett, az megy tovább, tehát hogy őszintén
0: egy
1: nekem
0: matematikus ne kelljen már vinni, hogy most hanyadikok vagyunk éppen, vagy legyen minden meccs egy időben. Igen, nekem is, tehát a selejtező, a csoportmeccs, az igazi verseny, a kieséses szakaszba kezdődik. Most a 8 csoport harmadik egyből kiesett. Tehát gyakorlatilag majd olyan felesleges meccsek voltak. Kettő jusson tovább, és utána hagy szóljon.
1: A FIFA-nak szerintem teljesen bejött a számítása, hogy azt mondták, hogy bővítsük ki, mert hogy ezzel igazából el tudunk jutni olyan piacokra, ahol el tudjuk adni a tévéjogokat, tehát hogy növelték a bevételéket, tök jó.
0: Lesz még FIFA Akadémia 64... Kínába és Indiában.
1: Pontosan a 64 csapat, az meg pont erről szól, hogy akkor még több pénzt lehet ebből az egészből kisajtolni.
0: Napi és valószínűleg... meccs, milyen jó lesz közvetíteni.
1: És valószínűleg Infantinoig szerintem pont erre mennek. Tehát azt, hogy mi mit gondolunk erről, szerintem nekik mak mindegy. Mondom, én puszta nézőként azt mondom, hogy olyan nagy különbséget egyébként nem érzékelek a 48 meg a 64 csapat között.
2: Ez még a jövő kérdése, de az már biztos, hogy a foci óra véget ér. Simon Zoltánnak, valamint Szabó Krisztófnak köszönjük szépen. A pontos idő 20 óra 5 perc.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorvezető Katona László, és hát nem csak labdarúgó világbajnokság van, vagy hát jelenleg igen, de jövő héttől már jön az NB1-es bajnokság 26-27-es idénye. Az átigazolási időszak több szempontból is kihívás elé állítja a klubokat. Ezekről beszélgetett Borsos Lászlóval, a Nemzeti Sport újságírójával, Szabó Bence.
2: Rá lesznek jobban hagyatkozva arra, hogy olyan piaci bevételeik legyenek, amelyek játékos eladásból származnak, és ez már most tetten érhető, hogy a klubok igyekeznek az értékes játékosaikat piacon értékesíteni. Szerintem ez egy teljesen jó irány, olyan irány, amely vágyott volt, és a klubokat arra is készteti, hogy jobban üzleti szemmel gondolkodjanak majd abba, hogy hogyan is kell a klubokat üzemeltetni, olyan bevételi forrásokra lesz mostantól azért szükség, ami majd nagyban támaszkodhat a játékos értékesítésekre, és igen, valóban azt látjuk, hogy nagyon sok csapat, ha sikerült már egy-két játékos, vagy adott esetben talán mondhatni, hogy az Etejár ebben élen meg nyilván a Ferencváros külföldre értékesít játékosokat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a következő hát nagyjából 6-7-ben, amíg még itt van az átigazolási időszak, addig még hány játékos sikerül majd Magyarországról lehetőleg minél erősebb bajnokságba eljuttatni.
3: Az ETE azzal, hogy megváltozott Magyarországon a háttér, tud magának előnyt kialakítani, és mondjuk nem kell azon gondolkodni, hogy ők mondjuk a kiesés ellen menjenek?
2: Ez azért érdekes, mert amikor egy évvel ezelőtt megjött az új tulajdonosi kör, azért elég sokan szerencselovagokként tekintettek el rájuk, szerintem ez kár szépíteni. Olyan játékosok jöttek ide az NB1-be, az Alagérszegre, akikről korábban senki sem hallott, és aztán azt láttuk, hogy nagyon jó szakmai vezetéssel, jó felderítő munkával értékes futballisták jöttek ide javarészt, és ez már mostanban kulminálódott, hogyha megnézzük, akkor Ákpe Viktorit, aki télen jött a litván bajnokságból Magyarországra. Sajtóhírek szerint 3 millió euróért értékesített az ETE, ami egészen elképesztő, és João Viktor is, aki szintén valószínűleg ingyen, vagy nagyon kevés pénzért érkezett hazájából, Brazíliából. Hát most itt van 22 évesen, és csak nem 2 millió eurót fizetett érte az izraeli bajnok Berseva. És ráadásul magyar játékost is tudott értékesíteni a klub, Várkonyi Bence névén. A Karabakba ment a hírek szerint 1 millió euróért, és hogyha ezt nézzük, hogy ilyen jó arányban talál értékes játékosokat az új vezetés, az új tavaly érkezett scoutok, akkor szerintem bízhatnak abba Zalaegerszegen, hogy a most nyáron érkező játékosok, akikről szerintem itt Magyarországon tényleg senkinek fogalmuk nem lehet nagyon, az zalaegerszegi vezetőkön kívül, hogy ők kicsodák, mit is tudhatnak, szerintem attól még bizakodóak lehetnek az zalaegerszegiek, mert az elmúlt egy évnek a munkája az arra enged következtetni, hogy nagyon jó szakmai munka folyik Zalaegerszegen, úgyhogy szerintem a bizalom ezek után, hogy sikerült az első 12-13 hónap, az abszolút optimizmusra enged következtetni.
3: Akkor most fordítsuk meg egy kicsit, bár nagyon sok a kérdőjel, de mely klubokat érinti valószínűleg rosszul ez a jelenlegi helyzet?
2: Azt nézzük meg, hogy melyik csapatok nem voltak eddig túlzottan aktívak az átigazolási piacon, akkor mondjuk azt láthatjuk, hogy Kisvárdán inkább mentek a játékosok, hogyha megnézzük, akkor az alapembereket említve csak Bramimir Csipetics, Alexander Jovicics, az Egyesült Arab Emírségben értékesítve Ridván Poppola, aki elment, meg még Megyes Színát mondhatnám, és ehhez képest összesen egy játékos szerződtetett a Kisvárda Krisztián Herr személyébe, aki mondjuk a Dacban jó teljesítményt nyújtott, de nem nagyon hallani olyanokat, hogy a Kisvárda most még tucatjával szerződtetni a játékosokat, illetve hát a Puskás Akadémiát is, ha megnézzük, akkor szerintem a legnagyobb baj talán ott lehet, mert sok alapember távozott, elég, hogyha csak azt mondom, hogy Újpestre elment az alapember Szappanos Péter, a magyar válogatott Margráf Ákos, illetve elment a másik széle is a védelemnek, Quentin Maceiras hazaszerződött a Szervethez, és ráadásul Keresi Zalánt és Dala Martint is elveszítette a klub, és ehhez képest még senki nem érkezett, illetve hát egy 18 éves magyar fiatal, Brügger Dániel jött Csíkszeredáról, de rajta kívül nincsen új igazolás, úgyhogy az új szakmai stábnak nem lesz könnyű dolga, mert szerintem Hornyák Zsolt alapból küzdött azzal már az előző, nem is egy idényben, hanem több idényben, hogy azért szűkösebb volt a keret. Most ehhez képest elment 6 játékos, akiből 4 nagyon fontos volt, és egyelőre nem látszik, hogy a Puskás Akadémiának hogyan lesz megerősítve a kerete. A többi klubnál azért annyira nem látok per pillanat problémát, hogyha el is mentek játékosok, akkor jöttek is a helyükre újak. Talán még a Ferencváros lehetne megemlíteni, mert most ott azért látszik egy nagy racionalizálás, ugyanakkor annyira bő volt a keret, hát majdnem 40 főt számlált, hogy most hiába ment el körülbelül 10 játékos, még mindig megvan az a 30 fős keret, amivel az új szakmai stáb tud dolgozni, és látva az, hogy az Európa Liga első fordulójában hogyan teljesített a csapat, meg ismerve Borbé Balázsnak a szakmai tudását, hozzáértését. Nem hiszem, hogy a Fradi annyira megsínené azt, hogy most elment 10 játékosa. Azzal együtt, hogy nagyon jó futballisták távoztak a Fraditól.
3: Beszélünk még a Ferencvárosról, de az vetődött föl bennem, amivel kapcsolatban jó ideje már a diskurzust a magyar futball kapcsán meghatározta az, hogy mi van ezzel a bizonyos magyar szabállyal, mert ugye itt akik ellenezték ezt, az volt a legfőbb érv, hogy olyan magyar labdarúgóknak megy feljebb az ára, akik alapvetően nem érnének annyit a piacon. Most ezzel, ezekkel a változásokkal mit gondolsz? A magyar futballisták jobban a helyükre kerülnek, vagy még továbbra is fölülárazza majd őket a piac, akár itt a belső átigazolások tekintetében?
2: Szerintem megmarad a magyar labdarúgóknak a relatíve magas áruk, tehát meg azért, hogyha a piacot vizsgáljuk, akkor azért továbbra is nagyon sok csapat, leszámítva mondjuk a Paksot és a Vasast, illetve hát az eddig még átigazolási fronton nem nagyon jeleskedő Puskás Akadémián. Azért mindig még külföldi játékosokhoz nyúlnak sok esetben a magyar klubok, e tekintetben én olyan nagy változást nem látok, és ennek nyilván az is az oka, mert sokan úgy értékelik, hogy bizony olcsóbb egy hasonló képességű játékost az NB1-be hozni külföldről, sem mint hogyha a belföldről hozna oda az ember a magyar futballistát, úgyhogy én e tekintetben még olyan nagy változást nem látok, úgyhogy a helyére kerülni szót még szerintem arra várni kell jócskán.
3: Beszéljünk szerintem a bajnok Eto'nak a csapatáról, mert hogy ugye a bajnokok ligájában ők szerepelnek, de ezzel kapcsolatban én beszéltem már pár volt labdarúgóval, akik a kételyüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy vajon hogyan fog majd alakulni a győrieknek a kerete, mert ott is rengeteg olyan játékosról lehet hallani, akik adott esetben távoznának már most az első selejtezőkör után, de nyilván kérdés az ilyenkor, és bennem leginkább ez ami milyen kettős érzést vett fel, hogy értem én, hogy külföldre távoznának, na de amíg nem nincsen biztosítva a klubnak a nemzetközi szereplése, addig számomra furcsa döntésnek tűnne ez, de ezzel együtt nyilván érthető, hogy a győri futballistákért miért van ekkora kereslet.
2: Egyébként akiket lehetett hallani, hogy mondjuk mennek, tegyük fel mondjuk Csinger Márk, aki iránt azért lehetett nagy kereslet, mert olyan teljesítmény nyújtott, hogy mert abszolút ránk szolgált a válogatott meghívóra, vagy akár Sőn Szabolcs. Most az ő kettőjüket, hogyha említem, akkor mind a kettőt magához láncolta. Az Eto, persze benne van a pakliba, hogy mondjuk ezek a játékosok még a nyár folyamán továbbállnak, és abból nagy hasznot realizál az Eto, de szerintem képes lesz megtartani a csapat magját. Nyilván itt még mondjuk Vitális Milán merülhet föl.
3: Bembuali esetleg kapcsán. Egyébként.
2: Hát Bembuali természetesen nyilván, bár hogy mondjuk sérüléssel bajlódik, és lehet, hogy nem is olyan rövid ez a sérülés, úgyhogy ez keresztül húzhatja a számításait. Illetve a Tóth Rajmund kapcsán már hetek, vagy talán hónapok óta lehet olvasgatni olyan híreket, hogy most Németországban vagy Dániában szerződhet. Úgyhogy igen, benne van a pakliban az, hogy az Eto elveszít játékosait, ugyanakkor most új vezetés is érkezett, új sportigazgató van, valószínűleg az ő kapcsolatrendszere is kellően mély ahhoz, hogy tudjon olyan játékosokat idehozni az Etohoz, akik azonnali erősítést jelenthetnek. Ráadásul az Efraín Juárez személyét is érdemes megemlíteni, akinek lehet, hogy itt Európában nincs olyan nagy beágyazottsága, viszont hazájában, illetve Latin-Amerikában egy nagyon elismert szakemberként és korábbi válogatott labdarúgóként érkezett ide Magyarországra, hogy még azt sem kizárt, hogy adott esetben mondjuk Mexikóból vagy Kolumbiából, Kolumbiáról meseléről jönnek ide játékosok.
3: Mely klub szerinted eddig a legjobban teljesítő? Nyilván itt az ETÉ-t még oda lehet mondani, vagy még egyszer fel lehet vetni, de számomra például, ami megint csak egy külföldi tulajdonosról lévén szó, egy olyan klub, ugye a Debrecen, amely szerintem egyébként így a nevekre viszonylag jó játékosokat hozott, na meg azt se felejtsük el, hogy másik oldalról Szűcs Tamást olyan összegért értékesítette, amely klubrekordnak számít Dzsudzsák Balázs korábbi értékesítésével együtt is.
2: Igen, ezt a két klubot nyilván ide lehet sorolni. Debrecen különösen érdekes, most azért jócskán be is fiatalított a klubvezetés, tehát akik érkeztek, akár egy kapusposzton jött egy 18-21 éves kapus, ami nyilván előremutató, meg nagyon kíváncsi leszek, hogy például a Tápenem korosztályos csapatából hazahozott Leon Mirtály mire megy majd, mert én nagyon jókat hallottam eddig, meg hát a Diózsérben láthattuk, hogy Macsó Máté megüti az NB1-es szintet, és őt is megszerezte a Loki. Ez különleges, illetve az, hogy Rotem Keller mire lesz majd képes, róla lehet, hogy még kevesebbet hallottak, de izraeli élvonalban játszott a Maccabi Netanyában. Egy bal hátvédről van szó.
3: Meg egyébként játszott Diósgyőrben is korábban. Igen.
2: És játszott, igen, bár nem túl sokat, de lehet, hogy az emlékezetedben az megkophatott, mert olyan nagyon kiemelkedő teljesítmény nem nyújtott, de elvileg felszálló ágban van ő is, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ő mire megy. Meg nyilván az ETÉ még az a klub, amit ismét kiemelhetünk, illetve még én azt mondom, hogy az MTK is egy olyan csapat, amelyik az évről évre megmutatja azt, hogy tud játékosokat adni nemzetközi szinten, tud játékosokat értékesíteni a magyarnál erősebb bajnokságra. Most is Vitályos Viktor nyilván már hónapokkal ezelőtt bejelentette az MTK, hogy a Sparta Prahához megy, de ez például egy szenzációs megérzés, meglátás volt az MTK részéről, hogy egy olyan futballistát szerződtetett, aki az NB3-as tartalékcsapatba sínylődött a Puskás Akadémiánál. Talán kevesebb, mint 10 meccset játszott bajnokit az MTK-ba, és aztán 2 millió euróért el tudták adni, ami egészen elképesztő. És most Molnár Ádin is mondhatjuk azt, hogy követte az útját, mert ő is egy-két nagyon jól sikerült idény után most a lengyel élcsapat Rakovhoz szerződött, úgyhogy szerintem az MTK-t is nyugodtan megemlíthetjük pozitív példaként, és amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon Gyurek Gáborból lesz a következő Molnár Ádin. Nyilván egy poszton is játszottak, vagy mondhatjuk ezt, hogy mind a ketten szélsők ugyebár, és nagyon jó teljesítmény nyújtott zömmel, csereként beállva, mert gyanítom így utólag, hogyha így összeáll a kirakós, akkor azért is erőltették annyira Molnár Ádin, mert ő tartotta a klubvezetés a leginkább piacképes játékosnak, és most ez a csúnya szóval mondva, vagy modern kifejezéssel érve projektjátékos talán Gyurek Gábor lehet, aki most Diósgyőrtől véglegesen aláírt, pár százezer eurót investált ebbe az MTK hírek szerint, de hogyha Gyureknek lesz egy olyan idénye, ami már egyébként hosszú évek óta látszik, hogy benne van, akkor könnyen lehet, hogy ő is elérheti azt az 1 millió euró körüli összeget, amivel aztán Európába, illetve Nyugat-Európába szerződhet.
3: És akkor egy utolsó gondolat, ide visszakanyarodva akár a Ferencvároshoz. Ezek az átigazolási mozgások, amiknek még közel sem vagyunk a végén, szerinted mennyiben fogják majd befolyásolni a bajnoki küzdelmeket, amivel kapcsolatban talán így mondhatom, hogy én azért számítok, hogy a Fradi ennek a bajnokságnak is esélyesének számít?
2: Nyilván, viszont szerintem még jól is jöhet az, hogy csökken a keret. Azért Robi Kinnek meg kellett küzdeni azzal, rendkívül sok elégedetlen játékosa volt. Nyilván a Fradinál is nem kalkuláltak még a tavaly nyári átigazolási időszak közben azzal, hogy lesz egy magyar szabály, és bizony ezt nagyon sok futballista megsínlette ott a keretben. És most is azt látjuk, hogy azért zömmel a külföldi játékosok távoztak, olyanok is, akiknek kerekben ezt megmondták, hogy sajnos nem nagyon fogják őket számításba venni, vagy nem tudják majd a szabályozás miatt, meg nyilván anyagi oka is voltak, hogy a piacképes játékosoktól akkor a klub megvált, de például szerintem nagyon nagy kár egy olyan kaliberű játékosért, mint Stefan Gartelmann, akinek persze most volt egy hosszú sérülése, de rendkívül jó karakterű, az öltözőben nagyon hasznos futballista volt, tehát nem véletlenül hívták meg többször a svájci válogatottba is, de hát most ilyen labdarúgók távoztak, de ezzel együtt még szerintem a minőség az jócskán megmaradt a keretben, és talán így kevésbé lesz feszült az öltöző a játékperc hiányos labdarúgók miatt. Ráadásul én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy azok a futballisták, akik kölcsönből visszatértek, és itt most elsősorban Alexander Csirkovicsra és Edgar Szevikjárra gondolok, ők milyen teljesítményt tudnak nyújtani egy új játékrendszerbe, mert hogy azért is kényszerültek részben kölcsönbe máshova futballozni, mert Robbie Keane alatt azok a posztok, amelyeken ők szerepelnek, hát tulajdonképpen nem léteztek, nem volt szükség Robbie Keane-nek klasszikus értelembe vett szélsőkre, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Borbély Balázsnál viszont, ahol meg kellenek az ilyen játékosok, majd mit tudnak ezek a futballisták alkotni, mert szerintem azért megmutatták azt, hogy pislákol bennük valami, és különösen Alexander Csirkovics az, akinek Lengyelországban, Gdanszban rendkívül jól sikerült a kölcsönjáték. Ezzel együtt egyébként, hogy a csapata kiesett az extraklasszából, de ő azért Topolyán is megmutatta, hogy még a konferencia liga szintjén is egy nagyon jó játékos, hiszen hogyha jól emlik, akkor az előző, vagy két idénnyel ezelőtt 5 gólpasszal zárta az Európa a konferencia ligát, úgyhogy szerintem ezek a játékosok biztosan motivációtól fűtöttek, és még akár még Daniel Arzani is, aki nem sokat mutatott, vagy Kenan Kodró is még akár magára találhat, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ezek a változások milyen csapatot eredményeznek majd a Ferencvárosnál. Szerintem egyébként nem kell félteni a klubot, és ahogy te is fogalmaztál, ennek a bajnokságnak is a legfőbb esélyeseként vághat neki.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Rekord 15-13!
2: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: 9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
5: Gambiai középpályással erősített az Eto FC. A labdarúgó NB1 címvédője hivatalos oldalán közölte, hogy a 2007-ben született Modulamin Massa Győr színeiben folytatja pályafutását. Massa téli időszakban érkezett próbajátékra az Etohoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. Jakovicvili Áron a Barcelona együttesével kezdte meg a felkészülést a 2026-2027-es labdarúgó idényre. A katalánok honlapjának beszámolója szerint az első edzésnapon 25 játékos vett részt, köztük az egyszeres válogatott kapus. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. Vereséggel kezdte a középdöntőt az U20-as magyar fiú kézilabda válogatott. A mieink 40-24-re kikaptak a svédektől. Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd. Ez rekord a verseny történetében.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja a Sulyog Tamás indítványát, eszerint a legközelebbi plenáris ülésén októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota a honlapján. Azt írták, Sulyog Tamás álláspontja változatlan, a hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet, így az alkotmánymódosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Nemzetközi Jogi Tanácsadó Szervezet véleményét. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések, Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat A múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik, amely a sorstalanság fogalmát, 20. századi megélését és különböző alakzatait vizsgálja 7 magyar író életművén keresztül. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában. A sorozat augusztus 27-én és szeptember 24-én folytatódik. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal.
1: Közlekedés.
5: Balesetről, torlódásról nem érkezett információ. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
5: Fokozódik a hőség. Holnap országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Hajnalban 12-19, napközben 30-34 fok lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 40 perc, a műsorvezető Katona László. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott Romániában Európa-bajnoki csoportmérkőzésen kikapott Svédországtól 40-24-re. Így aztán jelenleg a csoportja a hármas csoport második helyén áll, de majd holnap a románok ellen akár meg lehet a biztos továbbjutás is Sótonyi László együttesének. A folytatásban azonban atlétika, hiszen a 16. Gyulai Memoriál Magyar Nagydíjat rendezik meg holnap majd a Zsivolszky Gyula Atlétikai Központban. A mai sajtótájékoztatón a szervezők mellett megjelent több magyar sportoló is, őket is hallhatjuk most Krejsz Bálint összeállításában. Elsőként Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke nyilatkozik.
3: Holnap a 16. Gyulai Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíjat rendezik, elképesztő mezőnnyel. Hogyan tekint erre a versenyre és a már lassan megszokottá váló erős névsorra?
4: Hát ahogy eddig, várom nagyon nyilván, nekem ez több szempontból is egy fontos nap, úgyhogy én bízom benne, hogy minden rendben lesz, és minden jól alakul, és megint egy olyan élménnyel tudjuk megajándékozni a kilátogatókat, vagy a televízió előtt ülőket, ami azért nem mindennapi. A sportok királynője azért Magyarországon elfoglal most már egy bizonyos helyet, tehát azért azt gondolom, hogy a köztudatban ott van az atlétika, és hát abban tudok csak bízni, hogy ezek az események, illetve azok a törekvések, amiket az elmúlt időszakban is tettünk, meg majd meglátjuk, hogy hogy alakul ugye a közeljét a távoli jövő tekintetben, de ezek mind azért segítik ennek a sportágnak a minél jobb megítélését. Nekem ez a legfontosabb.
3: Tavaly kicsit elérzékenyülve vagy meghatódva beszélt arról, hogy nem hitte volna, hogy egyszer világcsúcsot fog látni az édesapjáról elnevezett versenyen. Elég sok szintet ugrott a verseny az évek alatt. Hova lehet ezt még tovább fokozni? A világcsúcs is már megvolt. Mi az, amilyen apró lépcsőfok lehet még felfele?
4: Jó kérdés, mert ezt ugye mindig, én is mindig ezen szoktam gondolkodni, hogy mi jöhet még, és aztán rájövök, hogy nem is biztos, hogy ezt így kell fölfogni, vagy ilyen szemüvegen keresztül kell nézni, hanem visszautalva az előző gondolatmenetre olyan élményeket szeretnénk adni, olyan látványt, olyan versenyeket, és ezzel párhuzamosan nyilván olyan eredményeket, amely segít a fiatal generációknak a tekintetben mindenképp, hogyha sportot szeretnék választani az életük során, vagy szeretnék kipróbálni, vagy szeretnének az e-sport világában időt eltölteni leginkább versenyzőként, akkor azért ezek a momentumok, ezek a pillanatok, ezek segítsék őket, ezek motivációt adjanak. De ha csak arra ad motivációt, hogy elkezdi kipróbálni magát, elindul, valahol elkezd sportolni, lemegy egy klubba, egy egyesületbe, és nem is lesz belőle semmi, vagy esetleg egy más sportág tudja hasznosítani az évek során, meg ahogy növekszik, fejlődik egy-egy gyermek, ez már azt gondolom, hogy nagy segítsége tud lenni, nem csak a magyar atlétikának ott esetben, hanem a magyar sportnak is. És nekem, mint sportvezetőnek, vagy még sportvezetőnek, nekem ez a legfontosabb. Tehát ezek azok a dolgok. Most az, hogy legyen még egy világcsúcs, persze nagyon jó lenne, de lehet akkor kettő. Azért ez nem ilyen, főleg van az atlétikában, azért láthatjuk, hogy az olimpiai versenyszámokban azért már nagyon szerintem a teljesítőképesség határán van az emberiség, de egy jó magyar eredménynek, egy győzelemnek, egy egyéni csúcsnak én mindig örülök. És még azt is hozzáteszem, hogy nem is biztos, hogy nekem az a fontos, hogy az egy győztes eredmény legyen, vagy dobogós eredmény legyen, hanem hogy a magyar atléta, a magyar sportoló az önmagához képest egy ilyen körülmények között, amire az ember azt gondolja, hogy ez csak segít, azért ez nem így van, tehát azért ez iszonyú tehere, ez iszonyú stressz is tud lenni, iszonyú izgulást tud kiváltani, hogy a világ legjobbjaival kell valakinek a dobókörbe lépni, vagy betérdelni a rajtgépbe, vagy éppen ugrani. Szóval, ha ezeken túl tud lendülni, az már egy eredmény abban a tekintetben, ahova a magyar atlétikának évről évre el kell jutnia, vagy el kéne jutnia, vagy fejlődnie kellene. És ez a verseny, bocsánat, csak még egy gondot, hogy ez a verseny, ez nagyon jókor jön az idei főversenyünket tekintve, tehát az Európa-bajnokságot nézve, és én nagyon kíváncsi leszek, hogy ott, ahol aztán tényleg 40-50 magyar atléta számításaink szerint annyi lehet majd, tehát 40-50 magyar atlétának tényleg megmutatni olyan mezőnyben, amiben talán korábban soha nem versenyzett. És ezek mind-mind fejlődési pontok, fejlődési lépcsőfokok. Úgyhogy én ilyen szemüvegen keresztül nézem, és bízom benne, hogy a Memorial is azért ehhez hozzá tud adni.
3: Itt a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy közel 60 magyar versenyző lesz, aki majd rajthoz áll a holnapi versenyen. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor hogyan fejlődött a verseny az elmúlt 16 évben?
4: Hát így. Kezdtük körbe 10-zel, és most vagyunk 60-nál. Sőt, picit többen, mert ugye lesznek gyerekszámok, stb. Tehát, hogyha az, akkor azt hiszem 100 fölött vagyunk, akik valamilyen úton, módon ott lehetnek. Kisgyerekként láthatják majd a nagyokat melegíteni, tehát hogy testközelben, tehát ugyanabban a környezetben tölthetik el a napjuknak a nagy részét. És ez nagyon fontos, hogy minél több ilyen legyen. Nyilván ezt Magyarországon nem lehet minden héten ilyen szintű versenyt rendezni. De ha valaki el tud oda jutni, ahova eljutott Bence, ahova Halász Bence, vagy Attila, vagy Kozák Luca, és akkor nagyon sok ilyen lehetősége lesz. Nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. És ezek azok, amik az előrelépést, a fejlődést abszolút segíteni tudják.
3: Az előző percekben többször is utalt rá, de szeptember 1-én lezárul egy 2009 óta tartó, közel 17 éves időszak, hiszen bejelentette a lemondását. Emiatt egy picit más önnek így érzéseket tekintve az idei Gyulai Memorial, mint az utolsó az Atlétikai Szövetség elnökeként?
4: Nem gondolkodtam ezen így. Én mindig próbáltam magam függetleníteni, tehát, és próbáltam reálisan nézni a dolgokat. Tehát ez a verseny, ez bár a Magyar Atlétika versenyprogramjának és versenyoknak a része, de azért ez egy más szint. És éppen ezért én a kezdetektől arra törekedtem, hogy ez ne a Magyar Atlétikai Szövetséghez legyen társítva. Több szempontból is. Pláne most, amikor az ember azért hall ezt azt a saját tevékenységéről, olyan emberektől, meg olyan orgánumoktól, amelyek, hát nem tudom, a finoman akarom, hogy ezek nem tudom, hogy honnan veszi a bátorságot, hogy ilyeneket leírom, de ez egy másik kérdés. A sportvezetői státusz is olyan, mint a sportolói. Van egy eleje, és van egy vége. 16-17 év, ez egy hosszú időszak volt, és abszolút el tudom fogadni, hogy kell a változás, a vérfrissítés, a megújulás. Azt gondolom, hogy van egy olyan fiatal szakemberi réteg, akik talán most megértették, hogy mi forog kockán. És bízom benne, hogy sikerrel is járnak majd azon a napon, amikor sikerrel kell járni.
3: Takács Boglárkával beszélgettünk az idei Gyulai Memorial előtt. Ismételten Magyarországon versenyezhetsz, jön egy újabb gyulai, visszatérő vendég vagy. Mik a várakozásaid az idei verseny előtt?
5: Nagyon bízom benne, hogy idén végre először úgy összeáll az a futás, amit szeretnék, és amit érzem, hogy bennem van, és egy olyan eredményt tudok majd holnap produkálni, amire büszke lehetek a verseny után, mert bár minden évben nagyon várom a Gyulai Memorialt, és minden évben nagyon erős a mezőny, és minden évben úgy érkeztem eddig, hogy jó állapotban érzem magam, és hogyha minden körülmény adott, akkor lehet jót futni, a pálya gyors, az időjárás valószínűleg általában jó szokott lenni, úgyhogy minden adott, de még valahogy eddig az extra maradt, amit magamtól várok, és amit egyszer szeretnék hazai közönség előtt a Gyulai Memorialon futni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az idei év lesz az áttörés, ahol sikerül elérnem.
3: Most nem augusztus közepén, hanem július végén van a verseny, vagy inkább július közepén. Segítheti azt, hogy kijön belőled az az eredmény, hogy talán nem annyira késői időszakában vagyunk a szezonnak?
5: Minden szezon más, és minden szezon máshogy épül fel, és máshol van a csúcspont, máshol van a főverseny, amire készülünk, és ez alapján szokták elhelyezni a Gyulai Memorialt is, úgyhogy szerintem az, hogy most a szezon melyik részében helyezkedik el önmagában, nem ad hozzá pluszt, vagy veszel semmiből. Olyan szempontból ez most már nem az első versenyek között van, tehát már mindenkinek azért van a szezonban rutinja, versenytapasztalata, meg a forma már így elkezdett alakulni, vagy dolgoznak rajta. Ugye nekünk az Európa-bajnokság augusztus elején lesz, körülbelül 2-3 hét múlva, úgyhogy az ami a fő versenyem az idei évben, és arra ez a Gyulai Memorial egy tökéletes lépcsőfok és egy állomás. Nekem most az elmúlt 2 hétben egy kisebb szünetet tartottam a versenyzéstől, mert elég sok versenyem volt már április végétől egészen június végéig, és most pedig egy 2 hetes edzésblokkból jövök vissza, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudok visszatérni a versenyhez. Nyilván nem egy óriás kihagyás, de így a verseny szezon is úgy épül fel, hogy vannak, amikor edzek egy kicsit, és amikor utána versenyzek sokat, és utána megint egy kicsit most vissza kell térni az edzéshez, hogy az Európa bajnokságra kijön az, aminek ki kell. Az edzés eredmények alapján jó formában vagyok, remélem, hogy ez majd holnap az eredményen is látszani fog.
3: A fedett pályát is ide vesszük, akkor szerintem elég erősen kell keresni azokat a versenyzőket, akiknek nálad több versenynapja vagy futása van az idei szezonban. Hogy bírod ezt a fajta sorozatterhelést?
5: Igen, kifejezetten sokat szoktam versenyezni, ezt most már így évről évre láthatja mindenki, meg én is tapasztalom, hogy elég sokat beválunk, és az edzőmnek az a szemlélete, hogy a verseny a legjobb edzés, úgyhogy emiatt versenyzem ilyen sokat. Általában jól bírom, néha azért be tudok sokalni, amikor így egymás után tényleg nagyon sok van, és mondjuk bejönnek még olyanok is, amiket nem terveztünk be, de nyilván Diamond League-et nem lehet visszamondani, szóval vagy hát nem érdemes, úgyhogy ilyenkor azért még tud sűrűsödni a versenynaptár, úgyhogy most is így pont jókor volt ez a kis pihenő, úgymond ez a kéthetes csak edzésre fókuszálás is kis újra az edzésbe visszatérés, mert most így úgy érzem, hogy még jobban felfrissültem mentálisan is, és még éhesebb vagyok a jó eredmény, és még jobban várom azt, hogy folytatódjon a szezon, és fussak majd valahol valami nagyon jót.
3: Molnár Attilával beszélgetünk, aki az idei gyulai memóriára friss országos csúccsal érkezik. Kezdjük ezzel, hogyan nézett ki neked a néhány nappal ezelőtti monakói verseny, mert ha jól olvastam, akkor ez nem volt előre betervezve a naptáradba?
6: Nem, ez egyáltalán nem volt betervezve. Pénteken volt a verseny, szerdán reggel tudtam meg, hogy versenyezni fogok, úgyhogy úgy alakítottuk át a versenyt, az edzéseket. Edzőm nagyon hamar tudott alkalmazkodni ehhez, neki nyilvánvalóan ebben több tapasztalata van az utolsó pillanatos, nem lemondások, hanem ilyen bekerülések kapcsán, úgyhogy teljesen megbíztam benne, amúgy is bízom benne, tehát a kezébe adom a sorsomat, így ezen az atlétikai sorsomat. Nem volt egy perc is, ha ő azt mondta, hogy ez jó verseny, és menni kell, akkor menni kell, és igaza lett.

0: Az eddig időszaknak mik a tanulságai számodra a világ egyik legjobb edzője mellett dolgozni és külföldön élni?
1: Én úgy gondolom, hogyha szívem lelkemet beleadom, és konzisztensen azt csinálom, amit kér, és meg azt a magam extraját is beleteszem, és nem ismerek olyat, hogy kifogás, nem ismerek olyat, hogy egy napot is elcsalok, vagy egy napot is így úgy csinálok, hogy nem vagyok méltó arra, hogy ott legyek. Én azt gondolom, akkor már van ez eredménye ennek a munkának, és ez még csak az eleje ennek az útnak, és elképesztően várom, hogy mi lesz a vége. Jó helyen vagyok.
0: Mi az, amit fizikálisan és mi az, amit mentálisan tanultál ezek alatt a hónapok alatt?
1: Fizikálisan erősödtem nagyon sokat, és fizikálisan azt mondanám, hogy eddig is rengeteg erőt tettem az edzéseimbe, csak mondjuk úgy, hogy a súlyokat nem jó irányba mozgattam, most legalább valaki irányba rendezgette azt, hogy mit és merre hogyan toljak, és most már a fejlődés az zavartalan. Nem azt mondom, hogy ez a világ nem biztos, hogy ez a világ legtökéletesebb edzésmódszere, de a 95%-a biztos vagyok benne, hogy a helyes úton halad, és nem azért, mert tudnám, hogy az 5% nem helyes úton halad, csak nem akarok olyan egoista lenni, hogy azt higgyem, hogy az ennél nincsen jobb. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent jól csinálunk, hanem mindent, és tényleg elképesztően várom azt, hogy mi lesz még ebből.
0: Mennyi időd van Magyarországra hazajönni, és hogyha kevés, ami úgy tűnik, akkor a honvágy, meg ilyen dolgok mennyire nehezítették az első hónapokat?
1: Azt mondanám, hogy nagyon. Az első hónapokat talán még pont nem. Utána ütött be egy fél év után, hogy basszus, én eljöttem otthonról. Az első hónapokban le voltam kötve a rengeteg új ingerrel, a megfelelési kényszerrel, és azzal, hogy beilleszkedjek minél hamarabb. Egy másodperccel és egy nappal se több időbe teljen az, hogy komfortzónámat elérjem így nagyjából Hollandiában. Utána fél év után rájöttem, hogy azért mégiscsak egyedül vagyok, nincsenek velem magyarok, nincsenek velem szeretteim, és azért voltak hosszú éjszakák. Talán a megérkezésem éjszakája Hollandiában volt ilyen, hogy innen már nincs visszaút, és akkor nehéz volt kicsit belegondolni, hogy ez az út eleje, és ez egy hosszú út lesz, és mire vállalkoztam, de tudtam, hogy mire vállalkoztam, csak nyilván voltak pillanatnyi ilyen megingások, de azt nem mondanám, hogy egyszer is fenyegetett volna az a veszély, hogy hazaköltözzek.
0: Ha ezen a szemüvegen keresztül nézed, akkor különlegesebb lesz ez a gyulai számodra, mint az összes eddigi magyarországi futásod?
1: Igen, azt mondanám, hogy ez most kiemelt figyelmet kap. Nem azért, mert mindig a következő kapja kiemelt figyelmet, hanem eddig is az életemet tettem rá, de most már tényleg az életemet tettem rá, és holnap szeretném ennek a ezt így megmutatni azoknak, akik nem látták a felkészülésem minden napját, mert hát miért látnák, és ők csak azt látják, hogy mit futok a pályán, ami érthető. Nagyon várom azt, hogy holnap ezt ki tudjam adni a szívem-lelkemet így a nézők elé.
0: Beszéltél arról most, hogy megfelelési kényszerrel mentél ki, meg hogy ez is az elrút ahhoz, hogy az idődet lekösse. Azért, amikor mondjuk futsz egy kontinens csúcsot, akkor úgy azt érzed, hogy a saját magadnak támasztott elvárásoknak maradéktalanul meg tudsz felelni?
1: Maradéktalanul nem akkor felelek meg, hogyha elérek egy időeredményt, hanem akkor, hogyha mindent kiadtam magamból, és nem volt más. Az Európa csúcs napján úgy estem be a célba, úgyhogy ott mindent ki tudtam adni magamból. Nyilván nem annyira ritka ez a fajta mentalitás, tőlem ez egyáltalán nem áll távol, csak néha van, amikor nem tudom kihozni magamból a legtöbbet, bármilyen oknál fogva, vagy elrontok valamit, és akkor nem vagyok azért annyira elégedett időeredménytől függetlenül, és a monakói versenyben is azt éreztem, hogy ebben volt még bőven hely a fejlődésnek, úgyhogy nagyon várom azt, hogy mi lesz itt volna.
0: Talán most ilyen szempontból nézve, akkor nem is feltétlen az időeredmény lesz a fontos a gyulain, hanem az, hogy kicsit magadba szívd a magyar közönség támogatását és a hazai ízeket?
1: Igen, szeretném ennél minél jobban, az eddiginél sokkal jobban magamba szívni azt a támogatást, amit a közönség tud adni, és nem csak pályán, hanem pályán kívül is visszaadni azt az embert, aki vagyok, mert szerintem az legalább annyira fontos, mint amit a pályán mutatok, mert az csak 44 másodpercig tart, amit azon kívül mutatok, az meg remélem azért több ideig tud példát adni, és rengeteg pozitív visszajelzést kapok azzal kapcsolatban, hogy jó, amit csinálok, beszélgessek emberekhez. Hát ha van rá igény, akkor én nagyon szívesen, fölöslegesen nem akarok beszélgetni annyi.
0: Halász Bencével beszélgetünk, aki tavaly megnyerte a Gyula István atlétikai magyar nagydíjat. Hogyan tekintesz vissza az egy évvel ezelőtti versenyre, hiszen elképesztő volt az a dobás, amit elértél?
2: Visszagondolva igazából hidegrázós élmény, nagyon sokszor visszanéztem azt a dobást, hogy technikálisan mi lehetett az elem, ami miatt odáig elrepült ez a kalapás, de mindig ugyanarra a következtetésre jutok, hogy semmi különöset nem csináltam, vitt a szívem előre, meg vitt a szurkolás, amit az óriási szurkolás, amit előlátóról kaptam.
0: Hogyan értékeled az azóta eltelt időszakodat? Ha a szezon eddigi részét nézzük, akkor fokozatosnak tűnik az az építkezés, amit bemutatsz.
2: Mindenképpen stabil az idei évben nyújtott teljesítményem. Ugye az összes eddigi versenyemben 80 méter felé tudtam jutni, most már szeretnék egy picit innen majd ellépni, úgyhogy esetleg a 82-t is tudjam lépni, hiszen látom azt, hogy ez hogyan sikerülhet. Hogyha picit összeáll versenyen, akkor szerintem még nem hogy 82-re, még messzebb is elmehet ez a kalapács, de mindenképpen azt le kell szögeznem, hogy a stabilitásból lehet nagy dobást elérni.
0: Ma még vissza fogod nézni a tavalyi felvételt.

0: Ételeket, hát ha egy kis extra erőt merítesz belőlük?
1: Valószínűleg vissza fogom nézni, igen. Kíváncsi leszek, hogy ma látok-e majd valami különöset.
0: Tavaly augusztusban volt ugye a megméretés, most akkor Európa-bajnokság lesz. Ez a kicsit korábbi időpont, hogyan segíti a felkészülést?
1: Hát ugye minden év más, minden évet úgy kell kezelni, hogy az a saját magája. Nyilván az, hogy egy hónappal korábban vannak a világversenyek, az nehéz összehasonlítani az előző évvel, amikor egy hónappal minden később van. Ezért is nehéz a mostani versenyeredményeimet összehasonlítani a tavalyival, mert egyszerűen nem ugyanabban az időpontban vannak megrendezve, de büszke vagyok arra, amit idén eddig el sikerült érni, hiszen nagyon sok, nem is olyan sok évvel ezelőtt, még igazából erről a stabilitásról még csak háborúztunk.
0: Elképesztő a mezőny az idei Gyulai Memoriálon, de a kalapácsvetés még ebből is kiemelkedik. A világban is első 6 helyezettje itt lesz. Rád ez a fajta extra erősség, ez nyomásként hat, motiválóként, hogyan fogod fel?
1: Nyilván motiváció számomra maga az a tény, hogy minden versenyen úgy érkezek oda, hogy szeretnék legelőre végezni. Most sincs ez másképp, nem lesz egyszerű feladatom, de én azt hiszem, hogy a pálya előny nálam van, és ez segíthet.
0: Talán azért is különleges lehet az idei verseny, mert ez lesz az első, hogy úgy lépsz dobókörbe, hogy Zsivócki Gyuláról van elnevezve a Nemzeti Atlétikai Központ, aki a sportágad egyik korábbi képviselője. Ez neked, mint kalapácsvető, jelente bármi extra motivációt, vagy hogyan állsz ehhez?
1: Abszolút, hiszen pont tegnap meséltem az egyik ismerősömnek egy sztorit a Zsivócki Gyula bácsiról, hogy ő milyen kitartással bírt, és mindenféleképpen megtisztelő szerintem magyar kalapácsvetőként ilyen neves helyszínen versenyezni.
0: Tóth Annával beszélgetünk, aki holnap a 100 méteres gátfutás női mezőnyében méreti meg magát. Ismételten itt van a Gyulai Memoriál. Tavaly 13 másodpercen belül futottál. Hogyan várod a versenyt és azt, ami holnap lesz majd az Atlétikai Központban?
2: Nagyon várom a holnapi napot. Úgy gondolom, hogy a Gyulai Memoriál az egy tökéletes verseny, így minden atléta számára, főleg így az Európa-bajnokságra nézve is ez egy tökéletes főpróba ráhangolódás lehet. A tavalyi Gyulai Memoriálon nagyon jól sikerült. Nem sikerült egyéni csúcsot futnom, de úgy gondolom, hogy magamhoz képest egy egész jó futást tudtam nyújtani. Nagyon remélem, hogy a holnapi nap is sikerül majd valami hasonlót elérni. Nagyon bizakodóan várom.
0: Az elmúlt napokban volt mondjuk így időd egy kicsit elgondolkodni a tavalyi versenyen, akár az, hogy a hangulat, amire lehet majd számítani, vagy erre kell külön készülni magyarként?
2: Egyértelműen kell, de már mind csak pozitív értelemben. Én nagyon szeretem, hogyha tényleg a magyar közönség előtt futhatunk, mindig annyira fantasztikus hangulatot is, akkora lendületet tudnak nekünk adni így a verseny alatt, hogy az tényleg szavakból se lehet önteni. Az elmúlt napokban gondoltam, és egyre jobban felelevenednek bennem ezek a pozitív jelzések, úgyhogy nagyon várom már, hogy a holnapi Gyulai Memoriál milyen lesz.
0: Hihetetlen erős lesz a mező, hogy a ti kategóriátokban is olimpiai, világbajnoki érmesek, hihetetlen idővel rendelkező sportolók. Meg lehet szokni ezt az érzést, hogy tényleg nem túlzás, hogy a világ legjobbjai mellett futsz néhány pályával?
2: Ezt én egy nagyon jó lehetőségnek fogom fel. Futottam már erős mezőnyben, de úgy gondolom, hogy ez eddig a valaha volt legerősebb futamom, amiben rajthoz állhatok. Próbálom ennek a pozitív oldalát nézni, és hogy tényleg ez jó hatással legyen rám. De egyébként azért jó a gátfutás, mindenkinek megvan a saját maga pályája, így mindenki egymástól független. De egy hatalmas dolognak élem meg, hisz tényleg a legnagyobb példaképeim is itt lesznek ebbe a futamba, és nagyon jó érzés, hogy ennek a részese lehetek.
0: Május végén 200-ra futott el az egyéni csúcsattal, 12,79-at. Hogyan látod az eddig eltelt hónapokat, és azt a fajta építkezést, amit elkezdtél?
2: Most egy kicsit máshogy építettük fel a szezonnak az elejét, sokkal többet versenyeztem, mint az elmúlt években, de ez szerintem egy nagyon jó döntés volt, hisz tényleg mindenre fel vagyok már, nem is az, hogy mindenre, de szinte mindenre fel vagyok készülve, hisz futottam már szembeszélbe, hátszélbe, melegbe, vagy esetleg hűvösebb időjárás körülményekben, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, illetve 200-ra futottam kétszer is az egyéni csúcsomtól. Úgy gondolom, hogy ez kellő bizalmat ad ahhoz, hogy igenis képes vagyok arra, hogy idén is sikerüljen megdönteni az egyéni csúcsot. Ez nem egy egyszerű feladat, azért mindennek össze kell állni ahhoz, hogy tényleg kijöjjön egy jó futás, de nagyon bizakodó vagyok, mert jól sikerültek az elmúlt edzéseim.
0: Tavaly itt a korosztályos versenyek miatt a nyarad elképesztően sűrű volt, beszéltél is arról pont a Gyulain, hogy jól fog esni néhány nap pihenés. Most az, hogy ezt a a sorozatterhelést áttettétek a szezon elejére, ez miben változtatja meg mondjuk az egész szezonodnak a dinamikáját?
2: Igen, idén egy kicsit ez máshogy épült fel. Ennek ugye több oka is volt, leginkább az, hogy az elmúlt években még az utánpótláskorú világversenyekre is készültünk, illetve próbáltunk ugye a felnőtt világversenyekre is kvalifikálni, tehát így a szezonom nagy közepétől a végéig nagyon erős volt és nagyon intenzív volt, és emiatt kénytelenek voltunk ugye a szezon elején egy kicsit visszább venni, nem annyit versenyezni. Ugye ez az idejében most másabb. Nagyon sokszor volt az elmúlt időszakban olyan, hogy edzésen sikerült megcsinálnom valamit, amit versenyen nem, ezért úgy döntöttünk, hogy ha minél több versenyen vagyok, minél többször rajtozálok, akkor hát a kijön belőlem egy-egy jó idő, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy ez így is lesz.
0: Kozák Lucával beszélgetünk, aki Tóth Anna mellett másik magyarként méreti meg majd magát a 100 méteres gátfutás versenyében holnap. Visszatérő vendége vagy a Gyulai Memoriának. Hogy várod az idei versenyt? Már megszámolni is nehéz, hogy ez neked hanyadik lesz.
3: Igen, szerintem Halász Bencivel versenyzünk, talán még Kővágó Zoltán az, aki hasonlóan sokszor indul Gyulai Memoriálon, mint mi. Ez egy mindig nagyon különleges pont a szezonban, hiszen azért ritkán van az, hogy hazai közönség előtt, de igaz nemzetközi mezőnyben egy nagyon magas színvonalú versenyen tudunk versenyezni, úgyhogy szerintem most 12. év vagy itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök és nagyon hálás vagyok neki, és nagyon várom a holnapot.
0: Ebből a 12 évből volt már olyan erős mezőny, mint a holnapi, mert ez egészen kiemelkedőnek tűnik.
3: Szerintem egyszer, most már meg nem mondom, melyik évben volt egy has, az akkor nyilván a nőgáltal azt el kell mondani, hogy minden évről dinamikusan erősödik, és tényleg brutális, hogy az elmúlt években bármelyik versenyben benne volt egy világcsúcs, és az elmúlt években nem tudtuk, hogy ki fogja futni, most azért ez eléggé egyértelmű, hogyha világcsúcs, akkor a Massai Rösszel. Szerintem egyik évben volt egy hasonlóan erős mezőny, de nyilván ez a holnapi, ez egy mondjuk Diamond League-nak is erősebb mezőny, de igazából én is a mezőny része vagyok, tehát miattam is tűnik erősek a mezőny, úgyhogy ebből tényleg a pozitívumot kell leszűrni, és meg kell próbálni a mezőnyel együtt futni.
0: És az idei szezonod is erős, hiszen új országos csúcsot is futottál 12.66-tal május végén. Hogyan látod az elmúlt hónapokat? Azért van már jó néhány verseny a lábadban.
3: Igen, igazából nem feltétlenül ott terveztem futni országos csúcsot, ahol sikerült. Úgy voltam már májusban is, hogy bármelyik versenyben benne van egy 80-on belüli futás. Ez 70-en belül lett szerencsére, de ennek csak örülök. Nagyon kiegyensúlyozottnak mondanám még a szezonomat időeredményben is. Én így úgy érzem, hogy mentálisan, meg fizikálisan is nagyon kiegyensúlyozott vagyok, úgyhogy ebből csak jó eredmények sülhetnek ki.
0: Anélkül nyomást helyeznék rád, de azért, ha már így mondtad, hogy nem ott akartál országos csúcsot futni, vannak hasonló terveid holnapra?
3: Nyilván minden versenyt úgy járok oda, hogy országos csúcsot, tehát egyén csúcsot szeretnék futni. Általában nyilván a körülményeken nagyon sok múlik. Holnapra azért jó időt mond, nem mond nagy szelet, a pálya az egy gyors pálya, úgyhogy a körülmények adottak, nyilván egy gátfutás itt nagyon-nagyon apró dolgokon múlik, nagyon sok minden, úgyhogy nem lehet itt tervezni csúcsokat, hanem jól meg kell csinálni azt, amit tudok, és akkor lehet róla szó.
0: Bátori Liliannával beszélgetünk, aki holnap magasugróként fogja megméretni magát a Gyula István Memoriálon. Milyen várakozásai vannak a versennyel kapcsolatban? Az legrangosabb magyar verseny indul holnap.
4: Igen, hát remélem az, hogy otthon versenyeztek egy ilyen hatalmas stadionban, ami remélhetőleg nagyon sok emberrel lesz tele. Remélem a legjobbakat fogja belőlem kihozni, és tényleg plusz energiát fog adni az, hogy tényleg itthon versenyzünk. Igen, nagyon várom már.
0: Beszéljünk egy picit a sajtótájékoztatóról, mert azért nem sok magyarnak adatik meg a karrierje során sem, hogy olimpiai és világbajnokok mellett ülhet egy asztalnál, csak a teljességigénye nélkül. Nicole Olislagers, Armand Duplantis, Nina Kennedy. Milyen érzés volt neked ez a néhány perc?
4: Hát nyilván nagyon megtisztelő, hogy ilyen emberek mellé beülhettem, és én is megosztottam a gondolataimat, és meghallgattattam őket tényleg. Őszintén, amikor ide jöttem, nem tudtam, hogy kiket fognak beültetni mellém, de nem gondoltam, hogy ennyire kiváló emberekkel fogok együtt lenni. Nem tudom, annyira igazából szintén nem izgultam, mint gondoltam, hogy fogok. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, hogy meghallgattam, hogy ők hogy vannak, hogy érzik magukat, milyen a verseny. Igen, én nagyon élveztem igazából.
0: Volt esetleg olyan gondolat, amit magaddal tudsz vinni bármelyiküktől? Azért itt Olislagers leszámítva elég más sportágokból érkeznek, de gondolom vannak közös dolgai a sportolói létnek.
4: Igen, hát azért esetleg ugye a távol és a hármas ugráson kívül viszonylag hasonló a rúd és a magas ugrás, annyiban, hogy tényleg az, hogy általában egy rontott ugrással fejezed be, vagy nem is egyel, de inkább három rontott kísérlettel fejezed be a versenyedet, és tényleg az, hogy utána, ha megnézed, akkor látod, hogy mi az a hiba, amit még ki kell javítanod. És tényleg az, hogy ők ugye a két ausztrál lány most úgy vannak, hogy nekik nincsen kifejezett főversenyük, de az, hogy ezt az évet arra használják fel, hogy azokat a hibákat, amik vannak, azokat kijavítsák, hogy nyilván a jövőre a VB-re, és utána meg az olimpiára a legjobbakat tudják nyújtani.
0: Egy centire ugrottál az egyéni csúcsattal idén. Hogyan látod a szezonod eddigi részét? Mik azok a dolgok, amire mondjuk a hangsúlyt helyeztétek?
4: Téli szezonom már így lassan, már két éve eléggé jól megy. Nyáron még nem volt túl sok versenyem, meg elég későn kezdtem versenyezni, és ezen a két versenyen, ahol voltam, ott se volt a legideálisabb egyik helyen az időjárás. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most holnap szép időnk lesz, nem lesz eső, nem lesz iszonyat meleg, és jót fogok tudni ugrani.
5: A Gyulai István Memorial versenyt holnap majd 16 órától valójában itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük. Érdemes tehát figyelni majd a Hazafutás című műsort, ahol már elkezdődik majd a maratoni közvetítés sorozat. A pontos idő 21 óra 8 perc.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-éig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
7: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
8: Nagyon jó megúszó voltam.
9: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
10: Mondom, hát ez nem lehet.
11: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
12: Imogoszú! Úszogumi!
13: Pontos! Ó, magyarul!
14: Még a nyelvújítás előtt!
15: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
16: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László. Magyar úszók külföldön és itthon is készülnek a közelgő párizsi Európa-bajnokságra. Sós Csaba szövetségi kapitány szerint többen is bíztató formát mutatnak. A szakember a Nemzeti Sportrádió vasárnap reggeli műsorában nyilatkozott a legaktuálisabb kérdésekről. A riporterek Erdei Márk, Kovács Erika és Gyurta Gergely.
3: Sok mindennel kezdhetnénk. Nyilván célszerű lenne úszással, de hát hogy csak rendeznek egy világbajnokságot, és úgy hallottam, hogy még versenyben van az a csapat, amelynek Csaba Bá szurkol. Igazak ezek az információk?
4: Hát több szimpatikus csapat van, de hát nem titok, igen, az angoloknak szurkolok, és nem semmi, szóval elég régen voltak, hogy ők bekerültek a legjobb négybe, és hát már azért régóta aktuális volt.
3: Hát nem mostanában.
5: Ugye zajlik Münchenben egy ifjúsági vagy junior, ezt mindig, sose tudom, hogy pontosan melyiket használják az úszók, mert egyik sportág ezt használja, másik azt. És akkor az első négy napon volt egy-egy érmünk minden nap, aztán tegnap belehúztunk, mert még négyet szereztünk hozzá. Aminek én külön örülök, nem szoktunk különbséget tenni, de már évek óta úgy hiányoljuk az igazán nagy átütést a női vonalon, és most itt azért a lányok kitesznek magukért, nem mellesleg a fiúk is. Szóval, hogy most így a vége előtt egy nappal, hogy látod a fiataljaink szereplését Münchenben?
4: Nagyjából azért sok minden előre látható volt, és ez egy olyan verseny, ahol azért viszonylag korai fiúk, lányok is sikeresek lehetnek, aztán felnőttben nem. De a mieink azért általában, akik eljutnak idáig, hogy ifjebbén érmet nyernek, azok felnőttben is főszereplők lesznek. És nem véletlen, hogy idén egyéb megfontolásokból is a felnőtt Európa-bajnokságon is lehetőséget kapnak. Azok, akik itt kiválóan szerepeltek, ezt azért nagyjából igazolja, amit előre láttam, úgyhogy egyébként nagyon jó versenyek vannak, hosszú idő után teljes az Európa-bajnokság, részt vesznek az oroszok, mindig hagyományosan nagyon erős csapattal jönnek, és az éremtábla élét szoktak végezni. Itt vannak a beloruszok és a többi hagyományos ország is, hát ez egy alapsportág. Ez ugyanúgy néz ki, mint egy felnőtt EB, csak fiatalabbak csinálják.
6: Jakub Vivien visszatérhetett régi önmagához, hiszen azért 200 méteres pillangóúszásban aranyérmet szerzett, 800 és 1500 gyorsan ezüstérmes, illetve 400 vegyesen is nyert egy ezüstöt. Az ő időeredményeivel, illetve a formájával mennyire elégedett a kapitány úr?
4: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a felkészültsége az a régi. A formája az már majdnem a régi, úgyhogy én azt gondolom, hogy bár ezt korábban is jeleztem, a felnőtt országos bajnokságon nyugodtan mondhatjuk, hogy visszatér. Kiegyensúlyozottan versenyez, a hatalmas harcos, és hát a legkeményebb, nem kell mondanom, a legkeményebb számokat úsz a sorozatba.
6: Azért ebből lehet építkezni, hiszen ha ennyire sokszínű úszóról van szó, azért a felnőtt mezőnyben lehet egy kicsit válogatni, hogy melyik versenyszámot válassza majd, hiszen azért láthatjuk, hogy az európai mezőny most egy kicsit felerősödött a hölgyek szintén is.
4: Hát felerősödött, de azért a férfiak még a felnőtt mezőny mindig dominálják, hiszen az Európa baj, az olimpián is, ha visszanézzük, a gyorsúszás kivételével mindent európai nyert, és a gyorsúszásban is az a Popovics meg a Martens révén, ott is volt európai arany, hogy az Európa az brutálisan erős, ott ők a világ éle. A nők meg hát azért kezdenek fölzárkozni, elég arra utalom, hogy a legutóbb Rómában a holland hölgy világcsúcsot úszott, úgyhogy jönnek vissza persze, és hát ez azt jelenti, hogy nem lesz könnyű ott sem döntőbe kerülni. Ez, ahogy mondtam, hosszú idő után az első teljes Európa bajnokság lesz, ahol mindenkinek ez az év fő versenye.
5: Csaba, nyilván majd a mieinkről is beszélünk, de nem állom meg, hogy ne kérdezzelek meg Summer McIntosh 200 pillangós 2.01 közepe világcsúcsával, mert az egy űridő volt már, az a 2009-es szuperdresszes is várható volt, vagy te számítottál arra, hogy valamikor McIntosh ezt eléri?
4: Hát olyan, hogy hogy bármi várható tőle, mint nálunk a két top, a Kós meg a Milák, akármit úsznak, az ember csak hüledezik. De hát a McIntoson régről látszik, hogy egy kiugró tehetség, és szemben egyéb esetekkel, amikor a férfias külső miatt egyéb gyanú is fölmerül,
6: Egyetértünk, Csaba bácsi, egyetértünk.
5: Na jó, ha most vissza Münchenbe, ugye Jakub Vivianre rákérdezett, Gege, én rákérdeznék a másik lányunkra, Kokas Fannira is, és az edzőjére, Verasztó Zoltánra, azért az megmutatja, hogy azért Zolibán valamit nagyon tud. Hogy egy kicsit őt is dicsérjük.
4: Hát igen, és ez már megint egy üzenet azoknak, akik azt a rendszert minden ízébe le akarják bontani, aminek az elmúlt 50 év sikerek köszönhető, és annak a rendszernek szintén a következménye, ami nélkül itt az egész magyar úszás nem lenne, meg személy szerint sokan nem. Tehát nekem ez nem volt meglepetés, én láttam őket, ahogy készülnek. Ugye tudni kell, hogy Verasztó Zoltán nyugalmazott sebészfőorvos, és nem a sebész szakmát, hanem újra elővette az úszóedzőjét, és gyakorlatilag mint egy családfő ezek a lányok, a megható nézni, hogy persze kőkeményen dolgoznak. Korábban is nagyon bírtam azt a két lányt, ugye, mert aki tavaly Eljófot nyert, a Kertész Boroka is azért, hogy akkor nyert bronzérmes lett 200 pillangon, és még jövőre is bőveni fi lesz, úgyhogy úgyhogy a Kokas Fannira visszatérve, hát ő neki meg a szüleit, tehát az édesapját, meg annak a testvéreit én tanítottam meg Gusztáv Fradiba, úgyhogy erősebb érzelmi kötődés is van, és itt nem részletendő okoknál fogva egyszer a nagypapája pedig az életemet mentette meg. Úgyhogy, és egy brutális nagy csata volt őten, egy hihetetlen szoros küzdelemben, az egy szívet melengető volt azért is, mert ez egy olyan győzelem volt, amit a magyarok szoktak, szóval sok esélyes, bizonytalan kimenetelű, nagyon szoros csatába állt helyt, és ahogy a magyarok szoktak, én ahonnan álltam, onnan úgy látszott, hogy ez is, de megint az a parádés benyúlás, ami a legtöbb magyart jellemzi, aranyérmet hozott, úgyhogy nagyon örülök, hogy azt a helyszínen láthattam, és én azt gondolom, hogy itt még lesz előrelépés a Verasztó csapatban, és nem csak azzal a két lányal, akit most láttak, úgyhogy akik őt nem nagyon kedvelik, azoknak ez nem jó hír, de sokszor fogják még hallani a nevét.
3: Én úgy emlékszem, hogy Csaba be ezt a legutóbbi látogatás, akkor itt nálunk is már pedzegette, hogy ott nagy dolgok vannak az úszodában és Verasztó Zoltán kezei alatt, de most beszéljünk kicsit Antal Dávidról, aki ugye címet védett, tavaly is nyert, idén is, hasonló időeredménye ráadásul, mint tavaly. Mennyire lehetett neki vajon nehéz az, hogy címet kell védeni? Azt mondják, hogy mindig az a legnehezebb, nem pedig egyből megnyerni, hanem a címvédés.
4: Hát egyik se könnyű, azt tudom, jól tudod, úgyhogy aztán ezzel el lehet-e filozófálnunk, de a lényeg az, hogy azért ez megint azt mutatja, hogy a rendszerünk azért annyira nem lehet rossz, hát korábban azért Nyírbátor nem volt fönn az úszósport térképén, tehát gyakorlatilag ha van egy ilyen kiugró tehetség, mint a Dávid is az gyakorlatilag Magyarország bármelyik szegletébe följuthat nagyon magasra. Kiváló edzője Kaliba Viktorral régóta követhetjük a munkájukat, és hát nem is vállalta túl magát, mert én beszélgettem vele kint többször, most volt a kis érettségie, kisebb betegsége volt, mert egy elég szűk programot bonyolult, mert ez a fickó azért kiválóan úszik háton, és szerintem nem lett volna kisebb esélye, mint pillangon, de ezúttal nem tudott többet vállalni, és így is nagyon szép, amit csinál.
5: Ez teljesen jó egyébként, hogy valaki belátja, hogy éppen most mit tud vállalni. Nem csak egy pillanatra eljöve az ifiktől, és a 200 pillangónál maradva, tudom, hogy veled is beszélgettünk erről, hogy Kós Hubert kísérletezik. Mit szólsz ahhoz, hogy most már ki is mondja, hogy egyértelműen Los Angeles kapcsán kis próbálkozik Párizsban, hogy még mit tud a 200 hát mellé oda tenni, olyan számot, amiben esélye is van elsőre nyilván a döntőbe jutásra, de valami sokkal többre.
4: Hát ez egy komolyabb kérdés, szóval én nem akarok nagyobb terhet rakni rá, vagy itt nem plegykálkodni, de hát láthatólag ilyen Michael Phelps-szerű történetre készül. az Európa-bajnokságon is 6 egyén és egy váltó számba fog indulni. A meglátásom szerint ő azzal kísérletezik, hogy ilyen csúcs terhelésben mennyit bír el, mert azért ugye itt háromszor kell leosztani egy számot, és harmadjára osztják az aranyérmeket, és ha bevállalt ezt a 6 számot, illetve a váltó döntőt, az 19 rajt, a Michael Phelpsnek Pekingben is csak 17 volt, tehát idézőjelben mondtam a csakot, ő nyilvánvalóan kísérletezik, hogy hol vannak a határai, az meg, hogy a pillangót szereti, arról már korábban beszéltünk, aki azt nem szeret, és van esélye, és nem próbálgatja, az nem ember. Tehát ez egy uszodai mondás, és nem véletlenül. Még egyszer megemlítem, már elmondtam többször, több helyen, hogy itt a legnagyobb magyar úszóink, akik nem pillangúszók voltak, azok is mondjuk az Egerszegi, a Dalnyi, vagy akár egy Hargita is, ezek mind pillangón is legalább Európa-bajnokok voltak, és nem szoktam külön kihangsúlyozni, hogy a Darnyan, aki veretlen bajnokként vonult vissza, mint vegyes úszó, egyszer pillangon egy VB-n odaállt, azt mondta, hogy pillangon a bronz is kell neki. Tehát ez nem egy meglepetés, hogy a Kós is, aki a belúszás kivételével mindenben világklassz is, és azért most már mellensolja rossz, ha valaki visszanézze a tavalyi VB-t, 200 vegyesen.
6: Csaba bácsi, nekem muszáj lesz megkérdeznem, mert ott motoszkál már régóta a fejemben, hogy a párizsi Európa-bajnokságra kiszabott szintidők, korábban nem volt rá példa, hogy egy Európa-bajnokságra ilyen erős szintidőket határozott meg a Magyar Úszó Szövetség, illetve a szövetségi kapitány. Csaba bácsinak honnan jött és miért pont ez az év, és hogy jött ez az egész, hogy ennyire erős lesz az EB-re való kijutás?
5: Illetve azt tegyük hozzá, hogy ugye azért is, hogy most már nem veszed figyelembe az előző évi világversenyt, hanem szeptembertől ketyeg az óra.
4: Hú, ez sok kérdés, jó, menjünk sorba. Én nagyon csodálkozok, hogy bárki is meglepődött. A szintidő megállapítás ugyanúgy történt, hogy az elmúlt 50 évben mindig. Illetve hát ugye miután az olimpiára, a VB-re most már nem lehet nevezni, akik bizonyos szintet nem érnek el, és azok is egyre erősebbek, gyakorlatilag az Európa-bajnokság maradt, ahol ezt mindig követtük. Kérem, a szintidőt nem én állapítottam meg, hanem a ranglista. Na, ilyenkor egy Európa-bajnokságra megyünk, a szintidő az, hogy döntőbe tudjon valaki kerülni. Annak meg az időeredménye, amit szintnek megszabunk, az előző évben az európai ranglistán nemzetenként kettőt figyelembe véve, mert ugye annyi juthat a döntőbe, a 8. helyzetnek az ideje. Nem én szabtam erőszintet, az úszás erős önmagába, és folyamatosan erősödik. Tudomásuk kell venni. Ha pedig nem így gondolkoztam volna, akkor sokan meglepődtek volna. A másik. Én nem akarok indulatot kelteni, és egy másik témát kibontani, de én megértem azt, hogy a magyar élsportban, megérzem, azért korábban is így volt, csak más oldalakról, nagyon jól lehet élni, és nagyon jól meg lehet élni. És nem akarom mondani azt, hogy általában azért kimagasló sportolók a pályafutásuk végén kerül problémába a vezetés, vagy elsősorban a kapitány. Egyszerűen azért, mert megértem, hogy ezt az életformát, ezt az életszínvonalat senki nem akarja föladni. De akik túl vannak a zeniten, vegyék tudomást, hogy nem megy az, ami régebben elmeltett esetleg, hogy egy éven keresztül nem csinálunk semmit, utána odaállok, aztán vagy sikerül, vagy nem, és hanem ugyanúgy megy tovább minden. Ezért valóban az igazi újítás az volt, hogy az Európa-bajnoksághoz a tavaly a világbajnokságon úszott idők, azokat nem fogadtam el, és ha ezt nem így tettem volna, akkor könnyedén bekerült volna két olyan úszó az Európa-bajnoki csapatba, aki nem tudott bekerülni, hogy azok közül az egyik a közelébe se volt. Tehát meg fogják látni az EB után, hogy nagyon is indokolt volt ez, és emellett egyébként pedig kiviszek 6 olyan fiatalt, aki ifi. Azok közül mondjuk a Jaka, az már felnőttbe is letett az asztalra, az Antal Dávid és a Rácz Zsombor, akik tavaly lettek ifjúsági Európa-bajnokok, és lám, akit én még a tehetségesnek hittettem, és beraktam az EB csapatba, Kokas Fannics ifjúsági Európa-bajnok lett, valamint Kertész Borokkal is, hozzátéve, hogy ezek a fiatalok egy számot úszhatnak az EB-n. Egész egyszerűen azt akarom, hogy lássák, hogy itt még van feje, mert azért úszásban, aki ifi EB-re eljut, már egyáltalán aki eljut, de pláne aki ott érmes vagy bajnok lesz, a mögött legalább 10, de sokszor több év munkája van, és nagyon nagy dolog, hogy már itt is mondtam az interjúban, olyan, mint a felnőtt tervezőként, és szoros versenyek, háromszor kell úszni, nehéz egyáltalán döntőbe menni, ott osztják az érmeket, és akarom, hogy ne hátradőljenek, mikor egy ilyen sikert elérnek, ha nem lássák a felnőtteknél, hogy egyrészt ugyanúgy zajlik ott minden, másrészt pedig van még följebb. Úgyhogy a csapat így állt föl, valamint három olyan váltót fog indítani az EB-n, amit előre elmondtam, amik akik a világversenyen az elmúlt években döntősök voltak, és jó esélyük van arra, hogy a három kötője a hatodik hely közt végeznek, mert egy váltóval épp, hogy bejuthatsz a döntőbe, az még azon túl kiugró eredménynek nem számít.
5: Csaba Báha, az értesüléseim jók, holnap hivatalosan nyilván, vagy nyilvánosságra sá válik az EB csapat névsora. Mi történik az EB rajtjáig? Ha jól tudom, lesz egy kvázi közös edzőtábor is Hódmezővásárhelyen. Ez jó információ?
4: Ez így van, egy két héten keresztül ott lesz edzőtábor, és gyakorlatilag a teljes Európa-bajnoki csapat ott lesz, illetve elképzelte az is, hogy bizonyos esetben edzőpartnert is meghívunk. Hát ez nem titok, hogy ez a kedvenc helyünk, és ilyenkor az utolsó időszakban olyan körülményt akarunk teremteni, amikor már csak az úszásra koncentrálnak.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Gambiai középpályással erősített az Eto FC. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Az Eto FC színeiben folytatja pályafutását a 2007-ben született gambiai középpályás Madulami Mass, közölte a labdarúgó NB1 címvédője. Mass a téli időszakban érkezett próbajátékra az Etohoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. Jakobisvili Áron a Barcelona együttesével kezdte meg a felkészülést a 2026-2027-es labdarúgó idényre. A katalánok honlapjának beszámolója szerint az első edzésnapon 25 játékos vett részt, köztük az egyszeres válogatott kapus. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. Vereséggel kezdte a középdöntőt az U20-as magyar fiú kézilabda válogatott, a mieink 40-24-re kikaptak a svédektől. Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd. Ez rekord a verseny történetében.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés 139 igen és 6 nem szavazattal. A Mi Hazánk frakció szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbizatása, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor arra, hogy elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Este az ATV műsorában elmondta, javaslatot tett az új frakció vezető személyére. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, hogy visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Csaknem 900 millió euró fordítható a gázai övezet újjáépítésére, közölte Ursula von der Leyen. A pénzt főként palesztin lakosságú gázai övezet újjáépítésére fordítják. Rekord alacsonyra apadt a Dráva vízszintje. Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés a víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság. Őrizetbe vettek Ausztriában egy 35 éves férfit, akit nemzetközi fegyvercsempészettel gyanúsítanak, közölte az osztrák belügyminisztérium. Az orosz állampolgár Ausztriában vásárolt fegyveralkatrészeket értékesített illegálisan, és ezeket postán adta fel külföldre. A férfit Bécsben fogták el a múlt héten.
0: Közlekedés.
7: Éjszakai munkavégzés miatt lezárták a Budapest felé vezető, átterelt belső sávot az M1-esen Tatabánya és az M0-es között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Fokozódik a hőség. Holnap országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Hajnalban 12-19, napközben 30-34 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Tegnap véget ért a wimbledoni tenisztorna, amely bővelkedett kiemelkedő egyéni teljesítményekben, meglepetésekben és csalódást keltő pillanatokban is. A füvesvályos Grand Slam tornát értékelte ma a Hazafutás című műsor vendége, a korábbi szövetségi kapitány Köves Gábor, a riporter Szabó Szilvia.
3: Számomra a legemlékezetesebb az volt, amikor a női egyes döntőjében olyan drámai küzdelem alakult ki, és drámai csata. Persze, hogy ez a legfrissebb élmény, mondhattam volna talán azt is, hogy Serena Williams is pályára lépett, de azt hiszem, hogy ha azon túllépünk, akkor mindenképpen ez a drámai fordítás volt, ami végül is a végén nem lett az, de lehetett volna, és ebből is látszik, hogy a Wimbledon az Wimbledon, ahogy mondani szokták, és bármi megtörténhet.
4: Ugye volt olyan korszak a teniszben, amikor úgy körülbelül borítékolni lehetett, hogy ki fog eljutni a döntőig, gondolok itt az Alcaraz-Sinner csatákra. Azért ezen is túlmutat Wimbledon, és például a nőknél talán senki nem gondolta, hogy két cseh játékos jut el a fináléba, ugye? Tehát jó ez a korszakváltás, hát nem tudom, ez erős szó-e, de mindenképpen jó, hogyha újak is odaérnek.
3: Így van, de pontosan voltam egy rádióműsorban a torna előtt, és ezt a két női játékost megneveztem, hogy a sötét lónak lehet, hogy ilyenkor elnézést, hogy hölgyekről így beszél az ember, de benne volt a pakliban, hogy valamelyikük esetleg odaérhet akár a döntőbe is, hogy most ketten voltak, ráadásul két cselány, akik ugye félig meddig barátnők, két különböző korosztály, hiszen Noszkova csak 21, míg Muhova 28-29 éves, szóval benne volt a pakliban, hogy ők odáig eljutnak, de az biztos, hogy nem ez volt a legvalószínűbb.
4: Fogunk mindenről beszélni. Azzal egyetértesz-e, hogy túl azon, hogy mindig is számított a tenisztudás, számított a mentális állapot, de minthogyha mostanában ez a lelki felkészültség, ez a motiváltság, ez a mentális erő, ez nagyobb szerepet kap, főleg ilyen sorozatterhelésnél. Tehát nagyon sokszor beszéltek ti is arról, hogy jó a tenisztudás, amikor közel hasonló, akkor igenis, aki éppen aznap jobb formában van, és lelkileg fókuszáltabb, azt tud nyerni. És az egész Wimbledonon vannak ilyen példák, negatív és pozitív példák is.
3: Igazat adok, de Wimbledonban mindig is így volt. Tehát, hogyha visszagondolunk, voltak olyan mérkőzések, ahol sokszor megtörténtek ezek az esetek, ilyen nagy fordítások, ugye ezen a pályán, ami talán a legfontosabb, ugye a centerpálya a teniszben, a legkülönlegesebb a millió, és itt ez az a torna, amit hogyha megnyersz, akkor a halhatatlanok csarnokában mindenképpen ott leszel, persze ez sem feltétlenül igaz, de az biztos, hogy itt mindig nehezebb nyerni, mint bárhol máshol, és talán ennek van a legnagyobb értéke a teniszben. Ez is közrejátszik abban, hogy vannak olyan helyzetek, ahol talán sokkal nehezebben tudják a játékosok megoldani a bizonyos szituációt, vagy bizonyos szituációkat megoldani. És erre is volt példa ezen a tornán, és ezek nagyon jó ezeket látni, persze nem annak, aki ugye azon az oldalon van, akinek éppen ugye nyernie kellene, és nem sikerül. Mindig vannak meglepetés emberek, de azért a férfi oldalon, hogyha csak azt nézzük, hogy kik nyertek az utolsó, hát ki tudja, hogy mennyi, vagy hány évre kellene visszamenni 30-40 évben, ott általában a férfiaknál az esélyesek nyerték meg a tornát, és majdnem mindig ugyanazok, tehát hogy egy Federer, egy Djokovic, most már ugye egy Alcaraz, egy Sinner, tehát az lenne az igazi meglepetés, hogyha rajtuk kívül valaki tudna nyerni ezen a tornán a férfiaknál, aki még nem nyert korábban. Erre lehetett volna példa a tegnapi döntőben, nem úgy alakult, nem, szerintem nem véletlenül. A hölgyeknél meg ott azért sokkal több meglepetés van, és az évek során megtanulta az ember, hogy a hölgyeknél az igazi esélyes szinte soha nem nyer, vagy legalábbis nagyon ritkán, és idén is úgy alakult, hogy két olyan játékos jutott a döntőbe, akik természetesen ugye olyan teniszt tudnak nyújtani, amivel hatékonyak lehetnek füvespályán, de nem feltétlenül ők voltak a legnagyobb esélyesek.
4: nem csak a győztesek, de szinte valamennyi játékos nyilatkozatában kiemeli ennek a pályának, ennek a tornának a különlegességét. Te is említetted, hogy nem csak a füvesborítás, nem csak az egész millió, ugye a hallgatók biztos látják, akik nem követik a teniszt, hogy az, hogy tiszta fehérben kell, tehát tradíciók vannak. Ezen kívül mi adja még ennek a jelentőségét, ennek a különlegességét ennek a Grand Slam tornának?
3: Hát az, hogy füvön játszák, ez az első, ugye a füvespályás szezon az, hogyha jó esetben is 5-6 hétig tart, a játékosok a legjobbak talán 1-2 versenyen vesznek részt, vannak akik mondjuk 3-4-en, de inkább 3 versenyen, mondjuk egy Taylor Fritz, aki top 10-es játékos Stuttgartban, meg Halléban is döntőt játszott, itt kifogyott a benzin, egy picit sérült volt, és a negyed döntőben kikapott Zvereftől, de a legjobbak maximum egy felvezető tornát játszanak. Nehéz úgy játékba lendülni, hogy tényleg kifogástalan mérkőzéseket játszál rögtön a torna kezdetétől fogva, viszont vannak, akik annyira jók, mint például egy Djokovic vagy egy Sinner, akik nem is vállalnak be, vagy csak nagyon-nagyon ritkán felvezető tornát a füves pályás szezonban, és kell nekik egy-két meccs, amíg belelendülnek. Sinner például 5 szetben nyerte meg az első szettes meccsét Kecmanovic ellen, de túlélte, és nem volt igazán veszélyben a győzelme. Ettől függetlenül ezen a borításon a legnehezebb teniszezni abból a szempontból, hogy itt azért kevesebbet játszanak a teniszezők, van akinek fekszik, van akinek kevésbé, de kevesebb idő van arra, hogy igazán belegyere a játékba, és lehet, hogy ezért is volt egy nagy meglepetés a férfiaknál, egy brit fiú, aki azért a környéken nőtt föl és sokat játszott füvön, ő szabadkártyásként, Arthur Ferryről beszélek, el tudott jutni egy elődöntőig, ami azért tényleg úgy gondolom, hogy egy óriási meglepetés volt.
4: És egy óriási reklám, gondolom, a tornának és a hazai nézőket bevonzotta még jobban, ha lehet a teltháznál többen követni.
3: Így van, tehát hogyha egy brit játékos sokáig jut a verseny, ugye Andy Murray többször is megnyerte Wimbledont x év után, ha jól tudom, Fred Perry volt utoljára a 30-as években előtt, amikor nyerte, 77 év volt a különbség, ez egy óriási dolog, persze, hogy reális esélye nem volt Ferrynek, hogy megnyerje a tornát, de azzal, hogy bejutott az elődöntőbe, azzal felkeltette a figyelmét a briteknek is, még jobban a szokásosnál is, ugye ezt a versenyt úgy hívják Angliában, hogy The Championships, azaz a bajnokság, tehát nem is Wimbledonnak hívnak, hanem a bajnokságnak, és figyelemmel kísérik a britek minden esztendőben. Most egy kicsit jobban alakult a többi sporthoz képest a versenyprogram, mert ugye, ha jól tudom, a Silverstone-i Forma 1-es futam az első hétvégén volt, van, amikor ugye egybeesik a két döntő, és akkor az így megosztja a figyelmet. És
4: zajlik a világbajnokság.
3: Zajlik a foci világbajnokság, de azért a döntő napján az angolok nem játszottak, hanem egy nappal korábban, szóval azt hiszem, hogy nagy figyelem ugye övezi mindig a wimbledoni tornát, ebben az esztendőből talán még nagyobb, mint korábban.
4: Kezdjük akkor mondjuk a női mezőnnyel, és ahogy már említette, cseh házi döntőt rendeztek, ugye a 21 éves Linda Noskova, a 29 esztendős Karolina Muhova ellen játszotta a döntőt, 6-2-5-7-6-3-as győzelem született, Noskova nyert, és ahogy említetted, ők nem csak vagy nem vetélytársak csupán, hanem barátnők is. A 2024-es párizsi olimpián egymás mellett indultak párosban. Szóval milyen lehet így játszani, amikor egyrészt honfitársaddal lépsz pályára, illetve lehet, hogy már edzésen is nagyon sokszor, vagy meccsen egymás oldalán játszottak, és jól ismerik egymást.
3: Hát nem lehet könnyű, de hát le kell játszani ezeket a mérkőzéseket, és mindenki a legjobbját próbálja nyújtani. Ami érdekesség volt, hogy mindketten úgy jutottak el a döntőik, hogy hárítottak mérkőzéslabdát az odáig vezető 6 mérkőzésük egyikén. A második körben volt meccslabdája, ha jól emlékszem, Kirsteának Noskova ellen, és az elődöntőben volt meccslabdája Coco Gauffnak Muhova ellen a döntőszett rövidítésében, ez is egy érdekesség volt, meg az is ugye, hogy két honfitárs játszhatta itt a döntőt. Ez elég ritka egyébként Wimbledonban, persze, hogy a Williams nővérek vagy testvérek játszottak döntőket korábban, és cseh győztese is volt ennek a tornának jó pár a női mezőnyben az utolsó 20-30 évben, de ez tényleg egy ritka dolog, és hogyha egy barátnő áll a másik oldalon, akkor hát nem tudom, hogy ez mennyivel teszi könnyebbé valakinek a dolgát, vagy nehezebbé, de az biztos, hogy abszolút sportszerű mérkőzés volt, és ami még érdekesség volt, hogy nagyon simán győzelemre állt Moszkova, de megijedt a lehetőségtől, elveszítette a második játszmát szinte biztos vezetésről, ugye 6-2, 5-2-je volt, elveszített 5 játékot, és ugye a közvetítés során mondtam, hogy ha itt a döntőszett elején tovább tart ez az összeomlás, akkor akár zsinórban elveszíthet akár 11 játékot is, mint mondjuk Anisimova veszített el Siontek ellen tavaly a 12-től, 6-0 volt a döntő, mert ha valaki belekerül ebbe a spirálba, és nem tudja magát mentálisan összekapni annyira, hogy jobban teniszezzen, akkor ott beleragadsz, és nem tudsz belőle kijönni. Szerencséje volt Noszkovának, hogy az első gémet meg tudta nyerni a döntőjátszmában, és így megfordította a meccset. Azt hiszem, hogy elég nagy dráma lett volna, hogyha ez nem történik meg, mert tényleg a kezében volt ez a mérkőzés, és nem az első eset lett volna a történelemben, hogy valaki szinte biztos nyerőállásból elveszíti a finálét itt Wimbledonban.
4: És ugye itt is mondtad, hogy Muhova 5 meccs labdát hárított, ha jól emlékszem, a döntőben. Ez a 29 évének a rutinjának köszönhető? Tehát egy 21 éves játékos meg tudta volna ezt csinálni?
3: Szerintem nem. Tehát ez mind azon múlik, hogy az a játékos, aki nyerő pozícióban van, az mennyire izgul. És Wimbledonban ugye nagyon sokszor a játékosok is bevallják, hogy sokkal nehezebb egy ilyen mérkőzést mondjuk kiszerválni, vagy megcsinálni, megnyerni. Ez nem olyan, mint a hoki meccsen, hogy vezetsz 2 góllal, és akkor elengeded a történetet, és az óra kifut, vagy egy kosármeccsen vezetsz 10-zel, és akkor vége. Ilyen nincs. Itt meg kell nyerni az utolsó pontot is, és ez a legnehezebb. Noszkovának 5 meccs labdája volt, és szinte minden a kezében volt, óriási lehetőség volt, hogy befejezze a meccset, saját szervánál 30 semmi, és még sorolhatnám, de nem sikerült, elizgulta, és innen jön az a történet, hogy a döntőszett elején, akkor ugye abszolút a másik játékosnak áll már ez a meccs, de csak addig, amíg ugye az ellenfele nem tud végre nyerni egy játékot, és ezért volt szerencsés Noszkova abból a szempontból, hogy az első gémben bréklabdákról tudta hozni a sajátját, és ezzel talán meg tudott annyira nyugodni, hogy hasonló teljesítményt tudott nyújtani, mint az első 2 játszmában, vagy az első másfélben, és így a teniszével tudta megnyerni a meccset.
4: Talán nem tévedek, ha arra tippelek, hogy az elmúlt napokban a legtöbb kérdés, ami téged ért, az az, hogy mi a cseh tenisztitka, és mi az, ami től ők évről évre, és ahogy mondtad, már szerintem idősebb hallgatók, ugye Martina Navratilova vagy Iván Lendl nevére, teljesítményére pontosan emlékeznek, szóval mi az, amit a cseh tenisz, és ez a rendszer, ez tud?
3: Hát azt gondolom, hogy vissza kell, hogy lépjünk jó pár évet egy Navratilova-Lendl idejére, ahol, sőt, még talán korábbra is mehetnénk, volt egy Jan Kodes, volt jó pár jó játékosuk még rajtuk kívül is, de az igazán nagy teniszezőik a 80-as években játszottak, ugye, vagy 70-es, 80-as években, akkor akárhogy is nézzük, ugye Navratilova idősebb egy picit, 9 Wimbledon nyert zsinórban, és azt tudni kell, hogy a legnépszerűbb női sport Csehországban a tenisz, semmi más, a tenisz. És ugye sok fiatal gyerek, én úgy gondolom, hogy ezáltal kedvet kap ahhoz, hogy kipróbálja ezt a sportot, és nagyon jó műhelyeik vannak a cseheknek, jó edzőik vannak, és mivel minden egyes szinte évente jönnek ki olyan játékosok, akik a világon is számottevő eredményeket érnek el, most gondoljuk vissza, inkább a női teniszről beszélek, ugye volt egy Navratilova, volt egy Mandlikova, volt egy Novotna, aztán volt egy Kvitova, és még egy páran, Vondrusova és Krejcsikova, tehát ők nyertek wimbledoni bajnokságot, és így sok gyerek ragadt teniszütőt olyan helyszíneken, ahol nem feltétlenül

0: ami megfelelő a cseheknek, és nem feltétlenül a pörgetett játékról híresek, és én úgy gondolom, hogy minden évtizedben legalább egy-két olyan teniszezőt ki tudnak termelni idézőjelben onnan, akik megállják a helyüket világszinten. Most a férfiaknál is van egy Lehecska, van egy Mensik, tehát nagyon jó játékosaik vannak nem csak a hölgyeknél, hanem a férfiaknál is, és azt hiszem, hogy ennek a nyitja az, hogy rengeteg a merítési, vagy nagy a merítési lehetőség a fiataloknál, és szakképzett edzők foglalkoznak velük már kiskoruktól kezdve, így a legtehetségesebbek elérnek oda, ahova predesztinálja az ő tehetségük őket erre. Most nem azt mondom, hogy 20-an vannak az első 100-ban a csehektől, mert van olyan nemzet, ahol van mondjuk 10 játékos egy amerikaiaktól vagy franciáktól, de egy kis nemzettől ez egy fantasztikus teljesítmény, és tényleg le a kalappal, hogy ilyen eredményeket tudnak elérni, és ilyen szinten tudják tartani a teniszüket.
1: Hát ha jól láttam, a top 50-ben a nőknél 8 cseh játékos van, a junior világranglistán is számos cseh játékos van, és arról például van információt, hogy ezek a legendás játékosok, akik korábban jó teljesítmény nyújtottak, ők benne vannak a rendszerben, tehát akár edzőként foglalkoznak egy gyerekekkel, akár ilyen élmény beszámoló, vagy nem tudom, közös edzés erejéig ők jelen vannak-e?
0: Hát biztosan, de én úgy gondolom, hogy a régi nagy játékosok inkább a profiknak lesznek az edzői, ugye mondhatjuk azt, hogyha visszanézünk, hogy Berdych volt edző a legjobbaknál, és visszapróbálják adni az ő tudásukat a mostani játékosoknak, és hát nem csak ő, most persze említhettem volna másokat is, viszont akik szintén profik voltak, de talán nem a legjobbak, ők az idősebb junior játékosokkal foglalkoznak, a gyerekekkel, nem tudom megmondani őszintén, hogy pont kik kezdik a játékot, de ott is szakképzett edzők vannak, és utána tolják föl egyre tovább, átadják a különböző korosztályokban játszó teniszezőket azoknak, akik talán hatékonyabbak lehetnek bizonyos szinteken, és mondom, hogy az igazi nagy profik, akik korábban játszottak, akár mondjuk párosban volt valaki jó játékos, akár egyéniben például ugye Noszkovának Krupa az edzője, az megint más kérdés, hogy Muhovának pont egy külföldi edzője volt Grönevelt személyében, de nagyon nagy igazság az, hogy a cseheknél általában cseh edző dolgozik a játékosokkal, és nagy többségében olyanok, akik korábban szintén profik voltak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki odaérjen a legjobbakhoz.
1: Szabalenka és például Świątek viszont nem ért oda a legjobbak közé. Ennek mentális okai voltak-e, amit már említettél, hogy mennyire fontos? Szabalenka esetében hallottam olyan véleményt, hogy az a régi vagányság eltűnt a játékából, és megpróbál stabilabb játékos lett, de valahogy úgy rágörcsöl egy kicsit, vagy elizgulja a meccseket, nem tudom, ezzel egyet értesz-e.
0: Hát én úgy gondolom, hogy inkább rágörcsöl, mint hogy elizgulná. Ő egy elég vagány játékos, de ez az a borítása, ahol talán nem érzi magát annyira komfortosan, mert soha nem ért el igazán jó eredményeket, talán elődöntős volt 2-szer Wimbledonban, de nem tudta átlépni a saját árnyékát, és ez így volt ebben az évben is. Most az külön pekhes szituáció az ő számára, hogy az Osaka, aki szintén 4-szeres Grand Slam bajnok, mint ő, egy szenzációs mérkőzést játszott ellene, tehát ebből a szempontból nem volt szerencséje, mert azért vannak olyan szituációk, amikor még nem is vagy, nincs is akkor önbizalmad, nem is játszol annyira jól, de túl tudsz jutni bizonyos ellenfeleken. Ez nem így volt, mert Osaka tényleg zseniálisan játszott azon a napon, viszont a következő meccsén Osakát meg Muhova megverte, szóval egy ilyen furcsa szituáció volt. Nekem az volt a legnagyobb meglepetés, persze, hogy néha ugye hullámzik a játéka Rybakinának, de ő már nyert itt Wimbledonban, és viszonylag korán búcsúzott, ami szerintem nagyobb meglepetés volt, mint az, hogy Szabalenka a 8 közé jutásért veszített. Hogy Świątek nem nyert, az nem volt meglepő, mert nagyon kevés önbizalommal játszik már nagyon régóta, alig-alig nyer versenyt, sőt nem is tudom, hogy nyerte idén, illetve hát még az is óriási meglepetés volt, hogy tavaly meg tudta nyerni ezt a tornát. Én nem gondoltam volna, hogy ez bármikor sikerülhet neki az ő játékban. játékstílusával, meg ütőfogásával, de tavaly minden összejött neki, mentálisan nagyon jó állapotban volt. Ez az utóbbi időben nem mondható el róla, nincs önbizalma, nem is játszott jól, és ez meg is látszott a teljesítményen, szinte lesöpörték a pályáról a második játszmában. Ő neki hosszabb idő kell, amíg újra fölépíti az önbizalmát, és akkor lehet igazán jó. Hogy ez megtörténik-e valaha is, vagy sem, azt nem tudom, de aki fiatal játékosként ezzel

0: szembesül egy idő után, szerintem van annyira jó, hogy összekapja magát, és újra akár a legjobbakkal is föl tudja venni majd a versenyt.
1: Naomi Oszakát már említetted, amikor a Roland Garroson és most is ugye a ruha költeményével hívta fel magára a figyelmét, voltak olyan vélemények, hogy jó, hát ő már nem is a játékkal foglalkozik, ő már egy termék, megpróbál a PR-ra, a reklámra fókuszálni. Ehhez képest, ahogy említetted, biztató teljesítményt nyújtott, és végül csak a döntős játékos tudta megállni állítani őt, szóval tőle várhatunk-e még szerinted kiugró teljesítményt?
0: Ez egy jó kérdés, szerintem sokat javult a játék, azt tudni kell róla, hogy édesanyja, és azért elég sokat kihagyott a 4 Grand Slam győzelme után, meg azt is tudni kell róla, hogy japán színekbe versenyez, és óriási reklámösszegek folynak be a számlájára, talán a mezőnyben ő keres a legjobban a teniszezők közül, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos, az első kettőben vagy háromban mindenképpen benne van, és persze mondhatnám azt, hogy ruhaköltemények ide-oda-amoda, van akinek tetszik, van akinek kevésbé, hogyha ő kimegy így a pályára, akkor az az ő dolga, és most, hogyha arra gondolunk, hogy ez kiknek veri ki a biztosítékot, meg kiknek nem, ő ezzel nem törődik, megpróbálja a legjobbját nyújtani, én úgy gondolom, hogy nagyon jól fölkészült a tornára, jó tenisz nyújtott, de volt nála jobb, és legyőzte őt a legjobb 8 között. Persze, hogy a Grand Slam trófeákra hajt mindenki, aki már nyert egyet korábban, meg aki nem az is, de aki nyert, az egészen biztosan, és hogy valaha is eljut újra egy Grand Slam döntőbe, azt ugye nem látja előre az ember, azt viszont igen, hogy a minősége a játékának megvan, az, hogy 7 meccset meg tud nyerni zsinórban egy Grand Slam tornán, hát egyelőre ezt nem látom, de megnehezítette a legjobbak dolgát is, és akár ő is bekerülhet ott volna a döntőbe itt Wimbledonban, hogyha egy picivel jobban játszik.
1: Volt egy másik nagy visszatérő Serena Williams, aki már 23 Grand Slam győzelmet számlál. Az ő motivációja mi? Egyrészt ez a kérdésem, másrészt az, hogy miért most tért vissza, miért nem mondjuk Amerikában a US Open-en?
0: Hát térjünk vissza arra, hogy mi lehet a motiváció, itt több dologról beszélhetünk, ugye én nem gondolom, hogy neki a bankszámláról akkor a pénzösszeg hiányozna, hiszen még a férje is milliárdos dollárban. A lényeg az, hogy szerintem talán egy picit szerepelni is akart, de nem hiszem, hogy ez volt a legfőbb motiváció, hanem az, hogy az 44 évesen meg akarta mutatni, hogy 2 gyerek kell ugye a háta mögött, hiszen 2 lány, kislánya van, szülés után vissza tud úgy jönni 44 évesen, hogy megfelelő teljesítmény nyújtson ahhoz, hogy fölvegye a fiatalabbak a versenyt. Ez nem tudom, persze sérülés is volt benne, sok minden volt benne, de ami érdekes volt az, hogy nem vállalt felvezető tornát egyéniben, és hogyha 4 évet kihagysz, és úgy állsz oda a pályára, az mindig nagyon nehéz.
1: Főleg egy füves pályán, hogy említetted, hogy az nagyon-nagyon speciális.
0: Nagyon-nagyon különleges, de ő itt sokszor nyert, és úgy gondolhatta, hogy az ő adogatásával, meg a gyors játékával talán itt lehet egy olyan eredmény, vagy olyan, itt jobban tudja kezelni ezt a szituációt játékminőségben. Talán a gyorsabb borítások kedvezhetnek neki, viszont ugye meglátszik, hogy ha valaki nem játszik 4 évet, meg nincs felvezető mérkőzése, akkor szinte törvényszerű, hogy nagyjából hasonló teljesítményt fog nyújtani, mint ő. Kikapott egy olyan játékostól, aki alig nyert meccseket idén, viszont ugye füvön nem egy rossz teniszező, egy ausztrál lánytól döntőszedben. Ugye arról is szó volt, a mérkőzésen kevésbé láttam, hogy a térdével volt probléma, és így nem tudott úgy mozogni, ahogy szeretett volna. Lehet, hogy ez is benne volt, és talán ennél jobb eredményt tudott volna elérni, hogyha teljesen egészséges, de visszalépett a párostól a nővérével, és gondolom, hogy nagyon szerettek volna játszani. Én 2 dolgot mondanék, az egyik, hogy nem volt felvezető versenye, ez azért rányomta a bélyegét a teljesítményére. Wimbledon kedvez neki a fű, ezért is választotta azt, hogy ott ér vissza, és hogyha idézőjelben szerencsénk van, akkor egészséges lesz, vagy eléggé egészséges lesz ahhoz, hogy vállalja a játékot mind egyéniben, mint párosban a US Open-en, vagy vegyes párosban, majd meglátjuk, biztos, hogy nagy felhajtás lesz miatta.
1: Vendégünk továbbra is Köves Gábor, teniszszakértő, korábbi szövetségi kapitány, és elsősorban wimbledoni tenisztorna tapasztalatairól beszélgetünk. A hírek után legyen téma a férfi mezőny, hiszen nyilván a legnagyobb figyelmet talán az urak kapták. Jannik Sinner és Alexander Zverev játszotta a döntőt. Egy olyan döntő előtt voltunk, amelynek egyik résztvevője élete első Grand Slam tornáját néhány hete a Roland Garroson aratta, ő volt Zverev, Jannik Sinner pedig egy éve ugye nem nyert Grand Slam tornát, viszont címvédőként érkezett Wimbledonba. A döntő előtt neked milyen előérzeteid voltak, és ehhez képest mit kaptál, hogyan alakult?
0: Azt gondoltam, hogy Zverevnek lehet egy kis esélye, hogy megnyerje a wimbledoni tornát, de a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy Sinner, hogyha minden úgy alakul, ami, ahogy ugye az ember várja meg, ami ugye a realitás, akkor tiebreak, egybreak, egybreak, ugye ez három szetben megnyeri, tiebreak, egybreak, egybreak, ez majdnem úgy is alakult, az első szetet megnyerte tiebreakban Zverev, és utána jött tiebreak, egybreak, egybreak, de Zverev szerintem önmagához képest nagyon jól játszott, sokat fejlődött abból a szempontból, hogy bátrabban teniszezett fűvön, és ennek meg is lett az eredménye már azzal is, hogy a döntőbe jutott, hiszen őt korábban talán még a legjobb 8 között sem járt itt Wimbledonban, és ez volt magasan a leggyengébb Grand Slam tornája a négy közül, és azt nem mondom, hogy meglepő módon, de szinte az idézőjebben az esélytelen nyugalmával, ezt azért is mondom, mert az utolsó 9 meccsét elveszítette Sinnerrel szemben, és nagyon-nagyon kikapott az utolsó 4-en, szóval esélytelen nyugalmával játszhatott, és amíg felszabadultan tudott teniszezni, és a tenyeresét jól ütötte, addig abszolút egyenrangú ellenfele volt Sinnernek, sőt, ott nem lehetett közöttük szinte választani. Egyetlen egy breaklabda volt csak az első két játszmában, és eljött két tiebreak volt, egy ide ment, egy oda, viszont miután ez megtörtént, és Sinner megnyerte a második játszmát, utána egy picit megnyugodott, ő tudta tartani a szintet, ahol teniszezett, sőt, talán még emelni is, míg Zverevnek az a maximális teljesítménye, amit nyújtott önmagához képest, főleg ugye az első másfél szetben, az egy picit alábbhagyott, ez kompenzálta ugyan az adogatásaival, de a játékban azért volt különbség a két játékos között, és ugye, ami a végső soron ilyenkor dönteni szokott, és most is szerintem ez döntött, hogy erősebb volt fejben Sinner, és Zverev a testbeszédével, meg most azt nem mondom, hogy a hozzáállásával mindenki küzd az utolsó pillanatig, de ez egy jó 5% handicap volt a számára, és 5%-kal, hogyha visszaesik valakinek a teljesítménye, vagy 10-zel a világ elsőn, az azt jelenti, hogy nem jut el a rövidítésig, hanem mondjuk elveszít egy szettet egy vagy két brékkel.
1: Ugye voltak olyan pontok, ahol Sinner elcsúszott, vagy legalábbis elveszített az egyensúlyát, és mégis behúzta azt a pontot. Az mind-mind egy olyan forduló pontnak tűnt, legalábbis a televízión keresztül, ami Sinnert lendületbe hozta, az Zverevet pedig még jobban elbizonytalanította. Tehát voltak ezek a döntő momentumok, ahogy említetted, itt fejben Sinner volt az erősebb.
0: Így van, és hát persze, hogy ez egy pluszt ad annak a játékosnak, aki elcsúszik, mégis pontot tud nyerni, és nem úgy, hogy az ellenfele elrontja, hanem bravúra halmozva valahogy visszaad olyan labdákat, amelyek ugye szinte nem is lehetnének másoknak megjátszhatóak. Ami érdekes volt, és nagyon szerencsés, hogy többször is olyan csúszás volt, ami azért sérülést is okozhatott volna. Volt ott a T-vonalon egy előre való csúszása, nem is tudom, hogy nem törte ki a bokáját Sinner, és az aztán nagyon drámai lett volna, és nagyon sajnálatos, de szerencsére annyira jól vannak felkészítve ezek a srácok, hogy ilyen helyzetekben is ugye megúszszák az izomsérülést, vagy esetleg mondjuk a csonttörést. Ez azért a füves pályán elég veszélyes, hogy a játékosok így csúsznak, és Sinnerre nagymester ennek, nem csak azért, mert amúgy is nagyon jó a lábmunkája, hanem ő kiskorában síelt, talán 14 éves koráig, és nála ez sokkal természetesebb, mint bárki másnál. Egészen elképesztő módon tud egyensúlyban maradni, amikor kicsúszik bizonyos labdákért, és ezért is nehéz ellene igazán pontot szerezni, még akkor is problémád lehet, hogyha már tényleg abszolút biztos vagy benne, hogy megcsinálod, aztán mégis valahogy visszajön tőle a labda. Egészen különleges teljesítményt tud nyújtani ebből a szempontból, és különleges az a mozgás, még koordinációs képesség, ami neki van.
1: Tanyi Gábor kiváló kézilabda szakértő, edző, de nagyon szereti a teniszt, és például a római tenisztornán kint volt, és látta a Jannik Sinnert edzeni. Azt mondta, egyébként több ezren ott ültek a lelátón, csak az edzésen, és ő azt látta, jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy 2,5 óra az gyakorlatilag az előkészület volt. Tehát a bemelegítés, a nem tudom, ilyen-olyan felkészítő gyakorlatok, és mind-mind, amit mondasz, ez az egyensúly biztosítása, tehát olyan precíziós felkészülés van csak arra, hogy elkezdi az edzést, hogy ez lehet a titok, és ez mennyire mennyire jellemző egyébként a mezőny többi tagjára is?
0: Hát ezt szinte mindenki csinálja, az megint más kérdés, hogy milyen szinten. Uh-huh. Egy Novák Djokovic, aki 39 éves, még mindig le tud menni Spárgába, most persze, hogy a játékosoknak a 99%-a valószínűleg nem fogja azt meg se próbálni, de nagyon-nagyon fontos a fizikális felkészültség, és hát főleg a nyújtás, és ez a része a tenisz sportnak, meg az összes sportágnak rengeteget fejlődött az utóbbi 10-15 évben mindenképpen, és ezért is kitolódott a kor határa, hogyha így szabad így fogalmaznom, a sportágakban. Most persze, hogy van 40 év fölötti kosárlabdázó is az NBA-ben, még LeBron James talán még játszik egy-két szezonban, nem vagyok benne biztos, abban viszont igen, hogy nagyon kell vigyázni a játékosoknak a testére, nem csak a táplálkozás számít, hanem az is, hogy mennyi időt áldozol arra, hogy nem feltétlenül csak az erősítéssel mennyi időt töltesz, hanem azzal is, hogy a rehabilitáció milyen profi módon van csinálva, hogyan lazítasz, hogyan pihenteted a testedet, hogyan regenerálódsz, és a többi. Szóval ezek rettenetesen fontosak minden egyes játékosnál. Persze, hogy akiknek mondjuk több milliós dolláros keresete van, évente a lehető legjobb szakembereket tudják maguk mellé megnyerni arra, hogy foglalkozzanak velük ebből a szempontból, de ugye van külön kondícióedzés, vagy edzője a játékosoknak, azaz tehát fitness edzője, és ugye mellette még van fizió is, tehát aki a sportrehabilitációval és mondjuk a játékosoknak a fizikai felkészítésével az edzéseken kívül foglalkozik, tehát nyújtással és a többi. Persze még beszélhetnénk sportpszichológusokról is, de a lényeg az, hogy ez a kettő a legjobbaknál alapból megvan, és azért hihetetlen, hogy milyen hangsúlyt fordítanak erre.
1: Jannik Sinnerrel kapcsolatban elmondhatjuk, ugye, hogy idén nyert 5000-es tornát, és talán te mondtad a közvetítésben tegnap, hogy idén mindössze 3 meccset veszített el, de mégis mondhatjuk azt, hogy mivel egy éve nem nyert Grand Slamet, valami fajta nyomás lehetett rajta, nem?
0: Hát mivel Wimbledonban nyert már korábban, ezért talán Wimbledonban kevesebb nyomás volt rajta bizonyos szempontból, de abból a szempontból mindenképpen, hogy ugye annak ellenére, hogy a világranglistát ő vezeti, és nem volt ott a mezőnyben Alcaraz, sem a Roland Garroson, sem itt. A Roland Garroson ott ugye ismert körülmények miatt is, ugye ott talán a második fordulóban búcsúzott Juan Manuel Serundolo ellenében, egy olyan meccsen, ahol 2-0 szett 5-1-je volt, tehát itt nagyon-nagyon ritkán veszít valaki onnan, de hát megfogta őt az időjárás, és abból a szempontból mindenképpen volt rajta nyomás, hogy hát ha már világelső vagyok, és megnyertem 5000-es tornát, akkor ott az esély, hogy miért én nyerném a Grand Slameket, vagy a Grand Slamet, és jól megbirkozott ezzel egyébként, nagyon nyugodt fiú, és jól kezeli ezeket a szituációkat, sokszor azt mondják, hogy olyan, mint egy gép, vagy egy robot, akár érzelmileg is, persze, hogy ez nem így van, de nagyon-nagyon jól kezeli ezeket a helyzeteket, és azok után, hogy kiesett a Roland Garroson, úgyhogy abszolút top favorit volt, volt rajta biztos nyomás, hogy ezt a wimbledoni tornát megnyerje, de szépen végigcsinálta, és azt nem mondom, hogy abszolút maga biztosan hozta a döntőt, mert nem 3 szedben nyert, és azért Zverev ott volt a nyomában, de összességében én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesített, és végül is abszolút megérdemelten nyert újra Grand Slam tornát egy év után.
1: Azzal egyetértesz-e, hogy Zverevnél egyfajta mérföldkő, vagy egyfajta gát átszakadás lehetett az, hogy élete első Grand Slam tornáját megnyerte. Azt hiszem 125 Grand Slam mérkőzés után átszakadt benne valami, és akkor most a következő lépés már az lehet, hogy mondjuk egy 5-szettes Grand Slam döntőt is idegileg elbírjon, és ez is egyfajta műfaj, amihez fel kell nőni, és amihez elég jónak kell lenni.
0: Hát mindenképpen jónak kell lenni hozzá, csak a nagy probléma az az, hogy egy játékos nem igazán tud kibújni a saját bőréből. Itt láthattuk azt, hogy amíg felszabadultan játszott a döntőben egy olyan játékos ellen, aki ellen nem sok sikere volt az utóbbi időben, addig minden rendben volt, de amikor jöttek a problémák, akkor kijött az, hogy az ellenfele higgadtabban tudja kezelni ezeket a szituációkat, magyarul jobb versenyző, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nem feltétlenül csak a tenisz döntött ebben a fináléban, hanem az is, hogy valaki erősebb volt a másiknál fejben, de ez igaz volt, hát nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt is, akár egy Djokovic-Nadal meccsen, vagy egy Federer-Nadal meccsen, vagy rengeteg ilyen példa volt, és hát Zverevnek persze, hogy átszakadt a gát ott a Roland Garroson, nem vert meg olyan játékost, aki igazán előbb lett volna a ranglistán nála, de ezt sem könnyű megoldani, amikor te vagy az esélyes, és az első alkalommal kell, nézőjelbe a kell, egy ilyen szituációt megoldanod.
1: De bocsáss meg, ott voltak olyan hangok, hogy jó, de hát nem volt ott Alcaraz, Sinner már kiesett, nem azt mondom, hogy könnyű dolga volt, de jó, hát oké, így sikerült. Tehát voltak ilyen visszhangok?
0: Visszhangok lehet, hogy voltak, de ezt senki nem jegyzi, hogy nyertél meg egy Grand Slam tornát, nagyon nehéz ezt megcsinálni, és Sinner ott volt, csak kikapott, Alcaraz nem. A lényeg az, hogyha egy ilyen szituációban vagy, és 29 éves, és még nem nyertél Grand Slam tornát, amikor egyszer volt, két pontra volt, te akkor sem tudtad föltenni az íra a pontot, akkor neked mentálisan ez egy olyan teszt, amit még ugye soha nem teljesítettél, hibátlanul biztos nem, és ezt megoldotta, 5 szetben megverte Kobollit, és utána én úgy gondolom, hogy ez felszabadultát tette itt Wimbledonban abból a szempontból, hogy megfelelő módon taktikailag, technikailag teljesített, és kihozta magából majdnem a maximumot, a tenyeresét nagyon jól ütötte, jól adogatott, és több önbizalommal léphetett pályára, és ennyit is számít az önbizalom meg, hogy higgyél benne, hogy akár ezen a borításon is tudsz teljesíteni, annak ellenére, hogy még talán a 8 közé sem jutottál soha. Korábban pedig a játékod jó lehet hozzá, és ez most nagyon kijött Zverevnél. Azt nem mondom, hogy hajszára volt a győzelemtől, de nagyon jól játszott, és még egy Sinnernek is megnehezítette a dolgát, aki idézőjelben agyonverte az utolsó 5-6 meccsükön, tehát alig-alig tudott szetteken belül 4 gémet csinálni Zverev. Itt meg tényleg egyenrangú ellenfél volt majdnem az egész meccsen.
1: Sinnerrel esetleg láttál olyan türelmet, hogy jó, az első 2 szett a szoros volt valóban, de majd eljön az én időm, és hogyha ez 5 szettig megy, vagy 4 szettig megy, akkor meg fogom nyerni a meccset?
0: Hát a hozzáállás mindenképpen megvolt, az megint más kérdés, ugye mindig viccelünk ezzel, hogy Sinner még nem nyert olyan mérkőzést a pályafutása során a profik között, ami 3 óra 48 percnél tovább tartott, tehát mondjuk hogy leegyszerűsítve egy 4 órás meccs, akkor tuti, hogy kikap. Uh-huh. Ez a tegnapi meccs, az 3 óra 46 volt, tehát hogyha mondjuk egy 5. szettig eljutott volna az Zverev, akkor lehet, hogy ő lett volna az esélyesebb, mert az esetek nagy többségében Sinner ilyen helyzetekben elfogyott, persze, hogy volt 3 meccslabdája tavaly a Roland Garros döntőjében Alcarazzal szemben, ami 5 óra fölötti meccs volt, tehát a fizikumával nincs gond, csak ugye neki is át kell szakadnia egy gátnak ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjen, és akkor lehet, hogy utána soha többet nem fog elveszíteni egy olyan mérkőzést, ami 4 óránál tovább tart. Szóval én úgy gondolom, hogy Sinner fejben nagyon-nagyon jó, és nem is gondolta arra még esetleg, hogyha 6-7 lett volna az első 2 szett, hogy nem marad semmiféle esélye, hogy a mérkőzést megfordítsa. Persze, hogy az esély kevesebb lett volna, mint 1-1 szettnél, de én azt hiszem, hogy abszolút pozitívan áll mindig ezekhez a helyzetekhez, és ez is a feladata.
1: Novák Djokovicról mondj még kérlek egy-két mondatot, ugye, ahogy lehetett olvasni, már a 106. wimbledoni győztes meccsénél tart, megelőzve Roger Federert, akinek 105 volt. Ezen kívül mennyit láthatjuk, meddig láthatjuk őt még a pályán? Ugye azt látjuk, hogy az 5 szettes meccsek már nem az ő világa talán, de minden másban abszolút felveszi a versenyt a fiatalokkal.
0: Hát ugye egy picit csalók ez, hogy az 5 szettes meccsek nem az ő világa, ugye megnyert egy 5 szettes meccset az elődöntőbe jutásért Ozsi Aliassime ellen. Szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy a sorozatos 5 szettes mérkőzések, vagy akár 2 egymás után az neki valószínűleg már sok lesz. Gondoljunk vissza, hogy az Ausztrál Open elődöntőjében 5 szettben verte Sinnert, aztán utána szenzációsan játszva megnyert 1 szettet Alcaraz ellen, de aztán elfogyott a benzin. Szóval neki reálisan akkor lehet esélye hogyha több tornát játszik az év során, és fizikailag jobb állapotban van. Persze nem tudom, hogy a teste ezt bírja-e még, ugye 39 esztendős Novák Djokovic, a másik meg az, hogyha esetlegesen el tud jutni a végjátékig úgy, hogy friss vagy frissebb, ez Ausztráliában ugye nagyjából így volt, hiszen volt egy olyan meccs, amit föladtak ellen egyen, meg nem kellett kiállnia, mert visszalépett az ellenfél, szóval eljutott így odáig, nagyon nagyot játszott, de nem tudta megnyerni a tornát, nem mindegy, hogy kik jönnek vele szembe és mikor. Ugye az elődöntőbe, öt meccs, elődöntőig vezető úton ötöt kell nyerni, és akkor még ott jönnek szembe azok, akik a legjobbak a mezőnyben. Szóval ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog lenne, hogyha még látnánk őt mondjuk két éven keresztül, mondjuk egy Los Angeles-i olimpiáig. Meddig bírja a teste, meg meddig bírja a motivációja, az nagy kérdés. Egyelőre még ott van a mezőnyben, hogy meddig, az azt hiszem, hogy csak rajta múlik.
1: Reméljük, hogy minél tovább, hiszen nagyon sok rajongója van itt Magyarországon is. Ne feledkezzünk meg a magyar játékosokról is. Stollár Fanni kiemelkedő teljesítménnyel zárt Wimbledonban, ugye női párosban 8-at döntőig jutott, vegyes párosban pedig elődöntőig. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó vegyes páros legyen? Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ott van olyan labdamenet, amikor férfiak szerválnak és a hölgyek fogadják. Tehát kell ehhez egy fizikai erő, kell ehhez egy állóképesség Fanninak. Mi az a pont, ami miatt neki annyira fekszik? A páros is, és a vegyes páros is.
0: Hát igazából ő elég tisztán üti a labdákat, és elég gyorsan játszik, és jó adogatása is van, annak ellenére mondom, hogy ugye a gerincével vannak problémái, és voltak is korábban. Egy olyan játékos, aki sebességben sokszor föl tudja venni a versenyt a férfiakkal. Persze, hogy ugye azt ne várjuk tőle, hogy 210-es szervákat visszaadjon, hogyha sarokra mennek, de ugye nem ijed meg a saját árnyékától, jó, ki tud egészíteni egy férfi játékost is, és nagyon is jól csinálta a vegyes párosban is, itt Wimbledonban. Máté Pavic-sal, aki döntős volt férfi párosban is, korábban ugye Grand Slam tornákat nyert, egy balkezes horvát játékosról van szó, nagyon jó párt alkottak, az külön pech volt, hogy amikor elveszítették az elődöntőt, akkor a partnere Pavic szegény 3-2-s hibát ütött egy adogató játékon belül, és azzal ment el egy sorsdöntő játék. Szóval Fanninak megvan a tenisze ahhoz, hogy kiegészítsen egy férfi játékost a vegyes párosban, illetve hogy szinte bárkikkel fölvegye a versenyt női párosban, hogy persze, hogy jó pár is kell mellé. Én úgy gondolom, hogy Asia Mohamed személyében egy olyan teniszező volt mellette, az adogatásaival mindenképpen tudta őt segíteni, és hát ezen is sok múlik. Az biztos, hogy fölnőtt a feladathoz, és külön gratulálok neki, mert azért Wimbledonban vegyes párosban egy elődöntő, illetve párosban is ugye több mérkőzést nyertek, az egy nagyon szép teljesítmény.
1: Fucsovics Márton a harmadik fordulóban búcsúzott, az ellen a spanyol játékos ellen kapott ki, aki Marozsán Fábiánt is búcsúztatta. Az ő teljesítményükről mit gondolsz?
0: Azt hiszem, hogy kimaxolták a tornából azt, ami benne volt. Marciról tudni kell azt, hogy ugye 35. életévét tapossa, hogyha szabad így fogalmaznom, és azért voltak fizikai problémái, sérülései a korábbiakban, nehezebb ilyenkor fölkészülni a tornákra, de ugye nagyon kedves verseny ez a számára, hiszen negyeddöntős volt korábban itt Wimbledonban. Két meccset tudott nyerni, nem is akár milyen mérkőzéseket, a második fordulóban Lerner Tient verte, aki talán top 25-ös játékos jelenleg, és tényleg egy féljövőben lévő nagy név a mezőnyben, lehet, hogy egy picit sérült volt az amerikai, de teljesen mindegy, ezt nem jegyzik. Aztán utána hogy Davidovics Fokinától kikapott két ilyen meccs után, az azért nem volt annyira meglepő abból a szempontból, hogy azért sok kilométer ebben a szezonban nem volt benne, tehát minél hosszabb egy torna, főleg amikor 3 nyert szetre játszanak, neki is azért limitált a kondia. A spanyol fiú jobb volt nála azon a napon. Fábiról meg annyit, hogy füves pályán egyre jobb teljesítmény nyújt minden szezonban. Voltak biztató mérkőzései még akár Halléban is, illetve itt Wimbledonban is tudott nyerni egy mérkőzést. Ami fontos vele kapcsolatban is, hogy ugye a szezon hosszú, és vannak olyan problémák mondjuk neki a térdével, amelyek limitálták a teljesítményét, nem tudott 100%-osan teljesíteni, és ez meg is látszott Davidovics Fokina ellen a második fordulóban. Az a lényeg, hogy feltöltődjön, sérülésmentesen tudjon teniszezni, és akkor szerintem mindketten a szezon második felében jó eredményeket fognak tudni elérni.
1: Hogy említetted, a regeneráció nagyon-nagyon fontos, hiszen olyan zsúfolt a versenyprogram egy teniszező számára, hogy egyrészt sakkoznia kell, hogy milyen tornákon indul, másrészt az utazással is gondolom, hogy számolni kell függetlenül attól, hogy valaki fiatal vagy idősebb, szóval ebből a szempontból a magyar versenyzők versenyzéséről mit gondolsz, hol láthatjuk őket legközelebb, és például a US Open előtt, ugye az már kemény borítás lesz, lesz-e olyan torna, vagy olyan felvezetés, ahol a magyarok sikeresek lehetnek?
0: Hát az igazság, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak mind a ketten, mert Marcin különleges nyomás lesz amiatt, hogy tavaly Winston-Salemben meg tudott nyerni egy 250-es tornát, ami ugye 250 pontot is jelent a ranglistájában, és hát addig, hogyha idézőjelben folytatni akarja olyan szinten a pályafutását, ahol most van, ugye a top 100 az egy vízválasztó ebből a szempontból, addig vagy meg kéne védeni a pontjait, vagy akár több pontot szerezni, viszont ez egy különleges nyomás lehet rajta, hogyha valaki nem 100%-os fizikai szempontból, akkor még nehezebb lesz így teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ugye nem tudom a verseny programját, de biztosan rajthoz fog állni esetlegesen az ezres tornákon, hogyha a ranglistája engedi, akkor főtáblán, ha nem, akkor a selejtezőben. Remélhetőleg a válla annyira rendben lesz, hogy több tornát is fog tudni vállalni, és hát majd meglátjuk, hogy ebben az utolsó egy hónapban milyen teljesítményt tud nyújtani. Ő nehezebb helyzetben van, mint Fábi, vagy Marozsán Fábián. Ugye azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy Fábi a beceneve. Szóval ő neki viszont vigyáznia kell, ő fiatalabb, és nem szabad túlerőltetni a térdét akkor, hogyha fájdalmai vannak. A regeneráció és minden más, ami ezzel jár, azt hiszem, hogy több hétig fog tartani. Én nem gondolom, hogy őt látni fogjuk a pályán a következő két hétben, és hogy hol fog először játszani, az attól is függ majd, hogy mennyire jön rendbe, és mennyire lesz fájdalommentes. Reménykedem benne, hogy mindketten hát közel 100%-os állapotban tudnak majd játszani a kemény pályás szezonban. De hát ez attól is függ, hogy milyen állapotba tudnak kerülni, szóval ez rettenetesen fontos lesz számukra. Hogyha fizikailag jók, akkor benne van a jó eredmény, hogyha nem, akkor bizony ugye vannak olyan játékosok, akiknek nincs problémája, és hogyha egyenlő erőviszonyok vannak, akkor bizony itt nehéz lesz mérkőzéseket nyerni, főleg ugye egy US Open-en, ahol 3 nyert szettre játszanak majd.
1: Izgalmas heteken vagyunk, tehát túl a wimbledoni tenisztorna rengeteg izgalmat szolgáltatott. Gábor, ilyenkor telítődsz tenisszel, és kis pihenésre vágysz, vagy már alig várod a következő versenyt?
0: Hát pár napig ugye egy kis pihenés belefér, de az élet nem áll meg a tenisztornákon, és már ezen a hétvégén is közvetítek majd egy umági döntőt, meg a következő hetekben is valószínű lesz program, vagy lesznek olyan meccsek, amelyeken meghívást kapok a közvetítésre. Ugye a szezon nem áll meg, szinte minden héten, sőt minden héten vannak versenyek, az megint más kérdés, hogy mekkorák, és hát ezért mondom azt, hogy ugye nekem szabad napom soha nincsen szinte, mert ugye a hétvégeken kapok általában szerepet, negyeddöntő, elődöntő döntőket szoktam közvetíteni, és hát jönnek sorozatban a versenyek, tehát úgy gondolom, hogy lesz munkám.
2: Hüves Gábort hallották. Ez volt a Körkapcsolás, a szerkesztő Szabó Szilvia, valamint a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. Hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. A Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: A korai vezetés tartja kulcsfontosságúnak a Győr mexikói vezetőedzője. 9 párizsi olimpiai bajnok indul a gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Majdnem 50 helyet javított a férfi teniszezők világranglistáján Piros Zsombor. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
3: Gambiai középpályással erősített az Eto FC. A labdarúgó NB1 címvédője a hivatalos oldalán közölte, hogy a 2007-ben született Modu Lamine Mass a Győr színeiben folytatja pályafutását. Mass a téli időszakban érkezett próbajátékra az Etohoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. Az Eto holnap játssza a visszavágót a Vikingur ellen a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében. A győriek egy gólos hátrányban várják az izlandi csapatot. Az új mexikói vezetőedző Efrain Juárez így nyilatkozott a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón.
4: We need to be in front foot. We need to be really aware.
5: A visszavágón bátrabban kell játszanunk, de oda is kell figyelnünk. A cél, hogy minél hamarabb megszerezzük a vezetést, hogy utána legyen időnk irányítani a mérkőzést a hátralévő időben. Fontos, hogy a hazai pálya igazi erőd legyen számunkra, mind a BL-ben, mind a bajnokságban. Azt tapasztaltam, hogy a keretet sikerre éhes fiatal magyar és külföldi játékosok alkotják. Ezért is fontos a keddi visszavágó, ahol először megmutathatjuk, hogy mire vagyunk képesek, sőt azt is, hogy még jobban vágyunk a sikerre, mint az előző idényben. Annak ellenére, hogy bajnokok vagyunk. Ezt szeretnénk, ha látnák a szurkolóink.
3: Völgyi Dániel, a 2013-as magyar bajnok Győr korábbi labdarúgója, Szabó Bencének mondta el, hogy látja korábbi csapatát.
6: Ha csak maga az eredményt nézzük, akkor nyilván nem jó az eredmény. Egy X azért kecsegtetőbb lett volna a visszavágóra nézve. Viszont én ugyanúgy pozitív vagyok, szóval szerintem a visszavágón én azt gondolom, hogy az Eto be fogja darálni, azért nem fog nekik jól esni ez a 30 fok környéki időjárás, azért nagy pálya lesz, füves pálya, ők azért mégiscsak műfüves pályán készülnek hétről hétre, napról napra. Szóval, hogy ez azért nekik is más lesz. Ahogy én tudom, már a helyszínen tartózkodik az ellenfél csapata, azaz Győr városába, de én azt gondolom, hogy ez 1-0, ez még simán ledolgozható. Annak tudatában, hogy igen, valóban volt nekik 3-4 nagyobb helyzetük, inkább zicserük, amivel a kapusunk is nagy bravúrt mutatott be, meg hát a védelem azért nagy munkát végzett, de mondom, én nem vagyok... Nem úgy nézem, hogy most én azt gondolom, hogy az Eto meg tudja ezt fordítani.
7: Bízunk benne mindenképpen. Milyen benyomásaid voltak egyébként a csapatról, vagy nem tudom, mennyire kell ezt azért zárójelbe tenni annak fényében, hogy ugye teljesen más körülmények között játszottak, mint amit megszoktak a srácok?
6: Egyrészt két dolgot mondanék. Egyrészt nyilván más körülmények voltak. Nyilván ugye műfűvön kellett játszani, utazás, a nem is tudom, 10 fok környékén lehetett ott kint. Nyilván ez azért gátolt, ez így nehézkes volt, de én azt láttam egyébként a csapaton, nyilvánvalóan követtem a tévében a mérkőzést, azt láttam, hogy egységesek voltak nagyon. Még egyszer mondom, jobb lett volna biztos nekik a döntetlen, de így sem rossz az eredmény. A másik meg, hogy nyilván ugye új edzője van a brigádnak, a társaságnak, a csapatnak, És hát ugye nyilván azt is, azt a filozófiát is még azért el kell sajátítani a csapatnak, amit ő kér. Nyilván ez egy folyamatnak a része, ami nem régen indult el, és ezt azért még a srácoknak még szerintem el kell sajátítsák még jobban, de azt láttam, hogy egyébként egységes a csapat.
7: Te milyen benyomásokat szereztél az új mexikói vezetőedzővel kapcsolatban? Miket hallottál róla, vagy adott esetben, hogyha a játékból ki lehetett bármit így bogarászni, vagy nézni, hogy milyen lesz majd ez az Eto'o vele?
6: Én azt gondolom, hogy egy nagyon egységes csapat lesz. Amit tudok róla, most, hogy jók az információim, hogy nagyon-nagyon szigor van az edzésen, szóval megköveteli azt, amit szeretne, de edzésen kívül, szóval, hogy szabadságot teremt a játékosoknak, szóval, hogy egy abszolút jó fej, jó stílusban játszóetőt fogunk szerintem látni. Én amit hallottam, meg amit tudok, az egy látványos focit szeretne játszatni, de nyilván, ahogy mondtam előbb is, azért ez kell egy pici idő és türelem.
7: Talán valamilyen szinten vonhatunk egy párhuzamot azzal a Eto'oval, amiben te is játszottál, és ugye mentetek akkor a Bajnokok Ligájába, akkor te is oda szerepet kaptál azon a mérkőzésen. Bár edzőváltás nem volt, de nem tudom, te mennyire tudsz úgy pozitívabban visszagondolni arra az időszakra, amikor kicsit úgy az ismeretlenből mentetek így a Bajnokok Ligájába, és akkor próbáltatok jó eredményt elérni.
6: Hát ugye nyilván azért itt, meg a mostani srácoknál is, meg nálunk is azért ott volt egy folyamat, szóval hogy folyamatosan nyertük, jöttek a győzelmek, azért nyilván ez egy játékosnak az életébe, ez egy pozitív érzés, ugye nyilván megnyered a bajnokságot minden után, nyilván egy nagyobb lépcsőfokot lépsz, azért egy Bajnokok Ligája, bárhol is nézzük, bárki ellen is játszol egy másik országnak a bajnok csapatával. Nyilván az egy más rang, nem ismered annyira a másik csapatot, mint mondjuk itthon a hazai ellenfeleket. Szóval, hogy egy még nagyobb feltérképezést igényel, még nagyobb koncentrációt igényel, hiszen két meccsből dől el, ugye, hogy kimegy a második körbe. De meg hát nyilván mindenkiben benne van ez a pozitív druk a mérkőzések előtt, hogy azért mégiscsak ez egy nemzetközi mérkőzés, Bajnokok Ligája, szóval, hogy itt még nagyobb talán odafigyelés, koncentrációt igényel egy ilyen dolog, még jobban fel kell készülni az adott esetben a posztodban lévő ellenfélből, szóval, hogy ez egy ilyen részletesebb igénybe kell jobban venni a másik ellenfelet.
3: A Győr holnap 19 órától fogadja az izlandi Víkingurt a Bajnokok Ligája selejtező visszavágóján. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Jakobis Vili Áron a Barcelona együttesével kezdte meg a felkészülést a 2026-2027-es labdarúgó idényre. A katalánok beszámolója szerint az első edzésnapon 25 játékos vett részt, köztük az egyszeres válogatott kapus. Holnap rendezik az első elődöntőt a labdarúgó világbajnokságon. 21 órától Franciaország Spanyolországgal játszik. Az előző VB-n döntős franciák válogatott játékosa Kylian Mbappé így szólt a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón.
2: Voltam már világbajnok és ezüstérmes is. Jelenleg nem látom itt magam mellett a VB trófeát, úgyhogy óvatos lennék azzal a kijelentéssel, hogy most még erősebbek vagyunk, mint az előző tornákon. Tisztában vagyunk a képességeinkkel, viszont önmagában az, hogy félnek tőlünk az ellenfelek, még nem jelent gólokat, győzelmeket. Be is kell bizonyítanunk, hogy joggal tartanak tőlünk.
3: A spanyoloktól Lamine Yamalt hallják.
8: Már nagyon fel vagyok pörögve a Franciaország elleni elődöntőre. Szerintem a világbajnokság kezdete óta mindenki egy ilyen mérkőzésre várt. Nagyon reméltem, hogy eljutunk idáig. Szerintem a mostani VB két legjobb csapata találkozik, de egyáltalán nem félünk tőlük. Ha van csapat, amelyik magabiztosan léphet pályára, azok mi vagyunk.
3: Holnap magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a Franciaország-Spanyolország elődöntő a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A tréner kinevezését sajtótájékoztatón jelentette be a Horvát Labdarúgó Szövetség Zágrábban. Mint ismert, Slaven Bilic a világbajnokság után távozó Zlatko Dalicot váltja a poszton. Imár hivatalos, hogy André Santos a Manchester Unitedben folytatja pályafutását. A brazil játékos érkezését ma jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályás 2031 júniusáig szóló szerződést kötött.
9: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: Molnár Attila 400-as futásával zárul majd kedden a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagy Díj, amelyen a rúdugrás világ csúcstartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyének mai sajtótájékoztatóján Spirjev Attila sportigazgató elmondta, a mezőny megüti a gyémántliga viadalok színvonalát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, ami rekord a verseny történetében. A mai sajtótájékoztatón Kreisz Bálint készített interjúkat.
9: Molnár Attilával beszélgetünk, aki az idei Gyulai Memoriára friss országos csúccsal érkezik. Kezdjük ezzel, hogyan nézett ki neked a néhány nappal ezelőtti monakói verseny, mert ha jól olvastam, akkor ez nem volt előre betervezve a naptáradba.
10: Nem, ez egyáltalán nem volt betervezve. Pénteken volt a verseny, szerdán reggel tudtam meg, hogy versenyezni fogok, úgyhogy úgy alakítottuk át a versenyt, az edzéseket. Edzőm nagyon hamar tudott alkalmazkodni ehhez, neki nyilvánvalóan ebben több tapasztalata van az utolsó pillanatos, nem lemondások, hanem ilyen bekerülések kapcsán, úgyhogy teljesen megbíztam benne, amúgy is bízom benne, hogy a kezébe adom a sorsomat így, ezen az atlétikai sorsomat. Nem volt egy perc sikere. Ha ő azt mondta, hogy ez jó verseny, és menni kell, akkor menni kell, és igaza lett, úgyhogy én nem fogom kétségbe, és eddig se vontam, ezután se fogom kétségbe vonni az ő szakmai tudását.
9: Nyilván az időeredmény is fantasztikus, ez a 44,47, de milyen volt a hangulat? Azért Monakóban versenyezni nagyon különleges lehet.
10: Igen, azért furcsa volt, hogy az Monakó, én nem gondoltam volna ide januárban, hogy én Monakóba fogok eljutni bárhogyan, turistaként vagy valahogy. Tehát azért megtiszteltetés volt, és élni akartam a lehetőséggel, éltem is, ennek örülök. Ez még mindig megvan bennem, ez a tulajdonság, és igyekeztem meghálálni a versenyrendezőségnek, hogy adtak bizalmat, és örültem neki.
9: Már jó néhány hónapja Hollandiában készülsz. Az eddig időszaknak mik a tanulságai számodra a világ egyik legjobb edzője mellett dolgozni és külföldön élni?
10: Én úgy gondolom, hogy ha szívem lelkemet beleadom és konzisztensen azt csinálom, amit kér, és meg azt a magam extraját is beleteszem, és nem ismerek olyat, hogy kifogás, nem ismerek olyat, hogy egy napot is elcsalok, vagy egy napot is így úgy csinálok, hogy nem vagyok méltó arra, hogy ott legyek. Én azt gondolom, akkor már van ez eredménye ennek a munkának, és ez még csak az eleje ennek az útnak, és elképesztően várom, hogy mi lesz a vége. Jó helyen vagyok.
9: Ha ezen a szemüvegen keresztül nézed, akkor különlegesebb lesz ez a gyulai számodra, mint az összes eddigi magyarországi futásod?
10: Igen, azt mondanám, hogy ez most kiemelt figyelmet kap. Nem azért, mert mindig a következő kapja kiemelt figyelmet, hanem eddig is az életemet tettem rá, de most már tényleg az életemet tettem rá, és holnap szeretném ezt így megmutatni azoknak, akik nem látták a felkészülésem minden napját, mert hát miért látnák, és ők csak azt látják, hogy mit futok a pályán, ami érthető. Nagyon várom azt, hogy holnap ezt ki tudjam adni a szívlelkemet a nézők elé.
9: Beszéltél arról most, hogy megfelelési kényszerrel mentél ki, meg hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy az idődet lekösse. Azért, amikor mondjuk futsz egy kontinens csúcsot, akkor úgy azt érzed, hogy a saját magadnak támasztott elvárásoknak maradéktalanul meg tudsz felelni?
10: Maradéktalanul nem akkor felelek meg, hogyha elérek egy időeredményt, hanem akkor, hogyha mindent kiadtam magamból, és nem volt más. Az Európa csúcs napján úgy estem be a célba, úgyhogy ott mindent ki tudtam adni magamból. Nyilván nem annyira ritka ez a fajta mentalitás, tőlem ez egyáltalán nem áll távol, csak néha van, amikor nem tudom kihozni magamból a legtöbbet, bármilyen oknál fogva, vagy elrontok valamit, és akkor nem vagyok azért annyira elégedett időeredménytől függetlenül, és a monakói versenyben is azt éreztem, hogy ebben volt még bőven hely a fejlődésnek, úgyhogy nagyon várom azt, hogy mi lesz itt holnap.
9: Talán most ilyen szempontból nézve, akkor nem is feltétlen az időeredmény lesz a fontos a gyulain, hanem az, hogy kicsit magadba szívd a magyar közönség támogatását és a hazai ízeket.
10: Igen, szeretném menni minél jobban, az eddiginél sokkal jobban magamba szívni azt a támogatást, amit a közönség tud adni, és nem csak pályán, hanem pályán kívül is visszaadni azt az embert, aki vagyok, mert szerintem az legalább annyira fontos, mint amit a pályán mutatok, mert az csak 44 másodpercig tart, amit azon kívül mutatok, az meg remélem azért több ideig tud példát adni, és rengeteg pozitív visszajelzést kapok azzal kapcsolatban, hogy jó, amit csinálok, beszélgessek emberekhez. Hát ha van rá igény, akkor én nagyon szívesen, fölöslegesen nem akarok beszélgetni annyi.
3: Az olimpikon magyar sprinter Takács Boglárka következik.
11: Nagyon bízom benne, hogy idén végre először úgy összeáll az a futás, amit szeretnék, és amit érzem, hogy bennem van, és egy olyan eredményt tudok majd holnap produkálni, amire büszke lehetek a verseny után, mert bár minden évben nagyon várom a Gyulai Memoriált, és minden évben nagyon erős a mezőny, és minden évben úgy érkeztem eddig, hogy jó állapotban érzem magam, és hogyha minden körülmény adott, akkor lehet jót futni, a pálya gyors, az időjárás valószínűleg általában jó szokott lenni, úgyhogy minden adott, de még valahogy eddig az az extra maradt, amit magamtól várok, és amit egyszer szeretnék hazai közönség előtt a Gyulai Memoriálon futni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az idején lesz az az áttörés, ahol ezt sikerül elérnem.
9: A fedett pályát is ide vesszük, akkor szerintem elég erősen kell keresni azokat a versenyzőket, akiknek nálad több versenynapja vagy futása van az idei szezonban. Hogy bírod ezt a fajta sorozatterhelést?
11: Igen, kifejezetten sokat szoktam versenyezni, ezt most már így évről évre láthatja mindenki, meg én is tapasztalom, hogy elég sokat beválunk, és az edzőmnek az a szemlélete, hogy a verseny a legjobb edzés, úgyhogy emiatt versenyzem ilyen sokat. Általában jól bírom, néha azért be tudok sokalni, amikor így egymás után tényleg nagyon sok van, és mondjuk bejönnek még olyanok is, amiket nem terveztünk be, de nyilván Diamond League-et nem lehet visszamondani, szóval vagy hát nem érdemes, úgyhogy ilyenkor azért így még tud sűrűsödni a versenynaptár, úgyhogy most is így pont jókor volt ez a kis pihenő, úgymond ez a kéthetes csak edzésre fókuszálás és kis újra az edzésbe visszatérés, mert most így úgy érzem, hogy még jobban felfrissültem mentálisan is, és még éhesebb vagyok a jó eredményre, és még jobban várom azt, hogy folytatódjon a szezon, és fussak majd valahol valami nagyon jót.
3: Tavaly megnyerte a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőt is megkérdezte Kreisz Bálint.
9: Hogyan tekintesz vissza az egy évvel ezelőtti versenyre, hiszen elképesztő volt az a dobás, amit elértél?
12: Visszagondolva igazából hidegrázós élmény, nagyon sokszor visszanéztem azt a dobást, hogy technikálisan mi lehetett az az elem, ami miatt odáig elrepült ez a kalapács, de mindig ugyanarra a következtetésre jutok, hogy semmi különöset nem csináltam, vitt a szívem előre, meg vitt a szurkolás, amit az óriási szurkolás, amit előlátóról kaptam.
9: Hogyan értékeled az azóta eltelt időszakodat? Ha a szezon eddigi részét nézzük, akkor fokozatosnak tűnik az az építkezés, amit bemutatsz.
12: Mindenképpen stabil az idei évben nyújtott teljesítményem. Ugye az összes eddigi versenyemben 80 méter felé tudtam jutni, most már szeretnék egy picit innen majd ellépni, úgyhogy esetleg a 82-t is tudjam lépni, hiszen látom azt, hogy ez hogyan sikerülhet, hogyha picit összeáll versenyen, akkor szerintem még nem, hogy 82-re, még messzebb is elmehet az a kalapács, de mindenképpen azt le kell szögeznem, hogy a stabilitásból lehet nagy dobást elérni.
9: Ma még vissza fogod nézni a tavalyi felvételeket, hát ha egy kis extra erőt merítesz belőlük?
12: Valószínűleg vissza fogom nézni, igen. Kíváncsi leszek, hogy ma látok-e majd valami különöset.
9: Tavaly augusztusban volt ugye a megméretés, most akkor Európa-bajnokság lesz. Ez a kicsit korábbi időpont, hogyan segíti a felkészülést?
12: Hát ugye minden év más, minden évet úgy kell kezelni, hogy az a saját magája. Nyilván az, hogy egy hónappal korábban vannak a világversenyek, azt nehéz összehasonlítani az előző évvel, amikor egy hónappal minden később van. Ezért is nehéz az mostani versenyeredményeimet összehasonlítani a tavalyival, mert egyszerűen nem ugyanabban az időpontban vannak megrendezve, de büszke vagyok arra, amit idén eddig el sikerült érni, hiszen nem is olyan sok évvel ezelőtt, még igazából erről a stabilitásról még csak álmodoztunk.
9: Elképesztő a mezőny az idei Gyulai Memoriálon, de a kalapácsvetés még ebből is kiemelkedik, a világranglista első 6 helyezettje itt lesz. Rád ez a fajta extra erősség, ez nyomásként hat, motiválóként, hogyan fogod fel?
12: Nyilván motiváció számomra maga az etén, hogy minden versenyen úgy érkezek oda, hogy szeretnék legelőre végezni. Most sincs ez másképp, nem lesz egyszerű feladatom, de én azt hiszem, hogy a pálya előny nálam van, és ez segíthet.
9: Talán azért is különleges lehet az idei verseny, mert ez lesz az első, hogy úgy lépsz dobókörbe, hogy Zsivócki Gyuláról van elnevezve a Nemzeti Atlétikai Központ, aki a sportágad egyik korábbi képviselője. Ez neked, mint kalapácsvető, jelente bármi extra motivációt, vagy hogyan állsz ehhez?
12: Abszolút, hiszen pont tegnap meséltem az egyik ismerősömnek egy sztorit a Zsivócki Gyula bácsiról, hogy ő milyen kitartással bírt, és mindenféleképpen megtisztelő szerintem magyar kalapácsvetőként ilyen neves helyszínen versenyezni.
3: Következzen a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós.
13: Várom nagyon nyilván, nekem ez több szempontból is egy fontos nap, úgyhogy én bízom benne, hogy minden rendben lesz, és minden jól alakul, és megint egy olyan élménnyel tudjuk megajándékozni a kilátogatókat, vagy a televízió előtt ülőket, ami azért nem mindennapi. A sportok királynője azért Magyarországon elfoglal most már egy bizonyos helyet, tehát azért azt gondolom, hogy a köztudatban ott van az atlétika, és hát abban tudok csak bízni, hogy ezek az események, illetve azok a törekvések, amiket az elmúlt időszakban is tettünk, meg majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ugye a közelet a távol jövő tekintetben, de ezek mind-mind azért segítik ennek a sportágnak a minél jobb megítélését. Nekem ez a legfontosabb.
9: Szeptember 1-én lezárul egy 2009 óta tartó közel 17 éves időszak, hiszen bejelentette a lemondását. Emiatt egy picit más önnek így érzéseket tekintve az idei gyulai memoriál, mint az utolsó az Atlétikai Szövetség elnökeként?
13: Nem gondolkodtam ezen így. Én mindig próbáltam magam függetleníteni, tehát, és próbáltam reálisan nézni a dolgokat. Tehát ez a verseny, ez bár a Magyar Atlétika versenyprogramjának és versenyoknak a része, de azért ez egy más szint. Éppen ezért kezdetektől arra törekedtem, hogy ez de a Magyar Atlétikai Szövetséghez legyen társítva. Több szempontból is. Pláne most, amikor az ember azért hall ezt-azt a saját tevékenységéről, olyan emberektől, meg olyan orgánumoktól, amelyek a finoman akarom, hogy ezek nagyon tudom, hogy honnan veszi a bátorságot, hogy ilyeneket leírom, de ez egy másik kérdés. A sportvezetői státusz is olyan, mint a sportolói. Van egy eleje és van egy vége. 16-17 év, ez egy hosszú időszak volt, és abszolút el tudom fogadni, hogy kell a változás, a vérfrissítés, a megújulás. Azt gondolom, hogy van egy olyan fiatal szakemberi réteg, akik talán most megértették, hogy mi forog kockán. És bízom benne, hogy sikerrel is járnak majd azon a napon, amikor sikerrel kell járni.
3: A Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj holnap 15 órakor kezdődik. Az eseményeket élőben lehet követni a Nemzeti Sportrádióban és a Duna World, illetve az M4 Sport csatornán.
1: Sportvilág.
3: A férfiak megérkeztek, a női vízilabda válogatott pedig ma indult Ausztráliába a világkupa döntőre. Az indulás előtt Cseh Sándor szövetségi kapitány adott interjút.
14: A kapitány úr, egy nagyon-nagyon kemény utazás vár a csapatra, és egy kemény torna is, teszem fel a kérdést, hiszen a világkupa döntőjébe bejutott az együttes, Spanyolországgal kezd majd a magyar válogatott. Milyen reményekkel, várakozással utazik a magyar csapat?
15: Tudjuk, hogy a spanyol válogatott milyen erős. Látjuk a BL csapatokat is, milyen jól szerepelnek, ott vannak az élmezőnyben, nyilván ők az olimpiai címvédők. Ugyanakkor ebben a ciklusban eddig majdnem azt mondtam, hogy szerencsénk volt, de remélem nem, hogy minden világversenyen mi vertük ki őket. De ettől függetlenül tudjuk, hogy erősek, de a cél nem lehet más, az ő szintjükön kell megpróbálnunk játszani, és akkor a mérkőzésen meg kell próbálni legyőzni őket. Nyilván a válogatott az valahogy mindig egy ilyen kettősség, főleg így a ciklus közepén, hiszen eredményt is akarunk elérni, nyerni akarunk. Ugyanakkor azt is próbálgatjuk, rengeteg az új játékos, a fiatal játékos, hogy kik azok, akikkel meg lehet ezeket a terveket valósítani, vagy kibe van benne, hogy egy-két év múlva meg lehet velük valósítani. Tehát ez egy összetett feladat. Napról napra figyeljük a játékosokat, teszteljük, fejlesztjük. De ugyanakkor abban a pillanatban, amikor eljön a meccsnap, akkor meg természetesen a győzelem a cél.
14: Ugye itt a próbálgatásról beszélt a kapitány úr a játékos keretet illetően, három változás történt mindössze a januári EB csapathoz képest. Kezd akkor kialakulni a gerinc?
15: Hát az a tervem, hogy őszre kialakuljon a gerinc, ami nem azt jelenti, hogy már mindig ugyanaz a 13-15 játékos lesz, de azt gondolom, hogy egy 20-21 főre kellene szűkíteni azoknak a listáját, akik konkrétan már nem csak azért élnek, dolgoznak, vízilabdáznak, hogy válogatottak legyenek, bekerüljenek a keretbe, kikerüljenek egy versenyre, hanem azért is, mert szeretnének ott jó eredményt elérni. Én azt gondolom, a hétköznapokban ez egy óriási különbség egyébként, de persze a versenyt nem akarom megszüntetni, ugyanakkor ősztől szeretnék még inkább a képzésen dolgozni, akár a hétköznapokban is, és ehhez nyilván az is kell, hogy azért már pontosan tudjuk azt, hogy melyik posztra kik a versenyzők.
14: És ugye itt említette, hogy a ciklus közepén járunk, de azért itt jövőre lesz egy nagyon-nagyon fontos világbajnokság is. Nyilván ez a világkupa döntő is, ez itt egy állomás. Itt, ha ezt nézzük, akkor hogy áll a csapat, milyen szint?

0: tesztelünk, hanem oda edzünk, oda próbálgatjuk mi magunkat, a csapatot, a játékosokat, hanem nyilván ez egy felkészülés is arra, hogy azon az egy napon, mert azért mondom ezt, hogy egy napon, mert ez nem egy olyan verseny, mint egy EB-VB, ahol csoportmeccsek vannak, hiszen itt tulajdonképpen a spanyolok ellen az első nap mindent eldől. Ha tudunk nyerni, akkor benn vagyunk a négy között, ha nem, akkor nyilván játszunk még két felkészülési meccset 5-8-ig.
1: Vereséggel kezdte a középdöntőt az U20-as magyar fiú kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. A mieink 40-24-re kaptak ki a svédektől. 8-a döntős Bondár Anna a romániai salakpályás női tenisztornán, mivel 7-5-6-4-re legyőzte a spanyol Sara Sorribes Tormót az első körben. Az elmúlt két hétben Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. Még mindig nehezen hiszi el a magyar triatlonos csapat, hogy történelmi eredményt ért el. Mint ismert, minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta alkotta a nemzeti együttes végig az élmezőnben volt, és végül második lett a franciák mögött. A nagyszerű eredmény után a magyar csapat befejező embere Lehmann Csongor nyilatkozott Szalai Kristófnak.
2: Végig elég nagy nyomással kellett szembenézni már onnantól, mikor láttam, hogy a váltó ilyen jó helyen van, és hogy ezt muszáj behozni legalább egy dobogós helyre. Ugye négyen mentünk elől az utolsó versenyzőkkel, miután megkaptuk a negyedik emberekként, úgyhogy végig elég nagy volt a nyomás, nem szabadott hibázni, és a futásra került végül a döntés, hogy ott osztották ki valóban a végső helyezéseket. Az én taktikám az volt, hogy ahogy mondtam, kb. Egészen a kerékpár leszállástól kezdve a célig egy óriási tempót próbáltam vinni és diktálni, amint a francia srácot megelőztem. Azt gondolom, ez az én erősségem, úgyhogy ez lehetett volna a célra vezető, hogy ebből próbálom leszakítani. Volt olyan, hogy egy kicsit talán egy-két méterre le is szakadt. Ezzel próbálkoztam, de tudni kell erre a francia versenyzőről, hogy nagyon jó sprinter, úgyhogy úgy gondoltam, ez lehet az ellenszer ellene. Mikor ráfordultunk az utolsó pár száz méterre, tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, hogyha sprintelni szeretnék vele, és akkor a tempóváltását sajnos már nem bírták átvenni a lábaim. Mindent megtettem a célig, de sajnos nem tudtam őt behozni. Igen, nagyon-nagyon nyanszni dolgokon múlik, főleg egy ilyen szuper sprint mixváltón a dolog, úgyhogy talán még egy fokozatot kell találni legközelebb, és akkor akár a dobogó legfelső foka is meg lehet.
1: A 18 éves Szalai Fannit is elérte telefonon Szalai Kristóf.
3: A váltó előtt egyéniben indultam, ott ahogy így nézegettem a rajtlistát, ilyen top 25-öt tűztem ki magamnak. Szeretem azért nyilván magam egy kicsit alábecsülni, de a top 25-öt gondoltam reálisnak, úgyhogy ez a top 10 ez igazából nagyon meglepett, és az is tényleg egy nagyon jó érzés, hogy egy ilyen magas rangú versenyen sikerült egy top 10-be beérnünk, viszont a váltóval a tavalyi eredményt szerettük volna megvédeni, az a top 6 volt, úgyhogy azt is sikerült felülmúlni.
4: Összességében, amikor Csongor beért a célba a vegyes váltóra visszatérve, akkor benned milyen érzések kavarogtak, mit éreztél akkor?
3: Arra tisztán emlékszem, hogy rettentően örültem, tehát hogy egy kicsit így kivetkőztem magammal, mert eleve én egy kicsit ilyen csöndesebb vagyok, és nehezebben nyílok meg, de ott egyszerűen itt tényleg minden érzés elöntött, és ugráltam, kiabáltam, és tényleg így nagyon-nagyon örültem, és tényleg teljesen átéltem magam, hogy annyira örülök. És hát tényleg egy kicsit hihetetlen volt így, hogy úristen, mi egy kisebb nemzetként ott állunk a dobogón, úgyhogy tényleg nagyon szuper érzések voltak bennem, és még nagyon nagy szeretettel fogunk rá visszagondolni, ez biztos.
4: Ugye az első helyezett olimpiai kvótát is szerzett Los Angelesre, a második sajnos egyelőre nem. Te bízol az olimpiai kvóta szerzésbe egyébként?
3: Hát igen, szerintem reális esélyünk van arra, hogy ki tudjunk jutni az olimpiára, és tényleg egy elég erős csapatunk van, mindannyian szerintem erősek vagyunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy mi nagyon fogunk küzdeni érte, és nagyon remélem, hogy sikerülni fog nekünk.
1: Kropko Mártával Krejsz Bálint beszélgetett.
5: Én addig nem tudtam elhinni, amíg az utolsó 100 méteren voltunk, szóval szerintem még vannak olyan felvételek is, ahol szúrós szemmel nézek a kivetítőre, mert nem tudtam kivenni, hogy az vajon Csongi-e, vagy nem. És mert hogy nagyon sötét volt mind a kettőnek a meze, és az volt a probléma, hogy mind a négyünknek, a négy országnak a meze elég sötét volt. És de mondom, ez nem lehet, hát amilyen inkább piros, mint ilyen nagyon sötétkék, és mondom, szerintem akkor pont nem vagyunk itt meg.

0: Minden, és utolsó 100 méterre jöttem le, hogy de azok mi vagyunk, és így akkor kezdtem teljesen extázisba kerülni. Úgyhogy azt hiszem talán 2 percig csak így figítottam meg, ugrándoztam. Annyira hatalmas, nem is tudom, adrenalin volt bennem, hogy úgy érte át az egészet, hogy ilyen lassított felvételbe. Szóval annyira hosszúnak tűnt ez az egész, nem is tudom, fél óra, ami a verseny után is volt, hogy nagyon úgy gondolom, hogy megérte az összes ilyen küzdés az edzéseken. Igen.
1: Ha valaki megnézi a közösségi médiás profilodat, akkor most az Instagramon nagyjából 30 történetet láthat arról a tegnapi versenyről. Ennyit osztottál meg, amit mások küldtek, vagy akár amit te készítettél. Hány gratuláció érkezett, és van-e ezek közül, ami igazán különleges volt a lelkednek?
0: Igen, tényleg rengetegen gratuláltak, és annyira sokan, hogy egyébként pont ma utazom tovább Edmontonba, és próbálom megválaszolni az összes gratulációt, meg jó kívánságot, és nagyon nehéz, tényleg nagyon, viszont természetesen nagyon hálás vagyok értük, hatalmas igazából pluszt ad nekem, hogy ennyien követték, meg ennyien néztek és szurkoltak nekünk. Voltak többen is, akik személyesen odajöttek így az elit mezőnyből, és mondták, hogy mennyire durva, hogy ez a pici ország ide feljutott, de ami nagyon sokat jelentett, az volt, hogy a jelenlegi olimpiai bajnok, a Cassandra Bőbrand írt nekem, hogy gratulálom. Úgyhogy talán őt tudnám így külön kiemelni.
2: A Sportvilág végén köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy test hosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Söprögetőkocsi a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Tour de France első pihenő napján, úgyhogy most már bőven van miről beszélnünk, és mesélnünk is azt gondolom, hiszen Beni végig utazza a mezőnnyel ezt a három hetet, és hát nem csak utazza, hanem a napi 15-20 interjú mellett. Mennyi most átlagosan a lépés számotok? Nézted mostanában ilyen 15 ezer környéke?
2: Köszöntöm a hallgatókat, meg téged is, Dávid. Igen, pont mikor tartottunk ide a pihenőnapi szálláshelyre, akkor nézegettem ezt, és azt írja, hogy a legutóbbi 10 nap átlaga 16 ezer.
1: Ez korrekt. Az...
2: Azelőtt ilyen 7 szokott lenni, tehát picit megnőtt a...
1: Jó, majd szól a telefonod, hogy új ritmus talál meg új tendenciát, és hogy gratulál ehhez le a kalappal. Nyilván ehhez még hozzájön a 40 fok is, amit minden nap nagyjából mondanak. Mennyire nehézíti meg a 40 fok a dolgotokat?
2: Mindenképp. Pont erre utaltam. Több versenyzőnél is, akikkel itt a 9. szakasz előtt kérdeztem, hogy mire emlékeznek.
1: Engem meglepett, hogy egy csomóan azt mondták, inkább Barcelona milyen szép Barcelona volt, és nem maradt hőség.
2: Igen, az engem is eléggé meglepett, mert mindenkitől arra számítottam, hogy a hőség. Igen. Tehát, hogy nagyon megnehezíti. Tehát itt tényleg... Ugye otthon volt, mikor eljöttünk 2 héttel ezelőtt, akkor volt ez a hőhullám, emlékszem. Igen. Ott azokban a napokban országos bajnokság környéke, stb. És tehát hasonló hőfok van itt folyamatosan. Barcelonában egyébként nem volt ennyire durva, ott ilyen 30-32 volt, ott is nagyon melegnek érződött, de nem ez a... Ez nem is kánikula igazából, tehát tényleg éget a nap, tehát ez, annyi vizet iszik meg mindenki, hogy ez szerintem páratlan, és egyébként ebben a szervezők is segítenek, tehát például a délelőtti interjúzásnál folyamatosan hozzák neked a hideg vizeket, tehát ezt így nem tudom. Ez ugye vitt el a Tour de France hivatalos vizei, és azokat osztogatják ott ki, de egy megállás nélkül. Tehát próbálnak nyilván arra is figyelni, hogy mondjuk árnyékos helyen legyél, mert árnyékban egyébként elviselhető, tehát azzal semmi probléma nincs. Azzal van probléma nyilván, amikor a napon kell állni, mert tényleg kegyetlen. Tehát ugye ebbe biztos, hogy nem egészséges versenyezni, az szerintem egyértelmű, és azt mindenki elmondja, meg bármit csinálnak a dologat, nem nagyon tudsz igazából mit.
1: Teljesen egyértelmű, ugye most nagyon sok minden jön elő, holnap is valamivel el kell ütni az időt, és emiatt azért a szervezők is gondolkodnak, de leginkább az újságírók gondolkodnak, hogy mit lehetne csinálni. Eléggé fura ötletek vannak. Ugye Pogacsárt kérdezték erről, aki azt mondta, hogy el kell felejteni, hogy júliusban, augusztusban a kánikula esélyes vidékre utazzanak a versenyzők. Hát ezt azért szerintem majd még át fogják gondolni, meg hogy más időzóna legyen, amiben versenyeznek, tehát kezdjenek sokkal korábban. Ezt is át fogják gondolni, mert azért a tévé nélkül ez nem nagyon működne, már pedig a tévének fontos, és nem csak Európában, bár nyilván többnyire Európában, de azért például az Egyesült Államokban az NBC-nek is ez egy kifejezetten kiemelt esemény, amit közvetít. Oké, tényleg attól is függ, hogy melyik parton vagy, hogy most nyugat vagy kelet, de azért... Emlékszel, amikor Eugene-ben voltam, ami már azért inkább nyugat, és akkor az...
2: 22-es túra, azt hiszem.
1: Igen, igen, az atlétikai VB miatt voltam ott, és akkor én úgy keltem fel, hogy akkor értek be a célba. Annak is megvan a bája, de hát most azt előrehozzák 3 órával, akkor nyilván nem kelnek fel az emberek, és nem fogják megnézni. Tehát, hogy ez azért nem biztos, hogy annyira járható út. Nehéz megmondani, hogy mi a járható út. De tényleg, amit nagyon szépen rá is... éreztél és kérdeztél is, azt meg nem látom megoldásnak, hogy ha lerövidítjük a szakaszt, akkor az már meg is oldja ezt a fajta problémát, hiszen láttuk, hogy ma lerövidítették a szakaszt, és igazából a legkeményebb etapok egyikévé sikerült varázsolni.
2: Igen, ugye volt róla szó, és azt is Pogacsár mondta, hogy 10 órára előre hozzák a rajtot például, de hát akkor meg a legnagyobb melegben érsz be, tehát gyakorlatilag ugyanott vagy, és tényleg reggeli óráktól számítva, ilyen 9-től mondjuk, nem tudom, este 7-ig folyamatosan hőség van, tehát szerintem ez úgy sok minden nem oldana meg. Az mondjuk érdekes, hogy ugye este 10-ig viszont világos, és azért ott ugye hűl le kicsit, de hát az meg a versenyzőknek tenné tönkre a napját, szóval igen, és ráadásul, hát nem ráadásul, hanem gyakorlatilag elsősorban a televízió, ami a legfontosabb nyilván az ISO számára is, meg mindenki számára, aki dolgozik a túron. Szóval ez egy összetettebb kérdés, de hát el kell kezdeni gondolkodni, azt hiszem, hogy kellene felépíteni a naptárat, mert Pogacsár arról beszélt, hogy hát ő nincs abban a pozícióban, de hát az egész naptárat szerintem meg kellene változtatni. És egyébként erről már korábban is beszélt pár évvel ezelőtt, hogy szerintem a Vueltát és a Giro-t meg kéne cserélni, az időpontjukat, pont az időjárási dolgok miatt, hogy ne legyen az, hogy az egyiken egyébként brutálisan meleg van, és folyamatosan arról van szó, ugye a Vuelta, a Giron pedig állandóan módosítgatni kell szakaszokat, mert még nem lehet felmenni májusban bizonyos hegyekre, meg bizonyos magasságba. Szóval ez egy nehéz probléma, de hát pont Matteo Trentinnel készült egy interjúma mellettem. Nem is tudom már, kire várhattam, de pont annyit elkaptam, hogy megkérdezték tőle, hogy ez a most kiszedtük 35-40 kilométert, ez megoldása problémára, és egy szóval válaszolt nem. Szóval, és én személy szerint egyébként azt nem értem, hogy oké, hogy kiszedték, tehát ez a semmi probléma nincs. Csak mondjuk a sprint szakaszokból tegnap előtt miért nem? Szóval, jó, oké, tegnap előtt itt még értem, mert ott elmondták a versenyzők, hogy egyébként a rajtnál ott teljesen jó idő volt, tehát vállalható idő volt, a cél felé lett nagyon-nagyon meleg, de hát a tegnapiból, hogy 180 kilométer, hát most ebből csinálsz egy 130-asat, semmi nem történik, olyan értelem, hogy a verseny szempontjából semmi, mivel amilyen szerződések itt vannak városokkal, meg ehhez hasonló dolgok, főleg egy Tour de France-on, az azért tényleg nem egy csettintéssel megoldható, és de hát ezek olyan problémák, amik szabadtéri sportágnál léteznek. Nehéz, nehéz kérdés, az biztos.
1: Teljesen, és nem is fogjuk tudni most itt ezt megfejteni, csak tényleg ez, ami a leginkább a beszéd témát adja. A sárga trikóval kapcsolatban nyilván kevesebb a beszéd téma, hiszen az elég egyértelműen Tadej Pogacsárnak tűnik. Én még azt is érzem, vagy úgy sejtem, hogy az 1-2 is meg lesz az UAE-nak, mert Del Toro is nagyon-nagyon magabiztosnak tűnt. Hozzátéve, hogy azért nyilván ez egy 3 hetes verseny, neki sincsen túlságosan sok tapasztalata benne. A dobogóért meg óriási meccs lehet, úgyhogy azért lesz izgalom bőven. A zöld trikó is szerintem kifejezetten izgalmas. A pöttyösből még semmit nem tudunk, hiszen még csak egyszer mentek igazán komoly hegyi szakaszra. De aztán majd nyilván kedden már a franciák nemzeti ünnepén, ha nem is milliónyi pontot osztanak ki, de azért ott szerintem látjuk majd, hogy a pöttyösért ki akar harcba szállni. De beszélgessünk kicsit szerintem a győztesek listájáról. Mert az, ami nekem a leginkább elképesztő, hogy gyakorlatilag túl vagyunk 9 szakaszon, és tényleg ott tartunk, hogy csak a legeslegnagyobbak tudtak eddig nyerni, és hogyha megnézzük a profilt, most a Viszma nyerte a csapatidőfutamot, az nem meglepő, utána azért az, hogy most Del Toro nyerte azt a körpályás Barcelonát, de amúgy meg Pogácsárnak kellett volna, azért nem hangzik rosszul, Pogácsár utána nyert, a sprinteknél nyilván ott van Coy, aztán utána Pogácsár megoldotta az eddigi legnehezebb szakaszt, óriási fölénnyel, utána két Merlié. Tehát, hogy egyszerűen tényleg csak és kizárólag a legnagyobbak ünnepelhetnek, és hát ma is, ha azt mondjuk, hogy az első igazi szökevényeknek kinézett szakasz ez a mostani, a 9. volt, hát azt meg Van der Poel nyerte meg, oké, okay, 15. szökési próbálkozásával, de mégiscsak azért a nap végén őt látjuk ezen a listán, egészen-egészen bámulatos.
2: Igen, és még ugye Mats Pedersennek volt egy
1: így
2: győzelme,
1: van.
2: Talán egyébként lehetett volna, ez még egy, de mindegy, nem, ez, nem erről beszélünk, hanem tényleg az a helyzet, hogy ha nem vagy a 15-20 legjobb ringásban a világon, így összeadva mindenkit, hogy ki miben jó, akkor nem nagyon van esélyed a túra nyerni. Szóval ez tényleg brutális, hogy 9 nap eltelt, majdhogy nem a verseny fele papíron szakaszokat tekintve, és ott tartunk, hogy például azt mondom, hogy meghívott csapatból...
1: Hát igen, egy Otrubára emlékszel, de azért ő se az volt, aki...
2: Igen, egy Otrubára emlékszem, meg nyilván mondjuk Pinarellosan, Tom Pitcock is közel volt, ugye a nem World Tour csapatokat mondjuk, de hát akkor is ott tartunk, hogy teljesen átalakult a dolog, tehát nincsenek ezek, hogy 12 perceket adunk a szökéseknek, meg ez jó, oké, az egyik nap, a Pedersenes nap ilyen volt, hogy azt nagyon lájtosra vette a mezőny, tehát ott azért egy nagy különbség volt, de ezen kívül, hát pontosan ezt megnézzük ezeket a sík szakaszokat is, és nem tudsz 2 percet adni a szökevénynek, mert különben nem fogod elkapni, akkor se 3-4 csapat dolgozik, vagy nagyon-nagyon neccesen, ugye Slok esetében láttuk ezt talán tegnap, 8. szakaszon. Szóval megváltozott abszolút, abszolút a sportág, és közelebb vannak egymáshoz a versenyzők, tehát a nagy csapatoké és a kis csapatoké is, ezért mindenki sokkal, sokkal óvatosabb, mikor így elenged szökéseket, vagy olyan napok, hogy akkor hát ne történjen igazából semmi a főmezőnyben, hanem érjünk be, mert ez is egy olyan nap lett volna, aztán láttuk, hogy az UAE igazából tempót ment, és hát egyrészt mondanak négy különböző dolgot, tehát Wellens egyébként a szakasz előtt elmondta, hogy a csapatverseny miatt, tehát arra ők mennek, ez mondjuk érdekes, mert pont ezen a Pedersenes napon még a hét elején adtak 29 percet a treknek ebben, tehát hogy ez így, meg az UAE-nek egy csapatverseny, max azért lehet fontos szerintem, hogy mindenki felállhasson a dobogóra Párizsban, de azért nyilván nem ez a prioritás. Aztán Adam Yates azt mondta, hogy Del Toro-val próbálták ezt megnyeretni, mert ha összejön egy kisebb sprintre, akkor megnyerheti. Utána nem is tudom, ki mondta, McNulty talán, hogy Pogacsárnak is egy jó nap lehetett volna, és Gianetti pedig azt mondta, hogy nem, egyáltalán nem akartak ők egy szakaszgyőzelemre rámenni, meg a csapatversenyre sem. Szóval így, ez volt így, nem tudom, 2-3
1: Nem
2: órája
1: beszélték
2: értek
1: meg,
2: be.
1: hogy mi a kommunikáció. Igen, annyit
2: Igen,
1: csak, hogy
2: egyáltalán.
1: még vasárnap este beszélgetünk, tehát
2: Igen,
1: nem
2: igen,
1: hétfőn
2: igen.
1: élőben ezúttal, hanem előre rögzítettük, hogyha itt az időhatározókkal néha bajba kerülünk, az csak ezért van.
2: Igen, szóval nagyon nehéz. Pogácsár pedig azt mondta, hogy mivel túl nehéz volt a szakasz, ezért megpróbáltak egy tempót menni, hogy ne jöjjenek újabb támadások egyszerűen a mezőnyből. Tehát ők nem nagyon akarták azért ezt a sort elkapni. Nekik igazából jó volt az, hogyha ez hazaér. Ugye ez meg is történt, de az UE már nem dolgozott 40 kilométert, tehát kicsit olyan a verseny, most ezek így most összefoglalva és belegondolva, hogy minden nap gyakorlatilag a teljesen sík sprint napokat leszámítva körülbelül az történik, amit az UE akar, meg az UE eldönt, hogyha most engedjük a szökést, akkor a szökés nyerni fog, ha nem engedjük, akkor nem fog nyerni. És ez más csapat nem nagyon tudja azért ezt így megcsinálni, tehát tényleg olyan erős ez a csapat, hogy az elképesztő, és olvastam valahol pont, hogy folytogatják a versenyt, és tényleg úgy néz ki pont emiatt, mert 23 csapat van azért mégiscsak brutál erős versenyzőkkel, tehát tényleg a legmagasabb szintről van szó, mindenki 110%, tehát ezt látjuk, és ennek ellenére is csak addig csettintésről eldöntik, hogy hát akkor most ehhez van kedvünk, most ahhoz van kedvünk, most ez megy elszökésbe, az meg nem megy elszökésbe, és olyan erősek lettek, hogy emlékszünk Pogácsárnak 4-5 évvel ezelőtti túrcsapataira, folyamatosan probléma volt ezzel, hogy az UAE hogy kezeli a szökevény csoport kialakítását, vagy hogy tudja azt kontrollálni, és leginkább sehogy nem tudta. Most pedig arról van szó tényleg, hogy egy Tim Wellens vagy egy Nils Polit, hogy akkor oké, ő mehet, ő nem mehet. És akkor ezzel le van lendezve a dolog. Tehát szerintem nagyon-nagyon negatív visszhangot kaptak volna egyébként az UAE-sek, hogy így is folyamatosan azt kapnak, pont emiatt, de ma pedig még inkább azt kaptak volna szerintem, hogyha ezt a szökést visszahozzák, és akkor megint megnyerik, mert hát így is azért szerintem a mezőny még eléggé visszafogott, mert még csak az első hét van, de hogyha ez így folytatódik, akkor szerintem lesznek negatív kommentek a mezőnyön belül is az UAE-val kapcsolatban, hogy tényleg mindent maguknak akarnak, és kicsit ilyen irigy módon, hogy de hát ugye nyilván versenysportról beszélünk, tehát ők sem azért kapják a fizetésüket, hogy csak úgy csörögjenek a mezőnyben. És ha megvan az erőd, akkor persze meg lehet csinálni, tehát hogy ez meg egy
1: Igen, de
2: másik
1: nem érzed
2: nézőpont.
1: azt egy kicsit, hogy talán túlhajtják magukat? Tehát itt azért az utolsó hét az nagyon-nagyon erősnek tűnik, és azért Poriton egyszer láttad már, hogy fáradt, oké, következő napra összeszedte magát, ma kihajthatták magukat, mert holnap pihenőnap van, tehát elmennek edzeni egyet, de nagyjából ennyi. Tehát itt most azért lehet regenerálódni így 2 nap alatt, de nekem az volt az érzésem, vagy eddig az az érzésem, hogy ez azért a végén még visszaüthet. Aztán fene se tudja persze.
2: Megmondom őszintén, nekem ez nem jutott eszembe, de talán leginkább azért, mert annyira erősnek tűnnek, hogy ilyen elképzelhetetlen ez a szituáció. Tehát más is fárad, és hogyha egyenesen arányosan fáradnak, akkor én nem érzem azt, hogy az UE elfogyna. Ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig szerintem az a dolognak, hogy elfáradhat az UE, de a Viszmát én nem érzem annyira erősnek, mint azokban az években, amikor sikerült megverniük Pogacsárt. Ráadásul abban még bele sem mentünk, hogy ez egy az egy elleni különbség mekkora. Tehát Jonas Vingegaard nem fejlődött vissza a Giro óta, ezt a magas hegyen mutatott magas hegyre, tehát a Tourmaléről kijött statisztikák azért megmutatják, hogy Hát nem lettek rosszabbak a számai, sőt, talán egy picivel jobbak is, és látjuk, hogy ekkora a különbség, hogy 2.40 körül kap. Tehát...
1: Hozzátéve, hogy inkább ott azért nem is a Tourmalén kapott sokat,
2: nem, az nem, egyáltalán 30 másodperc
1: kapott még
2: volt.
1: Fél percet, és aztán utána a végét már nem bírta, mert annyira kihajtotta magát, hogy utána ő teljesen elkészült. Egyébként mondta Pogácsár is, hogy neki se kellett volna sok, és ugyanott tart. Tehát, hogy
2: igen, ebből... és ő pedig olyan kritikát kap erre, hogy hát ő eljátszotta azt, hogy elfáradt. Na most oké.
1: Igen. Persze. Hozzáteszem, hogy Merlié szombaton elfáradt, az valami, tehát úgy zihálni embert azért nagyon ritkán hallani, mint ahogy őt. Az valami egészen...
2: Hát mondjuk egészen abban a sprintben én nem csodálom, mert ilyet nem
1: hát a
2: tudom,
1: világ végére
2: hogy...
1: jött. A világ végére
2: nem is értettem, jött. Hogy történhetett ez
1: és
2: meg.
1: És nagyon megérdemelt, és hát nyilván azért a Tour d'Hongrie-nak is elég jó, hogy az a Merlié ünnepelhetett már kétszer is, aki itt volt nálunk.
2: Én megnézném, hogy hanyadik olyan év a Tour de Hongrie egyébként, most már lassan zsinórban, hogy
1: szóval az öt legalább.
2: Valaki nyer egy szakaszt a TDH-n, és utána nyer a túron is egyet.
1: Tehát, szerintem 21 óta fixen.
2: Igen, igen.
1: Úgyhogy ez egy jó terv. Nyilván értjük is, hogy miért marad így, de ez mindenképpen egy nagyon-nagyon bíztató dolog a folytatásra nézve. Reméljük, hogy a folytatás is majd a Tour de Hongrie-nál is remek lesz. Egy pár színes dolog. Kampenárcot mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy a közösségi oldalon kövesse be, mert a vlog az zseni. Most is, ahogy Vingegor mondja, hogy ha valaki tud ajánlani egy jó kávézót erre a pihenő napra, akkor majd kap egy aláírt pöttyös trikót, és látszik Vingegorra, hogy ilyenkor mennyire felszabadult, és mennyire másfajta ember, mint ami ennek a kisugárzása tűnik adott esetben a kerékpáron. Ez mindenképpen egy nagyon érdekes. A Jörgenson tesó által fejlesztett applikáció az, nem tudom, hogy te végül ezt szedted, de valami egészen zseni.
2: Nem, még teljesen kiment a fejemből, pedig írtad valamit
1: nagyon
2: napig.
1: Jó. Úgyhogy azt mindenkinek ajánlom, és hát azért tényleg döbbenetes, hogy ezt a túrt, ezt hogyan közvetítik. Tehát, hogy azt a fajta arányt milyen jól adagolják, hogy verseny van, vagy kultúra van, vagy műemlékek vannak, vagy múlt van, egészen szenzációs, hogy ez milyen szint ez a verseny. És nekem a legdurvább az, hogy ugye nekem volt szerencsém két Tour de France-t közvetíteni teljes egészében az Eurosporton, és emlékszem, hogy ott azért nyilván más is volt a koncepciónk, mert akkor az volt, hogy akkor bevonjuk a nézőket, meg kettős kereszteztünk, meg ilyesmi, hogy elüssük az időt. De most ott tartunk, hogy én már a Twittert kb. Nem tudom megnyitni, mert annyi infó van. Elképesztő, hogy mennyit változott a kerékpársport 15 éve és a média körülötte, hogy egyrészt átolvasod az összes lapot, mert az összes fönn van az interneten, és ha előfizetsz rá, akkor megtalálod. Ezen kívül már megoldható az, hogy a mesterséges intelligencia csináljon neked sajtófigyelést, hogy minden egyes ország sajtójával képbe kerülj, és utána felossza csapatonként. Fantasztikus, tényleg, és akkor beállítottad, csak a legutóbbi 48 órát írt ki, és megcsinálja. És nyilván ez a Commentators Book, amit most már nem tudom hány éve csinálnak, de tényleg fenomenális, és hogy azt, ha lefordítod, akkor tényleg tudsz mindent arról, hogy merre felé mennek, és mi az, ami érdekes. Szóval ez egy nagyon kerek egész így a tévében ből, és ezt gondolom, hogy azért a helyszínen is ugyanez a helyzet.
2: Igen, egyébként még egy versenyt tudok, ami nagyjából ilyesmi, nem ezen a szinten, mert jár mondom, a Giro-t nem ez a szinten, ott van egyébként még egy ilyen könyv, bár az egy ilyen, nem is igazán kommentátorkönyv, hanem a Garibaldi ugye a roadbook mellé adják, és hát igazából bor, étel, és nem is tudom, mi van még benne, és akkor minden szakasz rajt, meg célvárosáról, de az egy jóval kevésbé alaposabb,
1: mint... De az nem az, hogy 82-4-jel a vége előtt meg fogjuk mutatni ezt a kastélyt...
2: Igen, tehát az nem ilyen, igen.
1: Ilyen nincs máshol. Megközelítőleg nincsen. De nyilván pontosan. Szervezésben sincsen szerintem, meg nem titok, hogy a szakaszok után, amikor csináljátok még a plusz interjút, akkor én bent maradok általában az off-tube fülkében, és várom azt, hogy jönnek az interjúk, azokat is lefordítom, hogy minél hamarabb kikerüljenek a különböző felületeinkre. Hát azért itt van gyilok. Tehát ez nem olyan, mint a Párizs-Nizza, hogy hányan, hogy nincsenek
2: hárman.
1: Sokan.
2: Az három államstáb volt végig a Párizs-Nizza. Mi a versenyi és a Dán tévé volt ott akkor,
1: igen.
2: A Párizs-Nizzán. Igen.
1: Nyilván az ebből a szempontból érzed, hogy egy kisebb verseny. Taktikailag, stratégiailag a létező legjobb, hogy ott vagyunk, hiszen amikor utána jön a főverseny, akkor máshogy közelítenek meg téged, hiszen minden egyes sajtós ismer, meg a versenyzők is ismernek, hiszen nagyon sokan vannak ott. De nem is ez a lényeg, hanem igen, hogy milyen gyilok van. Tehát tényleg elképesztő látni.
2: Igen, nem dolgoztam még Forma 1-en. Nem teljesen az én világom, csak a kollégáktól hallom, hogy a Forma 1-en ez hogy működik. Tehát, hogy a versenyzőnek gyakorlatilag mindenhol meg kell állni, hogy egy ilyen kis négyzetben vannak, és interjút kell adni.
1: Igen, ketrecnek gyakorlatilag.
2: Igen. Na most itt ilyen nincs. Tehát itt tényleg a sajtósokon múlik leginkább az, hogy milyen helyzetben kerülsz. És nyilván, hogyha például ott a végén tudjuk, ne várni kell, mert ma olyan helyzetbe kerültünk, hogy egyszerűen nem volt már hely. Tehát beálltunk a rádiósokhoz, és szóltam az egyik szervezőnek, hogy mivel nincs hely, de ugye live televisionként vagyunk, ezért a Thunderpult próbálja meg, légy szíves, odahozni. Utána felszabadult hely egyébként, és akkor így megoldottad, de néha más tábokkal.
1: De nem csak az, hát azt éreztem, hogy konkrétan arrébb tették azt a helyet, ahonnan a rádiósok jönnek, és már nem volt helyetek, miközben kellett volna, hogy legyen, mert az nyilván
2: így van. Így van, csak ugye ez egyértelműen érkezési sorrend, és mondjuk pont most olyan volt a szituáció a befutónál, ugye ez a kis emelkedős befutón ott be a városba, hogy onnan egy 7-800 méter egyébként visszamenni, és azt nem tudod megtenni a pályán, tehát a nézők között kell, ami miatt elég nagy káosz alakul ki, és mert ugye fenn vagy, és itt próbálsz versenyzőkkel még beszélni, akik éppen megérkeznek, hogy mi hogy történt, és hát utána pedig igen, hát vagy verekedés van, ezekből már vannak általában azért összeszólalkozások különböző stábok között, vagy pedig tényleg az, hogy egyébként cserélsz ott pozíciót, mert nagyon kicsi ahhoz a hely egyébként, amekkora a túr, és tényleg így, amit mondtál te is, hogy igen, arrébb lett tolva, mert kétszer annyi embernek kellett volna hely, mint amennyi volt ott, tehát hogy ez nagyon nem egyszerű megugrani. De hát az, igen, igazság szerint ez ilyen, tehát ezzel...
1: Nincs ezzel baj, ez csak azt szerettem volna ezzel...
2: Nem, jó, egyáltalán nem, hogy tehát hogy ezzel számol az ember.
1: Fantasztikus. Ki az, aki a leginkább jó fej veled? Csapatfőnökök, mármint a sajtófőnökök közül.
2: Az Alpecint mondanám mindenképpen. Vannak olyan csapat sajtósok, ugye nem, a versenyzőt leszólíthatod, de a sajtós azt mondja neki, hogy menj tovább, akkor tovább megy. Tehát itt tényleg nem a versenyző dönti el azt, hogy ő egyébként hol áll meg, meg ilyesmi. Néha van olyan esetben természetesen, hogy ő is, vagy van olyan, hogy akkor oké, most összevont. De például vannak olyan csapatok, mint az Alpecin, vagy a Quickstep, ahol egyébként hát tiszteletben tartja azt a sajtós, hogy kinek milyen joga van papíron, és annál meg fog állni. Tehát teljesen mindegy, hogy Van der Poelről beszélünk, Philipsenről beszélünk, Tim Merlierről beszélünk, az nyilvánvalóan meg fog állni. Tehát ezt a Alpecin és Quickstepet mondanám, de egyébként a Red Bullnak is egy kifejezetten jó sajtósa van. Ma került ki róla egy videó, a Red Bullosok minden nap, hát így különböző pontjait a túrnak, tehát, hogy nem tudom, az egyikben a szerelők, a másikban a sajtós, és akkor ilyen kis mini videók a YouTube-ra, nem tudom, 6-8 percben, és Gabriele, ő azért egy komoly figura, egy fotóssal egyébként volt egy kisebb alhéja, lögdösésig is fajult a dolog, nem is emlékszem, 2 nappal ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt, de értetően ott a pillanat hevében azért ez nagyon-nagyon nehéz, mert a sajtósok nem csak arra figyelnek, hogy okik, akkor kitehet fel kérdést, meg ki ne tegyen fel kérdést, hanem arra is, hogy befutó után, hogy ilyenkor 40 ember lepi el ott a versenyzőt, tehát kifújni nem tudja magát, így ergo a segítők, illetve a sajtósok egy ilyen falat próbálnak ott alkotni a versenyzők körül, hogy ennél közelebb ne. Szóval azért megvannak ezek a feladatok, de nyilván azért... Furcsaság nincs, tehát találkozik ezekkel a személyekkel viszonylag sokat az ember az évben, vagy velük érdemes kommunikálni, inkább azt mondom, mert tehát ők irányítják ezt, és azért elég komoly munka tényleg, hogy minden rájuk van bízva, tehát ez úgy néz ki, hogy például minden nap elküldesz egy a túrnak egy listát, hogy te kiket szeretnél a következő napon, és akkor mondjuk általában annak a felesik kerül, mert ha pont úgy jön ki, akkor az nyilván a 42 fokban nem fog a napon várakozni az egyik versenyző, amíg a másik befejezi, tehát akkor választani kellés van ilyen, meg van olyan nyilván, hogy néha egy versenyző azt mondja, hogy bejelentik előre, hogy holnap ő nem fog megállni a mix zónában, délelőtt pont, következő nap várjuk a kéréseket. És, tehát ilyenek vannak, de ez azt gondolom elég egyértelmű, mert így is hát azért nincsenek egyszerű helyzetben a versenyzők, és ők is tudják, hogy nyilatkozni azért kell, tehát azt a szervezők is elvárják tőlük, meg nyilván tehát a televíziótársaságok is, de egyrésztről, másrésztről pedig azért egy balanszt is kell tartani, mert most nyilván nem egy 2 perces interjútól fog valaki elfáradni, de 10 2 perces interjútól már igen.
1: Persze, mentálisan az is leszív, és minden ilyen leszív. Ettől még szerintem pont a ma volt az, amikor akár még a sárga trikós is jobban kimehetett volna hosszabban nyilatkozni, hiszen mégiscsak pihenő nap jön, de ilyenkor meg általában van egy sajtáj a következő napon, amikor lehet őket faggatni. Tehát azért ezt is figyelembe lehet venni, meg kell.
2: Igen, plusz ugye még ez úgy szokott kinézni, hogy szakasz végén oda jönnek nyilatkozni nyilván a még zónába, de ott is folyamatosan mutatják, hogy idő van, mert egyébként el kell menni a sajtóközpontba sajtótájékoztatót is tartani az írott médiának. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon sok kötelezettség. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy pisil egyet valaki, tehát dopingteszként, meg mond 3 mondatot, és akkor ezzel le van tudva, hanem ez tényleg egy másfél óra nekik, és ilyen szempontból az pedig nyilván, ahogy ez fokozódik, és egyre többször történik meg, és haladunk előre a versenyben, és fáradnak, és jobban fognak fáradni ilyen időben, egy ilyen első hét után, mint alapesetben fáradnának. Tehát korábban ki fognak jönni itt a fáradtságok, nem feltétlenül csak a harmadik hét vége felé, mert egyszerűen tényleg ez nagyon nehéz lesz, és elvileg még a következő héten is, a következő után itt még nem is néztem, mert fölösleges, de következő héten is egy újabb hőhullám érkezik, tehát hidegebb nem nagyon lesz.
1: De ez valami egészen hihetetlen és szürreális, hogy jelen pillanatban ezen a szinten tart ez az egész. Mindegy, nekünk egyébként így is hihetetlenül izgalmas, meg nagyon-nagyon látványos. Kicsit sajnálom, hogy a sárga trikóért nincsen komolyabb harc, de azért még azt sem mondanám, hogy ez eldőlt. Tehát azért ez nem az
2: de az még sok van.
1: Ahol ezt jelen pillanatban ki lehet jelenteni, hiszen sok minden történhet még, de éppen most láttam, hogy most már Froome-ot is utolérte a sárgában töltött napokat illetően Tadej Pogacar, és azért nem kell túlságosan sokat küzdenie, hogy még előrébb menjen, ami jól mutatja azt, hogy milyen szinten van jelen pillanatban. Ugye 59 nap sárgában, Indurain-t utoléri, hiszen 60 nap, és aztán már csak Ino és Merckx marad előtte. Tehát, hogy egy újabb dolog, amire oda lehet figyelni, ez a 111, az szerintem...
2: Igen, nagyon soknak tűnik, azt a statisztikát én is néztem nemrég.
1: Kicsit erősnek tűnik, de jó látni, és tényleg az, hogy minden területen ennyire jól mozogjon, az előtt meg le a kalappal. Én nagyon érdekes, hogy én változtam, vagy mert most mi is adjuk, vagy nem tudom, régen kiakadtam volna, hogyha valaki ekkora fölényben van. És nem mondom,
2: igen,
1: hogy
2: hát...
1: neki szurkolok, vagy ilyesmi, mert nem egyébként. Én ha rajtam volna 8 másodperc döntsön, tényleg, tehát mindegy kinek, én azért szurkolok, hogy szoros legyen, de ez már tényleg az a szint, hogy inkább akkor, ha lehetne, akkor, és ott lennék, akkor fölállnék és tapsolnék, mert nem tudsz más csinálni.
2: Igen, tehát itt tényleg akkora különbség, hogy Jonas Vingegaard meg Visma nyilván nem azt fogják mondani, hogy oké, hát ezt feladtuk, és akkor tartjuk a második helyet, és eldőlt volna a túr, mert olyan 6. szakasz volt a Tourmalet, tehát most volt a 9., tehát a verseny negyedénél, felénél ilyet mondani, az fölösleges, meg nyilván nem is feltétlenül a Visma, meg Jonas Vingegaard mentalitása, mert ők hisznek benne, hogy meg tudják venni, de nem egy rossz napja volt Jonas Vingegaardnak csütörtökön. Tehát nem az volt a probléma, hogy úristen, hát mint a Hotakamon tavaly, hogy akkor kapott 2 percet a hegyen. Tehát beszéltük is mi is itt az előbb egy pár perce, hogy itt arról van szó, hogy fél percet kapott a hegyen. Tehát egyáltalán nem volt rossz formában, hanem egyszerűen mikor így egy az egy jelen kellett menni a lejtmenetben, meg utána a völgyben, azzal a kicsi ilyen 3-4%-kal, ami tart 20 kilométeren át, tehát aki ült biciklin, már azt tudja, hogy ez a legrosszabb, ami lehet, főleg egy ennyire nehéz nap után. Szóval ideleg betegség vagy bukáson kívül, nagyon komoly bukáson kívül nincs esély arra, hogy Tadej Pogacsát megfolyák, ezt szerintem nyugodtan ki lehet mondani, mert annyival magasabb szinten van, és nem csak most, hanem ezt látjuk az elmúlt 2-3, most már 3. szezonban, hogy ez a helyzet. Ha belegondolunk, hogy mondjuk ők ketten ne lennének ott, Pogacar és Vingegaard, hát akkor micsoda versenyt kapnánk viszont. Tehát akkor viszont bejöhetne ez a képbe, és lenne realitás alapja annak, hogy 8 másodperc, vagy 18 másodperc dönt, mert ott tényleg nagyon-nagyon szoros a csata, és igazából még el se kezdődött. Tehát mindenki megnézte a Tourmalén, hogy hol tart körülbelül az a szakasz, erre volt jó, És nyilván ez a Bastille Day nap, ez a tizedik szakasz, ez mindig óriási tűzijáték, tehát ez olyasmi lesz kicsit, mint a mai volt, tehát a kilencedik, de azzal a
1: De még
2: különbséggel,
1: nehezebb.
2: Hogy sokkal nehezebb, tehát, hogy, és még így sem annyira nehéz, mint egyébként 2023-ban volt, mikor, vagy 24-ben, mikor itt csatázott Pogacsár és Vingegaard ezen a szakaszon, ugye annak a túrnak az volt talán a legjobb szakasza 2 évvel ezelőtt. Most azért egy fokkal könnyebb, de így is egy brutálisan nehéz nap lesz, plusz pihenő nap után, tehát azért az mindig mindenki elmondja, és el is fogják mondani, biztos vagy benne kedd után, és hát pihenő nap után nem tudjuk, hogy milyenek a lábak, azért ez mindig van egy kis kérdőjel az emberben, de az igazán komoly hegyi szakaszok, azok nagyjából egy jövő hétvége lesz, ugye pont egy hét múlva Plateau de Salazon újra, ugye a Dauphinéről emlékezhetünk rá, ugyanaz az oldal. Szóval ott megint lesz, és utána a harmadik hét pedig nyilván brutálisan nehéz, mert az volt a terv, hogy végig szorosan tartani az összetettet, hát ez nem jött össze. Az első hely mögött esetleg összejött, de jelenállás szerint nem úgy néz ki.
1: Innen folytatjuk majd egy hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet, Benni, nektek jó pihenést a holnapra, és aztán utána kedden folytatjuk a második héttel. Sziasztok!
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

az idő számítás. Azt mondom, hotel, motel, direkt szállás. S.O.S. szerelem utáni kínos elalvás. A hip, a ribi, a dugi ribi, hip, hip, hip, már tisztán papagetul a bang bang bóli. Add azt a bugit, tedd a ritmus, pa a bugit bugit.

0: amiék a Széplában várnak ránk. Mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömegnyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jótolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy lenne kedved átmenni a Titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak, és menjünk a parketre.

keverőbe, dobd fel a kezedet a levegőbe. Ha nem akarsz kerülni a temetőbe, dobd fel a kezedet a levegőbe. De figyeljél már, sörér mész, hozzál már nekem is, itt van pénz. És hozz egy traubit is, itt egy tízes, sosis nálad kisebb, ezzel fízes. Mit ivott a Feri? Mit ivott a Feri? Két fél unikumot ivott a Feri. De mit ivott a Laci? Mit ivott a Laci?

maradt a vendéglistán. Mindenki ott van, kivéve az István. A fene egye meg, hogy maradt le? Hívjuk a DJ-t, jöjjön ide. De a Gézának nincsen térereje, az Andinak meg nincsen kimenője. A Csabának lemerült a Nokiája, az enyémet meg mosdották el a picsába. Miért nincs sehol egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Fridi, meg a Grassy's Green és a Girls Aren't Pretty, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma?
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi, gól! Vámos Petra, egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Időnként esőben, sőt viharban, időnként nyári fagyban, időnként kellemetlen szélben, de néha tipikus német nyári időben rendeztek néhány forró, néhány langyos és sok felejthető meccset a 17. labdarúgó Európa-bajnokságon 2024. június 14-e és július 14-e között. Azok kedvéért, akiknek nincs türelmük két órán keresztül olvasni erről az Európa-bajnokságról, mi most kinyitunk egy hangos könyvet, ami manapság úgyis annyira divatos. Úgyhogy nem kell más tenni, csak mindenkinek lehújni a szemét, kinyitni egy hideg üdítőt, és felidézni azt a németországi egy hónapot. Kezdjük először a magyar válogatottnak a teljesítményével, hiszen a csapatunk most már zsinórban harmadszor ott volt a kontinens tornán, persze azt se hallgassuk el, hogy ehhez azért kellett az, hogy 24 csapatra emeljék az EB döntőnek a mezőnyét, de hát ott voltunk, és ez a fontos, és ne feledjük el, hogy veretlenül végeztünk a selejtező során, és így kerültünk besorolásra az A csoportba, Svájc, Skócia és Németország mellé. A magyar válogatott az első találkozóját június 15-én délután 3 órakor Kölnben játszotta Svájc ellen. Sokan mondták azt, hogy ezen a találkozón van esély a pontszerzésre, sőt az optimistábbak talán még győzelemben is reménykedtek. Hát ez a találkozó nem lett ilyen. Természetesen nem csak a szépre fogunk emlékezni a mai összeállításunkban, úgyhogy átkerestünk ennek a bizonyos Magyarország-Svájc találkozónak az összefoglalóján is.
2: Felálltak a csapatok a kezdéshez, a visszaszámlálás zajlik a kezdőkörben. Nagy Ádám teljesen fehér felszerelésben a magyar együttes, és Nagy Ádám harmadik Európa-bajnokságán és hetedik Európa-bajnoki mérkőzésén útjára indította a labdát, méghozzá a szlovén Slavko Vincic sípszavára. Az a játékvezető bíráskodó, aki két héttel ezelőtt a Real Madrid Dortmund BL döntőn fújta a sípot. Tomás Klacsnik és András Kovácsics segíti a munkáját az oldalvonalak mentén, míg a tartalék Rade Obranovic és a szlovén játékvezetői csapatot Nej Kajtazovic teszi teljessé, aki a videóbírót kezeli. Lang Ádám egy nagy ütközés duával, és aztán a felező vonalnál beleér fejjel a labdába Nagy Ádám is. Már egy szabálytalanság Schäferrel szemben jöhet a felező vonalról szabadrúgással a magyar együttes.
3: Varga Barnabás is ott van a védő vonalban a magyar félpályán. Ott középen Ebiser fordult meg, de megszereztük tőle a labdát, és már Sallai hozhatja, a középen van ő is, egyelőre még a magyar térfélen, és a jobb oldalon Fiola most kiugrik. Fiola a 16-os környékén, Fiola befelé cselez, oda teszi Sallainak, 16-ról lő Sallai fölé. Megvolt az első lövésünk, az első gyors támadásunk. Térfél közepén járunk, sőt a pálya közepén járunk, aztán most Ser az, aki a jobb oldalon próbálja előre lendíteni a svájciak támadását, és ez sikerül is. Widmer, a sárgalapos Widmer kapta tőle a labdát, aztán Csaka már átmozgott a jobb oldalra, megint Akanji, de most már a magyar térfélen, sőt a magyar térfél közepén egy kicsit mélyen védekezünk most, és most baj van, mert kilép Dua és vezetnek a svájciak. Deles. Szerencsére les volt már, behúzta a partjelző, és már mutatta Vincic játékvezető is, hogy les volt. Reméljük, hogy a VAR is így látta, de nagyon-nagyon határozott volt. Igen, hát itt látszik egyébként az ismétlésen, hogy lesen hagytuk ott Duát, legalábbis nagyon remélem, hogy nem volt les sajnos. Ha ezt nem, ez alapján, amit itt láttunk, ez alapján vezet Svájc Dua góljával, hát de reméljük, hogy ez nem így van, mert hogy egyelőre még azért Vincic játékvezető vár a megerősítésre. Sajnos ott a védelmünk közepe most kiukadt, és ezt vették észre a svájciak. Dua kilépett, az egyszeres válogatott Dua, és belőtte, hát ha jól láttam, akkor Gulácsi lábai között a vezetést jelentő gól Svájcnak. Azt mutatja, hogy gól, vezet Svájc. Hát nem jól kezdtük ezt a mérkőzést sajnos.
2: nem, és Lang Ádám ragad benne egy picit, legalábbis az ismétlés alapján én azt láttam. Jó a kiugratás egyébként Ebisertől, és valóban Duá szemben Gulácsival jó megoldást választott, elpasszolta Gulácsi, hát végül is úgy tűnik, hogy a lába mellett Gulácsinak kényszerű helyzetben van, vagy kiszolgáltatott helyzetben volt a magyar kapus, Duá pedig ilyen zicsert nem hibáz el, vagy nem hibázik el egyetlen egy mérkőzésen sem. Második válogatottsága, első gólja.
3: Valahogy semmi nem akar összejönni a támadójátok, és egyetlen egy passzal már Csaka szinte helyzetbe kerül, sőt, Doé kerül helyzetbe, hú, de rossz, de jó, hogy rosszul tette vissza azt a labdát. Atya úristen, Duát próbálta megjátszani, Doé akár lőhette is volna, csak ezúttal is remek passzt adott Doénak. Szerencsére nem éltek vele, de még mindig náluk a labda, és a magyar 16-os környékén a jobb oldalon Widmer teszi hátra. Freuler rúgja be a labdát, Vargas felé, Vargas egy kicsit kibélenjük az egyensúlyából, de visszaszerzik a 16-osunkon belül. Ebisher, Rodriguez jön a bal oldalon, Ebisher lő, 2-0, 17 méterről. Valahogy érett ez sajnos. Egész egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, sem védekezésben, sem támadásban a svájciak játékával. Hát, most már nyugodtan kimondhatjuk, nagy bajban vagyunk, és 45 perc telt el a mérkőzésből. Duá után Ebisher is betalál, és 2-0-ra vezet Svájc. Szalai Attila el is végezte már a szabadrugást, és hozzuk fel, most már áttettük a labdát a jobb oldalra. Fiola most kicsit felgyorsít, és megkapja végre a labdát. Bolla Bendegúz a jobb oldalon a vonal mellett. Befelé húz, még egy csel, lehet akár lőni, de nem lövünk, hanem Szoboszlai kapja meg. Szoboszlai hátrafelé veszi át a labdát. Ez sem biztos, hogy jó döntés volt, persze lehet, hogy nem tudta másfelé, de most már Sallai a bal oldalon. Megy az évelés, ott a fejes, Varga, mellé! Hát mit akarunk? Hát könyörgöm! Varga Barnabás! Visszalép Bolla a labdáért, hátrafelé rohan saját kapunk felé, és kénytelen hazaadni egészen Gulácsiig a labdát. Gulácsi pedig keresi a passz lehetőségét, vagy akár a felívelés lehetőségét. Fiola kéri és kapja tőle, és Fiola íveli megint Bolla, illetve Varga felé. Na, Varga le tudja tenni a labdát Bollának. Bolla ápnép a felező vonalon. Ki a bal oldalra? Kicsit Sallai mögé, de Sallai szépen veszi át mellette. Szoboszlai középen Kerkez, Szoboszlai kapja a bal oldalon. Jöhet a beívelés, jön a beívelés. Ott a gól! Gól! 2-1! Varga Barnabás! Na végre, gyönyörű volt! 2-1! És most aztán áll az összes magyar szurkoló, és lefagytak a svájciak. Itt van az a pici, itt van az a gól! 2-1-re szépítünk! Most már csak tényleg az kell, nyilván megvizsgálja a VAR, de most már tényleg az kell, hogy meglegyen, és megadja a játékvezető, de a svájciak sem reklamálnak. Hú, de szép volt ez. Nézzük, Szoboszlai bizony nincsen le, szó se lehet resni, sőt, még le is rántják Varga Barnabást, aki 3 méterről elvetődve, gyakorlatilag, hogy szokták mondani, csukafejessel csúsztatta a kapuba a labdát. Ez gyönyörű gól volt. 3 percnél is kevesebb van hátra a előrejelzett hosszabbításból. Tehát ugye az azt jelenti, hogy legalább 5 perccel tovább folyik a játék. Jön az ívelt labda. Ádám Martin felé. Ádám Martin nem tud kilépni. Rodriguez szorításában gondolkodott rajta Ádám Martin. Itt lehetett látni, hogy elessen, ne essen. Végül jól döntött. Én szerintem nem esett le. Nem, hogy nem esett el, mert ebből azért nem lehetett volna igazán komolyan semmit kihozni. És Sommer névén már jönnek előre a svájciak. Emboló felé rúgja. Elfejeljük. Ja Istenem, Orbán megint Embolóhoz fejeli fel a labdát. Emboló meg eldönti. Hát úristen, mindenki! Hát hogy lehet ilyeneket hibázni? Emboló, akitől tartottunk, eldöntötte a mérkőzést. Óriásiakat hibáznak azok a magyar játékosok a védelemben, akitől ezt nem szoktuk meg. Hát te jó ég! A 90 plusz 3. percben Sommer kirúgása után felfejeli a labdát Orbán, Emboló pedig köszöni szépen és áttemeli Gulácsi felett. 3-1-re vezet Svájc Emboló góljával.
4: Magyarország tehát vereséggel kezdte az Európa-bajnokságot, és ezzel kellemetlen helyzetbe került, hiszen, ahogy az várható volt, Skóciát le kellett győzni, és esetleg még pontot kellett szerezni egy másik csapattól. Hát Svájctól nem sikerült, így meg kellett próbálni Németországgal szemben pontot gyűjteni. Hát ne feledjük el, hogy 3 évvel ezelőtt éppen München Münchenben játszottunk a csoportban egy kiki meccset Németországgal, és akkor kétszer is vezettünk, akkor nyernünk kellett egyébként a legjobb 16 közé jutáshoz. Ez végül nem sikerült, de 2-2 lett. Ha ez a 2-2 most is megvalósult volna, akkor ott van Magyarország a legjobb 16 között. Most idézzük fel ennek a június 19-i kora esti stuttgarti Magyarország-Németország találkozónak az összefoglalóját.
2: A visszaszámlálás 3-nál tart, 2-1, és ebben a pillanatban megkezdődhet a mérkőzés. A németek hozzák a labdát először, azonnal megindult Ilkay Gündoğan a kezdőkörből a magyar kapu felé, de szerencsére szereltük, és már egy indítás Varga Barnabás irányába táfejeli el, és ott van még a 16-oson belül egy labdaszerzés! Aj, de nagyot kellett védenie Neuernek, mert bizony ott leselkedett Sallai Roland az 5-5-esnél. Muziala már a kapuval szemben egy jó kiugratás, Gündoğan van ott, és végül még mindig ott a labda, Gündoğan megszerzi, hát rúgjuk már ki onnan, még ott a labda, és gól! Német gól! Ünneplik Muzialát a mérkőzés 22. percében, előnyben a német csapat, és azért mennek, reklamálnak a magyar játékosok, hogy ott bizony volt szabálytalanság. Egy magyar védő a földre került, ezt reklamálják Mekelinél a magyar játékosok. Varga Barnabás kap egy sárgalapot, miközben itt a stadion felrobban a német szurkolók örömétől. Ezt majd egészen biztosan meg fogják videózni, mert egészen furcsa körülmények között született ez a gól. Rossz. Nem ível, hanem laposan passzol. Mit testett a 16-osnál? Középre teszi, Fiola teszi bele a fejét. Még mindig a németeknél a labda. Jó lenne azért felszabadítani. Rüdiger, Rossznak tovább. Muziala a 16-osnál. Mit testett szabadon? Középre, és ott a gól. Gündoğan a gólszerző. 2-0-ra vezet Németország. A második félidő közepén egy jó játék végén, végül is mit testett passza után. Teljesen szabadon álló Gündoğan jó 7 méterről a kapuba talál. Lapos lövéssel, Ilkay Gündoğan találatával tehát. Immáron 2-0-ra vezet a német válogatott.
4: Hát igen, sokan úgy voltak vele, hogy a két első találkozónkból akár 3 pontot is szerezhetünk, de egyet mindenképp, azért nyilván a realistábbak úgy gondolkoztak, hogy esetleg 0 ponttal fogunk állni két mérkőzés után, és le kell győzni feltétlenül Skóciát, és hát ugyebár itt a gólkülönbségnek is jelentősége volt, jó lett volna Skóciát nagyobb gólkülönbséggel legyőzni, ha már ugyebár Németországtól és Svájctól is 2-2 gólos különbséggel kaptunk ki, de aztán nyilván sokan úgy voltunk vele, főleg a mérkőzés közben, hogy de jó lenne, hogyha egyáltalán a 3 pontot begyűjtenénk, mert akkor ugyebár maradna esély a legjobb 16 közé jutásra, hiszen a 6 csoport 4 legjobb csoport harmadikja is ott lehetett a 8-ad döntőben. Magyarország június 23-án este 9 órakor találkozott Stuttgartban Skóciával, egy sokáig emlékezetes találkozó ez, főleg a hajrája, úgyhogy érdemes ezt felidézni.
2: Mind a két csapatnak fontos a győzelem. A magyar együttes indította útjára a labdát, és már azonnal egy Szoboszlai ívelés után a játékvezető jelez, hogy jöhetnek a skótok szabadrúgással. Nem, talán újra középkezdés, így van, újra középkezdés, ugyanis több játékos is idő előtt átment a túloldalra, az ellenfél kezdő, illetve az ellenfél tér felére, úgyhogy ilyet se láttunk még ezen az EB-n, de egy új középkezdés, megint ugyanaz Szoboszlai előreíveli, és ezt sikerül kifejelni Hendrinek. Megszerzi már Schäfer, és egy újabb szabálytalanság, jöhetnek a skótok.
3: McGregor visszateszi Robertsonnak a labdát, mindenki próbálja elfoglalni most már a helyét, és átkerül a jobb oldalra Ralstonhoz, Ralston mellette kint, megint a Ralston inkább ível, egyfejes, és hú, de jó volt, hogy ott volt Dárdai Márton, is tovább tudta csúsztatni, mert már ott mögötte állt Shea Adams. Aztán jön a kontra, méghozzá Sallaitól, aki talán a legjobb formában lévő magyar játékos. Sallait meg tudják állítani, és gyönyörű labda Stilestől a jobb oldalra. Bolla, lő, lövés, lepattan ott a kapus előtt, Gunn előtt, és a lepattanó labda aztán visszacsavarodik hozzá. Meg volt az első lövés a 8. percben Bollától, mint egy 25 méterre a kótkaputól lövésre szánta magát Bolla Bendegúz, aki ugye a Rapid Wien játékosa lesz, és a lepattanó labdába Gunn csak beleütni tudott, de aztán visszapörgött hozzá. Nézzük Armstrong baloldali szögletét. Jön be a szöglet, Ott egy felfejett labda a skótok részéről. Ott a helyzet, egy magyar blokk, és most jöhetünk, Szoboszlai elindul. Ott van Sallai is, ott van Schäfer is. Schäfer az, aki kivereksi magának a lehetőséget. Sallai kapja meg a jobb oldalon, Sallai a 16-oson belül jár, már az alapvonalnál. Felnéz, visszateszi, Szoboszlai, ott a lövés, gól! Gól! Gól! Gól! Egy túl Magyarországnak! Úristen, Csobot Kevin, jól láttam!
5: Csobot Kevin!
3: Csobot Kevin! Gól! Atya úristen! Hát nem gondoltam volna, amikor azt mondtam, hogy nem szabad gól kapni, majd utána egy gyors kontra. Hát vezetünk! Hát vezetünk! Gyönyörű támadás volt, Sallai picit hosszan vette át a labdát, aztán megnézte magának az érkező Csobot Kevint, középen rúgta a labdát, és vezetünk, és már csak egy percnél sem lehet több, sőt egyébként már lejárt, hiszen a 100 plusz egyedik percben járunk.
5: Fújja le a mérkőzést, Facundo Tello, elképesztő! Egy skót szögletből indul minden. Valahogy sikerül McGregort blokkolni, aki próbált lőni. Aztán Szoboszlai indul meg és futtatja Csobotot. Csobot megnyer egy hatalmas versenyfutást Morgannel, és megjátsza Sallait, aki talán nem volt lesen. Ezt majd még vizsgálja a VAR jelenleg is talán. Sallai aztán megszerzi a labdát, középre teszi a bal oldalról, Szoboszlai még lemarad róla, és aztán Csobot a túloldalon érkezve 14 méterről szabadon a kapu közepébe lő. Ez könnyen lehet, hogy 3 pontot ér a magyar csapatnak. Csobot Kevin pedig,
3: és kiírták, hogy gól.
5: Elképesztő, váratlan hős ennek a találkozónak, Csobot Kevin, aki a 10. válogatottságán első gólját szerzi. Elképesztő.
3: Fölálltak a középvonalra, a skótok felfogják ívelni, már nem lehet sok hátra. Mindenki, Gann is jön előre? Nem, Gann nem jön, felévelik a labdát, fejeljük el. El is fejeljük, Nagy Zsolt volt az, aki elfejelte, vissza még a skótokhoz. Sallai labdát szerez, a skótokról megy ki, emberek, megnyertük a mérkőzést! Csobot Kevin a 90 plusz 10. percben, Csobot Kevin góljával, Skócia Magyarország 0-1.
4: Magyarország tehát egy sokáig emlékezetes hajrá után le tudta győzni Skóciát, így aztán 3 ponttal végzett a csoportjában, viszont mínusz 3-as gólkülönbséggel, és ezt követően kezdődött egy elképesztő számolgatás, ugyanis Magyarország végzett leghamarabb, és ugye várnunk kellett a többi csoportra, hogy végződnek ott, és az ottani 3. helyezettek hány pontot gyűjtenek. Ma már tudjuk, hogy nem sikerült bekerülnünk a legjobb csoport 3. közé, és nem tudtuk folytatni, de azért idézzük fel, mielőtt az egyenes kieséses szakaszra térnénk rá, hogy zárt a többi csoport. A mi csoportunkban tehát Németország végzett az élen 7 ponttal, második lett Svájc, szintén továbbjutóként 5 ponttal, Magyarország 3 ponttal, Skócia 1 ponttal fejezte be az Európa-bajnokságot. A B csoportban Spanyolország az egyetlen 100%-os csapatként 9 pontot gyűjtött, rajta kívül még tovább jutott Olaszország 4 ponttal. A csoport 3. Horvátország 2 pontot gyűjtött, vagyis egy nappal a Magyarország-Skócia találkozó után már tudtuk, hogy egy csoport 3. feltétlenül gyengébb lesz tőlünk, a 4. helyen pedig Albánia végzett a B csoportban 1 ponttal, és ezt követően elkezdtünk számolgatni, hiszen a többi csoport 3. közül már csak egyet kellett megelőznünk, hiszen Horvátországot megelőztük, hogy ott lehessünk a legjobb 16 között. Hát a döntetlenek csoportjában ez nem nagyon sikerült, várható volt, hogy a döntetlenek csoportjában a 3 ponttal csoport 3. csapat ugyebár 0-0-as gólkülönbséggel fog végezni, így történt, ez lett Szlovénia. Ezt a csoportot egyébként Anglia nyerte meg, egy győzelemmel és 2 döntetlennel, vagyis 5 ponttal. Ennek a csoportnak a 2. helyén 3 döntetlennel végzett Dánia, a csoport 3. lett Szlovénia, 3 döntetlennel és 0-as gólkülönbsége, tehát jobb helyen végzett, mint Magyarország a csoport 3. összevetésében, és Szerbia esett ki 2 ponttal. A D csoportban nagy meglepetésre Ausztria végzett az első helyen 2 győzelemmel és 6 ponttal, a 2. helyre Franciaország futott be 1 győzelemmel és 2 döntetlennel, míg az osztrákok elleni utolsó mérkőzését kicsikét lelazsáló Hollandia. 4 ponttal lett csoport harmadik, ez ugyebár azt jelenti, hogy Hollandia is elén került ebben a bizonyos rangsorban. Ebből a csoportból Lengyelország esett ki 1 ponttal. Lengyelország ezt 1 pontot Franciaország ellen szerezte, amikor Mbappé-nak és Robert Lewandowski-nak volt egy 11-es párbaja, így alakult ki a két csapat között az 1-1-es végeredmény. Reménykedhettünk kicsikét a következő csoportban is, hogy megelőzzük a harmadikat, de igazából nagyon nem. Ez egy nagyon furcsa csoport volt, ugyanis minden csapat 4 ponttal végzett, vagyis 4 pontos lett a csoport első, 4 pontos lett a legjobb harmadikok sorába becsúszó csoport harmadik, és 4 pontos csapat búcsúzott. Végül is a sorrend úgy alakult, hogy Románia lett ennek a csoportnak az elsője 4 ponttal, Belgium a másodikja szintén 4 ponttal, harmadik szintén 4 ponttal, Szlovákia és továbbjutó, vagyis becsúszott a 3 pontos Magyarország elé a csoport harmadikok rangsorában, és Ukrajna 4 ponttal búcsúra kényszerült, és akkor egyetlen esélyünk maradt, de az komoly esély volt, ugyanis reménykedtünk benne, hogy a cseh, portugál, török, georgiai csoportban a harmadikat mindenképp meg fogjuk előzni. Hát ez nagy dolog nem kellett volna, csak az, hogy Georgia ne verje meg Portugáliát. Mi történt? Az egykoron Grúziának hívott csapat legyőzte Portugáliát, így a magyar válogatott búcsúra kényszerült, ugyanis Georgia lett ennek a csoportnak a harmadik helyezettje, szintén 4 ponttal. Ezt a bizonyos csoportot Portugália nyerte egyébként 6 ponttal, a második helyen Törökország végzett szintén 6 ponttal. Ezzel a Portugália elleni meglepetés győzelemmel Georgia befutott a harmadik helyre 4 ponttal, és végül is Csehország búcsúzott 1 ponttal. Így alakult ki a legjobb 16 mezőnye a németországi Európa-bajnokságon. Hamarosan a hírek után az egyenes kieséses szakaszsal folytatjuk a visszajátszást.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Szoboszlai kap labdát. Szoboszlai előtte Nikolics bent középüt, Könyves. Szoboszlai, Könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő! Gól!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

klubrádióban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb.

0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: A 24 csapatos Európa-bajnokságon a csoportkör után ugyebár búcsúzott 8 válogatott, így alakult ki a legjobb 16 mezőnye. Érdekes, hogy Skócia mellett 7 kelet-közép-európai válogatott búcsúzott. Horvátország, Albánia, Szerbia, Lengyelország, Ukrajna, Csehország és hát a legnagyobb szoborúságunkra Magyarország, és a legjobb 16 között a szokásoknak megfelelően egyenes kieséses rendszerben folytatták a csapatok. Egy napon 2-2 találkozót rendeztek, vagyis a 8-at döntőkre így 4 napon került sor, ezeket futjuk most végig, szintén elevenítjük a találkozó góljait, illetve legemlékezetesebb pillanatait. Az első 8-ad döntőre június 9-én került sor, Svájc és Olaszország között. Kezdjük ennek az összefoglalójával a 8-ad döntők sorát.
2: Elsőként az olasz csapat összeállítását ismertetem. A csapatkapitány Donnarumma a kapuban, a védelem bal oldalán Darmian, középen Bastoni, mellette Mancini, a jobb oldalon Di Lorenzo, tehát 4 védővel Spalletti csapata, Barella, Fagioli, illetve Cristante a középpályán, El Shaarawy, Scamacca pedig Chiesával kiegészül velől, így egy 4-3-3-as hadrend az egyébként kékben futballozó olaszoknál. A svájci csapatnál Murat Yakin Zommert jelölte a kapuba, a védelem jobb oldalán Cher, középen Akanji, a bal oldalon Rodriguez, a középpálya jobb oldalán Ebischer, középen Freuler, valamint a csapatkapitány Saka, a bal oldalon Rieder, elő pedig a Vargas, Embolo, Endoy 3-as rohamoz majd.
3: Az egyetlen veszélyes dolog az lehetett volna, amikor Scamaccára fölrúgják a labdát, de Scamaccát eddig Akanji leradírozza.
2: Scamacca nevét alig lehet említeni, viszont most azt tudjuk mondani, hogy megszerzi a vezetést a svájci válogatott. A 37. percben jön Freuler, és egészen közelről az ötösről egy ballábas lövés a kapu jobb alsó sarkába. Vezet tehát Svájc, nem érdemtelenül, abszolút nem érdemtelenül. Egy szépen kijátszott támadás, és Freuler teljesen tisztán kapja a labdát a 16-oson belül. Ezzel a góllal előnyben tehát a svájci válogatott. Az olaszoknál a Tuttosport egyértelműen egyébként Chiesa mellett tette le a voksát. Most Chiesa nevét az első félidőben akkor tudtuk megemlíteni, amikor egy svájci szöglet után felszabadított. A svájciak pedig úgy kezdenek, hogy 25 másodperc után 2-0.

0: Kamura vezetnek, Vargas bődületesen nagy gól a bal felsőbe. Hatalmas gól, Vargas, 2-0 svájciaknak. Hát ez hihetetlen, hideg zuhany, olasz szempontból örömmámor, hát jöhet a jódli majd, svájci módra. Az biztos, hogy óriási nagy gól Vargas révén, 2-0 vezet a svájci együttes, mindent egybevetve, amit Jakin kitalált, azt a fiai a pályára tudták vinni, meg tudták valósítani, és az egyébként most csak nevében nagy Olaszországot simán kiütik a továbbjutás elől.
1: Némi meglepetésre, de akik látták a találkozót és az egész Európa-bajnokságot, azért azok nagyon nem lepődtek meg, hogy Svájc búcsúztatta a címvédőt, vagyis Olaszország nem jutott be a legjobb nyolc közé. Ugyanezen a napon került sor a Németország-Dánia találkozóra, ennek a helyszíne a varázslatos Dortmundi aréna volt, és a magyar csoportból érkező Németország azzal a Dániával nézett farkas szemet, amely a döntetlenek csoportjából érkezett, és nem tudott mérkőzést nyerni, úgy érkezett a legjobb 16 közé, de hát nem is kapott ki. És így találta szembe magát Németországgal. Pontrugás specialista Kroos teszi, gurítja balra a labdát Raumnak, Raum beíveli balra, ott a fejes is, fejbe, gyakorlatilag mellbe találja Schmeichel kapust, aki a kezét nem tudta felemelni, ha jól láttam, Havertz volt az, aki fejjel 6 méterről, de aztán egy újabb fejes. Hú, nagyon belekezdtek a németek, akárcsak a találkozó elején. Nagyon-nagyon érdekes szituáció volt. Kroos gyorsan legurított egy labdát, majd jött egy fejes, majd a második fejes ezt Slotterbe követte el, egyik sem volt eredményes. Hát normális körülmények között már a hajránál kellene tartanunk, azonban az első játék részben 25 perces vihar miatti szünet is volt, úgyhogy emiatt a játékosoknak öltözőbe kellett menni, majd újra kellett bemelegíteniük. Gólt azonban nem látható, most azonban egy helyzet, egy dán lehetőség, és közelről a dánok megszerzik a vezetést. Andersen, a Crystal Palace játékosa, a védő az, aki közelről az ötös sarkáról Manuel Neuer kapujába bombáz, és ez nem mese, és egyáltalán nem mese a németeknek, akik inkább Grimm meséket szeretnének hallgatni, semmiképpen sem Andersen meséket. Andersen azonban közelről bebombázik a Manuel Neuer kapujába a labdát, és ezzel, ha a VAR is úgy gondolja, akkor vezetéshez jutnak a dánok, de nem fognak vezetéshez jutni, bár vitás a szituáció. Az biztos, hogy amikor érkezett a beívelés, és letette a labdát mellel Delaney, akkor még le sem volt a gólszerző Andersen. Azonban később egy új szituáció alakult ki, és ezt már a VAR-nak kell majd megítélnie, hogy ez milyen szituáció volt, hogy les, vagy pedig megadhat Michael Oliver mindenkit nyugtatgat, a VAR szobában pedig ilyenkor lázas munka zajlik. Egyébként mindenki nézi az esetet. Ma már a modern technikát felvonultatják a kispad mellett is, a játékvezető pedig megmutatja, hogy bizony les volt. Tehát ő úgy ítélte meg, hogy Andersen előbb ugyan lese volt, később aktiválódott a helyzete, de úgy ítélte meg, hogy ezzel befolyásolta a játékot, így marad a 0-0, tehát láttunk két les gólt, pontosabban egy les, illetve egy lökés miatt elvett gólt, lehetne egy-egy is, helyett 0-0. Most a németek lódultak meg a bal oldalról jön egy beívelés magasan, azonban Havertz fején túlszáll a labda, megpróbálják összeszedni a németek a jobb oldalon, sikerült is, visszagurított labda Andrich, és Andrich kagyarította a kapu irányába, azonban elkerülte Schmeichel kapuját ez az ívelés. Hát fantasztikusan jól kezdődik a második félidő is. Egyébként az első játékrész is nagyszerű volt.
2: Eddig a németek nagyon jól levédekezték ezt, de most egy 11-es gyanús szituációt elemzünk.
1: És ráadásul Michael Oliver játékvezetőt kihívják, igen, ami általában azt szokta jelenteni, hogy a VAR úgy ítéli meg, hogy a játékvezető nem jó döntést hozott a pályán, és győződjön meg a saját szemével arról, hogy
2: élőképpen is gyanús volt, mert a beadás pillanatában mintha eltartotta volna magától a védő a kezét, és megpattant a beadás a védő kezén, úgyhogy előfordulhat, hogy kezezés lesz.
1: Megmondom őszintén, nyilván én semlegesként ülök itt, de nem örülnék, ha például egy 11-es döntene el egy ilyen fantasztikus találkozó.
2: Itt van.
1: Ez nagyon érdekes szituáció, nagyon közelről jön az ível, és hozzáér a védőjátékos kezéhez.
2: Ez 11-es lesz.
1: Ez nagyon-nagyon 11-es, gyanús, ráadásul pont Andersennek a kezéhez ér, aki egy perccel ezelőtt majdnem vezetés szerzett Dániának. Raunnak a beadása, a játékvezető pedig úgy dönt, hogy 11-est rúghat Németország. Az 52. percben Andersen kezdezése miatt, hát ez meg a dánoknak nem mesés.
2: Micsoda drámakat hoz a futball, elképesztő. Hogy két perccel azelőtt gólöröm mámorban úszik egy játékos, elveszik a gólját, és rá két percre negatív hőség.
1: Schmeichel bűvöli a kapuban, Havertz pedig nekifut, ballában megtorpad, és begurítja a bal alsó sarokba. Majd a játékvezető a mérkőzést eddig a pillanatig engedi. Hát rosszú mérkőzés volt, valamikor este 9 órakor kezdődött, most pedig már jócskán túl vagyunk 11 órán. Akik nem voltak végig velünk, azoknak mondom, hogy egy 25 perces szünet volt az első félidő közben, ugyanis villámlott és jégeső szakadt le a pályára, de aztán rendben be tudták fejezni a találkozót, és Svájc után Németország a második csapat, a házigazda, amely ott lehet az Európa-bajnokságon a legjobb 8 között. Miután Havertz az 53. percben szerzett 11-es gólját, a 68. percben Jamal Musiala megfejelte, így Németország, Dánia 2-0. Svájc után tehát a házigazda Németország jutott be másodikként a legjobb 8 közé az Európa-bajnokságon. Ez ugye bár azért érdekes, mert a magyar csoportból jutott tovább ez a két csapat, tehát elmondhatja a magyar válogatott, és elmondhatjuk mi a magyar válogatott szurkolói, hogy a válogatottunkat kiejtő csapat, Németország és Svájc is bejutott a legjobb 8 közé az Európa-bajnokságon. Aztán egy nappal később, június 30-án Gelsenkirchenben Anglia-Szlovákia találkozóval folytatódott a nyolcad döntők sora. Ez az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb nyolcad döntő volt. Anglia bizony másodpercekre volt a kieséstől. Hallgassuk meg ennek a találkozónak az összefoglalóját. Az összeállításokkal kezdek, tehát Anglia: Pickford, Walker, Stones, Gay, Trippier, Mainu, Rice, Saka, Bellingham, Foden és Kane. A szlovákoké: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancsko, Kucska, Lobotka, Duda, Sranc, Strelec és Haraslin. Ismételte jönnek a szlovákok ketten, sőt, hárman és 16-oson belül ott a helyzet és ott a lehetőség és ott a szlovák vezetőgól. Sranc révén vezet Szlovákia a 25. percben. Hárman is betörtek a 16-oson belülre, és végül is jobbra tolt labdát, nagyjából Stráncian 7-8 méterről a kapuval szembeállva, a kaputól jobbra tolt az angol kapuba, úgyhogy Szlovákián tulajdonképpen a jó kezdése megvan, eddig is tökéletes volt a kezdése, és ez már a harmadik gólja ezen az Európa-bajnokságon. Hátulról indult a szlovák támadás, egy játékos lesen volt, azonban ő nem kapott labdát, csak később, ez egy érdekes szituáció, egyébként meg fogják nézni, lehet, hogy úgy fogják megítélni, hogy aktívnak ítélik meg a szituációt, tehát lesen volt ő korábban, de nem közvetlenül kapta meg a labdát, és végül is Strelec volt, aki továbbgurította Sráncnak a labdát, és Sranc megszerezte a vezetést, teljesen szabályosnak ítélték meg a gólt. Furcsa dolog ez mostanában, hogy megszületik egy gól, aztán 2-3 perc múlva lehet örülni, de most már hivatalossá vált a dolog. Szlovákia 1-0 arányban vezet. Sranc a 25. percben szerzett góljával 1-0 arányban vezet Szlovákia. 5-6-an is ott vannak az angol térfélen, és gátolják a labdakihozatlan. Most jönnek az angolok, és átlépik a térfelet. Visszazárnak, és igen, és itt a helyzet is az angolok előtt, ott a megurított labda. És nem tudom, hogy nem lesről találta be a középen érkező Foden, az biztos, hogy Trippier tette be. Igen, talán pont arra faragtak rá a szlovákok, hogy túlzottan feltolták a védekezésüket, és nagyon egyedül hagyták a bal oldalon az előretörő Trippiert, és lehet, hogy ez okozta a vesztüket, de lesről szó nincs. Elképesztő védekezés hiba volt szerintem a szlovákoktól, hogy Trippiét ennyire egyedül hagyták. Igen. A bal oldalon, és középen pedig érkezett Foden, az újdonsült apuka, aki 3 méterről gyakorlatilag teljesen zavartalanul passzolt a kapuba 1-1.
3: Igen, de én azért megvárnám még itt a VAR vizsgálatot, mert Foden mintha előrébb lett volna a passznál.
1: És igazad is volt. Igen, igazad is volt, a játékvezető is így látta, pontosabban.
3: Pontosabban csekkolják, és már
1: Marco
3: vissza
1: is Fritz, volt. Már igen, már mutat, emelt is a kezét.
3: Akkor a szemem még jó, hál' Istennek. A lábaim már meg is koptak a hosszú évtizedek során, de a szemem még jó.
1: És jönnek az angolok, de hát azért ezt váltuk ők tőlük természetesen. Kane egy az egybe, és megpattan a labda! Nagyon veszélyesen pattan azonban az alapvonalon túl, szögletre pattan, és most ismételten jöhet Walker egy ismételten jobb oldali bedobásra, és nyilván megint bedobja az ötösön belülre a labdát, vagy legalábbis az ötösig eldobja. Így van, Walker bedobása hosszan száll, megcsúsztatát, és kiegyenlít Anglia. A 95. percben Jude Bellingham kiegyenlít. És most már vezetés is az angolok mellett szól. Harry Kane 3 méterről megszerzi a vezetést rögtön a hosszabbítás elején, lehet, hogy ebből így kivégzés lesz. Nagyon furcsa volt, mert jöttek az angolok, csinálták azt, amit az elmúlt percek során, és pattogott a labda, majd ugye megpróbálom leírni a rádióhallgatók számára, hogy milyen volt a lényeg az, hogy Harry Kane talál be. Ez az a furcsa helyzet áll elő, hogy az egyenlítő gólt az angolok a 95. percben szerezték, majd a vezetést megszerezték a 92-ben. De hát ez ilyen. Igen, a játék.
3: Statisztikailag furcsán néz ki, de így van valami.
1: Jött egy baloldali beívelés, Dubravka kiütött a labdát 16 méterről, a kapu mellé próbált, úgy lőtte meg a labdát az angolok játékosa, hogy a kapu mellé ment volna az, egyébként ez Eberici volt, és Tonej volt az, aki a gólpasszt adta, bele stukkolt a labdába, és ott már 3 méterről Harry Kane-nek nem okozhatott gondot a vezetés megszerzése, fantasztikus volt. Tehát 16-osok kívülről egy nagyon rosszul sikerült lövés Eze Eberecsitől, fejjel megmentette Tonej, és gyakorlatilag fejjel gólpasszt adott a kaputól 3 méterre lévő Harry Kane-nek, és ez, azt hiszem a fáradtság jele, azt hiszem. Na, az utolsó beíver is a szlovákot, ott a fejes Pickford. Megfogja is valószínűleg, ez volt az utolsó jelenet a mérkőzésen, mert elkezdődik a 122. perc, és itt fújta le a találkozó a mérkőzést, a hősiesen küzdő Szlovákiától elbúcsúzunk, hosszabbítás után Anglia 2-1 arányban győzi le Szlovákiát. Azt hiszem, hogy amire leginkább emlékezni fogunk ebből a meccsből, az a szlovákok hősies küzdelme, illetve Bellingham csodálatos gólja. Hosszabbítás után Anglia-Szlovákia 2-1. Anglia tehát elképesztő izgalmak után jutott be a legjobb 8 közé Szlovákiát, azt hiszem, hogy nagyon sokan sajnálták, talán rutintalan volt a csapat, és talán a rendes játékidő hajrájában nem így kellett volna cserélni a szövetségi kapitánynak, mert így nem adott esélyt a csapatának a hosszabbításban, de hát ez van, Anglia egyértelműen jobb játékos állománnyal rendelkezik, és jobb cseréket tudott beküldeni, mint Szlovákia csapata. Ugyanezen a napon rendezték a legegyértelműbbnek tűdő 8-ad döntőt, június 30-án este Kölnben Spanyolországi Georgiát fogadta, abban a tudatban, hogy ennek a csatának a győztese a következő körben a házigazda Németországgal találkozik, következzen. Az egyébként érdekes és izgalmas és váratlan első játékrészt hozó Spanyolországi Georgia találkozó összefoglalója.
4: A jobb oldalon bizony most indulhat előre Kakabadze, be is adja középre, azt a mindenítés gól, vezetnek a grúzok, elképesztő!
3: Ez egy gyönyörű sport, ez a futball. Hát ha valamire egy pillért nem rakott volna az ember, az az, hogy Grúzia ezen a találkozón megszerzi az első találatot. Bár ahogy látom, öngól volt, tehát ezt csak grúzok szerezték, de hát nekik írjuk persze.
4: Kakabadze beadta a labdát jobbról, de a kulcs az volt, hogy amikor már-már úgy volt, hogy a spanyolok visszaszerzik a labdát, akkor ott a grúz középpályás remekül tartotta meg. 3 spanyol is támadta, nem hagyta magát elnyomni, kitette a jobb oldalra, és ott volt 4 védő, és a hosszon érkezett mindössze 1 támadó, és középre adta, és hát ez a pek, hogy hozzáért a spanyol játékos, ebből lett a gól, jól láttuk mindketten. Kukureja közben elesett, és most már fölállt, utolérte a támadást, mert ott reklamált, csak hát ugye tovább mehetett előnyszabályra a játék. Megint lesz egy lövő helyzet, nem? Inkább átívelik a hosszú oldalot, ketten is egymás nyakán voltak a spanyolok, de aztán megoldották, most vissza középre, ott a ballábas lövés, és ott a gól! Sokszor próbálkoztak már a spanyolok kapura lövéssel, 17 méterről Rodri ezúttal ballal a bal alsó sarokba, és ezúttal már Mamardashvili is tehetetlen volt, tehát egyenlít a spanyol csapat, és azt kell, hogy mondjam, ha azt nézzük, hogy hány szögletet rúgtak, hogy hány passzuk volt, hogy hányszor kerültek veszélyes helyzetbe ott a grúz kapu előtt, akkor azt gondolom, Pista, hogy ez teljesen megérdemelt. De nézzük, hogy mi lesz ebből a lövésből. Egy ijesztés, aztán levál lő, és óriási védés, megint a jobb oldalára ment a kapunak oda, a kapufa mellé, tehát igazándiból szinte ott volt lehetősége csak elrúgni. Nézzük azonban, mert a spanyolok már támadnak vissza, Yamal már kint itt a jobb oldalon. Iveli a labdát, ott a fejes, és ott a gól! Csak nem volt el esély, arra vagyok most már kíváncsi. Egyelőre nagyon ünnepel a spanyolok játékosa Ruiz. Yamal a hosszú oldalra küldte a labdát, ehhez is hozzáért még Mamardashvili, de nem tudott hárítani, így aztán a spanyol csapat, ha csak el nem veszik a Varesta gólt, akkor átveszi a vezetést, megfordítja a mérkőzést. A spanyolok azóta egy kicsit megnyugodtak, most pedig remekül indítják ott a bal oldalon Williams-et. Williams egy az egyben remekül veri meg az emberét, jobb lábán a labda, és óriási gólt lő a léc alá. A grúzok most egy kicsit előre jöttek, ennyi elég volt, hogy ott a nagyon gyors Williams-et, aki egyébként annyira agilis volt egész mérkőzésen, volt például egy remek passza még az első gól előtt, amiből ugye Rodri gólt szerzett, ezúttal egy az egyben megverte emberét, aki természetesen ott fekszik a földön, minthogyha fájna a lába, nekem is fájna, hogyha így becsaptak volna, azt kell csak vizsgálni, hogy az előre vágott labdánál esetleg Williams nem volt elesen, de nem, mert hogy a saját térfelén volt, és akkor néztek föl, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon két méterrel legalább a saját térfelén volt, és becsapta az emberét, kettő a kettőbe vihették egyébként a spanyolok, ő megtolta a bal lába felé, aztán mint egy 7 méterről bevágta oda a léc alá, 7,5 perc a rendes játékidőből, persze lesz hosszabbítás, és Dani Olmo gól lesz-e? Lesz bizony! 16 méterről okosan ballal oda teszi a jobb alsó sarokba, mozdulni nem tudott rá a grúz kapus, bepasszolták neki középre, és most már nem ez az első lehetőség, illetve gól, amit a spanyolok úgy szereznek, hogy középen viszonylag tisztán kapja egy játékos a labdát. 4-1-re nyertek tehát a spanyolok egy igazán izgalmas, jó mérkőzésen. Az első pillanattól kezdve beszorították a grúzokat a kapu elé, mégis a georgiai válogatott szerzett vezetést a 18. percben, amikor Lenormand a saját kapujába juttatta a labdát. A spanyolok pedig továbbra is támadásban maradtak, és a 39. percben Rodri lemek lövésével, amely a kapu bal alsó sarkában kötött ki, egyenlítettek, hogy aztán a második félidő helyén Ruiz révén az 51. percben már egy fejes góllal maguk javára fordítsák a mérkőzést. Innentől kezdve már nyugodtabban játszottak, és várták a lehetőséget, amely is el is érkezett a 75. percben, amikor a kiválóan játszó Williams egy egyéni akciót követően jól kapott labdát a bal oldalon, befűzte a védőjét, aztán pedig a léc alá bombázott a becsúszó védő és a kapus fölött, hogy aztán a 83. percben a csereként beállt Dani Olmo is megszerezze a gólt, a csapat a negyedik találatát, jól vette át a bal lábára ott a 16-os előtt, aztán szépen okosan becsavartad a jobb alsó sarokba, így tehát a spanyol válogatott tovább jutott, miután 4-1-re győzött.
1: Spanyolország tehát legyőzte Georgiát, és bejutott a legjobb 8 közé, és ekkor sziszent fel először a világ, hiszen létrejött az a bizonyos Németország-Spanyolország találkozó, amelyet sokan már a sorsolás pillanatában is vizionáltak, de igazából ekkor vált valósággá, hogy az Európa-bajnokság két legjobb formában lévő csapattal közül egyik már a legjobb 4 között sem lehet ott. A következő 8-ad döntőn Düsseldorfban július 1-én viszont az Európa-bajnokság két nagy nevű, de messze tudása alatt teljesítő csapata találkozott. A csoportkörben egyáltalán nem volt meggyőző sem Franciaország, sem Belgium. Hát egyiküknek be kellett jutni az elődöntőben, egymás között eldöntötték, hogy melyik lesz az, és melyik az a csapat, amely méltatlanul búcsúzik az Európa-bajnokságtól. Tamástól már a legjobb 16 között.
5: Elkezdődött a találkozó, fehér mezben, két nadrágban és fehér sportszárban a francia csapat, piros-fekete-piros felszerelésben pedig a belga együttes. Hát több francia válogatott labdarúgója van a AC Milánnak, mint olasz. Olasz egy se, a franciáknál pedig itt van mondjuk ez a kettős. Be a 16-oson belülre, nagy lehetőség, van érkező ember, nincs, kivágják a belgák nagy nehezen, aztán Kanté a 16-os környékén összeszedi, de nem tudja továbbítani. Upamecano jön fel a jobb oldalt, kicsit heves volt a gyors, az express, hiszen nem tudta a labdát úgy kezelni, hogy aztán abból majd legyen egy beadás. Egy jobb oldali beadás, egy fejes és fölé mellé. Kylian Mbappé ott a 16-os környékén, a sarkon egészen pontosan, két belgát is átver, ha visszateszi a labdát, még lövés is lehet, lesz abból lövés, lesz bizony, egy lövés fölé mellé. Megáll Kanté, majd aztán Griezmannnak teszi, és aztán jön a bal oldalt fel Theo Hernández, elkéri Mbappé, megkapja Theo Hernández, csímbe kapta, ettől függetlenül befelé rongyol, megy be, aztán Griezmann át a jobb oldalra, Koundé a 16-oson belül a francia válogatott, megállnak szó szerint, aztán már Kolomuani, egy lövés, és megpattan gól! Vezet Franciaország, Kolomuani, mondjuk azt, hogy gólt lőtt, de lehet, hogy öngól lesz, és akkor az a 9. öngól az Európa bajnokságon. Hát a sok-sok lövés, betett labda oda a 16-os környékére, pressing, vagy minek nevezzük, az góllá érett. De hát annyira nem kellett izgulnia, de ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek, a hármas sípszót hallottam. Franciaország, Belgium 1-0. Így aztán a franciák ott vannak a legjobb 8 között, Didier Deschamps pedig a 3 évvel ezelőtti kudarc, amit Svájc ellen mutattak, egy kicsit valamelyest kozmetikázza azt, hogy most ott vannak a 8 között. Szóval 1-0 Vertongenet, vagy hát Vertongen egy öngóllal segíti a franciákat, akiknek továbbra sincs akciógóljuk.
1: Hát a gyenge csoportkört produkáló csapatok közül tehát Belgium búcsúzott el, nem akármilyen nevek hagyták abba az Európa-bajnokságot ezzel, de hát korábban ugye már Lewandowski is kiszállt az EB-ről, meg Modric is, és hosszan sorolhatnánk a búcsúzókat már a csoportkörből is, hát itt el kellett köszönnünk Lukakutól, De Bruyne-től és több belga sztártól, nem valószínű, hogy őket látjuk még kontinens tornán. Ennek a napnak az estéjén, vagyis július 1-én Frankfurtban Portugália Szlovéniával találkozott. Hát ez egy érdekes találkozó volt, ugye már Portugália csapatában nagyon megoszlottak a vélemények, hogy van-e helye az öreg Pepének, és van-e helye az öreg Cristiano Ronaldónak. Hát azért bebizonyították, hogy helyük van a csapatban. Aztán persze el lehetett vitatkozni a Szlovénia elleni találkozót követően, hogy igen, hozzátettek-e sokat. Érdemes meghallgatni ennek a találkozónak is az összefoglalóját.
6: 4-3-3-as hadrenddel, tehát Portugália. Costa a kapuban, a védelem bal oldalán, Mendes középen, a 41 esztendős Pepe, valamint Dias a védelem jobb oldalán, Cancelo. A középpályán balról jobbra haladva Vitinha, Palhinha, illetve Fernandes, Bruno Fernandes, elől pedig a Leo, Ronaldo, Silva hármas rohamoz majd. Hát főleg ez a támadó hármas, ez a Leo, Ronaldo, Silva hármas eléggé, hát hogy is mondjam, brutálisnak néz ki portugál oldalon. Na és akkor jöjjön a szlovén kezdőcsapat, velük még nem ismerkedtünk meg, róluk még nem volt szó itt az első másodpercekben. Oblak a szlovén kapus, ebben semmilyen meglepetés nincs, ez egy 4-4-2-es hadrend lesz egyébként a szlovén együttesnél. Bákovec a védelem bal oldalán, Biol, illetve Drugsic középen, Karnisnik pedig a védelem jobb oldalán, Lakár, Elsdik, Cserin, illetve Stojanovic balról jobbra haladva a 4 középpályás, Benjamin Sesko, illetve Sporár pedig elől, így jön ki tehát a 4-4-2-es hadrend Szlovénia esetében. Leóval szemben két szlovén védő is, Leo elindul befelé a 16-oson belőle, Leo cserezget és visszagurítja, jön egy nevés távolról, a bal a jobb alsóból, hogy szedte ki Oblak? Zsota gyorsít rá és viszi be a darálóba a 16-oson belőle, 11-es kap Portugália a mérkőzés 103. percében.
0: A szlovének egy emberként tüntettek, a portugálok egy emberként lelkesednek, és tessék, sebesség, rágyorsítás, Diogos Jota nem foglalkozott senkivel, egymaga elindult középen, és Drukšić volt az talán, aki szabálytalankodott, 1-2-3 embert leráz, és egyértelmű, Drukšić beáll Jota elé. Csak fehérmezes, 5 fehérmezes között Diogo Jota, és az egyéni partizán akció 11-est eredményez, jogos 11-est. Cristiano Ronaldo 18 év után, 2006-ban Irán ellen eredményes volt a világbajnokságon, ebben a stadionban nagy tornán. Ronaldónak semmit nem kell magyarázni, Ronaldo most lép hátra, Ronaldo jobban lő, Kubaloldalából! Hát ez hihetetlen! Szögletre üti Jan Oblak Cristiano Ronaldo 11-esét a hosszabbítás első fél idejének végén.
6: Nem tudnék különbséget tenni, hogy melyik csapat várhatja feldobottabban a 11-es párbajt. Iličić révén Szlovénia kezd, vele szemben Kosta, Iličić ballal ugyanúgy, mint ahogy Ronaldo, Kosta!
0: A jobb a kapu bal oldalából, hát itt most már késői órán, nekem is a jobb meg a bal egy kicsit összekeveredik. Iličić elrontja az elsőt, elsőként áll oda Ronaldo. Vele szemben Oblak, a kapu bal oldalát célozta Ronaldo a hosszabbításban. Megtorpan Ronaldo most a másik sarkot, és beveri. Rajta volt Oblak, érezte Oblak, tudta Oblak. De Ronaldo ezúttal eredményes. És ez a 11-es is kimaradt, Bákovec büntetője. Nem tud gólt szerezni Szlovénia. Bruno Fernandes. Mit tippelsz, Boti?
5: Hát a játékát néztem, akkor kihagyja.
0: Bruno Fernandes valóban nem brillírozott a meccsen. Hú, most viszont begurítja jobbal, a jobb alsóba Verbić jön majd. Jobb lábbal végzi el a büntetőjét, vele szemben Kosta. Kettőből semmi eddig a szlovéneknél. Verbić megtorpan, háromból semmi, ez is kimarad. Bernardo Silvával szemben Oblak. Eldőlhet a párharc. Bernardo Silva tovább lőheti a portugálokat, és tovább is lövi. Ebben a pillanatban hivatalos nyer Portugália, mert hogy Bernardo Silva is értékesíti a saját 11-esét. Vérszegény teljesítménnyel ugyan. A hosszabbításban Ronaldo révén 11-es rontva ugyan, de a 11-es párbaj során ellenállhatatlan teljesítményt mutatva Portugália végül is kénkeservesen, de legyőzi a hősiesen küzdő Szlovéniát.
1: Portugália tehát nem akármilyen drámát követően búcsúztatta Szlovéniát, Cristiano Ronaldo kihagyott egy 11-est az hosszabbításban, aztán ismételten odaállt a büntető párbajban, és természetesen ekkor már eredményes volt, vagyis 6 hely elkelt a legjobb 8 között. Nézzük, hogy dőlt el a maradék 2. Július 2-án Münchenben Románia és Hollandia találkozott. Egy csoport első és egy csoport harmadik, ez papírforma, mondhatnánk. Csak hogy ennek a találkozónak az volt az érdekessége, hogy a csoport első Románia volt, míg a csoport harmadik Hollandia. Gyorsan a két csapat összeállítása, Románia Nöcö, Ratiu, Drögusin, Burcsö, Mogos, Mario Marin, Man, Stancsú, Rözvan Marin, Hagyi és Drögus, ez a románok összeállítása, míg a hollandoké Fabregen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké, Schouten, Xavi Simons, Reinders, Bergwijn, Depay és Gakpo. Az első találkozón, amikor Lengyelország ellen fordítani kellett a csapatok, akkor Gakpo tudott egyenlíteni, majd a hajrában a mindig cseleképbe álló Weghorst. Tehát a lehetés itt pedig vezet, Hollandia találkozó 20. percében baloldalról jött Gakpónak a lövése. Most ismételteni Nizö kapuja előtt a labda, azonban az újabb holland szöglet sem volt eredményes, és most már ott van Nizö kapujában, másodjára is a labda. Visszajátszás. Mi is meg tudjuk nézni a visszajátszást, a beívelést követően. ez egy les helyzet. Hogyha sikerült hozzáérni a labdához Málernek, és Mále juttatta tovább, kérdés csak az, hogy Mále hozzáérte, de hogyha Mále hozzáért a labdához, akkor Gakpo egyértelműen lesen kapta a labdát, nem is kérdés.
2: Összességében hiányérzete lehet a hollandoknak, hiszen még mindig nem döntötték el a mérkőzést.
1: Hát, ha így marad, akkor 12-13 perc múlva már nem lesz hiányérzetük. Ismételten a bal oldalon próbálkozott Gakpo, visszagyötte a labdát, és ott a gól. Málen közelről megszerzi azt a gólt, ami valószínűleg tovább jutatja Hollandiát. Ez elképesztő hiba volt a román védelemtől. Tehát határozatlan volt a román védelem. Gakpo nagyon harcos volt. A románok azt hitték, hogy ki fog gurulni a labda az alapvonalon túlra. Gakpo visszagurította, Málen pedig teljesen egyedül érkezett. Hogy pedig egy holland lehetőség egy fantasztikus szóló után beállítja a végeredményt, valószínűleg Málen a csereként beállt játékos. Nem is tudom, talán a saját
2: felé indult. Hát olyannyira, hogy saját ellenfél szögletéből lett a legszebb kontragólokat rúgni, erre is egy bizonyíték.
1: Na, lehet, hogy középkezdés sem lesz, mert már annyira sétálgattak a játékosok, és miután asszisztens is beszalad, a két zászlós ember oda megy a játék vezetőjéhez, így már középkezdésre sincs idő. De azt jelenti, hogy Hollandia nagyon-nagyon magabiztosan jutott be a legjobb 8 csapat közé. Ez a bizonyos Hollandia-Románia találkozó talán a legegyértelmű volt a legjobb 16 között, még a spanyolországi Georgia mérkőzésnél is simábban dőlt el. A románok azt hiszem, hogy nem gondolták úgy, hogy ők bejuthatnak a legjobb 8 közé. Ők igazából 3 mérkőzésre érkeztek, és úgy voltak vele, hogyha lesz egy negyedik, annak örülnek, örültek. Nyilván a vereségnek nem, Hollandia bejutott a legjobb 8 közé, és ekkor már csak egy hely volt. Kiadó július 2-án este Lipcsében találkozott Ausztria és Törökország. Ez talán az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt 8-at döntő volt, ugyanis Ausztria nagyon stílusos csapatot hozott erre az Európa-bajnokságra a szövetségi kapitány Ralf Rannig vezetésével, és Törökország is jó begyomást tett, ráadásul Törökország nagyon látványos mérkőzéseket játszott a csoportkörben. És hát nagyon érdekes volt ez a bizonyos Ausztria-Törökország találkozó is.
4: Ebben a pillanatban el is kezdődött a mérkőzés. Nézzük ezt a szögletet, mert a gólvonalról kivágják, és a kipattanót pedig berúgják a törökök. Hát ez óriási meglepetés rögtön a találkozó elején. Sokan az osztrákokra esküdtek, hogy az osztrák csapat majd milyen fantasztikusan játszik. Hát lehet persze, hogy még a következő 89 percben igen, de ez a szöglet ballal jött be a jobb oldalról, és ott szerencsétlenül ért hozzá, ha jól láttam, az osztrákok kapusa még a gólvonalról ki tudták vágni, ám a kipattanó labdát remek mozdulattal a török játékos bejuttatta oda a kapuba, és hát a török szurkolók határtalan jókedvel kezelik. Már Demirál természetesen érkezik a 16-oson belülre, és hát ki más, mint Güler, nyilvánvalóan balla tekeri meg onnan középre. Jól jön középre a labda, ott a fejes és gól! A török csapat újabb gólt szerez! Kicsoda? Hát ugyan ki? Demirál! A második gólja a védőnek! Elképesztő! Ezúttal rövid sarok irányába jött a labda, Demirál érkezett, és a léc alá fejelt védhetetlenül, 2-0-ra vezett Törökország Ausztria ellen. Hát kérem szépen, támadtak az osztrákok, gólt rúgtak a törökök. Kadioglu-ról kikerült a labda az alapvonalon túlra, jön a szöglet, ott a fejes, és ott az osztrák gól. Nem volt lesen az osztrák játékos, nézzük csak majd meg a visszajátszást. És ott bizony az alapvonalon ott maradt az egyik török játékos, így aztán nem volt les. Tehát szépítenek az osztrákok. Egészen hátra jött ide Zabicer, hogy ívelje a labdát a felezővonal környékére, íveli is, azonban a törökök egyenlőre ezeket még tudják hárítani. Most is középre teszik, ott van egy üres ember, óriásit véd a török kapus. Yılmaz robog a labdával, robog a labdáért, aztán egy kicsit elhagyja, úgyhogy még vissza tudja ívelni Zabicer. Nem tudja visszaívelni, mert a portugál játékvezető ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést. Ez pedig azt jelenti, hogy a törökök Demirál két góljának köszönhetően, amire csak egy válasz érkezett, Gregorics jó voltából 2-1-re megnyerik a mérkőzést, és tovább jutnak a legjobb 8 közé. Hát azt gondolom, sokan azt mondták, az osztrák válogatott lesz az EB meglepetése, most a török az.
1: Hát mondhatjuk azt, hogy némi meglepetése jutott be végül is Törökország a legjobb 8 közé, el kellett búcsúznunk Ralf Rannig Ausztriájától, amely stílusos volt, de talán a német professzor egy kicsikét talán túl gondolt bizonyos dolgokat, és ez lett a veszte Ausztria csapatának, így alakult aztán ki a legjobb 8 mezőnye az Európa-bajnokságon. Spanyolország, Németország, Portugália, Franciaország az egyik ágon, Hollandia, Törökország, illetve Anglia, Svájc a másik ágon. Hamarosan a negyed döntőkkel folytatjuk a visszatekintést a 2024-es Európa-bajnokságra.
7: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az Európa-bajnokság csoportmérkőzései során látott formák alapján sokan úgy gondolták, hogy Spanyolország-Németország találkozója a legjobb 8 között egy előrehozott döntőnek felel meg. Valóban a nagyszerű találkozót hozott a negyed döntők első mérkőzése. Július 5-én Stuttgartban találkozott az A, illetve a C csoport legjobbja, Németország, illetve Spanyolország.
6: Elindult a találkozó, csak a rendkedvé mondom, hogy balról jobbra tiszta fehérben a német csapat, jobbról balra pedig szokásos piros felsőjében, kék alsójában a spanyol együttes. Támad, ismerkedjünk is meg a főszereplőkkel, és mivel Williamsnél a labda, kezdjük gyorsan a spanyol csapat összeállításával. Simon a kapuban, a védelem jobb oldalán Carvajal, középen Lenormand, illetve Laporte, a védelem bal oldalán a spanyoloknál Cucurella, a középpályán Rodri, illetve Fabián Ruiz a védelem előtt, picivel előttük Pedri, és a támadó hármas jobbról balra haladva Jamal, Morata, illetve Williams, és rögtön egy lekészített labda és az első lövés a mérkőzésen. Pedri, egy perc sem telik el. Lamine Jamal a jobb oldalon, most már a német 16-os környékén, sőt most már a német 16-oson belül. Középet teszi, gól, megszerzi a vezetés Spanyolország. Dani Olmo 14-15 méterről a jobb alsóba laposan. Nem tud védeni a 20. Európa-bajnoki mérkőzésén szereplő Manuel Neuer. Pont a spanyol tábor előtt, hát egyértelműen a németek vannak fölényben a lelátón, a pályán viszont egyértelműen a spanyolok vezetnek. Dani Olmo a gólszerző. Olyar Zabal maradt, olyan egy szem előre tolt csatárféleségként a spanyol részről elő. By the way, halkan hozzáteszem, nem értem, hogy miért nem Ferran Torres, aki szerintem gyorsabb játékos. Egyenlít a német válogatott egy visszafejelt labda után. Florian Wirtz nem tudja kivédekezni a spanyol együttes. A 89. percben visszajön a meccsbe Németország. 1-1. Egy bal oldalról átívelt labda, az ötös és az alapvonal találkozásáról jön a visszafejelt labda, és Wirtz lövése a rengeteg támadó meghozza az eredményét, és hát most lesz bajban a spanyol csapat. Nincs Williams, nincs Pedri, nincs Jamal, nincs Morata. Ha és amennyiben robogunk tovább, ki az, aki tud gólt szerezni?
3: Igen, a támadó szekció már a padon ült.
6: A német kispad előtt a labda, német fejeken a labda egyelőre, Olyar Zabal pedig megszerzi, Ferran Torres-t választja. Ferran Torres nem tudja becsapni, mit testettet, most viszont középre kerül, Cucurella, és már azért a kommentátor is fárad, és egy ilyen Cucurella lejegű nép problémát
3: gól!
6: Gól! Megszerzi a vezetés Spanyolország!
3: Micsoda,
6: a 120. percben Merino egy fejessel! Ez milyen forgatókönyv! Egy emberként külön-külön, illetve külön-külön érkeznek gratulálni, nem egy emberként, hanem külön-külön, de minden spanyol játékos megöleli Toni Kroost, megtapsolja Toni Kroost, és gyakorlatilag elbúcsúztatja Toni Kroost, hiszen számára ezen a mérkőzésen ért véget, tehát a profi karrier.
1: Házigazda Németország tehát elbúcsúzott a küzdelmektől, már a legjobb 8 között Spanyolország jutott be ezen az ágon elsőként a legjobb 4 közé. Ez egy halál ág volt, hiszen sokan egyetértettek abban, hogy erre az ágra kerültek a nagyobb válogatottak, a végső győzelemre is esélyesebbek, míg a másik ágra talán a kevésbé esélyesek. Így aztán a Spanyolország-Németország negyeddöntő estéjén Hamburgban július 5-én megmérkőzött Portugália, illetve Franciaország is az elődöntőért.
8: Ebben a pillanatban megkezdődött a mérkőzés. Fehér-kék felszerelésében a francia együttes, ők indították útjára a labdát, míg piros-zöldben a portugálok, akik először tehát védekezni kényszerülnek a mérkőzést. Tchouaméni átforgatja Upamecano Salibához, és megkapja Theo Hernández is a bal oldalon. Jó a váltás Barcolával. Na most terül Theo Hernández előtt, Theo Hernández már a 16-osnál, tovább teszi, még nem volt pontos a passz. Türem, próbálja próbálta még tovább tenni, de a háta mögé érkezett a labda a középcsatárnak. Ronaldo már a 120. perc. Egy csel, Nuno Mendestől, ez gyönyörű, és üres a jobb oldal, ez most nagy lehetőség, Bernardo Silva, visszaérnek a franciák, egy lövés, és nagy ötvér mennyián. Hát itt volt a meccslabda talán Nuno Mendes előtt. Hát a játékvezető úgy döntött, hogy a portugál szurkolók előtti kapura lőhetik majd a 11-eseket a játékosok. Jön az első 11-es, tehát a franciák kezdik a sorozatot, Diogo Costa a kapuban, és Dembélé próbálkozhat. Következik tehát az első 11-es, Dembélé, neki fut, Dembélé belövi. Nagyon magabiztosan elküldte a másik irányba a portugál kapust, és végül is a kapu bal oldalát választotta Ousmane Dembélé. Vezetnek a franciák, viszont most jön az első portugál lövő, aki a szlovénok ellen Ronaldo volt, és ezúttal sincsen ez másképp. Vele szemben Mennyán, neki fut Ronaldo, megtorpan, ellövi és belövi a jobb alsó sarokba, és Mennyán bár érezte az irányt, de ez jól helyezett lövés volt, nem tudott védeni a francia kapus. Egy-egy tehát. Youssouf Fofana a következő francia lövő, szintén csereként állt be, némileg meglepetés, hogy ő lő. Vele szemben tehát Diogo Costa. Na nézzük Fofanát. Nekifut, ellövés, középre lövi, oda, ahonnan elvetődött Costa, ez is gól, 2-1 a franciák javára. Bernardo Silva következik, csak úgy, mint a szlovénok ellen, ezúttal is odaáll a Manchester City támadója a 11-es ponthoz, és próbálkozhat egy lövéssel. Bernardo Silva tehát nekifut. Ellövi, és nagyon kevésen múlott, hogy menjen végén, de végül belőtte. Kundi tehát nekifut, és belövi. De határozott.
3: Most irányt fogott Costa, de hát hiába, mert nagyon-nagyon jól kilőtt a jobb felső sarkot, Kundi. Ez lehet mondani, hogy védhetetlen büntető volt.
8: Végül is itt a hosszabbítás során kapott lehetőséget Joao Félix. És ezúttal a 11-es párbajban kell nagy felelősséget elbírnia. Vele szemben tehát Mennyán. Eddig a francia kapus érezte, hova megy a lövés. Most vajon érzi-e majd? Félix nekifut, megtorpan, és kapufa! Kimarad! Joao Félix hibázik! A jobb kapufát találja el. Jön a negyedik francia játékos. Ha ő belövi, nagy előnyre tesz szert a francia válogatott. Na ki az, aki most érkezik a 11-es ponthoz? Bradley Barcola, szintén egy csereként beállt játékos. Egy fiatal, 21 éves támadóról van szó. A Paris Saint-Germainben ilyen teher még nem volt a vállán. Barcola tehát a 11-essel, vele szemben Costa. Barcola belövi, és ezúttal sem találja el, hogy melyik oldalra lövi a francia lövő a labdát.
3: Lezárják.
8: A legnagyobb teher most Nuno Mendesen, aki érkezik a következő 11-eshez. Nem hibázhat.
3: Hát igen, mert ha ő kihagyja,
8: akkor eldőlt a továbbjutás. Nuno Mendes, bollábos lövés, belövi, de magabiztosan. A bal felső sarokba. Ki lesz az a francia játékos, aki odaáll? Mert ha ő belövi, akkor eldőlt a továbbjutás. A négy közé jutott Franciaország. Theo Hernández, egy szélső hátvéd. Theo Hernández nekifut, és belövi! Belövi a kapu jobb oldalába, és ezzel Franciaország megnyeri a 11-es párbajt 5-3-ra. Gól nélküli 120 percet követően legyőzi Portugáliát, és a francia csapat van ott a legjobb négy között.
1: Hát a két meglehetősen egy gyenge Európa-bajnokságot produkáló válogatott közül végül is Franciaország volt az, amely jobban rúgta a 11-eseket. Hát igen, Portugália azért minden 11-es párbajt nem nyerhet meg egy Európa-bajnokságon. Szlovéniát búcsúztatta 11-esekkel, Franciaország ellen viszont egy hiba elég volt ahhoz, hogy Portugália, ezzel Pepe és Cristiano Ronaldo is búcsúzzon a labdarúgó Európa-bajnokságtól, Franciaország pedig bejutott az elődöntőbe, ahol ekkor már tudtuk, hogy Spanyolországgal fog találkozni. Egy nappal később pedig kialakult a másik ágon is az elődöntő mezőnye. Először Anglia Svájccal találkozott, erre a találkozóra július 6-án Düsseldorfban került sor, és sokan azt mondták, hogy az eddig meglehetősen visszafogott teljesítményt nyújtó Angliának nem lesz esélye a viszonylag sziporkázó, vagy legalábbis jó játékot produkáló Svájccal szemben. Aztán megláttuk ezt a találkozót, és fel is ítézzük most ennek a találkozónak az összefoglalóját.
6: Az angolok kezdő csapata Pickford állt a kapuban, a védelem bal oldalán Konsa, középen Stones, jobb oldalon Walker, tehát három védő, amely a védekezés esetében ugye akár ötre is válthat, hiszen Saka és Trippier, Saka a bal oldalon, Trippier jobb oldalon bármelyik pillanatban vissza tud zárni, Rice és Maino a két középső középpályás, Foden és Bellingham pedig Harry Kane mögött játszik. Gerrit Southgate ezt a kezdő 11-et álmodta meg erre a mérkőzésre. A svájci csapatot ugye pont együtt közvetítettük az előző körben, amikor az olaszokat leradírozták a pályáról. A mostani kezdő Jakin kezdő 11 a következőképpen fest. Zommer a kapuban, a védelem jobb oldalán Cher, középen Akanji, mellette a bal oldalon Rodriguez, tehát itt is elvileg három védő. A középpálya jobb oldalán Rieder, középen Freuler, illetve Saka, a bal oldalon Ebisher, elő pedig az Endoy, Emboló, Vargas hármas.
2: Tényleg a 82-es VB jut az embernek eszébe, amikor, ha jól emlékszem, Németország-Ausztria meccs volt, és ezzel Algéria esett ki.
6: Így van.
2: És ott látott az ember ilyen jeleneteket, hogy egyik. Én nem mondom, hogy itt nem akarnak a csapatok gólt szerezni.
6: De
2: nem.
6: Akkor majd mondom én, nem akarnak.
0: Na, mégiscsak lesz viszont gól egy svájci jobb oldali beadás után.
2: Látod,
0: köszi,
2: hogy akarnak.
0: Köszi Emboló, hogy rám cáfoltál. Köszönöm szépen. Brill Embolo góljával megszerzi a vezetést a svájci válogatott. Ehhez kellett középen az angolok ügyetlenkedése, de szinte a semmiből, vagy hát nem a semmiből, mert a második kaput eltaláló kísérlet Embolónak már a gólt hozza, és úgy nem fog tudni továbbjutni az angol válogatott, ha nem találja el a svájci kaput, és ha nem találja el a svájci kaput, Gerrit Southgate szerintem csomagolhat.
6: Abszolút elvesznek a kollégák is ebben a cserebere bűveletben, és nem nagyon tudják lekövetni az eseményeket. Ahogy van hivatalos értesítésünk, arról, hogy ki volt a harmadik csere, jelzem, de jön az egyenlítés angol részről.
0: Saka távolról, 16-17-18 méterről, kapufás gól a jobb alsóba, 1-1.
6: Egyenlít tehát első kaput eltaláló lövésével az angol válogatott 11-es párbaj. Zommer vele szemben, és akkor jöhet a jel, megkapja az angol játékos, tehát Palmer vele szemben, Zommer, Palmer nagyon-nagyon higgadt a kapu jobb oldalába, helyezi a labdát, Akanji jobbal vele szemben, Pickford, Akanji kizökkentette, nagyon gyenge 11-es. Jude Bellingham jobb lábbal vele szemben Zommer. Zommer mutogat neki, hogy hova várja, méghozzá a kapu bal oldalát jelölte meg, és végül is odalövi Bellingham. Cher és Pickford, úgyhogy lépés előnyben Anglia, tehát lépés kényszerben Svájc. Cher jobb lábbal, nagyon higgadtan begurítja a kapu bal alsó sarkába. Zommer egyelőre nyugodtan áll a vonalon, Saka pedig koncentrál. Jön a jelzés, Saka nagyon higgadt ő is. Shaqiri, aki némi nemű szint hozott a svájciak játékába, szögletből volt egy kapufája egyébként itt a hosszabbításban, tehát valami kis életszerűséget hozott a meccsbe. Ballal próbálkozik Pickforddal szemben. Pickford érzi, hogy a bal oldalra kell vetődni, de ez egy nagyon pontos, nagyon erős lövés Shaqiritől. Tony az, aki érkezett a helyére. Jobbal próbálkozik Zommerrel szemben. Ude Zommer védeni, nem tud védeni, a jobb alsóba megy. A lövés ugyan érzi Zommer, hogy oda kell menni, de nagyon pontos a kapufa mellé belsőzött labda. Jobblábas lövés lesz Szamduni vagy Pickford. Pickfordot elbillenti a kapu bal oldala felé Amduni, és nagyon higgadtan, pimasz módon középre. Alexander Arnold vagy Zommer, most jön a lövés, gól, Alexander Arnold eldönti, Zommer a másik irányba megy még hozzá, balra, a lövés viszont jobbra jön, Anglia 11-es párbaj után kiejti Svájcot.
1: Hát erre az Anglia-Svájc találkozóra sem úgy fogunk emlékezni évtizedek múlva, mint az Európa-bajnokság történetének egyik legjobb mérkőzésen. Igazából 5 jó perc volt ezen a mérkőzésen, amikor Anglia hátrányba került, mert akkor bebizonyította, hogy nagyszerű játékosok azért tudnak futballozni, ám amikor egyenlítettek Svájc ellen, azt követően a találkozó ismételten visszakerült abba a mederbe, amely mederből mi nem nagyon szeretünk látni mérkőzéseket, mert inkább a magaslatokról szeretnénk látni meccseket. Végül aztán ugyebár Anglia 11-esekkel búcsúztatta Svájc csapatát, vagyis hasonló módon jutott be az elődöntőbe, ahogy egy nap korábban Franciaország Portugália kárára, és Anglia ekkor hátradőlhetett, és megnézhette az esti berlini találkozót, hogy melyik csapat lesz az ellenfele. Július 6-án az utolsó negyeddöntőn Hollandia Törökországgal játszott a negyedik elődöntős helyért.
8: Beszélhetünk a kezdőcsapatokról, mert van jó néhány változás. Kezdjük először a hollandokkal, ahol a konfal ellentétben nincsen semmilyen változás, ugyanaz a kezdő, mint amelyik Románia ellen ott volt a kezdősípszókor. Így aztán a kapuban Verbruggen a védelem 4 főből áll, Dumfries, De Vrij, Van Dijk és Aki alkotja a hátsó alakzatot. A középpályán jobbról balra természetesen Schouten, Simons és Reinders, elől pedig Bergwijn, Depay és a háromgólos Gakpo. Jön tehát egy újabb török szöglet a mérkőzés, 35. perce már ez, ezúttal a bal oldalról. Csárhanolú középre, ezt is kifejelték a hollandok, begyűjti Güler, 16-os sarkánál egy jobblábas beadás, átszáll, és ott a gól! Vezetnek a törökök! És ünnepli magát Akaydin, ő bólintott a kapuba!
2: És Arda Güler adta be, ráadásul jobblábbal, ugye köztudottan ballábas, és egy szöglet utáni szituáción fönnragadtak a magas belsővédők, és vezet Törökország. Tudtuk, hogy erősek pontrugások után, tehát ezt most a holland védelem elrontotta jócskán.
8: Mérkőzés 56. perce. Güler ellövi, és hatalmas védés Verbruggentől, illetve kapufa. Nem sokon múlott az újabb gól, és nézzük a visszajátszást, mert lehet, hogy ebben nem is ért bele a holland kapus, de beletolt új beggyel. Szöglet következik. Depay beadása középre, és ott a gól! Egyenlít Hollandia De Vrij fejesével. A labda a hollandoké továbbra is, Vickhorst lekezeli. Dumfries középre laposan, ott egy érkező, Gakpo, gól! Benne a hálóban a labda, Gakpo talált be. Vezetnek a hollandok 4 órával a vége előtt. Előre tehát a labda 16-oson belülre. Kivágják a hollandok, és itt a vége. Hollandia bejut az Európa-bajnokság legjobb 4 együttese közé, ahol majd Anglia lesz a csapat ellenfele. Én a végeredménnyel búcsúzom, Hollandia-Törökország 2-1.
1: Hát így alakult ki az elődöntő párosítása a 2024-es Európa-bajnokságon, és akkor már tudtuk, hogy július 9-én kedden Münchenben majd Spanyolország Franciaországgal játszik a fináléért. Egy nappal később, július 10-én szerdán Dortmundban pedig Hollandia Angliával. Természetesen a két elődöntőt és a finálét is felidézzük.
7: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: A 2024-es Európa-bajnokság első elődöntőjét a nehezebbik ágon rendezték. Július 9-én Münchenben találkozott Spanyolország és Franciaország. Spanyolország ugyebár nagyon meggyőző játékkal jutott el idáig, a csoportban egyedüliként minden mérkőzését megnyerte. Ezt követően a legjobb 16 között Georgiát búcsúztatta, majd a legjobb 8 között a házigazda Németországot.